0: Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapat kivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Idehaza jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladat az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A lendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a lendő tárca vezető közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Sporttal folytatjuk. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es sprint kvalifikációt a Miami nagydíjon. Így ő indulhat az érről a sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a második helyen a Mercedes-szel, és a harmadik helyről a szintén McLaren-es Oscar Piastri indulhat majd. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borultájak. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló, többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 19-24 fok valószínű. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk, itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Márta Renátó.
2: Jövő hét kedden kezdődik a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál. Vendégünk Lakatos Lúcia, a Független Színház Magyarország szakmai vezetője, a fesztivál egyik szervezője. 120 év után újra színpadon a Rákóczi daljáték a Budapesti Operettszínházban. A gitárművészet ünnepe a Papp László Budapest Sportarénában. És ajánlunk a hétvégi anyák napjához kapcsolódó programokat is. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Lakatos Lúciát, a Független Színház Magyarország szakmai vezetőjét, a 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál Roma Hősök címre keresztelt programsorozat egyik szervezőjét.
3: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ez egy nagyon komoly téma. A magyar társadalomban azt látjuk, hogy a romák, a cigányság kérdése a mai napig meghatározó dolog, a művészet pedig egy nagyon jó eszköz arra, hogy ezt feldolgozzuk. Szembesülnek-e a mai fiatal cigány emberek, lányok, fiúk megkülönböztetéssel ön szerint?
3: Azt gondolom, hogy igen. Saját magamból szeretek kiindulni, vagy a saját tapasztalataimról szeretek beszélni, és nem pedig általánosítani. Úgyhogy nehéz erre így válaszolni, hogy szembesülnek-e, de én azt látom, és azt is gondolom, hogy igen, ahogyan én magam is szembesülök megkülönböztetéssel. Hogyha ez a kérdés nem lenne aktuális, vagy nem lenne terítéken, akkor tulajdonképpen értelmét is vesztené az, hogy roma színházról beszélünk, vagy roma kultúráról, vagy roma aktivizmusról beszélünk, hiszen egy tökéletes világban, ahol nincsen megkülönböztetés, nem lenne szükség ilyesfajta programokra sem.
2: Viszont most még szükség van, és nagyon szembetűnő az a cím, amelyet a május 7-i színdarab kapott, Cigány, de rendes.
3: Igen.
2: Tehát akkor ez a kettő, ez nem fér össze? Vagy ez furcsa?
3: Igen, ez a Forgács Rudolfnak a stand-up előadása, és hát ezt ő nagyon sokszor hallotta, hogy akár róla beszélnek így, hogy Rudi, ő cigány, de rendes, vagy pedig, hogy vannak cigány barátaim, és rendesek. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy de rendes, akkor tulajdonképpen egy bóknak szánják ezt, vagy egy elismerésnek szánják, de ennél nagyobb, hogy is mondjam, tehát, hogy ennél kontraproduktívabb nem is lehetne az egész, mint ez a kifejezés.
2: Erről az jut eszembe, amikor valaki köntörfalazik azzal a szóval, hogy cigány, nem a cigány szóval van a baj, hanem azzal, ahogyan kimondják.
3: Természetesen igen, én is ezt gondolom. Néhány közösségben azért nem árt azt tisztázni, hogy cigányként, vagy romaként, vagy másként hivatkozzanak rájuk, de én is egyetértek abban, hogy a tartalom a lényeg emögött, és nem pedig maga a szó. És például a Horváth Kristóf, aki szintén föllép a fesztiválon, a Cigyar Magány nevű stand-upjával, Horváth Kristóf éppen azzal viccelődik, vagy azzal állít tükröt ezzel a cigány, de rendes megszólalásnak, hogy nekem is vannak magyar haverjaim, nekem is vannak barátaim, akik nem cigányok, és figyeljetek, nagyon jó fejek, esküszöm. Tehát, hogy ennek a kifordítását, azt gondolom, hogy pont ez a humor eszköze, amivel ezt lehet kezelni, vagy amivel érdemes kezelni ezeket a fajta sztereotípiákat, vagy berögzült megszólalásokat.
2: Van olyan program a Színházi Fesztiválban, amely ezt járja körül, hogy melyik úgymond az elfogadottabb, a roma vagy a cigány szó, vagy ennél azért mélyebb, mert vannak ennél mélyebb dolgok is.
3: Vannak olyan előadások, amikben ez a téma terítékre kerül, többek között a Kristóf előadásában, és pont ugye a címe is erre utal, hogy Cigyar Magány, ez a cigányságnak a kifordítottsága, de alapvetően a roma előadások, a roma színházi produkciók és stand-upok nem attól lesznek roma produkciók, hogy ezt a témát fejtegetik. Én például, amikor a saját stand-upunkra készültünk, mert a kinevet a végénben én is egy szereplő vagyok három szuper női kollégám mellett. Amikor a saját stand-up szövegemet kezdtem el írni, akkor azt vettem észre, hogy nem beszélek benne a cigányságomról. És ez elgondolkodtatott. És arra jutottam, hogy azáltal, hogy magamról beszélek, az én meglátásaimról beszélek, arról, hogy hogyan látom a világot, arról, hogy milyen hatások érnek, hogy milyen élmények érnek, azáltal beszélek a cigányságomról, ha nem is kifejezetten, vagy hogyha nem is kimondottan ezekkel a szavakkal.
2: A fiatalokat is szeretnék megszólítani, hiszen május 6-án a Freestyle Arena, ahol a rap és a most találkozik. A rap az egy nagyon-nagyon népszerű zenei műfaj, és kifejezetten szeretik a mai fiatalok. A nálunk egyel fiatalabbak kifejezetten rajonganak érte. Ez a rap, ez milyen témát szeretne megjeleníteni? Kik rappelnek itt?
3: Kettő rap esemény lesz május 6-án. Az egyik a romániai Juvlipen társulatnak két tagja, két nő, Nikó és Mihaela rap koncertje, ami társadalmi témákra reflektál, elég mély és komoly témákat dolgoz föl rapben. Ez egy új vonalas, új hullámos rap stílus, amit ők képviselnek, és elő is adnak. És ezután pedig négy társammal mi freestyle rappet fogunk előadni a színpadon, aminek pontosan az a lényege, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a téma, hanem a közönségnek átadjuk a lehetőséget arra, hogy ők hozzák be azokat a témákat, azokat a szavakat, amik éppen a fejükben járnak aktuálisan, és mi arra fogunk improvizálni rémeket, rappet. Tehát számomra ez a legizgalmasabb része a rapnek, és igen, elhangzott az, hogy fiatalos, és megszólítja a fiatalokat a rap, de igazából ennek nem az a lényege, hogy kit szólít meg, hanem az a lényege, hogy ott és abban a pillanatban születik, amikor éppen a színpadon állunk, és az, hogy mit hoz ki ebből
2: valódi
3: a közönség, és mi, igen, azt nem lehet tudni előre. És ez a valódiság, ez a bevállalóság, mert hogy azért ez tud sokféleképpen elsülni.
2: Le kell, hogy döntsék ezeket a falakat az ember.
3: Igen, és számomra mindig az improvizáció a legizgalmasabb mindenféle stílusban, és mindenféle művészeti ágban, úgyhogy mindenképpen szerettem volna, hogyha ez megjelenik a fesztiválon.
2: Aha.
3: Is.
2: No, de a freestyle, a szabad rap az majd a kinevet a végén előadásban, a stand-up fellépésükben is benne lesz május 9-én este 8-kor Ferencvárosi Pince Színházban. Az nem freestyle lesz, az azért megvan írva nagyjából.
3: Az megvan írva, de természetesen az adott közönséghez valamilyen szinten alkalmazkodunk, és jönnek elő olyan improvizatív megszólalások, egymásra való reflektálások közöttünk, a négy nő között, ami nincsen előre megírva. Tehát leginkább ezek akkor jönnek elő, amikor egymást fölkonferáljuk, de van, hogy egy-egy hozzászólást beszúrunk egymás stand-upjába, vagy akár a közönség, mert hogy azért interaktív az előadás, tehát igyekszünk a közönséget minél inkább bevonni ebbe, és az, hogy ők hogyan reagálnak, vagy hogyan vannak jelen, azt nem lehet előre tudni, tehát a freestyle jellege azért megvan minimálisan.
2: Azért nagyon érdekes az, hogy milyen különbségeket lehet tenni slam poetry, vagy akár stand-up közé. Mind a kettő főképp egyébként férfi műfaj, bár én magam nem hiszek ebben.
3: Azért nevetek, mert amikor hivatkoznak a kinevet a végén stand-upunkra, akkor mindig oda rakják, hogy ez egy női stand-up, és nem igazán értem, hogy miért kell odarakni egy női stand-up, mert hogyha két férfi áll a színpadon, vagy három, vagy négy férfi, teljesen mindegy, vagy akár egy, akkor nem mondják azt, hogy ez egy férfi stand-up. Tehát az, hogy a stand-up vagy a humor az egy férfi műfaj, ez önmagában egy csodálatos vicc alapanyag, tehát ez mindenféleképpen kijátsszuk mi is.
2: Igen, szóval akkor a férfi nem képviselői kapnak hideget, meleget ebben a stand-upban.
3: Ugyanúgy, ahogy a női nem képviselői is, tehát hogy ez csak abból fakad, hogy nőként vannak hasonló megéléseink, de leginkább a különbözőségekre megyünk rá a stand-upban. Abban, hogy ez a négy nő, oké, vannak közös pontok, de hogy mi az, amiben ők teljesen eltérnek egymástól, és teljesen másképp gondolnak dolgokat. És vannak bizonyos helyzetek, amiket vizsgálunk négy különböző nézőpontból. Nem igazán szűkítjük le arra, hogy most a férfiakról akarunk beszélni, vagy a férfiakat állítanánk fókuszba, azért ennél sokkal izgalmasabb és szélesebb az a skála, amin pörög az agyunk, és amilyen ingerek érnek minket.
2: Május 5-e és 9-e között rendezik meg a 8. Nemzetközi Színházi Fesztivált, amely a Roma Hősök nevet kapta. A stúdióban a vendégünk Lakatos Lúcia, a Független Színház Magyarország szakmai vezetője, a Színházi Fesztivál szervezője volt. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: 120 év után újra színpadon Kacsó Pongrácz műve, a Rákóczi daljáték, amely különleges koncertváltozatban látható a Budapesti Operett Színházban május 6-án este 7 órától. A darab középpontjában második Rákóczi Ferenc alakja áll, egy férfi, aki a szerelem és a hazahívása között kénytelen választani. A történet a bécsi udvar fényűző világától a szabadságharc csatateréig vezet. Miközben személyes sorsokon keresztül mutatja meg a hűség, az áldozat és a szabadságvágy drámáját. A bemutató különleges apropója, hogy idén ünnepeljük a fejedelem II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját, így az előadás egyszerre tisztelgés a történelmi alak és a nemzeti emlékezet előtt. Kovács Bernadett összeállítása.
1: Véletlenül van itt Fejfer Gyulánál, a Budapesti Operett Színház főzeneigazgatójánál a Rákóczi vezérkönyve, vagy készült erre az interjúra?
2: Hát készültem, mert hogyha olyan váratlan kérdést kapok, amihez bele kell nézni a kottába, akkor legyen itt kéznél, ne kelljen visszaszaladnom a szobába.
1: Biztos vagyok benne, hogy önnek nem kell belenéznie, én azért belenézek, vagy már bele is néztem, áruljuk el a hallgatóknak. Ha jól látom, akkor itt nagyjából 90% a zenei rész, és 10 a prózai.
2: Körülbelül a darab eredeti formájában, hát ha nem is fordítva van, de rettenetesen sok a próza, és mivel ez egy koncertszerű előadás lesz, tehát gyakorlatilag semmilyen színpadi cselekmény nincsen, hanem egy lett fal háttérvetítéssel próbáljuk illusztrálni a történéseket, ezért arra törekedtünk, hogy a prózából annyi maradjon meg, hogy a darab történése követhető legyen. Ezt a munkát Homonnai Zsolt kollégám, művészeti vezető készítette el.
1: Zeneileg mennyire megterhelő? Mennyire nehéz játszani? Mik azok a pontok, amikre nagyon kell figyelni, hogy ne csúszson el?
2: Zeneileg ez a darab rendkívül érdekes, mert mindenkinek a fülében a János Vitéz van. Ez a darab, ez annál mondjuk úgy, hogy sokkal mívesebb. Ha stilisztikailag be lehetne határolni, Erkelnek a hatása rettenetesen érződik rajta. Rengeteg hangnemváltás, ami az érzelmi tartalmakat próbálja még jobban kiemelni, az előadóknak időnként nem az, hogy nehézséget okoz, hanem hát sokkal több gyakorlást igényel, mint például egy János Vitéznek az előadása. A János Vitézben tulajdonképpen a francia királylány kis jóindulattal az egyetlen, amihez profi operaénekes kell. A Rákóczi-ban több az Amélia szólama, a Magdolna szólama, a címszereplőről nem is beszélve, és az osztrák tábornok, a Heister generálisnak a szerepe, az bizony igencsak átfogó zenei alapműveltséget feltételez.
1: És akkor most jöjjön egy kis történelmi adalék. A Rákóczi daljáték keletkezésének története tulajdonképpen nem Magyarországon, hanem Pompejben kezdődött, mondja Nemlaha György újságíró, televíziós szerkesztő.
3: Kacsó Pongrác ott nyaralt Olaszországba, és elment Pompejbe, és ahogy ott járt a domok között, eszébe jutott, hogy hát az olaszoknak van egy ilyen nagy temetője, Magyarországon is ilyen kellene legyen a szatmári békehelyszer, majd tényisik, és elment egy Bakonyi Károly nevű, jó nevű szövegíróhoz, aki ugye János Vitézzel megcsinálta maga a szerencséjét. De a Bakonyi azt mondta, hát ebben ő dolgozik, de ő írt egy darabot a Nemzetinek, Kálmán Imrének megírja az első operettet, bár gondolkodott a Bágnás Miskán, és ott volt a Huszka Gülbaba című operettje. Most a Gülbaba az ugyanaz a téma kicsit, mint a Rákóczi, mert ebben az időben kiderült, hogy a magyar-török kapcsolat az nem csak az elnyomás volt, hanem barátság is volt, hiszen annak idején a fejedelemnek és még később a 48-as forradalmároknak is menedék nyújtott. És ezért hát nagy szimpátia volt a törökök iránt, ezért született meg a Gülbaba, ami ugye pozitíven ábrázolja, és így jelent meg a török is részben ebben a Rákóczi darabban. De hát ez bonyolult volt az ügy, mert hát az operához is el akarta vinni Kacsó, nem sikerült neki, és akkor a Királyszínházban Bőti vállalt, annál is inkább, mert ugye akkor egész ország ilyen lázba égett, és a függetlenségi párt Kossuth Ferenccel akkor próbált a parlamentbe szóhoz jutni. És ezért, hogy az ellenzéket támogassák, bemutatták ezt az operettet, ami hát fantasztikus siker volt a bemutatón, és azt mondta Kacsó, hogy na itt buktunk meg, mert ez olyan siker, hogy ezt nem lehet fokozni. És ebben igaza is volt, mert a darabot 26-szor játszották csak.
1: Itt szerelem is van, meg...
3: Halál, meg mindenféle.
1: Meg egyébként. Halál, meg mindenféle egyebek. Na mi az, ami egyébként a képzeletnek a szüleménye, és mi az, ami tényleg történelmi tény? Valószínűleg
3: hát
1: minden...
3: szerelem mindegyik, a Magda, aki hát meglehetősen naív történet, hogy ugye mikor megjelenik, és átadja a levelet, amit deteplezik az áldozókat, tévedésből nem azt a levelet adja át, hanem azt, amit tizenvalahány éves korából írt hozzá a fejedelem. És ez egy szerelmi vallomás, és itt jön rá Rákóczi, hogy ez a lány őt szerette évtizedek óta. Meg hát fikció az a vége, hogy elmennek, és elássák a tárogatót, ami a föld alól megszólal. Az is fikció, hogy ugye mikor megérkezik a küldöttség az első felvonásba, Zrínyi Ilona levelével, és ott találnak egy teljesen elmagyartalanodott, mondjam ilyen nem szép szóval Rákóczit, akkor benne felébresztik a nemzeti öntudatot.
0: Kacsó Pongrácz Rákóczi daljátéka látható tehát május 6-án este 7 órától a Budapesti Operettszínházban. A mű egyik híres dala a Rákóczi megtérése, amelyet több híres magyar operaénekes sikerre vitt már. Most Simándi József előadásában hallunk egy részletet.

0: Idén 125 éves a magyar film. 1901. április 30-án mutatták be a Tánc című alkotást az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A közmédia egész héten ünnepel, április 27 és május 3-a között a Duna, az M5 és a Duna World műsorán a hazai filmtörténet emlékezetes alkotásai láthatók. A fekete-fehér klasszikusoktól a legfrissebb produkciókig. És bár a Mami Blue még biztosan nem lesz köztük, hiszen ez majd csak novemberben kerül a hazai mozikba, Meyer Bernadett első nagyjátékfilmje már most is szép sikereket ér el. Világpremiérjén a legjobb film, a benne szereplő Fűr Anikót a legjobb színésznő, míg Vilmányi Benettet a legjobb színész díjával tüntette ki a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál szakmai zsűrije. A részletekről Meyer Bernadettet, a Mami Blue rendezőjét hallják.
1: A Mami Blue két szorosan összetartozó ember kapcsolatának a próbatételéről szól. Anya és fia történetébe ott kapcsolódunk be, amikor egyidejűleg két fatális életesemény ékelődik az életükbe, amely egymással összeegyeztethetetlen. Krisztina egy művészettörténet tanár, tehát az életében fontos szerepet tölt be a vizualitás, így különösen nagy csapásként éli meg, amikor a látása elkezd romlani. Ezzel egy időben a fia, felnőtt fia éppen apává válik, kisfia születik, de ebben az apai szerepben nem tud kiteljesedni, ugyanis talajvesztett édesanyja egyre inkább és egyre görcsösebben belé kapaszkodik. Nem titok, hogy ez nekem egy nagyon személyes történet, egy úgynevezett Így jöttem film. Az én anyukám 36 éves volt, amikor megvakult. Én ekkor 16 éves voltam. Tehát ez a tragikus életesemény éppen a szülő-gyerek leválás életszakaszba ékelődött be. Emiatt a személyes érintettség miatt a szakmai elismerésen túl egy igazán nagy dolog, hogy a film ilyen fogadtatásban részesült Pekingben. Nevezetesen a legjobb színésznő, legjobb színész és a legjobb filmdíját is nekünk ítélték a kategóriában. Ez számomra egy visszajelzés, hogy egy ennyire más kulturális közegben is működik ez a történet. Ugyanakkor nagyon sok derű és humor van a filmben, ami nagyon fontos volt számomra, hiszen amikor az életünkben egy olyan nehézség történik, amivel nehezen birkózunk meg. A humor az az emberi képességünk, amivel átsegíthetjük magunkat a nehéz helyzeteken, természetesen szeretettel átitatva. Mire jönnek a téli hónapok, novemberben lehet ezt a szívet melengető filmet a mozikban megnézni, addig is pedig még megpróbáljuk eljutatni más külföldi országokba, különböző fesztiválokra, és beszámolunk majd, hogy hogyan fogadták.
0: Kalendárium. Nem csak a magyar filmeket, hanem a gitárművészetet is ünnepelhetjük a héten. A latin dallamok, a spanyol gitárzene ugyanis a Papp László Budapest sportarénába költözik. Ma este 8 órától Nagy Laci és a Fuego Gitano muzsikál, holnap, ugyanebben az időpontban pedig egy másik magyar formáció, a Palladio Orchestra gitársója forrósítja fel a hangulatot. Nagy Laci gitárművész közel 20 év után először lép színpadra önálló koncerttel a Papp László Budapest sportarénában. Vele beszélgetett Kulik Bence.
2: Milyen érzés? Izgulsz?
3: Izgulok, igen. Nem szoktam izgulni, de azért most már közeledünk így kezdéshez, egy picit izgulok. Nem is azon, hogy bármit elroncsak, vagy hibázok, mert az benne van, hanem azon, hogy jó érezzék magukat az emberek, hogy minden úgy legyen, ahogy én ezt elterveztem, hogy a bejutás, a távozás, hogy megkapjanak mindent, hogy fogyasztani tudjanak, a vendégzenészek, a zenekarom jól érezze magát, ott lesznek a gyerekek, a két lányom, lesz a feleségem, úgyhogy minden rendben legyen, tehát ezekkel a dolgokon izgulok, illetve hát van bennem egy drukk is. Azért most már tényleg olyan magas követelmény van a világban zeneileg, annyi produkció eljut már Magyarországra, hogy azért magasabb van a lét, és próbálom zeneileg is, és színpadi jelenlétügyileg is, hát nem azt mondom, hogy fölvenni a versenyt, de adni önmagamat, és úgy menjenek haza az emberek, hogy jaj, de jó, hogy esetleg jövőre is, vagy legközelebb is eljöjjünk, hogyha lesz ilyen.
2: Na, beszéljünk a zenekarról, a formációról, illetve a vendégművészekről, akiket már említettél.
3: Vendégművészek, igen. Vendégművészek, olyan emberekre gondoltam, elsősorban a dátum, tehát a május 1-e, az egy kritikus időpont a naptárban. Azok a zenészek, akikkel dolgozom, illetve akikkel már volt valami közreműködésem, vagy lemezt, vagy bármilyen szempontból együttműködtünk, ők dolgoznak. Tehát 1-én többnyire mindenki játszik, illetve akinek már nagyon-nagyon időben szóltam, tényleg tavaly augusztus-szeptemberben már le kellett őket stoppoljam, hogy elsőjén akkor gyertek, valakinek már akkor megvolt, hogy már elsőjén nem, ma már 4 vagy 5 fellépése van, ami hihetetlen, mikor kell szólni 2 évvel korábban. Ennek ellenére nagyon jó embereket tudtam, és jó zenei stílussal megáldott kis emberkékkel fogok együtt dolgozni. Ilyen például a Mustafa, ő egy nagyon-nagyon tehetséges roma srác, cigányol és magyarul, olyan szól és popos, pici rap is van benne, zenéket csinál, nagyon tehetséges, ritka tehetség, és jó vele dolgozni, és egy nagyon jó ember. Ezen kívül van a Veréb Tomi, nem is tudom, talán még a Magyarország szeretlek kapcsán, ahol a zenei rendező voltam régebben, ott ismerkedtünk meg, és mondtam, hogy fú, ez a srác, ez elképesztő, és nagyon nagy sikere van, úgyhogy Tomi, most már fejezd be.
2: Na hát, nyilván, hogyha az ember gitárművész, akkor igazából olyan szempontból adja magát a latin zene, meg a latin gitárzene, hogy hát magát a hangszert erre találták ki.
3: Persze, meg az igazi nagy gitárosok, a rock gitárosok, ők ilyen szuperhírók, tehát hogy ilyen rockstárok, ez egy teljesen más kategória, mint a popstár, tehát a popstártól sokkal följebb van egy rockstár, és itt gondolok a régi nagy rockzenekarokra is, tehát egy Guns N' Roses, Bullet Slash, tehát nem akarok ilyen nagyon régi rockzenekarokat mondani, de nagyon jó muzsikusok kerültek ki, az ilyen formációkban megkerültek bele. Ezekre a formációkra mindig úgy nézünk föl, már csak egy ilyen színpadon, nagy színpadon állhatnánk mi is. Tök jó, amikor a fesztiválon játszunk, akkor mindig azt hiszük, hogy mi is rockstárok vagyunk, meg általában rockstárra szórakozzuk magunkat, de hogy ugye most egy olyan esemény jön, ami a saját szervezés, tehát egy ismerős cég szervezi nekem a fellépést, és próbálom úgy megcsinálni az egészet, ne csak egy kulturális esemény legyen, ne csak egy ilyen családi program, hanem lássák meg azt, hogy azon kívül, hogy van a mai világban ugye a repzene, van a mai világban a mondókás recitatív énekek, szóval nem csak ők vannak, és nem csak olyan előadók vannak, akik ugye a közösségi oldalakról tudnak megtelíteni egy csarnokot, hanem vannak muzsikusok is, akik azzal foglalkoznak, amiből az egész érkezik, megjön a zenéből. Tehát én is gyerekkoromban zenéiskolába jártam, nagyon komoly tanárjaim voltak, a Babos Gyula, a Póka Egon, a Jávori Vili bácsi, akár egy László Attila, vagy egy Latman Béla, szóval hál' Istennek a legendák között nőttem fel, és én ezt a kultúrát hozom magammal, és az nagyon nagy dolog, és az a zenei, magyar zenei ünnepe szerintem, hogy egy muzsikusnak is lehet ugye az én korosztályomból egy ilyen lehetőség egy arénában meg tud tölteni, annyi emberrel föl tudja tölteni, hogy eljönnek és szórakoznak rá. Régiek között, az idősebbek között ugye a Charlie zenekar, az szinte az én tanári karom.
2: Kőbányáról beszélünk,
3: a Kőbányai Zenei Stúdióról, hogy gyakorlatilag az én tanári karom zenekara volt, a Halász Janival, a László Attilával, Latman Bélával, stb. Nyilván fiatalokat is bevettek egy idő után, amikor már kiöregedtek a nagyöregek, vagy sajnos elmentek, itt hagytak minket. Büszke vagyok arra, hogy mondom, be tudok ebbe a sorba állni, és folyamatosan hívom őket, kérdezem, hogy mire figyeljek egy aréna a koncertnél, hogy kell fölépíteni, és nagyon jó tanácsokkal látnak el.
0: A virtuóz gitárdallamoké lesz tehát a főszerep a hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában. Ma este Nagy Laci és a Fuego Gitano első önálló koncertjére készül. Erről szólt Kulik Bence iménti beszélgetése. A folytatásban Nagy Laci zenél és énekel.

0: Kovács Kati, Ha legközelebb látlak című dalát ezúttal a Hitánó formációból ismert Nagy Laci énekelte. És ha már Kovács Kati, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művész Anyák napja alkalmából Vácot a Madách Imre Művelődési Központban ad ünnepi szimfonikus koncertet május 3-án este 8 órától. A legismertebb dalai szimfonikus hangszerelésben meghitt és emelkedett hangulatban csendülnek fel. Szintén anyáknapi műsorral készülnek a Madách és az Operett Színház művészei. Sári Évi, Szomor György és Sándor Péter a musical irodalom legszebb és legismertebb dalait szólaltatják meg. A Jekyll és Hyde, a Macskák, a Jézus Krisztus Superstar, a Sakk, az István a király, vagy éppen a Monte Cristo grófja című előadásokból. Mindezt május 3-án délután 2 órától Budapesten, a Ferencvárosi Művelődési Központban. Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Pór István, a szerkesztő Kovács Bernadett és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is Márta Renátót hallották.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kaposváron, FM 96,7. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Magyarország törvényben vállalta, hogy 2050-re klímasemlegessé válik. Az energiaátmenet tehát nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági kérdés is. Munkahelyeket teremthet, csökkentheti az energiaimportot, és akár a rezsiköltségeket is mérsékelheti. Mindez azonban jelentős beruházásokat és jól működő szabályozást igényel. Az Európai Unió több ezer milliárd forintos forrás biztosít a tagállamok számára az energetikai átállás támogatására. Magyarország azonban ezeknek eddig csak egy töredékét tudta lehívni. Közben új európai szabályozások készülnek, a régióban új gázerőművek építését tervezik, és az is kérdés, hogy az energiaátmenetből mennyire részesül a lakosság, különösen a leginkább rászorulók. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogy hol tart jelenleg Magyarország az energia átmenetben, milyen gazdasági és társadalmi kockázatokkal járhat a lassú haladás, és mit tehetnek a döntéshozók, vagy akár a háztartások a fenntarthatóbb és olcsóbb energiafelhasználás érdekében. A téma kapcsán felmerülő kérdéseink megválaszolásában pedig szakértő vendégeinkhez fordulunk. Itt ül velem a stúdióban Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energiaprogram igazgatója, illetve Koszó Levente, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Magyarország törvényben vállalta a 2050-es klímasemlegességet. Ha megnézzük a jelenlegi pályát, mennyire vagyunk jó úton?
4: Az energiaválság alatt gyors mértékben csökkentek a hazai üvegházhatású gázkibocsátások. 2022-ről 23-ra például 9%-kal egyetlen év alatt. Ugye ez egy kimagaslóan nagy értékű a hazai viszonylatban is. Az 1990-es bázis évhez képest 2023-ra nettó 47%-os csökkentés történt, ugye a klímasemlegesség elérése az ilyen nettó 100%-os csökkentést jelentene. Ugye ezzel a kedvező eredményhez hozzájárultak az energiaárak által ösztönzött beruházások, viselkedésváltozások, néhány szakpolitikai intézkedés, de természetesen döntő tényező volt a gazdaságnak a lassú működése, illetve az enyhe tél is. Üvegházhatású gázok szempontjából minden ágazat csökkenés mutatott 2022 és 23 között, kivéve az erdészetet, ahol picit kevesebb volt a nyelés, de még az is egy elég kedvező mértéken áll. Viszont 2024 során már eléggé lelassulhatott ez az előrehaladás, legalábbis az energetikai statisztikák már elérhetőek, az erre enged következtetni, még ha a megújuló energia részaránya nőtt is ebben az évben, különösen a napelemeknek köszönhetően, és elérte a 18,3%-ot, 2030-a 30%-ot célzunk ugye megújuló energia tekintetében. Végső energiafelhasználás 695 petajoule volt, ami épp hogy, de már emelkedett 2023-ról 24-re, tehát ott megállt a csökkenés, viszont egyelőre még mindig a 2030-ra kitűzött 740 petajoule alatt marad. Tehát ez az eredmény, ez egy jó alapot kínál ahhoz, hogy a 2030-as 55%-os célunkat elérjük, de ennek az elérése azért nem magától értetődő, mert a gazdaság várt újraindításával azért számíthatunk némi visszapattanása, úgyhogy sokat teendő 2030-ig, 2050-ig pedig pláne.
2: Gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy energia átmenet. Úgy kérdezem, vagy úgy teszem fel a következő kérdést, hogy egyben segítséget is kérnék a hallgatók nevében, hogy ez mit jelent, és kérdezem tehát, hogy mely területeken teljesítünk jól az energia átmenetben? Mi a helyzet a napenergia részarányával például, vagy esetleg hol látszik a legnagyobb lemaradás?
3: Igen, hogy energiaátmenetként foglaljuk össze azt, hogy a jelenlegi fosszilis energia alapú, tehát olaj, szén, gázra épülő gazdaságunkat alapvetően ugye minél energiatakarékosabb, energiahatékony és megújuló energia alapú gazdasági alakítsuk át, és ugye valóban a 2050-ig vállalta Magyarország a klímatörvényben, hogy eléri a klímasemlegességet, tehát gyakorlatilag egy klímasemlegességig tartó energiaátmenetet ugye próbálnak felpörgetni a döntéshozók, és ugye azt látjuk, hogy Magyarország nagyon, tehát a napelemek aránya az áramtermelésben kimagasló, tehát tényleg világrekord 2025-re gyakorlatilag 25%-ot elérte, és egyébként a, ugye az összenergia felhasználásban, tehát ugye a megújulóknak az aránya, az, ugye a cél az 30%, de ugye az ömében valóban napenergia jelenleg. És hát ugye ahol jól állunk az energiaátmenetben, az ez, tehát ugye a napenergia területén, és azért azt el lehet mondani, hogy azért van számos elmaradásunk is, ugyanígy a napenergiának a kiegyensúlyozására is alkalmas, ugye a szélenergia területén viszont nagyon ugye elmaradásban vagyunk, pedig ugye nagyon nagy, magas szerepe lenne a szélenergiának a kiegyensúlyozásban is. A hálózatfejlesztésben elég el vagyunk maradva, tehát ugye az utóbbi időszakban nem nagyon történtek hálózatfejlesztések, és hát az épületállománynak az energetikai felújításában, tehát mind a lakó, mind a középületek felújításában, tehát energiahatékonyságban azért még jócskán van mit tenni, és ugye az energiaátmenetnek pedig ugye ez tényleg lehetne, ez lehetne a hajtó ereje, hajtó motorja, hiszen az energiahatékonyságban óriási potenciál van. És hát ugye ezért ez összefügg azért azzal is, hogy ugye erre számos, vagy nagyon sok ugye uniós forrás elérhető, tehát ugye körülbelül azért egy ilyen, hát 3-4 ezer milliárd forintnyi uniós forrás szolgálja az energiaátmenetet. Ennek egy része az most ugye így nem hozzáférhető, blokkolva van, pontosan ezért így az energiahatékonyság, illetve a hálózatfejlesztés szempontjából is ugye nagyon nagy szükség lenne ezekre az uniós forrásokra, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a helyzet megoldódik, mert hogy látszik, tehát érezhető ugye ezeknek a forrásoknak a hiánya így az energiaátmenet terén.
4: Amit itt érdemes hozzátenni a források kapcsán, azért vannak más olyan források is, amelyeket kötelező egyébként a zöld célokra fordítani. Magyarországnak is vannak kvótabevételi, például az EU kibocsátás kereskedelmi rendszeréből, illetve foglalkozik zöld kötvény értékesítéssel is, majd a következő uniós ciklusnak is lesznek forrási, vannak közvetlen uniós források, illetve hát majd fogunk beszélni ugye, a kibocsátási rendszer kiterjesztéséről, a szociális klíma alapról. Tehát összességében azért 2030-ig itt még további, még le nem kötött több ezer milliárdos forrás áll rendelkezésre.
2: Felkaphattuk a fejünket arra, hogy Magyarország 2050-ig vállalt klímasemlegességet. Más Európai Uniós tagországok is ezt vállalták egyébként, vagy ez egy egyoldalú magyar vállalás?
4: Az EU egészének van egy 2050-es klímasemlegességi vállalása. A tagállamok közül többeknek van akinek korábbi is egyébként. Későbbiről az EU-n belül nem tudok, EU-n kívüli országoknál vannak ilyenek.
2: És még egy apró kérdés, Botár Alexa említette, hogy a szélenergiában vannak elmaradásaink. Egyáltalán jók a magyar adottságok a szélenergia kihasználására?
3: Igen, tehát a szélenergia kapcsán volt egy szabályozás, ami gyakorlatilag lehetetlené tette, hogy újabb ugye szélenergiás kapacitásokat lehessen installálni, vagy hát beállítani. Ugye ez most mérséklésre került, illetve átalakításra került, de hogy ugye még mindig ugyanaz a 330 megawattos kapacitás van, mint ami 10-15 évvel ezelőtt. Tehát valóban az ideális arány az úgy néz neki, hogy legalább így a napenergia szinergia azért 3-1 arányban kellene, és ugye ha azt nézzük, hogy a napenergia kapacitások ugye mennyire ugye intenzíven nőttek, akkor ugye kb. 6 gigawatt, ugye az, ami cél, akkor ugye ennek megfelelő mértékű, ugye legalább 1-2 gigawattnyi szélenergiára is lenne szükség.
2: Lépjünk vissza egy másik olyan pontra, amit ugyancsak említett, ez pedig az épületek energiahatékonysága. Itt azt láthatjuk, hogy ugye ez a kérdés régóta a magyar energiapolitika egyik gyenge pontja. Miért kulcskérdés ez a klímacélok és a rezsiköltségek szempontjából?
3: Igen, ugye a magyar háztartásoknak a zöme, tényleg túlnyomó zöme, tehát a 86%-a körülbelül, ami, tehát ez 3,8 millió háztartás, ami rettentően energetikailag elavult, tehát sürgős energetikai korszerűsítésre szorul, és azért is ugye az energiaátmenetnek az egyik hajtómotorja lehetne az épületek energetikai felújítása, mert hogy az egész, tehát a hajzai elsődleges energiaigénynek a 40%-a az a lakó- és középületeknek az energia igénye. Tehát itt óriási ugye, megtakarítási lehetőségek lennének. Viszont ugye azt látjuk, hogy a kb. 2014 óta nem igazán csökkent a háztartásoknak az energiafogyasztása. Ugye az utóbbi 2-3 évben ugye a rezsicsökkentés csökkenti.

0: tartós energiaszámla csökkentés lehetne elérni, tehát jelentős, ugye itt tényleg így energiaszámla csökkentést, és ugye ráadásul a energiabiztonsági szempont is, hiszen a háztartások ugye megfelelően vannak leszigetelve, fűtés korszerű, akkor ugye az ország is kevésbé függ a gáztól. Tehát ugye ezt kiszámolták, hogy körülbelül, ha ugye lennének rendesen szigetelve, meg jó energetikai teljesítmények lennének a háztartások, akkor legalább 2 milliárd köbméter gázt meg lehetne spórolni. Ugye annak fényében, hogy körülbelül az országnak egy éves fogyasztása az olyan, hát olyan 8 milliárd köbméter körül mozog, tehát gyakorlatilag annak a negyede az itt tartósan ugye megspórolható lenne. Tehát ilyen szempontból is egy fontos kérdés, hogy nem csak nyilván a háztartásnak jó, hogy kevesebb az energiaszámla, és ugye nem függ annyira esetleg ugye áringadozásoktól, egyebektől, de hogy tehát a gazdaságnak is mindenképpen egy óriási spórolás, és tényleg a gazdasági fosszilis függőségét is jelentősen csökkenteni, hogyha ugye ezek a lakóépületek minél gyorsabban, ütemesen le lennének szigetelve és fűtéskorszerűsítve.
1: Szóba kerültek már az energiahatékonysági és lakásfelújítási programok. Ezek kapcsán gyakran elhangzik, hogy nem feltétlenül jutnak el a leginkább rászoruló háztartásokhoz. Társadalmi szempontból milyen problémás ez, és milyen megoldások léteznek, vagy léteznének?
2: Hát amiért nem jutnak el sokszor ezek a lehetőségek a legszegényebb rétegekhez, aznak az az oka, hogy sokszor nem is hallanak ezek az emberek a pályázati lehetőségekről, vagy nem tudják önállóan összeállítani a pályázati dokumentációt, és nem tudják, hogy kitől kérhetnének segítséget, esetleg nem hitelképesek, vagy nincs meg az önrész, vagy az előfinanszírozási képességük. Most ugye ez nagyon fontos lenne, hogy erre találjunk megoldást, mert nyilván ugye egy alacsonyabb jövedelmű háztartás esetén ugye arányaiban magas lehet az energia költség ahhoz képest, amennyien lehetőségeik vannak. Na most nyilván azt is meg kell jegyezni, hogy az energia költség, meg az energia ár az nem ugyanaz. Tehát, hogyha meg tudunk csinálni jó beruházást, vagy akár csak jobban odafigyelünk a fogyasztásra, akkor ugye egy kisebb fogyasztás mellett nyilván a költség az tud kisebb lenni, mint egy esetleges áremelkedés, de ennek ellenére az egy kulcsfontosságú dolog. Ugye azt mutatják a vizsgálataink is, hogy a legrosszabb energiahatékonyságú épületek felújításával érdemes kezdeni, mert azon tudnánk országos szinten a legtöbb fogyasztáscsökkentést elérni. Tehát ahogy ezen lehetne segíteni, az, hogyha proaktívan az ezen emberek által is megbízhatónak tartott szereplők révén ki lehetne nyúlni feléjük, egyfajta ilyen tanácsadás jelleggel, és így megkapnák azt a segítséget, ami át tudná segíteni őket ezen. Itt például az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből megvalósulja a padlásvedém szigetelések, ez egy jó gyakorlat itthon, illetve magukat a programokat is egyszerűsíteni kell.
0: Igen, ugye a sok otthonfelújítási program fut mostanában, de alapvetően 4 az, ami energiahatékonysági célú. Tehát ez is kicsit ugye így vetélkedik, hogy ugye a háztartások kegyeiért, és ugye fontos, hogy energetikai célú felújítást érdemes választani, hogy valóban ugye elérjék azt a hatást, hogy tényleg tartósan csökkenjen a számla. Ugye itt a energiahatékonysági otthonfelújítási program, a vidéki otthonfelújítási programról van szó. Valóban ugye az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben ugye ez a padlásfödém szigeteléses program, illetve mostan az otthon energiatároló program, ami szintén fut. Ugye ezeknél ugye valóban ezeknél az otthonfelújítási programoknál viszont tényleg a zömében az átlagos jövedelmi háztartásoknak elérhetők, tehát ugye mivel úgy van, hogy kell hozzá önerő, az otthonfelújítási programhoz is ugye kell 1 millió forint önerő, és akkor ugye fele-fele, ugye fele a támogatás, fele a hitel ugye ennek a konstrukciónak. Ezért pont ugye az alacsony jövedelmű háztartások, illetve azok, akiket talán leginkább érint az energiaátmenet, ugye energiaszegénységben élők, viszont ugye nem férnek hozzá azért, mert hogy éppen ugye nem hitelképesek, vagy ugye nincs önerejük, és ugye ezért is fontos lenne, hogy ugye olyan programok induljanak, ami kifejten őket célozzák, és magas támogatási arányát, tehát akár tényleg ez a közel 100%-os támogatással. Egyébként erre ugye lehetőséget ad a szociális kíma alap, amit az EU ugye pontosan azért ugye indított, vagy indít, hogy a tagországokban, tagállamokban ugye leginkább az energiaátmenet által leginkább érintett, leginkább terhelt lakossági csoportokat elérjék, és az gyakorlatilag kompenzálják ugye az energiaátmenet hatásait. És hát ugye ez a szociális klíma

0: rendszerben, úgy körülbelül egy 900 milliárd forintnyi összeg, amit ugye kellően célzottan lehetne szétosztani a lakosság körében, ugye energetikai felújításra, stb. Ugye ez is ugye úgymond ebbe a energiát mellett források között van. Ugye ennek kapcsán kicsit messzebbre vezet, mert hogy ugye ez a, itt a Magyar Természetvédők Szövetsége is, de a Greenpeace Szentélés, illetve számos civil szervezettel együtt ugye így tettünk javaslatokat, és hát ugye alakult is egy ez a szociális klímaterv hazai szinten, de végül úgy tűnik, hogy ez nem került még benyújtásra az Európai Uniónak, már pedig ugye akkor tud csak ugye elindulni egy program, hogyha ugye benyújtásra kerül. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezek az uniós pénzek is majd előbb-utóbb elérhetők lesznek Magyarország számára, mert hogy tényleg ez a 900 milliárd forint is ugye nagyon jól jönne pontosan az alacsony jövedelmű háztartásoknak.
1: Ugorjunk egyet. Egyes elemzések szerint a következő években 1500 megawatt új gázerőmű épülhet a régiónkban. Önök hogy látják, ez mennyiben segíti, vagy éppen hátráltatja a dekarbonizációs törekvéseket?
2: Magyarországon két gázerőmű építési projekt van folyamatban. Az egyik a jelenlegi mátrai erőmű telephelyhez kapcsolódik, 500 megawatt, illetve 1000 megawatt Tiszaújvárosban. Ezek nagyjából olyan 2028-29 körülre el fognak készülni, tehát ezek már futó projektek. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése szempontjából bennyi vagy a napelemeknek az ingadozó termelését segíthetnek kiegyenlíteni, de ugyanakkor be fognak hozni nagyjából 1 millió tonna széndioxid egyenértéknyi kibocsátást, ami azért elég komoly. Ugye jelenleg az országos nettó azért 48 millió tonna széndioxid egyenérték körül van. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy szakmai szempontból lett volna itt jobb megoldás is, tehát lehetett volna akár az energiatárolást hamarabb elkezdeni, bár itt is most már elindultak programok szerencsére, illetve a fogyasztói oldali választ ösztönözni, ugye ezzel azt értem, hogy még a fogyasztásnak egy részét átütemezni olyan napszakokra, amikor éppen nem a csúcsfogyasztás van, illetve olyan napelemek is szépen termelnek, és hát a hálózatfejlesztés is segíthetni ezeket a megoldásokat, illetve az okosmérés.
0: Nyilván egészíteném ki, hogy ebbe ezeknek a gázerőműveknek is, tehát ugye a gáz felhasználása, tehát hogy ez is sajnos ugye kitolja, illetve tartósá teszi ugye a fosszilis függést, és hát bizony, hogy egyelőre, tehát növeli a import gázigényt, és ugye azt használjuk, hogy ezek a gázerőművek ugye áramot termelnek, de hogy ezt az áramigényt, amit fedez, az valójában elsősorban úgy látjuk, hogy azért inkább az ipar, tehát az újraiparosítási folyamatnak óriási áramigényének a fedezésére fog inkább szolgálni. Tehát, hogy azt látjuk, hogy gyakorlatilag a különböző ipari szektoroknak tényleg nagyon-nagyon nő az áramigénye eddig is, de hogy ezután is úgy látjuk, hogy egyre inkább nő. És tehát, hogy ezek a gázerőművek nagyobb részt fogják inkább tehát hogy arra lesznek használva, hogy ugye az áramot biztosítsák ezeknek a gyáraknak. Nyilván kiegyenlíti szerepük is lesz, tehát ugye a hálózatban, ugye az áram szempontjából, de meg a lakosságnak is jut, de hogy azért itt felmerül a kérdés, hogy tényleg szükség van a három gázerőműre ehhez.
1: Az EU-ban egyre többet beszélnek az úgynevezett ETS2 rendszerről, amely a lakossági energiafogyasztást és a közlekedést is bevonná a karbonkvóták rendszerébe. Miért tűnik ez mégis elkerülhetetlennek, és hogyan lehetne tompítani a lakosságra gyakorolt hatását, és egyáltalán mekkora lenne ez a hatás?
2: Ja, tehát ugye ez egy olyan rendszer, amelynek a jogi szabályozása az már elfogadásra került, tehát egy létező jogszabályra, jogi kötelezettségről van szó. Ugye a rendszernek az érdemi indulását az uniós jogalkotók eltolták az eredetihez képest, ő most 2028 az új verzió szerint, és hát több tagállam is, tehát a legtöbb tagállam is csúszásban van a nemzeti jogba való átültetésében ennek a szabályozásnak, de attól még ugye az egy létező kötelezettség, tehát előbb-utóbb azért nem lehet már kibújni alóla. Hát amit előnként meg tudunk itt említeni, az, hogy összességében ugye minden kvóta értékesítésből közvetlenül visszaosztott bevételekből, mint pedig ugye a szociális klíma alapon keresztül visszaosztott kvóta bevételekből, ha azt az egészet nézzük, akkor Magyarországnak több forrás jut vissza, mint amennyit úgymond Magyarországon befizetése kerül. illetve hát nyilván jelenthet egy ösztönzést ugye beruházások számára, de az biztos, hogy foglalkozni kell a káros hatásoknak az ellentételezésével, megelőzésével lehetőség szerint, ami ugye energiahatékonysági, illetve hát a tüzelőanyag váltás, tehát hogy ne foszilis tüzelőanyagokat használjunk, ugye jellegű beruházásokat jelent, illetve akár közvetlen jövedelempótlást is lehet nyújtani ebből a szociális klíma alapból a legszegényebb csoportok számára.
1: Néhány percünk maradt még, és éppen ezért a legutolsó kérdésre ugranánk. Ha mindent összevetünk, az energiaátmenet inkább gazdasági teher, vagy inkább gazdasági lehetőség Magyarország számára?
0: Alapvetően ugye számos elemzés van arról, hogy az energiaátmenet egy óriási gazdasági lehetőség. Tehát európai nemzetközi tanulmány, amelyet ugye civilek készítettek, például ugye azt kimutatta, hogy ha ugye valóban a klímasemlegességi pályára tudnánk állítani az országot, tehát addig olyan szintű energiaátmenetet lehetne felpörgetni, ugye megfelelnénk ugye ezáltal egyébként a klíma megállapodásnak is, tehát nemzetközi ugye éghajlatvédelmi vállalásoknak is, akkor 2030-ra a hazai GDP-nek 8,8%-át meg lehetne spórolni, tehát olyan 5200 milliárd forint körüli összeget. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye a terhek, tehát ugye nyilván rá kell költeni ugye az energiaátmenetre, de hogy a hasznok, járulékos hasznok ugye azáltal, hogy egészségesebb lakókörnyezet, tisztább levegő, új munkahelyek, ugye tartós munkahelyek, ugye a gazdaságfejlesztés és egyéb ugye elkerült egészségügyi költségek, ezeket mind-mind összeadjuk, akkor eredőjeként egyértelműen gyakorlatilag egy ilyen erős gazdaságfejlesztési, de hogy társadalmilag is nagyon előnyös az energiaátmenet.
2: Ja, annyival egészíteném ezt ki, hogy az elmúlt évek során összesen 5 tanulmányról tudunk, amely Magyarország vonatkozásában vizsgálta ezt a kérdést, ebből 3-at a kormányzat készített, és mind az 5 azt mutatta, hogy 2050-ig összességében több munkahely keletkezik, mint amennyi megszűnik, a hasznok meghaladják a költségeket, és a GDP is magasabbra adódik, tehát mindenféleképpen gazdaságilag előnyösnek tűnik. Erősíti az energiafüggetlenségünket, ugye hát most pont az energiaválság megmutatta, hogy ez mekkora szuverenitási kockázatot jelent, hogyha ugye most a foszilis energiaordozókban egy ilyen 80-85%-os importarányunk van, ugye a földgáz, illetve kőolaj tekintetében, és ez egy olyan kiszolgáltatottság, ami egy gazdaságunkat nagyon súlyosan tudja károsítani, hogyha ezek a általunk nem befolyásolható nemzetközi árfolyamok, ezek megugranak. Nyilván foszilis tüzelőanyagoknak a kivezetése az ezen tud segíteni, mert a hazai kitermelés az messze nem akkora, mint a jelenlegi fogyasztás, tehát mindenféleképpen fogyasztást csökkenteni kellene, illetve hát önmagában a globális felmelegedésnek a megfékezése, amihez ugye hozzá tudunk járulni, az ugye számos biztonsági kockázatot enyhítene az aszálytól, hőhullámokon át a migrációs nyomásig. Megvan rá a pénz, megvan rá a terv, hogy tudjuk megtenni, bárni az innovációnak itt azért még van egy szerepe, szóval azt látom, hogy ez abszolút érdekünk, és már csak végre kell hajtani.
1: És még annyit áruljanak el, hogy a régióban egyébként Magyarország energia átmeneti adottságai, lehetőségei azért jobbak, mint más régiós országoknak, vagy belesimulunk egy régiós mintázatba?
2: Van, aki emelkedően jó adottságaim, például a geotermia tekintetében, ugye erről még nem esett szó, de ugye ez nemzetközi viszonylatban is elég jól néz ki. Ugye napelemekben viszonylag jól állunk, ugye szélenergia tekintetében, ugye az országon belül vannak regionális különbségek, de azért is főleg a nyugati ország részhez kedvező adottságokkal bír. Nyilván van egy elmaradásunk, ugye az épület állományban például ilyenek történelmi okai is vannak, de egyébként még a távhőrendszereink, az, hogy léteznek, az egy jó pont, az, hogy még felújításra szorulnak, az még ad feladatot, de összességében azért jónak látom a helyzetet.
1: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a magyar energiaátmenet mérlegéről beszélgettünk szakértő vendégeinkkel, Botár Alexával, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energia programigazgatójával, illetve Kocó Leventével, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértőjével. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy mit jelent egészen pontosan az energiaátmenet fogalma, de kitértünk arra is, hogy a nap, illetve a szélenergia esetében az egészséges arány a 3:1, de arról is képet kaphattunk, hogy Magyarországon 2 gázerőmű fejlesztése folyik, de arra is felhívták a szakértők a figyelmet, hogy jobb épületszigeteléssel éves szinten 2 milliárd köbméter gáz tudnánk megtakarítani, ami az éves gázfogyasztásnak a 25%-a. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlősi Éva és a hangmérnök Lajernita nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabad kereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybelépését. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek. Idehaza jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárca vezető közösségi oldalán. Vajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját, a beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak felső tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Sporttal folytatjuk. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es sprint kvalifikációt a Miami nagy díjon. Így ő indulhat az érről a sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a második helyen a Mercedes-szel, és a harmadik helyről a szintén McLaren-es Oscar Piastri indulhat majd. Végül néhány szóban a várható időjárásról is röviden. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borult tájak. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A délutáni órákban 19-24 fok valószínű a folytatásban. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk, itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Tűzoltó nap, akik ünnepnap is dolgoznak. Kulik Bence műsora.

elseje a világ legtöbb országában munkaszüneti nap, hazánkban 1946 óta nemzeti ünnep. A 89-90-es rendszerváltozás után a munkások ünnepét átnevezték a munka ünnepére, ám akárhogy is hívjuk, a mai nap a munkavállalók szolidaritási napja. Persze vannak olyanok, akik számára a munka ünnepe munka ünnepen. Tűzoltók, katasztrófavédők, orvosok, ápolók, rendőrök, csak hogy néhányukat megemlítsem. Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, én Kulik Bence vagyok, és mai műsorunkban pont ezekkel a hétköznapi hősökkel beszélünk. Adásunkban Nagy Margit kollégámmal ellátogatunk egy szegedi ügyeletre, ám előtte tartsanak velem a Budapesti Városligetbe, ahol a tűzoltók és a rendőrök közös, majális hangulatok kitelepülésén megpróbálunk az egyenruha mögé nézni Mukics Dániel tűzoltó ezredessel, a katasztrófavédők

0: Itt van velem Mukics Dániel, tűzoltó ezredes, a katasztrófa védelem szóvivője, és itt vagyunk a közös tűzoltó rendőrnapon a Városligetben. Ugye nem ma van hivatalosan tűzoltó nap, mikor is lesz tűzoltó nap, és hogy a rendőrökkel most már évek óta közösen tartják ezt a nagy, nem is tudom, kitelepülést, nagy majálist igazából?
1: Május 4-én van védőszentünk, Szent Flóriánnak a napja, amely a tűzoltó nap. Ez számunkra ünnepnap, tűzoltóknak ez munkaszüneti nap is. Nem kell megijedni, tehát a tűzoltók ugyanúgy tűzhöz ki fognak vonulni, tehát akik készenléti szolgálatot látnak el tűzoltók, ők ezen a napon is szolgálnak. Ugyanúgy, ahogy karácsonykor, szilveszterkor, vagy bármilyen ünnepnapon, hiszen a tűzoltók számára nincsen ünnepnap, nincsen munkanap. Nekünk kétféle nap létezik. Szolgálati nap és pihenő nap. A tűzoltók 24-48 órás munkarendben látnak el szolgálatot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy reggel 6-tól, másnap reggel 6-ig szolgálatban vannak, és ezt két pihenő nap követi. Tehát három naponta váltják egymást a szolgálati csoportok. És hogyha valakinek a szolgálati napja pont ünnepnapra esik, hát ő ugyanúgy szolgál, hiszen életet menteni mindig kell, tüzet oltani mindig kell. Arról nem is beszélve, hogy amikor ünnepnap van, akkor sokkal többen tartózkodnak otthon, jó idő esetén meg többen mennek ki a szabadba. Ennek eredménye, hogy megemelkedik a lakástüzeknek a száma, illetve, hogyha jó idő van, akkor a szabadtéri tüzeknek a száma. Tehát ilyenkor sokkal több beavatkozása van a tűzoltóknak. Mivel nagyon közel van egymáshoz a rendőrség védőszentjének Szent György napja, illetve Szent Flórián napja, ezért már 13. alkalommal közösen ünnepeljük a rendőrséggel a napunkat. Közösen rendőr és tűzoltó napot tartunk minden évben a Városligetben. Ez már a 13. ilyen rendezvény. Ilyenkor kitelepülünk, megmutatjuk a speciális eszközeinket, szaktudásunkat, és egy majális keretében bárki, aki érdeklődik a tűzoltók és a rendőrök izgalmas élete iránt, az bepillantást nyerhet. Hiszen ha visszaemlékezünk, akkor gyerekként mindannyian tűzoltók vagy rendőrök szerettünk volna lenni. Szerintem a gyűröttebb homlokúak is így vannak ezzel, hogyha visszaemlékeznek a saját gyermekkorukra, bizony ők is így voltak ezzel. Itt meg tudják nézni, hogy milyen az a magasból mentő gépjármű, milyen az a sima gépjármű fecskendő, amellyel a tűzoltók a speciális esetekhez vonulnak, mi az a feszítővágó, nem csak hírekben lehet vele találkozni, hanem itt ki lehet próbálni, meg lehet fogni, melyik az az eszköz, amellyel a tűzoltók az autó roncsból kivágják a beszorult sérülteket. Több műszaki mentési bemutatót is tartunk a mai napon, veterán tűzoltójárműveket bemutatunk, rengeteg önkéntes tűzoltó egyesület is csatlakozott a mai naphoz. A teljes nap az úgy kezdődött, hogy tűzoltóautók konvoja az óbudai Flórián térről ide vonult a Városligetig, és szirénázva több tucat tűzoltóautó, rácsatlakozva a rendőr járművek konvojára ide vonultak a Városligetbe. Tehát ez az óriási nagy szirénázás reggel a városban az ezért volt, nem mert valami baleset történt, hanem mert ide a Városligetbe jöttek a rendőrök és a tűzoltók.
0: Mindenki, azt gondolom, gyerekként tűzoltó, mentő vagy rendőr szeretett volna lenni. Az lenne a kérdésem, hogy ez a gyerekkori szeretet és rajongás, ez megmarad, szóval van állandóan új generáció a számukra, és van állandóan utánpótlás?
1: Van, akinél elmúlik, van, akinél megmarad. Akinél megmarad, azok lesznek tűzoltók. Azonban nem mindenki alkalmas arra, hogy tűzoltó legyen. Nagyon komoly egészségügyi, pszichikai és fizikai feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valakiből hivatásos tűzoltó válhasson. Hogyha valaki azon gondolkodik, hogy szeretne tűzoltó lenni, semmi más teendője nincsen, mint felmenni a katasztrófavédelem weboldalára, ott minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható. Hogyha továbbra is érdeklődik, szeretettel várjuk a legközelebbi tűzoltó parancsnokságra, vagy besétál, vagy betelefonál, vagy a vármegyei, illetve a budapesti katasztrófavédelmi igazgatóság humán szolgálatára elküldi az önéletrajzát, ír egy rövid levelet, hogy ennyi idős vagyok, szeretnék tűzoltó lenni, mi a teendőm, és minden információt meg fog tudni. Bőven érkeznek jelentkezők, tehát ott nyilván van egy természetes fluktuáció, nyugdíjba mennek idős tűzoltók, újak érkeznek hozzánk. Magyarországon kizárólag a katasztrófavédelmi oktatási központban zajlik tűzoltó képzés. Ez Óbudán van, ez a tűzoltóiskola, hogyha bármilyen tűzoltóval találkozunk az országban, őt biztosan ott képezték ki. Ez egy 5 hónapos képzés, hogyha valaki járókelőből szeretne tűzoltóvá válni, jelentkezik, 5 hónap elméleti, szakmai, gyakorlati képzésen átesik, és hogyha eredményesen zárja a vizsgáit, akkor ő beavatkozó tűzoltóvá válhat. Erre ráépülhet többféle képzés is, hogyha valaki speciális járművet szeretne vezetni, szeretné tovább képezni magát, már több évet eltöltött a szakmában, akkor akár vezető is válhat belőle, illetve felsőoktatás terén, hogyha valaki érdeklődik a katasztrófavédelem iránt, akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Katasztrófavédelmi Intézetben szerezhet felsőfokú katasztrófavédelmi végzettséget.
0: És mi a helyzet az önkéntes tűzoltókkal? Mert ők ugye egy külön szubkultúra, egy külön csoport. Hogy lesz valakiből önkéntes tűzoltó, és hogy néz ki ma Magyarországon az önkéntes állomány? Egyáltalán milyen a kommunikáció a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és az önkéntes tűzoltók között?
1: Ha lehet mondani, az egyik lába a katasztrófavédelemnek az önkéntes tűzoltó egyesületek. Többféle önkéntes tűzoltó egyesületet különböztetünk meg. Vannak olyanok, amelyek effektív végeznek tűzoltási, műszaki mentési munkát, vannak olyanok, amelyek csak hagyományőrzési tevékenységet végeznek. Ez is nagyon fontos.
0: Tűzoltó zenekarok, ők mondjuk önkéntes tűzoltók?
1: Például tűzoltó zenekar, különböző relikviákat gyűjtenek, kis helyi tárlatokat, múzeumokat tartanak fönt, restaurálnak régi szerkocsikat, régi ilyen tűzoltó szekereket gyakorlatilag. Több mint 700 önkéntes tűzoltó egyesület van Magyarországon, a katasztrófavédelem valamennyivel felvette a kapcsolatot, és a hozzájuk legközelebb álló hivatásos tűzoltó parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötnek. Rengeteg olyan tűzoltó egyesület van, amelyik a mi munkánkat kiegészíti és végez tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. Amíg a hivatásos tűzoltóknak a riasztást követően 120 másodpercen belül el kell indulni, akár éjszaka, akár karácsonyban, ha éppen a mosdóban van a tűzoltó, ha éppen zuhanyzik a tűzoltó, akkor is, ha riasztás van, 120 másodperc múlva el kell indulni a tűzoltó gépjármű fecskendőnek, hiszen hogyha baj van, akkor minden másodpercen emberélet múlhat. Az önkéntes tűzoltóknak 8 perc a vonulási idejük, valamivel lassabban indulnak meg, de ettől függetlenül a kevésbé időkritikus eseteknél óriási segítséget nyújtanak számunkra. Képzeljünk csak el egy olyan esetet, amikor egy komoly vihar vonul át Magyarországon, több ezer bejelentés érkezik, rengeteg fa ág letört, fa kidőlt, ezek az utakat elzárják. Ha pusztán a hivatásos tűzoltóknak kellene minden egyes ilyen műszaki mentéshez kivonulni, akkor hetekig tartana, míg minden viharkárt felszámolnánk. Ezért óriási segítséget nyújt a hivatásos tűzoltók számára az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönjük a munkájukat, hiszen ők a saját szabadidejük terhére mindenféle anyagi honorálás nélkül végzik ezt a munkájukat.
0: Szednél szebb egyenruhákat lát az ember. Elmagyarázná nekem és a hallgatóknak, hogy mit látunk pontosan az egyenruháján, miről mesél nekünk egy ilyen egyenruha?
1: Tűzoltóknak többféle egyenruhájuk van, ez az úgynevezett társasági egyenruha, ez a dísz egyenruha. Ünnepnapon ezt szoktuk viselni. Van a hétköznapi szolgálati egyenruha, ezt az irodában viseljük. Azon tűzoltók, akik kivonulnak káresetekhez, akik készenléti szolgálatot látnak el, ők gyakorló ruhát viselnek. Tehát amikor a laktanyában vannak, éppen nincsen riasztás, hanem a laktanyában képzik magukat, gyakorlatoznak, akkor ezt viselik. Amikor éles helyzet van, vagy speciális eseteket gyakorolnak, akkor pedig a bevetési védőruhát veszik föl. Ez az, amivel lehet találkozni beavatkozások esetén, hogy sisak, védőkapát, kantáros nadrág, hatalmas csizma. Érdekes dolog, hogyha valaki járt már tűzoltóparancsnokságon belül, évről évre gyermeknapon meg szoktuk nyitni a laktanyák kapuit, és betekintést nyerhetnek az érdeklődők a kulisszák mögé, ott találkoznak egy olyan különlegességgel, hogy csőre töltött csizma. Ez azt jelenti, hogy a tűzoltó csizma köré a földre le van téve a nadrág. Azért, hogy a tűzoltó, amikor beérkezik a riasztás, lecsúszik a csövön, beleúrik a csizmába, és magára rántja a kantáros nadrágot. Ezzel is másodperceket nyer, hogy hamarabb tudjon felöltözni, hamarabb tudjon elindulni egy égő házhoz, vagy egy közúti balesethez.
0: Milyen lehetőségei vannak ma mondjuk egy nőnek, aki tűzoltó szeretne lenni itthon, milyen nehézségekkel néz szemben, és mennyire maszkulin a közeg a magyar tűzoltóságnál?
1: Beavatkozó hivatásos tűzoltók között ne keressünk hölgyeket. Azért, mert nem csak a nagyon kemény fizikai megpróbáltatás jelenléte az, amely megnehezíti, hogy a gyengébbik nem is részt vegyen a tűzoltás műszaki mentésben, hanem itt egy nagyon komoly pszichikai terhelés is van. Képzeljünk csak el egy olyan közúti balesetet, ahol egy csecsemő vesztette az életét. Csecsemőt kell kiemelni a metró alól, a villamos alól. Nem mindenkinek ugyanolyan a lelki rátermettsége, illetve egy feszítővágónak a súlya az önmagában 20 kg. A teljes tűzoltó bevetési védőruha légzőkészülékkel, palackkal az 25 kg. Erre rávesszük még a feszítővágót, az már egy plusz 40 kg. Nem minden nő bírná el ezt, mellé a pszichikai terhelés, ezért beavatkozó tűzoltók között ne keressünk nőket, önkéntes tűzoltók között vannak szép számmal hölgyek, illetve a katasztrófavédelem egyéb szakterületein sok hölgy teljesít szolgálatot, például a katasztrófavédelmi mobil laboron ez a jármű, amelyik kivonul az egyes ipari balesetek helyszínére megmérni, hogy milyen koncentrációban szabadult ki mérgező anyag, ha egyáltalán kiszabadult, megméri annak a koncentrációját, köztük vannak szép számmal hölgyek, azonban klasszikus, vonulós, beavatkozó tűzoltó nincsen hivatásosok között olyan, aki nő lenne.
0: Ha nem is tudja valahogyan a tűzoltó vagy a katasztrófavédő dolgát segíteni, azért jó, hogyha az állampolgár nincs éppen láb alatt. Van esetleg olyan most itt a lehetőség a mikrofonban, amit tényleg érdemes elmondani a hallgatóknak, az állampolgároknak, hogy mi az, amiben tudják segíteni a katasztrófavédők munkáját, és mi az, amit semmiképp mer, csak nehezítenék a munkájukat.
1: Három dolgot javasolnék mindenkinek, aki szeretné segíteni a tűzoltóknak a munkáját. Egyik, Magyarországon évente 6500-7000 lakástűz van. Azon helyszíneken, ahol van füstérzékelő, ott általában egy négyzetméternél nem szokott nagyobb tűz lenni, nincsen sérülés, nincsen tragédia. Vegyünk otthonra füstérzékelőt. Néhány ezer forintért meg lehet vásárolni, föl lehet szerelni otthon a plafonra, és a füst, mivel fölfele száll, a tűz keletkezésének legelején azonnal jelez a füstérzékelő, amikor még bőven ki tudunk menekülni a saját testi épségünk kockáztatása nélkül, akár el is tudjuk oltani a kis kezdődő tüzet. Vegyünk otthonra egy tűzoltó készüléket. Én azt javasolom, hogy otthonra egy 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket vásároljuk. Ez az ABC, ez a tűzosztályokat jelenti, hogy milyen típusú tüzeket lehet vele oltani. Szilárd anyagok tüzét, folyadékok tüzét és gáznemű anyagoknak a tüzét. Hogyha otthon vannak idősebbek vagy gyerkőcök, ők lehet, hogy nem bírják el a 6 kilós porral oltó tűzoltó készüléket, ők érdemes venni egy 2 kg-os tűzoltó készüléket. Tehát füstérzékelőt vásárolni, tűzoltókészüléket készenlétben tartani otthon, és az autósoktól szeretném kérni, hogyha meghallják, hogy szirénázva érkezik egy nem csak tűzoltó, ugyanúgy rendőr vagy mentőszolgálatnak a járműve, akkor engedjék el. Nem az a jó megoldás, hogy azonnal beletaposunk a fékbe, aztán úgy kell leszirénáznia az útról az ott veszteglő autóst, hanem biztosítsuk neki a továbbjutásnak a lehetőségét. Hogyha egy 10-20 tonnás tűzoltógépjárműt megállásra kényszerülünk, akkor az óriási időveszteség. Minket várnak valahol. Valahol ég valami, vagy valahol nagyon komoly baleset történt, minden másodperc számít. Tehát ha szirénát hallunk, halkítsuk le a rádiót, és próbáljuk meg felmérni, hogy milyen irányból érkezhet a megkülönböztető jelzést használó jármű. Minél hamarabb biztosítsuk számára, hogy el tudjon menni, mert ezzel rengeteget segítünk más bajba jutott emberen.
0: Innen
2: innen is köszönjük a tűzoltóknak és a katasztrófavédőknek a mindennapi hősies helytállást. Azonban nem csak náluk, de az orvosoknál sincs ünnep és hétköznap között különbség, vagy legalábbis csak nagyon ritkán. Akinek azonban ez az élete és a hivatása, az nem áltozatként tekint arra az időre, amikor dolgoznia kell, miközben mások ünnepelnek, szórakoznak, pihennek, vagy éppen egy majálison mulatnak. Dr. Letoha Anna Mária, a Szegedi Infektológiai Klinika és Oktatási Központ Centrum vezetője. Nagy Margit néhány napja pont akkor találkozott a doktornővel, amikor ügyeletben volt.

0: Centrumvezető orvosnak is úgy tűnik kell ügyeletet vállalnia, hiszen most kezdődött az ügyelet, most volt átadás, átvétel. Mi történik ilyenkor?
1: Körbe megyünk a házba az összes szinten, ágy mellett átvesszük az összes bentfekvő beteget, és elmondják a betegeket ellátó kollégák azokat a legfontosabb információkat, hogy várható-e valamilyen ügyeleti esemény a bentfekvő beteggel kapcsolatban.
0: Most hány beteget adtak át önnek, mint ügyeletes orvosnak?
1: 90.
0: Hát az nem kevés. Gondolom azért vannak még más orvosok is, akik itt ügyelnek.
1: Ketten vagyunk, én vagyok az ügyeletvezető, mint szakorvos, és van velem egy nagyon ügyes rezidens kollégám, és így ketten látjuk el mind a sürgősségi betegellátó osztályról átvett további ellátást igénylő betegeket, illetve nyilván az itt bent fekvő betegeket is, akiknél bármilyen ügyeleti teendő van.
0: Milyen betegek fordulnak meg itt?
1: Az akut belgyógyászati és infektológiai centrum, pontosabban ez a mi nevünk. Első-második emeleten akut belgyógyászati osztály működik 36-36, tehát 72 ágyjal. A harmadik emeleten működik az infektológiai osztály, szintén 35 ágyjal. Ezekre a betegekre ügyelünk mi most, illetve ezekre az ágyakra érkezik az SBO-ról bármilyen akut belgyógyászati beteg, magas vérnyomás, diabétesz, lehet. Mindenféle akut belgyógyászati eset tartozik ide, akut veseelégtelenség, szívelégtelenség, ritmuszavar.
0: Nagy a forgalom így hétköznap, vagy hétvégén nagyobb a megterhelésük az orvosoknak?
1: Folyamatos, mert az SBO-nál most azt látjuk, hogy óriási terhelés van, és mivel mi elsődlegesen az SBO a háttérosztálya vagyunk, ezért nagyon-nagyon nagy a terhelés. A mai napon is 8 beteg fog érkezni, ez csak az akut belgyógyászat. Gyakran 10-12-14 beteget veszünk át egy nap az SBO-ról, jelentős részük ügyeleti időbe érkezik meg. Ilyenkor a két ügyeletes veszi föl ezeket az akut betegeket.
0: Most 5 órakor volt az átadás átvétel, ez meddig tart?
1: Ez hónap reggel 8 óráig.
0: Gyakran... Este 5-től másnap reggel 8-ig?
1: Hát 4-16 órától, de már 3:30-től azért már elkezdjük átvenni.
0: Május 1-én milyen a beosztás?
1: Május 1-én ugyanez van, szintén 2 orvos van erre a 107 ágyra. Egy szakorvos és egy rezidens kollega van itt minden időpillanatban az épületben. Hétköznap, mint ami most van, az délután 4 órától másnap reggel 8 óráig az ügyelet. Hétvége pedig és ünnepnap, az pedig reggel 8-tól indul az ügyelet, és másnap reggel 8 óráig.
0: Nagyon kellemes kis szobája van, hogyha nincs munka, akkor talán még lehet aludni is, lehet aludni.
1: Ez úgy néz ki, hogy az ember ilyenkor, legalábbis akkor magamról beszélek, egy ilyen éber alvó állapotban van, tehát a legkisebb neszre is az ember fölriad, mert nyilván tudja, hogy bármikor hívhatják az osztályokról. Általában az SBO-val van egy ilyen hallgatólagos megállapodás, hogyha nyilván lehet, akkor éjfél után már az itt bent fekvő betegek érdekébe, ha lehet, ne küldjenek beteget, hanem éjfélig megérkeznek a sürgősségi osztályra bekerült és további ellátási igényű betegek, illetve reggel 6-tól azért, mert nyilván mi itt vagyunk ügyeletben, de azok a betegek, akik már bent fekszenek, azoknak azért ahhoz, hogy gyógyuljanak, szükségük van a pihenésre, már pedig azért egy új betegnek az éjszakai beszállítása azért jelentős zajjal, fényeffektusokkal jár, ami nyilván a bent fekvő betegek nyugalmát megzavarja, úgyhogy általában éjféltől reggel 6-ig az SBO-ról lehetőség szerint nem jön beteg. Nyilván, hogyha úgymond Armageddon van, akkor nyilván más a helyzet, akkor természetesen jönnek a betegek éjszaka is az SBO-ról, illetve ugye mivel ez egy akut betegellátó osztály, itt állandóan vannak akut rosszulétek, akikhez éjszaka is, hajnalba is hívnak a nővérek.
0: Úgy tűnik, hogy ez soha véget nem érő történet. Nem lehet kiégni?
1: Vannak nyilván, akik elfáradnak ebbe. Nekem az a szerencsém, hogy genetikailag kódoltan orvos vagyok, mert édesanyám, édesapám, mindenki a családban orvos volt. Tehát én úgy nőttem föl, hogy volt, hogy az anyukám a fodrásztó hajcsavarokkal rohant ki a műtőbe, mert éppen olyan tömegbaleset volt, hogy behívták még, mint altató orvos plusz munkaerőként. És mivel én így nőttem föl, nekem ez a természetes, és a gyerekeim, akik közül az egyik már most negyedéves szintén orvost a hallgató, másik fiam pedig most fog fölvételizni az orvosi egyetemre. Ők szintén így nőttek föl, ők se tudták volna el se képzelni, hogy mások legyenek, mint orvosok, és nekik ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy anya ügyel. Néha azért szokták mondani, mikor mindenhonnan elkések valamilyen betegellátási dologból kifolyólag, hogy hát jó lenne anya, ha egyszer ideérnél, de hát nyilván nálunk ez úgy van, hogy én nem mondhatom azt, hogyha 4-ig van a munka, 4 óra előtt 5 perccel rosszul lesz valaki, hogy akkor én elmentem haza, hanem nyilván mivel az én betegem, én vagyok itt, akkor befejezem a betegellátását, és úgy adom át esetleg az ügyeletnek.
0: Május 1-e a munka ünnepe, ilyenkor az emberek többsége kimegy ajánlisozni, önök meg itt a kórházban dolgoznak.
1: Szó szerint munkával ünnepeljük a munka ünnepét, minden nap ugyanolyan, mint a másik, a beteg az ünnepnapon is beteg.
0: És soha nem jut eszébe, hogy de kimennék meginni egy pohár sört, vagy egy üdítőt, vagy enni egy virslit, nem kívánkozik néha ki ilyenkor?
1: Arra odafigyelünk az ügyelet beosztásánál, hogy azért mindenki részesüljön jobból is, meg még jobból is. Váltakozik az, hogy ki ügyel ünnepnapon, meg azért az ilyen ügyeleti beosztásnál ügyeletbeosztóknak lehet beadni kéréseket, tehát hogy sokszor a kollégák úgy kapják ezeket az ügyeleteket, hogy ő maguk adják le, hogy vállalják ezt a plusz feladatot.
0: Aki orvos, az nyilván nem csak munkaként tekint erre a szakmára, hanem hivatásként. Jó, ez így, hogy az ember ennyire a munkájának ér?
1: Szerintem ezt nem lehet máshogy csinálni. A legtöbbünknek ez nem csak munka, hanem hivatás is, és sokunknak még a hobbija is ez. Én azt tudom mondani, hogy ezt nem lehet máshogy csinálni. Tehát vagy az ember mindent oda tesz, mert a beteg az mindig beteg, és mindig el kell látni. Ennek az a lényege, hogy azért az embernek is legyen az ünnepnapjai.
0: Ezen a május 1-én hogy tölti az időt?
1: Én most május 1-ézni fogok. Az egyik nagyon-nagyon kedves kollégám még csinálnak egy május 1-i kerti partit, úgyhogy én ott leszek. Viszont nálam lesz a mobiltelefonom, mert én vagyok az állandó infektológus beteg átvevő, és velem kell mindig leegyeztetni, hogy milyen beteg kerül átvételre, úgyhogy azért május 1-én is úgymond résen leszek a betegellátásra. Kapcsolatban.
0: Tehát akkor nincs felhőtlen pihenés és kikapcsolódás.
1: Én nekem ez már megszokott dolog, de benne leszek a munkába is egy kicsit.
2: Tűzoltók, katasztrófavédők, orvosok, ápolók, mentősök, rendőrök, mind-mind olyan hétköznapi hős, akik számára a munka ünnepe, munka ünnepen. Tisztelettel és hálával tartozunk mindnyájuknak. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Én a riportertársam Nagy Margit, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Schwarz Nóra és a műsor valamennyi készítője nevében köszönöm, hogy velünk voltak. Kulik Bencét hallották.

Kossuth Rádió Balassagyarmaton, FM 93,7. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely! A műsorvezető Burkert Rudolf.

ugye a vasútnak van ez a romantikája, hogy azért nagyon sokan szeretik a vasút, és nagyon szeretnek vele utazni, és hát van, aki szerintem évente többször is eljön Nagycenkre, és akkor átjön Fertőbozra, aztán meg vissza, és ezt a kis, nem tudom, 20-40 perces utazást ezt mindig úgy teszi meg, mint egy gyermek, hogy újra felfedezi, hogy milyen jó ezzel utazni.

0: 150 éve indult meg a vonatközlekedés Győr és Sopron között, a vonalon 1876 óta járnak vasutak, képzeljék, és 1879 óta pedig ében furtig tart ez a vasútvonal, aminek a célja természetesen az, hogy a személyszállítás, illetve a különböző gabonák eljussanak a céljukra. Mi most éppen Fertőbosz felé igyekszünk, mert hogy az előző részben ugye elindultunk Sopronból. Útitársaim, akikkel ma beszélgetni fogok, Tóth Sándor, aki a Gyesebb nyugdíjas üzemtörténésze, Markó Zoltán, aki Sopronban is volt állomásfőnök, illetve Csornán is dolgozott, és Rázó László, a Gyesebb szóvivője. És közben meg is érkeztünk, megáll a vonat, nyílnak az ajtók, leszállunk, és már látjuk is kiírva, hogy Fertőbozon vagyunk. Na, minek után Markó Zoltán megy előre, akkor hozzájövök, csatlakozom, hogy akkor megyünk és megnézzük a régi szerelvényeket?
1: Itt lehet látni két régi gőzmozdony.
0: Új, na hát tényleg, mint amik a filmekben vannak.
1: Hát, a hátsó az egy 424-es.
0: Akkor sétáljunk közelebb a peronon, mert hogy ezek hát tényleg szerintem a Poirot filmekben lehet ilyeneket látni. Legalábbis én azt gondolom, de dolgoztak még ilyenekkel?
1: Hogyne. Én amikor 81-ben a rendező pályaudvarra kerültem, 424-esek közlekedtek még a szombathelyi Sopron vonalon. Az akkori fűtő, aki szintén annyi idős, mint én, ő vele mai napig is tartom a kapcsolatot, és akkor megy nyugdíjba, mint én. Azóta is előhozott ezeket a régi élményeket, hogy emlékszel, amikor még lapátoltad a szenet, és nem lehetett megismerni, mert olyan kormos voltál tőle. Utána pedig a legmodernebb mozdonyokkal szállította már nyugdíj előtt a szerelvényeket Sopron rendezőből ében furtig.
0: Na akkor hadd intézzek ennek kapcsán egy kérdést Tóth Sándorhoz, aki egy Gyesebb nyugdíjas üzemtörténésze, hogy ez ma olyan romantikusnak tűnik, amit a Sándor mesél, hogy lapátoltad a szenet, és akkor csak a két szemed látszott ki. De hogy ez jó volt, vagy csak az idő megszépítette?
2: Idő megszépítette.
0: Miben más az, amikor már nem kell lapátolni a szeret? Könnyebb, ugye, ez világos.
2: Világos, de itt megnézi a gőzmozdony, tehát egy nyitott a vezetőállás. Tehát a mozdonyvezetőnek, fűtőnek, ha esett, ha fújt a szél, ki kellett hajolni az ablakon, hogy lássa a jelzőt, ami előtte van. Aha. Hogy időben meg tudjon állni. Tehát itt nem volt olyan, hogy becsukom az ablakot, és fűtenek, nekem is meleg van. Egyik oldala megsült a kazántól, mert ugye ott fűtött, a másik oldala meg megfagyott. És ehhez hozzájön, még ma is érvényes a mozdonyvezetőknek, hogy a teljesen szabályozatlan életmód. Egyszer reggel 5-kor megyek dolgozni, egyszer este 10-kor megyek dolgozni, az igazából érdemben nem nagyon változott.
0: Na és akkor fektessünk le szerintem különböző alap kifejezéseket, hogy akkor ezt nevezzük mozdonynak, ami húzza az összes többi mögötte lévő kocsit, de akkor hogy hívjuk a kocsit szaknyelven?
2: Az meg a szerelvény, a vonat.
0: Az a szerelvény, maga. És akkor amit ma vonatnak nevezünk, az az, ami...
2: Motorvonat, igen.
0: Motorvonat, jó.
2: Ez lehet villamos motorvonat, vagy motorvonat.
0: Na most két darab mozdonyt látunk itt, ugye az egyiket már említette Zoltán, ugye az volt a 424-es, és ami ott mögötte van.
2: Ez egy német háborús mozdony, igen. Amit 1963-ban a Szovjetunióból vásárolt Magyarország, és így került a Gyesebhez is. Ezek a háborúban a németek által rövid élettartamra, fontszolgálatra tervezett mozdonyok. Ez egy bevált német mozdonytípus az 50-es sorozatnak a lebutított, leegyszerűsített változata. De olyan tartós szerkezetek voltak, hogy a Gyesevén is például utolsó időkig üzemeltek.
0: És akkor Rázó Lászlóhoz szól a következő kérdés, hogy akkor ez tulajdonképpen már csak kiállítás, ami mondjuk a gyerekeknek be lehet mutatni a vasút fejlődésének történetét.
3: Gyakorlatilag igen, ugye ez a Fertőbozon állomás az azért különleges, mert itt van nagy vasút és van kis vasút is. Tehát tulajdonképpen ez végállomása a Nagycenki Széchenyi Múzeum vasútnak egyben. Tehát aki mondjuk ide eljön Fertőbozig és itt leszáll, mondjuk akár Budapest irányából, az itt szépen át tudsz állni. Itt látszik is, vannak is egyébként ilyen múzeumvasúti szerelvények, személykocsi, teherkocsi, és akkor itt hétvégente van múzeumvasúti közlekedés, és akkor bizonyos időközönként jön a kisvasút, és ez egy ilyen 3,6 km hosszú kisvasút, ami Fertőbosztól megy be egészen Nagycenkig. A Széchenyi kastély szemben van a múzeumvasútnak az indító állomása.
0: Zoltán, nem értek hozzá, és nincs vasutas a családban, tehát így kérdezem, hogy ezeket a gőzmozdonyokat bonyolultabb volt vezetni, mint azt, amit ma villannyal működik?
1: Erre nem tudok pontos választ adni, Sanyi, mint gépész jobban tud válaszolni, de szerintem igen.
0: Na, bonyolultabb, bocsánat.
2: Ezeket lényegesen bonyolultabb volt vezetni, ugye a manapság, főleg ilyen motorvonatoknál, ott a, megjelenik a hibőzenet, akkor megjelenik, hogy nyom meg ezt a gombot, nyomd meg azt a gombot, és akkor vagy elhárul a hiba, vagy nem. Itt nem, ezeknél nem. Itt nagy kalapács, nagy fogó. Tehát ugye, hogy a mesében meg van írva, úgy kellett rögtönözni. Tehát egy nehéz fizikai munka volt. Egyaránt a mozdonyvezetőnek, meg a fűtőnek is.
0: Na csak azért, mert tudják, hogy szerintem legtöbbünknek ez már a Vissza a jövőbe című filmből ismert, ugye, hogy ott akkor annyira felfűtötték, hogy azt hiszem, hát elérte a 88 mérföldet, arra emlékszem, az átszámítva, nem tudom, hogy a 130-140 km/h lehet, tényleg tudhattak ezek ennyit?
2: Ezek nem. Tehát itt a 424-es az 80-ra volt engedélyezve, és az 520-as is. Ugye az 520-asnak az a nagy előnye még, hogy az mind a két irányban, tehát fordított állásban is ugyanakkor a sebességgel tudott közlekedni. Ez is még a háborús követelmények miatt volt. Ott, ahol nem volt fordítókorong, nem tudták megfordítani a mozdonyt a menetiránynak megfelelő állásban, akkor háttal. Tehát úgy vontatta az 5-ös az a szerelvényt, hogy a kocsik itt álltak mögötte, de arra felé ment.
0: Ja, tehát, hogy aminek mi most az orrát látjuk, igen, ahhoz csapták hozzá az összes többit, és akkor magának hátrafele.
2: Igen, úgy vontatta a szerelvényt, nem volt hely megfordításra.
0: De ez ennyire kuriózumnak számított?
2: Igazából nem, csak ez a tehát az összes többi tudja ezt, csak ennél a mozdonynál az volt a kuriózum, hogy mind a két irányba egyforma sebességgel tudott menni. Volt engedélyezve. Tehát menni mindegyik tudott, csak az volt a kérdés, hogy milyen sebességre engedélyezik.
0: És akkor Laci, amiket még látunk itt kiállítva különböző, és akkor most nézzék el nekem, meg lehet, hogy rossz kifejezést használok, kocsikat, akkor azok mire szolgáltak?
3: Hát ezek gyakorlatilag múzeumvasúti, keskeny nyomtávú vasúti kocsik. Ugye ebből nagyon sok volt Magyarországon valaha, és gazdasági feladatokat is láttak el, mondjuk nem tudom, nem messze Sopront is volt, Kapuvárnál is volt például egy ilyen, és az nádgazdaság, tehát szállítmányozási feladatokat látott el, mondjuk olyan helyre telepítették, ahol nem volt kellően erős talaj ahhoz, hogy még egy nagyvasúti vágányt elbírjon a talaj, és a kisvasutat meg mondjuk elbírta. Tehát, hogy ilyen funkció is volt, ugye ma már ezek jobbára megszűntek, ma már ezek a keskenyomtávú, vagy kisvasutak, vagy gyakorlatilag múzeumvasút, ahogyan mi hívjuk. Ez most már kimondottan ilyen kuriózum, aki szeret vonattal utazni. Például van egy András nevű gőzmozdony a Széchenyi múzeumvasúton, és akkor eljön, és akkor megtapasztalhatja, hogy milyen utazni egy gőzös vontatással. Ezek ez a nagy, hatalmas, mondjuk egy 424-es bivajhoz képest, ezek viszonylag picike gőzmozdonyok, ezek a keskenyomtávú gőzmozdonyok, de mégis az egész feeling az olyan, hogy rendesen utazom egy olyan kocsi.

0: De vannak olyan hétvégék, és ezt előre ki is szoktuk hirdetni, hogy mikor vannak azok a hétvégék, amikor működik a közmozdony, és akkor azzal lehet utazni. Nagyon szeretik a gyerekek különben, de felnőttek is. Ugye a vasútnak van ez a romantikája, hogy azért nagyon sokan szeretik a vasút, és nagyon szeretnek vele utazni, és hát van, aki szerintem évente többször is eljön Nagycenkre, és akkor átjön Fertőbozra, aztán meg vissza, és ezt a kis, nem tudom, 20-40 perces utazást ezt mindig úgy teszi meg, mint egy gyermek, hogy újra felfedezze, hogy milyen jó ezzel utazni.
1: Na most ehhez képest, hát ez egy elég széles skála, ami mozoghat erre a kérdésre adott válasz, de miben mások azok a vonatok, amivel mi ide érkeztünk?
0: Hát ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a hagyományos mozdonyok, azok, hát ezek a gőzösöket ugye meg kellett fordítani a többségét. Tehát volt egy úgynevezett fordítókorong, ami arra szolgált, hogy ráhajtotta a gőzmozdony, megfordították az egészet, és akkor 180 fokkal, és utána nem tudott visszafelé közlekedni. Na most ennek ugye a funkciója már abszolút nincs meg a mai világban, hiszen ez a Flirt motorvonat, amivel mondjuk most eljöttünk Sopron és Fertőboz között, eznek mind a két oldalon van természetesen vezető állása, tehát annyi dolga van, hogyha mondjuk megérkezik egy végállomásra a mozdonyvezető, annyi dolga van, hogy kiszáll és átbaktat a másik oldali vezetőállásra, és akkor már a másik irányba, tehát amit beszéltünk, 180 fokig megérkezik, és ellenkező irányban már is el tud indulni, és ez rengeteg idő, megtakarítás, és ami nagyon fontos, hogy ezek villamos vontatásúak, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a mai világban nagyon fontos a környezetvédelem, illetve a fenntarthatóság, hogy ezt egy SVS maximálisan próbálja magáévá tenni, és azt szoktuk mondani, hogy ha valaki nem személyautóval, hanem egy ilyen villamos motorvonattal közlekedik, akkor tized annyi szennyezi a környezetét, tehát tized annyi széndioxid kibocsátást generál az az utas, aki veszi a fáradtságot, és egy ilyen villamos motorvonattal közlekedik, semmint, hogy mondjuk személyautóba ülne.
1: Bizony Isten, nem rendeztük meg, hogy ilyen korra fusson be a vonat, de ez nagyon jól jött ki. No, eljutunk-e odáig, mint amit mondjuk már Budapesten lehet látni a 4-es metrónál? Tudom, hogy egy picit más műfaj, de hogy abban ugye már nem feltétlen kell vezető, és ez is egy olyan evolúciós láncnak tűnik, amit mondott, hogy lehet, hogy akkor ez a következő lépcsőfok.
0: Nyilván ez a következő lépcsőfok, ez egy célja egyébként nyilván a gyesernek is hosszú távon, hogy aztán majd lehessen mozdonyvezető nélkül is szerevényeket közlekedtetni. Ehhez különböző, most is léteznek vonatbefolyásoló berendezések, tehát ez olyan, úgy kell képzelni, hogy ha valamit hibázna mondjuk a mozdonyvezető, még túl gyorsan halad egy adott szakaszon, ahol más a sebességhatár, akkor kívülről belenyúl egy rendszer, és ezt visszahúzza. Na most ezt a vonatbefolyásoló rendszert, ezt addig kell fejleszteni, és ez még ugye nem áll rendelkezésre, de addig kell fejleszgetni majd a közel vagy távol jövőben, hogy végül is ne legyen már szükség emberre, és ezek a befolyásoló berendezések addig eljussanak, hogy mondjuk egy szerelvényt külön vezető nélkül is el lehessen közlekedtetni.
1: Sándor, miért van az? Én egyébként, hogyha vasútra gondolok, nekem a kék szín jut eszembe, nyilván a MÁV-iat, a MÁV és a GSF-két teljesen külön kategória, tehát ne keverjük össze őket, hogy a GSF a sárga és zöld színű.
2: De ez a legújabb változat, ugye a GSF is kékkel kezdte, ugye a MÁV-tól átvett járművekkel, utána volt a sárga csík a kék mozdony oldalán, benne a GSF logóval, GSF emblémával, és utána jött ez a zöld-sárga spenót tükörtojással a köznyelben, vagy a Repceföl tavasz, a Repcevasútnak is szokták mondani a GSF-et. De szerintem ez nagyon találó, nagyon szép, és ami lényeg, hogy jól elkülönül a MÁV-tól.

0: Kövesdi Szilárddal, a Gyesebb ZRT vezérigazgatójával folytatjuk a műsort, és akkor visszaugranék az egésznek a nevére, hogy ugye Győr, Sopron, Ebenfurt és ugye a vasút. Na most miben más az, hogyha két állam között kell vasutat működtetni, így jelesül ugye most Ausztria és Magyarország között, mint mondjuk a MÁV-nak a dolga, ami országon belül működik?
1: Hát az, hogy két országban működik a Gyesev, ez nem volt ugye mindig így. 1921 előtt ugye a Lajta folyónál volt a határ, és akkor még mint Magyarország részeként, nem a Király Államvasutak, hanem ez egy koncesszióban épült vasútvonal volt, a Győr-Sopron-Ebenfurt közti. Aztán a Tirana után lett két országban működő vasút, és maga a békeszerződés is foglalkozik azzal egy fejezetben, hogy ennek a vasútnak ennek továbbra is egy cégként kell működnie, és meghatározta azokat a feltételeket, hogy Ausztria hogyan lép be ebbe a koncesszióba,

0: koncepcióval, és hogy kell a gyesevet kialakítani, úgyhogy ez tudjon így működni. És azóta is így működik, de azóta egy ilyen már unikálisnak mondható európai vasúttársaság, mert még egy ilyet nem találunk Európában, mert két államnak a tulajdonában van, és határon átnyúló forgalmakat bonyolít le. Aztán 1989-től egy egészen más helyzet alakult ki, ami megváltoztatta a digi szerepét a vasúttársaságnak. Majd a 2000-es évektől megint egy újabb szerepet kellett kitalálni, de mindig megtalálta a társaság azt a szerepet, amiben hasznos tud lenni, amivel is eljutottunk a mai állapotig, ahol egyrészt megtartotta a határon átnyúló és a bécsi elővárosi közlekedésbe résztvevő szerepét, másrészt viszont Magyarországon elkezdett bővülni, és elkezdett nagyobb szerepet magáénak tudni az országos közlekedési rendszerből.
1: Nézzük akkor a fejlesztési lehetőségeket, és szedjük ketté. Miben vagyunk jók, miben lehet fejlődni, kezdjük azzal, hogy miben vagyunk jók.
0: A gyesev jó volt abban, hogy a méretéből és a addigi tapasztalataiból összeszedett tudást felhasználva egy rugalmas, gyors döntéseket hozó és ügyesen alkalmazkodó társaság. De azt szeretnénk automatizálás szempontjából, digitalizáció szempontjából annak a lehetőségeit kihasználva a volt gyeseves hálózaton kialakított forgalomirányítási digitalizált rendszerhez illeszteni, tehát központi forgalomirányítás helyeket kialakítani, a állomásokon egyre kevesebb, a végén nulla személyzettel működni, és szinte távirányítani az egész hálózatot. Ez két okból, egyrészt a hatékonyság javítása szempontjából, aminél kevesebb élőmunka felhasználás szempontjából, másrészt pedig azt kihasználva, hogy egy központi irányításnál jobban, gyorsabban, rugalmasabban lehet a forgalmi zavarokat, a közlekedési zavarokat elhárítani.

0: Lejövünk a peronról, mert itt a nagy feszültség miatt egy pici ciceg és talán végig hallatszódik a felvétel alatt, és ahogy sétálunk itt a fák alatt, még azért Markó Zoltánhoz visszalépnék egy kicsit, mert ugye ezt mondtam, hogy volt Sopronban állomásfőnök, dolgozott Csornán is, de elméletileg volt kalauz is.
1: Igen. Voltam 2004-től 3,5 évig.
0: Állítólag nehéz munka, mert hogy egyszerre kell pedagógusnak és pszichológusnak lenni.
1: Én is ezt vallom, de olyan szempontból nehéz csak, hogy korán kellett kelni. 3 óra körül, hogy följelentkezzél az első induló vonatra, de én nagyon szerettem, megmondom őszintén, nem volt akkora stressz, mint az összes többi beosztásomban.
0: Hát én azt gondolnám, hogy emberekkel beszélgetni, pláne ilyen munkakörben azért az tartogathat mesterfogásokat.
1: Rengeteg érdekes sztorim van ezzel kapcsolatban, de mindegyiket meg tudtam oldani úgy, hogy én jöttem ki belőle jól.
0: Na most se jön egyet, akkor név nélkül egy ilyen sztorit, hogy mit kell elképzelni a kalauz életét.
1: Hát csak egy érdekes dolog. Győr állomáson indulás előtt átszálló utas érkezik a budapesti vonatról, följön az aluljáróból egy hölgy csomaggal, és nem köszönt. Ez a vonat megy Tatabányára? Mondom, Tatabányára? Nem. De egyébként jó napot kívánok.
0: Ez és a pedagógus része.
1: Így van. És innentől kezdve én voltam a idézőjelben a főnök, mert abban a pillanatban átvettem az irányítást, mondom, nem, ez Győr-Sopron között. Tehát a bányára, hogy mondom, azt le kellett volna szállni már valahol máshol Győrbe, és visszamenni, mert rossz vonatra szállt már nagyon-nagyon régen. Ilyen hasonló esetek. Vagy olyan ittas utasok, akik
0: na,
1: nem
0: megfelel. A pszichológia
1: hát
0: érzem.
1: Igen. Nem úgy viselkedtek a vonaton, hogy kellett volna, őket is megfelelő módon el tudtam igazítani. De a legnagyobb sztorim szerintem Ferencváros szurkolók jöttek Budapestről, Sopronban, még akkor a soproni futballcsapat NB1-es volt. És Győrbe vettük át a fradi szurkolóknak a vonatát. 3 kocsiból állt a gyorsvonat, tele volt ferencvárosi szurkolóval, az utolsó kocsi a rendőrségnek a külön kocsija volt. A rendőrök nem mertek kijönni kocsiból, mert olyan világot csináltak a szurkolók. És akkor kérdezi a kolléganőm, bemersz menni hozzájuk? Mondom, én bemegyek. Ő nem. Mondom, akkor menj oda a rendőrségi kocsiba, és akkor ott te akkor védve vagy.
0: Egy közbevetés.
1: Igen.
0: Ekkor már zöld színű volt az egyenruhájuk?
1: Ezt akartam mondani.
0: Jó, oké. Okay.
1: Fölmentem az első kocsira, bementem. Jó napot, uram! Jó napot, uram! Jó napot kívánok! Benőtteket kérem. Az első, azt mondja a srác, hogy a kocsi másik végében van az Otto, őnála vannak a jegyek. Jó, elmentem. De zöld-fehérben mondom, látjátok, nem kék-fehér.
0: Igen, és innen is üdvözlők az MTK-sokat is, meg a fradisokat is, igen.
1: Van. Oda mentem az utolsó, ugyanúgy fekete, basszat idegben. Mondják, hogy nálam is a másik oldalon. Tehát visszaküldtek a másik oldalon. Ne haragudjatok, ne szórakozzatok velem, mert ez egy komoly dolog. Na akkor az egyik srác elővett körülbelül 3,5 méter hosszú menetjegyet, mert akkor még úgy adták a jegyeket. Mindegyik 33%-os kedvezmény, csökkent látóképességű kedvezménnyel volt. Azért volt rajtuk gondolom a napszemüveg. Örültem, hogy egyáltalán van jegyük. Körülbelül megszámoltam, hogy mennyien vannak, elének volt, fejének nem, de jobban láttam, hogyha inkább elmegyek a többieket is megkezni. Hasonló szituáció volt mind a 3 kocsiban. Elmehetett a hír, és a következő kocsiba mentem. Jó napot, uram, szintén jó napot. Végére értem. Köszönjük, uram, köszönjük, uram. 2 óra kikaptak.
0: Hát megszerette. Hát tessék, hát ezt akarom mondani, hogy valószínűleg ez a csodálatos fehér körszakál, és a zöld egyenruha...
1: Igen, akkor még nem volt, de a zöld egyenruha az biztos hatott. Egyértelmű.
0: Na most, Laci, ez, amit a Zoltán mesél, hogy kalauz munka, ez digitalizálható, kiváltható valahogy? Megint a jövőbe kanyarodva vagy afelé tekint?
2: Hát valójában minden kiváltható, nyilván a digitalizáció ezt is előbb-utóbb majd magával hozza. Jelenleg még itt nem tartunk. Én azt mondom, hogy hál' Istennek, jobb, ha egy vonaton van jegyvizsgáló, mert ugye ezt is a szaknyelv az jegyvizsgálónak mondja, a kalauz az a köznyelv kifejezés, az
0: ne,
2: a visszakanyarodva itt a terminus technikusokra, de van. Van, igen, és reméljük, hogy lesz is még a közeljövőben, mert jobb, hogyha van egy személyes jelenlét. Bármi előfordulhat. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki ellenőrzi, hogy van-e érvényes menetjegye valakinek.
0: Bólogatok, hanem... értem, jó tanulom.
2: Igen, szóval nem csak arról van szó, hanem arról is szó van, hogy bármi történik egy utassal, bármilyen szituáció következik be, akkor legyen ott egy ember egy adott vonaton, egy adott szerelvényen, vagy egy ilyen modern motorvonaton, ezzel is történhet, vagy a Murphy törvénye szerint, ami elromolhat el is romlik, és bizony előfordulhat ott is bármi, és akkor viszont legyen ott valaki, aki tud segíteni az utasoknak.

150 éve indult meg tehát a vonat közlekedés Győr és Sopron között. Ezt göngyölítettük fel a mai adásba, és búcsúzunk innen Fertőbozról, ahol a felvételt Dany Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra, hallgassák meg hírénket itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapat kivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Idehaza jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladat az ország rendbetétel, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A lendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a Győrik Szantusz János állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Sporttal folytatjuk. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es sprint kvalifikációt a Miami nagy díjon, így ő indulhat az érről a sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a második helyen a Mercedes-szel, és a harmadik helyről a szintén McLaren-es Oscar Piastri indulhat majd. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borult tájak. A változó felhőzet mellett a maihoz hasonló többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 19-24 fok valószínű a folytatásban. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

köszöntöm hallgatóinkat. Ezen a héten a májusfa állítás hagyományát és a hozzá kapcsolódó szokásokat mutatjuk be. Zenei összeállításunkban az erdélyi északmezőség vonós népzenéjéből hallhatnak válogatást. A magyar nyelvterület nagy részén május 1-ére virradó éjszaka állították, illetve állítják föl mai napig a májusfát, amely zöld ágaival a természet megújhodásának szimbóluma, és legtöbb esetben a legények udvarlási szándékának bizonyítéka is egyben. A magyarság körében ennek a hagyománynak két jellegzetes formája ismert, az egyik a lányos házakhoz szerelmi ajándékként vitt májusfa, a másik a közösség által főbb épületek előtt felállított változat. A népszerű szokásról ezt olvashatjuk egy 1860-as években megjelent néprajzi írásból. Minden év május 1-én a falukban, városokban sok épület előtt lehet leszúrva látni virító, zöldlevelű, ágasbogas, karcsú, magas fákat, melyeken virágok, szalagok, déli gyümölcsök, italok, fűzérek díszelegnek. Falvakon nőtlen ifjak kedveseik ablaka előtt állítják föl május első napján virradóra a májusfát. Városokban ma már csak a mészárosok emelnek íjfákat a tőlük húst hordó fehér nép számára. A májusfáról azt írják, hogy Szent Jakab és Szent Fülöp midőn térítgetni jártak, útitársuk lett egy Valburga nevű szűz hajadon. Ezt ebbeli cselekvényéért a polgárok tisztátalan személynek nyilvánították, s rágalmazták. A leány azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette vándorbottyát, letűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn a pogányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol napja virradójára május 1-én. Nőtlen ifjak ez időtől ezokon szoktak magas zöld fát jó maga viseletű hajadonok ablaka előtt felállítani, mégpedig, ha lehet, észrevétlenül. Ma már májusfa helyett egy csokor szép virág is megteszi a kellő hatást.

megmászása, vagy annak megmászása is. Különösen nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni. Az élet a fa tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. A legények gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy az üvegbe paprikás vizet tettek.

Kedves hallgatóink, a májusfa állítás hagyományát és a hozzá kapcsolódó szokásokat mutattuk be. Zenei összeállításunkban az erdélyi Északmezőség vonós népzenéjéből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Verese mese gyöngyvérrel.
2: Egyre több erdélyi és anyaországi, leginkább német anyanyelvű közösség tudósítását hozza elém reggel óta a világháló. Szól a tavasz köszöntő fúvószene. Május 1-e van. Köszöntjük a tavaszt, még ha helyenként éppen vissza is tért a tél. A hónap első napján a majális Európa szerte ismert tavasz köszöntő. Már a reformkorban is a szabadban vidám mulatozással töltötték az emberek. Aztán a 19.-20. század fordulójának környékén a nap már a munkás mozgalmakról is szólt. Az első munkásgyűlést még 1890-ben szervezték Budapesten a Városligetben. A nap tehát a munka ünnepévé vált nem csak a világi, hanem az egyházi életben is. 1955 óta 12. Pius pápa rendelete nyomán katolikus egyházi ünnep is, munkás Szent József a munkások védőszentje tiszteletére. A nap pedig a magyar néphagyományban is megteremtette a maga szokásait. Erről is szó lesz mai műsorunkban. Üdvözlöm Önöket, Verese mese gyöngyvér vagyok. A népi kultúra számos szokást őriz ehhez a naphoz kapcsolódóan, ezek közül talán a zöld fa állítás az egyik legismertebb. A délvidéki Muzsján is él a május fa állítás hagyománya. Azonban ma már nem a lányos házak elé kerül, hanem közösségek állítják, hogy éltessék a hagyományokat. A partiaknál is ékeskedik egy, valamint a muzsjai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület előtt is. Kónya Kovács Otilia összeállítása.
3: A partiaknál ez a hagyomány tényleg, hogy tovább él, és a fiatalok is itt vannak, az újabb nemzedék, már itt kicsi babák is jönnek korán reggel, hogy felállítsák a májusfát. Boldizsáról Zália szeretném, hogyha összefoglalná ennek a lényegét.
4: A lényege a tradíció, amit örököltünk az idősebbektől, és hát most próbáljuk még tovább éltetni. Hála Istennek, hogy tényleg pici baba is van. Barátkozás az együvé tartozásnak a jelképének számítjuk mi, mert az nem úgy van, mint régen, hogy minden lányos házalét volt május, vagy nekünk csak az utcában van egy. A partiak, nagybetűvel írom, hogy partiak, összetartozunk, de sajnos minden évben egy kicsit rosszabb a helyzet. Elköltöznek, elmennek, elhalnak, de akkor is most mondjuk úgy, hogy tegnap csak az idősebbek díszítették a fát, mire készek lettünk, akkor eljöttek a fiatalabbak is, de most nagy örömömre itt vannak, aki csak itt bír lenni, de hát más tervek vannak, másképp állnak egy kicsit hozzám már a mostani fiatalok. Habár ezek a partiak, nem mondom, hogy kényszerítve vannak, de benne születtek ebbe a tradícióba, és muszáj nekik. Idézőjelben muszáj nekik csinálni, de itt vannak, hál' Istennek, és csináljuk. Úgyhogy remélem, hogy még sokáig megmarad. Ha nem olyan tömegesen, mint régen, de majd pünköskor elválik különben, hogyha bontsuk, hogy mennyi el leszünk, mert akkor többen szoktam, mert most elmentek majálisozni.
3: Csak így képletesen, hogy mondjuk, mi minden kerül a májusfára.
4: Sokkal kevesebb dolog kerül most, mint régen, mikor elindultunk, akkor a szálkolbásztól kezdve a boros sörös üvegig minden fent volt, de akkor még jártak a fúvózenekar ébresztét muzsikálni, és akkor próbálták leszedni. Engedtük is nekik, de a fúvózenekar után mentek a gyerekek, és azoktól féltettük a fát, magát, meg a gyerekeket, és akkor most nincs rajta semmi. Csak a szallagok, meg a kendék vannak, meg a virágok. Most az idén még virág sem volt olyan sok, mert ráuntunk. Mi már öregek díszíteni a sok virágot rá, mert úgyis elhagyva a két nap alatt. Hát kötöttünk egy szallagot, egy masnit rá, és akkor ez van.
3: És a partiak zászlója?
4: Az kötelező. Az is újabb zászló, mert amit én kivaltam, az már annyira szétment, az a szél szétverte meg, akkor volt egy nagy diófa, és akkor az a diófához hozzáért, és akkor szétszakadt. De hát egy 25 évig vagy 30 év biztos ott volt az, aki kivárott, ami még a kecskefejes, meg a boros poharas, ami jelképezte a partiak összefogását. Hát most van ez a szép a parti. Újabb zászló, ami rajta van az utca, hogy hívták régen, partiak a jelünket. Adja Isten, hogy sokáig legyen, aki főrakja.
3: Hagyományosan a parton megejtették a májusfa állítást. Dobó Józseféknél történt meg a májusfa díszítése előző este felé.
5: Már igazán egy hosszabb hagyományról van szó. Próbáltunk visszaemlékezni, hogy mikor is kezdődött, hát nem mondhatom, hogy pontos évet tudnánk mondani, de a 30 év körül biztos ott vagyunk, mert hát akkor még a gyerekeink kicskék voltak, 7-8 évesek, most pedig már az unokák, középiskolások és végzősök. Ugye állandóan próbálkozunk összejönni már egy nappal előbb, amikor elkészítjük a májusfát, és május 1-én hajnalban 6 órakor újból a partiak itt a szomszédság, meg távolabbról is eljönnek, és akkor már a megszokott helyre, egy útkereszteződésre itt a parton, hogy hát minden irányból, ha csak lehet, akkor lássák, felállítsuk a májusfát. Ugyancsak egy hagyomány a trombita szóval való ébresztés. Mondjuk úgy, hogy a kezdetben még Bodizsár Károly kezdte, megboldogult, de utána a diákja folytatja ezt a hagyományt, tehát a trombitaval való ébresztést. Tehát Babinszky Enikő az, aki már mondhatom, egy 11 néhány éve trombitával ébreszti a környékbelieket.

0: Babinski Enikő az idén is eljött, hogy trombitával ébressze a partiakat, utána pedig a Muzslai Petőfi előtt is elzenélte a kis összeállítását.
1: Igen, ez már évek óta hagyományá vált számunkra, hogy 6 órakor ébresztem a partiakat, és akkor utána 7 órakor jövünk a Petőfi elé. Itt is elfújom azt a kis összeállítást, vagy a májusi indulót. Elzenélem, és valójában az én részem ennyi. Örömmel várom, hogy jelentkezzenek, hogy azt mondják, hogy igen, az idén is fel fogjuk állítani, és akkor, hogy számíthatnak rám, és én erre mindig igent mondok.
0: Neked is fontos ez a hagyomány?
1: Én nekem ez egy emlékjezés is a volt tanáromra, aki szintén parti. Boldizsár Károlyról van szó, és ő volt az én tanárom, úgyhogy én ezt az ő emlékére is csinálom.
0: A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület előtt is összegyűltek. Halász János.
2: Minden évben ez már hagyományosan megtörténik nálunk, hogy a májusfát a Petőfi Egyesületünk előtt felállítjuk, a civil szervezetekkel közreműködve. Tegnap a nyugdíjasoknál ki lett díszítve a májusfa az ő segítségükkel, úgyhogy ma reggel, persze május elsőkor a reggelén trombitaszóval felállítjuk közösen a májusfát az Egyesületünk előtt.
3: A muzsjai közösségekben egy-egy szokás is erősíti a közösségi összetartozást és tevékenységet. Akár csak Temesváron, ahol a helyi Magyar Nőszövetség május 9-e és 21-e között szervezi meg a Bánsági Magyar Napok 30. rendezvénysorozatát. A majdnem kéthetes időszakban változatos rendezvényekkel készülnek. A pénzhiányt kreativitással és széleskörű összefogással pótolják. A Bánsági Magyar Napokon további 2 évfordulóról is megemlékeznek. 100 éve alakult meg a szervezet szellemi elődje, és nem sokára 30. születésnapját ünnepli a Temesvári Magyar Nőszövetség. Montel Lehőcz Lászlónak kedves emőke, a szervezet januárban beiktatott új elnöke.
4: Nagyon különleges év van most így a Nőszövetség körül, mivel 1926-ban alakult meg a Temesvári Magyar Nőegylet, majd ennek lett leányegylete is, és ez működött 1938-ig körülbelül, és nagyon nagy hiátus után 1996-ban alakul meg a Temesvári Magyar Nőszövetség, amely szellemi utódja a nőegyletnek, és hogy fokozzuk az évfordulókat, idén szervezi meg a 30 éves nőszövetség a 30. Bánsági Magyar Napokat.
5: Mit terveznek erre az idei rendezvénysorozatra?
4: A fókuszban a nő szerepe az elmúlt 100 évben. Azt hiszem ez az a tematika, amit leginkább körül szeretnénk járni. Lesz egy olyan kiállítás megnyitónk, ahol az elmúlt 100 évnek emléket szeretnénk állítani, azon a témán végigmenve, hogy hogyan változott a nő szerepe a társadalomban. Ez egy nagyon izgalmas kiállításnak, emlék eseménynek ígérkezik. Lesz egy olyan kerekasztal beszélgetésünk, aminek az a címe most, hogy nők szerepben. Itt 5 hölgy fog mesélni a női identitásáról, valamint a karrierjéről, hogyan lehet az anyaságot, a nőiességet és az erős karriert összeegyeztetni. Lesz a hagyományos Temesváron élő képzőművészek kiállítása, amelynek most tematikája a belső tájképek. Ez is így a női lélekkel kíván foglalkozni. Lesz egy irodalmi szalonunk, ami szintén női alkotókkal fog foglalkozni. Ezen kívül lesz a hagyományos néptáncgála, ahol felvonulnak a környék néptánccsoportjai, gyerekek és fiatalok egyaránt.
5: Azt hiszem, hogy ez az egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb eseménye a Bánsági Magyar Napoknak minden évben.
4: Igen, ez hagyományosan az eseménysorozatot zárja, de mi idén jobban kiszerettük volna ezt a néphagyomány ápolást egy picit emelni, ezért ez lesz a nyitó rendezvényünk a Bánsági Filharmónia Kapitol termében. Lesz kismamáknak, fiatal anyukáknak pszichoterápiás workshopunk. A fiatalokat szeretnénk megszólítani, egy egész napos rendezvényt szervezünk nekik, ahol bőrápolással lehet foglalkozni, sportolni lehet profi edzőkkel, közösen főznek majd, profi séf vezetésével ruhabőrzét szervezünk. Úgy gondoljuk, hogy a tinédzserek számára elég kevés az esemény így a napjainkban, és szeretnénk őket megszólítani.
5: A Bánsági Magyar Napok, mint a sorozat neve is mutatja, nem csak Temesvárra szorítkozik, hanem vidéki településeken is több esemény van.
4: Gyerekelőadást viszünk Ótelekre, Nagyszent Miklósra és Lugosra, Szabadtéri filmvetítést szervezünk Nagybodófalván, ezt nagyon várjuk, reméljük, hogy a parókia kertjében egy nagyon jó hangulat, filmvetítés, eszemiszom alakul majd ki. Szapári falván Mésa koncert lesz, Isten tisztelet után, és az idei záró eseményünket kimozdítjuk Temesvárról, idén Végvárról lesz a Bánsági Magyar Napok záró eseménye. A Mi Asztalunk címet kapta az egyik programpontunk, ahol helyi recepteket fognak nekünk lefőzni és bemutatni, a túrós lepényt, valamint a hagyományos májlevest. Emellett lesz egy nagy bográcsozás, kijönnek a harmónia táncosai, táncolni fognak nekünk.
5: Hogyan oldják meg a rendezvény sorozat pénzügyi hátterét, annál is inkább, mert a városnak meg a megyének, ha jól tudom, még nincs elfogadott költségvetése. Ön egy korábbi interjúban azt mondta, hogy abból hozzuk ki a maximumot, ami a rendelkezésünkre áll.
4: Igen, manapság kulturális téren, de minden téren a pénz a legfontosabb eszköz, gondolat, mindig e körül forog minden. Mi szerettünk volna úgy hozzáállni ehhez a rendezvénysorozathoz a régi és új vezetőséggel, hogy a lelkesedésünk, a kreativitásunk reméljük, hogy megmenti ezt a rendezvénysorozatot, és én úgy gondolom, hogy ez így meg is történt. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mivel változott a nőszövetség vezetése, ezért a jogi személyiségünk nemrég került kalapács alá, úgyhogy pályázni se tudtunk, mivel volt egy ilyen 2-3 hónapos átmeneti időszak. Az a nagyon nagy szerencsénk, hogy nagyon sok szervezet mellénk állt. Van, aki utazásokat térít, van, aki honoráriumokat térít, van, aki szállásba szállt be, meg kell itt említeni a Várbástyát, meg kell említeni az Integráció Alapítványt, a Szórvány Alapítványt, a Temesvári RMDS-t, a Csiki Gergely Állami Magyar Színház ingyen adja a tereit, a Gerhardinumba is mehetünk, van, aki rendezvény szervezéssel száll be, tehát, hogy teljesen leszervezi az eseményt, és úgy teszi be a közösbe, tehát, hogy van itt egy elég nagy összefogás, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok.
3: A 30. Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozatra készül a Temesvári Magyar Nőszövetség, amelynek nincs könnyű dolga az idei anyagi megszorítások miatt. A költségvetési összegek csökkenése érződik Sepsiszentgyörgyön is, ahol éppen a városnapok zajlanak. Az anyagi korlátozásnak azonban van egy pozitív hozadéka is. Halljuk Stakics Évától, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterétől.
6: Ez az év bizonyos uniós pályázatoknak a lezárási éve is, amelyekhez jelentős önrészt vállalta a város. Ezeket természetesen teljesíteni kell, és éppen ezért át kellett gondoljuk az idei közösségi tevékenységeinket, rendezvényeinket. Bizonyos dolgok nem állnak le, például a színház felújítását elkezdték az idén, úgyhogy azt folytatjuk, tehát az ilyen elkezdett és előre betervezett munkálatok folynak, azonban valószínűleg kis költségvetésük lesz a kulturális pályázatoknak, az ifjúsági mentálhigiénés és sportpályázatoknak, amit a civil szervezetek felé írunk ki. Mondjuk ez annak is az oka, hogy a költségvetése az országnak nagyon későre lett, tehát mi is csak kedden fogjuk el tudni fogadni a város költségvetését, tehát majdnem egy fél évesig ki a rendezvényekből, tehát ez egy másik ok annak, hogy kisebb költségvetést fogunk rendelni ezekhez a kulturális rendezvényekhez. Azonban tűzijátékot például a Szentgyörgy napokra egy helyi cég támogatásával fogjuk. Tehát mi le is mondtunk volna róla, tehát biztos, hogy közpénzt az idén nem költöttünk volna rá, de egy helyi cég teljes egészében felvállalta, ezért lesznek. Tehát úgy gondolom, hogy kihozzák ezek a megszorító intézkedések, hogy szorosabban össze tud zárni a közösség, és talán jobban figyelünk egymásra, egymás jobban segítjük, és ezért akár nagyon jó dolgok is tudnak születni. Például a nagy színpadra költöznek, hiszen egy színpad lesz. Eddig több kis színpad is volt, amin a helyi előadók vagy gyerekek, gyerekcsoportok felléptek. Most mindenki a nagy színpadon. És ez nagyon nagy kihívás a gyerekek számára, kisebb csoportok számára, vagy például az Outsider Music Fest is a nagy színpadra költözik az idén. Tehát ez egy nagy-nagy kihívás és nagy-nagy lehetőség ezeknek a helyi kisebb együtteseknek.
3: Mennyire tapasztalják azt, hogy tolódik a költségvetés elfogadása,
7: zajlása, de az életnek, a mindennapoknak zajlania kell, hogy a közösség összezár, elkezd magára találni.
6: Pontosan ez történik. Ugye, ami költségvetés nincs, addig csak az előre leszerződött munkálatok folyhatnak, a kulturális életben is ugye csak az a megszokott 1/12 rész per hó költségek lehetségesek. Azonban igen, összezár a közösség, a már elnyert pályázatokat ezekre az időszakokra próbálja időzíteni, pontosan azért, hogy nem maradjanak rendezvény nélkül az emberek és a nézők, de igen, egymást nagyon kisegítsük, és nagyon jó dolgokat tudnak kihozni, azt hiszem, ezek a megszorító intézkedések. Tehát ez a fontos, hogy a közösség együvé tartozása ilyenkor erősödik.
7: Azt hiszem, hogy tavaly úgymond volt egy fő próba ebben, hogy mennyire segítik az emberek egymást, hiszen Háromszéket nagyon sújtotta az árvíz, és akkor is össze kellett zárni. Most a kulturális térre tevődik át ez a közösségi segítség, vagy összezárás.
6: Igen, a tavaly az árvíz sújtotta a vidékeken, bár Sepsiszentgyörgyöt nem érintette, de a környező vidéki településeket igen, és természetesen itt is kiemelném. Elsősorban az oktatási intézményeket, amikor tényleg este 10 órakor hívtuk az igazgatókat, hogy kellenek matracok, kellenek hálózsákok. Az emberek, a nőszövetség hozta otthonról a hálózsákokat, az iskolák adták a matracokat, és szállítottuk, vittük éjszaka is azokra a településekre, ahol szükség volt, hiszen az embereket a házakból kellett kimenekíteni, és vagy egy községházán, vagy egy sportcsarnokba töltötték az éjszakát. Tényleg megható volt, hogy este rögtön egy telefonhívásra már le is kellett állítsuk egy adott ponton, olyan sok minden és olyan sok felajánlás érkezett, hogy már meghaladta a szükségleteket is.
7: Végül, de nem utolsó sorban, ha már említette az oktatást, a megszorítások az oktatás vagy az oktatási intézmények terén mit eredményeznek majd, vagy mit gátolnak?
6: Mi Sepsiszentgyörgyöt illeti, a város intézményei egy hatalmas felújításon esnek át. Ezek nagy része az idén befejeződik. Vannak még más beruházások, amelyek nem uniós ciklushoz kötöttek, helyi vagy kormányzati programokból, azok természetesen folytatódnak. Az önkormányzatnak feladata az oktatási intézmények infrastruktúrájának a biztosítása. Az a nagy szerencsénk, hogy polgármester úr és a városi tanács szemlélete szerint abszolút prioritást élveznek az oktatási intézmények. Nagyon sok programot vezettünk be, akár unikumként is az országban, például a tanszertámogatások, de van az osztálypénzprogram, illetve a bevezetés a sportra program. Ezeket természetesen egy bizonyos szintig át fogjuk értékelni, de nem fogjuk teljesen megszüntetni.
3: Erősödött a közösségi összefogás a természeti katasztrófák, de az anyagi megszorítások nyomán is. Ez látszik a Sepsiszentgyörgyön éppen zajló Szentgyörgy napok kapcsán is.
8: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
3: Tudomány és közösség. Két szó, amellyel röviden összefoglalhatjuk az amerikai magyar koalíció Amerika 250 szupergálájának eseményét. Nárai Balázs tudósít.
9: Az Egyesült Államok fővárosának egyik legexkluzívabb helyszínén, a Kongresszus könyvtárában ünnepelte az amerikai magyarok közössége az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját, valamint az amerikai sikerekhez való magyar hozzájárulásokat is. Az amerikai magyar koalíció Amerika 250 szupergáláján a magyar diaszpóra szervezeteinek számos vezetője vett részt, amerikai személyiségek, politikusok és közéleti személyiségek mellett. Ez a taps Karikó Katalinnak, a Nobel-díjas biokémikusnak szólt, aki az egyik híresség volt, és aki a George Washington díjat vehette át munkásságáért. A hírességek között pedig válogatni lehetett, hiszen Charles Simonyi, az űrt kétszer megjárt magyar fejlesztő üzletember is ott volt, és ő is kitüntetést kapott. De jelen volt a legutóbbi magyar kutató űrhajós, Kapu Tibor is. Pazaurek Piros, a Magyar-Amerikai Koalíció igazgatóságának elnöke így értékelte az estét.
10: Minden álmunkat felülmúlt a mai este, nem csak a hely szelleme, ami önmagáért beszél, azt gondolom, hogy olyan gyönyörű ez az épület, és fantasztikusan reprezentálja azt, amiért létrehoztuk ezt az eseményt, és Laurel Andreának az álma valósult meg ezzel, hogy ténylegesen egy ilyen hatalmas évfordulón ennyien összejöttünk, 420-an ünnepeltük ezt a csodálatos 250 évet, amely Amerikát ünnepelte, és Magyarország pedig ennek nagyon aktív része volt az elmúlt időszakban. időszakban is. Az elmúlt évtizedekben, évszázadokban ugyanúgy. Nem beszélve arról, hogy milyen hatalmas vendégeink voltak ma este, mint Charles Simonyi, vagy éppen George Pataki, aki háromszor volt New York államnak a kormányzója, és Karikó Katalin, aki talán a legutóbbi nagy hírességünk, és óriási büszkeséget hozott ennek a nemzetnek.
11: So proud, I'm so grateful. This really took an army of volunteers.
9: Az említett Lauer Rice Andrea a koalíció elnöke. Az ő személyes és családi élete a szervezettel szorosan összekapcsolódott, hiszen édesanyja 35 évvel ezelőtt alapítója volt az Ernyő szervezetnek, aminek célja a magyar diaszpóra szervezeteinek összefogása mellett az volt, hogy kapcsolatrendszerüket felhasználva az amerikai döntéshozókat összekapcsolják Magyarországgal. Ahogy elmondta, a gála megszervezésében 40 elkötelezett önkéntes vett részt, a koalíció gyakornokai, ösztöndíjasai és a fiatal magyar szakemberek hálózata, a HIPE tagjai. Hozzátette, hogy a helyszín, a kongresszusi könyvtár családja számára sokat jelent, hiszen nagyapja, aki családjával az 1956-os forradalmat követően hagyta el Magyarországot, az Egyesült Államokba érkezve egy nehéz átmeneti időszak után a könyvtárban dolgozott fordítóként. Ez volt az első állása. Egy ilyen esemény pedig inspirációt jelent a jövőre nézve, mondta. Ő is kiemelte, hogy a gálavacsora társelnökeként vállalt szerepet. A magyar származású egykori New York-i kormányzó George Pataki és Katrina Lantos Svet, Tom Lantos lánya, valamint olyan emberek jelenléte, mint Charles Simonyi és Karikó Katalin szintén motiváló, hiszen olyanokról van szó, akik munkája nem csak Amerikára, de az egész világra hatással volt. Az amerikai magyar koalíció gálájára az amerikai fővárosba érkezett magyar diaszpóra vezetők számos kísérő programra voltak hivatalosak. Az egyik ilyen volt a Magyar Nagykövetségen hétfőn megrendezett minikonferencia a tudomány és gazdaság kapcsolatáról. Az egyik panelbeszélgetésben Kapu Tibor magyar asztronauta is megosztotta gondolatait. Erről az eseményről a szervező Pazaurek Piros beszélt, aki a magyar-amerikai koalícióban végzett munkája mellett Floridában üzleti kapcsolatfejlesztéssel foglalkozik.
10: Az Egyesült Államoktól fantasztikus dolgokat tanulhatunk ebben, hiszen itt a tudomány, az innováció, a kutatás, a felsőoktatás és a biznisz kapcsolata teljesen más, mint Magyarországon, illetve még gyermekcipőben jár. Próbáltunk rámutatni, hogy igazából nem csak például egy űrutazásról volt szó, hanem sokkal mélyebben kutatásról, amit hosszú távon pedig akár bizniszé is formálhatunk, amiben az Egyesült Államok élen jár. Például Közép-Floridában az egyetem, a gazdasági élet szereplői, vagy éppen a különböző kormányzati szintek szorosan együtt dolgoznak, együtt működnek, és annak a lehetőségét kutatják, hogy hogyan tudják adott esetben az egyetemen mondjuk megszerzett tudást, vagy kutatást, vagy innovációt üzleti életre fordítani, beépíteni a mindennapi életbe. Például ugye megint Közép-Floridára utalva, ugye a Space Coast, tehát ténylegesen az űr poszton vagyunk, aminek az a lényege pont, hogy bemutassuk azt, hogy nem csak rakétafellövésekről van szó, hanem ennek az innovációs hasznáról, amit a mindennapi életben tudunk használni, vagy éppen a konyhában, vagy éppen a mindennapi életben, az autóban, és sorolhatnám ennek a létjogosultságát.
3: Az amerikai magyar koalíció megtartotta ünnepi gáláját a washingtoni kongresszusi könyvtárban. A középpontban a magyarságtudat mellett a tudomány állt. Minden bizonnyal akadnak tudományos könyvek is szép számmal azok között, amelyeket az országos Széchenyi könyvtár juttat el a Kárpát-medence magyar könyvtáraiba. A Széchenyi Ferenc könyvprogram célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a minőségi magyar nyelvű olvasnivalót határon, innen és túl. Kárpátalja is a kedvezményezettek között van. Beregszászon egy találkozót is tartottak a kárpátaljai magyar könyvtárosok és az országos Széchenyi könyvtár vezetése számára. Részletek Iváncsik Attilától.
12: Nagy jelentősége bír az nekünk, hogy magyar könyveket kapunk, hiszen a gyerekek és az ifjúság és a felnőttek nagyobb részt a községünkben magyar ajkó.
9: Mondja Vári Katalin, aki a Beregszász melletti Mezőgecse könyvtárosa. Rózsa Dávid, az országos Széchenyi könyvtár főigazgatója elmondta, több mint 900 könyvtár regisztrált első körben, és 13 000 könyv már gazdára is talált.
13: A Széchenyi Ferenc könyvprogramot 2026 márciusában indította az Országos Széchenyi Könyvtár, a Libri Bookline ZRT és Magyarország három regionális könyvtára, a győri, a kecskeméti és a debreceni vármegyei könyvtár. Ennek a programnak az a célja, hogy 80 ezer könyvet a Kárpát-medence könyvtárai között szétosszuk. Ez a 80 ezer példány 319 címet takar, 5 kiadó kiváló minőségű könyveiből áll össze, ez minden korcsoportnak és minden érdeklődési körű olvasónak szólnak ezek a kötetek. Most zajlott le a program első fordulója, ennek keretében 26 ezer példányból válogathattak a Kárpát-medencei könyvtárak, több mint 900 könyvtár regisztrált a programra, ezeknek a többsége iskolai könyvtár volt, és nagy örömünkre rengeteg határon túli könyvtár is regisztrált. A kötetek közül 13 ezer példány már gazdára talált.
14: Toronyi Erzsébet, az Ungvidéken található Szürtei Kistérség központi könyvtárának igazgatója kiemelte. A magyar nyelvű könyvek iránt továbbra is nagy az igény.
15: Megpróbálunk a magyar könyvállomány gyalapítására minden adott lehetőséget, amit csak lehet akár itteni, akár magyarországi kihasználni. Például, mikor megalakultak a kistérségek, akkor a Márai program egy magyarországi program sajnos véget ért, mert mivel megszüntették az Ungvári járási könyvtárat, nem tudták hova vagy milyen módon a könyveket küldeni. Nagyon örülök, hogy ezen az éven újraindították így 5 év után, és akkor sok szép és új, és gyerekkönyveket, tudományos könyveket, szép irodalmat, mindent tudunk pályázni a könyvtárnak.
14: A mostani program egyik előnye, hogy a könyvtárosok maguk választhatják ki azokat a köteteket, amelyekre a legnagyobb szükség van. Ezért a kínálat valóban az olvasói igényekhez igazodik, hangsúlyozza Varga Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke.
16: Mi minden könyvállománygyarapítási programban részt veszünk. A legnagyobbak ezek közül a Márai program, a Kölcsei program és a most elindult Széchenyi program. Előnye, hogy a könyvtáros önmaga választhatja ki a számára szükséges könyveket. Így történt ez most is. Leginkább gyerekkönyveket választottunk, hiszen a gyerekek a legaktívabb olvasók, és a gyerekeknél változik leginkább az olvasói szokás, az olvasói igény. Itt vannak a leggyorsabban változó könyvigények, és ezeket a könyveket választottuk ki, amire most mutatkozik igény a magyar gyerekek részéről. Egy párbeszédre került sor, hogy a kis településektől a városi könyvtárakig, hogy látják a mostani magyar kárpátaljai könyvtárügyet, és tudják ezt tolmácsolni főigazgató úrnak.
14: Ungváron a Kárpátaljai megyei könyvtár idegen nyelvű osztályán több mint 25 ezer magyar nyelvű kiadvány található. Az olvasók között egyetemisták, nyugdíjasok és kisgyermekes családok is vannak, mondja Szlucki Éva vezető.
17: Osztályunk állománya körülbelül 37 ezer dokumentumot tesz ki. Ebbe vannak könyvek, folyóiratok, újságok, van néhány CD, hangos könyv. Az állomány 75%-a körülbelül a magyar nyelvű, több mint 25 ezer dokumentum. Nagyon sok a szép irodalom. Vannak gyerekkönyvek, vannak nyelvtudományi könyveink. Olvasóinknak a legnagyobb része egyetemisták, nyugdíjasok, fiatal szülők kisgyerekekkel, mivel nem olyan messze tőlünk van az egyik ungvári magyar óvoda. Oda menet, visszamenet, bejönnek a gyerekekkel, elég nagy számban van nálunk gyerekirodalom.
3: 80 ezer könyvet juttat el az Országos Széchenyi Könyvtár a Kárpát-medence magyar könyvtáraiba. Kárpátaljára már eljutott az adomány. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra.
8: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: 5 óra, hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Hosszú távú és méreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Egy elhúzódó konfliktus világszerte hatalmas nélkülözéshez vezethet. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, ez pedig kihatással lett az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a Hormuzi szoros zavartalan működése érdekében. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Németország a tavaly decemberi hivatalos adatok szerint 36 ezer amerikai katonát állomásoztatott, aminél nagyobb külföldi állomány csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölt az amerikai elnök közösségi oldalán. Donald Trump a döntését azzal indokolta, hogy szerint az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik, számolt be a Guardian. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabad kereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybe lépését. Ursula von der Leyen szerint az ideiglenes alkalmazás megmutatja a Mercosur megállapodás előnyeit. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot is. A Disza kormány legfontosabb feladat az ország rendbetétel, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter közösségi oldalán. A lendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellitei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénybenyújtását tervezik. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölt a leendő tárcavezető közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari ágakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Családi okokra hivatkozva mégsem lesz országgyűlési képviselő Szécsi Zoltán. Az olimpiai bajnok vízilabdázó az országos lista 211. helyéről került volna be a Fidesz frakcióba, miután többen szintén nem vették fel mandátumokat. Közben Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője közölte, Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja Szécsi Zoltán helyett. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es sprint kvalifikációt a Miami nagy díjon, így ő indulhat az érről a sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a második helyen a Mercedes-szel, és a harmadik helyről a szintén McLaren-es Oscar Piastri indulhat majd. Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, az észak-keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Műsorajánlat.
2: Csónak, kajak, látső a nyakba, madárles és romantikus élmények, vizitúra a Szőke-Tiszán. Feszülő izmok, csatakiáltások, az emberi erő és akarat diadala a vízsodrása felett. A kompúzó verseny kulisszatitkai. Krumpli lángos, krumpli perec, gömböc krumpli és krumplis fluta. Nagyanyáink majd elfeledett receptjei, a Krumpli Fesztivál különleges étkei. Gáva Vencsellő és Balsa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
4: Mi változott? Friedrich Merz, német kancellár, már nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. Még a 2028-as céldátumot is korainak tartja. De szó lesz arról is a vasárnapi újságban, hogy nem elég a politikai akarat az euró bevezetésére Magyarországon. A pénzügyi rendszert alkalmassá kell tenni, és meg kell várni a kedvező világgazdasági helyzetet.
3: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
5: Erős ébredést és reggelt kívánok 2026. május 2-án. Ha május, akkor nyitnak a termálfürdők. Országszerte ez az időpont egyet jelent a főszezoni átállással is. Erről is beszélünk a következő órában, de mindenek előtt néhány mondat az első fél óra tartalmából. Minden készen áll a látogatók fogadására az ország egyetlen vidámparkjában, Debrecenben.
6: Lesz kovácsunk, veszőfonunk, mézeskalácsosunk és fazekasunk, akik bemutatják a tevékenységüket, és be is lehet állni. Egyébként majd itt hozzájuk kipróbálni ezeket a különböző tevékenységeket és alkotásokat.
5: Ma délelőtt és délután tibeti hangtál terápián vehetnek részt a látogatók a Lilla-Füredi István barlangban.
7: Hogyha elég időt töltünk bent, egy olyan nyugalmat sugárzol, egy teljesen stresszmentes környezetben vagyunk, tehát nem csak a légutainkra van jó hatása, hanem az idegrendszerünkre is.
5: És fél hat előtt elmondjuk még, hogy a magyar szürke marha jövője a tenyésztés mellett a hús értékesítés. Megújul a Veszprém vármegyei alsó őrsön az amfiteátrum. A régi kőbányában kialakított központban csillagvizsgáló is működik, és egész nyáron programokkal várják a látogatókat. Egy ökoturisztikai sétánnyal is bővül a hely. De többik között a Balaton parti strandon is lesz fejlesztés a nyári szezonra. Részletek Felszegi Csabától.
8: Nagyon sok pályázatot nyertünk el az elmúlt időszakban.
9: Hedvig Zsolt, alsóőrs polgármestere.
8: Sok függő beruházásunk van, amelyik egyrészt a lakosainknak a komfort érzetét, illetve a település komfort fokozatát bővíti, illetve természetesen, mivel turizmusból él a község, hiszen Balaton partján vagyunk, ezáltal nagyon sok olyan jellegű is van köztük, amelyik nem csak a lakosságot, hanem a vendégeinket, a turistákat is szolgálja. A legnagyobb volumenű pályázatunk egy vármegyei top uniós forrásból megvalósuló, már elkezdett amfi varázserdő elnevezésű programunk.
9: Ez egy hatalmas szórakoztató centrum alsóőrs mellett tulajdonképpen az erdőben.
8: Pontosan, amelyik egy évszázadok óta működő vöröskőbánya.
9: Termít vöröskő bizony, igen.
8: 300 millió éves kőzetről van szó, és ennek a bányának a helyén 2000-ben egy rekultiváció során kialakult egy legyezőszerű nézőtér, ezért neveztük el amfiteátrumnak, ami egyébként nem helyes, mert az amfiteátrumnak az anyag, hogy kétoldali, tehát kör alakú nézőteret jelent, ez meg csak egy féloldalas, de ettől függetlenül az amfi nevet próbáljuk, mint márkanév az üzemeltetővel közösen a köztudatba beépíteni, és az elég nagy sikerrel megy, hiszen 3 sikeres szezonon túl vagyunk, de most egy újabb funkció kiegészítésre kerülhet sor, több mint 400 millió forint értékben. Egyrészt a lelátót is tovább bővítjük.
9: A mégis csak kör alakú lesz lassan, mint a görög színházak.
8: Illetve félkör. Egy ökoturisztikai sétánnyal fogjuk megnövelni a lelátóteret, ezen kívül különféle kiszolgáló egységek, ami a rendezvény helyszínhez kapcsolódik, tehát színpad, hangtechnika, különféle olyan konténerek, amelyekben a fellépők öltözhetnek, stb. Ez jelenik meg egyrészt, másrésztről pedig a planetáriumi rész, hiszen most Magyarország legnagyobb átmérőjű működő planetáriumával büszkélkedhetünk.
9: Ez egy csillagvizsgáló.
8: Pontosan, két újabb kis kupolaszerű építményt kap, ahol űrkutatási bemutató teret fogunk kialakítani. Ez őszre várható, mert az építési beruházások határideje június 20-a, ami azt jelenti, hogy egy kilátót is, mint egy életfa, hiszen egy Semsey Sándor a Turisztikai Egyesületünk elnöke által kitalált meséhez kapcsolódik maga ez az izgalmas történet, amit próbálunk kibontani, és egy hálós kalandpálya is magába foglalja ezt az elképzelést. Tehát több ütembe fogjuk ezt mind-mind megvalósítani. A lényeg az, hogy ez a több funkciós látogatóközpont, ez minden korosztály igényének nem csak nyáron, hanem majd, amikor beindul a tavasztól őszig tartó időszakban az űrkutatást, a különféle programok, koncertek, színházi előadások, egyéb rendezvények helyszíne is lehet, illetve ez a gyönyörű erdei helyszín, ez lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő interaktív játékterünket is bővítsük.
9: Más fejlesztések is megvalósulnak hamarosan.
8: Bizony, ha maradunk a turisztikánál, akkor meg tudom említeni, hogy saját forrásból a népszerű strandfürdőnkön található gyermekpancsolót fogjuk kibővíteni, átépíteni, átalakítani. Már elkezdődtek a munkálatok, és a főszezonra természetesen el is készül. Ugye a partfalat korábban is megbontott részt jelent, ami nagyon közkedvelt volt eddig is, fölhomokozott családok kedvenc helye a szárazföldi rész, és ott be lehet menni magába a gyönyörű tóba, biztonságba a gyermekeinknek is. Ez egy ilyen mediterrán hangulatú gyermeköböl, gyermekpancsoló. 13 millió forint értékben fogjuk ezt megvalósítani. Ugye a strand az egyrészt a település kirakata, másrészt meg egy nagyon jó gazdasági húzóágazata is, hiszen
9: ez a legfontosabb helye tulajdonképpen.
8: Pontosan, és 140-150 ezer vendéget üdvözölhetünk egy főszezonban.
9: De ha már strand, akkor a sétán is megújul.
8: Igen, a strandon vannak olyan vendéglátó és egyéb egységek, amelyek a fürdőhely fele, illetve a strand kívüli sétányra, ami egyébként pont strandsétány nevet viseli, kiszolgálják a vendégeket. Ennek a megújítására a Balatonfejlesztési Tanács segítségével 15 millió forintot nyertünk, és 31 millió forint értékben megújulhat ez a szép rész, ahol egy sétányszerű, tehát egy nagyon sok zöld növényt, utcabutorokat, térköves és egyéb megoldásokat tartalmazó rendszert fogunk felépíteni. Ez majd ősszel fog indulni, tehát a nyáron még nem lehet találkozni ezzel a fejlesztésünkkel, de ugye most annyi minden egyéb, tehát nem csak turisztikai jellegű beruházásunk van, hogy be kell osztani a kapacitásunkat.
5: Minden készen áll a látogatók fogadására az ország egyetlen vidámparkjában, Debrecenben. Igazi Majár is várja az érdeklődőket az 1960 óta működő parkban. Lesznek koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások, hagyományőrző bemutatók és sokféle szórakoztató esemény a nagy erdő fái alatt. Gyarmati Péter riportja.
1: Van ilyen igazi klasszikus játék, ami eszébe jut erről a vidám parkról?
10: A kastély, meg a kis forgó.
1: Az elvarázsolt kastély?
10: Igen.
1: Tükrösszoba?
10: Igen, meg a szék, ami dübög.
11: Hát a lovas forgó, de szerintem az a legrégebbi egyébként.
1: És még talán egy-kettő van?
11: Van az az ufós, amit ugye mi is tudunk irányítani felle.
1: Miközben forog?
11: Aha, meg a hattyúforgó. Kiskoromból az a kacsaforgó például, ami megmaradt.
1: Nekem jó emlék a Dodge-em.
10: Igen, azt szerintem mindenkinek. Főleg gyerekeknek, mikor megengedték, hogy egyedül vezessük.
5: Ezek a debreceni vidámpark kedvelt generációkat kiszolgáló játékai, de ma már ennél többet várnak el a látogatók, és többet is kapnak, mondta a Kossuth Rádiónak Váradi Zoltán, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezetője. Minden korosztály számára lesznek programok, a szervezők igazi fesztivál hangulatot ígérnek.
6: Igazi programkavalkád lesz, itt tényleg várunk kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, tehát egy nagy családi programmal. Majál is kis koncerttel, Rasovszky Gyulit szerintem nem kell bemutatni, ő tényleg ilyen téren.
1: Híres bábművész.
6: És nagyon pártolja az ilyen típusú rendezvényeket, de előjönnek nekünk az olyan programok is, amelyeket szeretünk, és úgy gondoljuk, hogy így az intézményünkhez is illik. Nem maradhat ki egy ilyen forgata gólyalábasok nélkül, méghozzá csillagvándorosok lesznek nálunk itt, és mellette minden olyan apróság, amelyek természetesen kiegészítik ezt a programot, hiszen kreatív kuckó lesz, ahol libás foglalkozás lesz, hogy ne felejtsük el, hogy ugye Ludas Matyi Vidámpark vagyunk, és így a liba és Matyi sem maradhat ki. És egy kicsit a nép képművészetnek és kézműves foglalkozásoknak az összekapcsolódásába is belemegyünk. Lesz kovácsunk, veszőfonunk, mézeskalácsosunk és fazekasunk, akik bemutatják a tevékenységüket, és be is lehet állni egyébként majd itt hozzájuk kipróbálni ezeket a különböző tevékenységeket és alkotásokat.
12: A biztonság az első szempont a Vidám Parkban, ezért a nyitás előtti hetekben a 24 játékelem karbantartása, teherpróbázása a legfontosabb tennivaló, mondta Király István műszaki vezető.
13: Ez a műszaki átadás, felújítás, karbantartás, ez ilyenkor mit jelent, hogy minden egyes dodgemet, az utolsó kis forgót, minden csavart megnéznek?
14: Természetesen, tehát ugye vannak bizonyos műszaki karbantartási feladatok, amik mind éves, mind havi szinten kötelezők, illetve még egy igen komoly sajátosság, hogy gyakorlatilag a szezonnyitás előtt műszaki vizsga kötelesek a gépeink.
12: Ma már hatalmas érték ez a működő dodgem flotta, mondta Dóka István, a debreceni Vidám Park nyugalmazott műszaki vezetője.
15: Ha megmondjuk, hogy ezeket 1961-ben gyártották, és 1971-ben kerültek ide Debrecenbe, hiányosan, és azóta, mint látjuk, az összes működik, ezek teljes körű felújításon mentek részt, elképzelhetetlen, hogy akár milyen kocsi bírna ennyi évet, anélkül, hogy ne kelljen őket felújítani. Az üléseket kellett újra kárpitozni benne, a hátsó lámpákat kellett cserélni, mert ugye ezek törékenyek és elhasználódtak. A múlt években pedig a festés meg a krómozás volt újból megcsinálva. Krómozás egyedülálló, Magyarországon, Budapesten tudnak alumíniumot krómozni, és mint látszik, hogy csillog-villog ugyanabban az állapotában, mint eredetileg volt.
13: Sejtem, hogy ezek a dodgemek a Szovjetunióban készültek, készülhettek?
15: Nem, ezek Németországból kerültek, az Ihlet cég gyártotta őket. Van sok orosz gépünk, de ez német. Sajnos a gyár már többször átalakult és megszűnt, nem tudtunk hozzájutni alkatrészekhez, úgyhogy mindig újra gyártjuk hozzá, pótoljuk, sikerült eddig megoldani.
12: Szombaton, május 2-án a megszokott vidámparki hangulatot kiegészíti a sport és az egészséges életmód. Lesz futóverseny, ott lesz egy szűrőbusz, és lesznek egészségmegőrzési programok. Aki pedig elindul a vidámpark futóversenyén, támogatja a debreceni állatkertet.
6: Jótékonysági futóverseny, méghozzá az állatainknak az egészségéért lehet futni, azaz a befolyt összegből az állatkerti állatok számára sportszereket fogunk vásárolni. Hogy ezek milyen sportszerek, itt nem arra kell gondolni, mondjuk a Lajhárnak futópadot, olyanokra, hogy biztos mindenki, sokan ismerik azt, hogy a kecskék

0: nyomában, hiszen még mindig Ludasmeti körül forog minden, egy aktivizáló sátor is.
1: Mi az, ami most ülsz?
2: Hajó.
1: Egy hajó. És hogyha bedobunk mondjuk egy kis pénzt, akkor mozog is, meg világít.
2: Uh-huh.
1: És mi tetszik ebben a hajóban?
2: Hát, hogy ütökettem azokat a hajókat, amik ebbe mennek.
1: Nagyon lázban van a gyermeke.
3: Igen, így van. Nagyon szeretünk ide kijárni. A vinápark az mindig egy élmény, főleg a gyerekek számára, de a szülők is szerintem nagyon jól ki tudnak kapcsolódni.
4: A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek.
5: Ma délelőtt és délután tibeti hangtál terápián vehetnek részt a látogatók a Lillafüredi István barlangban. A barlang fekete termében olyan különleges klíma és akusztika van, ami teljesen egyedi. Kedvcsináló Bétót Erikától.
6: Ez a hangtál relaxációs terápián hallható. A barlang mélyén még különlegesebb a hangzása. Ma 10:30-kor és délután 14:30-kor van lehetőség részt venni ezt a testet lelket megnyugtató egyórás pihenésen a barlang fekete termében, ahová engem Polgár Anasztázia, a barlang vezetője kísért le.
7: A fekete teremben is vannak nagyon különleges cseppkőképződményeink, formáink, de ami miatt nagyon különleges, az a mikroklímája teremnek. Egy teljesen pormentes, pollenmentes környezetről van szó, ugye ez a barlang legvégén van, odabenn, mert csak a kőzet repedésein tud cserélődni a levegő, és ez teljesen megszűri, pormentes, pollenmentes, nagyon magas a levegő páratartalma, közel 100%-os, tehát lényegében még ha valami szennyeződésbe jutna, ez lebegőporként nem tud megállni a levegőben, allergénmentes környezetben vagyunk bent, és aki már járt barlangokban, vagy szereti a barlangokat, azt tudja, hogy egy barlangi környezet, egy barlangi terem, hogyha elég időt töltünk bent, egy olyan nyugalmat sugárzol, egy teljesen stresszmentes környezetben vagyunk, tehát nem csak a légutainkra van jó hatása, hanem az idegrendszerünkre is.
8: Leszámítva azt, hogy elég sok denevér él a barlangban.
7: Igen, sajnos a denevérekkel kapcsolatosan nagyon sok a tévhiedelem. Ugye már a rajzfilmekben azt látjuk, hogy a denevér az vérszív, vérrel táplálkozik, beleragad a hajunkba, ilyeneket lehet róluk hallani. Nagyon hasznos kis élő lények, hogy ők rengeteg rovart fogyasztanak.
8: És ez a tévhiedelem nem igaz róluk?
7: Nem igaz, ők ultrahangokkal tájékozik, nagyon ügyesen kikerülnek minket, mert hát ugye barlangban vagyunk, ha valahol előfordulhat egy időben ember és denevér, és akkor az a barlang. Úgyhogy mi is szoktunk velük természetesen találkozni. Télen téli álmot alszanak, de ilyenkor tavasszal már azért ébredeznek, főleg most, hogy bejött ez a hirtelen melegedés. Úgyhogy repkednek körülöttünk, de nagyon ügyesen kikerülnek minket. Sokkal jobban tájékozódnak ők ultrahangokkal, mint ahogy mi a szemünkkel.
8: Mennyien lehetnek? Van erről valamilyen adat?
7: Általában néhány száz példány szokta a telet itt tölteni. Ugye ők a téli álmukat alusszák itt a barlangokban, tavasszal felébrednek, akkor kimennek a szabadba, akkor már kisebb faodvakban, vagy kisebb kőregekben szoktak pihenni, ha éppen pihennek.
8: És hol tudnak kimenni a barlangból?
7: A kutyajukon keresztül közlekednek, ami a barlang eredeti bejárata, ez egy 19 méter magas szakadékos kürtő, azon keresztül fedezték fel a barlangot, és ennek a jelenlegi lezárása is olyan, hogy ők ki tudjanak köztem menni, tehát erre odafigyeltünk, hogy ők tudjanak közlekedni.
8: A denevérektől tehát nem kell félnünk. Akik ma nem tudnak részt venni a délelőtt 10:30-kor és délután 14:30-kor kezdődő hangtál relaxációs terápián, azok május 30-án mindezt pótolhatják.
5: A magyar szürkemarha őshonos, törvényileg védett Magyarországon. Valódi hungarikum, amely szépségével, szilajságával, őserőt sejtető impozáns megjelenésével az Alföld világszerte ismert jellegzetességeihez tartozik. Húsa finomrostú, igen ízletes és garantáltan BSE, azaz kergemarha kórmentes. Ezért a fajta jövője a tenyésztés mellett a húsértékesítés. Nemrég Nagy Géza tenyésztő birtoka elnyerte a Bika nevelő címet. Pilisi Csenge elsőként vele beszélgetett.
9: Itt mekkora az állomány? Látom, hogy ott legelnek a domboldalban.
1: Összesen most körülbelül 200 állatunk van a teljes telepen, vegyes mindenféle ivarban. Tél folyamán megérkeztek a borjuk is.

0: úgyhogy most egy kicsit bővült az állományunk.
1: És mióta tartanak Szürke Marád?
0: Több mint 20 éve tartunk most már Szürke Marád Tegerszóláton. Azért, hogy az ősonos állapotot fent tudjuk tartani, legelő területekről lévén szó, a normális művelés ezeknek a területeknek nem csak, hogy lezúzzuk őket és karban tartjuk, művelésre alkalmas állapotban tartjuk őket, hanem legeltetjük és értéket állítunk elő azáltal, hogy ezek az állatok, ezek a nagyon szép ősonos állatok azonos körülmények között élhetnek. Nem csak tartjuk őket, hanem tenyésztjük is őket. A tenyésztésnek egy meglehetősen nehéz válfaját választottuk, hiszen tenyészállatokat állítunk elő, azok közül is bikanevelő telepként regisztráltunk és elnyertük ezt a nagyon nemes lehetőséget, hogy bikát nevelhetünk az egész ország számára és a fajta számára. A végfelhasználása ezeknek az állatoknak a tenyésztés után is gyakorlatilag a fogyasztás, és a fogyasztók asztalára kerüljön, és ez a nemes jószág most már kellő mennyiségben áll rendelkezésre, mert korábban a szűk keresztmetszet miatt természetesen akadozások voltak, és ezért nagyon nehéz volt egy olyan kínálati piacon részt venni a szürkének, ahol nem volt elegendő háttérállomány. Hazánkban kb. 3 kg évente az éves átlagfogyasztás, ez nagyon csekély, viszont külföldön, például az arab országokban vagy Japánban több 10 kilókat fogyasztanak évente fejenként átlagban.
2: Ne eridj az elő, hajtsd elő, gyertek csak vissza oda!
3: 3-350 kisebb-nagyobb tartó van az országban.
1: Kaltenecker Endre a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének igazgatója.
3: Illetve még azt is mondhatjuk, hogy az ország határon kívül is tarthatók magyar embereknél magyar szürkefajta állat.
1: Ők lehet tudni, hogy miért, tehát a fajta megőrzéséért vállalták ezt fel?
3: Amikor a rendszerváltás volt, akkor erőteljes volt ez a romantikus hangulat, hiszen nagyapáik, apáiknak az állata volt, és erre visszatértek. Lehetőséget kaptak legelő területekre, és ezt a fajtát ismerték, és elkezdték tenyészteni. Természetesen úgy, ahogy a történelem során a világfajták helyzete is alakult, tehát nyilván valahol kiszorította, valahol pedig fordítva történt, inkább szürkét tartottak, mondjuk egy olyan területen, ami a intenzíve fajtáknak nem volt alkalmas. Ezért körülbelüli mai populáció körülbelül így alakult ki, természetesen megkülönböztetem a magántartókat, illetve az állami, tehát a nemzeti parkokat, ahol mint állami feladatként különböző természetvédelmi fenntartások és programok alapján is tartanak. Ez természetesen ugyanolyan fontos a fajta számára, hiszen tenyészállatokról van szó, de vannak nagyon sok magángazda, aki nagyon jó pedigrisztikát, a gén megőrzés szempontjából nagyon fontos és hasznos állatokat tartanak.
1: Meg lehet ma találni a feladatát, a funkcióját ezeknek az állatoknak?
3: Nekünk, mint fajta fenntartó egyesületnek az, hogy a fajta megmaradjon, tehát ez egy alapcél. A fő feladatunk most talán napjainkban, hogy piaci oldalról közelítsük meg. Tehát tudjuk, hogy azért a mai világban a mi szarvasmaránknak a húsa a tartásával adódóan is egy egészséges hús, hiszen egy öko és vannak bio húst előállító gazdák, és illetve tenyészetek. Tudjuk, hogy milyen területeken milyen növényeket legelnek, és amit megeszik, azzá válik, tehát egy egészséges hús lesz. Anyatején támogatást tulajdonképpen azt minden szarvasmarhatartó megkapja. Ami plusz forrás, az a in-situ pályázat, ami anyatehénre vonatkozik, az egyesületen keresztül kiadott átőrskönnyös tehenek megfelelő tartással és megfelelő szabályok szerint, akkor egy 500 eurót el lehet érni évente per tehén. A hímivar, amit az egyesület központi bikanevelés kapcsán végez, az pedig az egyesületen keresztül kapjuk a támogatást, viszont cserében akik tag, azok ingyen kapják a tenyészbikát. És a tenyészbika tartást azt mi elvégezzük, és a tagjaink pedig ingyen megkapják, illetve amikor már olyan korba jut el a bika, vagy a lányaira kerülne, akkor pedig cseréljük ingyen és bérmentve.
1: És ezzel is segítik a tagjaikat?
3: Természetesen ezt levesszük a vállukról, és segítségként adjuk.
1: Mondhatjuk, hogy ez a fajta az identitásunkhoz, a magyarságunkhoz is hozzátartozik.
3: Tulajdonképpen Magyarországnak a jelképállata is lehetne ez az állat, hiszen ugyanolyan homályba vesző származása van talán, mint magyarságunknak. Persze ez most már azért nem igaz, hiszen a kutatások mind a magyarságnak, mind a fajtáknak azért az eredetét azért most már megtalálta, de tulajdonképpen az, hogy még ebbe a Kárpát-medencébe ez a fajta megvan. Azért tudjuk, hogy 1960-as évek fele néhány száz darab állat volt, és csoda, hogy megmaradt. Talán a magyarságra is elmondható, hogy mi magyarok itt a Kárpát-medencébe egy eltérő nyelvvel valahol csodaként maradtunk fenn. Még akkor is, ha megtépázva, megcsökkentve, de megvagyunk. És mindig ezt mondom a szürkére, és az új kihívások, amelyek ugye itt a környezetváltozással vagy a társadalmi változásokkal van, ez a fajta azt mondja, hogy miért van még fenn. Persze támogatjuk, de mégis megtaláljuk azokat a pontokat, úgy, mint magyarságunknak, hogy igenis megmaradunk, és talán egyszer meghatározó szerepet is fogunk játszani a jövőbe. Van jelene, volt nagy múltja, de remélem, hogy egy kiváló jövője is lesz.
4: Hamarosan 17:30 híreink következnek röviden, majd folytatódik a hajnaltáj, amelyben többek között elmondjuk, hogy ha május 1-e, akkor kezdődik a termálfürdők nyitása. Az országban ez az időpont egyet jelent a főszezoni átállással is.

0: 6, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Mikia György nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Hosszú távú és méreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybelépését. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek. Itthon jogerős az országgyűlés választási eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastrukturális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Napos gomoly felhős idő várható, csapadék nélkül. Napközben általában 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, este 11 fok körül lesz.
1: Hajnaltáj. A műsorvezető Juhász Zsolt.
2: Derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. május 2-án. Most néhány mondat a műsor második fél órájából. A május 1-e, akkor kezdődik a termálfürdők nyitása.
3: A gyógyvíz az tényleg nagyon jó, a melegvíz is nagyon jó. Hát van kicsiknek medence, úszás lehetőség, tehát tulajdonképpen bárki megtalálja, amire kedve van.
2: Ahol nem tanárok dolgoznak, hanem tanulásszervezők. A Terényi Zöld Iskolában nem csak azt mondják meg, hogy mit kell tanulni, hanem azt is, hogy hogyan.
4: Nem úgy intézzük el konfliktusainkat, hogy elküldöd az egyiket a francba, a másikat meg megrugdosod. Ezen keresztül ugye önismeretet is tanulnak, az EQ-nak az is nagyon fontos része.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: Amelyben ma kiderül, hogy hogyan gondozzuk a füvet, mikor végezzük el a levegőztetést, milyen gyakran kell nyírni és öntözni a füvet, hogy legyen olyan, mint egy perzsa szőnyeg. Erről beszélnek a szakértők.
5: Azt szeretném megtudni, hogy a gyep lazításnak mi a célja. Mi érhető el a fűápolásban?
6: Kedves hallgatóink kérdezik, hogy a fű lazítását mikor kell végezni, és Hóka László évről évre elvégzi. Itt van most két készülék is, az egyik a lazító, a másik pedig egy hagyományos fűnyíró.
7: Igen, mert a lazítás előtt le kell jó rövidre nyírni a füvet, és össze kell gerebni. Ezért részben nem menjen tönkre a lazító, a kései, gyakorlatilag ha valami kavicsot, vagy követ, vagy keményebb ágdarabot elvágnának, az tönkre teszi az élét is.
6: És akkor itt van ez a készülék.
7: Karbantartott, mindig nagyon jó állapotú készülék.
6: Megfordítanánk, hogy körülbelül hogy is néz ki, mert ugye van egy fűgyűjtő, és akkor itt vannak
7: ami
6: a kései.
7: Mindjárt felmillentem. Állítható magasságú, ezek a kések, amik mint egy kis kasza belemegy a földbe, 3-4 centire van egymástól, és folyamatosan szedik ki, mert egy kis íve van a késnek, ami nem csak fölvágja, hanem ki is szedi, és a ventiláció hatására bele dobja a fűgyűjtőbe.
6: És akkor ezt összegyűjti az ember, akkor ezt komposztálhatja is például.
7: Igen, állítható magasságú, az... Nem szabad nagyon mélyen, mert gyakorlatilag a fű tövét is elvágja.
6: Ugye a gyökérmetszés.
7: A gyökérmetszés, igen. Itt állítható egy kerék magassága, és ezáltal folyamatosan megy lejjebb, egész mélyre.
6: És akkor már kitapasztalta, hogy melyik magasságban igen, használja.
7: Hát mindig a legkisebbel kezdjük, és ahogy megyünk lejjebb, érezzük, hogy néhány próbavágás után lehet látni, hogy már egész mélyre ment.
6: És mondta, hogy keresztbe és hosszába is meg kell.
7: Igen, hát a két irányba teszem, hogy keresztbe, hosszába, hogy minden irányból ki tudja venni ezeket az elszáradt fű szénadarabokat. Májusban, júniusban inkább csak gerebjével, lombseprűvel szedjük össze, mert akkor is folyamatosan van egy ilyen cserélődés, amelyik elszárad, a gyengébb képességű, az erősebb, az újabb ültetésű fű mindig erősebb, mint a tavaly előtti vagy. Hát ez 15 éve ápoljuk így ezt a kertet, tehát gyakorlatilag folyamatos újításra van szüksége. A fűgyűjtőt vissza kell helyezni, és...
6: Ez egy elektromos szellőztető?
7: Elektromos szellőztető. Van benzinmotoros is, de ilyen kis kertre nem érdemes befögni, hogy meg... Ennyi hangja van csak.
6: Mondta közben, hogy hasonlóan működik, mint a fűnyíró.
7: Mint a fűnyíró, biztonsági kapcsolóval a régi serket fel, a frisset mellé szórjuk. Most tudom mutatni, hogy hol kell feltétlenül pótolni. Kiszedte a szénát, és ott marad a föld.
8: Azt szeretném tudni, hogy a fűre a műtrágyát mikor kell kiszórni. Ha kiszórom, akkor szükséges-e öntözni, vagy elég, hogyha csak kiszórom, akár ilyenkor is, és majd valamikor föl fog oldódni.
6: Már ki lehet szórni a műtrágyát, de nagyon fontos, hogy egyenletes legyen a kiszórás, mert ha egyenetlen, akkor tigriscsikos lesz a fű, vagyis ahová több tápsó kerül, o sokkal sötétebb zöld lesz, mint ahová kevesebb tápsó kerül. Célszerű a kijuttatás után azonnal beöntözni a tápsót, hogy minél előbb a gyökérzónába kerüljön, és ott ki tudja fejteni hatását, ugyanis a vízben oldott tápelemeket tudják fölvenni a hajszál gyökerek.
7: 15 éve ezt használjuk, minden évben csak kicsit felújítjuk.
6: És ahogy... akkor ez a komplex tápsó, ez nagyon fontos, ugye? A tápanyag utánpótlás.
7: Igen, ez egy ilyen gyöngyös.
6: Fontos az összetételét nézni, hogy...
7: Mész, amon, salétrom. 27% nitrogén, 0,5% magnézium.
6: Magnézium oxid.
7: És nitrogén táplálja a növényeket általában.
6: Ugye, mert a fű a keveréknél is ugye az fontos, hogyha tudjuk, hogy... milyen az összetétele, hogy milyen fűfajok vannak benne. Tehát ugye az angol perje az, amelyik nagyon gyorsan bokrosodik, nagyon gyorsan kijön.
7: És ez a tápsó ehhez a fűmaghoz való.
6: Tehát ez már évek gyakorlata.
7: Évek gyakorlata, és rajta is van a csomagoláson, hogy a sportfűmaghoz ajánlják.
6: Itt van Hóka László felesége, Hóka Lászlóné Erzsébet asszony, és együtt gondoskodnak a kertről.
9: Igen, mikor kinő az első fű, minden héten lenyírjuk, és pázsittá válik, mire jönnek a barátaink. Nem győznek gyönyörködni, és mezítláb vannak a füvön, hogy milyen pázsitos.
6: De ez tényleg olyan, mint hogy a perzsaszőnyeg lenne.
9: Igen.
6: Rendszeres öntözés, tápanyag utánpótlás, és akkor ez a felújítás, szellőztetés.
7: Egész évre elegendő ez a felújítás, tehát annyi tápanyagot kap, hogy a napi öntözés és a heti,
6: napi öntözés
7: és a heti nyírás.
6: Tehát minden héten
7: meg kell nyírni.
2: A május 1-e akkor kezdődik a termálfürdők nyitása. Az országban ez az időpont egyet jelent a főszezoni átállással is. Fejlesztésekről, programokról halljuk tudósítóinkat. Gárdonyi Esztert Győrmoson Sopronból, Varga Tündét Zalából, Pilisi Csengét Hevesből és Nagy Margitot a Délalföldről.
10: A hosszú hétvége ideális alkalmat kínál arra, hogy pihenésképpen strandok és gyógyfürdők felé vegyük az irányt. A kisalföldi térség egyik legnépszerűbb célpontja a Győri Rábak mellett gyógy, termál és élményfürdő, ahol a termál medencék és élményelemek mellett családbarát szolgáltatások és egy egészen különleges szauna világ is várja a látogatókat.
11: A szaunán, a gyógyvízen és az élményfürdő részen kialakítottunk egy kétszintes családi gyermekrészt.
10: Kovacsics Imre, a Győri Rábak mellett vízi élménypark és gyógyfürdő ügyvezető igazgatója.
11: Gyógyulhatnak az emberek a gyógyvízbe és a ráépülő hidrobalneoterápiás kezelésekbe, úszhatnak az úszodába, szaunázhatnak a szaunablokkunkba, és kicsit hazabeszélek, Magyarország legszebb, legmodernebb szauna blokkjával rendelkezünk, és kuriózumot is hoztunk létre, mert egy japán stílusú szaunavilágot álmodtunk meg, ahol a szauna mennyiségünk kapacitása az akkora, hogy hogy csak a szauna helyeinket egyszerre 150 ember fér el csak magába a szaunába, és akkor utána kijöhetünk ugye pihenőbe, stb. Tehát óriási.
10: Nem messze Győrtől a Lipóti termálfürdő, szintén kedvelt úti cél a kikapcsolódni vágyók körében, a nyugodtabb környezet és a gyógyvíz jótékony hatása különösen azok számára vonzó, akik pihenésre, feltöltődésre vágynak. Aki pedig inkább a családiasabb strandokat részesíti előnyben, annak jó választás lehet a Pannonhalmi termálfürdő, ahol csendes környezetben élvezhetjük a melegebb vízű medencéket. A környék fürdői általában külön programokkal, hosszabb nyitvatartással és kedvezményekkel is készülnek a hosszú hétvégére.
12: A zalai strandok és termálfürdők szabadtéri medencéi idén is fokozatosan nyitnak, igazodva a melegebb időjáráshoz. A zalakarosi strandfürdő a hagyományokhoz híven idén is május 1-én nyit, de csak részlegesen. A vendégeknek minden évben kell valami új attrakció, hangsúlyozta korábban Vég Andor, a zalakarosi fürdő igazgatója.
13: A zalakarosira jellemző volt, hogy többségében belföldi vendég volt jelen. Ez egy olyan 80-20%-os arányban volt belföldi, illetve külföldi tekintve. A mostani időszak ez már kezd kiegyenlítődni, hiszen most már azt gondolom, hogy 70, de talán már 65%-a a magyar vendég, és a többi pedig külföldi.
14: A turisztikai szakemberek azt szokták hangsúlyozni, hogy nem lehet megállni, nem lehet úgymond hátradőlni a fotelben, hanem mindig valami új fejlesztés, valami újdonság kell, mert hogy igénylik is a vendégek. Ezzel önök is így vannak, és ha igen, akkor mik a tervek?
13: Én azt gondolom, hogy azt a párhuzamot kell megtalálnunk, ami az attrakciók és a szolgáltatások mennyiségének és minőségének fejlesztése, illetve a költséghatékony üzemeltetés között van. Mire gondolok? Egyértelmű, hogy attrakciót minden évben valami újdonsággal kell előrukkolni, hiszen a vendégek igénylik, hogy újdonság legyen. Az idei évben alapvetően a sportmedencében azt a felfújható akadálypályát bővítjük, új elemek kerülnek bele, animációk lesznek. Azok a fogyasztói vendégigények, amiket támasztunk egy ilyen hely iránt, azok megváltoztak az elmúlt időszakban. Nem elegendő csak az, hogy van egy csúszdapark, van egy gyógyvizes medence, van wellness kezelések és akadálypálya, hanem az itt létet ki kell egészíteni egyéb rendezvényekkel is. Legyen az gasztronómia, legyen az zene. És erre próbáltunk mi a tavaly évben fókuszálni. Ezzel is azt próbáljuk sugallni, hogy mi több vagyunk, mint egy fürdő, ide élményekért jönnek az emberek, olyan élményekért, amiért jó visszagondolni.
12: A kehidakustányi termálfürdő kültéri medencéit április elejétől június végéig folyamatosan nyitják meg a vendégek előtt, de az zalaegerszegi Aquacity is hagyományosan júniusban nyitja meg kapuit a nyári szünet kezdetéhez igazodva. A balatoni strandok többsége jellemzően május második felében nyílik, de sok helyen a bérletértékesítés már május 1-én megkezdődik.
15: Kijönni?
16: Ide nagyon érdemes kijönni.
15: Mit kínál az egész strand?
16: Hát lehet úszni, aki sportol rendesen nagy úszómedencében, lehet gyógyulni többfajta gyógyvízben. Hát én mit tudom, én 30 vagy 40 éve ide járok naponta, és télen is lehet, szóval az a jó benne, hogy télen is. És amióta megcsinálták ezt az élménymedencét, akkor ott meg tudom, én lehet feküdni egy ilyen pezsgő ágyon. Nagyon kellemes, minden nagyon kellemes, és minden nap, hétköznap 11-től van vizit torna, és az ingyen van, és ott az ember eltornázgat, tehát van mit nézni, meg van mit csinálni tegerben.
3: A gyógyvíz az tényleg nagyon jó, a melegvíz is nagyon jó. Hát van kicsiknek medence, úszás lehetőség, tehát tulajdonképpen bárki megtalálja, amire kedve van.
15: Gyógyvíz az mire jó? Mi mindenre jó?
3: Reuma, vagy csontritkulás, én nekem az van például, és nekem ez a külön gyógytorna nagyon jó, plusz ráfejelek egy kicsit a kinti gyógymedencével.
12: Magyarország egyik legszebb, legismertebb fürdőhelye az Egri Termálfürdő, amely már április 1-én megnyitotta kapuit. Az 5 hektáron elterülő parkfürdő a gyógyulni, sportolni és szórakozni vágyók paradicsoma. A fedett nyitott vízi élménysziget 13 medencével, sportpályákkal, játszótérrel és a Törökfürdőbe közvetlen átjárási lehetőséggel rendelkezik. Reggel 9 és este 7 óra között élvezhetik a vendégek a radonos gyógyvíz, illetve kénes termálvíz jótékony hatásait. Ez Eger rendszer különlegessége, hogy a világon egyedülálló módon kétféle gyógyvíz is megtalálható egy helyen, ami ritkaságnak számít nemzetközi viszonylatban is. A termálfürdő északi felén inkább a gyógyvizes, csendesebb fürdőző funkciók telepedtek meg, míg a déli területen a gyermekbarát, fiatalosabb strandolás kapott helyet. Érdekesség, hogy a fürdőben több védett növényfa is él, köztük a több mint 250 éves keleti platánfa, melyet 2012-ben Magyarországon, egy évvel később pedig Európában is az év fájának választottak.
17: A Dél-Alföldön is elkezdődik a strandszezon, bár a kültéri medencék a legtöbb fürdőben május közepén vagy június elején nyitnak ki, de van olyan strandfürdő is, ahol a pünkösdi ünnepkörre időzítették a nyári nyitást. A szegedi napfényfürdőben is ez a helyzet, a kültéri medencék június 1-én nyílnak meg. Az úszómedencék azonban addig is üzemelnek. A Móra-Halmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben nyáron 21, télen 16 medence várja a látogatókat. Móra-Halmon a rendezvény medence kivételével minden részleg nyitva van már. A makói hagymatikumban jelenleg az úszó és termálmedence áll a nagy közönség rendelkezésére. A gyulai várfürdő kültéri részlege is a jó idő beköszöntével nyit majd. Gyopáros fürdőn viszont hosszú idő után újra működik a beltéri élményfürdő. Szabó Éva, a tiszakécskei Barack Termál Resort Komplexum igazgatója is a kültéri egységek későbbi nyitásáról számolt be.
18: Mi a május 1-i hétvégén nem a medence nyitásokra helyezzük a hangsúlyt, hanem a vendégek szórakoztatásával és minél nagyobb élményekkel való elkápráztatásával. Így animációs programok a család minden tagjának, kézműveskedés, vízi vetélkedők, nálunk 10 medence található. Ebben a korai, gyönyörű tavaszi időszakban a gyógymedencék, az élménymedence, az beltéren található 25 méteres úszómedence, beltéri gyerekmedence és jacuzzi található, ezek vannak nyitva. Mi már gőzerővel készülünk a pünkösdre és a nyárra. Minden medence akkor fog megnyílni. Mi mindig az időjárás függvényében nyitjuk a medencéket.
17: A legtöbb strandfürdő legalább egy hónappal később nyit az idén, mert így próbálnak spórolni a magas energiaárak miatt, illetve az eltolódó évszakváltás is azt teszi indokoltá, hogy valóban csak a főszezonra jellemző meleg nyári időjárás alatt működjenek teljes üzemben a fürdők.
2: Gárdonyi Eszter, Varga Tünde, Pilisi Csenge és Nagy Margit tudósítását hallottuk.
1: És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
2: Elmúlt heti adásunkban bemutattuk Kökényesi Ágit, aki a budapesti Újlipótvárosból a nógrádi Szandára költözött családjával. A biológia tanár boldogan élte azt a két laki életet, mint annyian mások is ebben az országban. Hétköznap a városban, hétvégén vidéken, majd létrehozta a Budapest School nevű iskolahálózat helyi intézményét, a Terényi Zöld iskolát. Itt nem tanárok dolgoznak, hanem tanulásszervezők. Nem csak azt mondják meg a diák, hogy mit kell tanulni, hanem azt is, hogy hogyan. A nem mindennapi iskola alapítója, Kökényesi Ági most a működés és a működtetés módszereibe is beavat bennünket.
19: Rendkívül nagy szabadságot nyújtanak a srácoknak.
4: És a tanároknak is az van.
19: Van kötelező olvasmány? Van osztályzás?
4: Vannak ilyen ajánlások, igen, hogy ezt nagyon szeretnénk, hogy olvassátok el. Ez is igazából a tanártól függ. Tehát mi bízunk abban, hogy a tanárok a lehető legjobb tudásuk szerint végzik a munkájukat. Nyilván monitorozzuk, nyilván folyamatosan kapnak visszajelzést a gyerekekről, gyerekektől ők is, tehát nem csak az, hogy ők adnak nekik visszajelzést, a gyerekek is. És
19: akkor... De meddig tart a szabadságfok a diáknak? Tehát azt mondja egy tanár, hogy kötelező elolvasni a Pál utcai fiúkat, mert abban ugye minden jelentetten érhető, igen. És hosszan lehet elemezni. És erre azt mondja az egyik legényke, hogy én nem. Ilyenkor mi van?
4: És akkor ilyenkor az van, hogy ugye nálunk a modern része, hogy nem osztályfőnök osztályrendszer van, hanem mentor tanár mentorált. Tehát itt is most van 25 gyerek.
19: De ez elnevezés kérdése.
4: Hát elnevezés kérdése, meg struktúrális kérdés is. Azt mondjuk, hogy egy tanár, azt szeretnénk, hogy 8 gyerekről mindent tudja. Tehát ő képviselje őket a tanárok körében, támogassa őket érzelmileg, hogyha egy konfliktus kezelés van, ő vele beszélnek a szülők, partneri viszonyt kell építeni a szülőkkel, és mondjuk egy ilyen helyzet, hogy nem olvassa el mondjuk a szaktanár kérésére a Pál utcai fiúkat a gyerek, akkor a mentora elkezd vele beszélgetni, hogy most akkor itt mi van? Miért is nem? Megpróbálja felkelteni az érdeklődést.
19: A kötelező fogalmat azt használják?
4: Hát...
19: de inkább az a meggyőződésem, hogy nem.
4: Nem, nem, meg nem így. Tehát, hogy nagyon szeretnénk azt elérni, hogy a gyerekeknek ezek így egy belső motivációból jöjjenek. Hogy ő azért sem meg, mert akarja.
19: Apropó belső motiváció, hogy van érzelmi hányados órájuk is.
4: Igen, igen, ez az EQ-t fordított. Igen, ez, a, tehát ez is a modellünk része, hogy mi sok időt töltünk az érzelmi intelligencia fejlesztéssel, a soft skill fejlesztéssel, mert azt gondoljuk, hogy itt is ugyanúgy, ahogy egy családban is, ez egy tök fontos dolog, de itt is, hogy meg tudjunk együttműködni, meg tudjuk figyelembe venni a másikat, az érzéseit, meg tudjuk kimondani az érzéseinket. És ez egy tök kemény meló olyan szempontból, hogy ez nem csak a tanórai keretek között zajlik, mert persze vannak ilyen óraink, hogy EQ, ami mindenféle módszertan szerint fel van építve, és ott ezekről így tanulnak elméletben is, de hogy ugye a gyakorlati működés, ami leginkább a konfliktusok kezelése, meg a szociális kapcsolódás így a gyerekek között, ott lesz ennek nagyon nagy tere. Mondjuk két gyerek valamin összeveszik, akkor a mentornak ez tök fontos feladata, hogy na, akkor most neked mi is az álláspontod, akkor neked mi volt a probléma? Hogyan érintette ez a másikat? Az gondold már végig, ő elmondja, akkor, hogy hogyan érintette, akkor azt el tudod fogadni? Szerinted kell bocsánatot kérni, vagy hogy tudnád ezt jóvá tenni, nem tudom, és akkor ezt így kezeljük, és beszélünk róla, és ezzel azt is tanítjuk, hogy nem úgy intézzük el konfliktusainkat, hogy elküldöd az egyiket a francba, a másikat meg megrugdosod. Ezen keresztül ugye önismeretet is tanulnak, tehát az EQ-nak az is nagyon fontos része.
19: Figyelemmel kísérik az itt végzett hallgatóknak a további útját. Tudják, hogy mennyire állják meg a gyerekek később a
4: helyüket? Tehát, hogy azt látjuk, hogy igen. Nálunk kicsi a gyerek létszám, tehát nincsenek ilyen 10-20-8-osunk, akik végzett, de mondjuk 10 gyerek már van, mindenkit felvettek oda, ahova akartak menni. Elértük azt, amit én mindig is mondtam még, amikor elkezdtük az egészet csinálni, és akkor aztán végre olyan jó volt, amikor beért, és tényleg az első 8-os generáció azt csinált, amit mondtam, hogy fognak csinálni, hogy azáltal, hogy nagyon sokat projektezünk velük, nagyon sok cél, kitűzésről beszélünk, mindenkinek minden trimeszterre vannak egyéni céljai, amikben ugye a mentor segíti a gyerekeket abban, hogy hogyan érik ezt el, van egy célod, akkor mi a megvalósítási út, hogy fogod ezt elérni. A projektmódszer az ugye pont erre nevel szintén, és az is történik, hogy ebből azt látjuk, hogy a gyerekek így magukénak érzik ezt, és ez ugyanúgy egy projekt. Tehát a felvételi az egy projekt, az nem egy kötelező, az én fel akarom, hogy vegyenek ide, és ezért ezt kell megtennem. Azt szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, hogy a tanulásod és senki más nem föl, te vagy egyedül a felelős.
19: Mi az a három dolog, ami jó lenne még?
4: Hát nekünk forrás hiányunk mindig.
19: Hát nincs olyan iskola,
4: ami ne küzdene forrás hiányát, tehát szeretnénk pénzt arra, hogy fejlesztessük az épületet, mert azért itt lenne mit, illetve én még szeretnék még több gyereket. Most 25 gyerekünk van, de egyébként 75-re van engedélyünk, mert sokszor mondtam azt is magamnak néha ilyen rosszabb pillanataimban, hogy tényleg marha jó ötlet volt Nógrád megyébe nyitni egy fizetős iskolát, tényleg
19: nem is
4: fantasztikus
19: ötlet. Nem is érte, vagy ez hogy tartja el?
4: Itt van a zöld iskola mögötti közhasznú egyesület, az a fő célja, hogy a zöld iskolát támogassa, és ez az egyesület használja ki az iskola épületét arra, hogy csoportokat fogadjon, tehát ide közösségi szálláshelyként lehet jönni simán magánemberként, családoknak, táboroknak is kiadjuk, lehet rendezvényekre is megfogadunk erdélyiskolás csoportokat a városból, és akkor ebből a vállalkozásból tartjuk fent az épületet. Tehát ez az épületnek a költségei, ami kb. Havi 1 millió forint, ez nincs rajta a szülőkön. Most is kijövünk nullára, tehát ez már 6. éve azért ez megtörténik, csak hogy nyilván, ha minél többen vagyunk, akkor még stabilabb tud lenni ez, meg van ebben is egy pont, hogy elérünk egy pontot, akkor van egy ugrás, amikor már a tartalékképzés felé is tudnánk menni, és akkor még több mindent lehetne itt fejleszteni.
19: Boldog?
4: Én most azt mondom, hogy igen. Azért az elmúlt 5-6 év azért elég hullámzó volt, tehát nagy nehézségek, meg folyamatos küzdelem, de most így új lendületet kaptam, illetve, de ez még tényleg a vasárnaptól függetlenül, mert ebben az évben két olyan ember is csatlakozott így a csapatunkhoz, akik megérezték a rezgést, vagy nem tudom, de hogy úgy bejöttek, hogy akkor is tettek dolgokért, hogy azt mondtam, hogy figyelj, munka van, pénz nincs, hogyha belerakod, akkor csak lesz. Ugye én is, hogy én nem tudok kivenni innen pénzt, tehát én azért járok föl Pestre dolgokat, dolgozni, mert az én fizetésem, mint iskolamenedzser, az itt nem tud kigazdálkodódni ebből, de tök mindegy, mert maga a rendszer akkor is működik, hogyha én nem vagyok itt, a tanárokat ki tudjuk fizetni, és akkor én ezért is járok föl tanítani Budapestre, egy másik középiskolánkba vagyok óraadó, de az önző okok miatt is sem, nem ebből leszek milliómos. Az óraadó pénzből viszont az, hogy középiskolásokkal dolgozom, az én középiskolai tanár vagyok eredetileg, úgyhogy az elmúlt 10 évben tényleg 6 és 14 éves kor között tanítottam, és akkor most így marha jó már 3 éve a kamaszokkal, meg hát imádom. Egyre nagyobb a csapat, és egyre több ember gondolja azt, hogy ez egy fontos dolog. És akkor még amit nem mondtam, viszont amiért még én nagyon boldog vagyok, az, hogy elindult ez a, amit szerettünk volna, meg ami szintén benne volt a vízióban, hogy ugye az oktatás, meg az iskola az mindig egy közösségben egy tök fontos valami, nem? Tehát az iskola igazgató az mindig egy nagyon tisztelt ember, hogy a tudás, vagy a nem tudom, és most nem azt mondom, hogy én iskola igazgató, de hogy maga az iskola mint kulturális tér, az milyen hatással tud lenni itt helyben, és ugye azáltal, hogy mi zöld iskola vagyunk, mi ebbe szeretnénk hatással lenni, tehát a környezetvédelem, tehát mi dolgozunk azon, hogy legyen a falunak környezetvédelmi stratégiája, létrehoztunk egy erdővédő csoportot, stb. Tehát, hogy hogyan tudjuk a hatásunkat érvényesíteni igazából itt a közösségben, itt az itt élő emberek életére, hogy tudunk hatással lenni, és hogy ez is így elkezdődött már.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szöllősi Éva volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszont

0: Szombati imádság. Elmondja Kondor Péter evangélikus püspök.
1: Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, biztat bennünket Pál apostol az efezusiakhoz írt levélben. Imádságban mindent Isten elé tárva nyugszik meg a szívünk és a gondolataink. Ebben van a lényege minden imádságnak. Nem az a legfontosabb, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy ami velünk történik, az mit hoz ki belőlünk, mivé formál közben bennünket Isten. Egy töv is lehet átok is, meg áldás is. Ugyanaz a vihar le is törhet, meg fel is emelhet. Szabad oda tárni Isten elé minden kérésünket. Ő meghallgatja, választ is ad rá. De a legmélyebb motívum minden imádságban az, hogy Istent találjuk meg, Isten békességet öltsön el, ami minden félelmet, aggodalmat elűz. Hogy úgy járhassunk tovább az életünk éppen aktuális útján, mint boldog gyermekek, akiket kézenfogva vezet és tart édesatyjuk. Erre való az imádság. Nem az a lényeg, hogy Istent az én akaratomra hajlítom, hanem hogy a magam akaratát alakítom általa az Istenéhez. Amikor kivetjük a horgonyt, és megkapaszkodunk a partban, nem a partot húzzuk magunkhoz, hanem ellenkezőleg magunkat a parthoz. Az imádság nem Istent vonja hozzánk, hanem minket von az Istenhez, ami kicsi és korlátozott erejű akaratunkat az ő hatalmas isteni akaratával kapcsolja össze úgy, hogy Isten rajtunk keresztül elvégezhet bizonyos dolgokat, amiket mi nem tudtunk volna. Isten mindenható akarata működik a mi gyenge akaratunkon keresztül, mi pedig olyan dolgokat tudunk véghez vinni, amelyek meghaladnák az erőnket.
0: Kondor Péter evangélikus püspök gondolatait hallották. Szombat reggel. Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
2: 2026. május 2-án szombaton köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Egri Csillag Weekend, Gasztrogaga és londoni VB-n a pécsi asztali teniszcsapat. Címszavakban néhány téma a mai műsorunkból. A hírek után részletesebben is hallhatnak majd arról, mi mindennel várjuk Önöket. Most azonban krónika következik. A stúdióban Bordi András.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Hosszú távú és méreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormozi szorosnál, egy elhúzódó konfliktus pedig világszerte hatalmas nélkülözéshez vezethet. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, ez pedig kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Közben az Egyesült Államok nemzetközi koalíciót szervez a hormozi szoros zavartalan működése érdekében. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állományt csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik, számolt be a Guardian. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, melynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybelépését. Ursula von der Leyen szerint az ideiglenes alkalmazás megmutatja a Mercosur megállapodás előnyeit. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően az elsők között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. Új, független, országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló Élő Környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető közösségi oldalán. Kajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Családi okokra hivatkozva mégsem lesz országgyűlési képviselő Szécsi Zoltán. Az olimpiai bajnok vízilabdázó az országos lista 211. helyéről került volna be a Fidesz frakcióba, miután többen szintén nem vették fel mandátumukat. Közben Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője közölte, Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja Szécsi Zoltán helyett. Ami az időjárást illeti, napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, az északkeleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl majd le a levegő.
4: Nemzeti Sportkrónika.
5: Távolabb került a bronzéremtől a Zalaegerszeg labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hátrányból fordítva 3-1-re nyert a Puskás Akadémia Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójának nyitó mérkőzésén, és ezzel a felcsútiak 3 pontra megközelítették a tabellán a kékfehéreket. Első magyar csapatként bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyecs együttesét a harmadik számú európai kupasorozat elődöntőjében a visszavágón. A magyar csapat így összesítésben 68-64-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. A miénk 12-8-ra kaptak ki az Amerikai Egyesült Államoktól a nyitányon. 8. helyen végzett Rasovszki Kristóf és Fábián Bettina 10 kilométeren a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának szardiniai állomásán. A férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszki mellett Betlehem Dávid is indult, és ezúttal 18. lett. Még a nőknél Mihályvári Farkas Viktória ugyanezen a helyen végzett. Teljesítette 400 méteres gyorsúszásban a Honi Szövetség által meghatározott Európa-bajnoki szintidőt Pádár Nikolett a Fort Lauderdale Open elnevezésű versenyen. Az Egyesült Államokban tanuló magyar versenyző 4 perc 8,49 század másodperces eredményével a 4. helyen végzett ebben a számban, és ő a 7. magyar, aki már biztosan ott lehet az augusztusi párizsi EB-n. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztalitenis csapat világbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. A magyar férfi válogatott bejutott a legjobb 32 közé. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es sprint kvalifikációt a Miami Nagy Díjon, így holnap ő rajtolhat az érről a sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a második helyen a Mercedes-szel, és a harmadik rajtkockáról a szintén McLaren-es Oscar Piastri indulhat majd. Köszönöm a figyelmet!
6: Műsor ajánlott.
7: Csónak, kajak, látső a nyakba, madárles és romantikus élmények, vizitúra a Szőke-Tiszán. Feszülő izmok, csatakiáltások, az emberi erő és akarat diadala a vízsodrása felett. A kompúzó verseny kulisszatitkai. Krumpli lángos, krumpli perec, gömböc krumpli és krumplis fluta. Nagyanyáink majd elfeledett receptjei, a Krumpli Fesztivál különleges étkei. Gáva Vencsellő és Balsa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
6: Országjáró
4: szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
8: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
4: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
2: Óra 8 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégein létó magazinja élőben. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Adásunk első fél órájában a magyar filmhetek kapcsán tudhatunk meg kulisszatitkokat a régi klasszikusokról.
9: Kollégáim tucatjai dolgoznak a filmlaborban és a filmarchívumban, akik tényleg kockánként, ugye egy nagyjátékfilm az nagyjából 130 ezer képkocka, egy 90 perces nagyjátékfilm, tehát el lehet képzelni, hogy ez egy milyen elképesztő munka lehet.
2: A népbetegségnek számító elhízás megelőzhetőségével kapcsolatban segíthet a digitális technológia. Erről készült tanulmány. Mai 5 perc tudomány rovatunkban hallhatják a részleteket. Fél hét után az Egri Csillag Weekendre figyelünk, hiszen a hétvégén a borászok izgalmas programokkal készülnek. Majd vízre szállunk, mert a jó idővel indul is a vízitúra szezon. Világjáró rovatunkban ismét Kubában kalandozunk, ám most a gasztronómia lesz terítéken.
10: A kubai ételeknek egy extra ízt vagy ízvilágot ad az ugye a kubai zene és tánc.
2: 4:48 után érkezik a stúdióba a Nyugi Zóna projekt. Anya és lánya közösen próbálja a generációs különbségeket megértetni az emberekkel, és persze céljuk, hogy fel is oldják azokat. 7:30 után Paládi Eszter, vagyis gasztrogaga, Michelin csillagos séf jön hozzánk, akivel a vendéglátósok világáról beszélgetünk. Majd Béres Eszter integrál kóccsal folytatjuk a műsort a munka magánélet egyensúly kialakításáról. 4:49 után a pécsi asztali teniszezőkről hallhatunk, akik a most zajló londoni világbajnokságra is kijutottak. Ezekkel a témákkal készült a szerkesztő Barta Bernadett a mai adásunkba, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a mikrofonnál Deák Dóra. Tartsanak velünk!

0: A premier óta eltelt idő, a nézettség és a kultusz. Leginkább ez a három tényező befolyásolja, hogy egy játékfilm klasszikussá válik-e az évtizedek során. Persze ott vannak a bakik és a kulisszatitkok, amelyek újra és újra beszédtémát adhatnak a közönségnek. A szakembereket leginkább az értékmentés és a fiatalok megszólítása foglalkoztatja. A magyar film 125. születésnapja alkalmából készült Toldi Szabolcs összeállítása.
1: Betörés, gyilkosság és rablás a Tihanyi apátságban. A pogány Madonna minden pénzt megér. Legalábbis a mozivásznon, ugyanis a különleges szobor mindössze filmgyári kellék volt. Az ötvös csöpét alakító Bújtor István azonban a való életben is vitorlázott, így az 1981-ben bemutatott filmben a színész legenda barátai vitorlástársai szelték a Balaton hullámait. Mindezt persze csak a bennfentesek tudhatták. A Bújtor István rendezte akcióvégjátékot, 3 évtizeddel később felújították. Ez a munkafolyamat a filmklasszikusok életben tartásához és újabb nézők bevonásához elkerülhetetlen, mondja Kurucz Márton filmtörténész, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója.
2: Minőség az nagyon fontos. Ezen kollégáim tucatjai dolgoznak a filmlaborban és a filmarchívumban, akik tényleg kockánként, ugye egy nagyjátékfilm az nagyjából 130 ezer képkocka, egy 90 perces nagyjátékfilm, tehát el lehet képzelni, hogy ez egy milyen elképesztő munka lehet. És természetesen az nagyon fontos, hogy kiválogassuk, hogy mihez nyúljunk hozzá, hiszen egy elképesztő filmes örökségen ülünk rajta. Ugye mindenkinek az a célja, a közönségnek is, meg nekünk is, hogy ezeket minél előbb, minél szélesebb körben be tudjuk mutatni.
1: Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk. A rendszer abszurditását kifigurázó, máig idézett mondat pedig már az 1969-ben készült A tanú című filmből származik. Persze egy-egy elszólás akkor üt igazán nagyot, ha megjelennek a lelki szemeink előtt a képkockák és az arcok.
2: Ehhez kellenek az archivátorok, meg a filmtörténészek, akik segítenek egy kicsikét a tájékozódásban, hiszen itt azért több mint 1000 nagyjátékfilmről beszélünk a magyar film 125 éve alatt, tehát azért ez egy nagyon nagy szám, és akkor nem beszéltem még azokról a filmekről, amelyek nem nagyjátékfilmek, és nem olyan filmek, amik nagy mozikba mennek, hanem rövid filmek akár, vagy kísérleti filmek. Na most ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a köztudatba beépüljenek, persze ezek a mondatok, rengeteg ilyen van, és rengeteg ilyen rögtön származó ilyen nagy mondás, a tizedes meg a többiektől kezdve lehet idézni. Ez mind-mind nagyon fontos, és újra föl kell fedezni, meg ezek mentén kell az ember filmkultúráját egy kicsit ápolni, meg tornáztatni, és természetesen mai divatos szóval update-elni, korszerűsíteni, vagy a tudás mennyiségét, minőségét korszerűsíteni.
1: És ott vannak a bakik, amelyek ugyancsak tovább éltetik a filmalkotásokat. Például máig kering a köztudatban, hogy az Egri csillagok egyik janicsárja karórát viselt. A tévhit alig, hanem már a premier előtt is létezett, ennek oka pedig egy újságcikk volt. Az Ország Világ című hetilap 1968. július 31-i száma tudósítást közölt a próbákról egy verkfotóval, amelyen néhány szereplő valóban karórával a kezén volt látható. Az úgy szólván valódi bakik és a filmben nem illő tárgyak ma már könnyűszerrel felfedezhetők a mesterséges intelligencia segítségével, de a ChatGPT-nek a közösségi médiában, így a fiatalok megszólításában is nagy szerepe lehet.
2: Ne tegyünk úgy, mintha nem lenne itt, valahogy be kell húzni, és meg kell regulázni ahhoz, hogy azért a mi kezünkbe maradjon az ost.

0: akkor célt fog érni, és a fiataloknak rá fog nyílni a szeme, és mondjuk meg fogják tanulni azokat a neveket, akiket most adott esetben még nem tudnak, de mondjuk a szülei, nagyszülei természetesen mondjuk a sztárjai közé sorolhattak annak idején.
1: A film tehát forog tovább. Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója lelkesen tekint a jövőbe.
0: A történelmi változások mindig nagyon izgalmasan hatottak a magyar filmre, és mindig egyfajta frissességet hoztak be a magyar filmbe, és erre mindig szüksége is van a magyar filmnek.

0: 5 perc tudomány.
1: Ételreceptek, főzővideók, támogató e-mailek vagy SMS-ek. A digitális világeszköztára segíthet abban, hogy az emberek változtassanak életmódjukon és táplálkozási szokásaikon. Hogy megóvják magukat az elhízástól, szükség esetén lefogjanak, vagy tartósan tudják tartani azt a diétát, amelyet betegségük, például cukorbetegségük megkövetel. A Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének kutatói 2000 és 2025 között megjelent nemzetközi tanulmányok elemzésével vonták le ezt a következtetést. Fekete Mónikával, a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének adjunktusával Gimes Júlia beszélgetett.
2: Sajnos a magyar népesség, túlsúly és elhízás aránya az utolsó országos tápláltsági állapot felmérés alapján már majdnem 70%-os. Az elhízás miatt egy krónikus, alacsony fokú gyulladást is fenntart a szervezetén, és nagyon sok kutatás leírja, hogy a kognitív funkciókat befolyásolja, és számtalan betegség rizikófaktora. Magas vérnyomás, szívérendszeri betegségek, közfény, de nem csak az ízületeinket terheli meg, hanem a hormonháztartást is befolyásolja, és rosszabbak a termékenységi mutatók. Cukorbetegség, lelassul az embernek az anyagcseréje, a gondolkodása. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok betegség kockázatát fokozza csak az az egy tény, hogy elhízunk. És az elhízás mögött a nem megfelelő minőségű táplálkozás áll. A magyar táplálkozás nagyon zsírdús, nagyon-nagyon sok a ultrafeldolgozott élelmiszer, és nagyon kevés a növényi étrend.
3: Hogyan végezték ezt a vizsgálatot? És egyáltalán mit kaptak? Mi lehet az a stratégia, ami ráveszi arra az embereket, hogy egészségesen táplálkozzanak?
2: Szinte minden embernek ott van a kezében a okos telefon, a laptop, a tablet. Ezért kezdtük el azt kutatni, hogy a digitális mikrointervenciók milyen hatékonysággal működnek. Minden embert képesek a digitális világban elérni.
3: Intervenció vagy beavatkozás alatt mit kell érteni?
2: Már van ennek egy angol kifejezés.

0: kifejezője is, culinary medicine. Ebben benne van az, hogy az egészségügy is, és a táplálkozás tudomány is összeadja tudását, és szakemberek segítenek, mert oké, hogy az emberek hallották már azt, hogy milyen fontos, hogy több zöldséget, gyümölcsöt, több rostot, több halat, tehát lehet, hogy tudják az emberek, hogy hallották már, de el tudják készíteni megfelelő minőségben, és erre jó az online tér, hogy egy mini videót lát otthon, hogy hogyan készítsem el egészségesen azt a halat, vagy azt az alacsony zsírtartalmú fehér húst, hogy az egészséges legyen és finom legyen.
1: Mi lett a kutatásuk eredménye? Mit tapasztaltak?
0: Azt, hogy a virtuális térben ezek a digitális mikrointervenciók, akár e-mailek, SMS-ek, videók formájában, ezek nagyon-nagyon jók, amik megtanítják az embereket helyesen táplálkozni. Egyrészt mért eredményei voltak, tehát a testsúly csökkent, a vércukor javult, koleszterin szint csökkent, a vérzsír szint csökkent, tehát miért eredményei voltak, és a másik eredmény pedig, hogy az életminőségük is javult, tehát hogy jobb volt a hangulatuk, a kedvük.
1: Az orvosok nagyon gyakran panaszkodnak, hogy megmondják a pácienseiknek, hogy hogy kell táplálkozni, megmondják, hogy fogyni kell, megmondják, hogy a fogyásnak milyen egészségügyi előnyei lennének, és mégsem csinálják az emberek.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha szembe találkoznak a virtuális térrel, ott miért csinálják jobban? Mi adja a motivációt a szisztematikus főzéshez, igen, vagy a kevesebb evéshez, vagy a kalóriaszámoláshoz, vagy a brokkoli vásárláshoz?
0: A diétetikus, az orvos elmondja bent a kórházba a betegnek egyszer, de egyszeri elmondással nem történik viselkedésváltozás. Az repetitívnek kell lenni, újra és újra, akár SMS, akár e-maillel, akár videó formájában, hogy otthon is lássa, és ez volt a tanulmányunknak a célja, a digitális mikrointervenciók hatékonyságának a vizsgálata.
1: Miről szólnak ezek az SMS-ek, vagy ezek az e-mailek?
0: Egyrészt lehetnek recepttartalmúak, hogyan készítse el, például nem zsíradékban sütve, hanem sütőzacskóban, forró levegővel sütve, elmondani, hogy a sót lehet helyettesíteni zöldfűszerekkel, alacsony zsírtartalmú tertermékekkel, a magas zsírtartalmú. Nem kell mindig a süteményeket is cukorral elkészíteni. Vannak erre megfelelő alternatívák. Tehát a gyakorlati tanácsok hiányoznak a tudásból, mert lehet, hogy tudja, hogy nem kellene megenni azt a süteményt, de azt a süteményt másképp is el lehet készíteni. Mindent nem tud elmondani a dietetikus vagy az orvos, de viszont, hogyha összeállítják, akár videó formájában, akkor a beteg a mobiltelefonján meg tudja nézni otthon. Akár újra és újra.
1: Tehát akkor tulajdonképpen nem a páciensre bízzák, hogy keressen az interneten ilyen meg olyan videókat, meg főzőiskolákat, hanem ez bizonyos országokban az egészségügyi ellátás része.
0: És személyre szabott a digitális térben való követés. És pontosan ezt írják le, a hibrid a lehető leghatékonyabb, hogy először egy személyes interjú történik, elmondja az orvos, a dietetikus, és utána pedig követi a páciensét személyre szabottan, SMS-ekkel, e-mailekkel, videókkal, bármivel. A hosszú távú repetitív követés tudja a viselkedés és a diétához való hűségét fokozni. És érdekes, mert 60 tanulmányt tartalmaz ez a metaanalízis, és azt láttuk, hogy ez a régió, közép-kelet-európai régió nem adott tanulmányt, míg Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Ausztrália, igen.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ennek a kutatásnak valamiféle távlati célja az, hogy Magyarországon az egészségügyi ellátásba bekerüljön ez a bizonyos online tanácsadás, vagy a betegek online kísérése, hogy fenntartsa a diétát.
0: A hosszú távú motiváció, erre van szükség. Még ez itthon gyerekcipőben jár, a jogi etikai szabályozás kiforró van, de úgy gondolom, hogy ami működik az Amerikai Egyesült Államokban, az miért nem működne Magyarországon? És erre próbáltunk rávilágítani, hogy ha nem változtatunk a táplálkozásunkon, mi magyarok, akkor az elhízás járvány még tovább fokozódik.

0: árt vagy szép nekem.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Fél hét van, most rövid krónika következik. A stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Hosszú távú és mérehető hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a forgalom a Hormozi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Lemondott a Hunrend Kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat, és megújult a mozdonyvontatás is. Ami az időjárást illeti, napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként keleten. Napközben 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére pedig 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
3: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
1: 6 óra 33 perc van, jó reggelt kívánok! Fedezzük fel az egri borvidék ikonikus fehérborát, az egri csillagot. Erre csábít ezen a hétvégén az egri csillag weekend, ahol több mint 20 termelő hozza el a legjobb borait. A dobótéren zajló eseményen megismerkedhetnek a látogatók a friss, gyümölcsös és üdejegyekkel, amelyek a borvidék szőlőfajtáinak harmonikus összhangját tükrözik. A Szépasszony völgy pincéjében és csillagteraszain pedig csillagtúrákon lehet felfedezni a borvidék varázslatos hangulatát, persze tudatosan és felelősséggel fogyasztva. Pilisi Csenge riportja következik.
4: Segíthetek a választásban.
5: Milyen borokat kóstolhatunk itt a Demeter pincészettől?
6: Tavasszal jobban nyitnak az emberek a fehér borok, a rozék, a száraz, félszáraz borok iránt.
5: Szinglár Kata, marketing szakember.
6: Kezdődik a teraszozás, ugye itt a fröccsre is kell gondolnunk.
5: Kanyarodjunk vissza az egri csillaghoz. Mennyire újdonság a piacon?
6: Sokan még mindig nem is hallottak róla. 2010 óta él ez a bor. Csaba egy kicsit korábban kezdte, Eger csillag a név. Éven már egy ilyen küvét a polcra rakott 2002-ben. Aztán 2010-ben megszületett ugye a csillagnak a szabályrendszere, ugyanúgy van neki, mint a bikavérnek. Meghatározzák, hogy honnan származhat az alapborok, miből mennyi lehet, illatos borból mennyi, hány százalékot tartalmazhat.
5: Borfogyasztás az abszolút a könnyed borok felé indult el.
6: Ez így van, de még mindig arat a sárdoné, meg az írsai. Meg igazából, amit én látok a piacon, kevés pincészet nyitott arra, hogy ezekbe a bevásárlóközpontokba betolja a borait, és ha ott nem találkozik vele az ember, akkor már lehet, hogy nincs is, tehát teszi föl a kérdést magába.
7: Milyen legyen egy egri csillag?
8: Friss, üde, könnyed gyümölcs, szerintem az összhatása, és már légies annyian, tehát mint hogyha nem is bor lenne.
7: Akkor önök szurkolnak az egri csillagnak?
8: Mindenképpen, nagy szurkolói vagyok.
7: Miért jöttek erre a fesztiválra? Látom, hogy fehér bor van már a pohárban.
9: Minden évben megjelenünk az egri csillagokon. Itt szeretnénk bele az egri csillag,
7: csomagban, és azóta is a kedvencem. És mitől jó egy ilyen fehér házasított bor? Ugye ez többfajta borból van.
0: Szerintem minden borra meg kell érni. Kevés bort iszok, de viszont akkor szeretem a jó és finom borokat. Nem szeretem a nagyon száraz és testes és nehéz borokat.
5: Egerben nem csak az egri bikavér, hanem most már az egri csillag is emblematikus borrá vált. Hogyan sáfárkodik ezzel a város? Gáti borborász.
4: Ennyi idő alatt nagyon sok információt, nagyon sok tapasztalat, nagyon sok tudást szereztünk, és minden évben az előző éveknek a tapasztalatjába tudjuk építeni. Nagyon különleges, sokszínű, integrált, nagyon magas színvonalú bornak tartom. Még úgy is, hogy szándékosan egy olyan bortípust igyekszünk készíteni, ami tavaszias, nyárias hangulatot idézi, de részletgazdag, tavaszi virágok illatával hemzsegnek benne, és üdítő és különlegesen ital. Úgyhogy örülünk annak, hogy ez a bortípus, az egri csillag így megragadt az egri borvidéken, és egyre többen utaznak ide amiatt, hogy megkóstolhassák minden évjáratnak a csillagjait.
5: Nem véletlenül, hiszen mondhatjuk, hogy minden pincének, minden borásznak más a csillagja, ugye?
4: Igen, minden borásznak van egy saját, egyedi ízvilágú csillagja, ami nagyjából annyi különbség van különböző borászatok csillagjai között, mint a különböző borászatok olasz rizlingjei, vagy leánykái, vagy furmintjai között. Minden termelő bele tudja tenni a saját ízlésvilágát, a saját filozófiáját, a saját hangulatát. A házasítás művészete az olyan különleges lehetőségeket biztosít a termelők számára, amivel a saját képüket tudják a csillagban különböző fajtákkal megfesteni. Az idei Csillag Weekend bontogatja a szárnyait. Minden évben megpróbálunk valamit az előzőt túlszárnyalva, egy kicsit tovább építve alakítani. Az a típusú útkeresés, vagy az a típusú kíváncsi kísérletező kedv, ami a borászokat jellemzi a csillagkészítése során, ugye ehhez pasítható gasztronómiai szereplőket igyekeztünk megtalálni, akik tudatosak, de kíváncsiak, érdekli őket a gasztronómiának a sorsa, nem csak az a szándékuk, hogy sokat eladjanak azon a hétvégén, hanem az alkotás művészete vonza őket, úgyhogy lelkes vagyok az idei Csillag Weekend miatt.

0: Április végével hivatalosan is berobbant a 2026-os vízi túra szezon. Az idei év különösen izgalmas, mivel a korábbi évek infrastruktúrális fejlesztései most arra értek be teljesen, és a tavaszi vízállás is kedvező a legtöbb folyónkon. Újdonságok és digitális segítség a vizitúráz.hu oldalon találhatóak, ami valós időben mutatja a folyók sodrási sebességét, az aktuális veszélyforrásokat, például a bedőlt fákat, de a legközelebbi nyitvatartó parti büféket is. Nemrég háromnapos konferenciát tartottak a vízitúrák kapcsán a felvidéki Helembán. Ott készült Tarnóczy László összeállítása.
1: Klemenc Henrik a Magyar Víziturisztikai Szövetség elnöke. A sziget közben él, de itt otthonos a Dunakanyarban is. Mit jelent az az összefogás, amit nem csak konferenciákon, hanem szakmai együttműködésekben is tapasztalni lehet?
2: Egész életemben vízitúrázó akartam lenni, vízitúra vezető leginkább. Én nagyon civil gondolkodású ember vagyok, és iszonyatosan szeretem azt, amikor közösen valamilyen cél érdekében együttműködve teszünk meg bármit is. És én véltem felfedezni ebben a vízitúrázásban egy szakmaiasságot, egy párhuzamos vonalat, ami által ez nekem olyan komolyabb dolognak tűnt, mint a többi természetjáró jármód, és most elnézést kérek a többi természetjárótól. De mindig azt szoktam mondani, hogy gyalogolni az erdőben tud bárki, mert az is egy csodálatos tevékenység, de a vízitúrázás ez egy jóval összetettebb folyamat.
1: Már csak hogy ne boruljon.
2: Igen, ott az eszközszervezés, a túra nyomvonalának a vezetése, ha belegondolunk, hogy önmagában a vízfelület már nem az ember természetes közege. Tehát ugye az erdei tanúsvény, ha elesünk, megütjük a lábunkat, ha vízbe beleesünk, akkor ugye belefulladhatunk. Ez a nagyon szélsőséges, de emiatt ez a víziturizmus, ez egy szakma, én szerintem. És úgy gondoltuk, jó évtizedekkel ezelőtt, hogy valamilyen civil szervezetet létre kéne ezt hozni. A Magyar Vízitúra Szövetségnek voltak elődszervezetei, közvetlen elődje egy klaszter volt, a Magyar Vízitúra Klaszter, és aztán 2022 év végén pedig úgy döntöttünk, hogy összeállunk ki honnan az ország többi részéről, és megcsináljuk a Magyar Vízitúra Szövetséget.
1: Óhatatlan, hogy mind a Szigetköznél, mind itt a Dunakanyarban a Duna, de észak-észak-kelet irányba pedig az Ipoly is határfolyó. Milyenek a szlovákiai partnereik?
2: Gyakorlatilag vízitúrázók nem érezzük ezt, hogy egyik oldal egyik ország, másik oldal másik ország. Mindenhol otthon vagyunk, hogyha a jobb oldalra lépünk ki a vízből, akkor ugyanúgy otthon érezzük magunkat a bal oldalon. Tehát rendkívül jó a kapcsolat. Egy ökoszisztéma az egész. Én azt gondolom, hogy a vízitúrázókat pont összeköti a víz, és nem elválaszol egymástól. Az országokat lehet, hogy igen, de a túrázókat, meg a turisztikával foglalkozókat viszont pont együttműködésre készteti.
1: Infrastruktúrában lát-e különbségeket a két part között víziturizmus szempontjából?
2: Igen, és ez a tapasztalatom, után igen sokat túrázok a Dunán is. Én szerintem Magyarország ebből a szempontból jobban ellátott. Akár ha a szigetközítésére gondolunk, vagy végig a Nagy Dunára. Nem mondom, hogy habzsidőzsi van, tehát nincs 5 méterenként egy megállóhely, de talán a magyar oldalon több ilyen lehetőség van. Itt most a szlovák barátaink is elkezdték felfedezni ebben a lehetőséget, tehát itt Helembán is van szolgáltató. Ugye, ha a vízitúrát nézzük, akkor azt mondják, hogy 4-5 óránkénti haladással jó lenne, ha lenne valami megállóhely. Ez még a Dunán nincs meg, van, ahol már van olyan magyar folyó, ahol ez már létezik. Én szerintem a Garamon is ez a lehetőség adott. Aki a természetjáró ember, az megtalálja azt a helyet, ahol meg lehet állni. Egyszerűen meg kell tervezni, és akkor megvan.
1: Szabó Miklós vízitúra konferenciára hívta az ország minden tájáról, sőt, határon túlról is?
3: Határon túlról is.
1: A Magyar Vízitúra Szövetség tagjait, vezetőit. Mekkora bázisa ez a magyar víziturizmusnak?
3: Akik itt jelen vannak, ezek főleg vállalkozók. 3 éve alakult a Magyar Vízitúra Szövetség. Én meglepődtem, hogy 50-nél több szervezet jött el az alakuló ülésre, és hát most egyenlően itt tartunk, hogy ez a 4. vízitúra konferencia, ez a 4. évünk gyakorlatilag.
1: Miklós napfelkeltett kajakos túrára invitálta a társaságot. Hányan vettek részt ezen?
3: Szerették volna a kajakosok, de aztán sárkányhajó volt. A kajakkenu az délutánra meg holnapra maradt. Reggel egy sárkányhajói legénység megcsodálta a napfelkeltét, és nagyon csodálatos volt, tehát tényleg gyönyörű felvételek készültek.
1: Ön egy nagy, erős közösségnek a vezetője, a Váci sárkányhajósoknak a kapitánya, ha úgy tetszik. Ott hány ember kötődik így a vízisportokhoz?
3: A napi aktivitásban azt mondom, hogy 50 ember körülbelül, aki kötődik az egyesülethez. Ugye most egy nagyon-nagyon eredményes időszakon vagyunk túl.
1: Ez a sárkányhajó.
3: Igen, tehát ez egy versenysport is egyben, ami ugye a szabadidős tömegsport mellett ad lehetőséget versenysportolásra is. Egy picit most az egyesület bebillent abba az irányba, hogy világszinten is komoly eredményeket értünk el. Most dolgozunk abba az irányba, hogy most a tömegbázist kell megint fejleszteni, mert tudjuk, hogy a versenysport és a tömegbázis nem mindig járnak kézenfogva. úgyhogy igyekszünk most az alsó szinteket erősíteni. Egyébként évente körülbelül 5000 embert viszünk vízre, mint egyesület.
1: Határfolyókon eveznek, hiszen a Dunán is, és az Ipolyon is, illetve hát fölmennek a Garamra, mint ahogy majd ez a társaság is fölmegy.
3: Igen, ezt jellemzően azért inkább itt a Szob környéki nagymarosi vállalkozók mévelik. Amit ki szeretnék emelni, hogy itt alakult egy Ipoly fórum. Most volt éppen 17-én nekik egy ilyen Ipoly fórumok, amin azon dolgoznak, hogy itt a helyi érdekeket összeegyeztessék a vízturisztika irányába, de hogy ne legyen túl nagy tömegturizmus, ezért dolgoznak, és hogy mindenki elégedett legyen, a horgász, a vadász, a mezőr, a természettőr, a vízügyes, meg még a vízturista is.

0: Világjáró a szombat reggelben.
1: Múlt héten már megtudhattuk, hogy a kubai emberek imádják a zenét és főzni is jól tudnak. Ignacio Carballo, vagyis Nacho Chef Kubában született, később Mexikóban a vendéglátásban dolgozott. 2012 óta él Magyarországon, ahol megtalálta a párját Szilvia személyében. Az életük a főzés és a zene, nem csak otthon. Nemrég egy kis bemutatót is tartottak, ahol még Barta Bernadett a diktafon mellett egy banánnyomót is használt.
2: Főző banánból készül mindjárt. Nagyon különleges előétel. Egyelőre meg kellett hámozni főzőbanánt, ami egy kicsikét vastagabb, és nagyobb méretű, mint a hagyományos általunk ismert sárga banán, és zöld színe van ennek, zöld a héja. És mi készül most itt felé?
3: Főzőbanán kosár, benne guacamole, garnélával lesz megtöltve. Körülbelül 5 perc.
4: Nagyon
3: forró az olaj az első sütésnél, ez fontos.
2: Carballo Ambrus Szilvia tolmácsol, és a férje Nacho már oda tette itt a felkarikázott főzőbanánokat, és elkezdett bizony sercegni és sülni ez a főzőbanán. Mi jellemző a kubai konyhára leginkább? Milyen fűszereket, vagy milyen alapanyagokat használnak? Most számomra kicsit furcsa ez a főzőbanán, ez egy újdonság nekem.
4: Principalmente debe de estar el ajo.
3: Az egyik legalapvetőbb alapanyag,
4: el ajo,
3: fokhagyma, a római kömény,
4: el laurel,
3: a babérlevél, és az oregano. A konyhának ez a 4 alap pillére, mondhatjuk így.
4: Una naranja.
3: Ez a naranja agria, amit mondott Nacho, ezt keserű narancsnak szoktam fordítani. Ez tipikus latin-amerikai, ez is ilyen alapanyag, tehát igazából ilyen marinádok, meg húsok pácolására használják leginkább. Itthon nálunk Magyarországon ezt így még nem találtunk, lehet, hogy lehet kapni, de nekünk még nem sikerült megtalálni ezt a helyet, és ezért Nacho azt szokta csinálni, hogy narancsot és lime-ot szokott megfelelő arányban vegyíteni, és ezzel próbálja elérni ugyanazt az ízvilágot.
2: Mennyire lehet határt húzni a konyhák által? Tehát mondjuk egy mexikói fogást, egy kubait, egy venezuelait, mennyire könnyen lehet megkülönböztetni, akár a fűszerek vagy alapanyagok használata tekintetében.
3: Nachonak egy nagyon nagy élmény és egy tapasztalás volt a Mexikóban eltöltött több mint 10 év. Ugye a mexikói konyha az benne van az első 3 legnépszerűbb vagy legismertebb konyhában a világon, úgyhogy neki ez egy abszolút top. Ugye Mexikóban van nagyon hideg is, meg nagyon meleg is, tehát mindenféle hőmérséklet megfelelő alapanyag is megtalálható. Ugyanúgy szerintem, mint Magyarországon is, ugye van ez a 4 évszak, van tenger is, tehát a tengeri dolgok is frissen jönnek. 31 állam van Mexikóban. Minden államnak megvan a maga sajátossága, például ugyanaz az étel, Nacho a molét említette. Máshogy készül mondjuk Jaliscóban, mint Guerrero, vagy már nem tudom, a melyik államot. Neki ez egy ilyen gasztronómiai utazás volt a Mexikóban eltöltött évek.
2: Le is ment a fortyogó olaj mellé, és megkeveri a banánokat éppen a serpenyőben.
4: Cuba tiene una fusión de comida francesa, comida.
3: Kubai konyhának fúziós konyha, mert több nemzetnek a jegyei, fogásai keverednek. A spanyolok, Nács említette, francia behatás, az amerikai vonal is, ugye ők is ott voltak nagyon sok ideig, hogy ez egy ilyen fúziós konyha. Kubai ételeknek egy extra ízt vagy ízvilágot ad az ugye a kubai zene és tánc.
2: Akkor a konyhában szoktak is, gondolom, sok zenét hallgatni, és szinte táncolva főznek. Így kell elképzelni valahogy?
3: Igen, abszolút szerintem.
4: En Cuba los niños duermen con música.
3: Kubában a gyerekek gyakorlatilag zenével alszanak, és hogyha nincs zene, akkor nem tudnak
4: elaludni.
3: És azt mondják erre az orvosok, hogy ez fejleszti az elmét.
2: Kicsit még Kubára gondolunk, akkor az ön férjének mi az, ami az otthon ízét jelenti?
4: El tamal, el cerdo asado.
3: Vagy sertéssült, a tamales, fekete babos rizs, ezek annyira tipikusak, és tényleg a magyarul maniókának fordítják, és ugye ez is náluk egy ilyen alap. Zöldség. Különböző formákba készítik, mi nem nagyon is, én se ismertem amúgy, és nekem ezek már ugye most teljesen természetes ételek.
2: Közben elkészültek a sült banánok, úgyhogy folytatódhat a munka, és most mindenki majd megformázza ezt a kis csészécskét.
4: Este proceso, momentito, este proceso hay que hacerlo con el plátano caliente.
3: Igen, tehát ez, hogy meg tudjuk majd formázni ebben a banánnyomóval, ehhez meleg meg kell. Tehát nem lehet, hogy kívül a banán, mert utána nem fogod tudni megformázni az életbe se.
2: Akkor gyorsan én is magam elé veszek hirtelen egy ilyen kis formázót.
3: Banánnyomó.
2: Ez a banánnyomó egyébként egy olyan eszközt kell elképzelni, ami minthogyha egy ilyen lyukasztógép lenne körülbelül. Elveszek egy forró banánt, óvatosan, beleteszem a kis mélyedésbe, és akkor rányomom óvatosan. És közben nézem a technikát, hogy ezt oldalazva kell, tehát nem úgy, ahogyan gondolnánk, hogy be. És a kis banán kosárkák újra forró olajba mennek, és ott merülnek, sülnek tovább, de most már egy kis kosárka formában.
5: Muy bueno.
2: Össze is állítottam a kis kosárkát, került bele guacamole. Nagyon finom, külseje ropog, mert hogy sült. Nagyon finom, krémes a belseje ennek a főzőbanánnak, viszont egyáltalán nem édes, hanem sós.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
3: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
4: 2026. május 2-án reggel 7 órakor köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. A Szombat reggelt krónikával folytatjuk. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert és a bemondó Ordi András.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora. A köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését.
6: Május 1-én Európa szerte tüntetéseket tartottak a szakszervezetek és baloldali pártok.
5: Május végén adják át az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. Következnek a részletek. Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora, miután Magyar Péter az utolsó két tárca vezető jelöltjét is megnevezte. Súlyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. A tervek szerint az új miniszterelnököt is ekkor választják meg. Barna Péter összeállítása.
7: A Tisza kormány alatt nem lesznek csúcsminisztériumok, hanem minden fontos szakterületnek külön minisztere és minisztériuma lesz.
8: Magyar Péter április 20-án jelentette be, hogy várhatóan 16 miniszter lesz a Tisza kormányban. A külügyminiszter és egyben miniszterelnök helyettes Orbán Anita a Tisza külügyi vezetője lesz. A pénzügyminisztériumot Kármán András a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője fogja vezetni. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István üzletember és vállalat vezető lesz. Hegedűs Zsolt ortopéd sebész vezeti az egészségügyi minisztériumot. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter évtizedekig vezette a nyíregyházi állatparkot. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetője. Ruszin Szendi Romulus korábbi vezérkari főnök lesz a honvédelmi miniszter. A Tisza párt elnöke területi és vidékfejlesztési miniszternek Lőrinc Viktóriát kérte fel. Lőrinc Viktória ügyvédjelöltként dolgozik. A miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízta meg Magyar Péter. Az oktatási miniszter Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus lesz. A Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésével pedig a látássérült Kátai Németh Vilmost bízta meg Magyar Péter. Vitézi Dávid irányítja majd a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium vezetésére Tarz Zoltánt, a Tisza alelnökét és Európai Parlamenti Delegáció vezetőjét kérte fel Magyar Péter. Tanács Zoltán irányítja majd a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, aki a Működő és Emberséges Magyarország program összeállításáért felelős. Igazságügyi miniszternek a Tisza párt jogi vezetőjét, Mellétei Barna Mártont kérte fel Magyar Pétert. A rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium élére Pósfai Gábor a Tisza operatív vezetőjét kérte fel. Súlyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését.
5: Haladéktalanul el kell kezdeni az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását és az állami közszolgáltatások fejlesztését, hangsúlyozta Magyar Péter a közösségi oldalán.
6: A leendő miniszterelnök hozzátette, az új országgyűlés megalakulása után az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
9: A Tisza kormány Magyarországért és minden magyar emberért fog dolgozni. Azért fogunk dolgozni, hogy szolgáljuk a csodálatos hazánkat és minden magyar embert. Valamint azért, hogy visszaadjuk a hitet abban, hogy érdemes itt élni, dolgozni, jövőt tervezni és családot alapítani. Azért, hogy egy működő és emberséges országban élhessünk.
6: Magyar Péter a közösségi oldalán beszélt arról is, miért jelölte sógorát, mellétei Barna Mártont igazságügyi miniszternek. Azt mondta, az volt az elsődleges szempont, hogy ki tudja a legfelkészültebben és morális meggyőződéssel, megingathatatlan tisztességgel képviselni a működő és emberséges Magyarország programját. Hangsúlyozta, bíróként dolgozó húga felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék.
5: A Tisza kormány visszaállítja a szabad szülészorvos választást, jelentette be közösségi oldalán a leendő gazdasági és energetikai miniszter.
6: Kapitány István azt írta, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Úgy fogalmazott, egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy, ahol a gyermekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés. Ahol a nők ugyanazért a munkáért, ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják.
5: A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.
6: Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet.
5: A Tisza párt visszautalja Váberer György 100 milliós támogatását, közölte Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt írta, a nagyvállalkozó egy interjúban arról beszélt, hogy másfél éve támogatja a Tisza pártot, eddig összesen 100 millió forinttal.
6: Magyar Péter szerint Váberer György 5 nappal a választás előtt valóban átutalt 5x20 millió forintot a Tisza számlájára, de előtte semmit. A Tisza elnöke úgy fogalmazott, még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármely oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössenek hozzánk, ezért az 5x20 millió forintot Váberer Györgynek hétfőn visszautaljuk.
5: Horváth László drogügyi kormánybiztos veszi át Szécsi Zoltán helyét a Fidesz frakcióban.
6: Gulyás Gergely a Fidesz leendő frakció vezetője azt azután közölte, hogy a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó bejelentette, személyes okok miatt nem ül be a parlamentbe.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Ukrán megye központok ellen indított támadást Oroszország, Kijev csapatai válaszul továbbra is az orosz olajipari egységeket célozzák. Részletek Iváncsik Attilától.
10: A kelet-ukrajnai Harkiv 5 kerületében is tüzek keletkeztek az orosz harci drónok becsapódásai után. Több épület mellett egy üzemanyagtöltő állomás is lángba borult és kiégett. A dél-ukrajnai Odesszában bevásárlóközpontot és 16 emeletes tömbházakat ért ellenséges légicsapás. Több helyi lakos megsebesült. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként sorozatban negyedik napja támadta az oroszországi Krasznodár megyében található Tuapszei olajfinomítót és az itt működő Fekete-tengeri kikötői hálózatot. Kijev becslései szerint az orosz olajipari hálózat folyamatos támadásával 25%-os termelési visszaesést tudtak elérni. Közben a kijevi parlament vizsgálóbizottságot állított fel kárpátaljai katonai toborzók jogsértései kapcsán. A testület jogellenes fogvatartásokat, beteg emberek mozgósítását és korrupció gyanús ügyeket tárgyal kiemelt eljárásban. A botrányok miatt az ungvári toborzó központ vezetőjét a frontra vezényelték át.
5: Sürgős, összehangolt fellépést csürgetnek a közel-keleti feszültségek eszkalációja miatt a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéhez tartozó országok energiaügyi miniszterei.
6: Az iráni háború miatt kialakuló üzemanyagválság különösen Dél-Kelet-Ázsiát érinti érzékenyen. Az importfüggőség fokozza a térség gazdaságára nehezedő nyomást és növeli az inflációt. Horváth Judit, a közmédia szingapúri tudósítója elmondta, a helyzetre reagálva Thaiföld újraindította széntüzelésű erőműveit. A Fülöp-szigeteken nemzeti energiavészhelyzetet jelentettek be, Vietnám pedig felfüggesztette a nyersolaj exportot.
11: ami biztos, hogy a térség ellátását több forrásból kell biztosítani. Ennek egyébként több eleméről is döntöttek eheti ülésükön az ASEAN gazdasági miniszterek. Talán az egyik legfontosabb eszköz az ASEAN kőolajbiztonsági keret megállapodásának a fokozása. Ez tulajdonképpen egy kölcsönös kőolaj megosztási rendszer, amelyik az információ megosztáson és hát az önkéntes segítségnyújtáson alapul.
5: A turizmus átrendeződésével járhat a közel-keleti olajválság. A turisták jó része már közelebbi célpontokat választ, és repülő helyett vonattal utazik.
6: A változás komoly hatással lehet a gazdaságra is, mivel a turizmus húzóágazat és rengeteg ember megélhetését biztosítja, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Hozzátéve, Magyarország biztonsága felértékelődhet és ismét népszerű lehet a környező országok turistái között. Pásztor Szabolcs szerint a helyzet hasonló a Covid-járványhoz, amikor a belföldi turizmus került előtérbe.
12: Akkor ugye nem voltak repülőjáratok, nagyon sokan a közeli lokációkat, a desztinációkat részesítették előnyben. Ez most is így lehet, hiszen amikor kimarad a repülőjárat, vagy drágább a jegyár, akkor az utasok leginkább a közeleső településeket, desztinációkat részesítik előnyben. Ez felpörgetheti a belső turizmust, ami ugye tulajdonképpen jót tesz a gazdaságnak természetesen. Bizonyos szempontból valahol átrendeződés lehet külföldi, illetve belföldi turisták között.
6: Itt a krónika.
5: Május 1-én Európa szerte tüntetéseket tartottak a szakszervezetek és baloldali pártok.
6: Spanyolországban a munkavállalók kizsákmányolása ellen tiltakoztak, még Párizsban azt szerették volna elérni a demonstrálók, hogy május 1-e legyen munkaszüneti nap. Törökországban elszabadultak az indulatok. Az isztambuli megmozdulásokon mintegy 400 embert tartóztattak le, miután a tömeg összecsapott a kivezényelt rohamrendőrökkel.
5: A főváros az elmúlt 16 évben olyan hely akart lenni, amely őrzi azokat az értékeket, amelyeket az egész ország a magáénak tart, fogalmazott a főpolgármester a Magyar Szakszervezeti Szövetség majálisán.
6: Karácsony Gergely azt mondta, bízik abban, hogy az új kormány kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók érdekvédelmére.
13: Helyre kell állítani az intézményes érdekegyeztetés rendszerét, egy új sztrájktörvényt kell elfogadni, meg kell szüntetni a rabszolgatörvényt, meg kell szüntetni a külföldi munkavállalók szervezett idehozatalát, ami egyszerre helyezi őket rabszolgasorsba, és teszi lehetetlenni azt, hogy egy kiegyensúlyozott és a béreket felzárkóztató bérpolitikát folytassunk Magyarországon. Ezeket a követeléseket joggal teszi le a következő kormány asztalára a szakszervezeteknek a világa, hiszen a változás értelme éppen az, hogy ez az ország végre mindannyiunk közös otthona legyen.
5: A Mi Hazánk mozgalomra szavazó 360 ezer ember több tiszteletet érdemel, mint amennyit Magyar Péter tanúsít feléjük, mondta a párt elnöke a mozgalom majálisán.
6: Torockai László hangsúlyozta, az új országgyűlésben a Mi Hazánk lesz az egyetlen igazi ellenzéki erő a liberál-globalista nagy koalícióval szemben.
14: Ha majd a Magyar Péter által vezetett kormány esetleg bűnöket, hibákat követne el és rosszul kormányozna, akkor ki fog ebben a Magyar Országgyűlésben küzdeni? Ki fogja képviselni majd a magyarok millióit, akiknek esetleg kárt fog okozni majd ez a most alakuló kormány? Hát az egyetlen egy pártelnök az ellenzéki oldalon, az jó magam, tehát nem is lesz más, mint a Mi Hazánk mozgalom, úgyhogy én azt a 6 képviselőt semmiképpen nem becsülném le.
5: Május 1-e a dolgozók nemzetközi összefogásának ünnepe, hangsúlyozta a Magyar Munkáspárt ünnepségén a pártelnöke.
6: Türmer Gyula hozzátette, ez az egyszerű emberek ünnepe, akik a tőke ellen küzdenek.
15: Hiszem, hogy a Körönt ma az egyetlen olyan hely Magyarországon, ahol nem csak Majálisról, nem csak Virsliről, nem csak zenéről esik szó, hanem harcról. Az egyetlen olyan hely, ahol nem áltatjuk az embereket, ahol nem igyekszünk elaltatni őket, hanem ellenkezőleg igyekszünk felébreszteni őket.
5: Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak a projektnek, amely az autópálya bővítését és korszerűsítését célozza.
6: Az M1-es naponta 80-100 ezer jármű használja, és a nemzetközi tranzitforgalom szempontjából is kiemelt jelentőségű. Az új Biatorbágyi csomópont és a főváros közötti szakasz lesz az első, ahol elkészül a végleges pályaszerkezet, mondta Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő kommunikációs igazgatója.
16: Május végével a Biatorbágyi felhajtót át tudjuk adni a forgalomnak, és azt várjuk, hogy az agglomerációs közlekedés ebben az időpontban már könnyebb lesz. Lesz egy másik könnyítés az itt élők számára, ez a Pátyi és Biatorbágy közötti, itt olyan munkálatok zajlanak, amelyek egy alagutat érintenek.
5: Megkezdődött az előszezon a Balatonnál.
6: Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke hangsúlyozta, a hajók a Fonyód és Badacsony közötti szakaszon is fél óránként indulnak, és már a MÁV szerelvényei is az előszezoni menetrend alapján közlekednek.
17: A MÁV kiadta pár nappal ezelőtt a közleményét, és az előszezoni menetrendet hamarabb indítják idén útnak, aminek kifejezetten örülünk, mert ez a balatoni szakaszokat is érinti, és így Budapestről már óránként járnak járatok a Balatonra, tehát azt gondoljuk, hogy mindenki könnyen le tud jönni, sőt, ugye az országbérlet kedvezményeivel pedig rendkívül költséghatékonyan lehet ma lejutni, tehát nagyon kedvezményesen.
0: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint felborult egy kamion az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény közelében a Debrecen felé vezető oldalon. A 28-as kilométernél a külső sávot lezárták.
0: Időjárás jelentés.
6: Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
5: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
18: Szíriai családi ebédek illatai, egy nógrádi kistermelői gazdaság mindennapjai, egy klasszikus magyar tészta újragondolása és egy soproni pince kísérletező kedve. Ételek, alapanyagok és borok történetei a Gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
19: Tisztelet! Engedelmesség vagy kölcsönösség? Bár a kifejezés ugyanaz, mégis az X és a Z generáció tagjai más jelentést társítanak hozzá. Ilyen egyszerű példákkal és videókkal próbálja a korcsoportok közötti különbséget szemléltetni a Nyugizóna projekt. Ezt Kovács Sünde szociológus, ifjúsági kócs és lánya, Bukort Meriem kommunikáció szakos hallgató készíti. Őket köszöntöm most itt a stúdióban, jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen a meghívást!
21: Jó reggelt, köszönjük!
19: Bezzeg az én időmben, halljuk sokszor ezt a mondatot az emberektől, és hogy most csak egy egyszerű példát hozzak, az én szüleimnek iskola után a földeken dolgozniuk kellett. A mi generációnk pedig sokszor a telefonját nyomkodja tanulás helyett. Persze egy idő után mi is rájövünk, hogy a szabadidőt sokkal hasznosabban is el lehetne tölteni, de hogyan lehet ezt megértetni egy szülő részéről a gyerekkel, hogy régen neki más volt, értékelje azt, hogy mondjuk most van ideje, és hasznosan is tölthetni. Fordulok Tündéhez.
20: Nálunk ez nagyon sokszor téma, ez a bezzeg az én időmben, tehát akkor, amikor mi így a videónkban beszélgetünk ezekről a témákról, közöttünk is elhangzanak ezek a beszélgetések, tehát amikor kérdezik azt, hogy mi szoktunk-e vitatkozni, hát igen, szoktunk, csak nem mindegy, hogy hogy. Tehát mi próbáljuk megérteni egymás nézőpontját, és próbálunk a felszín alá nézni. Ugye két teljesen különböző környezetből jövünk, más mintáink vannak, és ezeket próbáljuk egymással megértetni, és a nézőinkkel is, akik nézik a csatornánkat. Amikor én kimondom ezt a mondatot, hogy bezzeg az én időmben, akkor ő rögtön megállít, hogy hát igen, de most már nem az van.
19: Bizony, megváltozott a világ.
20: Így van. Ilyenkor elég nehéz nekem ezt átgondolni, hogy más mintát hoz, mint amit én, és akkor kezdünk el erről beszélgetni.

0: Igen, nagyon fontos, hogy ezeket mind a két generáció tudatosan nézze.
1: Meg azt hiszem, hogy meghatározzuk, hogy a fogalmak mi mit jelent. Ugye pont a tisztelet az, amire engedelmesség vagy a kölcsönösség szót használták az egyik videójukban, és mind a kettő ugyanazt jelenti, csak mégis mást értünk alatta. És ugye nézzük meg ugye a nyugizóna projektnek a hivatását, mert hogy ahhoz, hogy meg tudják értetni másokkal, vagy le tudják küzdeni a különböző generációk közötti konfliktusokat, nehézségeket, ugye anya-lánya párosként egymás között is ezt át kellett gyúrni, és megismerni a másikat. Igen, lehet régen valaki így gondolkodott, ma meg máshogy.
2: Nagyon jó, hogy ezt a videót felhozza példának, mert azért ez nagyon benyomogatta a gombokat néhány embernél, és ezért ennek kellett egy folytatást is szentelnünk, hogy ugyanaz a szó a két generációnak mást jelent. Tehát akkor, amikor a két generáció egymásnak feszül, akkor nem is biztos, hogy a mondani való feszül egymásnak, hanem az, ami alatta van. És mi ezt próbáljuk felszínre hozni, ezt próbáljuk bemutatni a videóinkban.
1: Mert miért tartották fontosnak, hogy egyébként így a generációk közötti különbséggel elkezdjenek foglalkozni?
0: Azért, mert rengeteg barátnőmmel ugyanez van, hogy a szüleikkel nem tudnak kommunikálni, és látták, hogy mi mennyire meg tudjuk egymást érteni. Nagyon fontos ugye, hogy amint előbb is említettem, hogy tudatosan rá kell ezekre nézni. Úgy gondolom, hogy mi elég tudatosan tudunk akár veszekedni is, és vitatkozni, inkább úgy fogalmaznék.
1: Ami azt hiszem, utána építő jellegű tud lenni.
0: Igen, mindenképpen, igen.
1: Meg közben van egy ilyen önismereti folyamat is, hogy meg akár az, hogy édesanyámmal hogyan kommunikálok, a lányommal hogyan kommunikálok.
2: Nagyon érdekes, hogy pont tegnap beszélgettünk erről, hogy indult el ez az egész, és egy beszélgetésből akkor pont nálunk volt egy barátnője, és nyilván a barátaik szeretnek nálunk lenni, mert olyan, mintha családtagok lennének, és valami téma benyomta mindkettőnknél a gombot, és elkezdtünk vitatkozni. És ahogy így vitáztunk egymással, a barátnője megszólalt, hogy olyan jó benneteket hallgatni. És mi egymásra néztünk, hogy ezt most miért mondod, hát éppen vitázunk egymással, és mondta, hogy azért, mert annyira átjön, hogy ti nem lenyomni akarjátok egymást, hanem meg akarjátok érteni a másikat, és meg akarjátok érteni azt, hogy mi van a mögött, ami most vitatkoztok.
1: Igen, de hogyan válhat mindkét fél nyitottá abba az irányba, hogy elkezdjenek kommunikálni? Mert ugye szerintem lehet, hogy nagyon sokszor mi gyerekek abba a nehézségbe ütközünk, hogy például a szüleink egy másik generáció, máshogy nőttek fel, ők nem annyira beszéltek a saját szüleikkel kendőzetlenül különböző témákról, és akkor hogyan tudjuk egymást megszólítani?
2: Hát most lehet, hogy sok szülőnél egy kicsit kicsapom a biztosítékot, de szerintem a szülőnek kell elkezdenie. És a mi generációnknál azt látom, hogy nem igazán vagyunk erősek még önismeretben, meg önreflexióban. Tehát elsősorban magunkon kellene ezt kezdeni, és akkor biztos, hogy a gyerekeink is nyitottabban fordulnának hozzánk. Én azt látom a generációnkban, hogy akkor, amikor a gyerek jelez valamit, hogy neki nem tetszik, akkor vagy megsértődünk, vagy elvonulunk, vagy elkezdünk védekezni, vagy azt mondjuk, hogy biztos, hogy nincs igazad. Na, én ilyet nem szoktam csinálni, hanem akkor, amikor ugye nekem egy fiam is van, tehát amikor a gyerekeim jelzik, hogy hát valami nagyon nem oké, és úgy oda mondják nekem, hát nyilván először rosszul esik, lehet, hogy még másodszor, meg harmadszor is, de biztos, hogy utána elkezdek azon gondolkodni, hogy ezt most miért mondták, én ezt honnan hozom, honnan van ez a minta, hogy tudok ezen változtatni, és amikor mindezt itt szépen átforgattam magamba, biztos, hogy oda megyek hozzájuk, és azt mondom, hogy annyira hálás vagyok nektek, hogy ezt megmutattátok, és köszönöm.
1: Nagyon jó, hogy megemlítette a mintákat, mert azt hiszem így a projektnek ez is az egyik célja, hogy a régi mintákat, a berögzült rossz mintákat valahogy le tudjuk küzdeni. Ez hogyan lehetséges? Mit tudnak másoknak segíteni?
2: Első és legfontosabb az lenne, hogy felismerjük ezeket a mintákat, és a videóink is pont erről szólnak, és néha elég szélsőséges helyzetekben mutatjuk meg ezeket a mintákat, mert az biztos, hogy akkor valamit benyom, és vagy elkezdenek vele foglalkozni, vagy nem, tehát vagy kritikának veszik. Tehát ez nagyon fontos, hogy felismerjük, mert akkor tudunk elkezdeni ezen változtatni. És hát mi igazából ezt próbáljuk közvetíteni a videóinkon keresztül.
0: A mi generációnak egyébként szerintem már sokkal egyszerűbb, mert a social media rengeteg tudatos tartalomgyártó is van, és ezek akár inspirálhatnak is minket ebben.
1: Mi mindent adott a mindennapjaikhoz az, hogy leültek egymással?

0: beszélgetni. Mert ugye kell valami alap, amit információ, tudást, most tapasztalatot összegyűjtöttek, amit másoknak tovább tudnak adni.
1: Mondtad is, hogy most már a social médiában nagyon sok előadás van a tudatosságról, a mi generációnknál ez még nem volt jelen. Reggel beszélgettünk Joe Dispenzáról, hogy én még mondjuk 10 évvel ezelőtt találkoztam az ő nevével, te már most hallgatod az ő előadásait, tehát ez a generáció már sokkal tudatosabb, mint a mi generációnk. És amikor mi elkezdtünk ezekről a témákról beszélgetni, akkor nekem nagyon érdekes volt szembesülnöm azzal, hogy ők már mennyire nyitottabbak, mennyire tudatosabbak mindenre, mint amilyen én voltam, vagy inkább nem voltam ebben a korban.
0: Majd emlegetjük azt, hogy a fiatalok mennyire jártasak a social media világában, meg nézik a videókat, mert ilyen mennyire kellett az édesanyjának instrukciókat adni, hát, segíteni.
2: Eléggé.
0: Mert megvan a tudás, meg az információ, igen, amit szívesen átadnak.
2: Hát azért eléggé győzködtem a TikTok miatt, mert nagyon nem szeretett volna megjelenni, ugye így arccal főleg, mert az ő generációja nincsen ehhez hozzászokva. De egyébként utána már azért egyszerűbb volt, amikor az első videót kiraktuk utána. Szerintem eléggé belejöttél ebbe az egész TikTokba.
0: Milyen visszajelzések vannak egyébként? Ugye mi most itt a tisztelet szót emeltük ki, aminek kifejezéseit saját maguk meghatározták, de ugye a munkával kapcsolatosan, mindenféle témával kapcsolatosan elmondják, hogy mi az az első szó, ami eszükbe jut, de hogy rá tudnak kapcsolódni az emberek a különböző generációkra? Mik a videók visszajelzései?
1: Hát minket is meglepett, hogy milyen hirtelen, milyen népszerűek lettek ezek a videók, és rengeteg hozzászólás érkezik, hogy annyira hiánypótló, amit csináltok, és annyira jó, hogy vagytok, hogy megpróbáljátok közelíteni a nézőpontokat. És egyébként mi TikTokon terveztük, hogy csak azon maradunk, de egy idő után jöttek azok a hozzászólások, hogy az Instára is vigyétek már át ezeket a videókat, hogy a szüleinknek meg tudjuk mutatni. Úgyhogy azért most már ott az Instán is jelen vannak ezek a videók, tehát tényleg nagyon meglepett minket ez a fogadtatás.
0: Holnap, vasárnap anyák napja van. Mi az, amit tudnának tanácsolni a fiatal lányoknak, nőknek, asszonyoknak, hogyan tudják az anya-lánya kapcsolatot erősíteni? Mert ugye itt most két olyan személy ül előttem, akik annyira erős kapcsolatot kialakítottak, meg kommunikálnak egymással, hogy konkrétan közösen dolgoznak, és közös projektet indítottak el.
1: Beszélgetni, beszélgetni, igen, beszélgetni, tehát ez nagyon fontos, és hogy beszélgetés közben egy kicsit tudatosan beszélgetni. Figyelni a másikra, őszintén figyelni, tehát jelen lenni a beszélgetésekben.
2: Tényleg lássunk a dolgok mögé, lássunk a mögé, hogy a másik illető az mit szeretett volna mondani. És tényleg a kommunikáció a legfontosabb szerintem is.
0: A generációk közötti különbségek megértéséről szól a Nyugi Zóna projekt, illetve a különbségek miatt kialakult konfliktusok feloldására ad útmutatót megértéssel az oldal két készítője. Kovács Tünde szociológus, ifjúsági coach és lánya, Bukort Meriem kommunikációs szakos hallgató volt itt a vendégem a Szombat reggelben.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.

0: Jó reggelt kívánok, 7:30 van, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Bordi András.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Zelenszky arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastrukturális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a rendet technológiai fejlesztőt kért fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely kíséri és segíti a kommunikációt, a navigációt, valamint az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos gomoly felhős idő várható ma eső nélkül, az északkeleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik, főleg a keleti ország részben. A hőmérséklet napközben 19 és 25, késő este 11 és 16 fok között alakul.
2: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
0: 7 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A vendéglátásban a csúcs és a művészi értéket a fine dining képviseli. A szombat reggelben hazánk első olyan séfjét ismerhetik meg, aki a fine dining nemzetközi terítékén vált valódi világsztárra. Palágyi Eszter, Michelin csillagos séf a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Szép reggelt kívánok!
0: Hosszú szervezés előzte meg, hogy most itt köszönthetem a stúdióban, hiszen folyamatosan járja a világot, és tudjuk, hogy aki a vendéglátás területén dolgozik, az van, hogy a munka ünnepén, például a tegnapi nap folyamán is dolgozott és talpon volt. Most egy kicsit talán rugalmasabb az élete, hogy itt korán reggel köszönthetem?
3: Hát nem rugalmasabb, mondjuk, hogy ilyenkor rövidebb, mert hazi hajnalba végzek úgy nagyjából, és akkor ilyenkor el lehet dönteni, hogy lefekszik az ember arra pár órára, vagy akkor le se fekszik. De hát ez ezzel jár.
0: Évtizedek óta ebbe a szakmában van, úgyhogy azért megtanulta, hogy igenis nagyon sok mindent úgymond fel kell áldozni a siker és a tudás érdekében. Talán azt hiszem, itt a tudás azért sokkal fontosabb, mert kitérünk majd arra, hogy ugye Michelin csillagos séf is, de azért, ahogy mondjuk az ön életrajzi könyvét is olvastam, abban is az szerepel, hogy nem az volt a cél, hogy ön híres, elismert legyen, hanem hogy azt a tudást, amit a világ tájain meg lehet szerezni, az igenis a birtokában legyen.
3: Igen, ez így volt. Már én, amikor elkezdtem szakácsként tanulni, és belkerültem ebbe a szakmába, az első munkahelyem Írországba is nagyon egy fine dining étterem volt, és én teljesen vakon kezdtem el ezt a pályát, én nem tudtam, hogy ez miről szól. Tényleg az volt a szerencsém, hogy én jó helyre kerültem, és nagyon, mint a szivacs, így próbáltam fölvenni a ritmus, meg a tudást is magamba szívni, és láttak bennem valami lehetőséget, és egyik munkahely, egyik lehetőség jött a másik után, és akkor így ilyen villámsebességgel így növekedtem, és kerültem jobbnál jobb séfek mellé, akik tanítottak, és nagyon sok mindent tanultam tőlük.
0: De azért nagyon hosszú volt ez az út, mert azért minden helyen szinte újra kellett építenie magát, és újra kellett kezdenie a legaljáról, vagyis hát a kezdeti időszakban, de azért mondhatom, hogy az legalább egy 10 év volt, amikor különböző éttermeket váltott, és ugye azon gondolkoztam, hogy vajon mi lehetett az az erő vagy hit, ami annyira vitte előre, hogy sose adja fel, mert a könyvében írja azt is, hogy volt olyan helyszín, amikor mondjuk a szállásától kilométereket kellett sétálni arra, hogy a munkahelyére érjen, és ugyanúgy fagyban, esőben, nyári naptűzésben.
3: Hát ezen kívül még azért nagyon sok minden volt, tehát onnantól kezdve, hogy én mindenhol külföldi voltam, azt mondanám, hogy már nő voltam, de igazából azt erre így nem hegyezték ki, de azért érezhető volt, hogy másképp bántak velem. Azért más országban voltam, ahol angolul beszéltek, németül, meg franciául, hiába beszéltek angolul, nem szóltak hozzám, úgyhogy ott is meg kellett tanulnom akkor a másik nyelvet. Tehát úgy mindig izgalmas volt így újra beilleszkedni más környezetben, nagyon sok stressz ért minket, ott azért teljesíteni kellett folyamatosan. Nem is tudom, hogy nagyon gyorsan történtek a dolgok, így az embernek nem volt ideje feleszmélni, hogy most akkor kiszállni belőle, vagy nem. Ez egy ilyen mókus kerék effektus volt, és azért sok mindent adott is, tehát jó dolgokat is, és akkor az ember, amikor így megtapasztalja jó oldalát, akkor az olyan, mint egy kicsit a drog, hogy ebből akarok még többet, és akkor ez hajtott előre, és tényleg mindig mindenhol újat tanultam magamról is, a világról is, és ez azért tetszett.
0: Milyen plusz dolgokat ad a főzés? Mi történik ott a konyhán? Mert ugye mi, amikor elmegyünk egy étterembe, megrendeljük az ételt, akkor nem tudom, eltelik 20-30-40 perc, és akkor ott addig beszélgetünk az asztalnál ülőkkel. Közben zajlik minden a háttérben, nem annyira látunk bele. Persze nagyon sokan dolgoznak ott, de mi az az igazán szép része, amit imád ebben?
3: Hát most csúnyán fogalmazva biztos azt mondanám, az életünkért küzdünk abban 20-30 percbe, mert azért vannak olyan szervizek, amikor nem minden tökéletesen megy, és akkor tényleg megfeszül az ember. Ugyanakkor meg volt olyan is, és ez most már egyre több az én konyhámon, hogy annyira összeszokott csapat vagyunk, hogy szó nélkül, mint hogyha tényleg bemennél, és akkor egy katonaság érzete lenne az embernek, ritmusra mozgunk, teljesen stresszmentes a dolog, tehát olyan, mint hogyha egy színdarabot nézne az ember, mint a hagyjuk tovább, tehát ugye nagyon szépen dolgozunk, és nagyon jó látni, hogy a vendégek mennyire értékelik a munkánkat, és mennyire sok embernek örömöt, emléket tudunk ezzel szerezni, és szerintem ez a legszebb része a szakmánknak.
0: 2015 óta volt a Michelin csillagos Kosztesz étterem séfje, és 2017-ben, illetve 2018-ban is megkapta ezt az elismerést az étterem. Ott is azért azt a pillanatot hogyan élte meg?
3: Hú, hát az érdekes volt, mert amikor hazakerültem Magyarországra, én nagyon sokat voltam külföldön. És azért hazaérkezni a sok fiú közé, teljesen más közegbe, külföldről szakadt magyarnak hívtak, meg nőként nem nagyon ismertek el. Itthon azért nagyon sok bántást kaptam, hogy nőként, vezetőként úgy meg kellett küzdeni érte. Ott is azért nagyon sokat dolgoztam, és ott nem volt időm megélni ezeket a sikereket. Tehát, hogy 30 év alatt, 27 évesen én voltam az első magyar női séf, ráadásul Közép-Európában, aki megkapta a Michelint. Onnantól kezdve, mint hogy a világsztár lettem volna, nagyon sok helyre kell mennem. 5 éven keresztül állnom a csúcstartók voltunk, tehát, hogy az év séfe, az év étterme folyamatosan a topba. Azért azt az embert kiégeti elég rendesen, meg felemészti, és azért ott a nap 24 órájából ott kellett dolgozni.
0: Dolgozott Írországban, Angliában, Ausztriában, Franciaországban, most éppen Dubajban szólítják a kötelességeim, meg hát mondhatjuk, hogy Magyarországra is azért rendszeresen jár, amikor van lehetősége, és itt is dolgozni szokott, nem tudom akkor, mikor kapcsolódik ki, vagy hogyan lehet kikapcsolódni.
3: Hát nekem a munka a kikapcsolódás, tehát ha nem dolgozok, és akkor is dolgozok, és szerintem ezt így érdemes csinálni, amikor az embernek a munkája a hobbija is. Tehát hogy ebbe szerintem másképp nem szabad belevágni.
0: Aki a fine dining területén dolgozik, ott azért megszokhattuk, hogy hát kész műalkotásokat raknak, azt hiszem, a vendégek elé. Tényleg ilyen művészi alkotásokról beszélünk. Ezek után egy nagyon egyszerű, otthon készült, töltött káposztát, dödöllét, bármit azért meg tud enni?
3: Meg tudok enni, meg is főzöm, én nagyon szeretem, én a leghálásabb közönség vagyok, tehát hogy nekem teljesen, hogy oda égetik, nem égetik oda, nem úgy csinálják, csak ne nekem kelljen főzni, tehát hogyha valaki a szívből elém teszi, akkor szerintem az számít.
0: Akkor azért Fontosak az ízek? Nagyon. Vagy mi a legfontosabb?
3: Nagyon, szerintem nagyon fontosak az ízek, az élmények, tehát azt azért az emberek elfelejtik, hogy az egész nap azért jövünk, megyünk, azért háromszor minimum étkezünk, és hogyha nem jól eszünk, vagy nem jó ízűt eszünk, akkor az kihatással van az életszínvonalunkra is, az érzékeinkre is, az, hogy hogy érezzük magunkat. Tehát ha háromszor jót eszek, akkor már kedvem is jobb. Tehát szerintem ez nagyon fontos, és jobban oda kéne figyelni, és azt is elfelejtjük, hogy ezért együtt enni mindig jobb, mint egyedül. Tehát, hogy nagyon sok társadalmi hatása is van.
0: És egy séf tud napi háromszor étkezni?
3: Három kis kanállal, igen.
0: Vagy maximum, amikor kóstolják a szószokat,
3: igen,
0: lehet,
3: igen, igen.
0: Annyi jut
3: sok
0: az ember.
3: Kicsit, az mondja, sok kicsit,
0: igen. Ember szervezetébe. Ugye most június 12-től 14-ig a Debreceni Gurmé Fesztiválon is lehet majd azért önnel találkozni, mert most ez egy ilyen kis hivatás, hogy arcaképviselője lesz ennek a fesztiválnak. Azért ezt örömmel halljuk, hogy tényleg szán időt arra, hogy itthon is találkozzon a magyar emberekkel.
3: Igen, nagyon-nagyon tetszett ez a felkérés, mert végre egy ilyen gasztrofesznek lehetek az arca, nagyon jó a téma is, a világ ízei, hát ki más lehetne az egyik főszereplője, mint én, azért a könyvem is erről szól, a világ ízeiről, az elmúlt 16 évemből, ami szerintem nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja benne, ami éppen neki szól, és tetszik neki, úgyhogy ez egy izgalmas három nap lesz, lehet velünk találkozni, látványkonyha lesz, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
0: Mert hogy már egy kicsit átalakult ugye a világ, a séfek világa, és olyan szempontból, hogy persze említettem, hogy az zárt ajtók mögött a konyhában készítik az ételeket, de már egy kicsit ki is kellett lépniük, úgymond a vendégek irányába, hogy tudják ők is párosítani azt, hogy ki készítette az adott ételt.
3: Nekem ez nem volt új, mert azért a fine diningban nagyon régen is az volt a szokás, hogy mi kimentünk a konyháról, beszéltünk a ételekről, a vendégekkel beszélgettünk. Igazából itthon Magyarországon az az új dolog, hogy ilyen nagyon celebként kezelik a szakácsokat, én ezzel annyira nem értek egyet. Persze fontos, hogy láthatóak legyünk, meg lássanak, de én azért szeretem betartani az egészséges határokat, és nekem az a fontos, hogy lássam a vendégeimet, tudjak velük beszélni, és az a kontextus, az érintkezés meglegyen.
0: Hova lehet még fejleszteni a tudást?
3: Hú, mindig lehet szerintem.
0: Csak mondtam, hogy nagyon sok helyen dolgozott már, és tényleg nagyon különböző területeket tanult meg, szóval azért a francia konyha hát teljesen más, mint mondjuk a magyar, vagy egy angol. Volt olyan terület, ahol például ön ment a kollégáival az erdőbe, és szedték a gombákat, bodzát, és abból készítették az ételeket.
3: Igen, tehát ugye az alapoktól kezdve egészen a teljesen a világ klasszikusokig, azért szerintem ezeket muszáj megtanulni, és mindig van hova fejlődni, mindig van mit tanulni, tehát Dubajba is azért volt jó elmenni, mert ott a japán ízeket végre elővehettem. Nagyon sok minden Japánból jött, az dubai arab ízvilág, az fantasztikus, tehát itt hihetetlen jó fűszerezéseik vannak. Azért a csapatom az 15 nemzetből áll, és azért egymás között beszélgetünk, és rengeteg mindent tanul az ember a nepáli konyháról, az indonéz konyháról, és akkor így mindig itt cserélgetünk recepteket, ők megmutatják az ő nagymamájuk, hogy csinálta, az én nagymamám, tehát gulyást kellett nekik főznöm, mert nem hallották, hogy mi az, és ez nem is tudom, ilyen teljesen szürreális, hogy Dubajban rendelem a magyar piros paprikát, és akkor gulyást főzök nekik, és így két pofára eszik, tehát ez nagyon jó volt. Úgyhogy ezek szerintem nagyon jók, és tényleg mindig van mit tanulni. Mert jó pap is holtig tanul, hát mi is ezt csináljuk.
0: Ilyen szempontból hogy néz ki egy menü mondjuk az ön konyháján, hiszen nem gondolom, hogy csak a maguk szórakoztatására ismerik meg más népeknek, más tájaknak az ízeit.
3: Nem, hát nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy melyik országban vagyunk, milyen a közönségünk, tehát ez nem hinném, hogy ez önmagvalósításról kéne, hogy szóljon. És igazából, ha 100 emberből 95-nek ízlik az étel, akkor szerintem mindenkinek fog ízleni. Én ezt úgy is szoktam, hogy megnézem a helyi szokásokat, azért az én tradíciómat is beleviszem, az én tudásomat is, tehát ilyen nagyon sok halmazt veszek egybe, és egy pici szűk keresztmetszetet találom meg. Én amikor egy menüvel kész vagyok, én nagyon sokféle emberrel, sok mindenkivel lekóstoltatom, és minél több embernek ízlik, annál jobban tudom, hogy az sikerre van ítélve, és nagyon sok ilyen ételem van, ami világszinten is ilyen nagyon híres lett, és nagyon egyszerű dologból indult. Tehát az én dédnagymamám, hogy készítünk jósajtot, meg jutúrót otthon, és azt vittem bele az ételbe, a japán vakaméval, meg macsával, és hatalmasat robbant, és az három is nem csillagos fogás lett, és az lett az év étele, ami szintén benne van a könyvben, és le van írva a története, tehát hogy hihetetlen, hogy milyen magasságokba tud menni egy étel.
0: Melyik a legizgalmasabb része a konyhaművészetnek, amikor ön ott van a konyhába és egy ételt készít? Mi az a pont, amit úgy igazán a legkiemelkedőbben szeret? Az, amikor már kész az alkotás, és akkor mondjuk a pincér kiviszi a vendégnek, vagy az előkészületek, amikor gondolkodik még?
3: Hát a gondolkodás az néha jó, meg a kreativitás, akkor van baj, amikor így megakadunk, és akkor jó, de hogy mit kéne, meg hogy kéne. Egyébként azt nagyon szeretem, amikor mondjuk van egy új menüm, és kimegy az első étel, hát mint a gyerekek az oldalban, mindegyikünk megáll, mindegyik sarokban, a felszolgálók is, én is, és nézzük a vendégnek az arcát, hogy mit szól hozzá, tehát egy ilyen, nem is tudom, így elbújunk, és mint a gyerekek úgy viselkedünk, tehát az szerintem az a legjobb, és amikor így veszi a szájába az ételt az első falatnál, és amikor becsukja a szemét, és akkor és akkor így ízlik neki, szerintem az a legjobb.
0: Mi a következő cél?
3: Következő cél, hát én nagyon szeretnék hazajönni és a tudásomat átadni, fiatalabb generációt, vagy akár mostani generációt is tanítani, átadni a tudást, tehát ezt szerintem szeptembertől fogok is tanítani. Vendéglátói főiskolákon, azért Dubajban is nagyon sok ilyen gasztroiskolánk vannak, és mi azért nagyon előrébb vagyunk ezekkel technikailag is, tehát hologramos oktatás, 3D-s, tehát hogy nagyon ilyen science fiction, de azért szeretném az itthonit is így felhúzni, és azért a vendéglátás turizmusba részt venni, hogy minél jobban felzárkozzunk, és tényleg ott legyünk a világ térképen.
0: Azt érzem, hogy még lesz lehetőségünk beszélgetni, mert tényleg nagyon sok minden fejlődik a világban, hát természetesen a gasztronómia területe is. Nagyon szépen köszönöm. A fine dining világába kóstolhattunk bele az elmúlt percekben, és a Michelin csillagos Palágyi Esztertől is megtudhattunk többet, aki itt volt most a Szombat reggel stúdiójában. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
1: A vendéglátásban dolgozók élete az év majdnem 365 napján munkával telik. Kevés a szabad nap, a munka pedig fizikailag és mentálisan is megterhelő, de azt hiszem, hogy még számos szakmát felsorolhatnánk. A következő percekben a munka-magánélet egyensúly kerül a középpontba. Vendégem Béres Eszter, Integrál Coach. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Én a szüleimnél is még azt láttam régen, hogy fix munkaidejük volt. Reggel 8-tól 4-ig, vagy mondjuk 9-től 5-ig kellett dolgozniuk. Nagyon sok embernél ezt tapasztaltam, de mára azért már nagyon megváltoztak a munkaidőbeosztások, a munkarendek is. Hogy látja, mennyire nehéz elválasztani a munkát a magánélettől?
2: Nagyon jó kérdés, és mit említett a 9-től 5-ig fix munkarend, illetve az a fajta rugalmasság, ami most leginkább már azért megjelenik talán Covid óta jobban az életünkben. Én úgy látom, hogy ez egyszerre lehet áldás, de lehet nehézség is. Kezdenek egy picikét a keretek sokkal jobban kitolódni, és adott esetben akár túl is dolgozhatjuk magunkat. És az örök kérdés a munka-magánélet egyensúlya, ez korunknak az egyik legnagyobb kérdése, és én úgy érzem, hogy egy eléggé szubjektív is, nagyon szubjektív lehet az, hogy kinek hol van ez a határ, és adott esetben ki meddig tud, akar, szeretne valamit kitolni.
1: Illetve, hogy kinek milyen a munkája. Mert ugye mindig itt a kollégákkal szoktam példálózni, hogyha ismerősökkel beszélgetünk, hogy tudom azt, hogy mondjuk egy operatőr, ő a munka ideje végén lerakja a kamerát, és ő befejezte aznapra a munkáját. Mi rádiósok, nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk délután 5 órakor megyünk el egy könyvbemutatóra, ha az másnapi adásba kerül, akkor igen, 7 órakor hazamegyek, elkezdem vágni, küldöm a szerkesztőnek, lényegében én akkor inkább este dolgozom. De azt a feladatot el kell végeznem, mert határidő van, és azt hiszem, hogy nagyon sok olyan cégvezetőt is látunk, aki elmegy egy nyaralásra, és sajnos nem tudja letenni a telefont.
2: Ez abszolút klasszikus, és azt kell, hogy mondjam, hogy vagyunk egy jó páran, akik ebbe belecsúszunk. Nagyon-nagyon gyakori az, hogy egész egyszerűen idegrendszerileg nem tudunk kikapcsolni. Ugye az idegrendszer az alapvetően nem lineálisan működik, tehát ő nem tudja, hogy most vasárnap van és pihenni kellene. Úgy képzeljék majd el a hallgatók, hogy nem tudunk gomnyomásra kikapcsolni. És ez szerintem egy teljesen érthető dolog, csak nagyon sokszor elfeledkezünk erről, és ugyanúgy pörgünk tovább fejben, és akár a testünkben is, mint hogyha adott esetben egy normális munkanap lenne. Mi az, amit adott esetben ilyenkor tehetünk? Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk önmagunkra, tudatosak legyünk a testünkre, és figyeljünk arra, hogy a testünk milyen jelzéseket ad. Nagyon sokszor tapasztalom én is azt magamon, hogy jön a hosszú hétvége, akkor végre tudnék ugye pihenni, és valami miatt mégsem megy. Ugyanúgy feszült vagyok, ingerült vagy ideges, hiszen az idegrendszerem és a testem nem tudja, hogy ez most egy hosszú hétvége. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy mi az, ami valóban a szükségletünk. Tehát adott esetben, hogyha ez egy séta, vagy egy bármilyen dolog, amire azt érezzük, hogy jót tenne nekünk, is szükségünk lenne rá, akkor azt engedjük meg magunknak. Illetve a másik pedig az, hogy ez szerintem idő. Tehát el kell, hogy teljen egy pár nap ahhoz, hogy az idegrendszerünk és a testünk le tudjon nyugodni, és meg tudjon nyugodni egy picit.
1: Milyen tünetei lehetnek annak, hogyha a munka-magánélet egyensúlya felborul? Konkrétan fizikai tünetek is megjelenhetnek?
2: Abszolút, ugye van a híres mondás, hogy a test minden számon tart, tehát a testünk mindenre emlékszik, és ugye nagyon sokszor fordul elő az, hogy főleg munka kapcsán elméből, fejből működünk, és nem figyelünk a testünknek a jelzéseire. És adott esetben már az is egy testi jelzés, ahogy érezzük azt, hogy a pulzusunk felmegy, vagy folyamatosan magas pulzusunk van. Nagyon klasszikus, főleg a menedzsereknél, de akár a gasztronómiában is ugye az alvás nehézségek, a különböző egyéb emésztési problémák, amik nagyon gyakran elő szoktak jönni. A testünk ezeken a először nagyon halk, aztán pedig szerintem fokozatosan egyre inkább felerősödő tünetekkel jelezheti azt, hogy itt most akkor lehet, hogy picikét lassítani kellene.
1: Akkor itt ez lenne a kulcs, hogy ezeknél a jeleknél megálljunk, és átgondoljuk, hogy akár mondjuk a következő napokat, heteket hogyan osszuk be az időnket, hogy igenis odafigyeljek arra, hogy reggelizzek, ebédeljek, mondjuk vacsorázzak, még ha főzni nincs is időm, de mondjuk olyan ételt válasszak, ami megfelelő lehet.
2: Egy nagyon kulcsfontosságú szó van szerintem itt, ez pedig a tudatosság. Megpróbálni egyrészt a jelenben lenni, nagyon sokan vagyunk szerintem úgy, mi is, én is, hogy már a következő napokat, heteket tervezzük, és egész egyszerűen nem vagyunk vagyunk a jelen pillanatban. Ezáltal pedig nem tudunk figyelni magunkra, és ha bármilyen ilyen ponthoz érünk, akkor nem tudjuk felismerni azt a patternt. Tehát ahhoz, hogy felismerjem azt, hogy fú, ez most nagyon-nagyon nem jó, ahhoz nekem a jelenben kell lennem. És erről hát ugye rengeteg mindfulness-től kezdve nagyon sok könyv, tanulmány egyébek vannak, de ez lenne az egyik legfontosabb, hogy megállni, felismerni, hogy hűha, na ez itt most nem jó, itt most valamit érzek, és akkor oké, póz, szünet.
1: Mindenki képes arra, hogy megteremtse a saját nyugalmát. Ennek a készségnek a fejlesztését segítik egészségpszichológiai módszerekkel a munkahelyeken. Ez a csapat, amivel ön együtt dolgozik, ők azok, akik tényleg próbálják a civilek figyelmét felhívni arra, hogy az egyensúly meglegyen. Nézzünk meg pár példát, hogy mit tehetünk mi.
2: Az egyik szerintem, amire már egy picikét utaltam, vagy kitértem, az az, hogy mennyire tudunk a pillanatban lenni, tehát mennyire tudjuk magunkat adott esetben egy meetingben, egy meeting után, egy megterhelő időszakban, vagy egy olyan feladatban, amit mondjuk határidőre meg kell csinálnunk, egy picikét visszahúzni a jelenbe. Akár azzal, hogy bármilyen mikroszünetet beiktatunk, gondolok itt például arra, hogy az ember kimegy 10 percre sétálni. Én például nagyon gyakran szoktam azt csinálni, hogy főleg most már remélem jön a jó idő, leveszem a cipőmet és sétálok a fűben 10 percet. Ingyen van, 10 percbe kerül, tényleg egy nagyon-nagyon egyszerűen kivitelezhető dolog. A másik szerintem, ami fontos tud lenni, és mindig nálunk van, és ingyen az a légzésünk. Ugye egy olyan dolog, ami szinte azonnal meg tudja nyugtatni az idegrendszerünket, hatni tudunk arra, hogy visszahúzzuk magunkat a jelenbe. Rengeteg ilyen légzéstechnika van, tényleg nagyon könnyen elérhetőek az interneten is, szerintem a légzésünk egy szuper eszköz tud lenni.
1: Mutathatunk egy példát? Hogy ön mondjuk mit szokott használni?
2: Persze, én alapvetően a váltottyúkú légzést szoktam használni. Van a doboz légzés, amit még sokan ismerhetnek. Ez mind a kettő, akár a jogából, de tényleg a YouTube-ról, akár bárhonnan elsajátítható, megtanulható, és akár a dugóban ülve a kocsiban is tudom használni. Tehát én azért szeretem például a légzést, mert annyira egyszerű, és annyira mindig itt van velem, hogy tök jó. Amit én még nagyon szeretek és ajánlok, azok a különböző illóolajok, nagyon picikek és üvegcse, hangulattól függően pár csepp, szintén mély belégzés, kilégzés is nagyon szépen ki tudja simítani az idegrendszert.
1: Ezt a légzésgyakorlatot megcsinálhatjuk?
2: Persze.
1: Mehet? Mehet, persze.
2: Jó. Két ujjat ide tesszük.
1: A homlokunk.
2: Igen,
1: a
2: homlokunkra.
1: A két szemöldökünk közé.
2: És utána pedig ez megy.
1: Az orrunkat, orrcimpánkat egy picit.
2: Balra, jobbra lefogjuk, és elkezdjük, befogjuk a bal orrcimpánkat, és a jobban elkezdünk belélegezni, szép lassan. Befogom a jobbat, és kilélegzek a másikon. Belélegzek a bal oldalon. Kilélegzek a jobb oldalon. Belélegzek a jobb oldalon. Kilélegzek a bal oldalon. És ezt alapvetően nyugodtan lehet csinálni folyamatosan pár percig, akár úgy, hogy a szemünket becsukjuk.
1: Én becsuktam a szemem, bár aki dugóban ül, az ne csukja be a szemét, de próbáljon meg valami gyönyörű tájat elképzelni a háttérben.
2: És szerintem ezek az eszközök azért szuperek, mert bármikor úgymond tudjuk őket használni. Nem kell hozzá semmilyen nagyobb külső eszköz, de én úgy érzem, hogy igenis kell az, hogy tudjunk magunkról ilyen formában, ott, amikor úgy érezzük, hogy kell jól gondoskodni.
1: Azt hiszem, hogy itt a lényeg a mikroidők, ezek a picit lopott idők a mindennapokban, amik így tudnak segíteni.
2: Nagyon sokan várjuk azt, hogy majd motiváltak leszünk egy-egy szokás kialakítására, ugye a motiváció egy nagy csapda, mert hát nem fog jönni. És pont ezek a pici apró mikroszünetek, mikroszokásoknak is hívhatjuk őket, azok szerintem, amik adhatnak egyfajta stabilitást, akár egy-egy nehezebb időszakban, vagy amikor úgy érezzük, hogy nagyon megterhelt helyzetben vagyunk, mert hogy a szokások azok, amik igazából formálnak minket a nap végén, én így gondolom.
1: A munka-magánélet egyensúly fontosságára és néhány gyakorlati tippről hallhattak az előző percekben. Béres Eszter integrál coach volt a vendégem itt a Szombat
2: Nagyon szépen reggelben. Köszönöm én is a meghívást.
1: Köszönjük köszönöm. Szépen.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dúr vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk a műsorunkat. A bemondó Bordi András.
6: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek. Zelenszky arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állományt csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piacországai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybelépését. Ursula von der Leyen szerint az ideiglenes alkalmazás megmutatja a Mercosur megállapodás előnyeit. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, szerintük ugyanis a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Idehaza jogerős az országgyűlési választás eredménye. Két fellebbezést adtak be, a kúria mindkettőt elutasította. Közben a leendő miniszterelnök videózenetében arról beszélt, hogy a Tisza kormány nehéz út előtt áll. Magyar Péter úgy fogalmazott, lesznek vitáik, lesznek hibáik, de amit vállaltak, azt megvalósítják. Sógora kinevezéséről azt mondta, megéri vállalni a politikai kockázatot egy kiváló szakemberért. Azt is bejelentette, hogy húga felfüggeszti bírói munkáját. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet. Széchi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchenyi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Lemondott a Hunrend Kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak, játszótér, röplabda, illetve pingpongasztal is található a területen. Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, az északkeleti szelet néhol erős lökések kísérik, főként keleten. A hőmérséklet napközben 19 és 25, késő este 11 és 16 fok között alakul.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Távolabb került a bronzéremtől a Zalaegerszeg a labdarúgó NB1-ben. Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Norris indulhat az érről a mai sprintfutamon Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: A kupadöntő Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. A zalaiak hátrányai továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. A Puskás Akadémia pedig maradt a tabella 6. helyén. Németh András góllal és gólpasszal járult hozzá a felcsútiak sikeréhez majd a találkozó után. Török Olivérnek nyilatkozott.
9: Minek köszönhető az, hogy viszonylag rövid időn belül már az első fél időben sikerült megfordítani a meccset?
10: Szerintem sok hely volt, megöttük az első fél időben, és a kontrákat nagyon jól játszottuk le, úgyhogy ennek köszönhető szerintem.
9: És veled kapcsolatban mi a helyzet? Egy gól és egy gólpassz fűződik a nevedhez. Mekkora hatással volt rád Hornyák Zsolt múlt heti kritikája?
10: Inkább örülök annak, hogy ma is sikerült nyerni a csapatnak. A csapat szinten egy jó mérkőzést játszottunk, és minden héten azért dolgozok, hogy nyilván minden héten gólt szerezzek, gólpasszt adjak, és segítsem a csapatot a jövőben.
9: Mekkora bizonyítási vágy van benned, mert szeptember után voltál újra eredményes?
10: Ja, nagyon örülök neki, hogy ahogy most ez így jött ki, ahogy mondom, minden héten keményen dolgozok azért, hogy jönnek a gólok, gólpasszok, és így fogom tovább csinálni.
9: És hogy látod, miben kell még előre lépned?
10: Góllövésben nyilván több gólt kell rúgnom, gólpasszokban, és hogy többet segítsem a csapatot. Nem csak előrefelé, de védekezésben is többet tartsa meg a labdát, nagyja meg olyan könnyen. Úgyhogy minden centernek szerintem ezek a főbb dolgai.
9: És hogy látod, milyen szezon zár a Puskás Akadémia?
10: Ezt már meglátjuk, még van egy mérkőzés hátra, és már szerintem azon lesz a fókusz, hogy ezt utolsó mérkőzést megnyerjük, és utána meglátjuk, hogy hol végzünk.
8: Az ETE gólját pedig Csonka András szerezte a 26. születésnapját éppen tegnap ünneplő középpályást is. Török Olivér szólaltatta meg.
9: Egyáltalán nem jellemző, főleg a tavaszi szezonban, hogy a Zalaegerszeg egymás után kétszer is kikapja. Mi hiányzott ma a csapatból?
11: Hát szerintem kicsit az, mint a múltkor. A múltkori meccsen is sok helyzetet hibáztunk, sok kihagyott helyzet volt most is a meccsen, úgyhogy mindenképpen ezt mondanám, illetve hátul is kicsit bizonytalanabbak voltunk, mint az elmúlt időszakban. Kicsit talán fáradtságnak tudható be.
9: De pedig gólt szereztél, hát mikor, ha nem most, a szülinapodon, Isten éltessen sokáig, ez volt az első gólod az idényben.
11: Igen, köszönöm szépen, hát szerencsére jól álltak a csillagok, aztán most ez egy ilyen napra sikerült, nyilván édesebb lett volna a siker, hogyha nyerünk. Ez van, megyünk tovább, aztán jövő héten fontos meccs vár ránk.
9: Ott álltok a negyedik helyen, most egy picit távolabb került a dobogó harmadik foka, viszont előttetek van a kupa finálé. Hevesebben ver a szívet a Ferencváros elleni meccsre, gondolsz?
11: Szerintem mindenkivel benne volt már egyébként az elmúlt egy hétben is, hogy jövő héten a finálé van, úgyhogy igyekszünk, nagyon várjuk már a jövő hét szombatot.
8: Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. Délután 1-től az MTK a Nyíregyházát, 16 órától a Kazincbarcika a Kisvárdát, míg 4-1-8-tól az Élovas Győr a DVTK-t fogadja. Az Eto egy győzelemmel már bajnok lehet a hétvégén. Ehhez azonban az is kell, hogy a címvédő Ferencvárost holnap legyőzze az Újpest. A derbi 16 órakor kezdődik, majd előtte pedig 13:30-tól a Paksa Debrecent látja vendégül. Szalai Gábor, az FTC játékosa így várja az Újpest elleni holnapi rangadót, a 25 éves védőt Tatár Máté kérdezte.
12: Egy derbi mindig feszült hangulatú, viszont a Újpestnek extra motivációt adhat, hogy most beleszólhatnak még jobban a bajnoki cím sorsába. És a legutóbbi két alkalommal, amikor idegenbe mentetek, akkor döntetlent játszottatok, ami most nektek nem lenne elég. Milyen meccsre számítasz?
13: Igen, ez biztosan ad egy extra motivációt nekik. Tényleg hazai pályán játszanak, és tényleg már csak két forduló van, úgyhogy éles a bajnokság, és nekünk a győzelem, ami igazából az egyetlen út ahhoz, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre. Biztos egy nagyon tüzes, nagyon motivált csapatot fogunk látni az Újpest részéről, de a magunk részéről is, úgyhogy mi is ugyanígy leszünk.
12: Milyen a hangulat az öltözőben most, hogy azért három meccsel, ha mindent egybeveszünk, három meccsel a vége előtt még nem lehet tudni, hogy dupláztok, semmit nem nyertek, egy kupát nyertek, mennyire téma ez?
13: Nyilván beszéd téma, de még mi hiszünk benne, tehát hiszünk abban, hogy mind a két trófeát megnyerhetjük, és szerintem ameddig ez megvan, ez a hit, addig nem lehet panasz szomorkodni.
8: Nagy lépést tett a bentmaradás felé a Csíkszered, amely a Román Labdarúgó Bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában 1-0-ra legyőzte a címvédő Fecse Szebét. A hátralévő két mérkőzésen így egy pont is elég a székelyföldi csapatnak a biztos bentmaradáshoz. A labdarúgó szlovák kupa döntőiben pedig a hazai pályán játszó Zsolna 3-1-re verte a Kassát. A kupagyőztes zsolnaiaknál Szántó Regő a 79. percben csereként lépett pályára, míg a másik oldalon Kovács Mátyás végigjátszotta a találkozót. Most Szántó Regőt hallják.
14: Nagyon vártuk a mérkőzést, minden nap erre gondoltam, minden este úgy feküdtem, hogy alig várom, hogy egy meccs és hogy játszak, és örülök, hogy így alakult. Úgy gondolom, hogy nem is volt nagyon helyzete, a Kassának végén volt, meg egy gólt is szereztek, de azon kívül uraltuk a mérkőzést, nagyon domináns futballt játszottunk, szerintem nagyon jól néztünk ki. Vártam, hogy a helyzetbe kerüljek, sajnos lelesték az egyik poszt, amit a Pássa adott meg, amit én adtam volna neki, de örülök, hogy játszottam és én.
8: Kupa győzelem megvan. A bajnokságban ugye még lehetnek a dobogón.
14: A dobogó nagyon jó lenne, de most szerintem most ünnepelünk egyet, és készülünk majd a bajnokságra.
7: Nemzeti Sport Krónika.
8: Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól. A magyar csapat ma 14 órától Japán ellen folytatja a selejtező tornát. Cseh Sándor szövetségi kapitánya tegnapi vereség után így nyilatkozott.
15: Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk, de azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát ha itt a bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést, tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset, egész egyszerűen Amerika ebben a felállásban jobb volt 3-4 góllal, ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-gel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni, de egyébként pedig én nem a levegőbe beszéltem, tehát úgy lettünk tavaly a világkupában döntősök, hogy egyébként egy 4 gólos vereséggel kezdtünk Görögországban, és aztán a döntőig nem kaptunk ki. Tehát, hogy itt nem lehet most arról beszélni, hogy most a lányokat meg kell vigasztalni, vagy hogy lehet megvigasztalni, hát ezért jöttek ki, hogy holnap is, holnap után is, és az utolsó nap is még a legjobbjukat adják, mert tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó nap fog a kijutás eldőlni.
8: Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvidjacs együttesét a 3. számú európai kupasorozat elődöntőjének hazai visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda magyar kupa 4-es döntőjét Tatabányán. A Győr és az előző 4 kírás győztese, a Ferencváros már az elődöntőben összecsap egymással, míg a másik ágon Moson-Magyaróvár Debrecen elődöntőt rendeznek majd. Emily Fogel, a Ferencváros balátlövője a kupa hétvége előtt Szekeres Péternek nyilatkozott.
16: Egy pár játékos sérült, ez nehéz, de szerintem ez a erős ez a csapatban.
17: Furcsa, hogy azt mondod, hogy erősek vagytok most, pedig azt gondolná az ember, hogy most mentálisan egy mély ponton vagytok, hiszen nem sikerült a BL-ben a legjobb négy közé jutnotok.
16: Igen, ez most egy nehéz szituáció nekünk, de ez is a profi sportban, hogy mindig kell stand up, igen.
17: Felállni,
16: és nézz a következő meccsre, és most ez egy nagyon, nagyon fontos hétvége nekünk. Ez a kupa, amit tudtunk nyerni az utolsó négy évben, szóval ez nagyon szeretnénk, hogy itt maradt Fradiban.
17: Mi a célja a csapatnak, vagy neked személy szerint, hogy érzed, hogy mi lehet a legjobb eredmény itt a hétvégén?
16: Hogy nyerünk, és a kupa marad itt, nagyon szeretnénk jól kézilabdázni, de a végén csak a győzelem számít.
8: A 15 óra 30 perckor kezdődő Győr-Ferencváros elődöntőt az N4 sporton, míg a másik ágon negyed héttől a Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzést az N4 Sport Pluszon láthatják, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik majd.
18: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztalitenisz csapatvilágbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott a svájci együttestől a főtáblára jutásért rendezett mérkőzésen. A magyar férfi válogatott viszont ott van a legjobb 32 között. Varga Lászlóval, a női csapat edzőjével Szücs Miklós beszélgetett.
19: Sajnálom az elszalasztott lehetőséget, de nem tudok haragudni a lányokra vagy a csapatra, mert mindenki megpróbált mindent, amit tőle tellett. Ezt egy picit furcsának találtam, hogy gyakorlatilag 4 napja nem játszunk mérkőzést a világbajnokságon, annyira elhúzzák, majd egy nap alatt 2 ilyen, ugye pár órával ezelőtt még ki se tudtunk magunkat pihenni a görög mérkőzés óta, és most egyből bele kellett menni egy ilyen playoff mérkőzésbe. Ez szerintem az ITTF-ről kicsit szegénységi bizonyítványt nyújt, de most is azt tudom mondani, mint a másik mérkőzés után, hogy le a kalappal a lányokat, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen jó mérkőzést tudtak játszani. Egyet nyertek is egy nagyon élethalál mérkőzést, és egy playoff mérkőzésben pedig a lehető legkisebb különbséggel alul maradtunk.
20: Most, hogy befejeződött a női válogatottnak a világbajnokság, milyen mérleget tudná vonni?
19: Mondjuk ilyen mérkőzés után nehéz azt mondani, de ez a tőle függetlenül nagyon pozitív volt ez a világbajnokságnak, maga a játék része, mondom, a szervezéssel még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon elégedetlen vagyok, de csak pozitív van, tudok elmondani mindent a csapatról, és mi szerintem ezen a fejlődési pályán ez nagyon sokat nyom alatba.
8: A címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilóta indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az N4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
18: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
0: Műsorajánlat.
5: A Rádió Kabaré mai sztárvendége Csankó Zoltán.
21: Tárai Ibolya rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a 7. részben a kecske megellett.
5: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
22: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
23: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
22: Életre kelnek.
23: Ha elég sokat tud róluk az író.
22: De én semmit sem tudok anyáról.
23: Akkor kutatnak kell.
22: Szóval, hogyha többet meg tudok anyáról, akkor életre kell.
23: Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
0: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.

0: A Nemzeti Sportkrónika után is mozgásban maradunk. Kedden kezdődött a londoni asztali teniszvilágbajnokság, ahová az elmúlt években üstökösként fejlődő pécsi egyetemi csapat, a PTE Peac is elutazhatott. A négyfős csapat kétségkívül az egész VB legkülönösebb együttese, minden idők legfiatalabb átlag életkorú csapata, 3-17 és 1-16 évessel. A világbajnokság péntekkora délutáni programjában női válogatottunk, 3-2-re legyőzte Görögországot, így csoport második ként tovább jutott a rájátszásba. Bicsák Eszter az indulás előtt készített összeállítást a pécsi asztali teniszezőkkel.
1: Az élsport az máshogy nem működik, tehát nagyon sokan elkezdenek mindenféle sportágat, különféle sportágat, és abba hagyják ugye, vagy sikertelenek, vagy nem elég tehetségesek, vagy hát ugye hiányzik belőlük ez a nagy motiváció, hogy igazán komoly céljaik legyenek, anélkül pedig az élsport szerintem más sportágban sem működik.
2: Amikor a háttérben ezt a laza bemelegítő adogatást láthattam, az edzővel Varga Lászlóval még nem beszéltünk a VB-ről, akkor az európai bajnokságra készültek a fiatalok. Azóta eltelt pár hónap, és mire a riport adásba kerül, már zajlik a VB, ahol az elképesztően fiatal 16 és 20 éves kor közötti magyar csapat igyekszik helytállni minél szebben. Ismét Varga László.
1: Ezek a fiatal lányok egyre jobban szerencsére bizonyítanak, és a szövetség és a szövetség vezetése is úgy gondolja, hogy bízik bennük, és így képviselik Magyarországot a világbajnokságra, ahol megteszünk mindent a siker érdekében.
2: Milyen állapotban van most a csapat? Mentálisan és fizikálisan, ugye néhány nap van addig már csak.
1: Szerencsére sérülés vagy egyéb hátráltató tényező nincsen. Motiváció az úgy látom a lányoknál az egekben van, mentálisan rendben vannak, várjuk a világversenyt, és úgy látom, hogy arra is készülnek ők is, hogy minden pillanatát élvezni fogják.
2: Milyen a csapat összetétel, már mint nem a magyar csapatra gondolok, hanem a csoport, ahova bejutottak. Az mindig egy nagy kérdés, hogy kikkel kerül szembe a válogatott.
1: Négy fős csoportba sorsolt be minket. Eredetileg a sorsolás úgy nézett ki, hogy Szingapur, Etiópia és Cook-szigetek, de itt történt egy váltás, Cook-szigetek visszalépett, és helyére berakták egy nem addig nem kijutó, de tartalék sorban lévő

0: Görögországot, aki sajnos, nem sajnos, ők erősebbek, mint az eredetileg besorsolt Cook-szigetek. Mi most Görögország a csoport harmadik ellenfele. Úgy néz ki a menetrend, a világbajnokság menetrendje. Egy csapat automatikusan följut a főtáblára, a csoportgyőztes. Itt azért ezt látni kell, hogy a Szingapúr itt magasan a favorit, mint ázsiai ország. Ázsiában nagyon erős ugye az asztali tenisz, és a csoport második helyére folyik a nagy küzdelem, úgy gondolom majd.
1: Nagy Judit a csapat egyik tagja, időközben felnőtt országos asztali tenisz bajnok is lett. Nem is akárhogyan, az állócsillag Európa-bajnok Póta Georginát kellett legyőznie.
2: Megpróbálom ugye nyilván a helyén kezelni, mert sokan vannak így, hogy kicsit túl kapják szerintem, de nyilván nagy eredmény, és én nagyon örülök neki.
1: Mesélj még egy kicsit erről, hiszen ez nem akármilyen körülmények között zajlott. Itt Póta Georginát kellett legyőzni, 4-3-ra sikerült is. Hát legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor még arról beszéltünk, hogy mennyit tanultatok Póta Georginától.
2: Igen, hát én elején nem hittem, hogy sikerül, aztán nagyon sokan írtak, nagyon sok barátnőm írt ez a meccs előtt, meg ismerősöm, meg a nyilván a testvérem is ott volt, meg a csapattársaim, hogy meg lehet ezt csinálni, és az edzőm is végig ezt mondta.
1: Mert hogy itt van egy gát az emberben, hogy valahogy így annyira tisztelettel fordul a másik felé, hogy nem egyenrangú ellenfélként tekint rá?
2: Hát igazából igen, mert hogy én nem gondoltam, hogy le tudom győzni egyáltalán, hogy most ő a Gina, hát hogy győzném le. De aztán nyilván ugye sikerült, igazából csak ez miatt hittem el, hogy ők végig mondták, meg meccs közben is mondta folyamatosan Lacibe, hogy hidd el, meg tudod csinálni, meg tudod csinálni, csak folytas, és akkor így jó volt. Mert ugye mentális ezt teljesen ki tudtam zárni, csak azt láttam, hogy egy ellenfelem van, és nem az, hogy ő a Gina.
1: Mi lesz Londonban? Mi várható? Az edző azt mondta, hogy itt ugye alapvetően Szingapúr és Görögország is egy fontos ellenfél lehet.
2: Igen, és ugyanúgy Etiópia, mert ugye ők nem etiópok, hanem inkább franciák.
1: Gondolom nem Etiópiában tanulták az asztali teniszt főkép.
2: Hát egyáltalán nem, igazából szerintem nagyjából ugyanannyira szar voltak Etiópiában, mint mi. Körülbelül tőleg megnéztük a videókat, és mindegyik francia ligába játszik. Ők is nagyon fontos és nehéz meccs lesz. Szingapúrjuk nyilván sokkal magasabb szinten állnak, világélmezény akár most is. Görögország pedig nem örülünk neki, ugye nyilván, hogy ők lettek besorsolva.
1: Ők egy jóval erősebb csapat, mint akik helyettük lettek volna.
2: Igen.
1: A felkészülés idején mit tud segíteni a család vagy a környezet? Az én tapasztalatom az, hogyha valakinek van versenysportoló gyereke, az tudja, hogy semmi másról nem szól az egész nap, mint arról, hogy mettől meddig van edzés, pontosan mit kell ennie, mikor feküdjön le aludni, szinte más nem is fér bele.
2: Igen, hát ezt ugye teljesen ez megvan. Mondjuk így kicsit könnyebb, hogy ugye ketten vagyunk, így anyukának így nem kell így végigmondani, akkor ez van, meg az van.
1: Legalább mind a két gyerek versenysportol.
2: Igen, igen, ez így kicsit könnyebb. Meg a nővérünk dietetikus, úgyhogy ő azt
1: ó,
2: a részét,
1: hát akkor ez így könnyű.
2: Igen, ő azt a részét így elintézi velünk, és nagyon sokat szoktunk vele is beszélgetni.
1: Ha valaki most kezd el kisgyerekként a pingponggal ismerkedni, akkor neki lenne olyan tanács, hogy miért is kezdje el ezt? Mert hogy én azt veszem észre, hogy pingpong alapvetően egy nagyon jó szabadidős hobbi sport, akár nagyon alapszinten, és így sokan űzik. De versenyzőnek sokkal kevesebben mennek.
2: Hát igen, versenyzőnek szerintem azért mennek nagyon kevesen, mert ott nem elég az, hogy tehetséges vagy, hanem mentálisan is ott kell lenned. Tehát körülbelül olyan, mint hogy sakkoznál és futnál egyszerre. Igazából nem mindegy, hogy hova játszol, mit játszol, és egy másodpercet sincs, hogy észrevedd a labdát, igazából olyan gyorsan jön.
1: Akkor gyorsnak kell lenni, és nem fáradékonynak.
2: Igen, igen, ez nagyon fontos.

Pár perc múlva fél kilenckor véget ér a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Utána Krónika következik, majd V4 Visegrádi négyek magazinműsor Járai Judittal. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlős Éva és a szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8:30, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz. Ezt Magyar Péter jelentette ki. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Hosszú távú és méreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez hatással lehet az inflációra és a gazdaság növekedésére is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Több mint 3500 embert kellett kitelepíteni pénteken egy erdőtűz miatt az olaszországi Toszkánában. A lángok néhány napja csaptak fel Píza közelében, és egy népszerű hegyi üdülőhelyet is fenyegetnek. A védekezést a hadsereg is segíti, de az erős szél miatt a tűz gyorsan terjed. Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, a hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul.
0: V4, a Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.

0: A szlovákiai magyarságnak újra kell gondolnia önmagát és szerepét, vitairat Pozsonyban. Majlát piknik a felvidéki Király Helmecen és Ipoly Fórum Helembán, immár a negyedik fórum a határfolyó hasznosításáról és környezetének védelméről. Köszöntöm Önöket, a Visegrád Együttműködés országainak magazinját hallják. A mikrofonnál Járai Judit, s az imént a mai kínálatunk témáit soroltam. Tartsanak velünk! A szlovákiai magyarságnak újra kell gondolni a helyzetét, helyét és szerepét. Írta a napokban közzétett vitairatában Gaucsik István történész, a Szlovák Tudományos Akadémia egyik intézetének kutatója, aki egyben a Csemadok egyik helyi szervezetének vezetője is. Pozsonyban Haják Szabó Mária a megújulási szándékokról, és egyben a Csemadok szerepéről is kérdezte őt. A Csemadoknak, amely kulturális szervezet, fontos szerepe lehet ebben a megújulásban.
1: Amikor a Csemadokról beszélünk, hajlamosak vagyunk mindenek előtt szervezetként gondolni rá. Alapszervezetek, tagság, rendezvények, intézményi hálózat, vezető testületek, ez a nyelv elsősorban a működésről szól. Pedig a Csemadok jelentősége sohasem merült ki abban, hogy miként van megszervezve. Legalább ennyire fontos az is, hogy milyen közösségi jelenlétet tett lehetővé, milyen formákban segítette a szlovákiai magyarok önmegjelenítését, és hogyan tette láthatóvá azt, ami egy kisebbségi közegben önmagától, sohasem magától értetődő, írja a Felvidéki Magyar Hét heti lapban megjelent cikkében Gaucsik István történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének a munkatársa, egyben a Hegysúri Csemadok Alapszervezet elnöke. Nem egyedi történet az övé, hogy a városban dolgozó értelmiségi vezeti a falusi Csemadok Alapszervezetet, pedagógusok, polgármesterek, művészek is vállalják ezt a feladatot, vagy fogalmazzunk úgy, a jelenlét szervezését. A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, tehát a Csemadok, tavaly esett át a tisztújításon. A szerző úgy véli, a felvidéki magyarságnak újra el kell gondolnia önmagát, és ebben a kulturális szervezetnek, a Csemadoknak is fontos szerepe lehet, de csak akkor, ha nem pusztán őrzi a közösség korábbi képeit, hanem részt vesz annak mai újrarajzolásában is. Írja a Vállaltam vitaindító, látható közösség című cikkében Gaucsik István történész.
2: Vitaindítónak terveztem, emögött azért sokféle élettapasztalat és impulzus áll. Ugye gyakran elfelejtjük azt, hogy a felvidéki magyar intézményeink, akik belülről működtetik, úgy gondolják, hogy elvont szférában működne az a intézmény, azonban sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy bármiféle felvidéki magyar önszerveződési forma szervesen beleágyazódik a kisebbségi magyar társadalom szövetébe. Ilyen szempontból tehát nem vonhatjuk ki belőle, hanem annak az intézménynek vagy intézményrendszernek reagálnia kell a környezetére, azokra a külső impulzusokra megfelelő módon a működtető elitek által minőségi, intellektuális megközelítéssel igenis reagálni kellene. És a Csemadok mindig is emberek közötti interakciókra épül, és bízom benne, hogy épülni is fog.
1: A Csemadok sokkal több, mint a tagság, az alapszervezetek, a különböző kulturális rendezvények, megemlékezések. Egyben ez a jelenlét, tehát a felvidéki magyar jelenlétnek a megmutatása is.
2: Trianon óta van itt egy igen színes mintázatú szlovenszkói, felvidéki, szlovákiai, magyar képlet, kisebbségi társadalom, amely különféle külső hatások alatt formálódott, de ugyanakkor a belső hangsúlyeltolódásai, belső diskurzusai által is formálódott. De sosem szabad azt elfelejtenünk, mind a kulturális, mind a politikai elitjeink által, hogy a Csemadok is és bármilyen más intézményünk szervesen kell, hogy kapcsolódjon a kisebbségi magyar társadalomhoz, és konkrétan ahhoz a tényhez, ahhoz a lényeges dologhoz, hogy a magyarok többsége vidéki, rurális, kis- és nagyközségi, illetőleg kisvárosi közegben él. Tehát ezekre a helyzetekre épp a 21. század legelején, ami alapvetően egy kinyílt, globalizált világ, igenis elitjeinknek megfelelő módon kellene reagálnia.
1: A politikai elit elitnek, illetve a csemadok vezetőinek?
2: Általánosan fogalmaztam, de szerintem mind a politikai, mind a kulturális, szellemi elitünk tagjai látják ezt a helyzetet. Tehát sokkal több emberközeli interakcióra lenne szükség.
1: Nem maguk az alapszervezetek, meg a járási szervezetek fogalmazzák meg, hogy abban az adott községben, közösségben mire van pontosan szükség? Tudják, mi az a rendezvény, amire elmennek az emberek? Hol akarnak találkozni a magyar emberek?
2: Igen, jogos a kérdés. Ugye jelenlétről beszélünk, a jelenlétünk, a kulturális önszerveződésünk dilemmáiról. Igen, bizonyos sokig egy kisközségi alapszervezet is játszhat irányító szerepet, azonban én úgy gondolom, hogy jelen világunkban alapvetően ez egy kulturális szolgáltató szerep. Ilyen szempontból társadalomszervező, vagy a kisebbségi társadalom irányítását felvállaló csemadok alapszervezeteket ez külön terheli. Egy ilyen feladatkör, vagy kompetencia halmaz. Tehát én megfordítanám a dolgot, hogy mérjük fel statisztikailag, szociológiailag, erre vannak megfelelő módszerek, hogy a kisebbségi magyar társadalomnak mi is az igénye, például a csemadokkal szemben. Tehát ne felülről szervezzük ezt a kisebbségi magyar társadalmat, hanem megfelelő tudományos módszerekkel igenis felmérhető, hogy mik a konkrét igények, ugye az erős és a gyenge oldala a kulturális szervező munkának. És alapvetően ez egy nagyon színes képlet Pozsonytól a Bodrog közig Kassáig, hogy éppen hol, hogyan, miképpen, mi módon fogalmazhatók meg ezek az igények kisközségi, kisvárosi szintől.
1: Közvéleménykutatással párosuló megújulást szorgalmaz a csemadokban, nem csak a vezetésben.
2: Az ön kérdése azért kicsit még túlmutat valamin. Én alapvetően társadalomtudományi szempontból közelítem meg ezt a kérdést. Ami még ehhez rárakódhat, én azzal nem foglalkozom, az nem az én tisztem. Ami mögöttem áll, és a közösségünk mögött, a Csemadok Hegycsúri Alapszervezete mögött, az egy teljesítményorientált, kimutatható tevékenység. Nem vagyunk egyediek, több ilyen kisközségi alapszervezet van. Alapvetően ezt strukturálisan is nézni kell, és a lehetőségek szintjén. Mindegyik kis és nagyközség dél-szlovákiai régióban és a kisvárosi közegekben az egy alapvetően más mintázat, financiálisan is és szellemi kapacitások szintjén is. Mindezeket össze kellene boronálni, tehát egy olyan összképbe, ahol pontosan tudnánk, hogy mik az erősségeink, melyek a gyengeségeink. A gyengeség önmagában az nem baj. Ha felismerjük, azokon tudunk javítani. Az ön kérdése az volt, hogy megújítani. Igen, én kimondom azt, tehát igen, megreformálni ezeket a helyzeteket, és alapvetően megfordítani az elitek részéről ezt a hozzáállást, hogy lokalitások szintjén kellene azt felmérni, hogy mire is van szükség. Mert 2026-ban a kulturális fogyasztás nagyon kitágult, és társadalmi rétegek alapján is különböző. A fogyasztást semleges fogalomként használom, más a szépkorúak, a középkorúaké, a 30 év alatt azoknak a nagyon mobilis csoportoké, akik ingáznak Bécs mellé, a osztrák hatászére, vagy a pozsonyi Volkswagenbe. Határokon átívelő kapcsolatok vannak, és nem jut idejük kisebbségi magyar kultúrát fogyasztani. Tehát ezeket is mind mérlegelni kell. Na, az ifjúsági csoportok nem egy homogén tömeg, nagyon is rétegzett, ugye ez az úgynevezett Z-generáció. Jönnek utánunk, tehát kreatív és reflexív fiatalok csoportjáról van szó, és ez egy tanulság szerintem a csemadoknak is, hogy alapvetően megfordítani ezt a látószöget, hogy legyünk képesek és akarjunk tanulni új dolgokat, ha úgy tetszik a kisebbségi magyar társadalom szervezése terén is.

0: hogyan hasznosítsuk okosan északi határfolyónkat, az Ipolyt és partvidékét, amely pecásoknak, vízitúrázóknak, biciklistáknak és mondjuk úgy egyszerű turistáknak egyaránt pihenési, szórakozási lehetőségeket kínál a folyó mindkét oldalán. Négy esztendeje már, hogy életre hívták az úgynevezett Ipoly Fórumot. Ez a különböző óhajok és kívánságok és lehetőségek, és főleg a különböző érdekek egyeztetésére hivatott. Helenbáról, az idei fórum helyszínéről jelenti Tarnóczy László, aki megszólaltatja az Ipoly Fórum alapítóját is.
1: Szabó Miklós vizitúra konferenciára hívta az ország minden tájáról, sőt, határon túlról is?
2: Határon túlról is, igen.
1: A Magyar Vizitúra Szövetség tagjait, vezetőit. Helenben beszélgetünk egy festői szépségű helyen. Látszik a Duna, közel az Ipoly. Mekkora bázisa ez a magyar viziturizmusnak?
2: Akik itt jelen vannak, főleg vállalkozók. 3 éve alakult a Magyar Vizitúra Szövetség. Én meglepődtem, hogy 50-nél több szervezet jött el az alakuló ülésre, és hát most egyenlően itt tartunk, hogy ez a negyedik vizitúra konferencia, ez a negyedik évünk gyakorlatilag, a negyedik évet kezdjük. Függetlenül attól, hogy most bármi is lesz a magyar vizitúrisztika területén, mi már elhatároztuk, hogy ezt természetesen tovább folytatjuk. Igyekszünk ugyanígy megrendezni a programjainkat, hát ugye meglátjuk, hogy a jövő mit hoz.
1: Miklós napfelkelte túrára invitálta a társaságot.
2: Jelenleg itt főn most csak sárkányhajók vannak, de innen fogunk mai napon leevezni Szobra, ahol majd a depózé hajóival fogunk behajózni az Ipolyba, ott lesz egy kis játék, és akkor visszajövünk. A kajakkenu az délutánra meg holnapra maradt.
1: Határfolyókon eveznek, hiszen a Dunán is, és az Ipolyon is, illetve hát fölmennek a Garamra, mint ahogy majd ez a társaság is fölmegy.
2: Igen, ezt jellemzően azért inkább itt a Szob környéki nagymarosi vállalkozók mivelik. Máté Endre, Ungi Marian, akik itt a depózével, Zebegényből felköltöztek Szobra, és ugye a BTZ pedig az Heinz András, akik ezeket a vizeket járják leginkább, és amit ki szeretnék emelni, semmiféleképp nem maradjon ki, hogy itt alakult egy Ipoly Fórum, Radnai Bertalan polgármester, vagy volt polgármester úrnak az inspirálására, és most volt éppen nekik egy ilyen Ipoly Fórumok, amin azon dolgoznak, hogy itt a helyi érdekeket összeegyeztessék a vizitúrisztika irányába, de hogy ne legyen túl nagy tömegturizmus, hogy mindenki elégedett legyen, a horgász, a vadász, a mezőr, a természetőr, a vízügyes, meg még a vizitúrista is.
1: És persze beszéljünk a kerékpárosokról is, hiszen európai kerékpárutak mennek itt a Dunakanyarban.
2: Igen, itt nagyon-nagyon kellene egy olyan fejlesztés Ipoly-Damástól Esztergomig és ezen a szakaszon, ahol egy olyan kerékpárút kiépülne, és azt gondolom, hogy ez akár egy ilyen határon átívelő dolog is, tehát ez mindenféleképpen megérdemelne egy segítséget, mert itt zömmel inkább a magyar kerékpárosok tekernek Esztergom irányába. Ide jó lenne egy kerékpárút, mert így a forgalmas közúton kell jelenleg biciklizni, ez nem tart vissza senkit, csak hát ugye azért baleset veszélyes. Viszont nagyon szűk völgyben vagyunk, nem tudom, hogy hol lehet megvalósítani, valami ki lesz erre találva.
1: Radnai Bertalan nyugalmazott polgármestere Ipoly Tölgyesnek, az Ipoly Fórum alapító mindig is nagy figyelmet szentelt arra, hogy itt a folyót, a vizet használva, illetve a kerékpáros lehetőségekkel élve turisztikai élet pezsegjen ezen a vidéken. Kik a tagjai az Ipoly Fórumnak, és mi az, amit sikerült már elérniük?
3: Hadd kezdjem onnan, hogy ugye az Ipoly az egy határfolyó, és Schengen után lett könnyű a viziturisztikai használata, és akkor olyan hirtelen jött egy forgalom növekedés, amiről mi helyiek láttuk, hogy ezt valamilyen módon moderálni kell, mert se infrastruktúra nem volt, se szabályozás nem volt, csupán a nagy forgalom, és ezért akkor még polgármesterként minden érintettet összehívtam egy fórumra, most már összesen 8 érdekcsoportot azonosítunk, tehát a vízügyet, a természetvédelmet, a vízitúrázókat, a polgármestereket, vendéglátósokat, mindenki, aki érdekelt lehet, és elkezdtünk, először is megismerkedtünk, és aztán azonosítottuk a problémákat, amilyen konfliktusok vannak, és most itt a konferencián is arról fogok beszélni, hogy milyen olyan klasszikus problémák és megoldások vannak, ami az ország más viziturisztikai desztinációban is érdekesek lehetnek, és ilyenek a horgászok, vizitúrázók konfliktusa, a természetvédők és a vízügy konfliktusa, természetvédők és az aktív turisták konfliktusa, és ezeket párbeszéddel mind meg lehet oldani. 5 éve átlagosan évente 2-szer jövünk össze, nagyon jó a tapasztalat, egyenrangú civil emberekként, amit aztán az ott elhatározott elveket igyekszünk a munkánkba megvalósítani.
1: Van-e különbség az Ipoly bal és jobb partján élő emberek szervezettsége, aktivitása, elképzelései, érdekei között? Most a kapcsolatot, az átjárhatóságot nem csak a vízitúrázók által mindenütt átjárható folyó, hanem új Ipoly hidak is erősítik.
3: Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye Schengennel az átjárhatóság ugrásszerű javulásával egy nagy egymásra találás indult meg, de aztán jöttek a két különböző ország sajátosságaiból adódó problémák is, hogy a horgászat itt egészen másképp van szabályozva, mint a túloldalon, és egész másképp van finanszírozva, még talán a vízügy területén a legjobb az együttműködés, a természetvédelemben szinte nincs együttműködés, az önkormányzatok részéről viszont példás, tehát nagyon különböző, és ezeket is igyekszünk összehangolni, mert az Ipoly Fórumnak mind a két oldalról jönnek a tagjai. Ugyanúgy a szlovák vízügy is jelen van, a szlovák polgármesterek, ez is nagyon sokat segít, és van teendő, van megbeszélni való bőven.
1: Mi az, amiben úgy érzi, hogy már eredményeket értek el?
3: Az első, hogy megismerkedtünk egymás érdekeivel és problémáival. Ez kellett, hogy tudjuk, hogy miért neheztelnek a horgászok a vízitúrázókra. Mert ők fizettek, ők bérlik a folyót, a vízitúrázó nem bérli csak a hajót. Kialakítottuk a vízitúrázók viselkedési kódexét, hogy hogy kell viselkedni horgásszal találkozott. Aztán a jelenlegi probléma, hogy az államigazgatás része a természetvédelem is, meg a vízügy is. Nekik nagyon nagy vitáik vannak. És ezeket kezelni még ilyen civil szinten is, ahol ők találkoznak egyenrangú emberekként, nem könnyű. Ez évek óta meglévő probléma.
1: Az Ipoly Fórummal kapcsolatos munkáját a falu béliei mindig is támogatták?
3: A faluhoz nincs konkrétan köze, ez egy térségi ügy. Más falvakból szinte aktívabb a érdeklődés.
1: Mely települések, mely vállalkozók, kik azok, akik profitálhatnak abból, ami itt a turizmust jelenti, illetve hogy tud az egész térség emelkedni itt a turisták által?
3: Éppen azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan jövőképünk, amit mindenki elfogad, és ez pedig alapvetően a természeti értékeinknek, ha nem is a fenntartható, hanem sokkal inkább a regeneratív szemléletű megőrzése, és ebben kell társnak lenni mindenkinek. És ezért lett csodálatos az Ipoly Fórum, aminek a magját a víziturizmus adta, de ma már ez egy másodlagos dolog. Ma már a vízmegtartás, a vízmegosztás a két ország között, aztán a kapcsolódó aktív turisztikai kínálat összehangolása, hiszen attól lesz vonzó az Ipoly egyik partja, hogy átmehetünk a másikba, ahol más sört mérnek, ami érdekes, és így együtt tud fejlődni igazán, és ennek a tudatosítása, ez jelentheti azt, hogy ez egy virágzó, fenntartható térség maradhat.
1: Ehhez szükség van kormányzati támogatásokra, Európai Uniós támogatásokra, vagy pusztán az a szemléletmódbeli változás, hogy igen, egymáshoz tartozunk, egymásra vagyunk utalva?
3: A legfontosabbnak talán azt tartom, és ez is az Ipoly Fórum szerepe, hogy tudjunk egymás terveiről, és azoknak a finanszírozási lehetőségeiről, hogy ne legyenek párhuzamosságok, hanem ezek szervesen kapcsolódjanak, és együtt legyenek hatékonyak. Én úgy gondolom, hogy szervezési szemléletben dolgokban sokkal nagyobb tartalék van, mert például a víziturizmusnak az infrastruktúra igénye az elég alacsony. Egy kikötőhely, egy stég, egy WC, egy információs tábla és egy táborozóhely. És kész. Nem kell oda sok, tehát sokkal könnyebb egy víziturisztikai útvonal fejleszteni, mint egy kerékpárutat.
1: 20 év múlva, így a lelki szemei előtt, milyennek látja ezt a vidéket?
3: Nem látom, hanem remélem. Úgy fogalmazott a tegnapi fórumon egyik polgármester, hogy képesek legyünk megőrizni azt, ami van. Mert most még csodálatos, viszont olyan tendenciák vannak a világban, a természetben, amik miatt ez azért veszélyben van.
0: És ismét térjünk vissza Szlovákiába, ezúttal a felvidéki Király Helmecre. A Bodrog közt talán legjelentősebb városa ez. A pálóciak, a sennyeiek, a majlátok egykori otthona. S újabban a Majlát piknik helyszíne is. A Majlát piknik tulajdonképpen nyári szabadtéri moziprogram a Majlát József Könyvtár és Múzeum udvarán. A hivatalos nevén Majlát József regionális múzeumot bő 10 évvel ezelőtt, 2015-ben nyitották meg ismét, alapos felújítás után. Az elmúlt években új típusú programok is megjelentek. A múzeum új vezetője szerint ugyanis nem elég csak kiállításokkal csábítani az embereket. Ezért elindítottak többféle kézműves foglalkozást, köztük a csipkeverést, sőt, még egy grafikai tervezéssel foglalkozó műhelyt is. Ennek a szerethető múzeumnak ma már visszajáró vendégei is vannak. Tomolyka Tünde is közéjük tartozik. Most riportot küldött nekünk a programjaiban is jócskán megújult intézményről, múzeumról, amelyet ma már az idén 20. születésnapját ünneplő bodrogközi és ungvidéki közművelődési intézettel azonosítanak.
4: Mi nagyon élvezzük ezt, hogy itt kint ülünk, mozizunk, tudunk közben beszélgetni, iszunk, eszünk.
5: Bacskai Boglárka a nyári kültéri filmvetítésről áradozik. Majlát Piknik címen ugyanis 4 éve hirdeti nyári kültéri filmvetítéseit a Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet Királyhelmecen. Vannak visszajáró vendégei a mozizásnak. A Majlát József nevét viselő térségi múzeumi tárlat épületének udvarára nyaranta 4 alkalommal várják a filmek szerelmeseit. A mozizás ráadásul hiánypótló a térségben. Pakoszta Andrea igazgatót hallják.
6: Családias hangulatot szerettünk volna kialakítani, és ezekkel a filmvetítésekkel beszeretnénk csalogatni az embereket, nem csak az adott udvarra, hanem a múzeumban így tudjuk becsalogatni az embereket, és így népszerűsíteni a kultúrát, a művészetet, és sok mindent mást is, amivel mi foglalkozunk.
5: Egyre népszerűbb az április végén megrendezett virágvásár is, amellett, hogy a múzeum udvarára ezzel együtt az épp aktuális kiállításra is becsalogatják az érdeklődőket, a helyi termelőknek, kézműveseknek is teret ad az intézmény, és lehetőséget, hogy láttassák magukat, hogy megismerje őket a nyilvánosság. Nagy Enzó Zoltán, bodrogközi képzőművész vezeti az ugyancsak festő édesapja nevét, azaz Tiszai Nagy Menyhért nevét viselő mesterkurzust. Évente 2-szer kerül megrendezésre, a szervezők nem titolt szándéka az utánpótlás nevelés, a fiatalok ösztönzése, a képzőművész iránti tisztelet elmélyítése. Az intézet rendszeresen mutat be kiváló alkotókat a helyi közönségnek.
6: Pályázatokból tudjuk finanszírozni a kiállításainkat, a fesztiváljainkat, vagy pedig a könyvtárat is.
5: Pakoszta Andrea, a Bodrogközi és Ungvidéki Közművelődési Intézet igazgatója.
6: Ilyen forrásokból tudtuk megoldani a könyvtár teljes felújítását, a bútorokat, a konyha részét, a könyveket, olyan könyveket tudtunk megvásárolni, amire eddig nem volt lehetőségünk.
5: A térségi könyvtárnak mintegy 500 olvasója van, évente legalább 10 író-olvasó találkozót tartanak.
6: A múzeumunkban több olyan érdekes kiállítást tudtunk bemutatni, mint például a Lego kiállítás, a Comics kiállítás. Megemlékeztünk a holokausznak a 80. szomorú évfordulójáról.
5: Pakoszta Andreát, a Közművelődési Intézet igazgatóját hallják.
6: Olyan kiállításokat tudtunk létrehozni, mint a Mentsük meg a feledéstől, a szürettel kapcsolatos fényképeket. Volt olyan kiállítás, ami kimondottan Andrássy Gyulának tudtunk szentelni, amire nagyon büszkék vagyunk, amit a Betléri kastély akkori vezetésével tudtunk megvalósítani.
5: A Királyhelmeci Majlát József Múzeumnak az egyik legfontosabb terme a névadójának és családjának állít emléket. A 2006 végétől a Majlát családhoz köthető egykori tiszaszabályozási társulás épületében székelő múzeum a vidék jótevőiként emlegetett majlátok emlékét állandó tárlat formájában őrzi. A Közművelődési Intézet 2006. január 1-től működik. Zvolenszky Gabriella az év áprilisától 16 éven át vezette az intézményt.
7: Ez ritkaság volt abban az időben, illetve egyedi volt, mivel az idáig, tehát 2006-ig nem volt ilyen hibrid intézmény, ami 3 intézményt foglal egy kalap alá. Közművelődés és kultúra, múzeum és könyvtári részleg. Egy alapító levelet kaptunk, nem volt még erre precedens, nem tudtuk, hogyan indítsuk el az egészet, ugye minimális költségvetéssel rendelkeztünk. Sokál patrióta révén nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy Királyhelmecen egy ilyen jellegű intézmény megnyíljon, és mind a 3, tehát a térségi könyvtár, a regionális múzeum is, és maga a közművelődési intézetnek is itt legyen a központi székhelye. 2016-ban, mikor már nyugdíjba vonultam, már az intézménynek is 10 000 saját könyv állt rendelkezésre.
5: Azóta a könyvtár különálló épületbe költözött, 2015-ben pedig egy határon átnyúló pályázatnak köszönhetően az épületet sikerült felújítani, a tetőteret pedig múzeumpedagógiai foglalkozásokra alkalmas térré alakítani.
7: Nagyon fontos lánceme volt a közművelődési részleg, mert ez hozta létre és működteti mai napig is a térségi könyvtárat és a Gróf Majláth József Múzeumot is. Feladatköre továbbá a nemzetiségi kultúrának a támogatása, a fejlesztése, az identitástudat, a néphagyományok, a népművészeteknek a feltárása, továbbadása, bemutatása, és nem utolsó sorban a nemzetközi kapcsolatoknak a képítése.
5: A Majláth József emlékszobát 2025-ben felújították, ahol egy látványos családfa is helyet kapott.
8: Egy restaurálás még vár rá, hiszen több mint 100 éves kis kumutról van szó. Ez most lesz az egyikék ennek az új kiállításnak.
5: A Pécsről Stankovánszki Máriától kapott szekrényt mutatja a helytörténész a megújult kiállításon. Mária Majláth leszármazott, a komóda dédmamáé, azaz Széchenyi Máriáé volt egykor.
8: A legelső vitrinben látható a családnak a címere, Második József, a Perbenyiki kastély eredeti kinézete 1896-ból, és a Senyei család Majláth Józsefnek a házasságából született gyermeke Antal, majd következik sorban a három György, apa, fia és unokája.
5: Czab György írót, helytörténetkutatót hallják.
8: Ezt az épületet is Gróf Majláth József építette. A Bodrogközi Tisza Szabályzó Társulatnak volt a főigazgatási épülete. Ezt 1894-ben emeltette, és Sátoraljaújhelyből hozta át ide Király Helmecre a társaságnak a központját.
5: Az intézmény a sok-sok programja mellett a gyűjteményét is igyekszik gyarapítani. A múzeum legutóbb például egy 1906-ból származó festményt vásárolt meg, és a Majláth emlékszobában helyezte el.
6: Kassa megye támogatásával meg tudtuk szerezni a mi Majláth kiállításunk részére.
5: Pakoszta Andreát, a Közművelődési Intézet igazgatóját hallják.
6: Nagyon nehéz mostanában már Majláth relikviákat találni, de valahogy mindig találunk olyan érdekességeket és olyan fontos dolgokat, amiket be tudunk sorolni a Majláth kiállításunkba. Akkor vagyok nagyon boldog, mikor ilyen hasonló városokból, mint például Szepsi, eljönnek a látogatók, és visszahallom, hogy jaj, de jó, hogy ez itt van, és hogy hogy irigylünk benneteket, hogy nekünk ilyen nincsen.
5: Pakoszta Andreát, a Közművelődési Intézet igazgatóját hallják.
6: És akkor úgy felfogom, hogy fú, ez milyen nagy dolog, hogy mi ezt csinálhatjuk, hogy ez itt létezik, hogy Kassa megye támogatásával ez létrejött, és hogy mai napig fontosnak tartja Kassa megye, hogy nekünk ez itt megmaradjon.
0: A V4-et, azaz a Visegrádi Együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó közép-európai magazint és Jánai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.
9: A Kossuth Rádió Pakson FM 92. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Köpüszön, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 9 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kéremet nyújtottak be a kúriához, ezeket azonban a testület elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már korábban mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője vesz részt. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései. Az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Magyar Péter elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. Új, független, országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető közösségi oldalán. Kajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. A hatóságok célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását, valamint a beruházások biztonságos működését. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonylatában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésre kapott meghívására reagálva hangsúlyozta, hogy olyan oktatási rendszert kell kiépíteni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Hozzátette, a tudománypolitikai döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni, hogy biztosított legyen a kutatók megbecsülése és kiszámítható jövője. A leendő miniszter úgy fogalmazott, szabad tudomány nélkül nincs szabad ország. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek. Zelenszky arra nem tért ki, hogy miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Dél-Libanonban 12-en meghaltak és 25-en megsebesültek izraeli támadásokban. Az izraeli hadsereg tegnap közölte, hogy a Hezbollah libanoni síta fegyveres mozgalom robbanó drónokat indított a katonái irányába a térségben. A bejelentés szerint egy izraeli katonákra kilőtt rakétát is elfogtak. Hivatalosan tűzszünet van ugyan érvényben, de az ellenségeskedések mindennaposak az Irán támogatta libanoni milícia, illetve Izrael között. Több mint 3500 embert kellett kitelepíteni pénteken egy erdőtűz miatt az olaszországi Toszkánában. A lángok néhány napja csaptak fel Píza közelében, és egy népszerű hegyi üdülőhelyet is fenyegetnek. A térségben a hatóságok elrendelték több település teljes kiürítését. A régió vezetője nagyon súlyosnak nevezte a helyzetet. A tűzoltók repülőgépekkel és helikopterekkel is próbálják megfékezni a lángokat. A védekezést a hadsereg is segíti, de az erős szél miatt a tűz gyorsan terjed. Itthon napos gomoly felhős idő várható, eső nélkül, az északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik majd, főként keleten. A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul.
1: Műsorajánlat.
3: Csónak, kajak, látső a nyakba, madárles és romantikus élmények, vizitúra a Szőke-Tiszán. Feszülő izmok, csatakiáltások, az emberi erő és akarat diadala a vízsodrása felett. A kompúzó verseny kulisszatitkai. Krumpli lángos, krumpli perec, gömböc krumpli és krumplis fluta. Nagyanyáink majd elfeledett receptjei, a Krumpli Fesztivál különleges étkei. Gáva Vencsellő és Balsa természetesen kulturális és gasztronómiai kincsei.
4: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
5: Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
6: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
7: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
8: A dolgozó parasság a kötelező beszolgáltatáson fölül önként is jelenték egy mennyiségű gabonát adott át.
9: A totális ellehetetlenítés volt a cél, és ezt végre is hajtották.
10: A kulák megmozdul, éreznie kell a hatalom öklét.
9: Bárki próbált ez ellen szervezkedni, ez ellen felszólalni, azt nagyon komoly atrocitások érhették.
11: Szabadságtér 56. Ma 17 óra 50 perckor az M5 műsorán.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
13: Itt a tavasz és a jó idő. Egyre kevesebb ruhát veszünk magunkra, és ahogy a tükörben nézünk, látjuk, hogy a téli hónapokban néhány kiló felszaladt ránk. Azonban még nem késő a nyárra formába hozni magunkat. Rendszeres sportolás, napi séták, nagyobb odafigyelés az étkezésre, zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, több alvás, tévénézés helyett szabadtéri programok szervezése, ezek mind segíthetnek abban, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Néhány hét után a tükörképünk is jobban tetszik majd, de persze nem árt mindezt előre megtervezve, lépésről lépésre haladva megvalósítani. Ha egyszerre akarunk ugyanis mindent, és a gyors sikerben reménykedünk, a kezdeti nehézségek hamar letéríthetnek az útról. Köszöntöm Önöket, Bach Szilvia, Jolika életmódot vált című írását a szerzőtől halljuk.
14: Starizom a situt. Na, az úgy volt, hogy egyik napon jön haza az egyszem középső lányom, a Jenniferke, rám néz, azt mondja, hogy anya, ideje lenne már életmódot váltanod. Mitet vált csak én? Hát én csak pénzváltást ismerem, de nincs annyim, amit fel tudna bárki is váltani. Te... Azt mondja, jaj, anya, ez azt jelenti, hogy egészségesen táplálkozol, rendszeresen sportolol, vigyázol a egészségedre, na így. Hát na most, kis csillag, figyelje ide, édesanyádra. Én ugye egész nap pucoválok, sertepertélek, négy kézláb felmosok, Tudod, hogy hívják ezt? Talajtorna. Tudod, milyen az én combom, kislányom? Mint a általános iskola. Hosszú és kemény. Amit akarsz, járjak el még karatéjozni? A halózással sincs semmi baj. Hát tudod, miért csinálok lángoló palacsintát? Mert a láng égeti a zsírt. Mondtam én, érted, mindent a gyereknek, de ő csak erősködött, hogy próbáljam ki a kedvéért. Na, így vállaljatok gyereket. Amint lehet, zsarol. Hát belementem, hogy egy hétig tartom magam, ha beválik, nem örülök. Ha nem, akkor meg úgy teszek, mint a sajnálnám. Első nap zöld trutyis vizet ittam reggelre. Szerinted olyan íze volt, mint a agyon használt vécepapírnak te? Ebédre valami magokat kellett rákcsálnom, mint egy koszlott pocoknak. Hát kocogtam a ház körül, aztán kiköptem a tüdőmet. Gyerekek, úgy leizzadtam, hogy a szagom kihívta párbajra a görényt. Én nyertem. Közben azért megfőztem, kitakarítottam, játszottam anyukával, kinevet a végént. Én sírtam. A éjségtől meg a fáradtságtól gondolhatod. Épp lefeküdni készültem, mikor hallom ám, hogy csukódik a kertkapu. Ó, hogy a bélmegyeri Mária áldja meg anyukát, megint elszökött. Mikor ilyen fáradt vagyok, jaj, múltkor az erdőbe találtam meg, hát jó rég állhatott ott, mert közben a szájába fialt egy mókus. Na most hamar elcsíptem, lefektettem, és végre én is ágyba pújtam. Megmondom az őszintességet, 3 napig bírtam, mert már úgy éreztem magam, mint egy drogos elefánt. Tudod, hogy hiá? Coco Jumbo. Hát szégyen ide, szégyen oda, csalásra adtam a fejem. A reggeli zöld izé után lenyomtam a gigámon 1 liter jó cukros kólát, lefojtottam 4 szelet lekváros bundás kenyérrel. Gyerekek, ó, azt a boldogságot, jaj, csak úgy ragyogtam. Jenniferke is észrevette, azt mondja, na látod, anya, milyen jó érzés, ha könnyű vagyol, és nem nehezülsz el a sok kajától. Még a számba volt 1/2 kiló kolbász, így csak bólogattam, hogy hadd örüljön a gyerek. Na, elindultam kocogni a sarokig, ott aztán leültem a padra, és elmajszoltam 2 francia krémest. A sportolás tudod, kinek való? Hát, aki nem elég intelligens a tévénézéshez. Begyobtam egy ilyen bogyiszló is, paprikát, hogy így izzadjak, hogy legyen ilyen verítékem, angolul úgy hívják, hogy very take. A magokra szórtam egy kis fokhagymástok a szalonnát, de csak az íze véget. Vacsizni nem volt idő, mert az egész estét a budin töltöttem, vajon még? Szerintem a magoktól. Volt vagy évfél, mire így ágyba kerültem, gyerekek, azt álmodtam, hogy a hütő előtt állok, azt hidegen töltöm a számba töltött káposztát. Aztán felébredtem, és a hűtő előtt állva hidegen tömtem a számba a töltött káposztát. Éljen a zsír! Na, Csumi!
13: A valóság sok korát éljük. Jó pár évet tört be a médiapiacra ez a műfaj, azt ígérve, hogy megmutatják nekünk, milyen is az, amikor a valóságot a tévén keresztül láthatjuk. Persze ma már sokan sejtjük, hogy ezek a műsorok is csak egy részét mutatják meg a valóságnak, mégis népszerűek, hiszen a képernyőre kerülve szélesebb közönség ismerheti meg a műsorban szereplő civileket. Így jelentkezőből akad bőven. Sinkó Péter Reality című paródiáját Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán és Vida Péter adja elő.
15: Szevasztok, cső! Hát én vagyok, igen én! És itt ma olyan dolog kezdődik, hogy nincsenek rá szavak, ezért inkább nem is próbálkoznék vele. A lényeg, hogy egy bazi nagy reality kukkolósó, a Giga Kukken. Nincsenek titkok, nincsenek elhallgatott hibák, nincsenek rejtett gumírozott melltartók, letagadott implantátumok, csak maga a nyers csupasz valóság, az iszonyatosan rettenetesen hatalmas sikerű német Das Kukken Bukken Show első magyarországi mi az istenje? Hála a mi kereskedelmi televíziónknak. És íme már ki is válogattuk a Giga Kukken versenyzőit. Hát baromi. Hála a mi kereskedelmi televíziónknak. Hát édes aranyoskáim, most én ezeket a versenyzőket be fogom nektek mutatni itten, bele a ti pofátokba, a kereskedelmi televíziónk, tadánáná, képernyőjén. Jöjj, de istenek vagyunk mi az anyánk mindenségét. És akkor most nézzük a versenyzőket. Első versenyzők a kis salétra utcából, Putya! Szevasz, Putya!
16: Én Irma néni vagyok, kedves.
15: A frászt vagy te, Irma néni. Ilyen nével a temetőbe jelentkezzél, jó? Hogy tudod mit? Tüdőszűrésre. Válasszál már valami rendes nevet, na? Kefe? Ha? Metál? Vidia? Sipi? Putya? Nekem ez a Putya, ez tetszik. Egyéb Putya, érted?
16: Hát érteni én értem, de az mire jó, kisfiam?
15: Mert így vagyunk trendik, akik, mint tudjuk, nagyon fontosak. És a mi kereskedelmi televíziónk, ta-da-da-da, elsődleges célközönsége a trendi. Te, Putya, hogy úgy mondjam, le vagy tojva. Na most, Putya, ide figyelj. Hajlandó vagy levetkőzni a kamerák előtt?
16: Hát, az senkinek nem lenne jó.
15: Ne hülyéskedj, Putya! Arra itt a mi kereskedelmi televíziónkban, ta-da-da-da, buknak a nézők. Na jó, te egy prűd vagy, majd meglesünk a klotyón.
16: Kisfiam, kérdezhetek valamit?
15: Lökjed, Putya!
16: Nem vagy te egy kicsit beteg?
15: Ne kóstolgass, anyukám, jó? Ta-da-da-da, na húzzál le a képernyőről, Putya. Most bemutatom másik versenyzőket, Badi! Badi! Hol a f***ába van a Badi?
17: Bocsánat, azt mondták, jöjjek be.
15: Hát, ugye, nem mindenki egy Einstein?
17: Nem hallottam a nevemet, valami Badit mondtak, de én Sanyi bácsi vagyok.
15: Na jó, akkor ezt nem mondjuk el megint csak a te kedvedét, maradjuk annyiban, hogy Badi vagy, értem?
17: Értem, én kérem, Badi vagyok, legyen.
15: Oké, no, hány éves vagy, Badi?
17: 71 leszek ősszel.
15: 71? Óriási! Akkor most, kedves nézők, egy olyan titkot mondok el Badiról, amitől mindenki ledobja a gépszíjat. Tehát, Badi 71 éves, és most jön a foga!
17: Mit tetszik mondani, kérem?
15: Azt mondom, Badi, hogy most jön a fogad!
17: Igen?
15: Bizony, mégpedig a fogtechnikustól! Hozzátok be a fogát!

0: Ő nap legizgalmasabb pillanatait. Amint látják, ez a Giga Kukkenház konyhája. Hú, te iszki, ezek most keltek föl? Nézzük, ahogy Buddy oda teszi a kávét. Nézzék, vízcsap. Igazi vízcsap. Rámett a kezére. Hát a Buddy nem egy Böde Dani. A Buddy nem a Dani. A Böde Dani nem a Buddy. Buddy, Böde Dani. Várom, mi a lukészékét illeti. És most figyeljenek.
1: Kávé. Hová tették ezek a kávét? Irmuska, nem tudod, hogy hol a kávé?
2: Micsoda?
1: A kávé.
2: Hát biztos a szekrényben. Hogy aludtál, kedves?
1: Hasgat a vállam.
2: Hasgat?
1: Hasgat.
0: Ta-da-da-da! Óriási, hatalmas giga, és még ennél is izgalmasabb pillanatoknak lehetnek szemtanúi. Ha? Nézzék, Magyarországon először a Mega Giga Kukken. Ta-da-da-da!
2: Hasgat.
1: Hasgat.
3: Olykor előfordul, hogy amikor csak egy dologért ugrunk be a boltba, és sietnénk is tovább, megszólít egy kedves hölgy vagy úr egy ártatlannak tűnő kérdéssel, és már is egy beszélgetés közepén találjuk magunkat. Másodpercek alatt tudunk meg számos információt a kérdezőről, és mire észbe kapunk, azt látjuk, hogy már 10 perc késésben vagyunk. Aradi Tibor a Szupermarket Réme című magánszámát a szerző tolmácsolásában halljuk.
4: Fiatalember, ne haragudjon, de olyan apró betűkkel van írva, hogy nem látom. Leolvasná nekem, mennyibe kerül ez a tejföl? Hogy mennyi? Szóval magának is rossz a szeme. Ez ilyen 600 forint, szörnyű. Nem látott itt valahol 4x6 méteres alomtálcát? Mert holnaptól nem macskát fogok tartani, hanem tehenet. Borzasztó. Elképesztő árak vannak. De egyesek még ezt is röhögve kifizetik. Nézze azt a kék pólóst, raklapszámra viszi haza a tejet. Ja, hogy árufeltöltő? Azok is milyen jó keresnek már, borzasztó. Jó van, nem akarom feltartani, menjen csak tovább, viszontlátásra. Most jövök a körzeti orvostól, felírt valamit a vérnyomásomra, de még beszélnem kell egy pilótával, mert a felhőbe tette. Mondott valamit, hogy az e-profilomban meg tudom nézni, de csak szemből látom magam a tükörben. Tessék? Jó, hogy siet, értem én. Menjen csak nyugodtan, nem akarom feltartani. Cukrom is magas. Úgy tűnik, próbálja követni a névrokona árát. Pedig ezen kívül gyönyörű a vérképem. Azt mondta a doktorné, hogy ilyen vérképpel 25 évet letagadhatnék. Okos nő, 5 hián el is találta. Még nem vette észre, hogy a nagyobbik unokám meghekkelte a személyimet. Még diákigazolványt is csinált nekem, úgyhogy most nem gyógytornára járok, hanem halott pénzre. Aztat képzelj el, hogy szombaton voltam BSV Featuring tankcsapda koncerten. Igen, tetszett, csak közel álltam a hangfalhoz. Szombat óta rezonál a számban egy 30 éves amalgám tömést. Jó, na jó, menjen csak, nem tartom fel, nem tart. Menjen, viszont látta, menjemnek meg születésnapja lesz. Hát sütök neki valamit. Jaj, hát jön a Zsolti unokám is. Segítene kibontani ezeket a kinder tojásokat? Mindegyikben törpilla van, amiket korábban vettem, úgyhogy most biztosra megyek. Igen, nyugodtan bontsa ki, hát ha magának nem törpilla lesz. Úgy tűnik, ha tojáshoz nyúlok, a bolány lesz. Jaj, olyan édes az unokám, hát még sejpítve beszél. Imádja a túró Rudit. Azt mondja nekem, hogy minap jó hangosan a közérben, hogy mama, vegyél nekem Kújó Judit. Hát nagyon remélem, hogy előbb tanulja meg a T betűt, mint az R-t. Ha a fia még sokáig dolgoznak, akkor én szoktam elhozni a bölcsiből, igen. Aztán este kicserélik attól függően, hogy melyik szülőgyerekét hoztam el. Sajnos, egyre rosszabbul látok. Tegnap egy órán keresztül próbáltam pénzt kivenni az ATM-ből. Kiderült, hogy parkoló óra. Borzasztó. Most vehetek autót, mert 160 órányi parkolásom van az utcán.

0: Hogy mondja? Ja, persze, persze, siessen, csak nem akarom feltartani, viszontlátás. Ja, még csak annyit, hogy segítene a telefonomon elindítani ezt a vakációt, vagy mi a bánatot? Ezt a... Hogy mi se? Paprikáció? Aha. Jó, hülye név, igen. Gondolom a hagymáció név már foglalt. Na mindegy. Szóval ezt a izét le kellett tölteni a telefonomra, mert van rajt kuponom. Állítólag, ha most borotvahabból kettőt veszek, a második féláron van. Nem baj, majd a menyem tortájára rakom. Simán elhiszi, hogy tejszínhab. Az én okos fiam hogy foghatott ki egy ilyen buta nőt? Na, hát a fiam egy nagyon okos ember, a Sotén végzett. 9-kor a vérvételen, aztán ment dolgozni. Pedig felvették volna az ELTE-re, de a kevés jelentkező miatt nem indult gumilabdaszak. Jaj, bocsánat, nem akarom feltartani. Megtalálta nekem a telefonon azt a kupont? Hogy nyomógombosra nincsen? Hát 120 méternyi telefonkábelt vettem emiatt. Mindegy, így legalább most elsőre hazatalálok. Na jó, van, nem tartom föl, menjen csak nyugodtan. Igen, maguk fiatalok úgyis mindig sietnek. Az STK-ban is már csak 4 métert tudok rájuk verni 1 méter hátrányból. Ha nyílik a rendelő ajtaja. Jézus Mária, most nézem, milyen nagy a sor, te jó Isten! Hát ezeknek az embereknek nincs munkájuk. Igaz, most a lányomnak sincsen. Kihúzták alóla a céget. Akarom mondani a cégvezetőt. Rajta kapta őket a főnök neje az íróasztalon. Igen, most minden céghez elküldte az önéletrajzát, ahova nyelvtudás kell. Én nem tudom, honnan örökölte, talán valamelyik apjától. Borzasztó. Jaj, na mindegy. Remélem talál állást a lányom mielőbb. Valami alapítványhoz kéne elhelyezkednie felügyelőnek, mert nagy kurátor az biztos. Jaj, Isten, látom, nem sok mindent vett, maga elé engedne? Ah, nekem csak ez a tej föl van a kosárban, a többi meg ebben a 2 húzós kocsiban. Sztereóba nyomom, mint a Bétót László. Úgyis hamar végzek a pénztárnál, jó? Na, látja, már én is következem, nagyon köszönöm. Jó napot, aranyos, van kuponom a borotvahabra, csak innen 120 méterre a kábel végén. Igen, igen, és kártyával fizetek. Nem tudom, hogy érintőse, még csak reggel találtam a buszon. Jó, tessék sietni, mert maga elé engedett a fiatalember. Jó, igen. Mennyi lesz? Hogy mennyi? Bocsásson meg, de nem emlékszem rá, hogy elkiáltottam volna magam, hogy mindenki a vendégem. Hát jó, jó, akkor tessék lesztornozni a darált húst. Majd csinálok otthon. Úgyis öreg már a hörcsög. Jó, jó, jó, csak gyorsan, mert siet a fiatalember, jó? Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen. Képzelje, aranyos, most jövök a körzeti orvostól. Hát, borzasztó, magas a vérnyomásom. Az alsó érték magasabb, mint a felső érték, és érzem a fejemen, hogy úgy nyom. Persze, alacsony otthon a belmagasság, de nem szokott ennyire nyomni. Mondjuk a lányom, aki most válik, azt mondta, hogy menjek el inkább a körzeti orvostól.
1: Ma a Kabaré Matiné Móricz Tamás villámtréfáival zárul Hernádi Judit, Kaszás Gergő és Revicki Gábor előadásában.
2: Rendőrségi akció.
3: Központ? Milyen címen bujkál a gyanúsított?
4: Munkácsi utca 4.
3: Itt vagyunk, de ez egy üres telek.
4: Ja, bocsi, Csontvári 4.
3: Ó, hogy az van?
4: Jó, van már. Költő.
2: Éti csiga a mesztelen csigának.
4: Te meg hogy nézel ki? Legalább egy házat magadra kaphatná.
3: Könnyek.
5: Képzeld, a nagyapád sírt a Titanicon.
2: De hát nem is látta.
4: Az igazin, te hülye gyerek.
3: Horgász versenyen.
2: Jó reggelt. Gyűjti a pontyokat.
5: A maffia főnöknél.
3: Miért nem hoztátok el a védelmi pénzt az étteremből, amivel tartoztak?
6: Mert kint volt előtte egy tábla, hogy behajtani tilos.
5: Hamis.
3: Majdnem bajba sodort egy afgán családot Fási Ádám. A tálibok házkutatást tartottak, és több fási mulató feliratú CD-t találtak náluk. Mivel Afganisztánban betiltották a zenét, ellenőrzésként betették a lejátszóba. De megállapították, hogy nem tudják pontosan, mi az, amit hallanak, de egészen biztos, hogy nem zene.
1: Önök A Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kaiser Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
7: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
8: 9:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket azonban a testület elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már korábban mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Az új kormány legfontosabb feladatának az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását, az állami közszolgáltatások fejlesztését és az igazságtételt nevezte Magyar Péter. Erről közösségi oldalán beszélt a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke hozzátette, a miniszterek döntései átláthatóak lesznek. Az összeférhetetlenségi helyzetekben nyilvánosan kezelik majd az eseteket, a szabályok mindenkire, a kormányfőre is érvényesek lesznek. Donald Trump amerikai elnök tegnap levélben értesítette a kongresszust, hogy megszűntnek nyilvánítja az Iránnal folytatott fegyveres harcot. A bejelentésre azt követően került sor, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akciókhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, ezért a tartós béke érdekében szükséges az éberség fenntartása. Itthon napos gomoly felhős idő várható, eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. A hőmérséklet délután 19 és 25, késő este 11 és 16 fok között alakul.
7: Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
9: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Ma gasztronómiai kuriózumokról lesz szó. Olyan témákról, amelyek egy egész műsort nem adnának ki, ám mód felett érdekesek. Egy régebbi adásban már beszéltünk a borra való, a dugóhúzó történetéről, most a gábliról, a vattacukorról, a betűlevesről lesz szó. No meg ínyenc gyűjtők egy kisebb csoportjáról, a szardinofilekről. Hogy kik ők? Azt most még nem árulom el. Próbálják meg a műsor végéig kitalálni. Kezdjük a gáblival. Mit jelent, és mi a története? A gábli, vagy gábli früstök, a villás reggeli. A német gábel früstük szó, szó szerinti fordítása. Semmi köze a reggelihez, amit a normális emberek 8 óra körül fogyasztanak, és semmi köze az ebédhez, amire a déli harang szó hívogat. A gábli a lumpok tizóraija, hiszen aki egy átmulatott éjszaka után ilyenkor ébredezik, skorgó gyomrát, szaptos virslivel, esetleg kis gulyással akarja megbékíteni, délben étvágytalansággal küzd majd. És ez számtalan családi galiba forrása. Érzi ezt Krúdi Gyula is, amikor a gábli jelentőségéről értekezik.
10: Tudom, hogy nehéz feladatra vállalkoztam, amikor az úgynevezett gábliról, a villás reggeliről, a férfiak ebéd előtti étkezéséről írnék, mert az asszonyok megállapítása szerint a gábli már sok bajnak volt az okozója. Főként a déli étvágytalanságnak, amelyből legkönnyebben támadnak a családi veszekedések. Belátom, így van. De hát éppen az jelenti a gábli veszedelmességét, hogy olyan időpontra esik, amikor az embernek legjobban esik az étel. A gábli kezdete, ha nagyon pontosan meg akarjuk állapítani, 10 óra.
9: Tehát a gábli hivatalos kezdete délelőtt 10 óra. De akkor miért ír a mester egy másik tárcájában 11 órát?
11: Ha nagyon pontosan meg akarjuk állapítani, a gábli délelőtt 11 órakor kezdődik. Ekkorára érkeznek meg, talán még vehemensebben a reggeli gyomrok, a kis kávéval és pálinkával elcsitított gyomrok. A szemek szikráznak, mindenféle pörkölt szagok, gulyás illatok száldosnak a levegőben a vendéglők táján, és a fül csapolást, sörös hordók puffogtatását hallja mindenfelől a városban. A vendéglőbe való belépés délelőtt egészen más, mint este. Az ember valahogy újnak érzi a pincért, a fogast, a széket, amelyen elhelyezkedik, az abroszt, amelyre rákönyököl, és a sörről pedig meg van győződve, hogy azt csak neki csapolták.
9: Mi lehet a két időpont közötti eltérés oka? Azt hiszem, rájöttem a megfejtésre. A kétféle időpont titka a tányérhús. 10-kor a korhely gyomrok beérik liptói turóval, sóskiflivel, maradék kis gulyással. De aki tányérhúst akar, annak várnia kell 11 óráig, ugyanis csak addigra fő meg.
10: A tányérhús nem más, mint korán feltett tehénhús. Az első főzett levessel, zöldséggel, mikor még csak a répafélék puhák, de a karalábék, a vöröshagymák nincsenek még kellően átfőve. De a kell levele, bimbója, a zeller már igen jó a leves hús mellé, valamint az ecetes torma vagy a paradicsommártás is. Ideje a 11 óra, mint általában a tokánynak, báránypaprikásnak, a főtt kolbászoknak és a komoly marhapörköltnek szokott lenni. 11 óra. Ez a gábli pontos ideje az egész földkerekségen. Nem lehet rajta változtatni. Nyugodjunk meg benne.
9: Tehát 10-kor zónapörkölt, kis gulyás, 11-kor tányérhús. Világos. De mi a helyzet a korhely újságírók kedvenc fogásával, az Einspennerrel, az egyfogatúval, azaz a félpár virslivel, amit lecsó vagy pörkölt szavtal öntöttek le, és nem volt magyar író, aki ne kedvelte volna.
11: Ezekben a pörkölt levegben, amelyeket az Einspennerhez adtak, hajdanában a város minden korcsmájának a karakterét meg lehetett ismerni. A délelőtti korcsmajárók tudják valahogy hol és miként készítik a pörkölt alávaló lét. Tudták, hol vannak gondoskodó szakácsnék, ahol a vörös hagyma ízét paradicsommal is enyhítik. Hol nem fukarkodnak a lével, amelynek elfogyasztásához 2 ropogós császár zsemjét is el lehet használni, miközben villájával úgy úsztatja a vendég a zsemjedarabokat, mint a gyermekek a papírhajóikat. Egy pörköltnek a levében benne érződhetett egy egész városfertály szolídsága, tisztessége, megbízhatósága.
9: A gábli szenzációja azonban mégiscsak a tányérhús.
12: Vannak étlapok a gábli idején, amelyeken egy bűvös szó ragadja meg a legtöbb figyelmet. Ez a szó pedig nem más, mint ez, tányérhús. Tányérhús, mondjuk, és el van döntve a gábli früstök sorsa. A tányérhús azok közé az ételek közé tartozik, amelyekkel nem érdemes otthon megpróbálkozni. Étvágy, alkalom és megfelelő spichús kell hozzá, hogy időre sikerüljön.
9: A gábli persze nem magyar találmány. Még csak nem is bécsi szabadalom, mint ahogy a nevéből gondolnánk. A tolkosok almanachjában La Reynière, francia étteremkritikus leírja, hogy a 18. század utolsó éveiben gyakran betért a párizsi Lafitte utcában egy bizonyos Hardy nevű kocsmárosnéhez, aki 10 óra tájban jófajta hurkákat, pecsenyehúsokat szurkált egy 2 ágú hosszú villára, amit aztán a lumpok a kedvükre megsüthettek. A gábli eredeti neve ez volt, Déjeuner à la fourchette, ami szó szerint annyit tesz, villás reggeli. Gábel früstükként terjedt el az osztrák-magyar monarchiában, bár Karintiában például Jauzénak, Szlovéniában Juzinának nevezték. Az angol brunch kifejezést, ami a breakfast reggeli és a lunch ebédszavak házasításából született, állítólag a Punch magazin használta először. Bár más források szerint a kifejezést a notórius későnkelő Frank O'Mallory, a New Yorki Morning Star riportere találta ki. De mindegy is. Az étkezések időrendje így lett teljes. Reggeli, 10 órai vagy villás reggeli, ebéd, uzsonna vagy ucsora, majd vacsora. Éjszaka pedig dinner. És a reformkor óta nem reggelezünk és estelezünk, hanem reggelizünk és vacsorázunk. Az ucsora meg, az uzsonna és a vacsora ötvözete állítólag Heltai Jenő költő találmánya, aki ugyan nem az éhezésbe, hanem a reménytelen szerelembe halt bele.
11: Mert dalaimnak azt a részét, mely túlnyomónak mondható, minek tagadjam gyöngeségem? Kegyethez írtam kiskató. És dalaimnak az a része, mely túlnyomónak mondható, kegyednek semmiképp se tetszett. Sőt, visszatetszett, kiskató. Igaz, hogy önt tegezni mertem, ami botránynak mondható, mert önt csupán magáznom illik, vagy kegyedeznem, kiskató. De dalaimnak azt a részét, mely túlnyomónak mondható, mégis szívemből szívhez írtam, az ön szívéhez, kiskató. Hogy ön hideg maradt, s kegyetlen, már ez malőrnek mondható, ha bánatomban meghalok most, magára vessen, kiskató.
9: Mert bizony az élet illúzió, mint a vattacukor. Áll a nagy vattacukor készítő a tálka fölött, középen a fekete lyuk forgatja a húrkapálcikát, mi meg tágra nyílt tekintettel bámuljuk, ahogy a semmiből megszületik az örvénylő színes felhő, akár a tejútrendszer. Aztán megkapjuk, mohón beleharapunk, ragacsos lesz a kezünk, az arcunk, majd egy perc múlva nem marad semmi, csak a csupasz húrkapálcika. Édes semmiség, mondaná Fellini. 120 kalória, mondaná a dietetikus. A food design történetének legnagyobb átverése. De hát mi nem az? Ezt kérdi Grecsó Krisztián is Vattacukor című versében.
10: Az ajtórésben begyűlik a sor, akár a gyulladás. Ott készül, hízik, ott kergeti saját fehér szellőhaját a bádog mindenség. Viharvert teknőjében Jézus cukros parókája, dagad a karamell hódító lángján a vattacukor. És semmi, de semmi, de semmi nem lehet annál a vakító felhőnél istenibb. Az Árus néni, az arámiai táncos lány, meg a frankhoni galvér, fenékigérő őszloboncos beste, szálanként hizlalja a megváltó habot, lassan az éteri lufit, öregesen az érintésre papírra ragadó vattát, aztán újra, majd megint. És mikorra lesz végre egy az enyém? Évek röpülnek a lóvásártér felett, a szélmalom fölépül és összedől, az útpartján koruktól hullanak a kecskék, szép szakállam lesz, meg apró bajúszom, gömbölyű feleség toporog meg a gyerekek. Repülök már, kiáltom nekik, kérges hangomtól megrezzen a vattacukorvilágűr, de a kutya életbe, ha ilyen rosszak vagytok, nem is kaptok semmit.
9: A vattacukorgépet a Nashville-i Morrison és Barton találták fel 1897-ben. Morrison fogorvos volt, gyerekkönyvszerző, politikai aktivista, élete vége felé még Wilson elnök mellett is dolgozott. Barton meg vidéki cukrászmester volt. A csillogó édességnek akkora sikere lett, hogy negyed dolláros áron rögvest el is adtak belőle 70 ezer adagot. Gyapott cukor névre csak 1920-ban keresztelték át. A gép működése egyszerű fizikai elvre épült. Ha felmelegítjük, akkor a cukor megolvad, a centrifugális erő hatására fonalas szerkezetűvé alakul, pálcikára csavarva újra megszilárdul. Kész a varázslat.
12: Angliában candy floss, az Egyesült Államokban cotton candy. Ausztráliában Fairy Floss, Németországban Zuckerwatte a neve. A franciák úgy hívják Barba Papa, azaz apu szakálla. Iránban az oszmán paloták kedvelt édessége, szezámolajjal, liszttel készül. A vizes kristálycukrot felforrósítják, hagyják, hogy megdermedjen, majd addig nyújtják, amíg rágó gumiszerű pép nem lesz belőle. Közben egy másik edényben olajból és lisztből 7-8 órás főzéssel masszát készítenek, tepsibe öntik és ráteszik a gumiszerű cukrot. A lisztes massza lassan felszívja a cukrot és fonalszerű képződménnyé alakul. Török változatát pisztáciával ízesítik.
9: A vattacukor, főként amelyet izomált cukorpótlóból készítenek és mesterséges színezőanyagokkal kevernek, feltehetően a legegészségtelenebb édesség a világon. Bár az élelmiszer maffia ismeretében erre azért nem mernék fogadni. Az viszont tény, hogy nincs benne több cukor, mint bármelyik üdítőitalban. Utána viszont garantáltan éhesek és szomjasak leszünk, hiszen cukros levegőt ettünk. De hát a vattacukor nem a tudatos táplálkozásról szól, inkább a gyerekkorról, a rózsaszín ámulatról, ahogy tejfogakkal felhőbe harapunk. Miként a gyerekkorról szól Lackfi János versében a betűtészta is.
11: Nem rossz a csigatészta, csak rémes lassan mászik. Ezért simán lehagyja a versenyben egy másik. Nem rossz a kagylótészta. Jó, hogy nem mosdókagyló, meg nem is vécékagyló, hanem csak simán, úgy jó. Nem rossz az orsótészta, hogyha van hozzá borsó, no meg egy korsó kóla, és kicsike cukor, só. Jó a csipetke tészta. Tilos csipkedni kézzel. Kanalam csiklandozza, nem bírom én ezt ésszel. Legjobb a betűtészta. Szókirakót is játszom. Sok mondat futkorászik a szép terítővásznon. Legjobb a betűtészta. Kiolvasom a tányért, akár csak egy jó könyvet. Ilyet ki se találnék. Legjobb a betűtészta. Ha rám szólnak az ősök, ne játszak az étellel, icipicit sem bőgök. Legjobb a betűtészta. Bőgés helyett pár percig kirakom, a rászólás rettentően nem tetszik. Legjobb a betűtészta. Kérdik, mit írtam, én meg azt mondom, hogy semmit se. Lenyelem az egészet.
9: Az Egyesült Államokban már 1867-ben reklámozták, mint konyhai újdonságot, az alfabetikál szúp tésztáját, amely főzés után is megtartja eredeti formáját, és így remekül olvasható. Versláb vagy borjuláb? Az amerikai has számára nem volt kérdés, jöhetett mindkettő. Ám mit tehet a szegény magyar bendő? Még görcsbe sem rándulhat, legfeljebb gorcsba, hiszen a hagyományos latin ABC-ben 26 betű található, a magyarban meg 44. Hogy olvasson ilyen feltételek mellett a magyar gyomor Kosztolányi verset? Abban minden csupa ő, csupa ű, csupa á, csupa é. A betűlevesben azonban ilyen nincs. Hiába hittük azt a korgógyomor szellemi táplálékáról, hogy a kádári menza találmánya. Nem az. A magyar betűleves igazából, bármennyire szerettük is, a hosszú magánhangzók hiánya miatt mindig is olvashatatlan maradt. Nyilván ezért jelent a szlengben ma is értelmetlen, zagyva dolgot.
10: Kevés vagy, mint betűlevesben a cselekmény.
9: Pedig a betűtészta a kerék és a mobiltelefon mellett az emberiség harmadik legfontosabb találmányának tűnt. Evés ürügyén megtanítani valakit olvasni, ez zseniális ötlet. De ki akar ma itt olvasni? Egy elszánt német fogyasztó levelet írt a tasakos betűlevest forgalmazó cégnek, tekintettel van-e a gyártó a betűk előfordulásának gyakoriságára, vagy csak úgy zsupsz, belecsúsztatja őket az acskóba. A válasz másfél hónap múlva megérkezett.
12: A tasak minden betűfajtából 13-15 darabot tartalmaz. Ha valamelyik betűtípusból, például A vagy T aránytalanul több került a termékbe, az csomagolás technikai kérdés.
9: A betűtészta épp úgy része a gyerekkorunknak, mint a vattacukor.
11: Nekünk gyerekeknek is megvolt a magunk feladata a konyhában. Anyánk mindig megkérdezte, na csibészek, milyen levesbetétet szeretnétek? S mosolygott, hiszen előre tudta a választ. Mi mást, mint betűtésztát? már rakta is elénk a gyönyörű, sárga és kék, piros és zöld zacskókat, válogassuk csak ki szépen alfabetikus sorrendben, vagy ahogy akarjuk, de hiba abban ne legyen. Mekkorákat kacagtunk. Szegény nagyapánk az utolsó napjaiban, mikor tényleg már csak órái voltak hátra, egy kis levest kért még utoljára, de kínai betűtésztával, mert ez már jellegénél fogva is férfiasabb. Az írásjelek hegyei és sarkai pikánsak, izgatóan szúrják, égetik az ember szájpadlását, nyelvcsontját, órákig el lehet utána köhögni. Nagyapám ezt a kulináris örömet kérte még utoljára.
9: Negyedik témánk a szardinofilek. Ugyanolyanok ők, mint a bibliofilek, épp csak nem könyvet gyűjtenek, hanem szardiniás dobozokat. Nincs ebben semmi különös. Vannak bélyeggyűjtők, borgyűjtők, Lórán Lenke színésznő szentelt víztartóban utazott, van, aki oldtimereket gyűjt, mások porcelánfejű babákat, pipát, sétapálcát, de élelmiszer gyűjteni rizikósabb. A szardinofilek esetében azonban találkozik két szenvedély. A kulináris élvezet utáni vágy, hiszen ezek a konzervek nagyon aromásak, valamint a gyűjtő szenvedély, hiszen ezeket a dobozokat főként a címkék miatt műtárgyként kezelik. Egy igazi szardinofil még a boxoferefilleknél, fémdoboz gyűjtőknél is őrültebb. Nem csak a származási helyre, az évjáratra, a címke minőségére figyel, de tudnia kell a halászhajó nevét is, a fogás időpontját, az olajtermelő nevét. Ráadásul a nagygyűjtők tucatjával veszik a méregdrága szardiniákat, aztán a pincében, mint valami márkás vörösbort, szépen sorba rakják őket, havonta forgatják, hogy az olaj jól átjárja a kékhasú halacskákat. A legelszántabbak még a halászhajók mozgását is követik a neten. El kell ismerni persze, hogy egy szardin millesimé, évjáratos szardinia, tényleg csemege. Dobozzal együtt tálalják egy speciális tányéron, aminek a közepén mélyedés van a doboz számára, és az ízélményt összesen lehet hasonlítani egy köznapi halkonzervvel. Nem csoda, hiszen az ilyen szardiniát szigorúan szeptemberben halásszák, akkor kövér és lágyhúsú halacska, kézzel zsigerelik, forró olajban hőkezelik, szárítják, csepegtetik, majd szép óvatosan fémdobozba helyezik, nehogy egymáshoz érjenek. Illatos extra szűz olívaolajat öntenek rá, tengeri sóval sózzák, majd lezárják. És a halacska ott érik, mint a legjobb vörösbor, az olajban 3-5, de akár 10 évet is. Az ilyen csemege méregdrága, csak a legjobb delikateszboltokban kapható, de leginkább aukciókon lehet hozzájutni. Ilyen a Dargent Connétable, a Belle Iloise, a Pel de Dieu, a galiciai Los Peperetes. Az ilyen szardiniát úgy is nevezik a tenger libamája. Aki egész életében fémizű, kecsapos, pálmaolaj szószban eltett halkonzerveken élt, nem tudhatja, miről beszélünk. A Szamos című szatmárnémeti napilap megemlít egy 100 évvel ezelőtti történetet, ami a híres Hardi-féle évjáratos portugál szardiniáról szól.
12: Egy előkelő fűszerkereskedésbe belépett egy cilinderes úr. Nem nézett körül az áruktól hemzsegő üzletben, egyenesen a segédhez lépett.
10: Mondja, tartanak itt Hardi-féle portugál szardiniát?
11: Igenis, kérem, bár van nekünk jóval olcsóbb és jobb szardiniánk is.
12: A fűszeres segéd nyomban nekiszegezte a létrát az állványnak, majd hamarosan újból megjelent a pultnál 4 különféle szardíniás dobozzal.
10: Melyik a Hardi-féle?
11: Ez, de megbocsásson, uraságod, inkább ajánlanám ezt a márkát, vagy ezt a másikat. Mindkettő kiváló, és az áruk is kedvező.
10: Köszönöm a kedvességét. Ön becsületes kereskedő.
11: Csak a munkámat végzem. Melyikből méltóztatik parancsolni?
10: Adjon Hardi-félét! Hány skatúja van raktáron?
11: Mind az 50 doboz megvan még, amit Portugáliából kaptunk.
10: Hát akkor adja ide mind az 50-et.
11: Igenis, már is csomagolom, kérem.
10: Semmiképpen. Van egy nyitója?
12: Ezzel a vásárló megfogta a szardíniás kulcsot, és egymás után felnyitotta mind az 50 skatuját. Leplezetlen undor ült az arcán. Amikor végzett, köszönt és távozott. A megvásárolt szardíniákat ott hagyta. A következő napokban számos hasonló eset történt a csemege kereskedésekben.
9: Mit gondolnak, mi a magyarázat? Nos, a világ egyik leghíresebb gyémántját ellopták a tulajdonostól, Alfons Hardy gyárostól. A lopással a cég egyik alkalmazottját gyanúsították, de a motozáskor a kő nem került elő. Aztán a munkás eltűnt. Valószínű, hogy a gyémántot tényleg ő lopta el, és valamelyik szardíniás dobozba rejtette, amikor a rendőrök érte jöttek. Tolvaj és cinkosai, valamint a kincsvadászok ezért vásárolták fel a Hardy féle halkonzervek teljes készletét. A történet szép, de nem igaz. Állítólag csak reklámfogás. Az újságcikket maga a gyárus jelentette meg. Minden esetre másnap mindenki Hardy féle szardiniát evett Angliában. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 608. adásunk. Jövő héten egy legendás vendéglősről lesz szó. Gunderről, bármilyen hihetetlen, sokan azt hiszik manapság, hogy palacsinta. Pedig Gunder Károly nélkül nincs magyar gasztronómia. Ha kíváncsiak rá, ki is volt valójában, hallgassanak bennünket.
13: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
4: Pontosan 10 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Csónak, kajak, látcső a nyakba, madárles és horgászkalandok, vizitúra a Szőketiszán. Feszülő izmok, csatakiáltások, az emberi erő és akarat diadala a vízsodrása felett, a komphúzó verseny kulisszatitkai. Botoló, csárdás, karikázó, citera muzsika és népdal kíséretében, a tiszamenti táncok lendületes, színes forgataga, és krumplilángos, krumpliperec, gömböc krumpli, vagy akár klumplis fruta, nagyanyáink majd elfeledett receptjei, a Krumpli Fesztivál különleges étkei. Gáva Vencsellő és Balsa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei ma az országjáró kínálatában. Tartsanak velünk ezen a csodálatos napfényes szombaton, utazzanak az országjáróval ma is 17:30. Már is kezdjük a felfedezést, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Bordi András.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek. Zelenszky arra nem tért ki, hogy miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Donald Trump amerikai elnök tegnap levélben értesítette a kongresszust, hogy megszűntnek nyilvánítja az Iránnal folytatott fegyveres harcot. A bejelentésre azt követően került sor, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, mely után további akciókhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, ezért a tartós béke érdekében szükséges az éberség fenntartása. Dél-Libanonban 12-en meghaltak és 25-en megsebesültek izraeli támadásokban. Az izraeli hadsereg tegnap közölte, hogy a Hezbollah libanoni síta fegyveres mozgalom robbanó drónokat indított a katonái irányába a térségben. A bejelentés szerint egy izraeli katonákra kilőtt rakétát is elfogtak. Hivatalosan tűzszünet van ugyan érvényben, de az ellenségeskedések mindennaposak az Irán támogatta libanoni milícia és Izrael között. Jogerős az országgyűlés választási eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához. Ezeket a testület elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már korábban mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Leendő kormánya legfontosabb feladatának nevezte az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását, az állami közszolgáltatások fejlesztését és az igazságtételt Magyar Péter. Erről a közösségi oldalán beszélt. A Tisza párt elnöke hozzátette, a miniszterek döntései átláthatóak lesznek, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, a szabályok pedig mindenkire, a kormányfőre is érvényesek lesznek. Lemondott a Hunrend Kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódikon pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet venni. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri Xanthus János állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánt tréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Ami az időjárást illeti, napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, az északkeleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik, főként keleten. Napközben 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő este pedig 11 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Műsorajánlat.
1: Vasárnapi újság.
3: Mi változott? Friedrich Merz, német kancellár, már nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. Még a 2028-as céldátumot is korainak tartja. De szó lesz arról is a vasárnapi újságban, hogy nem elég a politikai akarat az euró bevezetésére Magyarországon. A pénzügyi rendszert alkalmassá kell tenni, és meg kell várni a kedvező világgazdasági helyzetet.
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
6: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
1: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.

0: más ember fiának.
1: A Tisza partjáról, Balsáról szólt a dal. Balsa és Gáva Vencselő kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit ismerhetik meg, hogyha az országjáróval tartanak. Csodálatos tavaszi napfényben érkezhettünk ide a Tisza mellé, és a mai nap folyamán bízunk benne, hogy a napfénnyel együtt a jókedv és azok az értékek is meglesznek, amelyekről az országjáróban rendszeresen beszélünk. Szóval Gáva Vencselő és Balsa kincsei ma az országjáró műsorában, tartsanak velünk egészen 17:30. És az országjáró vándorbotot elhoztuk természetesen Balsára és Gáva Vencsellőre is, és ezt a következő percekben kollégám Domokos István már is leszúrja.
2: Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Gáva Vencsellőn vagyunk, ragyogóan süt a nap, hétágra mondhatni azt, és hát közel vagyunk, ugye a Tisza folyóhoz is nagyon sokan érkeznek arra, itt útközben figyeltük, hogy egyre vonzóbb, ahogy kitavaszodik a természet, és itt a folytatásban pedig Gáva Vencsellő múltját kezdjük el kutatni vendégünkkel, Lokerikával, aki helytörténész, és az értéktárban is ugye otthonosan mozog, kezű csókolom, szóval ez a nap tényleg fényes és ugye napsütéses. Jó volt ide érkezni, gondolom, ebben a szép időben.
3: Nagyon jó volt, persze, és ahogy érkeztem, eszembe jutott, amikor vendégeket fogadtam Budapestről, mondjuk Seffer Erzsébetet, és azt mondta, hogy olyan csodálatos helyen raknak, és valóban így van.
2: Mert hogy Gáva vagy Vencsellő, most hol vagyunk?
3: Most a gávai részen vagyunk, ez valamikor két település volt a mi településünk, külön volt Gáva és külön volt Vencsellő. Ezt erőszakkal egyesítették, ebből a település lakói fájdalmasan jöttek ki, de ma már ez elhomályosult.
2: És ugye hosszú településről beszélünk, ez egy ilyen szépen elterülő, két utcás település, persze azért vannak leágazások benne, de hányan lakják?
3: 3200 körüli a lélekszámunk. Valamikor Gáva járási székhely volt, a felsődadai járásnak volt a székhelye, akkor bizony sokkal többen voltunk, de folyamatosan fogyó település, de élhető település.
2: És azt lehet tudni, hogy mit jelent a Gáva és mit jelent a Vencsellő? Van jelentése?
3: A Gáva az őrhelyet jelentett valamikor, tehát ezt a szó ezt jelenti. A szomszéd, második szomszéd Szabolcs településen volt egy várispánság, annak volt az őrhelye. A Vencsellő nevének eredeztetését Tompa Mihálytól olvassuk a Két íjász című mondájában. Vencsellő, kenézlő, két íjásznak a bajvívását írja le.
2: Na, ennyit így bevezetésképpen, hogyha a történelemkönyvet fellapozzuk, akkor meddig megyünk vissza időben, hogy az első írásos emlékekre ráleljünk.
3: Az írásos emlékek az ezres évekből vannak, a pápai tizedrajstromban néhány adat, viszont honfoglaláskori mind a két település. Tehát én magam fényképeztem a Magyar Nemzeti Múzeumban női honfoglalási sírokból csizmavereteket. Gáván volt 1957-ben nagy ásatások, bemutatták ezt, hogy honfoglaláskori település mind a kettő.
2: És hogyan népesedik be ez a vidék? Gondolom olyan időszak is volt, amikor ez ugye elnéptelenedik, majd ismét lendületet kap, szóval ez hogyan alakul?
3: Olyan történelmi eseményekre kell gondolni, mint a tatárjárás, vagy volt a Rákóczi szabadságharc, vagy a közelmúltban ugye a háborúk idején, akkor menekültek az emberek Tudatiszára, de egyébként visszanépesült a település, tehát mindig megtalálták az otthonukat az emberek.
2: De mi volt a jelentősége, stratégiai jelentősége, bírhatott ez a település, nincs vár, meg ehhez hasonló, vagy volt?
3: Nem volt, nincsen várunk. Ezt meg nem tudom mondani, de mondom, hogy valamikor központi szerepkör volt, 1949-ig volt járási székhely mondjuk Gáva.
2: És ha valaki ránéz erre a vidékre, az építészetére, akkor mivel találja magát szembe?
3: Nem tudom, mire gondol.
2: Hát milyen település? Ugye az Alföldnek is megvan a maga jellegzetessége, de egy Gáva Vencsellőn ez hogyan értelmezhető?
3: Nincsen különösebb jellegzetes épületünk. Valamikor voltak uradalmak, illetőleg bizonyára tudják, hogy van egy kastélyunk, ami igazából jobb jövőre vár, de...
2: Hát így is belakják, mert nyaranta van benne színház.
3: Bizony, tehát magánkézben van a kastély, de a kastélykertet használhatjuk ezekre a rendezvényekre.
2: És hogyan népesül, erről beszélt, szóval kihal a vidék, ismét népesül, mivel foglalkoznak az itt élők, miből élnek?
3: Tiszamenti település vagyunk, de nem az a jellemző, hogy csak horgászattal vagy halászattal foglalkoznának. Van egy halászati KFT, aminek van itt illetősége, vannak, akik valóban járnak horgászni, de ez inkább sporthorgászat. A közelünkben lévő kacsató, amiről ma fognak majd hallani, illetőleg a Balsához kapcsolódó János kikötő, János Tó kikötő, ott lehet horgászni. Nagyon nagy az intézményrendszerünk, nagyon sok embernek ad munkát, illetőleg nagyon sok a vállalkozás, közel 100 vállalkozás van Gáva Vencselőn.
2: És ugye itt a helyiek sokan büszkék arra, hogy vannak hírességeik is.
3: Bizony, vannak hírességeink. Besenyei Annát említem elsősorban, ő a gávai költőnő. A Tiszabecelen született Besenyei Györgynek az unokahuga. Itt jelentettem meg, illetve itt gyűjtötte össze a gávai versek kötetét 1815-ben. Rakoszki Sámiát említeném még, ő ugye az iskolánknak a névadója, ő 1848-as honvédezredes, itt is született, itt is halt meg, a sírhelye a Nemzeti Sírkert része a 2000-es évektől, és a Szegi csatában említhetjük, kapta meg a kitüntetéseit, de nagyon szép legenda, hogy a világosi fegyverletétel után a derekára csavarva hozta vissza a zászlót Szabolcsba.
2: És önt, Erikát mi tartotta itt, miért maradt itt, miért választotta élettérnek, élethelyének Gáva Vencselőt?
3: Eszembe jut az egyik nagyon kedves festő, Kerülő Ferenc tanáron, aki már sajnos nem él, Gáva Vencselő díszpolgára volt. Neki mondták, hogy talán másod boldogult volna jobban, másabb lett volna az életpályája. Ő mondta ezt, amit én is gondolok, hogy másod talajvesztett lennék. Tehát itt vannak a gyökereim, itt értek a szüleim, nagyszüleim, nem tudok máshol élni.
2: Nagyon szépen köszönjük, szép volt a végszó, és köszönjük szépen Lok Erikának, hogy bevezette itt az országjáróban, illetve bemutatta a hallgatóknak Gáva Vencselő és környékét, hogy miért jó itt élni, és hát miért szeret itt élni.

0: Gáva Vencsellőről és Balsáról jelentkezik ma az Országjáró magazin. Itt vagyunk Gáva Vencsellőn, a könyvtár előtti kis csodás kis parkban itt beszélgetünk Iskiné Vasi Emőkével, aki ide hazajár gyakorlatilag, hiszen a könyvtárnak a vezetője, igaz?
1: Igen, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Iskiné Vasi Emőke vagyok, a Gáva Vencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár könyvtárosa.
0: Ez egy kis közösségi tér, ugye nagyon sokan megfordulnak itt, nem csak mondjuk a hétvégente, hanem azért hétköznap is, tehát azért jönnek érdeklődők, jönnek olvasni, jönnek beszélgetni egy kicsit az emberek.
1: Igen, és nagyon jól érzik magukat ebben a könyvtári környezetben, és itt a téren is.
0: Mert hogy ez egy nagyon kellemes kis park, ami itt a könyvtár és művelődési ház előtt van, sőt, van egy belső udvaruk is, esetleg vannak ott időnként rendezvények, vannak programok?
1: Igen, a belső terünk tavasztól őszig gyönyörű látképpel rendelkezik, amire igazán nagy hangsúlyt fektetünk, és szeretjük mi is ugye a szépet, és az ide érkező vendégek, rengeteg rendezvénnyel várjuk őket, mi is, de vannak családi rendezvények, amire ide érkeznek, és úgy, tehát a külső helyszínt is igénybe vehetik, és a belsőt is.
0: Gyönyörű madárdalos tavaszi napunk van most így május 2-án, és ahogy érkezett az országjáró csapataid a Gáva Vencsellőre, észrevettük, szemet szúrt, feltűnt, hogy mennyi útmenti kereszt van, tehát gyakorlatilag majd minden sarkon van egy emlékezési pont. Ezeknek története is van, sőt, helyi értékként kezelik itt Gáva Vencsellőn ezeket az épített kereszteket.
1: Igen, tehát a helyi értéktárunk egyik különleges és sokat mondó elemei ezek az útszéli és a temetői keresztek. Körülbelül 20-20-nál több keresztet számoltam meg, tartunk körülbelül nyilván. Ezek nem csak vallási jelképek, hanem a közösség múltjának és emlékezetének gyönyörű hordozói. Gáva Vencsellőn, tehát, mint mondtam, több ilyen kereszt található. A település különböző pontjain találhatóak ezek. Ezeket nem csak az intézmények és egyházi közösségek állították, hanem helyi családok. És ezek a családok úgy gondolták, ezek hálaadásból, fogadalomból, vagy egyes fontos események,

0: Olyan kereszt, amelynek a történetét ismeri, akár ön is, vagy el tudja mesélni az ideérkezőknek, ami mondjuk egy családnak az emlékállítása például?
1: Így visszamenőleg ilyenről nem tudunk, csak azt tudjuk, több képet is hoztam, amit majd esetleg meg tudok mutogatni, hogy útszéleken milyen családok állították ezeket a kereszteket, miért állították fel a temetőkben, az egyházi templomokban a keresztek, és ugye ezeket folyamatosan ápoljuk, tehát felújításra szorulnak. A közelmúltban történt meg a görög katolikus templomban a kereszt felújítása, és ezek a keresztek átadása, felújítása egy szentmisével egybekötött átadást is jelent.
0: Tehát, hogy megünnepelték azt, hogy megmentettek a jövőnek egy olyan emléket hordozó keresztet, amely Gáva Vencellő múltjáról beszél, és említette, hogy ezeket általában az asszonyok tartják rendben, láttunk virágot is a keresztek tövében, tehát, hogy tényleg becsben vannak tartva a múlt emlékei.
1: Tavasztól őszig gyönyörű virágokkal ültetik körbe az asszonyok, minden szentek napján, halottak napján gyertyákat, mécseseket rakunk a keresztek mellé, hogy építsük és ápoljuk a múltat.
0: És egyébként, ha már a hagyományokról, meg a múlt ápolásáról van szó, ahogy érkeztünk Gáva Vencellőre, vagy befordultunk gyakorlatilag Gáva Vencellő fő útjára, az út két oldalán csodálatos májusfa sor fogadta az ideérkező vándort, és sok-sok fa, 10-20 fát számoltunk csak így futtában meg az autóból, és annyira szép volt látni, hogy bizony még felöltöztetik az útmenti fákat is, és a májusfát felállítják, vagy hát gyakorlatilag gyönyörű szalagokkal díszítik a települést.
1: Igen, minden egyes alkalommal díszítjük a falunk látképét, a főteret, a hősök terét, mindig más intézmény veszi ki belőle a munkáját, és így megosztozunk, de mindig példát szeretnénk mutatni, hogy Gáva Vencellő gyönyörű település.
0: Hát Gáva Vencellő gyönyörű település, erről lesz ma még szó itt az Országjáró műsorában, most egy kicsit Iskiné Vaski Emőke mesélt azokról a különleges állított keresztekről, amelyeket nagybecsben tartanak, és hát persze hívogatta könyvtárvezetőként a könyvtárba az ideérkezőket programokkal is.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És a folytatásban akkor látogassunk el Balsára, ott van kollégám Zsoltos Barnabás.
3: Pontosan, és itt vagyunk a falu központjában, és akit az előbb hallottak a bevezetőben a műsor kezdetekor énekelni, Bodák Havril Katalin, hát nem csak népdalénekes, hanem sajtkészítő is, és remélem, hogy a férje Sárospatakon a piacon hallgatta az énekét, mert hiszen ugye, hogy sajtot készítenek, azt el is kell adni. Mikor készítik a sajtokat, és milyen tejből?
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Bodák Havril Katalin vagyok. Hát a mi sajtjaink azok általában hétközben készülnek, hétfőtől péntekig. Mindig azt szoktuk mondani, hogy általában péntek az a nap, amikor már minden van, és ha valaki szeretne, akkor bátran kereshet minket péntekenként. Egyébként hát a hétvégi tejet is, mert mivel saját állataink vannak, föl kell dolgozni, ezért azt hétvégén délutánonként.
3: És hány tehén van, mert gondolom, hogy tehén tejből készül a sajt. Kik dolgoznak tulajdonképpen, ketten a férjével, vagy azért vannak, akik már besegítenek?
4: Hát tulajdonképpen ketten a férjemmel, hát nem, nagyon pici gazdaságunk van. Kettő fejős tehenünk van és bornyú. Hát mi készítjük, a gyerekek már nagyok, tehát három...
3: Ezért kérdeztem.
4: Igen, három saját gyermekem van és három nevel gyermekem. Négy éves kortól 19 éves korig, fiúk, lányok vegyesen, és mindenki kiveszi belőle a részét, azt, ami a korának megfelelő.
3: Na itt a műsor előtt azért elárulta, hogy nem balsai vagy Gáva Vencellői, hanem hát a Tisza túloldaláról érkezett ide.
4: Igen, én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy balsai vagyok, és balsai lettem, és arra is büszke vagyok, hogy én a Tisza túloldaláról, a Bodrog közszívéből, Zalkodról kerültem ide. Tulajdonképpen ezt beszéltük is, hogy a szerelem hozott engem ide. És nagyon szép gyermekkorom volt ott, egy igazán egy kicsi kincs, az én szívemnek egy csücske.
3: És a népdal éneklés az hogyan került az ön életébe?
4: Ez nagyon érdekes, ez pont a napok.

0: került szóba a családomba, és az öcsém éppen mondta, hogy a nagymamámat én nem ismerhettem sajnos, de van egy hangfelvétel, egy kazetta felvétel, és a nagymamám ezen énekel. Valószínűleg én ezt örököltem a nagymamámtól, nem volt a családban sem népzenész, sem népdalénekes, ez úgy belülről érzem ezt, hogy nekem ez jól esik, és nagyon sokat segít.
1: És azok a hajlítások, azok is belülről jönnek, vagy azért mégiscsak hallgatott autentikus előadás adóktól számokat, énekeket, és akkor ezt megpróbálta rögzíteni, gyakorolni, használni, alkalmazni.
0: Igen, ez így történt pontosan, hogy én hallgattam ezeket a dalokat, és úgy magamba tanulgattam, és otthon énekelem a gyerekeimnek. A legnagyobbik lányom, aki most ballagott, 19 éves. Érdekes, amikor ő megfogant, attól a perctől kezdve éreztem, hogy énekelnem kell neki, és mikor megszületett, utána is mindig is csak úgy tudott elénekelni, és volt egy nevelt gyermekem, akit már örökbe adtunk, és ő is nagyon-nagyon szerette, amikor énekelek neki, és érdekes, hogy a csángó imát szoktam neki énekelni, és amikor én ezt elkezdtem énekelni, akkor egyszer mindenki csendbe lett otthon, és mindenki azt hallgatta, hogy én énekelem ezt az imát.
1: Köszönöm szépen, nagyon szép volt a vége a beszélgetésnek, de az egész tartalmas volt. Bodák Havril Katalint hallották, Balsánról a szó Cifra Szilviájé.

Gábor Vencsellő és Balsa kincseit, értékeit ismerhetik meg az országjáró mai műsorában. A csodálatos napfényben kalandozunk majd tovább, és a Tiszát már sokat emlegettük, hát a folytatásban egészen a Tisza partjára hívjuk majd önöket. A Tisza természeti értékeit fogjuk önöknek a hangok segítségével megmutatni. Majd érkezik hozzánk egy úr, aki nagy révész, díjas révész, és ha hiszik, hanem az egész életét a Tiszán töltötte. Több mint 50 évig volt révész. Hát most úgymond, ha nem is szögre akasztotta a szakmát, a mesterséget, átadta a feladatot a fiának, de amikor beszélgettünk vele, elmondta, hogy ő, ha teheti, minden nap a Tiszához látogat, mert nem tud nélküle élni. Hát maradjanak az országjáróval, mi se tudunk anélkül élni, hogy az értékeket és kincseket meg nem utassuk önöknek. Ma tehát Balsán és Gábor Vencsellőn kalandozunk. Hallgassák az országjárót 4:30-ig.

0: érték az országjáró szombat délelőttbe.
1: Mai délelőtti játék kérdésünk is természetesen ehhez a két településhez, Gáva Vencsellőhöz és Balsához kapcsolódik. Én tudom, mert ismerem a játékosaink jó részét, hogy már van, aki előre készül. Hát jöjjön akkor az első kérdés, reméljük, hogy nagyon sokan fogják tudni a helyes választ. Mai délelőtti játék kérdésünk, melyik földrajzi tájegység szélén található Gáva Vencsellő? Tehát ennek a földrajzi tájegységnek a nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639-1666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát kapja majd. Játszanak ma is!

0: Fél 11 van, a folytatásban már is az égre emeljük a tekintetünket, vagy víz felé is kalandozunk, mert hogy madárlestre hívjuk majd önöket. Ponty, küsz, kecsege, süllő, horgász a csónakban, hal a szágban, horgászkalandokat is kínálunk a Tiszán. Gáva Vencsellőről és Balsáról jelentkezik ma az Országjáró magazin. Tartsanak velünk egészen 17-ig, már is folytatjuk a felfedezést. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én, a miniszterelnöki eskütétel után, utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország fejlesztésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István Facebook oldalán közzétett videójában közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki, és hangsúlyozta, hogy hamarosan érezhető lesz az új irány, amely egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege az ország nagy részén már csontszáraz. A helyzet várhatóan gyorsan romlik, miután a következő napokban sem várható jelentős csapadék. Ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé, az M1 M7-es elválásától Székesfehérvárig. A Velence és Pákoszt közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra készüljenek. Ma napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, a szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 19 és 25, késő este 11 és 16 fok között alakul.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: Az Országjáró a Gáva Vencsellőn és Balsán kalandozik, és hát csodálatos tavaszi napfényben érkeztünk erre a településre, és hát a folytatásban egy kicsit vízre is szállunk, illetve hát a táj természeti értékeivel ismerkedünk. Domokos István a szó.
3: És ebben lesz segítségünkre Habarics Béla, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nyírség, Szatmár, Beregtájegység vezetője. Szép napot kívánok! Ebben a napsütésben érdemes erre a vidékre jönni, egyébként nagyon sok részére az országnak, de itt egy különlegesség, ugye a Tisza folyó is megadja azt a varázslatosságot ehhez, meg mindaz a természeti kincs, amiről itt most beszámolunk és csalogatjuk a hallgatókat. Mivel kezdjük?
4: Üdvözlök mindenkit, valóban egy különleges helyen vagyunk. Nyírség, Szatmár, Bereg, Tájegység, az egész Szabó-Szatmár-Bereg megye hozzánk tartozik, és mégis egy különleges hely természetvédelmi szempontból is. A 11 természetvédelmi terület közül ugyanis csak kettő van, ami közvetlen a Tiszához, a Tisza hullámteréhez kapcsolódik. Tehát 1978-ban, amikor létrehozták ezt a védett területet, Tiszatelek, Tiszabercel átér természetvédelmi területet, több mint 1000 hektáron, akkor a cél az volt, hogy a Tisza és a hullámtere kerüljön védelme alá. Azok a fajok, azok az élőhelyek, amik ott előfordulnak, azoknak a hosszú távú megőrzése volt a feladat.
3: Ebben a víz azért sokszor szerepet játszott maga az, amikor mondjuk a Tisza kiöntött.
4: A víz az egész megyében fontos szerepet játszott. Alakította, formálta a tájat. Nyilván itt, ahol egy hullámtéri területről beszélünk, itt a víz az éltető elem. Az, hogy állandóan kijönt, az a három árhullám, ami jellemezte a Tiszát korábban, azokat a morotvákat, azokat a mély vonulatokat folyamatosan töltötte. Így volt ez a korábbi korszakokban is. Emberek éltek abból, hogy itt halászattal, kiszerszámos tevékenységekkel foglalkoztak. Sajnos mára ez változott. Tehát
3: ez az egyensúly megborult?
4: Egy kicsit megborulni látszik. A Tisza nem produkálja azokat az árhullámokat, hullámokat, amiket megszoktunk tőle. Van, hogy már a hullámtérre se lép ki, középmederbe marad. Ez mindenképpen egy változási folyamat, és ez a természeti értékekben is tetten érhető.
3: De a növényzet miben alakult át, formálódott? Mi az, amit otthonra talált?
4: Sajnos, ami otthonra talált, annak nem örülünk. Nagyon sok inváziós faj jelenik meg a hullámtéren. Gyalogakác, amerikai kőr is, zöldjuhar. Tehát ez mind-mind probléma, ez mind-mind napi tevékenység a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság számára, hogy ettől függetlenül az őshonos növényállományt, a fűznyárliget erdőket, a magasabb térszínen előforduló tölgykőri szíléget erdőket fenntartsa, hosszú távon megőrizze, ehhez például az inváziós fajokkal folyamatosan küzdelmet kell folytatni, és hogy miért? Elsősorban azért, hogy az ott élő fajok, azok a védett állatok, növények, amik jellemezték ezt a területet, vagy jellemzik mai napig, és hosszú távon fenntarthatóak maradjanak.
3: És növényből mi az, ami nagyon jellegzetes? Valaki erre a vidékre jön mondjuk mostanában, egy május-június környékén, akkor mit keressen, vagy mivel találkozhat?
4: Kicsit már lecsúsztunk az elejéről a dolognak, még a nyári tőzike is elvirágzott már, de a tiszaparti margitvirág, vagy a debreceni torma, az mind-mind jellemezte ezt a területet, és jellemzi ma is. Amit tapasztalunk, hogy ezeknek az élőhelye zsugorodik, és egyre kisebb területekre vonul vissza. Nekünk ugye az a feladatunk, hogy minél inkább megőrizzük ezeket, akár mesterséges vízpótlással, ennek a lehetőségének a megteremtésével. Nem messze található egy nagyon szép holtágrendszer, a mocsolya, ami már ugye a neve is izgalmasan hangzik, és valóban az is, hogyha nem kap megfelelő mennyiségű vizet, ha nem tudja a Tisza folyamatosan elárasztani, akkor az a növényállatvilág, ami ott kialakult, az egyre zsugorodik.
3: És fákfélékből mivel találkozhatunk? Mi a jellemző ezen a vidéken?
4: Ami nagyon izgalmas, hogyha valaki kisétál a hullámtérre, vagy csak a gáton sétál végig, akkor a hazai fajok közül talán a fekete nyár lesz, ami rögtön feltűnik, de azok a fűzligetek, ami itt Gáva Vencsellő külterületén is nem messze tőlünk megtalálhatóak, azok szerintem még a laikus embereket is lenyűgözik és elvarázsolják, és nem beszélve arról, hogy ilyenkor madárcsicsergős az egész erdő, nagyon sokféle fajt figyelhetünk meg. Mikor készültem erre a beszélgetésre, 80-as években leíratban még nagyon sokat olvashatunk arról, hogy a nagy fülemüle előfordul a területen, sajnos ez a nagy fülemüle állomány ez szűkül, ugyanúgy, mint a parti fecske, ami már nem a hullámtérre, hanem elsősorban a vízhez, a szakadó falakhoz kötődik.
3: Hogyha valaki erre tervezik mondjuk az útjukat kirándulni, akkor ha Nemzeti Park oldalára mennek, keresik az online térben, akkor kapnak valamiféle segítséget, mondjuk jó útmutatást?
4: Mindenképpen érdemes felkeresni a Nemzeti Park honlapját, ugyanis ott a területről, tehát erről a természetvédelmi területről és sok más egyébről is részletes képekkel alátámasztott leíratokat találhatnak, és még egy nagyon fontos és egy nagyon izgalmas túrára hívnám fel a figyelmet. Jövő hét szombaton 9-én egy partifecske túrára várja a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportja az érdeklődőket, ahol dr. Szép Tibor professzor úr fog egy érdekes kirándulást vezetni. Ez vízen történik, egy hajóval jönnek fel, és nem csak a partifecskékről, hanem Tiszáron mindent a legszakavatottabb szakértőtől hallgathatnak meg.
3: Mert hogyha valaki ugye csónakba ül, vagy hajóra ül, és onnan ugye ott úgy halad a Tiszán, más onnan kinézni, mint mondjuk benézni a víz közepébe.
4: Abszolút, hát ha valaki csak kenuval megy végig, vagy egy halászladikkal megy végig ezen a területen, majdnem biztos vagyok benne, hogy barnakányával találkozni fog, partifecskékkel találkozni fog, és nem véletlen, hogy ugye rétisas is átrepül majd felette, itt a térségben több rétisas fészkünk is van.
3: Hát köszönjük szépen, hogy találkoztunk az országjáró hallgatói nevében. Vendégünk volt Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Nyírség Szatmár Berek tájegység vezetője, és hívta önöket erre a vidékre, ha tehetik, jöjjenek.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Kalandozzunk tovább Balsára, Zsoldos Barnabási Jászó.
5: És még mindig a természet közelében maradunk. Vendégem Lénárd Ferenc, nagy révészdíjas révész, aki 57 évig dolgozott a Tiszán, Balsa és Kenézlő között. Hát legelőször, kedves Ferenc, ezt a nagy révészdíjat tisztázzuk már, hogy ezt a település adja, vagy azért sokkal szélesebb körben kell ebben gondolkodni, és mások ítélik oda a révésznek.
6: Szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Az előző kérdésre válaszolva, a nagyrévész díjat, a révészeknek van egy szövetsége, egy országos szövetsége, amit minden éven egy ilyen háromnapos konferencia keretében rendeznek meg, és ott vannak a beszámolók az óhaj-sóhaj panasz szempontjából, és a díjak, dicséretek átadása. Én ott kaptam meg a nagyrévész díjat két esetben is, és ez természetesen nem az önkormányzat, hanem a még akkor a Réfajósok Országos Szövetségének nevezett testület volt, de most már átkeresztelték Magyar Révészek Egyesületévé.
5: Na most ugye mondtam, hogy Balsa és Kenézlő között van ez a komp közlekedés, hiszen a hidat valamikor 1944-ben felrobbantották, ez azóta nem létezik, és a folyón való átkelést önök biztosították. Hát 57 év az nem kevés idő. Hogyan kezdődött?
6: Hát végül is én cipész szakmát tanultam, amit sikeresen el is végeztem, és a vizsga után egy évig dolgoztam a Gáva-Vencselői Cipőipari Szövetkezetbe. Hát ott egy konfliktus kapcsán felmondtam, és elindultam munkát keresni. És a Tokaji hídon mentem keresztül, akkor láttam meg, hogy jön egy hajó a híd alatt. És akkor, hogy lenéztem, hát még a szívem is megdobbant, mondom, a mindenit neki, hát egy ilyen kellene nekem. Jó, sétálok tovább, összefutottam egy ismerősömmel, és kérdi, hogy mit keresel itt. Hát mondom, munkát keresnék. És milyen munkát szeretnél? Hát mondom, ne is csak, de szeretnék hajós lenni.
5: Azt és nem... akkor ez sikerült is. Sikerült. Csak azért, mert szorít az idő bennünket. Igen. És akkor vizsgákat kellett tenni, és akkor így lett belőle révész.
6: Természetesen matrózként kezdtem, majd kishajóvezetői, gépkezelői, uszálykormányosi, úszómunkagépvezetői vizsgát, révészvizsgát, rádiós vizsgát, vagy 5 vagy 6 képesítést szereztem 11 év alatt. Majd 1980-ban kerültem Balsára, révésznek, ugyanis elment nyugdíjba egy idős révészbácsi, és ő helyette keresnek egy embert.
5: Gyorsan tisztázzuk már, hogy mi a hidas és a komp közötti különbség. Nekem van egy magyarázatom, de a szakembertől várom.
6: Hát a hidas az fából készült, a komp pedig vasból.
5: Na most ugye itt a víz az nagyon gyenge sodrású, a csákját is kellett használni, hogy átmenjen a hidas.
6: 2 évig húzni kellett kézzel mindenképpen, mert másképp nem ment át a hidas, mert a tiszalöki vízi erőmű visszadúzassza úgy a vizet, hogy szinte nincs folyás a víznek. Áradó vizeknél ki szoktuk használni úgy, hogy keszegelés, úgy szoktuk mondani szaknyelven, a komp hátulját hosszúra engedjük, az elejét rövidre, és akkor a víznek a sodrása, a tolóerejének a hatására átviszi a kompot a túloldalra.
5: Valami olyan esemény volt-e ezzel ott az 57 év alatt, ami nagyon benne maradt Lénárd Ferencben?
6: Hát hál' Istennek különös esemény nem történt az esetemben, tehát balesetre gondolok, vagy olyan. Tehát tökéletesen elvégeztem a munkámat, amivel az önkormányzat is meg volt elégedve.
5: Nem akarom megelőlegezni a választ, de remélem, hogy a Tiszát azért rendszeresen megnézi, hogy ma reggel volt-e, erre én kíváncsi vagyok.
6: Hát természetesen voltam, 2-szer is voltam le. A fiam nem úgy örökölte tőlem, hanem betársult hozzám.
5: Igen. Igen, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Lénárd Ferenc, nagy révészdíjas révész volt a vendégem Balsáról.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor átkelt a révvel Juhász Roland, természetfotós, fotós, portréfotós itt a Tiszán. Meg tudná mondani, hogy hányszor kelt át, hogy jó témát találjon? Vagy ez annyira természetes, mint hogy itt átmegyünk az utca egyik oldaláról a másikra, hogy révvel átmegyünk mondjuk a vizen?
7: Nálam már abszolút természetes. Most már mondhatni heti rendszerességgel megteszem. Ugye 19. éve már, hogy fotózom, és az elmúlt években eléggé iparosodott nálam ez a szakma, tehát cégeknek gyártok folyamatosan reklámanyagot, amiben kreativitás ugyan van, de örömömet már kevésbé lelem benne, ezért is megfelelő hely nekem most már otthonom Gálamencselő, itt a Tisza part közelsége, ez gyakran feltölt. Ugye itt megtalálom azt az érzést, amit egyébként a mindennapokban a napi rutin alatt nem. Ez pedig a nyugalom.
0: A nyugalom, milyen fontos a nyugalom még akkor is, hogyha esetleg erre áldozni kell, hogy ezt a nyugalmat megtaláljuk. Például korán kell kelni, mert például a víz felett a köd, amiről mesélt, ahogy az felszáll az a pára, hát az valami mesébe élő. Nem véletlenül, hogy gyakran fotóz hajnalban.
7: Ez így van, nagyon jól látja. Kell hozzá türelem, és igen, aki korán kell, aranyat lel, és rengeteg szúnyogcsípést, de mindenképpen megéri.
0: Melyik az a kedves pillanat, vagy melyik az a kedvenc hely, ahová szívesen kimegy a Tisza környékén, vagy itt Gálamencselő környékén, akár legyen ez egy búzatábla, vagy valami természeti érték, amit szívesen fényképez, akár többször is, mert mindig egy kicsit más.
7: Én maradnék a Tisza partnál. Minden évszakban más arcát mutatja, és évszakon belül is ugye minden napszakban más szépséget látunk meg benne.
0: Melyik az a pillanat, amit a legjobban keres? Mi az, amit keres a képeken, amit meg szeretne mutatni nekünk, nézelődőknek?
7: A képek nem beszélnek, de én a csendet és a nyugalmat szeretném visszaadni valahogyan.
0: Talán ebből van a legkevesebb mostanság nekünk.
7: Igen, és kevesen érezzük, hogy valójában ez tölt minket.
0: Nagyon fontos, amit mond, hogy ez tölt minket a csend, hogy tudjunk csendben lenni, és akkor is meglátni az értékeket, és akár a saját közvetlen közelünkben, tehát akár a szülőföldünkön, bár ön azért egész messzire is elkalandozott, mondta, hogy nagyon vad és nagyon vadregényes tájakon is fényképezett.
7: Igen, 7 évet éltem Norvégiában. Itt főállásomnak köszönhetően azért volt bőven szabad időm természetfotózni, tanulni és kiélni ezen vágyaimat.
0: Hozott is egy képet, ugye összehasonlítottuk egy kicsit a tiszai képet a norvég világgal, és hát ott is a köd meg a pára. Úgy látszik ez a pillanat, ez az tűnékeny pillanat, ami az ön szívének oly kedves, ez látható itt a fényképen is. Hol készült ez a kép?
7: Norvégia gyakorlatilag mértanilag is a Kellős közepén, a kisváros nevek van, viszont hozzáfűzném, hogy igen, gyönyörű helyeken fotóztam, de itt Gálamencselőn a Tisza partnál kaptam vissza azt, amikor várok egy tökéletes pillanatot, ugye, amikor a párán megtörik a fény, ugye párosul egy otthon vagyok érzéssel. Ezt azért a világ egyik pontján sem éreztem.
0: Meg tudtam mutatni ezt az otthon élményt, akár itt a közvetlen környezetének? Tudom, hogy Roland zárkózott, inkább szeret fényképezni, de hát ha volt olyan kiállítás, amire már meg tudta hívni itt a környékbelieket, meg tudta mutatni, hogy itthon, otthon vagyunk.
7: Többen motiválnak ebbe az irányba, hogy kellene ilyen kiállítás. Még nem jött össze, még én sem vettem komolyan, de egyre nagyobb nyomás alatt vagyok ezen a területen, úgyhogy hamarosan.
0: Hát akkor nagyon sok jó kép készüljön itt Gálamencselőn, a Tisza partján és a környéken, és ezeket mutassa is meg, mert a csendet nagyon keresjük, az ön képeim pedig ott vannak, a nyugalomba burkolt csendes pillanatok, amelyekre vágyunk. Juhász Roland természetfotós volt itt a vendégünk Gálamencselőn.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És a folytatásban egy kicsit kalandozunk tovább, a természeti értékek után kulturális értékekről lesz szó. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fénykép készült azon a helyen is, amelynek gazdasszonyával, ötletadójával Domokos István beszélget hamarosan.
3: Köszönjük szépen a szót, Szilvia, a német nemzetiség múltjáról, jelenéről beszélgetünk, és egy picit a jövőt is majd érintjük vendégünkkel, Csisztó Miklósné, ahogyan is sokan ismerik, Borcsékhez itt csókolom, és hát viseletben érkezett nagyon szépen felöltözve. Ezt a viseletet itt hogyan hívják, vagy miképpen szokták ezt nevezni?
8: Hát ez igazából nem német nemzetiségi ruha, hanem hagyományápolós ruha, mert a vencselői sváboknak nem volt igazi német nemzetiségi ruhájuk, de mégis, hogy eltérjek a többiektől, hogy kiváljak belőlük, mégis egy közösséghez tartozom, ezért jöttem ebbe a ruhába.
3: És a németek hogyan kerülnek Gálamencselőre, szóval honnan érkeznek ide és telepednek itt le?
8: A török hódoltságú után Magyarország nagy területei elnéptelenedtek, elvadonosodtak, Németországban pedig megszaporulódott a lakosság, ezért nem tudtak nekik helyet adni. A sváboknál a legkisebb fiú örökölte a vagyont, ezért a nagyobbaknak el kellett menniük. És mivel itt voltak a szabad jó termőföldek, ezért idehozták őket. Hajóval a Dunán érkeztek a 17.-18. században hozzánk, három fázisba érkeztek ide a németek, a német telepesek, mi hozzánk a második fázisban, Mária Terézia ideje alatt érkeztek a svábok.
3: Tehát ilyenkor mindent fölpakoltak, ahonnan érkeztek egy hajóra, ennek a hajónak is van egy neve.
8: Ulm. Ulmból indultak, Ummelsatter a hajó neve. Ulmból indult, addig szekerekkel mentek, onnan pedig Budáig hajóval, onnan pedig megint szekerekkel érkeztek a helyekre.
3: És ugye itt otthonra leltek, családot alapítottak, és úgy szépen kialakult a közösség, aminek ugye ma is megvan a lenyomata, mert van egy múzeum, amiben ugye a múltat is őrzik.
8: Nem csak egy múzeum, hanem az utca, a sváb falu, amit az Újvencsellőnek hívtak. A magyar falu volt az Óvencsellő, és ebbe az utcába akkor 55 telepes és 7 zsellér körülbelül ennyi érkezett, és ők népesítették be ezt az utcát. Egyforma házakat építettek, kaptak földet, kaptak építési anyagot, és itt települtek le. Először mindig a saját családjukból alkottak családot, de aztán már szűkült a kör, ezért a magyarokkal is házasodtak, keveredtek.
3: És ezek a házak, amelyeket akkor építettek, akkor tájt így építészetileg, hogyan néznek, hogyan lehet ezt leírni? Mi ennek a jellegzetessége?
8: Ez egy hosszú ház, amelynek három
3: rész... Nagy portával?
8: Igen, nagy portával. Elől volt a tiszta szoba, középen a konyha, hátul a hátsó szoba, kamra, istálló és a csűr, velük szembe pedig egy nyári konyha, ami általában két helyiségből állt, és a tavasztól késő őszig ott tartózkodtak.
3: És nagyon sok településen ugye ez a hosszú porta, a hosszú ház és egy nagy kapu bejáró az, ami jellemzi. Itt is így van?
8: Igen, itt is így van, meg még csűr is járul hozzá, és ezek voltak a élethez való feltételeik.
3: Na és ha bemegyünk ebbe a múzeumba, amit önök itt létrehoztak, hagyományőrző múzeumban, német nemzetiség múltat mutatják meg, mikkel lehet találkozni?
8: 2010-ben alakult meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat, utána vettünk egy házat, egy sváb házat, és azt elkezdtük felújítani, felhívtuk a lakosság figyelmét, bútorokat, eszközöket, tárgyakat, mindent mindenki hozott, ezeket a neveket felírtuk, ki van téve a múzeum falára, hogy kitől kaptuk, szinte az utolsó percen kezdtük ezt a munkát el, mert majdnem elveszett a rengeteg érték, de nagyon szépen sikerült berendezni. Még Budapestről is volt itt látogatónk, aki szakértő ehhez képest, és ő is azt mondta, hogy maximálisan meg van elégedve a múzeum korhű berendezésével.
3: És hogyan tetszik látni a fiatalokat, hogyan lehet bevonni ebbe a munkába, ebbe a múlt megőrzésébe, meg pontosabban megélésébe?
8: Én pedagógus vagyok, és elkezdjük már az iskolába. A gyerekeknek fejlesztő foglalkozásokat, ilyen kézműves foglalkozásokat tartunk, népismereteket, nyári tábor, csváptábor tartunk, mindig egy hetes, ahol a gyerekkel megismertetjük a múltunkat, ők belőlük lesznek a fiatalokból pedig a felnőttek, és reméljük, hogy a hagyományt sikerül nekik átadni. Egyre nő a tagunk, 55-tel kezdtük 2010-ben, most 2026-ban 125 tagunk van, ugye van elhalálozás, jövés, fiatalítunk.
3: Ez szép szám, több mint 100, ez nagyon szép szám.
8: Igen, igen, örülök is neki, mert élvezettel jönnek, alig várják a rendezvényeinket, vidámak, jó hangulatúak, segítőkészek, úgyhogy lehet rájuk.
3: Ennek van egyfajta megtartó ereje, szóval, igen, hogy igen, itt akarnak maradni, jó a közösség, vagy mondjuk elmennek tanulni, akkor és persze van megfelelő munka, akkor visszajönnek, mert ez is lehet egy húzóerő, hogy visszavágyik az ember oda, ahol született, és ugye az ismerettsége ott van, a családja ott van.
8: Igen, visszavágynak, de nem biztos, hogy visszaköltöznek, de a múltjukat nem szégyellik. Büszkén vallják, eljönnek a rendezvényekre, a kicsitől a nagyig, nekünk már ez is érték, hogy fennmarad.
3: És amíg ugye készülnek majd június 27, jól igen, tudom, sváb nap lesz?
8: Sváb nap, nem, igen.
3: Az erről szól, ugye, ez nagy találkozás.
8: Így. És a környék települése is jönnek, valamint tagja vagyunk a Borsod és a Szabolcs megyei Német Önkormányzatnak és Egyesületnek, és ők is meglátogatnak ilyenkor bennünket, eljönnek örömmel, tanulunk egymástól, mi is elmegyünk más rendezvényeire.
3: Én nagy lelkesedéssel beszél erről, szóval szívét, lelkét beleteszi, ahogy látom, csak azért mondom, mert hogy rádióban vagyunk, itt nem látják azt, hogy csillog a szeme, mosolyog, miközben ezt mondja, persze készítünk majd egy fényképet, fotográfiát is, ami a Kossuth Rádió Facebook oldalán majd mindezt el is árulja, aki oda kattint. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Csisztó Miklósné Borcsinak, hogy beszélt a Német Nemzetiségi itteni munkájáról és összetartó közösségéről.
0: Köszönöm, és szeretettel várunk mindenkit a községünkben. Megmutatjuk a múzeumot és értékeinket.
3: Köszönjük.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És a folytatásban egy olyan, talán az országban egyedülálló kincsről, értékről lesz szó, amely a Német Nemzetiségi Önkormányzat égisze alatt született meg. Danku Károlyné Ildikó érkezett meg hozzánk, szintén szép viseletbe, bár mondta, hogy ez nem a hagyományos sváb viselet, mert ezen a vidéken az kevésbé volt jellemző, vagy maradt meg. De van egy olyan kincses ládájuk, egy épületük, amelyben sok-sok kincs van. Méghozzá egyet-kettőt el is hozott belőle. Például egy nagyon-nagyon régi, megsárgult, barna imakönyvet tetszik tartani a kezébe, Ildikó. Mi ennek a története?
9: Ez az imakönyv igazából a nagymamámnak az imakönyve, aki D-türk keresztényé született, Türk Anna örökségéből őrzünk.
0: Be is van jegyezve természetesen az imakönyv első lapjára, szép szálkás írás.
9: 1900-ba született, és az imakönyv az valószínű 1942-be került a tulajdonába, mert ez a dátum van feljegyezve benne. Egy 37-es kiadású, örökimádás imakönyv.
0: És hát ilyen imakönyvek, ilyen rózsafűzérek és szentképek gyűjteménye, amivel büszkélkedhet Gáva Vencselő. Hogyan alakult ki ez a múzeum?
9: Hát ez a több mint 10 évre nyúlik vissza a múzeumnak a története. A Schwab-ház vagy helytörténeti gyűjteménynek a berendezése során nagyon sok szentképet, felajánlást kaptunk, és egy idő után már annyi sok volt belőle, hogy nem tudtuk, hogy elhelyezni abba a gyűjteménybe, és az önkormányzatnak volt a tulajdonában egy régi parasztház, amit egy kicsit kicsinosítgattak, és abba került elhelyezésre 2015-ben a szentképgyűjtemény. Az önkormányzatnak ugyancsak a valamikor is Schwab-faluban, jelenleg Kápolna utca, ott van egy másik ingatlana, amire pályázati forrásból sikerült pénzt szerezni, és az felújításra került, és abba 2025-be költöztettük át ezt a gyűjteményt.
0: Hogyan kell ezt elképzelni, ezek imakönyvek, rózsafüzérek? De hát hozott egy gyönyörű régi képet is, Jézus áll rajta, tehát egy Jézus kép, tehát gondolom, hogy azért vannak ilyen fali képek is.
9: Így van, a három helyiségből áll a gyűjtemény, a falakon nagyméretű képeket kell elgondolni, egy ilyen 60x80 centis legalább, illetve vannak nagy fekvőképek is, ami akár másfél méter széles is van, és ezek igazából nem az adja a gyűjteménynek az értékét, hogy magába ezek egy festmények, vagy hogy a képek értékesek, hanem inkább a darabszám az, ami. Ezek a képek jellemzően a 1900-as évek második felétől kerültek az emberek birtokába, tehát ha valaki elképzel egy régi paraszti szobát, össze volt rakva a két ágy, és a két ágy fölött volt minden házba szinte szentkép, és a gyűjteménybe úgy került elhelyezésre, hogy az egyik helyiségbe abba a Jézus szíve, Mária szíve képek vannak, egy másikba a Szent Család, és a harmadikba pedig a Szent Háromság, illetve Jézus kereszthalálához kapcsolódó képek. Ugye a szobákban, vagy a kiállító termekben vannak különböző tárlók, ahol az ilyen apróbb tárgyak kerültek elhelyezésre, mint az imakönyve, feszületek. Vannak templomi textíliák is, tehát régi keresztszemes, hímzett oltárterítő, vagy templomi lobogó. Van latin nyelmű misekönyv, amit az egyháztól kaptunk kölcsön. Persejező, amin kis csengettyű van.
0: Ez igazi zarándok helyé is válhat, én azt hiszem. Tehát olyan értéke, egy olyan szelete a kultúrtörténetünknek az egyházi relikviák, képek gyűjteménye, ami nagyon különleges, és tényleg nem nagyon tudunk másról az országban, csak erről a Gáva Vencselőiről. Érkeznek mondjuk Nagy Mária ünnepekkor, vagy katolikus ünnepekkor, mert ugye a svábok katolikusok, tehát érkeznek turisták, érdeklődők, akár ilyen zarándok turizmus is felfűzhető rá?
9: Inkább a településünk kötődő emberek, akik innen származnak el, vagy családtagjaikat elhozzák, hogy megmutassák nekik ezt a gyűjteményt, illetve más sváb közösségekből is, vagy rendezvényeink alkalmával mindig lehetőséget biztosítunk, hogy akármelyik gyűjteményünket megtekintessék.
0: Jöjjenek Gáva Vencselőre, keressék a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, és a Szentkép gyűjteménybe, meg a Schwab-házba is, a Tájházba is ellátogathatnak. Különleges értékek és mesélő tárgyak valóban. Danku Károlyné Ildikó hívogatta önöket az országjáróban, a Szentkép gyűjteménybe.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Népek és történelmi korok babái jól megférnek egymás mellett egy fedél alatt. A rongybabától a porcelánbabákig különleges ruhaköltemények és életképek a Gáva Vencselői Baba Múzeumban. Majd itt tedd rá, úgy tedd rá, aprók tánca és hagyományőrzés az év jeles napjait követve a balsai óvodások dalos hétköznapjaiba is bekukkantunk. Két tiszaparti településről, Gáva Vencsellőről és Balsáról jelentkezik ma az ország Járó magazin. Kalandozzanak velünk egészen negyed hatig, már is folytatjuk. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén. Ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének. A Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere a Facebook oldalán közzétett videóban. Kapitány István azt is mondta, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket. Ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. A leendő miniszter arról is beszélt, felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behazatalát. Egyre aggasztóbb az a száj Magyarországon, hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már csontszáraz az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd, a következő napokban emelkedik a hőmérséklet, és jelentős csapadék sem várható. A MAGOSZ főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Cseh Tibor András elmondta, az elmúlt évtizedben volt az 5 legszárazabb és az 5 legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri a száj okozza. A szakember szerint a legfontosabb lépés, hogy a Tisza vízszintjét megemeljék, és csak utána lehet beszélni öntözésről és vizet a tájba programról. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek. Zelenszkij arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Donald Trump amerikai elnök tegnap levélben értesítette a kongresszust, hogy megszűntnek nyilvánítja az Iránnal folytatott fegyveres harcot. A bejelentésre azt követően került sor, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akciókhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, ezért a tartós béke érdekében szükséges az éberség fenntartása. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódikon pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. A fővárosban ma tisztítják a Margit hidat, a munka délután 3:30-ig tart. A mosást környezetkímélő technológiával, kézi és gépi erővel végzik. A közlekedőket fokozott figyelemre kérik, a munkagépek és az ott dolgozók miatt. Napos gomoly felhős idő várható, eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben melegebb lesz. Estére 11-16 fok közé hűl a levegő.
0: Műsorajánlat.
3: A Rádió Kabaré mai sztárvendége Csankó Zoltán.
4: Bárai Iboly rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a 7. részben a kecske megellett.
3: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Gáva Váncsellőn és Balsán kalandozik ma az Országjáró magazin, és sokféle módon beszéltünk már a közösségekről, közösségépítésről és értékátadásról lesz szó a folytatásban is. Domokos Istváni a szó.
5: A felnövekvő generációról beszélgetünk, érkezett hozzánk Nánásiné, Szabolcsi Mónika, Rakovszki Sámuel általános iskola és alapfokú művészetiskola igazgatóasszonya és két ifjú hölgy, Cenevirág Lelle és Veres Katinka. Szóval itt az ifjúság azért nagyon aktív, jól mondom, igazgatónő.
6: Igen, nagyon aktívak.
5: Ez minek köszönhető? Gondolom, ilyen a pedagógus tétel, összetétel az iskolában, ami ugye tudja motiválni a fiatalokat.
6: Igen, azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy pedagógusaink is elég motiváltak, és nagyon sok olyan programot találnak ki, azon kívül az alapfeladatunk, hogy oktassuk a gyermekeket, hogy ezek a gyermekek jól is érezzék itt magukat, és kapcsolatot tartsunk a településsel, a településen élő emberekkel, és az itteni intézményekkel is.
5: Hát osztanak, szoroznak, ugye a hétköznapokban az általános iskolában meg sok mindennel foglalkoznak, amivel ugye kell, de az alapfokú művészetiskola egy irány.
6: Így van, egy irány. Igazából nálunk képzőművészet az, ami a művészetiskola keretein belül működik. Ez látszik az iskolánkon is, hogyha valaki bejön, akkor ott az úgy gondolom, hogy nagyon jól tükrözi ezt a szellemiséget. De nyilván van énekkarunk, aminek a működését látjuk egy karácsonyi koncerten, vagy az iskolai rendezvényeinken, illetve nagyon fontos szerepet játszik a művészet. Igaz, hogy nem teljesen a művészetek, de igen, a művészetekhez tartozik a dráma is, és az ehhez kapcsolódó magyar irodalomhoz kapcsolódó programok, amelyeket a helyettes kolléganőm nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy lendülettel szervez.
5: De mi lehet a titok az iskolában, hogy a fiatalokat sikerül bevonni, és sok-sok mindenre elő mindjárt beszélünk, hogy mibe is?
6: A magyar szakos kolléganőm nagyon sok olyan programot szervez, amivel kimegyünk a településen élőkhöz is. Ez a boldogságóra, a boldogságprogram, a mosolyséta, vers utca, ezek a mindennapjaink részeivé válnak, és úgy gondolom, hogy a település is pozitívan veszi ezeket a kezdeményezéseinket.
5: Akkor fordulok Virághoz, meg Katinkához, mosolyséta, azt hogyan kell elképzelni, hogy az utcán sétált, és mindenkire rámosolyogtok?
7: Igazából írunk össze kis üzeneteket is, amik pozitív dolgokat tartalmaznak, és körbe megyünk a faluba, esetleg még táncolunk is, egy betanult táncot előadunk, és szétosztogatjuk ezeket a kis pozitív üzeneteket.
8: De például milyen üzenetek vannak? Ebből egyet-kettőt így be tudunk most itt, vagy fel tudunk idézni?
7: Hát például ezek az alapüzeneténk, mondjuk, hogy légy nagyon vidám, a te mosolyod a legszebb a világon, és nagyon jó látni, hogy az embereknek, bár ezek nagyon apró dolgok, de hogy mégis mennyire pozitív napot tudunk nekik ezzel szerezni.
8: És például az április 11-i napon, amikor a vers ünnepe van, ugye, akkor verseltek, mert ez is egy külön ilyen program, hogy Vers utca néven fut.
7: Itt igazából különböző gyerekek írhatnak fel verseket, a nevüket nem muszáj feltüntetni, leírhatják, hogy ők melyik utcában laknak, és kirakhatjuk, hogy ebben az utcában milyen verseket gyűjtöttek össze a gyerekek.
8: Ez is egy érdekes dolog a költészek napján, és itt ti fiatalok ezt hogyan élitek meg, vidáman?
7: Nagyon, és nekünk tényleg nagyon szuper magyar tanárunk van, aki mindenre olyan szinten motivál minket, hogy a legunalmasabb dolog is nekünk nagyon élvezetes, hála neki.
8: És az, amikor hátizsákba, meg különbözőféle módon bepakoljátok a könyveket, ez miről szól?
7: Igazából arra, hogy...
8: De jó pofa a dolog.
7: Igen, bármiféle dologban hozhatjuk a könyveinket, az íróeszközeinket, kivéve iskolatáskában.
8: Na de és akkor mibe?
7: Például egy...
8: De mibe vitted?
7: Én például egy babahordozóba vittem, de valaki vödörbe, és ez arra szolgál, hogy kicsit azokat a napokat is feldobhassuk ilyen különleges dolgokkal.
8: Itt olvasom, hogy valaki permetezőgépre szerelte föl a könyvét, ez igaz?
7: Igen, vannak nagyon ötletes diákjaink, akik ezekben nagyon jól benne vannak, és tényleg ezek nagyon jó dolgok, úgyhogy ezt más iskoláknak is ajánljuk, hogy ezt próbálják ki.
8: És a boldogságnap akkor az milyen? Itt minden nap boldog?
7: Ott is igazából hasonló a felépítése, hogy körbe megyünk a faluba, és mindenkinek próbálunk egy kis pozitivitást juttatni a napjába. Ezek is általában üzenetek.
8: És... annyi mindent csináltuk, és annyiféle dolgot, egyáltalán van idő tanulni minden mellett?
7: Hát muszáj, hogy legyen. Más választásunk nincsen, de ezeket nem kényszerből csináljuk, hanem mert mi is nagyon élvezzük.
8: Azért jó volt hallgatni, visszafordulok igazgatóasszonyhoz, hogy ennyi mindent be tudnak a saját hátizsákjukba tenni ezek a fiatalok, diákok, és magukkal viszik majd bármerre, és mennek tovább tanulni.
6: Így van, én ennek nagyon örülök, és én még egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy van-e a képzőművészethez kapcsolódóan egy megyei rajzversenyt, Kerülő Ferenc emlékrajzversenyt, amit már most több éve rendezünk meg egy volt pedagógusunknak az emlékére, aki a Gával Vencselő díszpolgára is volt, festőművész is volt, és úgy gondolom, hogy ez egy óriási nagy siker a megyében, hogy mindig körülbelül 200 gyermek részt vesz ezen a versenyen személyesen.
8: Köszönjük szépen, itt az országjáró hallgatóinak, ha tudunk egy olyan mondatot a fiatalokhoz fordulok mondani, hogy mosolyra fakadjanak?
7: Tanuljatok nagyon sokat, mert az nagyon fontos, és élvezzétek ezeket az iskolás éveket is, akkor is, ha néha nehéz.
8: Fogadjuk meg!
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A folytatásban mondhatnám azt, hogy tánclépésekben megyünk át Balsára. Hát ez egy kicsit nem igaz, de a táncról lesz szó. Domokos István után Zsoldos Barnabásé a szó.
9: Az igaz, hogy nem tánclépésben, de egy korosztállyal visszább lépünk, hiszen óvodásokról lesz szó. Gonetné Fogarasi Anita a óvónő a vendégem, és ennek az iskolának az a mottója, hogy így tedd rá, úgy tedd rá. Hát ez egy módszer, de mi mindent tartalmaz egy ilyen, hát eléggé tudományosnak, de mégis játékosnak hangzó módszer?
10: Hát annyit szeretnék elsősorban erről a étedrám módszerről elmondani, hogy óvodánkban hagyományápolásra épülő személyiségfejlesztő pedagógiai program alapján dolgozunk, és én egy éve kerültem ide az óvodába, és ehhez kapcsolódóan az étedrá képzésen vettem részt. Ez egy zenés, táncos mozgásfejlesztés, amely népi játékok, mondókák, dalos játékok segítségével fejleszti a gyerekeket a mindennapokba, és egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ha bármilyen rendezvényt az óvodában tartunk, akkor a gyerekek táncolnak, énekelnek, és szívesen vesznek részt ezeken az alkalmakon. Aztán az Itt Ted Rá programon kívül óvodánkban a jeles napokhoz kötődően is rendszeresen tartunk családi napokat, családi délutánokat. Ugye kiemelten fontosnak tartjuk a hagyományápolást, a szülőket ezekre a programokra, a családokat rendszeresen elhívjuk.
9: No, én ebbe belekapaszkodom, mert azért végzettségemet tekintve etnográfus vagyok, és ezeket a hagyományápolású eseményeket, ha felveszik a mindennapokba, az eseményekbe, mi mindenre figyelnek oda és irányítják rá a gyermekek figyelmét 3-6 éves korig?
10: Szeptembertől kezdődően ebben a nevelési évünkben is már szeptember 30-án Mihály napi vásárt tartottunk, ahol igyekeztünk egy vásári hangulatot teremteni az óvodánkban. Aztán a népmese napja alkalmából elkirándultunk a szomszédos településre, Paszabra, a helyi népművészeti szőttesházba.
9: Bocsánat, hogy beleszólok megint, de hát ez a feladatom. Itt Balsán már nem gyakorolják a szőttes készítést, tehát el kell menni Paszabra, mondjuk hála is Istennek közel van.
10: Hát azért mentünk el, mert ott ebben a tájházban egy igazi szövőszéket is megláthattak a gyerekek, aztán különféle eszközöket a régi időkből, ami nagyon tetszett nekik, mert a népmesék világába találták egy kicsit magukat, és közelebbről megszemlélhették ezeket a régi kort idéző eszközöket, a szövőszékbe is beültek, és így nagyon tetszett nekik, mert az élmény, a tapasztalatszerzés az nagyon fontos az óvodai nevelésünkben, hogy személyesen lássák és tapasztalják a dolgokat, ne csak mi beszéljünk nekik róla.
9: Na most annyit azért áruljunk el, hogy hány éves, vagy milyen korcsoportok vannak itt az óvodában, mert hát ez egy nagyon kis település, nem éri el a 800 főt az itt élőknek a száma.
10: Egy vegyes korcsoportú óvodánk van, ahol kicsi, középső és nagycsoportos gyerekeket nevelünk, de minden korosztály számára differenciáltan igyekszünk tevékenységet biztosítani. Megfelelő személyzetünk van, tehát nem magas a csoportlétszámunk, ezért az egyéni bánásmódot azt nagyon jól tudjuk alkalmazni, ami mostanság a gyerekeknek nagy előny, és ugye integráló intézményként hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekeket is tudunk fogadni.
9: Azt gondolom, hogy van még egy fél percünk, hogy befejezhetjük a beszélgetést, hogy más települések szülői is hozzák ide a gyermekeket, tehát nem viszik el innen, mint lehet ilyet tapasztalni, hanem ide hozzák. Akkor ebben van valami titok?
10: Igen. Hát azért vannak olyan szülők, akik erényben részesítik az alacsonyabb csoport létszámot. Úgy gondolják, és ez a valóságban is így van, hogy sokkal több idő jut egy gyerekre, hogyha alacsonyabb a csoport létszám.
9: Én, kedves hallgatóik, vissza is adom a szót Cifra Szilviának, Gonetné Fogarasi Anita volt a vendégem, a helyi óvoda vezetője.
10: Köszönöm.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Egy időutazás részesei lehetünk most, méghozzá babák segítségével. Kenderné Türk Ágnes érkezett meg hozzánk, és ez egy csodálatos, szép, hosszú hajú baba, amelyen szépen zenél. Hát ezzel azért olyan nagyon látszani nem lehet, inkább csak ölelgetni, szeretgetni. Mi ennek a története, Ágnes?
2: Szeretettel köszöntöm én is a Kossuth Rádió műsor hallgatóit. Igazából a történet az, hogy elmentem és keresgéltem babákat ilyen régiségvásárokon, és egy régiségvásáron vettem meg, tetszett, hogy zenél. Nem csak ez az egy baba, zenélő babám, de ennek olyan kellemes a hangja.
1: Nyilván... Igen, a karácsony este jutott nekem rögtön.

0: más kisebb fajta babákat is összegyűjtök. Van olyan eset, hogy a faluból is szoktak hozni régi babákat, unokák babáit, mert a mai gyerekek igazából nem nagyon szeretnek babázni, és egész pici koszos babákat, és én nekem az az öröm, hogyha rendbe rakom őket. Hajukat kimosom, ruhájukat kikeményítem, és örömmel tölt el, hogyha szépen ülnek sorba a babák úgy, ahogy kell.
1: Úgy, mint a rendes unokák akár, vagy a gyerekek. Hozott különféle babákat. Vannak, amelyek akár ilyen talapzatra ráállítva is, mint kiállítási darab megnézhetők, és azt mondta Ágnes, hogy mindegyiknek története van. Annak a fonott hajú, hosszú hajú babának mi a története?
0: 2011-től kezdtem el gyűjteni a babákat, hát akkor egy bizonyos kort elértem, és mindig az volt az álmom, hogy én babákat gyűjtsek. Nagyon szerettem a babákat gyerekkoromban.
1: És volt babája? Mert ugye van, amikor abból van a gyűjtőszem, vedi, hogy nem lehetett gyerekként.
0: Egy vágy. Tehát nekem szerény körülmények között éltünk, és egy kicsi néger babám volt, illetve Kanadából, amikor hazajöttek a nagynénimék, nagy álom, egy Barbie babát kaptam. És érdekes módon ezek a babák eltűntek. Biztos annak köszönhető, hogy anyukám 14 éves koromban azt mondta, hogy már pedig a babázást befejeztük. Tehát én 8. osztályos koromig babáztam, utána ez úgy elfelejtődött. Leérettségiztem, főiskola, a gyerek született, és amikor a gyerek már felnőtt, a fiam, akkor támogattak ebbe, hogy én úgy szeretnék babákat gyűjteni, és mindig rácsodálkoztam bármelyik babára. Tehát még minden babában megvan a szépség. Akár még sokszor úgy szoktam venni babát, vagy úgy nézek, hogy csodálatos a ruhája. Lehet, hogy ez egy nem olyan gyűjtői szenvedés, de olyan szépen néznek rám. Tehát ha van olyan baba, ami úgy szépen nézem, akkor nem tudom ott hagyni.
1: Hát bizony, biztos, hogy nagyon sokan szépen néznek Ágnesre, amikor elmennek és megnézik az otthonában, gyakorlatilag már múzeum, már kialakított kis teret. Mert azt mondta, hogy azért van ebbe valami sorsszerűség, hogy hol lakik és hol laknak a babák.
0: Hát igazából ez a Vencselői területen található épület, és 2013-ban került a tulajdonunkba, és ez régen egy kántortanítói lakás volt. A faluba, különösen a Vencselői részen úgy vonult be, hogy a Szabó tanító bácsi lakásra, mert hogy ez egy szolgálati lakás volt, és egy nagy tanterem. És igazából a tanterembe kezdtem el rakosgatni, mert ugye előtte 2 évvel gyűjtöttem a szobába, a szekrény tetején, polcokra, de hát nem fért, hál' Istennek kinőttem. És így már lassan ott tartok, hogy lehet, hogy ezt a tantermet is ki fogom nőni, szükség lenne polcokra, még a falra, de igazából visszatértem valóban, mert egy iskola, egy kisiskola lett számomra, pláne, hogy ez régen egy iskola volt, még mi is jártunk oda, sőt a új iskola létrejötte után szűnt meg, de addig a gyerekek oda jártak ebédelni, sőt órákra is.
1: És vannak most csoportok, akár Balsáról, Gávavencsellőről, kisiskolások, óvodás csoportok, akik eljönnek és megnézik ezt a csodás baba gyűjteményt, és akkor lehet nekik mesélni?
0: Az az igazság, hogy nem hirdetem úgy meg, de szájról
1: szájra. Itt az utolsó pillanat, most már meghirdettük.
0: Igen, most már meghirdettük. Szájról szájra terjed, és az óvodás csoportok, a régi munkahelyemről az iskolás csoportok, a nyugdíjasok, az idősek klubja, nagymamák elhozzák a lányunokákat, a szomszédos településről is volt már csoportok, tehát itt szájhagyomány útján azért szoktak jönni, szívesen fogadom őket, tehát szólnak előtte telefonon, és akkor, ha otthon vagyok, szívesen várom. Tehát nincs nyitvatartásom, mert ugye ez a magam gyönyörűségére van.
1: És ezt a maga gyönyörűségére összegyűjtött baba gyűjteményt, kollekciót most már meg fogja mutatni, biztos vagyok benne nagyon sok embernek, úgyhogy keressék Kenderné Türk Ágnest itt Gávavencsellőn, hogyha csodálatos múltbéli utazásra indulnának a babák nyomába. Nagyon szépek a babák, a Kossuth Rádió Facebook oldalán néhányat holnap meg is nézhetnek.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Az előzőekben babagyűjteményekről volt szó, és hát itt leánybabákat hozott nekünk Ágnes, biztos vagyok benne, hogy van benne legény is a gyűjteményében. Na hát a legényeket inkább a Tiszapart csábítja. Horgászkalandok jönnek Zsoldos Barnabással.
3: És Radóczi János, a Balsai Horgász Egyesület elnöke a vendégem. Hát azt gondolom, hogy itt vadregényes ez az egész táj, mert a Bodrogot is lehet említeni, a Lónyai csatornát is, szóval hol és hány helyen lehet itt horgászni?
4: Azon kívül még van még a Karádi főcsatorna, ami szintén hozzánk tartozik, illetve van összesen olyan 90 hektárnyi holtág, köztük a Vajdácskai holtág, illetve a Bodroghalászi holtágok.
3: Hát ezt még felsorol.

0: észben tartani is elegendő, és halban gazdag ez a sok-sok víz, amit felsorolt?
1: Hát mi értékesítjük rá a területi engedélyt, tehát mi más nem mondhatunk, csak azt, hogy gazdag, de egyébként valóban népszerű, főleg a bodrog, és sok esetben átírnak a Tiszáról oda a Bodrog folyóra, mert a folyó az tiszta vízű, lassú folyású, szaporodásra alkalmas, úgyhogy van benne bőven hal.
0: No, ha már a szaporodást említette, hát én azért tudom, hogy a halászati szövetkezet tulajdonosa is, és bizony két saját pontyfajta van, amit nemesítettek. Azért ezt ne hagyjuk ki a beszélgetésből.
1: Igen, egy pikkelyes nyurga típusú ponty az, amit ezelőtt vagy 15 évvel kísérleteztünk ki tulajdonképpen, mert ugye nem nemesítettük. Az a lényege, hogy a horgászok, illetve a keleti piac ezt a fajta halat szereti, valamint a szabolcsi tükrös az azért lett ki nemesítve, mert a Tesco-nak szállítottunk annak idején, és ők jobban szerették ezt a halat, mint a pikkelyest, mert itt a magyar házi asszonyok könnyebben tudták azt megtisztítani.
0: No, én az egy kicsit más irányba terelném a beszélgetésünket, hiszen ünnepelni is szoktak, és Nepomuki Szent János ünnepét megtartják. Hogyan jön Balsára Nepomuki Szent János?
1: Hát velem jött. Nem azért, mert Jánosnak hívnak engem is, hanem azért, mert a Tiszának a 140 kilométerén én itt sokáig tevékenykedtem, konkrétan 30 évig, és itt települtem le Balsán, és Mohácsról hoztam ezt a szokást, ugye a Halászati Szövetség sokat jelentott meg. Itt ez arról szól, hogy a vízenjáróknak a védőszentje Nepomuki Szent János, és ő neki a tiszteletére szoktunk olyan Jánoska nevezetű kis mécseseket elengedni a Tiszán, amikre ráérjük a kívánságunkat, óhajainkat, és aztán vagy bejön, vagy nem, de minden esetre reményt ad arra, hogy újra látjuk magunkat.
0: És ezt este engedik el, mert hiszen a mécsest meggyújtják, tehát ez még külön látványosság is?
1: Igen, ezt azért egy kisebb ünnepség előzi meg, ahol üdvözöljük egymást, mi vízenjárók, és megvárjuk azt az időszakot, amikor már érvényesülni tudnak a mécsesek a sötétben.
0: Itt a révésszel már beszélgettem arról, hogy nagyon gyenge a sodrása a folyónak. Ez kedvez a horgászoknak?
1: Mindenképpen. Egyrészt azért, mert be tudnak etetni, és nem viszi el a víz. A másik pedig az, hogy azért nem viszi el a horgot, de azért van egy hátránya is, mert hogyha volnának áradások, akkor a szaporulat is sokkal jobb lenne a Tiszában, és most egy kicsit a mérleg inkább a fogások irányába mozdult el.
0: Mikor volt a Tiszán legutoljára, vagy mikor megy legközelebb?
1: Én 150 méterre lakom a Tiszától, és hogyha kinézek az ablakon, akkor már látom a Tiszát, úgyhogy hogy nekem azért külön nem kell lemenni, de mivel vadászgatok is, át szoktam menni a másik oldalra, de hogyha megyünk a Bodrogra ellenőrizni, vagy telepíteni, vagy valami, tehát ez a Tisza nálam, ez napi objektum.
0: Hát, kedves hallgatóink, vendégem volt Radóczi János, Balsáról a Horgász Szövetség elnöke.

0: Fél 12 van, krumpli lángos, krumpli perec, gömböt, krumpli és krumplis futa, nagyanyáink majd elfeledett receptjei, a krumpli fesztivál különleges étkei és a környék vadban gazdag ízvilága. Majd kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Gáva Vencsellőn az országjáró kincses ládába. Tartsanak ma is velünk, Gáva Vencsellőn és Balsán kalandozunk egészen 17-ig. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Egy hét múlva, május 9-én tartja alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki, hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon, hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege az ország nagy részén már csontszáraz. A helyzet várhatóan gyorsan romlik, miután a következő napokban sem várható jelentős csapadék. Ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Napos, gomoly felhős idő várható, eső nélkül. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Napközben 19-25, este 11-16 fok lesz.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
0: Az országjáró kincses láda sokadik éve, már 8. éve járja velünk az országot. Természetesen, ha külhomba érkezik az országjáró műsora, akkor is visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, értékeket, mind a szavakban, mind pedig valóságos fizikai értelemben, amelyre az adott település, ahol megfordulunk, büszke, és szeretné, hogy a következő településen, ahová az országjáró műsora érkezik, egy kicsit meséljen róla. Az országjáró, talán sokan emlékeznek rá, múlt szombaton a 22. Herényi Virágút helyszínéről jelentkezett. Szombathely és Herény egyébként római kori alapokon nyugszik, és 1992-ben 38 aranypénzérmét találtak Herényben, római kori aranypénzérmét. 4 császár, köztük Claudius császár pénzérmei is köztük voltak, és Claudius császár pénzérmének hiteles másolatai kerültek díszdobozba foglalva múlt héten az országjáró kincses ládába. Ezekre a kincsekre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt hoztuk el Herényből ide, Gáva Vencsellőre, a Tisza partjára, amit kollégám Domokos István már is átad.
3: Köszönjük szépen a szót, Szilvia, és mellettem van a település polgármestere Berec János, aki szintén nem érkezett üres kézzel, mert hogy a kezében van egy olyan tárgy, amire hát büszkék, meg amit ábrázol az is. Egy képről van szó, amit a műsorban majd tovább viszünk az országjáró műsorával a következő helyszínre. De valójában mondjuk el a hallgatóknak is, hogy a művész, aki ezt festette, ezt a képet, mit alkotott?
4: A művész Karakó Lászlóné, helyi festőművésznőnk, nagyon sok természetközeli alkotása van, és hát a Tisza folyó, amelyet mi kértünk tőle, hogy fessen meg ezen a képen, amelyet tovább szeretnénk küldeni a következő helyszínre, és hát látszik, hogy mi is egy olyan ajándékot kapunk, érméket, amely a történelemmel egy kicsit összefügg, és nekünk is a Tisza folyó, a történelem, a természet közeliség több ezer éve itt folyik el mellettünk, tehát meghatároz a településünk múltját, jövőjét, vannak elképzeléseink is, hogy merre tovább a Tiszával kapcsolatban, ezért gondoltuk, hogy ezt a képet adjuk egyik ajándékként, illetve egy horgolt terítő, Natkóné Erzsike néni alkotása, amely pedig a település munkaszeretetét, önbecsülését, szorgalmát, a svábok szorgalmát jellemzi egy kicsit, hisz nagyon sok idős hölgy horgol, kézimunkázik, hímez, és különböző gyönyörű alkotásokat adnak a településünk számára, amelyből már több kiállítás is keletkezett az elmúlt évek során. Úgyhogy ezt a két tárgyat gondoltuk tovább küldeni a következő helyszínetekre.
3: Köszönjük szépen, megőrizzük, tovább visszük, mivel kincsről van szó, az országjáró kincses ládába helyezzük, de itt azért a településről is van mit beszélni, és mindez idáig azért nagyon sokan megszólaltak, és ebből az derült ki, hogy az alkotó közösség, meg az összetartó közösségnek ereje van, tehát itt sokan akarnak tenni azért, hogy itt szép legyen az élet.
4: Így van, így van, és bár megfogyatkozva, de törve nem, szoktuk mondani, tehát azért valamikor ez egy, mint az előző kollégának már ezt ecsetelték, egy 8-10 ezres település volt valamikor sok-sok évvel ezelőtt, most 3000 pár százan lakunk benne, de ez egyre jobban összegyúrja úgy gondolom a különböző kis közösségeket. Legyenek ezek egyházi közösségek, különböző intézményi közösségek. Ezt igyekszünk erősíteni a települési rendezvényekkel is, illetve mind olyan megmozdulásunkkal, amely egy kicsit viszi Gálóvencselő hírnevét, a jó hírünket, tényleg ezt a szorgalmas népnek a múltját.
3: És a Tiszával, mint turisztikai ugye, háttér lehetőség, ezzel tudnak élni, tudnak valamit kezdeni?
4: Ahogy szoktam mondani, és azt tudom, hogy szállóigévé vált, hogy az elmúlt 1000 évben itt folyt el mellettünk, és nem kezdtünk vele semmit. Természetesen voltak falusi kis strandok, amelyek a mai világban már ugye nem életképesek és megszűntek. Ezeket is próbáljuk majd újra generálni, voltak kezdeményezések, de a legfontosabb talán, amit most elindítottunk, egy régi csárda épületének megvásárlása lesz Balsa és Gálóvencselő között. Majd erről lehet, hogy a balsai polgármester asszony kollégina is fog beszélni. Közösen gondolkodunk, régiós gondolkodásba, tehát valamit kezdenünk kell, hogy a turistákat, a kerékpáros vízituristákat megállásra késztessük, itt maradjanak. A távlati tervünk majd egy kis étterem beindítása, ott, hogy nem mondjam, a csárda jellegét visszahozni, ami a múltban nagyon meghatározó volt a települések számára. Kicsit szkeptikus is vagyok néha azért a turizmussal, megmondom őszintén, tehát látszik itt a Tokaj nekünk a legfőbb, legközelebbi vonzerő, ugyebár az ő farvízükre szeretnénk egy kicsit ráülni, tehát az odaérkező vendégeket kicsábítani, de akár gasztronómiai, akár természetközeli dolgaink miatt, vadászat, halászat, és erről majd még beszélnek településünk polgárai. Reméljük, hogy sikerül nagyot lépnünk ezen a téren is előre majd.
3: És a település méretét, ha nézzük, akkor mekkora a település Gálóvencselő?
4: Hát nagyon nagy, hogy mondjam, mint régi sváb településről beszélünk, tehát a Tokaj-Nyíregyháza főúton, a Görögszállástól Sárospatak aljáig vannak a földjeink, úgymond, amely egy óriási töltetet ad a gazdáink számára. De mindez azt mondom, hogy tehát túl kicsi a lélekszám már hozzá. Tehát túl nagy erőfeszítés, sokkal kevesebb embernek akkora munkát letenni az asztalra, és az azért látszik több helyen a településen, hagyd ne mondjam, tehát kicsit leépült a közmunkaprogram, tehát nem nincs már annyi ember benne, mint régen volt. Így nehezebb olyan képet vetíteni a településről, amely azt mondom, hogy egy elvárható, tetszetős település képet mutatnak. Küzdünk, de...
3: De hogyan lehet itt megtartani az embereket, mondjuk még a fiatalokat is valamilyen formában visszacsalogatni, ha nem is nagy számba, de azért, hogy Gálóvencselő itt a következő 100 évben is ugye élni tudjon, működni tudjon, és hát olyan hely legyen, ahol jó lakni.
4: Ezen küzdünk, tehát ezen gyúrunk. Hál' Istennek az én Nyíregyházától nem vagyunk túl messze. Tehát elég sok fiatal kiköltözött már ide hozzánk, látják ezt a természetközeli vonzó, élhető település jelleget, bár nem könnyű, a vidéki élet szoktam mondani. Munkahelyekkel elég jól el vagyunk látva, tehát aki Gálóvencselőn nem talál munkát, az annak fel van adva leszkén, úgy gondolom. Több nagy vállalkozónk van, több nagy olyan cégünk, amely most is keresi a munkavállalókat, a munkaerőt. Vannak még további terveink, tehát mi próbáljuk, ilyen vállalkozó szellemmel próbálok hozzányúlni a dolgokhoz, és a vállalkozókat erősíteni. Önkormányzati szinten is vannak persze kezdeményezéseink, KFT, zöldség-gyümölcsfeldolgozó, tehát alá dolgozunk ezeknek a nagy cégeknek, és ez munkahelyeket teremt. Különböző pályázatokkal, cipőipari KTS-be varodás lányokat próbálunk képezni, szociális otthonunk utánpótlásába gondolkodunk már, ott is különböző pályázatokon jó béreket fognak most kapni a tanulólányok, úgyhogy minden egyes szegmens próbálunk életbe tartani, és minden apró pénzt megfogni, hogy minél több ember, családot megélhetéshez juttassunk. Tehát nekem ez a célom.
3: És ha körbenézünk Gáva Vencsellőn, meg itt a környéken, azért úgy látszik, hogy szorgalmasak az emberek, meg sok a zöld, tehát ez is csalogathatja ide az embereket. Mondjuk van még eladóház?
4: Kevesebb, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt
3: volt. Akkor ez már egy jó jel.
4: Ez már egy jó jel, tehát én azt mondom, hogy a családtámogatások, illetve egyéb tényezők is közrejátszottak ebben. Az ingatlanárak feljebb mentek, tehát ahhoz képest, ahogy valamikor kezdtük, tehát most már nehezebb megvásárolni egy tömbházat Gáva Vencsellőn, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, de ez az élhetőséget is kicsit javítja, én úgy gondolom, a színvonalat, szépülnek a porták. Azért 10 évvel ezelőtt, hagynem mondjam, nem volt egy építkezés sem. Most azért fiatal párok már építkeznek is a településen. Rengeteg lakásfelújítás történt, energetikai felújítások. Úgyhogy én azt mondom, hát van még mit csinálni. Tehát az útjaink, sok-sok olyan szegmens tudnék sorolni, amihez még mindig hozzá kell nyúlni, de lépésről lépésre, kockáról kockára építjük a falut.
3: Köszönjük szépen sok-sok minden itt Gáva Vencsellőn, hallhattuk az előzőekben. Berecz János polgármester volt a vendégünk, aki elhozta azt a kincset, ajándékot, amit tovább viszünk majd a műsor következő helyszínére.
2: Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
0: A hangok segítségével egy kicsit belekóstolunk a tájba. Berecz János érkezett meg hozzánk, és egy incsiklandó, savanyúságos tányérkát hozott, és azt mondta, hogy hát 26 féle saját termesztésű, saját alapanyagból készített savanyúsággal tudja kínálni a vendégeket, akik jönnek szép számmal. Hát hogyan kezdődött a történet? Előbb volt a bunka, aztán lett a savanyúság?
5: Hát először földműveléssel foglalkoztam, gazdálkodtam 23 hektár földön, és közben belecsöppentem ebbe a savanyúsággyártásba. Először csak savanyú káposztát gyártottam, aztán utána egyre jobban belemélyedtem ebbe az egészbe, aztán lassacskán mire összejött a végére, 26 fajtát kezdtünk el gyártani, plusz még vannak ilyen paprikakrémek, meg ilyesmi.
0: A földből adott az élet lehetőséget, és akkor ennek a feldolgozása jelenti most akár a megélhetést is. Milyen ízeket keresett? Tehát régi gyerekkori ízeket keresett, amikor a savanyúságokkal elkezdett foglalatoskodni?
5: Így van, az otthoni ízeket kerestem, azokat az ízeket, amit édesanyámig, nagyanyámigtól tanultam, vagy éreztem akkor, amikor ők gyártották, vagy ők csinálták, és azt próbáltam bevinni a családokhoz, amit én valamikor szerettem, és amit szeretek most is, úgyhogy...
0: Hát ez a biztos recept, hogy amit én szerettem, az valószínűleg másnak is kedves lehet, és egyébként ugye a jóféle savanyúság az úgy roppan, annak van íze, zamata, nem egyenízű, és közben kiérződik a különféle zöldségek íze is.
5: Minden zöldségnek külön-külön kell, hogy érezzen az íze, és próbáltam olyan paprikákat, olyanokat előszedni, amik a régi hagyományos magyar termesztésű paprikák, és de viszont már vannak azok a fajták, amiket már újítanak, és akkor hát egyre többet több nemesítenek, egyre több fajtákat, és szóval ezekből a fajtákból próbáltam meg, úgyhogy csak savanyítva, töltve, ahogy igény van rá, és ahogy bírjuk a kétkezi munkával.
0: Hát igen, és ugye a kétkezi munka mellé ugye a kitettség is ott van, meg a jó Isten kegyelme, hogy van elég csapadék például, ugye most várják az esőt, én azt hiszem itt a gazdálkodók a környéken.
5: Hát igen, nagyon várják, és az a baj, hogy ezek a növények nagyon ki vannak téve az időnek, és ez az, hogy nincs eső nálunk, ez most nagyon nagy hiány. Szóval nagyon minden kiszárad, minden, ami olyasmi földbe van vetve, az elszárad, nem kiel ki, és ezzel bajlódunk később is, nem csak most, hanem majd a berakásnál is, még amire én vásárolok még fel alapanyagot is, meg is, és az meg fog látszani akkor, hogyha nem lesz valami jobb időjárás.
0: Öntözni tudnak-e, vagy ez akkora plusz energia, ami aztán a végelszámolásban nem biztos, hogy megtérül?
5: Hát nagyon nagy munka, nagyon sok befektetés, meg nagyon sok energia, kézi munka, úgyhogy az a baj, hogy itt az embereknek nem ezeket nem tudják úgy gépesíteni. Sok minden van gépesítve, de ezt a részét nem tudják. Úgyhogy
0: De van jövő, mert azt mondta, hogy most társultak, néhány gazdatársa mellé szegődött, és akkor egy szintet tudnak lépni, tehát több lesz a finomság a végén.
5: Igen, lett két társam, úgyhogy léptünk egy nagyobbat, gondoltunk egy nagyobb léptéket, hogy nagyobba próbáljunk egy kicsit terjeszkedni, és próbálunk ilyen konyhákat, és nem csak az embereket, hanem úgy az embereket, hogy a konyhákon keresztül, amikor nagyobb tételbe tudunk szállítani, de próbáljuk tartani ezt az ízet, ízvilágot, úgyhogy én lassacskán kirekszek ebből az egészből.
0: De lesz, aki viszi tovább?
5: És ők próbálják, azt mondták, hogy ők nem hagyják ezt az ízt, hogy ez elveszze, meg annyit, hogy dolgoztam vele nagyon sokat, ezért 20 éve van benne.
0: Hát akkor legyen folytatás, azt kívánom, és hogy sikerüljön ez a szintlépés, meg legyenek olyan társak, akik ezeket az ízeket itt megőrzik Gáva Vencselőn és a környékben. Verec Jánossal beszélgettünk, és a jóféle savanyúság az bizony a jóféle vadétel mellé biztosan dukál. Domokos Istváni a szó.
3: Hát vad vagy halétel, sokféle dolog, vagy krumpli, és az is ugye, mint krumpli fesztivál előjön itt Gáva Vencselőn. Vendégünk a folytatásban Ilku Béla, aki hát minden rendezvényen, gasztró találkozón, fesztiválon ott van, és hát nagy megmutatkozik, megmutatja a tudását, mondjuk vadételeket főz Béla, például vadból mi az, ami általában bekerül a bográcsba?
6: Hát vadból, amiket ilyen fesztiválokon főzünk, ez a vaddisznó pörkölt, őzvadason, szarvasvadason, ezeket szoktuk, mivel hogy ezt lehet ilyen tömegrendezvényekre előállítani, olyan, tehát ilyen sült húsokat nem lehet, nem tudjuk megcsinálni. Meg
3: de szarvaspörkölt például egy jóféle az ön által készített, az hogyan készül, hogyan ízesíti?
6: Hát csak a hagyományos fűszerek, tehát sóbors paprika, nincs benne semmi, vöröshagyma, a vöröshagyma ágyra rákerül a hús még előző való nap, és ez hűtőbe pihen másnap reggelig, és a hagyma megteszi a hatását, tehát roncsolja a szöveteket olyan módon, hogy egy óra hosszával kell kevesebb ideig főzni, mint hogyha csak akkor tennénk oda fel.
3: Ennek tudománya van, meg ugye az sem mindegy, hogy milyen gyorsan vagy lassan főzi az ember, és attól az ízek sokkal jobban ugye össze tudnak főni.
6: Hát körülbelül egy ilyen pörkölt elkészítése, ha már csak a főzés nézzük is, körülbelül 3,5-4 óra hosszal van.
3: Ebben van az egyik nagy titok.
6: Igen.
3: És ön például honnan tanulta mindezt, hogy ennyire szívügye, szereti is csinálni, hívják is, és mindenki utána azt mondja, hogy hát a Béla pörköltje főztje az zseniális, hetet hét határon túl is ismert.
6: Voltak elődeim, tehát Faragó István volt az előttem levő elnök, ő nagyon jól tudott főzni, ízesíteni, és szinte őtől loptuk el ezeket a praktikákat, amiket most alkalmazunk.
3: A fiatal ott volt mellette sokszor, és kifigyelte, gondolom én, legalább ez én így tettem volna, ön is így volt.
6: Igen, így van, de most a vadakra ugyanolyan nehéz időszak van, mint a mezőgazdaság.
3: A szárazság, ugye?
6: Igen, tehát szegények nem találnak olyan élelmet talál, vizet nem találnak, és az élelem szerzésük során a vadkár is megnő ilyenkor, mert a vegetációs vízből kényszerülnek venni a vízszükségletüket.
3: A vízről van szó, hogy a kedves fia is érkezett volna hozzánk, de mondta, hogy sajnos nem tud jönni, mert ugye ha munka van, akkor munka van. Locsol, mit öntöz?
6: Hát most búzát, és ketten egyszerre nem tudunk itt lenni, és hát a Tiszából van vízjogengedélyünk, és onnan öntözzük a búzát, szivattyúval szívjuk. Hát ez többe kerül, mint a TRV rendszer által előállított víz, de ekkor is muszáj csinálni, mert...
3: Csak már, így lehet termés.
6: Igen, hát most úgy néz ki, hogy már a termés lassan megfeleződik.
3: És méhészetük is van, igaz, kicsibe, családi, otthoni környezetben, de merre viszik a kaptárakat, hol gyűjtik be a méznek valót?
6: Hát ez mindig az adott hely, most jelenleg Repce mellett vannak, Repce mézet gyűjtenek, és ennek, hogyha már napok vannak hátra, vége, akkor kezdődik az akác méh szezon, és aztán jön egy ilyen két hónapos holtidő, három hónapos, szűk három hónapos, majd a napraforgóval fog folytatódni.
3: És mikor fog legközelebb főzni, mi lesz az a nagy találkozó?
6: Hát, majd ha mondják.
3: Hát a Krumpli Fesztiválon ott lesz, az biztos.
6: Így van, úgyis ha felkérnek, de hát általában ebben nincsen, nem, hiány, nem szenvedünk felkérésben.
3: Aki jól főz, ugye azt nem lehet kihagyni.
6: Hát így van. Tavaly volt a megyei vadásznapot rendeztük meg a Kastélykertbe. közösen az önkormányzatnak a segítségével, mert amúgy ez túllépne ez a munka egy vadásztárságnak a feladatain. Tehát most még a vadászoknak a kukoricát túrja a vaddisznó, tehát éjjelben vannak osztva, tehát különböző
7: figyelneken,
6: így van.
7: Őrszolgálat van.
6: Igen, igen, és ez amúgy a másnapi munkájára is rányomja a bélyegét, ha valaki egész éjjel kint van, és elmegyen dolgozni, az olyan, mintha átment volna rajta az úthenger.
7: Na hát akkor most megköszönjük, hogy itt volt, és akkor engedem, hadd menjen, mert várja az öntözés, a locsolás. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
6: Én köszönöm. Egy fotó.
2: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
0: Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzott: melyik földrajzi tájegység szélén található gáva vencsellő? Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok először, legyen kedves, a nevét árulja el nekünk.
8: Kedves csókolom, Makó Balázs vagyok.
0: Üdvözlöm, Balázs, hát mi ez a tájegység, amelynek a szélén gáva vencsellő található?
8: Ez a tájegység a Rétköz.
0: Rétköz, azért ez nem volt annyira könnyű kérdés, ő mégis nagyon gyorsan tudta a választ. Szereti a földrajzot, esetleg ismerős errefele?
8: Igen, Tokai vagyok.
0: Ó, hát az itt van a szomszédba. Aha.
8: Földrajzszakos, többek között földrajzszakos középiskolai tanár nyugalmazott, és rengeteg kedves tanítványunk volt a feleségemmel együtt, Balsáról is, meg Gába Vencselőről is.
0: Hát akkor a jóisten önnek kedvezett, meg a gyorsaság is önnek kedvezett, mert ott volt a tudás, meg a szív az ön kezében, ujjában, lelkében, úgyhogy azért érkezett meg ilyen gyorsan a válasz. Nagyon szépen köszönjük, hogy játszott, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékát kapja hamarosan.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És hogyha már van nyertesünk, akkor hamarosan Muzsika is szól majd neki, ezzel mi próbálunk neki itt kedveskedni Gáva Vencsellőről. Túróci Martin Gergő érkezett meg hozzánk, és egy fiatal fuvolista áll előttem. Én azt hittem, hogy már akár főiskolás is lehet, de azt mondja, hogy még csak jövőre fog érettségizni. Hova jár iskolába?
9: Jó napot kívánok! Ibrányba járok iskolába, a Református Gimnáziumban, és 11. osztályt fogom befejezni az éven.
0: És mióta fuvolázik?
9: 3 éve kezdtem el fuvolázni.
0: És miért pont a fuvolát választott? Egy nagyon vékony, hosszú fiatalember, jól mutat a kezében a fuvola is, de biztos, hogy nem ez volt a szempont, amikor hangszert választott.
9: Hát igazából ez egy hosszú történet, mert én már itt, amikor ide jártam a Gáva Vencsellői általános iskolában, körülbelül 7. osztályban figyeltem fel így rá. Hát az ikletet igazából Horgas Eszter fuvola művésznőtől ugye kaptam, mert nagyon sokszor láttam őt mindig videókon, meg koncertjeit, mindig követtem figyelemmel, és egyszer volt is lehetőségem 2022. augusztus 31-én azt hiszem ellátogatni az ő koncertjére. Itt volt Nyíregyházán, és engem ez nagyon elkápráztatott, és nagyon örültem, hogy részese lehettem a koncertjének, már csak azért is, mert általában ő Budapesten szokott és messzebb szokott ő fellépni, és így volt lehetőségem őt így látni.
0: És akkor azt mondta, hogy már pedig ilyen fuvola művész leszek. Szóval nagyon sokan elvarázsolódnak egy koncert alatt, meg lelkesen rajonganak egy művészért, egy zenészért, de azért még nem lesz mindenkiből muzsikus.
9: Hát én úgy vagyok, hogy mindenképpen szeretnék ezzel tovább tanulni. Nagyon elkötelezett vagyok ezzel kapcsolatban, és mindent megteszek, hogy sikerüljön az álmomat így elérni a zenével kapcsolatban.
0: Hát mi is kívánjuk, hogy ez az álom valóra váljon. Mindenben ilyen céltudatos, mindenben ilyen szorgalmas és alázatos? Legyen az az iskola, vagy akár az élet egyéb dolgai?
9: Igen, de leginkább így a zenével, már mint hogy a tanulásra is odafigyelek, de ez úgy a zene engem mindig úgy feltölt, hogy úgy rásegít a tanulásban is engemet.
0: Biztos vagyok benne, hogy csodálatosan fog szólni az a muzsika, amit hallunk öntől. Egyébként nagyon vastag kotta gyűjteménnyel érkezett. Nehéz volt kiválasztani, hogy mit fog nekünk muzsikálni?
9: Nehéz volt, és mielőtt megkerestek engem önök, hát én egyből felhívtam tanárnőmet, és Jánvári Tarnika lett a tanárnőmet, és tanácsot kértem tőle. És egyébként már hát számításban volt már nekünk ez a mű más fellépés során.
0: De mi is lesz ez, ami? Mit fogunk öntől hallani?
9: Frédéric Chopin Ámulkeringője.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.

És amíg Túróci Martin Gergő fuvalán játszik az országjáró délelőtti műsor részének végén, én csak halkan elköszönök, de délután 14:30-tól várjuk majd Önöket vissza, hiszen Gáva Vencselő és Balsa még sok kincset, értéket tartogat Önöknek. Úgyhogy délután 14:30-tól az országjáró utazik tovább. Most egy kis időre Domokos István felelőszerkesztő nevében is elköszönök, de hallgassák Martint.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, ma délben a Vencsellői Nagyboldogasszony plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Gáva Vencsellő Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei község a Tisza bal partján. 1971-ben jött létre két szomszédos település, Gáva és Vencsellő egyesítésével, ahol az 1780-as évektől kezdve magyarok és svábok éltek. Vencsellő az Árpád-kor első éveitől kezdve a Szászdi apátság, Gáva a szabolcsi várispánság birtoka. Szent László király 1092-ben a Szabolcs várában megkezdett zsinatot Vencsellőn fejezte be. Vencsellő középkori kőtemplomát 1699-től a reformátusok használták. A 14. században a Gút-Keled nemzetség tagjai, majd a bátoriak, a besenyeiek, a rákóciak, és a szatmári béke után a Dezsőfi család volt a rét közifalu birtokosa. 1785-86-ban Elzász-Lotaringiából érkezett mintegy 40 katolikus német család, sokáig Pályer Péter Zsellér házában tartotta szentmiséit. 1793-ban Eszterházy Károly egri püspök felállította a vencsellői plébániát, 1834 őszére Dezsőfi Ágoston kegyurasága idején felépült a templom, amelyet nagy boldogasszony tiszteletére szenteltek föl. Tornya 1912-ben ledőlt, majd az újraépült torony 1944-ben ismét elpusztult. 1974-ben elkészült a templomkertben a harangláb, amelyben két harang lakik. A délidőben megszólaló 962 kilós harang, amelyet 1947-ben öntött Szlezák László mester Budapesten, nem csak a delet jelzi, hanem a vencsellőiek szándékáról is tudósít, hogy ismét szeretnének tornyot építeni templomuknak. Dél van.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren.
1: Újabb település lehet érintett az aszbeszt ügyben, Táplán Szentkereszten is kerülhetett szennyezett kőzuzalék az útburkolatba.
2: 25%-os büntetővámot vett ki az Egyesült Államok az Európában gyártott személy- és teherautókra, jelentette be az amerikai elnök.
1: Az időjárásról.
2: Napos kiránduló idő lesz a hétvégén, néhol 25 fok is lehet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A blokád kezdete óta már 45 a Perzsöl-öbölből távozó hajót kényszerített vissza az iráni partok felé az amerikai haditengerészet, jelentette be az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. Teherán azonban továbbra sem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. Eközben a Trump adminisztrációra is komoly politikai nyomás nehezedik, mivel az elnöknek a március 2-ai bejelentéstől számítva 60 napja volt arra, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül bevesse a sereget. Ez a határidő ma jár le. Buka Bence és Lantos Csaba összefoglalója.
3: Bár az amerikai blokád célja a nyomásgyakorlás volt az iráni vezetésre, Teherán továbbra is elzárkózik a tárgyalások folytatásától. Az iszlám köztársaság legfelsőbb bírája szerint csak akkor lehet tárgyalásokat folytatni, ha nem egyoldalúan diktálják a feltételeket. Soha nem féltünk leülni tárgyalni, mert ez a logikus módja a dolgok rendezésének. Az viszont természetes, hogy nem fogadjuk el, amit a másik fél egyoldalúan diktál, vagy fenyegetésekkel próbál kikényszeríteni. Ez nem tárgyalás, hanem erőltetés. Történő behódolás, fogalmazott az iráni legfelsőbb bíró. Eközben Washingtonban is komoly nyomás nehezedik a Trump adminisztrációra. Az elnök március 2-án értesítette a kongresszust az amerikai hadsereg közel-keleti bevetéséről. A törvényi keretek értelmében az elnöknek 60 napig van felhatalmazása arra, hogy hadműveletekben alkalmazza az amerikai hadsereget. Minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyás szükséges. Donald Trump szerint azonban, mivel tűzszünet van érvényben, nincs szükség a kongresszus engedélyére, ráadásul a korábbi elnökök sem tartották be ezt a korlátozást. A háborús felhatalmazással kapcsolatban hadd mondjam el, sok korábbi elnök meghaladta már ezt a korlátot, soha nem volt betartva, ráadásul több korábbi elnök szerint is alkotmányellenes, én pedig egyetértek ezzel, nyilatkozta Donald Trump. A nyugati szövetségi rendszerben is konfliktusokat okoz az iráni háború, a Fehérház bejelentette, 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát. A csapat kivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Németországban a tavaly decemberi adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott. Donald Trump arról is beszélt, hogy Németország után Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok csökkentését.
1: Elképzelhető, hogy magasabbak lesznek a repülőjegyárak. Erről beszélt az Indexnek Holoda Attila energiaügyi szakértő. Azt is mondta, hogy sok nyugat-európai légitársaság már járatokat kezdett törölni. A Wizz Air közben azt közölte, hogy ők lekötötték a működésükhöz szükséges üzemanyagot. Az emberek véleménye azonban megoszlik arról, hogy ezen a nyáron érdemes a repülővel menni nyaralni. Ambrus Róbert információi.
4: Továbbra is van elég kerozin a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Nem kapott olyan jelzést a repülőtér, hogy gond lenne az üzemanyag ellátással. A Wizz Air is igyekszik megnyugtatni az utasokat. Azt írták, hogy a légitársaság lekötötte a szükséges üzemanyagot. A flotta 75%-a modern üzemanyaghatékony gépekből áll. Az emberek véleménye ugyanakkor megoszlik arról, hogy most megéri-e repülővel nyaralni menni az energiaválság idején.
5: Megfizethetetlen, legalábbis én azt gondolom.
6: Mostani árak azért még elfogadható.
4: Az Index annak járt utána, mire készülhetnek azok, akik repülővel indulnak útnak idén-nyáron. A lap azt írta, jó esetben újra nyitják a hormuzi szorost, így nem kellene járattörlésekkel számolni. Szakértők szerint az a legvalószínűbb, hogy a háború véget ér, az ellátás bizonytalansága viszont megmarad, ez pedig járattörléseket is jelent. Az Index szerint a legrosszabb forgatókönyv a háború folytatása, amivel a minimális igényeknek is alig tudnának megfelelni a légitársaságok.
7: 10 millió hordónyi olaj hiányzik jelenleg a rendszerből.
4: Holoda Attila energiaügyi szakértő az Indexen azt mondta, elsősorban Ázsia légi közlekedését befolyásolja a mostani olajválság. Azt azonban hozzátette, hogy a nagy nyugati légitársaságok már elkezdték a járattörléseket.
7: Mivel Európa alapvetően nem önellátó ebből a szempontból, nyersolajra gondolok, bizony elképzelhető, hogy további légitársaságok nagyon komoly csökkentéseket fognak bejelenteni, illetve ami emiatt jöhet, hogy magasabbak lesznek a repülőjegy ára.
4: Nem csak a légiforgalmat, hanem a gazdaság egészét meghatározza a kőolaj ára, vagyis az, hogy meddig tart az iráni válság hatása. A Brent olaj árfolyama a napokban elérte a 120 dolláros hordonkénti árat. Ilyenre az ukrajnai háború kitörése óta nem volt példa.
8: Az orosz nyersolaj felértékelődése az már hetek óta zajlik.
4: Erről Hortai Olivér, a századvég konjunktúra kutató energia és klímapolitikai üzletág vezetője beszélt.
8: Az elmúlt hetekben az iráni háború következményeképpen fennálló kínálat szűkület az erősebbnek bizonyult, mint a kereskedelmi konfliktusok okozta korlátok lebontásával járó kínálat bővülés, tehát egyelőre felfelé mutató kockázatok vannak, jelenlegi 110 dollár körül mozog a Brent, az urász típusú nyersolaj időnként még meg is haladja ezt.
4: Nagyon ráfázhatunk, ha a nyárig nem nyitják újra a hormuzi szorost, fogalmaz az Index. Alap arra hívja fel a figyelmet, hogy az üzemanyagárak emelkedése a szállítmányozókat, valamint az ipari és mezőgazdasági szektort is sújtja. Ez pedig szerintük azt jelenti, hogy a többletköltségeket a családoknak is meg kell fizetniük.
1: Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európában készülő személyes teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Bánkata és Ambrus Róbert összefoglalója.
9: Alig 9 hónappal azután, hogy Donald Trump és Ursula von der Leyen Skóciában aláírta a kölcsönös, tisztességes és kiegyensúlyozott kereskedelemről szóló egyezményt, az amerikai elnök újabb vámtarifákat jelentett be. Donald Trump azt állítja, az Európai Unió nem teljesítette a megállapodásban foglalt kötelezettségeit. Az akkori alkú értelmében az Egyesült Államok 15%-ra csökkentette az autóimportra kivetett vámtarifát. Cserébe az Európai Unió vállalta, hogy eltörli az amerikai ipari termékekre vonatkozó közterheket. Amerikai elnök szerint azonban Brüsszel megszegte az egyességet, ezért jövő héttől drasztikusan megemeli az Európában gyártott járművek vámját. Van egy kereskedelmi egyezményünk az Európai Unióval. Nem tartották magukat hozzá. Így hát 25%-ra emeltem az autókra és teherautókra vonatkozó vámokat. Ez milliárdnyi dollárt jelent, ami beáramlik az Egyesült Államokba, és arra kényszeríti őket, hogy sokkal gyorsabban telepítsék át ide a gyártást, magyarázta az amerikai elnök. Donald Trump egy floridai gyűlésen név szerint említette a legnagyobb német gyártókat. Kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Tudjuk jól, hogy a Mercedes, a BMW, a teherautógyártók és mindenki más, aki ide szállít, évekig semmit sem fizettek, megkárosítottak minket, elvették a munkánkat. De ennek vége, most minden megfordul, visszatérnek. A gyárak özönlenek vissza az országunkba. Tájékoztattuk őket, hogy 25%-ra emeljük a vámjukat, de azt is tudják, ha az Egyesült Államokban építik fel a gyáraikat, akkor nincs vám. Fel kell venniük a mi nagyszerű amerikai munkásainkat, és akkor nem lesz vám, jelentette ki Donald Trump. Németország, Európa autógyártó nagyhatalma azonnal reagált. A Német Autóipari Szövetség elnöke szerint a 25%-os vám súlyos terhet ró a transzatlanti kapcsolatokra. Hildegard Müller sürgette mindkét felet, hogy tartsák magukat az EU és az Egyesült Államok között létrejött kereskedelmi megállapodáshoz, és különösen az európai oldalon szorgalmazott előrelépést. Az autóipar a feszültség enyhítésére és gyors tárgyalásokra szólította fel Washingtont és Brüsszelt. Az Európai Parlament Kereskedelmi Bizottságának elnöke a közösségi oldalán elfogadhatatlannak nevezte Washington tervét. Bernd Lange azt írta, a 25%-os vám kivetése azt mutatja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Szakértők szerint Donald Trump döntése sokkolhatja az európai gazdaságot, különösen Németországot. A várható negatív hatások nem csak az autógyárakat, hanem a beszállítóikat is elérik, ha visszaesnek az amerikai eladások. Ez Magyarországot is érintheti. Hazánk a német automárkák egyik legfontosabb gyártóbázisa, így ha vámok miatt csökken az amerikai kereslet, várhatóan a magyar gyárak is kevesebb megrendelést kapnak.
1: Folyamatos az orosz előrenyomulás Ukrajnában. Áprilisban újabb 100 négyzetkilométernyi területet foglaltak el az oroszok. Közben civil áldozatai is vannak az Ukrajna ellen indított északai orosz légicsapás sorozatnak. Részlete Kíváncsik Attilától.
10: Két helyi lakos meghalt a dél-ukrajnai Herszon városában, amikor orosz drónok csapódtak egy menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratba. 7 utas megsebesült. A háborús övezettől 1000 kilométerre lévő nyugat-ukrajnai megyeközpont Ternopil is az oroszok célpontja volt. A negyedmilliós városban szünetel a lakossági áramszolgáltatás és akadozik a tömegközlekedés is. A dél-ukrajnai Izmail városában jelentős kár keletkezett a Fekete-tengeri kikötői hálózatban. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy a szárazföldi frontszakasz két részén Harkiv és Donyeszk megyében is sikerült előre törnie az orosz katonáknak. Az Unián hírügynökség jelentése szerint áprilisban a kelet-ukrajnai megyékben 100 négyzetkilométernyi területet szereztek meg Moszkva csapatai, ami kevesebb, mint a márciusban elfoglalt mennyiség, azonban az előrenyomulás folyamatos.
1: Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál.
2: Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek. Zelenszky arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat.
1: Több mint 3500 embert kellett kitelepíteni erdőtűz miatt az olaszországi Toszkánában.
2: A lángok Píza közelében csaptak fel, és egy népszerű hegyi üdülőhelyet is fenyegetnek. A térségben a hatóságok elrendelték több település teljes kiürítését. A lakosokat ideiglenesen tornatermekben szállásolták el. A régió vezetője nagyon súlyosnak nevezte a helyzetet. A tűzoltók repülőgépekkel és helikopterekkel is próbálják megfékezni a lángokat. A védekezést a hadsereg is segíti, de az erős szél miatt a tűz gyorsan terjed.
0: Déli krónika.
1: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
11: A Tiszát és a Fideszt is a korábbi megállapodás felrúgásával vádolta meg a Mi Hazánk elnöke. Kiderült ugyanis, hogy a képviselők mégsem tudnak a Szent Korona előtt esküdteni az országgyűlés alakuló ülésén jövő szombaton. Torockai László ugyanis közölte, hogy a köztársasági elnök által vezetett Szent Korona testület nem engedélyezte a korona mozgatását. A Tisza párt pedig azt ellenezte, hogy a képviselők a kupolacsarnokban tegyék le az esküt.
12: A Fidesz, KDNP és a Tisza párt is gyakorlatilag megfúrta ezt az eredeti elképzelést, ezt az eredeti konszenzust, így aztán nagyon úgy néz ki, hogy most majd az alakuló ülésen csak a Mi Hazánk mozgalom frakciójának a tagjai fognak fakultatív módon a Szent Korona elé járulni, és itt a kupola csarnokban fogjuk majd letenni az eskünket.
11: A legutóbbi parlamenti egyeztetésen az új országgyűlés megalakulásának technikai és személyi feltételeiről egyeztettek. Ez volt a pártok utolsó találkozója a május 9-i alakuló ülés előtt, amelyen Magyar Péter teszi a miniszterelnöki esküt. A leendő kormányfő a közösségi oldalán tudatta, hogy 10 órakor kezdődik majd az alakuló ülés. A miniszterelnök megválasztása és eskütétele kora délután lesz. Magyar Péter azt is írta, hogy a magyar mellett elhangzik majd a széke és az európai himnusz is. Majd a Sükösdi Tambura zenekar előadja a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt. Az országgyűlés alakulőülését végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, az alakulőülés után pedig rendszerváltó ünnepet tartanak.
13: Büszke jelentem be, hogy összeállt a leendő Tisza kormány.
11: A héten a Tisza kormány névsora is teljessé vált. Az új kormányban 16 miniszter lesz. Az eddigiektől eltérően lesz például külön egészségügyi, gyermek és oktatási, valamint szociális és családokért felelős minisztérium is. Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter már belevetette magát a munkába. Feladatairól többször is posztolt a közösségi oldalán.
14: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozunk.
15: hozzuk a hajót.
11: A miniszterjelölt a gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország egyik legfontosabb pillérének. Kapitány István azt is mondta, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan túlárazott kifizetéseket. Június 1-től pedig felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát.
16: Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáinak érezze.
11: A Tisza frakció két ülésszakot is tartott az elmúlt időszakban. A 141 képviselőnek tájékoztatást és oktatást is tartottak.
17: Múlt héten megalapítottuk a frakciót, és most pedig folytatjuk a munkát. Nagyon fontos volt, hogy a képviselőink a megfelelő tájékoztatást és a megfelelő oktatásokat is megkaphassák ez alatt az idő alatt.
11: Mondta Bujdosó Andrea, Tisza párt frakció vezetője. Hagyományos kormányösszeállítási logikát követ a Tisza párt, erről Lakner Zoltán politikai elemző beszélt a Partizánban.
18: Ez egy teljesen, hogy mondjam, hagyományos kormányösszeállítási logika, hogy ugye karrierpolitikusokat, illetve a miniszterelnök szövetségeseit hát megjutalmazzák valamilyen pozícióval, és emellett pedig ugye behívnak a kormányba szakértőket egy-egy dedikált feladatra.
11: Lakner Zoltán szerint az, hogy a leendő Tisza kormány külön minisztériumokhoz rendeli a feladatokat, sokat segít abban, hogy beazonosítható legyen, ki miért felel.
1: Még az elemzőket is meglepte a magyar gazdaság első negyedéves teljesítménye. A GDP a várakozásokat felülmúlva 1,7%-kal nőtt a tavalyi év első negyedévéhez képest. Ez leginkább a reálbéremelkedésnek, a fogyasztás bővülésének, valamint az olyan húzóágazatoknak köszönhető, mint a turizmus. Cserre Judit és Kovács Márton összeállítása.
19: Hajdúszoboszlón hagyományosan mindig május 1-én nyit a strand. A fürdőnek most lesz a 100. szezonja. Cegle Pincz és Enikő vezérigazgató azt mondja, az idei év is ígéretesnek bizonyul.
20: Számok magukért beszélnek. Tavaly évben 1.144.000 vendégészaka töltődött el Hajdúszoboszlón, és ezzel országos szinten Budapest után a második helyen zártunk. Én azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy nemzetgazdasági jelentősége van a hajdúszoboszlói fürdőnek, és az ezáltal generált turizmusnak.
19: A hosszú hétvégére megteltek a szállodák is. Bozsik Nikolett, az egyik EGRI élménykomplexum értékesítési igazgatója azt mondja, a foglalások azt mutatják, hogy jó szezon elé néznek.
21: Ahogy megyünk a jó időbe, egyre több a foglalásunk, egyre több az érdeklődésünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy a május és a júniusi hónapunk, de akár a nyárról is lehet már beszélni, nagyon jól fog alakulni.
19: A turizmus teljesítménye a magyar gazdaság szempontjából is kiemelten fontos, húzóágazatnak számít. A GDP mintegy 13%-át adja. A szektor csak nem 400.000 család megélhetését biztosítja. A magyar gazdaság teljesítménye 1,7%-kal nőtt az első negyed évben, a tavalyi év hasonló időszakához képest, még az előző negyed évhez viszonyítva 0,8%-kal bővült. Ez derül ki a KSH adataiból. Ugyanakkor az euróvezeti GDP növekedés elmaradt a várakozásoktól. Negyedéves összehasonlításban csupán a finn gazdaság tudott a hazánkénál gyorsabban növekedni, míg harmadik helyen holt versenyben a spanyol és az észt gazdaság áll. Az olasz 0,2%-kal, a német gazdaság 0,3%-kal nőtt, a francia pedig stagnált. A magyarországi bővülés mértéke az elemzőket is meglepte. 2022 ősze óta nem nőtt éves szinten ilyen mértékben a hazai gazdaság.
22: Pozitív meglepetést hozott.
19: Fogalmazott Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője, aki szerint a növekedés mögött a fogyasztás bővülése és a reálbérek emelkedése állhat.
22: Feltehetően a fogyasztás húzta a gazdaságot az első negyedévben is. Érdemben nőnek a reálbérek, alacsony volt az infláció, miközben nominális bérek kétszámegyű ütemben emelkedtek, valamint jelentősen bővültek a családtámogatások, illetve különböző juttatások, 14. havi nyugdíj, fegyverpénz. Tehát mindez javította a jövedelmi helyzetet, ami a fogyasztásban csapódott le. Ezt mutatja az is, hogy KSH kiemelte, hogy elsősorban a szolgáltatások húzták a GDP-t, ami a fogyasztáshoz köthető. Kiemelte viszont, hogy az ipar is tudott már nőni hosszú idő után.
19: A szakértő hangsúlyozta, a magyar gazdaság esetében 1,7%-os növekedéssel számolnak az idei évre, abban az esetben, ha az iráni háború nem húzódik el tartósan.
1: Akár 30-40%-kal is megugorhat a törlesztő részlete egyes jelzálog hiteleknek, ha megszűnik a kamatstop. A hitelfelvevők többsége ugyanakkor megúszná havi néhány ezer forintos emelkedéssel. Jelenleg még mindig több mint 200 ezer családot véd a kamatstopp. Részletek Szilágyi Bélától.
3: Kivette a kormány a határidőt, az árrésstopp, az üzemanyagok jövő.

0: Kapott, amikor a változó kamatozású, jelzálog alapú hitelek kamatait meghatározott szinten rögzítették. Az intézkedést azóta többször is meghosszabbították, legutóbb tavaly novemberben 8-szor. Ha megszűnik a kamatstop, akár 30-40%-kal is megugorhat a törlesztő részlete egyes jelzálog hiteleknek, de a kamatstopposok többsége megúszná 10% körüli vagy az alatti havi növekedéssel. Elemzők szerint az új kormány várhatóan kivezeti a kamatstopot, de csak fokozatosan, mivel az sok családot érint. Ami biztos, hogy a bankoknak jelentős veszteséget kell elkönyvelniük az intézkedés miatt, ezért drágában adják az új hiteleket, és a fix 3%-os hitelt leszámítva kevesebb jelzálog hitelt tudnak folyósítani. A leendő kormány azon az állásponton van, hogy az ár is toppal torzul a verseny, ezért várhatóan ezt is kivezetik. Elemzői vélemények szerint ugyanakkor ezt is csak lépcsőzetesen szüntethetik meg. Ami biztos, hogy a védett üzemanyagárak egyelőre maradnak. Ezt a leendő miniszterelnök is megerősítette, miután tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL elnökével.
1: A Tisza kormány fenn fogja tartani a védett árat a következő hónapokban. Végvettük azt, hogy milyen világpiaci kőolaj áraknál lehet majd kivezetni, és milyen forint dollár árfolyamnál lehet kivezetni a védett árat, ami már nem okoz akkora kilengéseket vagy drágulást.
0: Mondta Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. Szakértők szerint az biztos, hogy a végleges döntést a védett árakról, az árrésztopról és a kamastopról is, főként az infláció alakulásától és a költségvetés helyzetétől teszik függővé.
2: Újabb település lehet érintett az aszbeszt ügyben. Ezúttal Táplán-Szentkereszten merült fel, hogy aszbeszt szennyezett kőzuzalék kerülhetett a burkolatba. A leköszönő kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendel el. Részletek Mészáros Lászlótól.
3: Szombathely, Bozsok és Kőszeg után most Táplán-Szentkereszt önkormányzata tette közzé, hogy a település érintett lehet az aszbeszt ügyben, írja az Infostart. Több önkormányzati területnél is felmerült, hogy aszbesztet tartalmazó zúzott kő kerülhetett a burkolatba. A pontos érintettséget most vizsgálják. A leköszönő kabinet azonnali országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendel el a Vas vármegyét érintő aszbesztszennyezés miatt. A kormány kiemelt nemzeti érdekké nyilvánította az ügyet, biztosítja a forrásokat, vizsgálja az osztrák eredetű szennyezés forgalmazóinak felelősségét, és 2026. október 31-ig vár elszámolást a helyreállításról. Lajtos kocsikkal locsolják az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen az Oladi Plató város részben. Itt az elmúlt években 24 utcát, összesen 12 kilométer hosszan burkoltak le olyan kőzuzalékkal, amely rákkeltő lehet. A kő ausztriai bányákból származik, de az osztrák üzem elhallgatta a vásárlók elől, hogy a zuzalék aszbesztet tartalmaz, ami veszélyes. Az ügyben büntető eljárás indult. Nemény András szombathelyi polgármester csütörtökön a város közgyűlésén azt mondta, lakossági fórumot hívtak össze az Oladi Plató ügyében, és keresik a megoldást, amellyel a lehető leggyorsabban megszüntethető a kiporzás.
4: Megpróbálok minden elővigyázatosan megtenni.
3: A vaol.hu szerint a polgármester az egyik legvalószínűbb megoldásnak azt tartja, hogy az érintett felületeket geotextillel fedik le, majd bazaltkavicssal borítják, és később aszfaltréteg kerül rá. Már az első lépéssel megszüntethető lenne a kiporzás. A teljes beruházás milliárdos nagyságrendű lehet, de pontos költséget egyelőre nem tudnak. A polgármester hangsúlyozta, az ügy túlmutat az önkormányzat hatáskörén. Nemény András szerint az aszbeszt ügy országos jelentő probléma, ezért egyedi kormánydöntést és egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetését is kezdeményezték.
5: 5 perc múlva 12:30.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakuló ülése, utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban.
6: Déli krónika.
2: Hétfőn kezdődik az írásbeli érettségi vizsgaidőszak. A végzős tanulók idén is magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak elsőként számot. Az első vizsganapon közép- és emelt szinten csaknem 79 000-en bizonyíthatnak. Részletek Falucska Évett összeállításában.
6: Már én túlestem a stresszes fázisaimon.
7: Mondja Sommer Péter, az zalaegerszegi Kölcsey Ferenc gimnázium végzős diákja az írásbeli érettségi vizsgák előtti utolsó napokat is tanulással tölti.
6: Az elmúlt időben úgy osztottam be az időmet, hogy volt benne pihenés is, illetve tanultam is rendesen, de muszáj lesz még átnézni pár tananyagot, ami nehezebben megy. Hogy az érettségére mégis úgy üljek be, hogy akkor fel.

0: Készült vagyok.
1: Először írásban kell bizonyítaniuk a diákoknak a közéleti tantárgyakból közép vagy emelt szinten, majd a választott tárgyak következnek. Az írásbeli időszak május 4-től 22-éig tart. Az első napon, hétfőn, magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak számot a középiskolások. Középszinten várhatóan több mint 76 ezer, emelt szinten pedig 2400 tanuló vizsgázik, számolt be a részletekről az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor hozzátette, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön angol, pénteken pedig német nyelvből érettségiznek. A vizsgák az első héten 9 órakor kezdődnek, a következő héten viszont 1 órával korábban. Ha valaki késik, azt kizárják a vizsgáról, hangsúlyozta az elnök.
0: A vizsgákról kell késni, tehát el lehet, de utána nem kezdheti majd meg a vizsgát, tehát ezért nagyon fontos, hogy pontosan megjelenjek az első héten. A jövő héten a vizsgák még 9 órakor kezdődnek, és csak délelőtt vannak vizsgák, viszont május 11-től kezdve már a délelőtti vizsgák 8 órakor, a délutáni vizsgák 2 órakor kezdődnek délután.
1: Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát, a legtöbben 5 tantárgyból. A tavalyihoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségizők száma is.
0: A várható összes vizsgaszám mindent egybe számítva az közel 400 ezer, tehát 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
1: Mondta az oktatási hivatal elnöke. Hangsúlyozta, a tavalyi évhez képest a vizsga követelményekben nincs változás. A feladatsorok elkészültek, azokat ki is szállították már a kormányhivatalokba. Minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak, tette hozzá Brassói Sándor. A szóbelik június 3-ától kezdődnek, és július 1-én fejeződnek be. A pontos dátumokat minden diák a saját vizsgabehívóján ellenőrizheti. Ezt a dokumentumot a diákoknak a vizsgák végéig meg kell őrizni.
2: Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti negatívan, de veszélyben lehet az őszi vetés is. Pálfai Csikó és Kócán Dávid összeállítása.
3: Nem fagyott meg a virágot, nem érte fagykárosodást.
4: Szépen cseperednek a cseresznyefürtök a kaposvári gyümölcsösben. A tavaszi fagyokat átvészelték, a további növekedésükhöz és a zamatos ízükhöz azonban sok vízre lenne szükségük.
5: A moniliától sikerült ugye megvédeni, hál' Isten fagy sem volt.
4: A kajszibarack is megúszta a hideget, és a gombás betegségekből is kigyógyult, most arra pedig diónagyságúra növekedtek a csonthéjasok.
5: Most látszik a csapadék hiány a gyökérzeten is, hogy megértem kiúzni fele már benszakad.
4: A repcén viszont már látszódnak a szárasság nyomai. A táblán hiába vetettek aszálytűrő hibrid növényeket, a földhöz közeli leveleik már sárgulnak. Normál esetben ezen a földön a gazdálkodók akár 5 tonna termésre számíthatnak, a szárasság miatt azonban 3,5-4 tonnával is elégedettek lennének. Télen ugyan hullott csapadék, de márciusban és áprilisban alig esett valami, így a talajból 100-120 mm csapadék hiányzik, mondta Tóth István nyugalmazott növényvédő szakmérnök.
5: Minden növényünk, akár kertészeti kultúrák, kertészeti zöldség, gyümölcsösök, szántóföld jól indultak. Az a kis, nem túl sok, de tulajdonképpen a szükséges, megközelítő csapadék mennyiség, ami télen esett, az viszonylag jól indítottak, kalászosokat is, és az elmúlt 2 hónap, tehát az a március-áprilisi csapadék hiány, meg ami most is látszik, az bizony aggasztónak tűnik.
4: Az üveg- és fóliaházakban csepegtető és öntöző rendszerrel pótolják a hiányzó csapadékot az egyik esztergomi gazdaságban, mutatta Ivanov Mihály gazdálkodó.
6: Nyáron csepegtető rendszerrel oldjuk meg az öntözést.
4: A gazdaságban mintegy 800 négyzetméteren termesztenek paradicsomot és más palántás növényt. Ezeket nyáron naponta kell locsolni, ami több száz köbméter vizet jelent.
6: Sajnos évről évre egyre rosszabb a helyzet csapadék terén. Idén áprilisban például egy csepp se esett itt a környékünkön. Szerencsére van furtkutunk, a Duna közelsége miatt állandóan van benne víz, viszont a környékbeli falvakban sokan panaszkodtak, hogy ott már elapadtak út.
4: Az aszály leggyorsabban a kapás növényeknél okozhat gondot. A vetések nagy része már a földben van, de a kukorica és más tavaszi kultúrák sok felé száraz magányba kerültek, természetes öntözést pedig alig vagy egyáltalán nem kaptak azóta. Áztató eső nélkül a csírázás és a kelés vontatottá és hiányossá válhat, ami egyenetlen állományt, gyengébb fejlődést és terméskiesést okozhat.
2: A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görögdínye szezon.
7: A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók majd az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
8: Hogyha a magyar termelőknek van erre affinitása és lehetőségük a szezont előrébb hozni, akkor igenis fogyasszuk a kiváló minőségű magyar görögdinnyét is már június közepétől. A szezon kihúzása pedig azért fontos, hogy ugye az áruházláncokat akár augusztus végéig el tudja látni görögdinnyével a magyar termelő. Egy kiegyenlített ár lenne jó, hogy azok a termelők is boldoguljanak, akik a szezont ki akarják húzni, és augusztusra is készülnek magyar áruval a magyar fogyasztó részére.
2: A fagyos idő és az aszály sem kedvez a méhészeknek. A repce hetek óta virágzik, úgyhogy a méztermelők már pontosan látják, hogy alig lesz repceméz. Rengeteg nedvesség hiányzik a talajból, így nektárt is alig adnak a növények. Hamarosan indul az akác szezon, és ha jönne csapadék, az javíthatna a helyzeten. Csontos Ábel és Illés Anna összeállítása.
9: Na, hát ez egy nagyon szép kis keret.
10: Az idei szaporítás állását mutatja Szepesi Ferenc méhész. A szegedi szakember több mint 40 éve foglalkozik méhekkel, és optimistán tekint az idei méh szezon elé, annak ellenére, hogy a termelőknek egyre több problémával kell szembenézniük.
9: Méhek általában jók, bár nagyon sok elpusztult, sok méhbetegség felütti a fejét, ilyen-olyan-amolyan. Tehát ez azt jelenti, hogy sajnos az immunrendszerük némileg csökken. Ez ugye betudható egyrészt a klímaváltozásnak, betudható a rengeteg műanyag, tehát a kémiának, amit a mezőgazdaságban alkalmaznak, betudható a szárazságnak, sok mindennek.
10: A kedvezőtlen időjárás miatt a virágzó repcetáblákon kisebb volt a méhforgalom, mondta az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója.
11: Sajnos ugye a repce nem jól mézelt, mert ezekben a keretekben itt, ahol ennyi fiasítás van, nem kéne fiasnak lenni, hanem méznek.
10: Maj Gábor szerint a hajnali hidegek mellett az aszály is nehezítette a méztermelést.
12: Nálunk is több milliméter hiányzik a talajból, és ugye hát a nektártermelés az elengedhetetlen a megfelelő hőmérséklet és megfelelő nedvesség tartalom a talajban. A hőmérséklet tekintetében pedig délutánra emelkedett csak föl olyan 20 fok körülire a hőmérséklet, hogy meginduljon a nektártermelődés, így sokkal kevesebb mézre lehet számítani, ha egyáltalán lesz is valamennyi repcemézünk.
10: Ha kevesebb méz kerül a piacra, az áremelkedést okozhat, a minőségre azonban nem lesz kihatással. Az akác néhány nap múlva kezd virágozni. Az abból származó méz mennyisége pedig azon múlik leginkább, hogy milyen lesz a következő hetek időjárása.
2: Rendhagyó koncert várja a madárbarátokat májusban. Országszerte több településen vagy azok határában hallhatják az érdeklődők az Afrikából hazatérő fülemülék hangját.
7: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője a Krónikának elmondta, a Fülemülék éjszakája elnevezésű programsorozatot csaknem 2 évtizede hirdetik meg a madarak tavaszi vonulásához igazodva. Orbán Zoltán hozzátette, a késő délután kezdődő rendezvényeken nem csak hallani, de közelről látni is lehet az állatokat. A helyszínek folyamatosan frissülő listája a Madártani Egyesület honlapján érhető el.
13: A világ egyik legszebb énekhangú madara, és nagyon szerencsések vagyunk, mert itt élnek velünk a nagyvárosokban is, a parkokban, kertekben. Nem kell regisztrálni, ezek ingyenes programok, lakott területen, könnyen megközelíthető helyen van, tehát kisgyerekkel, kerekesszékkel is meg lehet általában ezeket közelíteni. Mindenhol van fülemüle és egyéb éneklő madárhallgató séta, illetve próbálunk a legtöbb helyszínen bemutató madárgyűzést is szervezni.
2: Kezdődik a túra szezon a Tiszatónál, ahol számtalan lehetőség várja az aktív kikapcsolódásra vágyókat.
7: Tiszafüredről például csónakkal is fel lehet fedezni a víztározó élővilágát. Hívta fel a figyelmet Nagy Ákos túravezető, aki hozzátette, 3 féle túratípusból választhatnak az érdeklődők.
14: Egy órás túrában a tiszafüredi holtiszát tudjuk bemutatni a hozzánk érkező vendégek számára. A 2 órás túraidőtartamunkban már szép vadregényes szakaszokon által haladunk ki a madárrezervátumi térségbe, és a 3 órás kirándulásban tudjuk bemutatni a madárrezervátum teljes területét, ahol gyönyörű szép sárga tündérfátyol mezővel tarkított területeket mutatunk be, a fehér tündérrózsa mezőket és számos madár fészkelő helyét tudjuk bemutatni.
15: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé Székesfehérvárig. A Velence és Pákoszt közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra kell készülni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.
2: Fővárosi információk következnek.
15: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a 19-es és a 49-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik járműhiba miatt. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hídat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést az autópiasznál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Időjárás jelentés. Igazi kiránduló időnk van egész hétvégén, sok napsütéssel. Éjszaka viszont lesz, ahol fagyhat, kérdezem Förhéc Adrien meteorológust.
16: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A soron következő éjszaka a hidegre érzékeny helyeken, például a völgyekben még gyengén fagyhat. A jövő hét elején azonban megszűnik a fagyveszély. A hosszú hétvége további részében markáns, intenzív melegedést tapasztalunk. Ma a gomoly felhős napos időben zömmel 20 fok felett alakul a hőmérséklet. A keleti ország részben élénk szél foly, időnként erős lökésekkel, de másút egyáltalán nem zavaró a légmozgás. Eső, zápor ma sem lesz, száraz a levegő. Egyelőre a következő 2-3 napban számottevő csapadék még nem érkezik, pedig hallhattuk, hogy kritikusan száraz a talaj, szükség lenne a kiadós esőre. Estére szétterülnek a gomoly felhők, felosztanak, így még inkább csökken a csapadék esélye. Hold és csillagfényes idő köszönt be. Holnap hajnalig többnyire mínusz 1 és plusz 10 fok közé hűl a levegő. Holnap szép, kellemes tavaszi, sőt, már koranyárias időt élvezhetünk. Többnyire derült, vagy gyengén felhős lesz az ég, így továbbra is elenyésző a csapadék esélye. A mai naphoz képest változik az áramlás iránya. Északkeletiről délire délkeletire fordul, és a Kisalföldön, különösen Sopron környékén megerősödik a légmozgás. Holnap délutánra 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A jövő héten változás előtt áll az időjárásunk. A délnyugati áramlással már nem csak melegebb, hanem nedvesebb levegő is érkezik. Hétfőn csapadék még nem valószínű, de kedd estétől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, így eleinte elvétve a Dunántúlon, majd szerda délutántól már több helyen számíthatunk esőre, záporesőre, sőt még zivatarra is. Köszönöm a figyelmet!
2: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Sós Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
17: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
18: Távolabb került a bronzéremtől az Alaegerszeg a labdarúgó NB1-ben. Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Norris indulhat az érről a mai sprintfutamon Miami-ban. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
17: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
18: A kupadöntő Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az ETA hátrányai továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. A Puskás Akadémia pedig maradt a tabella 6. helyén. Németh András góllal és gólpasszal járult hozzá a felcsútiak sikeréhez, majd a találkozót követően Török Olivérnek nyilatkozott.
19: Minek köszönhető az, hogy viszonylag rövid időn belül már az első fél időben sikerült megfordítani a meccset?
20: Szerintem sok hely volt mögöttük az első fél időben, és a kontrákat nagyon jól játszottuk le, úgyhogy ennek köszönhető szerintem.
19: És veled kapcsolatban mi a helyzet? Egy gól és egy gólpassz fűződik a nevedhez. Mekkora hatással volt rád Hornyák Zsolt múlt heti kritikája?
20: Inkább örülök annak, hogy ma is sikerült nyerni a csapatnak. A csapat szinten egy jó mérkőzést játszottunk, és minden héten azért dolgozok, hogy nyilván minden héten gólt szerezzek, gólpassz adjak, és segítsem a csapatot a jövőben.
19: Mekkora bizonyítási vágy van benned, mert szeptember után voltál újra eredményes?
20: Ja, nagyon örülök neki, hogy most ez így jött ki. Ahogy mondom, minden héten keményen dolgozok azért, hogy jönnek a gólok, gólpasszok, és így fogom tovább csinálni.
18: Az Alaegerszeg gólját pedig Csonka András szerezte, a 26. születésnapját éppen tegnap ünneplő középpályást is Török Olivér szólaltatta meg.
19: Egyáltalán nem jellemző, főleg a tavaszi szezonban, hogy a Zalaegerszeg egymás után kétszer is kikapja. Mi hiányzott ma a csapatból?
21: Hát szerintem kicsit az, mint a múltkor. A múltkori meccsen is sok helyzetet hibáztunk, sok kihagyott helyzet volt most is a meccsen, úgyhogy mindenképpen ezt mondanám, illetve hátul is kicsit bizonytalanabbak voltunk, mint az elmúlt időszakban. Kicsit talán fáradtságnak tudható be.
19: De pedig gólt szereztél, hát mikor, ha nem most, a szülinapodon, Isten éltessen sokáig, ez volt az első gólod az idényben.
21: Igen, köszönöm szépen, hát szerencsére jól álltak a csillagok. Aztán most ez egy ilyen napra sikerült, nyilván édesebb lett volna a siker, hogyha nyerünk. Ez van, megyünk tovább, aztán jövő héten fontos meccs vár ránk.
19: Ott álltok a negyedik helyen, most egy picit távolabb került a dobogó harmadik foka, viszont előttetek van a kupa finálé. Hevesebben ver a szívet a Ferencváros elleni meccsre, gondolsz?
21: Szerintem mindenkivel benne volt már egyébként az elmúlt egy hétben is, hogy jövő héten a finálé van, úgyhogy igyekszünk, nagyon várjuk már a jövő hét szombatot.
18: Ma három mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben, rövidesen 13 órától az MTK a Nyíregyházát, 16 órától a Kazincbarcika a Kisvárdát, míg 4-8-tól az Élovas Győr a DVTK-t fogadja. Az Eto egy győzelemmel már bajnok lehet a hétvégén, ehhez azonban az is kell, hogy a címvédő Ferencvárost holnap legyőzze az Újpest. A derbi 16 órakor kezdődik, majd előtte pedig 13:30-tól a Paksa Debrecent látja vendégül. Szalai Gábor az FTC játékosa, így várja az Újpest elleni holnapi rangadót, a 25 éves védőt Tatár Máté kérdezte.
22: Egy derbi mindig feszült hangulatú, viszont a Újpestnek extra motivációt adhat, hogy most beleszólhatnak még jobban a bajnoki cím sorsába. És a legutóbbi két alkalommal, amikor idegenbe mentetek, akkor döntetlent játszottatok, ami most nektek nem lenne elég. Milyen meccsre számítasz?
23: Igen, ez biztosan ad egy extra motivációt nekik. Tényleg hazai pályán játszanak, és tényleg már csak két forduló van, úgyhogy éles a bajnokság, és nekünk a győzelem, ami igazából az egyetlen út ahhoz, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre. Biztos egy nagyon tüzes, nagyon motivált csapatot fogunk látni az Újpest részéről, de a magunk részéről is, úgyhogy mi is ugyanígy leszünk.
22: Milyen a hangulat az öltözőben most, hogy azért három meccsel, ha mindent egybeveszünk, három meccsel a vége előtt még nem lehet tudni, hogy dupláztok, semmit nem nyertek, egy kupát nyertek, mennyire téma ez?
23: Nyilván beszélt téma, de még mi hiszünk benne, tehát hiszünk abban, hogy mind a két trófeát megnyerhetjük, és szerintem ameddig ez megvan, ez a hit, addig nem lehet panasz szomorkodni.
18: Nagy lépést tett a bentmaradás felé a Csíkszered, amely a román labdarúgó bajnokság alsóházi rájátszásának hetedik fordulójában 1-0-ra legyőzte a címvédő Fecsesebét. A hátralévő két mérkőzésen így egy pont is elég a székelyföldi csapatnak a biztos bentmaradáshoz. A győztes gólt a 87. percben Csűrös Attila szerezte, most őt hallják.
24: Még őszintén a hatás alatt vagyok, lehet, hogy két napig nem fog tudni aludni. Nagyon örülök, hogy gólt szereztem, de legjobban azért örülök, hogy tényleg tudtam nyerni egy ilyen csapat ellen. Amikor kimentem a pályára, én úgy vettem, mint egy normális ellenfél, nem néztük, hogy most hányszoros bajnok. Úgy álltunk fel a pályára, hogy hittünk a munkánkba, és hittünk abba, hogy tudunk pontokat szerezni. Nem szeretnénk úgymond ellazulni, mert még van két meccsünk, tényleg kell még dolgozni. A győzelmek örökké adnak egy óriási önbizalmat, főleg ez a mérkőzés, ahol tényleg óriási meccset játszott a csapat.
18: A labdarúgó szlovák kupa döntőjében pedig a hazai pályán játszó Zsolna 3-1-re verte a Kassát. A kupagyőztes zsolnaiaknál Szántó Regő a 79. percben csereként lépett pályára, míg a másik oldalon Kovács Mátyás végigjátszotta a találkozót, most Szántó Regő értékel.
25: Na,
0: nagyon vártuk a mérkőzést, minden nap erre gondoltam, minden este úgy feküdtem, hogy alig várom, hogy legyen meccs és hogy játszak, és örülök, hogy így alakult. Úgy gondolom, hogy nem is volt nagyon helyzete, a Kassának végén volt, meg egy gólt is szereztek, de azon kívül uraltuk a mérkőzést, nagyon domináns futballt játszottunk, szerintem nagyon jól néztünk ki. Vártam, hogy a helyzetbe kerüljek, sajnos lelesték az egyik poszt, amit a Pasa adott, meg amit én adtam volna neki, de örülök, hogy játszottam és én.
1: Kupa győzelem megvan, a bajnokságban ugye még lehettek a dobogón.
0: A bajnokságban egy dobogó nagyon jó lenne, de most szerintem most ünnepelünk egyet, és készülünk majd a jelokcára.
3: Nemzeti Sport Krónika.
18: Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól. A magyar csapat ma 14 órától Japán ellen folytatja a selejtező tornát. Cseh Sándor szövetségi kapitánya tegnapi vereség után így nyilatkozott.
5: Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk. De azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát ha itt bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést. Tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset. Egész egyszerűen Amerika ebbe a felállásban jobb volt 3-4 góllal. Ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-gel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni, de egyébként pedig én nem a levegőbe beszéltem, tehát úgy lettünk tavaly a világkupában döntősök, hogy egyébként egy 4 gólos vereséggel kezdtünk Görögországban, és aztán a döntőig nem kaptunk ki. Tehát, hogy itt nem lehet most arról beszélni, hogy most a lányokat meg kell vigasztalni, vagy hogy lehet megvigasztalni, hát ezért jöttek ki, hogy holnap is, holnap után is, és az utolsó nap is még a legjobbjukat adják, mert tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó nap fog a kijutás eldőlni.
18: Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét a harmadik számú európai kupa sorozat elődöntőjének hazai visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda magyar kupa négyes döntőjét Tatabányán. A Győr és az előző négy Kírás győztese, a Ferencváros már az elődöntőben összecsap egymással, míg a másik ágon Moson-Magyaróvár Debrecen meccset rendeznek majd. Emily Fogel, a Ferencváros balátlövője a kupa hétvége előtt Szekeres Péternek nyilatkozott.
6: Egy pár játékos sérült, ez nehéz, de szerintem ez a erős ez a csapatban.
25: Furcsa, hogy azt mondod, hogy erősek vagytok most, pedig azt gondolná az ember, hogy most mentálisan egy mély ponton vagytok, hiszen nem sikerült a BL-ben a legjobb négy közé jutnotok.
6: Igen, ez most egy nehéz szituáció nekünk, de ez is a profi sportban, hogy mindig kell stand up, igen.
25: Felállni,
6: és nézz a következő meccsre, és most ez egy nagyon, nagyon fontos hétvége nekünk. Ez a kupa, amit tudtunk nyerni az utolsó négy évben, szóval ez nagyon szeretnénk, hogy itt maradt Fradiban.
25: Mi a célja a csapatnak, vagy neked személy szerint, hogy érzed, hogy mi lehet a legjobb eredmény itt a hétvégén?
6: Hogy nyerünk, és a kupa marad itt, nagyon szeretnénk jól kézilabdázni, de a végén csak a győzelem számít.
18: A 15 óra 30 perckor kezdődő Győr-Ferencváros elődöntőt az M4 Sporton, míg a másik ágon negyed héttől a Moson-Magyaróvár Debrecen mérkőzést az M4 Sport Pluszon láthatják, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik majd.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
18: Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott a svájci együttestől a főtáblára jutásért rendezett mérkőzésen. A magyar férfi válogatott viszont ott van a legjobb 32 között. Varga Lászlóval, a női csapat edzőjével Szücs Miklós beszélgetett.
26: Sajnálom az elszalasztott lehetőséget, de hát nem tudok haragudni a lányokra vagy a csapatra, mert mindenki megpróbált mindent, amit tőle tellett. Ezt egy picit furcsának találtam, hogy gyakorlatilag 4 napja nem játszunk mérkőzést a világbajnokságon, annyira elhúzzák, majd egy nap alatt két ilyen, ugye pár órával ezelőtt még ki se tudtunk magunkat pihenni a görög mérkőzés óta, és most egyből bele kellett menni egy ilyen playoff mérkőzésbe. Ez szerintem a lát ETF-ről kicsit szegénységi bizonyítványt nyújt, de most is azt tudom mondani, mint a másik mérkőzés után, hogy le a kalappal lányokat, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen jó mérkőzést tudtak játszani. Egyet nyertek is egy nagyon élethalál mérkőzést, és egy playoff mérkőzésben pedig a lehető legkisebb különbséggel alul maradtunk.
4: Most, hogy befejeződött a női válogatottnak a világbajnokság, milyen mérleget tudnál vonni?
26: Mondjuk ilyen mérkőzés után nehéz azt mondani, de ez tőle függetlenül nagyon pozitív volt ez a világbajnokságnak maga játék része, mondom a szervezésen még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon elégedetlen vagyok, de csak pozitív pontok kell mondani mindent a csapatról, és szerintem ezen a fejlődési pályán ez nagyon sokat nyom alatba.
18: A címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a Form 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilótá indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az M4 Sporton élőben láthatják. Zárásként egy szomorú hír. 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi, korábbi Form 1-es pilóta, kétszeres kartbajnok. Zanardi 2001-ben mindkét lábát elveszítette egy versenybalesetben, mégis visszatért a sportba, majd négyszeres paralimpiai bajnok lett handbike-ban. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
8: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Vízállás jelentés.
7: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 2-án. A Duna hazai szakaszán enyhén változó vízállásokat mérnek, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 14,2, Budapestnél 15,3, Mohácsnál 16,3 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 82 cm 16%, Medve 76,8, Nagybajcs 44,10, Gönyű 19,12, Komárom 65,9, Esztergom 43,8, Nagymaros mínusz 13,7, Budapest 96,7, Dunaújváros mínusz 30, Dunaföldvár mínusz 145,6, Paks mínusz 37,6, Dombori mínusz 11,8, Baja 88,6, Mohács 99,5. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly-torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 20 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 23, 60, 1900. Az Ipoly-torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló, 1699,3 és 1697,7 között 19, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló, 1616,7 és 1616,3 között 17, 110, 400. Középen 21, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló, 1521,8 és 1520,8 között 26, 130, 1000. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 104, 2, Árpás mínusz 85, 10, Győr 238, 28, a Martalmúric hidánál mínusz 37, 11, az Ipoly Balassagyarmatnál mínusz 85, 7, a Siósi Montornyánál 99, 13, Szekszár 198, 29, a Muraletenyénél 107, 13, a Dráva Őrtilosnál mínusz 69, 17, Barcs mínusz 142, 4, Dráva Szabolcs mínusz 29, 4. A Tisza a hazai szakaszán kisköre alatt apadó, máshol jellemzően enyhén változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig, és a kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 12,1, Tokajnál 15,3, Szolnoknál 14,2, Szegednél 15,4 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 170 cm, 6%. Záhony mínusz 281, 8. Dombrát 16, 20. Tokaj 463, 58. Tiszalök alsó, mínusz 49, 27, Tiszafüred 549, 70, Kisköre felső, 735, 63, Kisköre alsó, mínusz 271, 5, Szolnok mínusz 225, 6, Csongrád mínusz 128, 16, Szeged 102, 28. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2 és 403,1 között 1, 10, 100. 390,3 és 389,8 között 13, 40, 500. 367,2 és 366,6 között 12, 40, 600. 355,4 és 354,9 között 17, 40, 200. 350,4 és 350 között 12, 40, 400. 326,6 és 326 között 10, 40, 600. 316 és 315 között 15, 40, 1000. Mai vízállások és mederteltségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 175 cm 7%, a Kraszna alsó szopornál 22 cm 6%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 86 cm 48%, átlag vízmélysége 334 cm, hőfoka Siófoknál 14,7. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 68,9, hőfoka 15,5. A Fertő tó vízszintje és mederteltsége nincs jelezve, hőfoka 14,4.
9: Műsorajánlat.
10: Négy este, négy történet, egy különleges helyszín. Vígjáték, bohózat, nagy operett a balzsamos nyári estében a csillagos ég alatt, a kastélykertben. A Gálva Vencellői Kastélykerti Színházi Esték lelkes közönsége és alkotó közössége. Botoló, csárdás, karikázó, a tiszamenti táncok lendületes, színes forgataga. Vicces élethelyzetek, humoros történetek, amikor a kis település apraja nagyja játsza a főszerepet egy novellás kötet lapjain. Gálva Vencellő és Balsa érdekes emberei, értékálló alkotásai.
9: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
11: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíjkedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
13: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
9: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 13 óra, hírek röviden. Egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakuló ülése, utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Újabb település lehet érintett az aszbeszt ügyben. Táplán Szentkereszten is kerülhetett szennyezett kőzúzalék az útburkolatba. 25%-os büntetővámot vett ki az Egyesült Államok az Európában gyártott személy- és teherautókra, jelentette be az amerikai elnök. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség a 10 mm-t sem érte el. Marad a napos koranyárias idő, 20-25 fokra számíthatunk holnap.
9: Műsor ajánlott.
2: A Rádió Kabaré mai sztárvendége Csankó Zoltán.
14: Tárai Ibolj rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a hetedik részben a kecske megellett.
2: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
9: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
15: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
16: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
17: Hát igen.
15: Kinek a nagypapája volt pilóta?
19: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
20: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
9: Jó ebédhez szól a nóta.

Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. május 2-án szombaton is. Jó ebédhez szól a Nóta itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Mai adásunkat idősebb Sárközi Lajos és zenekara nyitotta meg. Egy kadenciás friss csárdást hallottunk. Mai műsorunkban egy csendes főhajtásra is hívom önöket, ugyanis életének 91. évében elhunyt Szirmai László, a magyar szórakoztató zenei élet meghatározó alakja. Szirmai László Győrben született, pályáját előadó művészként kezdte, énekesként, zongoristaként, harmonika művészként állt színpadra, majd zeneszerzőként is maradandót alkotott. Nevéhez táncdalok, sanzonok és magyar nóták sora fűződik. Már az 1966-os táncdalfesztiválon is felcsendült egy szerzeménye. Életének meghatározó szakaszát azonban a közösség szolgálata jelentette. Az Országos Szórakoztató Zenei Központ vezetőjeként, majd később igazgatójaként évtizedeken át dolgozott a magyar élőzene ügyéért, és a művészek érdekképviseletében is jelentős szerepet vállalt. Munkásságát rangos állami kitüntetésekkel ismerték el, többek között a Magyar Köztársaság aranykeresztjével és a Magyar Érdemrend lovak keresztjével. Magyar nóta és számos táncdal szerzeményeivel testvércsatornánkon, a Dankó Rádióban is találkozhattak az elmúlt években, és ezek a dallamok a jövőben is velünk maradnak. Most itt a Kossuth Rádióban három szerzeményét halljuk. Bokor János, Dömsödi Farkas Bálint és Nemes Ildikó előadásában elhangzik az Amikor a lélekharang csengő hangján elbúcsúzik tőlem című nótája, majd a De jó kis csárdás, és talán az egyik legismertebb szerzeménye, a Megköszönök néked mindent című hallgató is helyet kap a folytatásban. Szirmai László emlékét, munkásságát örökre megőrizzük, őszinte részvétemet fejezem ki családjának, barátainak és persze kollégáknak. Szirmai László, nyugodjon békében!

El csendes ül a harangszó, el van zik a búcsúztató.

Az elmúlt percekben Szirmai Lászlóra, a magyar szórakoztató zenei élet meghatározó alakjára emlékeztünk. Nyugodjon békében! És a folytatásban már Ökrös Oszkár, a néhai Kossuth díjjal is kitüntetett cimbalom virtuóz játszik, egy olténiai hórát hallunk.

Kedves hallgatóink, most a folytatásban a szintén Kossuth díjjal is kitüntetett operaénekesnő Kalmár Magda énekelt. A művésznő igen sokoldalú karriert futott be, hiszen a nagy operák mellett operett előadásokban is szerepelt, valamint számos magyar nóta felvétele is megtalálható a Magyar Rádió archívumában. Hát most hallgassuk meg Kalmár Magda előadásában a Várjatok még őszi rózsák, a Szeretőt keresek, és a Zöld a Petrezselyem című klasszikus magyar nótákat. További jó rádiózást kívánok!

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkba, melyben muzsikált idősebb Sárközi Lajos és zenekara, hallottuk Ökrös Oszkár cimbalomjátékát, énekelt Bokor János, Dömsödi Farkas Bálint, Nemes Ildikó és Kalmár Magda. Legvégül Járóka Sándor és zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Én bízom benne, hogy ez holnap is így lesz. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Itt a Kossuth Rádióban. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra!

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Capuçon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
3: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 13 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat, híreink. Egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Rost Andrea, kossuthdíjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea kormánybiztosként pedig azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az azbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és terméskiesésre is készülni kell. Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 20-25 fok várható.
3: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Rádiókabaré a Thália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor.
5: Üdvözlöm a kedves közönséget és a kedves hallgatókat. Önök a rádiókabarét hallják a mikrofonnál, Aradi Tibor. '56 éves leszek mindjárt, tudom, nem látszik rajtam, ugye? És hamarosan elérem a nyugdíjkorhatárt, vagyis lehet, hogy nem érem el, mert ahányszor emelik a nyugdíjkorhatárt, lehet, hogy csak rohanok majd utána. Viszont azon gondolkoztam, hogy ha így emelik a nyugdíjkorhatárt, nem tudom, hogy ez a kormány is tervezi-e, akkor előfordulhat, hogy 75-80 éves korunkban is kell majd még dolgozni. Azért nem ijedek meg, mert ez jót tesz a gazdaságnak, hiszen a munkaerőpiacon új foglalkozások fognak majd megjelenni. Például lehet, hogy lesz ilyen, hogy farhát szomelié, ugye? Vagy esetleg a hölgyek miatt macskatápkócs. Vagy megnyíló pénztár figyelmeztető, ugye? Lidl, megnyitátos köszönyörös! Vagy például térfigyelő kamera asszisztens.
6: Marika megállt egy autóház előtt.
5: Viszont ez a HR-eseknek is majd plusz munkát jelent, mert sokszor olyan emberek érkeznek az állásinterjúra, akiknek nem a cégnél lesz nagy jövője, hanem a munkaügyi hivatalban. Erről szól mai jelenetem is, melynek címe Variációk állásinterjúra, és aki segít nekem előadni, Vida Péter! Jön az első variáció, a megbízhatatlan.
6: Késett.
5: A boss csak csőtörés volt a Rákóczi úton.
6: Én is arra jöttem, de nem volt csőtörés.
5: Ja, akkor az oktogonnál.
6: Elkésni egy állásinterjúról nem számít jó belépőnek.
5: Há, a hirdetésbe az állt, hogy kötetlen munkaidő, gondoltam, rögtön ki is próbálom.
6: Nem gondolja, hogy elnézést kéne kérnie?
5: Há, én inkább egy kávét kérnék.
6: A cégünkről mit tud? Ismeri a tevékenységünket, termékünket?
5: Ja, átfutottam, igen.
6: És mi a véleménye róla?
5: Szerintem egész fasz a kis nyílászárókat gyártanak.
6: Mi autóalkatrészeket készítünk. És mit gondol, el tudna köteleződni a cégünk célkitűzése iránt?
5: El.
6: Bővebben?
5: El tudnék köteleződni.
6: Mindig ilyen szűk szavú?
5: Á, csak ha nem iszom.
6: Maga alkoholista, akkor viszont látásra.
5: Ha jó, van viszlát. Azért munka után még lejössz a kocsmába, Karesz.
6: Jöjjön, akit biztosan nem vesznek fel.
5: Kedves Robert, először is mondjon magáról valamit.
7: Magamról, pulóver.
5: A kérdésem az volt, hogy mondjon magáról valamit, de nem azt, hogy mi van magán, hanem hogy mit kell tudni önről.
7: Az letölthető a BRFK honlapjáról.
5: Bocsánatot kérek, büntetett előéletű és vagyonőrként akar nálunk dolgozni?
7: Nem lopásérültem, hanem testi sértéséért.
5: Hát itt magának nem lesz jövője.
6: Akkor már ketten vagyunk.
5: Mit csinál az asztal alatt?
7: Bocs, csak leesett a Rambó késem.
5: Hát elképesztő, és maga azt várja, hogy ezek után felvegyem?
7: Nem, látja, éppen azt csinálom. No, meg is van. Ez a kurva gránát akkora helyet foglal a zsebembe, hogy mindig kiesik a késem.
5: Mi a bánatért hord magán a gránátot?
7: Miért? Maguk kértek ilyen detonációs levelet?
5: Az motivációs levél, maga kretén. Nagyon sajnos nekem még fel kell tennem pár kérdést, mert kötelező, de semmi értelme, mindegy. Na, meséljen egy olyan esetről, amikor nézeteltérése támadta felettesével. Hogyan oldották meg a helyzetet?
7: Egyszer 8 helyet 11-re értem be a melóban. Azt mondja a főnök, késet? Hát mondom, egy esetben szoktam odaadni valakinek a késet, ha a pengéje benne marad a hasába. Végül is úgy oldottam meg a helyzetet, hogy bocsánatot kértem, és előre engedtem kedvesen a lépcsőházba. Ha nem lökök rajta, még ma is élne.
5: A csajszí.
8: Üdvözlöm, Szirmai Elvira vagyok.
9: Vészes hajnalka.
8: Jó erős kézfogása van.
9: Ja, csak a mobil.
8: Szerintem azt most tegye el.
9: Mióta meghozta a futár, és kivettem a dobozából, azóta a kezemben van. Nem hinném, hogy már ki tudnám szedni az ujjaim közül. A fürdést is egy szappan applikációval oldom meg.
8: Jó, akkor térjünk a tárgyra. Mit tart az eddig elért legnagyobb sikerének?
9: Hogy ide találtam.
8: Vicces, de én komolyan kérdeztem.
9: Komolyan, hogy ide találtam.
8: Fel tudna sorolni 5 jó és 5 rossz tulajdonságát?
9: Hát azt mondja, sokat járok szoliba, szeretem a hosszú ebédidőt, csípem a jó hangos zenét a irodába, elég hamar ki tudok kezdeni a férfi kollégákkal, és nagyon sokat tudok trécselni a kolléganőkkel.
8: Értem. És mik a jó tulajdonságai?
9: Ezek voltak azok.
8: Mi volt a kedvenc tárgya az iskolában, és mi miatt választotta éppen azt?
9: A kedvenc tantárgyam a kémia volt és a matek. Ez a 3.
8: No, úgy látom itt az önéletrajzában, hogy 6 éve nem volt munkahelye. Mi ennek az oka?
9: Szülési szabin voltam.
8: Ó, ennyi ideig?
9: Igen, aztán mivel nem szültem, hát gondoltam... Most már csak megpróbálom ezt a munkaizét.
8: Itt azt írja, hogy jogi egyetemre is járt.
9: Igen, 2 évig jártam oda takarítani.
8: Fizetési igénynek azt írta be, hogy nettó 1 millió. Nem sok ez egy kicsit? Mit tud ezért nyújtani?
9: Há, férfitől függ.
8: A mi cégünknél ezzel nem sokra megy. Itt családos emberek dolgoznak.
9: Aha, az előzőn is. Aztán a céges családi napra valahogy senki nem hozta el a feleségét.
8: Ő mit gondol, ha az előző munkahelyén megkérdeznénk a feletteseit, munkatársait, hogyan jellemeznék önt?
9: Engem ott mindenki szeretett.
8: Mindenki?
9: Igen, munkafelvevő voltam egy autószerelő műhelyben. Hát maradjunk annyiban, hogy sokszor állt a munka.
8: 2 évig dolgozott ott, gondolom akkor ért az autókhoz?
9: A specifikusan például még azokon az autókon, ahogy gyárilag nem dönthető a hátsó ülés, én simán megoldom.
8: Na jó, azt hiszem itt vége is az interjúnak, viszontlátásra.
9: Mi, ennyi? Kirúg?
8: Igen, ide nem kellenek ilyen mentalitású nők. Arra kiárat.
9: Na, hát sejtettem, hogy így fog viselkedni.
8: Mégis honnan?
9: A férjed mondta tegnap éjjel. Kedves hallgatóink, talán már megszokhatták, hogy a megújult rádiókabarénak mindig vannak olyan sztárvendégei, akikkel Vida Péter beszélget, sztorizgat is egy picit. Mai sztárvendégünk számomra is egy nagyon kedves ember, akire rajongóként tekintek, hiszen számos olyan filmhez és sorozathoz adta a hangját szinkron formájában, amiket számtalanszor nézek meg újra és újra. Következik Vida Péter és vendége, akinek személye maradjon még meglepetés pár másodpercig. Fogadják nagy szeretettel Vida Pétert és vendégét.
10: Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szerintem nem árulok el titkot, amikor azt a nevet be fogom mondani, aki következik, hiszen itt a rádióban és itt önök előtt is bizonyára ismert orgánumról van szó, és hogy végre név is jöjjön a hanghoz, Csankó Zoltán!
11: Jó estét kívánok, köszönöm szépen!
10: Zoli, a Radnóti Színház és a Győri Nemzeti után most a Magyar Színházban játszol, ahol többek között Bagaméri vagy, és az Indul a Bakterházban maga a Bakter. Vajon itt legújabb társulatodban is tudják, hogy te annyira sportszerető vagy, hogyha előadásod van, rögzíted a meccset és utólag nézed vissza?
11: Itt még nem tudják, hiszen ez az első szezonom ebben a színházban, de a Radnótiban tudták, és kifelejtetted, hogy a Nemzeti Színházban is voltam, hiszen mi ott találkoztunk.
10: Hát tudom, de az a harmadik kérdés lesz. Szóval a Radnótiban mindenki tudta, hogy ha meccs van, akkor a Csankónak ne mondjátok el. Így van, és ezt tudta a portás is, akit úgy hívtak, hogy...
11: Laci bácsi. Laci bácsi dobos volt valamikor régen, tengerjáró hajókon. Nagyon nagy figura volt, nagyon szerettük egymást. És egy válogatott meccs volt, sorsdöntő válogatott meccs, valaminek a továbbjutásáról döntött. Nagyon fontos volt. Otthon rengeteg időt elpazarolva rá, beprogramoztam a videókazettát, többször ellenőrizve, hogy jól állítsam be az elejét, végét. Bementem a Radnóti Színházba, előadásom volt, Laci bácsi volt a portás. Laci bácsi mindig hallgatja a rádión a meccset, kértem, Laci bácsi, ne mondja el az eredményt, én rögtön szaladok előadás után, ne mondja el, mert veszem föl. Jó van, Zolikám, bementem, mindenkinek elmondtam, gyerekek, ha valaki értesül az eredményről, ne mondja el, mert ahogy hazamegyek, nézem. Szóval mindent elintéztem, marha gyorsan átöltöztem előadás után, hívtam taxit, rohanok ki a portát, Laci bácsi utánam szólt, Zoltán, most megy nézni a meccset? Mondom, most Laci bácsi. Legyintett egy marha nagyot, és azt mondta, nézze! Nem mondta el az eredményt, kétségtelen.
10: Szóval a Nemzeti valóban, ahol kollégák lehettünk, csodálatos darabokban játszhattunk hihetetlen karaktereket, ott ugye a 6. volt a büfé, előadás után ugye mindig oda mentünk fel, Kaszás Attila, Trokán Peti, a többiek fejben főztek ezerrel. Zoli ugye rohant haza, és minden emeleten volt egy tévészoba, egy kis társalgó a sarkon. Szóval rohantál ott lefele.
11: Hát előadás után felszaladtam a büfébe, találkoztam Trokánnal, Trokán már tudta ezt a hülyeségemet, ő nem mondott semmit. Kifizettem a büfét, és rohantam lefelé, és a 2. lépcső fordulójában, ahol szintén van egy tévé, ott ül egy gyönyörű, szép balettos lány, Halápi Zsanett, aki azóta Rónai Egon felesége lett. Zsanit nézem ott, hogy ott még ő tévézik, mondom, biztos megy tanítani, mert ő sokszor éjszaka ment tanítani, és akkor azt mondja nekem egyszer csak, de csípőből, na mit szól, Zoli, égünk 2-0. Hát, ha ezt valakiről nem tudta megképzelni, az a zsani volt.
10: Szóval a nemzeti ott gyereknapon mindig nagy hepaj volt a parkolóban. Például Kaszás Attila hegedült, Rátóti Zoli gitározott, Hollósi Frigyes tikfázott, egy hangszer, amihez értett. És egy másik évben pedig a Mici Mackót csináltuk meg a gyerekeknek, ahol rendezhettem Csankó Zolit.
11: Igen, Péter rendezte, hát hatalmas nagy szereposztással, Hollósi Fici, Benedek, Micó, Udvaros Dorottya, Gazsó Gyuri.
10: Nagy Cili volt, igen, a Malacka, a Gyuri, igen, maga a Mackó.
11: Hát, akik most hirtelen eszembe jutnak, én voltam a nyúl. És az volt a koncepció, hogy civilben van mindenki, de valami jelzést azért húzzunk magunkra. Így lett például Benedek Miklósnak a szemére egy hatalmas, nagykeretes szemüveg, mint bagoly, vagy én kitaláltam, hogy majd legyen egy harisnya a fejemen, a két szárával, mint nyúl, mindenki valamilyen jellegzetességet kitalált. Az olvasó próbán még mondtam a Benedek Miklósnak, hogy mondom, Micu, szerintem majd, amikor majd ott a gyerekek előtt már szerepelünk, akkor bármikor, amikor eszedbe jut, illetve a többieket nem zavarod, tehát van egy pici szünet, akkor te ne csinálj semmi, csak ebben a nagy szemüvegben majd mondd azt, hogy és ott a gyereknapon őrületes mennyiségű gyerek, ugye a MÜPA és a Nemzeti Színház közötti nagy téren, ami akkor le volt zárva, tehát nem voltak parkoló autók. Álltunk egymás mellett, mindenki kezében a szöveg, olvastuk, és amikor egy pici szünet volt, egyik jelenetből a másikba mentünk át, akkor egyszer csak a Micu. A gyerekek egy idő után, őket már semmi nem érdekelte, csak az, hogy ez a nagy szemüveges ember, aki a bagyot játsza, mikor fogja megint azt mondani, hogy óriási sikere volt, és ez olyannyira ránk ragadt, hogy amikor mi egymásnak üzentünk SMS-t, akkor úgy kezdtük, hogy És úgy is zártuk be, hogy szia, Vagy ha hívott engem a Micu telefonon, akkor úgy vettem föl, hogy és ő is így vette föl, és így is köszöntünk el egymástól. De, hogy azért tovább lépjek, említettem ezt a harisnyát, hogy azt találtam ki, hogy legyen a fejemben egy harisnya.
10: Egy gyerekharisnya.
11: Egy gyerekharisnya, nyilván nem egy nagy női harisnya, mert akkor az a bokámig, vagy a térdemig minimum lógott volna, és akkoriban az oktogonon volt egy fehér nemű bolt. Arra emlékeztem, hogy olyan nagyon elegáns volt, de hogy gyerekcucc van-e benne, arra nem. Bemegyek, ott vannak a nagyon édes, csinos eladók, és kérdezem tőlük, hogy kirakatban itt látok gyerekharisnyákat, hogy tényleg vannak gyerekharisnyák, tehát ezt jól látom? Azt mondják, hogy igen, igen, vannak. És miért szeretne, fiút vagy lányt? Hát mondom, ott van egy ilyen nagyon édes kis csíkos, azt nem tudtam, hogy az fiú vagy lány, inkább lányra tippeltem, például az jó lenne, a lényeg, hogy rámenjen a fejemre. És én azt hittem akkor, hogy ahogy önök most, így fognak nevetni az eladók, de ez nem így történt. Döbbenten néztek, és végül megmagyaráztam, hogy ez mire kell, gyereknap, stb. Téged nem kevertelek bele. És hát ott frankon ki kellett, hogy próbálja, mert mi van, hazaviszem, és nem jön föl. De nem volt más vevő szerencsére az üzletben, hát fölvettem, és nagyon jól néztem ki. Na, akkor már nagyon röhögtek rajta.
10: Na, hogy áll? Igen. Jó, a szinkronban nincs jelmez, de van testhez álló szerep. Vagy, ami ugye azt mondják, hogy az adott színészért kiállt, már hogyha a szinkron rendező is elég információ birtokában van az adott karakterről, Beregi Péterrel történt egy legendás eset.
11: Igen, ennek nem voltam részese, de ez annyira legendás, hogy gondoltam, hogy elmesélem. Márai Iboly rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a hetedik részben a kecske megellett. Döbbenten állt az egész stúdió, hogy most akkor mi legyen? Hogy most akkor a Péter hangján maradjon a kecske? Vagy hogy kicsit kezdjem magasabban beszélni, vagy cseréljék le színésznőre?
10: Volt egy a szakmában nagyon ismert és többször körbejárt történet, ahol személyesen ott voltál, sőt, talán te találtad ki?
11: Hát ez egyik értelmi szerzője én voltam. Ez nagyon sokféleképpen terjedt ez a történet, és volt olyan társaság, amikor én ott voltam, és félbe kellett, hogy szakítsam a történetmesélést, mert mondtam, hogy gyerekek, ez nem így történt. Én ott voltam, amikor ez megtörtént. Ez egy 30 éves történet legalább. Ugye a Pannonia Szinkron volt az egyetlen szinkron stúdió abban az időben, 5 stúdióval. Az ötös stúdió az volt a legkisebb, és már a digitális technika kezdett egy kicsit beszivárogni. És Zákányi Balázs szinkronrendező akkor kezdett kísérletezni vele, hogy mi lenne, hogyha fülhallgatón keresztül is hallanánk, miközben beszélnek a szinkronizálandó színészek, mert ugye hát úgy képzeljék el, hogy rápróbáltuk az eredeti hanggal, és utána levették a hangot, mint hogyha önök levennék a hangot a televízióról, és közben itt van a papír a kezükben, és rá kellene mondani arra a színészre a szöveget, miközben le kell nézni, föl kell nézni, azt se tudja az ember már akkor, hogy hol van. Egy Jacques Tati filmről van szó, a Jacques Tati rendezte, és Tati volt a főszereplője is a filmnek. Tahitót László volt Tati, én voltam a másik főszereplő. Egész nap együtt voltunk Lacival, és időnként bejöttek hozzánk epizódokra szinkronizálni. Négy füles volt. Miénk volt ugye kettő, és volt másik kettő. Bejött valaki, fölvette szinkron. Mindenki furcsálta még ezt az egészet, még senkinek nem volt megszokott a fülhallgató, az összes többi műterem, ez nem volt még. És egyszer csak elromlott az egyik füles. És azzal kezdtünk el játszani, hogy ki az a színész, aki bejön, fölrakja, és elkezd szinkronizálni, de nem hallja a fülében, amit egyébként hallani kellene, és ki az, aki mer szólni. És egy nagyon nagy tanulmány volt, mi halálra rögtük magunkat a tahítóttal. Tehát még véletlenül se a jót adtuk oda, hanem mindig a rosszat. És mindig egymásra néztük a Lacival, hogy na, akkor egyszer csak kimegy megint valamelyik epizód szereplő, és mondom a Lacinak, hogy hát ez hihetetlen, mondom, nem mernek szólni, hogy nem megy a fülesbe a hang, hát akkor azt is meg lehetne csinálni, hogy nincs kép. Azt mondja a tahító, ez kurva jó. De én csak hülyeskedtem természetesen, és innentől beindította a gépezetet. És az Ákányinak kivételesen volt hozzá humora, tahított, mondta, hogy itt egy 3D-s felvétel lesz, Takács Gyuri meg fogja oldani, mint hangmérnök. Gyurikám, tudsz olyan képet csinálni, hogy ne legyen rajta kép? Szóval, hogy a Gyuri nem sem egyszerű. De olyat is tudsz, hogy hang van, és alatta megy egy ilyen kis kockacukor, ami jelzi, hogy megy a felvétel? Azt, hogy azt is meg tudom csinálni. Nagyon jó. Rendező asszisztens Mihály Falvi. Misi, Misike, menjél föl, szerezzél napszövegeket. Fölment a Misi, tavasz volt, nyár eleje, hozott mindenféle női napszemüveget, amit el tudnak képzelni. Volt olyan, amin volt egy kis piros szívecske. Olyat is. És akkor nézi a tahítót, hogy ki a következő ember. Kránic Lajos. Hát ő volt Jokinak a magyar hangja, ugye? Nekem jó barátom, akkor még javába csináltuk együtt a Dallast. Én, mint Bobby, ugye? És hát, úristen, ebből mi lesz? Hát ismertem a Lajost, tehát ő legtetszés a mogorva ember volt. Nagyon édes, de mogorva. Bejön a Lajos, meg volt beszélve, hogy amikor bejön a Lajos, tehát behívják, az úgy néz ki, hogy megnyomnak egy gombot, és Kránic Lajost kérjük az ötös műterembe, Kránic Lajost kérjük az ötös műterembe. Na, amikor ez így elhangzott, akkor már vártuk, hogy már mindjárt jön a Lajos. Laci fölvette egy napszemüveget, megállt így a papírral a besötétített képernyő előtt, pici kocka cukor állt a bal alsó sarokban, várva, hogy majd elindulhasson, füles, belépett a Lajos, rögtön rászólt az asszisztens meg a Laci is, hogy felvétel, felvétel! Jó, megállt a Lajos, én hátul ültem, hát egy méterre tőlük, és döbbenten néztem, hogy ebből mi lesz. És a Laci a nem létező képre elkezdett szinkronizálni. És akkor egyszer csak a Misi elkezdte kocogtatni a tollát, hogy Lacikám, rövid voltál ezzel a mondattal. Azt mondja Laci, hát láttam, persze, vegyük újra. Hát semmit nem látott, semmi, hát nem volt kép. És én meg néztem a Lajost, hogy addig úgy nézte a földet, meg nézett össze-vissza, nem érdekelte őt a felvétel egyáltalán, de amikor újra kezdték, akkor látom, hogy elkezdi nézni. És hát ő se lát semmit természetesen. És akkor vette észre, hogy a tahítót napszemüvegben van. Tehát, vagy legalábbis egy szemüvegben. Na és akkor ez lement, és akkor azt mondta az Ákányi, jó, ez rendben volt, Lacikám, akkor Lajos, kérlek, hogy vegyél föl egy ilyen szemüveget, mert ez egy 3D-s mozi, és a képet csak így fogod látni. És azt mondja Lajos, ó, hogy már megint valami szart kitalált. Azt. Ő egyébként a füles se bírta elviselni akkor még, aztán később, igen. Na, fölvette a füles, természetesen a rosszat kapta meg, akkor csináltunk egy hangpróbát, szólt a Gyuri, hogy csinálunk egy hangpróbát, Lajoskám, jó? Azt mondja, jó, de nem hallok semmit. Jó, akkor adjatok neki egy másik. Akkor fölvette a másik füles, na, abban már hallott. Próba. Ahit ott elkezdett próbálni megint a semmire. De hang volt a fülesbe. Lajos meg csak így áll, néz. És akkor azt mondja, Laci, te nem próbálsz? Azt mondja, hát én nem látok semmit. Azt mondja az Ákányi. Misikém, adjál neki egy másik szemüveget, mert lehet, hogy nem jó az a szemüveg, ami alas. Erre fölvett egy másik szemüveget, talán ezt a kis piros szívecskéset. nézi, nyilván nem látott akkor se semmit, és elkezdődött a próba. Akkor a Laci megint mondja a szöveget, és jött volna a Kránic, és nem mond semmit megint. És azt mondja a Laci neki, nem mondod? Azt mondja, és mit? Hát te vagy a zöld zakós. Erre a Lajos körbenézett, akkor minden leesett neki, és azt mondta, na menjetek ti a csába.
12: Hölgyeim és uraim, a kék zakós Csankó Zoltán.
9: Amikor az Apróságok című sorozatunkat konferálom fel, mindig hozzájárulok én is egyel, amilyen felvezetőként. Jöjjön tehát az én mai apróságom benzinkúton. Jó napot kívánok, legyen kedves belenyomni 2 liter benzint ebbe a műanyag flakonba. Csak nem kifogyott a benzin és lerobbant, nem, az asszonynak születésnapja van, és azt mondtam, valami drága ajándékot kér. Jöjjenek akkor Szabados Gábor mai apróságai, valamint azok előadói, név szerint Szabó Erika, Csankó Zoltán és Petridis Christos.
13: Temetés.
11: Őszintén szólva, nem sok kedvem van ehhez a temetéshez.
14: Meg tudlak érteni, de mit lehet tenni, ha egyszer te vagy a halott?
11: Étteremben.
13: Friss sorántott csirkéjük?
14: Igen, maximálisan friss.
13: Mennyire?
14: Annyira, hogy mivel beteg a szakácsunk, önnek kell majd elkészíteni.
13: Ernő bácsi és Edit néni.
14: Na, felírt valamit a doktor a köszvényedre?
15: Igen, felírt egy receptet, vagyis egy vényt.
14: Megköszönted neki?
15: Meg, mondtam, hogy köszvény.
14: Nagy a kosz a lakásban.
11: Nem könnyű a helyzetem.
13: Na, mi a gond?
11: Nagy a kosz a lakásunkban.
13: Nagyon?
11: Nagyon.
13: Mennyire?
11: Annyira, hogy mielőtt otthonról kilépek az utcára, mindig alaposan megtörlöm a cipőmet.
14: Milyen volt a nász éjszakájuk?
11: Na, milyen volt a nász éjszakátok?
13: Jaj, igazán jól sikerült. Bár őszintén szólva, a nagyobb hatás kedvéért időnként alákevertem egy kis tapsot.
11: Nem vesznek disznót Cézárék.
14: Drága szerelmem, ó nagy Cézár!
13: Mondd, mi a vágyad, édes szerelmem, Kleopátrám?
14: Menjünk ki a piacra, és vegyünk egy sertést.
13: Nem megyünk ki a piacra, és nem veszünk sertést.
14: De miért nem, szerelmem?
13: Azért, mert így döntöttem. A koca el van vetve.
14: Jelentős személyiség.
11: Te tudtad, hogy ez a Barnabás egy jelentős személyiség?
13: Nem tudtam. És milyen jelentős?
11: Feljelentős. Összetartó család.
14: Minden héten meglátogatjuk Gézát oda bent, és ez így lesz hosszú ideig.
13: Na hát, hogy ti milyen összetartó család vagytok. Ez igazán megható. Na és mi van szegénnyel? Kórházban van?
14: Nem, börtönben.
9: Hölgyeim és uraim, most pedig már is Csátra kapcsolunk, ahol a megszokott demokratikus fórumon, a falugyűlésen szívják egymás vérét a település lakói, az aktuális epizódot előadják. Kéri Kitti, Csínos Molnár László, Nádas György, Revicki Gábor, Vida Péter és a szerző Ihos József.
16: Tisztelt falugyűlés, kedves önkormányzati képviselőtársak! Azért hívtam össze önöket, hogy közösen eldöntsük, rendezzünk-e az idén is majálist a birka legelőn. Tessék, Zillinger!
17: Szerintem rendezzünk, csak kérdés, hogy ki legyen a főrendező, mert a tavalyi felvonulása jobb ilyen a katonénit öltöztették mazsolettnek, és piros mini otthonkában, meg ótvaros gumicsizmában verte a díszlépést a Rákóczi indulóra, miközben a pálca helyett a hallókészülékét dobálta magasba. A
16: akkor javaslom a Lee urat, mivel az ön életrajzából tudom, hogy Kínában Mozart operát is rendezett egy kultúrcsoportban.
14: Nem mondja, ezt ki sem néztem magából.
17: Pedig ez lenni igaz, és lenni kár, hogy tanárnő nem látni én varázsfogalámat.
14: Ne sértődjön meg, Líkém, de én nem, hogy a maga varázs fuvolájára, de még az úttörő sípjára se vagyok kíváncsi.
7: Viszont Zillinger bátyó karácsonykor itt csáton rendezte a diótörőt.
16: Diótörőt? Há, hogyan?
7: Úgy, hogy egy zsák dióval ittesen belehajtott a kocsma árokba.
14: Atyaég, és mekkora volt a töréskára?
17: Egy zsák dió, meg két magyaró. Ez utóbbit ma is fájlalom.
16: Amúgy május elseje pénteki napra esik, majd applikáció segítségével megnézzük, hogy aznap nem esik-e az eső.
17: Neki a nem külön komplikáció, vagy micsoda. Én anélkül is megérzem a nedves időt.
14: Reumája van?
17: Nem, levált a mamuszom talpa.
16: Visszatérve a rendezőségre, mit mond a felkérésre a Lee?
17: Lee a felkérést igen, Lee. Jobban hálábosítok magának majd hájas tésztát. Melyiket szereti jobban, a kacsahájas vagy a libahájast?
14: A szanghájast. Tényleg, a Katorinnek melyik is az a kalács, amelyik tűzpiros és olyan jól ropog?
17: A tért kalácsa, mondja.
16: És mit adjunk a fiataloknak?
17: Én javasolni, vetíteni le új horrorfilm, az Alien 3.
14: Ugyan már Lékém, a május elsőjéhez, hát hogy illik az Alien?
17: Úgy, hogy majd kiírni, hogy Alien május elsője.
16: Ha már a májusnál tartunk, szomorú tény, hogy évek óta ilyenkor van a legtöbb válás a faluban.
17: Mi nálunk is ellaposodott a házas élet. Állítólag visszaesett nekem a libikóka.
14: Talán a libidója. Hát próbálják meg szerepjátékkal feldobni a házas életet. Javaslom a doktorosdít.
17: Azt is próbáltuk már, hogy én voltam a beteg, és bekopogtam a hálószoba ajtaján. Erre az asszony, mint doktornő kiszólt, hogy mivel nem szerepelek a várólistáján, jövök vissza két hónap múlva. Most lősz elég pénzünk nekünk erre majd a licsra? Majd addig kölcsön Lee öcike, mivel most nyitni bank, Bécsbe.
7: Euróval nyitott?
17: Nem, euróval, ütve furóval.
16: Ő most éppen melyik Lee?
17: Ő most éppen leüli.
14: Ha már itt tartunk, a Katonéni meg magánpénzváltót nyitott csáton.
17: Többet nem váltok fel nála 100 euróst, az biztos.
16: Ma miért?
17: Mert a százasomért két hamis 50-est adott.
7: Miért nem ment vissza reklamálni?
17: Mert az én százasom is hamis volt.
14: Jaj, mamikám, látott már egyáltalán vízjelet?
17: Láttam.
14: A valutákon?
17: Nem, az uramnál a klotgatyákon.
16: Azért, amióta bolleráz a polgár őrünk, kevesebb a bűneset a faluban.
17: Ugyan már! A bolleráz még a nap elemeinkre se tudott vigyázni. Tegnap éjjel ellopták mindet az óvoda tetejéről.
16: Igaz ez, bolleráz?
7: Igaz, de a kárunk csak 50%.
16: Miért csak 50% a kárunk?
7: Jelentem, csupán az elemeket lopták el. A naphoz egy ujjal se nyúltak.
14: Majd elfelejtem az iskolát illetően. Egy új kémia tanárra lesz szükségünk.
16: Miért?
14: Mert az előző addig rázogatta a kémcsövet, amíg felrobbant a kezébe, és ezzel súlyosan megsértette.
17: A kezét?
14: Nem, Azerbajdzsán légterét.
16: Bolleráz, most csak azért nem menesztem a polgár őrség éléről, mert érdemei vannak a rendszerváltásban, hiszen maga szedte le a faluba elsőként a csillagokat.
17: A pártházról?
7: Nem, a konyakos üvegről.
17: Egyszer én is lenni szuper titkos politikai akcióba.
14: Ne mondja, és mi volt az?
17: Fényez napál a Mao szobor tövibe végezni el a nagy dolgomat. Na de ha fényes napál csinálta, akkor mi volt abban szuper titkos? Az, hogy közben nem tolni le a nadrágomat.
16: Na akkor foglaljuk össze. Ezek szerint a csáti birka legelőn tarthatnánk meg az idei majálist, amelyet a Lee család finanszírozna. Mit szólak hozzá, Lee?
18: Ezt a Lee helyezlik.
16: Apropó, Szilinger, én magával először pont a legelőn találkoztam, amikor még őrizte a birkákat. Ugye már nem emlékszik rám?
17: De, hogy nem. Ha én megnézek egy birkát, az 100 évig se felejtem.
14: Viszont nem igazán látom, hogy mitől lesz ez retro jellegű május elseje.
18: Attól, hogy ott lenni a 3 Lee.
17: Milyen Lee?
18: Wursley, Weasley, Krigley. Csak ezekért már fizetni kell.
7: És ha a retro jegyében nem fizetünk?
18: Akkor jön a 4. Lee.
17: Milyen Lee?
18: Egy nagy taszli.
5: Nem tudom, tetszenek-e tudni, nemrégiben választások voltak. Én nem igazán tudtam róla, mert sehol sem voltak erről információk. Viszont kiderült, hogy a győzelem nemzetközi szava mostantól nem az, hogy Viktori, hanem az, hogy Péteri. Kincses Zoltán Gazsi és Pesta sorozatának legújabb epizódja következik, ahol a két jó barát most a választásokat fogja kibeszélni, akik pedig előadják Faragó András és Vida Péter.
7: Szósz, Pesto! Hova igyekszel ennyire?
19: Megyek megnézni a hétvégi eredményeket.
7: Milyen eredményeket? Foci?
19: Nem, választás. Amiről a tévében beszéltek állandóan.
7: Ja, tudom már. Akkor eldöntötték.
19: De.
7: Azt melyik lett? A güllőszemű vagy a kacskalábú?
19: Mi van?
7: Amit nem értesz, ha nem azok maradtak a végére.
19: Milyen végére?
7: Hát azok ketten voltak, meg a zsemle.
19: Milyen zsemle?
7: Ja nem zsemle, buci.
19: Buci? Mit néztétek?
7: Hát azt a műsort, amiben rózsákat adogatnak.
19: Rózsákat?
7: Azt, mondjad már, mi volt a címe, mondj, megvan, agyő.
19: Az eszednek agyő.
7: Ja nem, nagyő.
19: Ja, tudom már, miről beszélsz, de ez nem az a választás, te eszement jószág.
7: Ha nem?
19: Hát amikor abba ezébe kell az embereket választani.
7: Hová?
19: Az a ház.
7: Milyen ház?
19: Ami a Dunaparton, a tudod, csúcsos.
7: Halászbástya?
19: Nem, az a parlament, na.
7: Parlament? Oda kerestek valakit?
19: Igen.
7: Portást vagy karbantartót?
19: Nem te idióta, akik majd bent ülnek.
7: Mi? Az valami börtön?
19: Bárcsak az lenne, de nem az. Olyanokat kellett választani, akik majd szavaznak.
7: Miről?
19: Hát mindenről.
7: Azt is ők döntötték el, hogy ki legyen a bucival.
19: Nem arról, az ország dolgairól.
7: Jó, tudom már, amiről azt a sok szórólapot kaptuk, hogy ezt csinálják, meg azt csinálják.
19: Az.
7: Na, és az volt most?
19: Az.
7: És hogy?
19: Egy X-et kellett behúzni.
7: Hová?
19: Hát a karikába.
7: Ez mi ez a műba?
19: Majdnem. Szóval én odahúztam, amelyiknek a szórólapja színben passzolt a munkásgatyámhoz.
7: Az fontos.
19: Az.
7: Aztán hogy nézett ki a dolog?
19: Már hogy nézett ki?
7: Hát az a választás.
19: Bemész a fülkébe.
7: És telefonálsz.
19: Nem telefonfülke, te marha, hanem olyan izé, ott kell behúzni a keresztet.
7: Mit kellett még csinálni?
19: Hát oda bent kaptunk 2 lapot.
7: Ó, póker vagy 21?
19: Nem, azokkal kellett húzni a keresztet, aztán jött az urnába a helyezés.
7: És mit tesz megint az anyósoddal?
19: Hogy jön ide az anyósom?
7: Hát nem azt akarod mindig urnából rakni?
19: Ha mondjuk igen, de ez nem olyan urna.
7: Ha miért?
19: Hát amin ilyen kis rés van, abba kell behelyezni.
7: Fúj, ne gusztustalankodjál már.
19: Nem úgy, te eszement, a lapokat kell oda bedobni.
7: Jó, és te hova húztál?
19: Hát le a boros pincébe.
7: Az jól is tette, de most nem arról beszélek.
19: Hát?
7: Hanem, hogy miért oda szavaztál?
19: Hát mert azt mondták, hogy olcsóbb lesz a sör.
7: Kik?
19: A kiskulacsban mindenki.
7: Akkor biztos igaz. De hogy?
19: Hát nem lesz rajta áfa.
7: Mi fa?
19: Az, ami rajta van még pluszba.
7: A kupak.
19: Az. Akkor legközelebb jössz te is?
7: Egy feltétellel, hogy mégiscsak berakjuk az anyósokat is abba az urnába.
9: Nemrégiben vendégségben voltam egy házaspár, olyan gazdagok, hogy még a papírzsebkendőjük is monogrammos. Úgy mennek fel a Gellért hegyre kirándulni, hogy serpa viszi föl a csajnak a ridikőjét a szabadságszoborig. Bementem a házba, tele volt tükörrel. Jó érzés volt ennyi ismerős arcot látni, azt én. Azt mondja a hölgy, azért van ennyi tükör, mert tágítja a teret. Mondom, mit kell ezen tágítani? Kim Jong-un meglátja azt, hogy a gyerekek túltoltátok egy kicsikét. De ami a legnagyobb meglepetés, mit gondolnak, mi volt a nappali közepén? Szökőkút. Azt mondja a hölgy, tudja, hogy nem láttál még ilyet, de mondom kétszer is, Róma főterén egyet. Igaz, az kisebb volt. Egyet pedig a Garzonomban csőtöréskor, de ez most lényegtelen. Horváth Tibor Kerti Parti című jelenetében egészen érdekes stílusban meséli el a vendégséget, akik előadják Szabó Erika, Csankó Zoltán és Cserna Antal.
20: Az új gazdag főkönyvelő villájában Kerti Partihoz készülődnek.
14: Remek idő van, sikkasztó a hőség.
20: A házigazda kamaszlánya napozni készül, épp bekeni magát.
14: Olaj a szűzre.
20: A nagypapát kitolják a diófa alá, magára hagyják, úgy sem egy sehova,
21: helybe papi.
20: Lassan összegyűlik a társaság. Az asszonyok rögtön tracsolni kezdenek a divatról.
14: Katikám, láttalak tegnap a belvárosban. Nagyon jól áll neked az új férjed.
21: Köszönöm. A múlt héten feltöltöttem a plasztikai szebésszel a számot.
14: Az semmi. Én feltöltöttem a férjemmel a bankkártyámat.
21: Ugye a férjed filmrendező?
14: Igen.
21: És most mit forgat?
14: Ha jól látom, füstölt szalonnát.
20: A gyerekek nem bírnak magukkal. Egyikük egy kihegyezett nyárssal addig rohangál a vendégek között, amíg valakinek szemet szúr.
22: De ez csak parasztvakítás.
20: Az egyik vendég megkérdezi.
14: Nincs kedvetek grillezni?
20: Mire a könyvelő?
23: Közd, de mióta kiengedtek a börtönből, utálom a rácsokat.
20: Kezd kialudni a parázs. A házigazda felesége felkiált.
14: Drágám, tegyél a tűzre!
20: Szegény asszonyt alig tudják eloltani. Távolról kétségbe esett női hang.
14: Lányok, nem láttátok véletlenül a férjem kolbászát?
21: De igen, nem egy nagy szám.
14: Gyülekeznek a kertben a szúnyogok. Mindegyikük nagyon elegáns. Jól kicsípték magukat.
22: Az egyik asszony már tántorog. Véletlenül a szék mellé ül, de aztán tűzről pattan.
20: A két vendég pohárral a kezében társalog.
24: Elnézést, hölgyem, maga olyan ismerős nekem. Találkoztunk már.
14: Hát persze, te barom. Én vagyok a feleséged. Csak akkora a lakás, hogy alig futunk össze. A kialudt tűznél két férfi beszélget.
20: A nejem először csak egy csodás szerető volt, később remek feleség lett, végül gondos anya.
24: És most?
20: Most mindhárom együtt.
24: Tulajdonságokban?
20: Súlyban.
14: Leszáll az éj, lassan véget ér a buli. A meghívottak a vendégszobában lefekvéshez készülődnek. Csak még nem döntötték el, kivel.
22: Valahonnan neszezés hallatszik.
20: A nagypapa a diófa alatt keresgél.
14: Elgurult a gyógyszere.
22: Eközben a könyvelő verejtékben úszva forgolódik az ágyában.
14: Egy konditeremről álmodik, ahol épp megpróbál megszabadulni a túlsúlyától. Legalább 80 kilót kell leadnia.
22: Mert csak így maradhat mérlegképes könyvelő.
9: Domokos László sokoldalú színész, hiszen láthattuk őt már színházban, követhettük karakterét a Barátok közben, és megcsillogtatja nekünk most tehetségét, mint stand-upos is. Fogadják szeretettel Domokos Lászlót!
0: Drága jó anyaországba szakadt testvéreim, hát nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, de tudják, minek örülök még jobban? Hogy én is itt vagyok. Hát, hölgyeim és uraim, az én szülőfalumban nem volt túlsúlyos ember. Az akkori öregek is szikárok voltak a sok munkától, az étkezéstől, a jó minőségű ételtől. De ami még furább számomra, hogy Székelyföldön nem létezett olyan, hogy fogyókúra, ami most már nem mondható el, megjelent otthon is. A székely menyecske addig fogyókurázott, hogy végül ki kellett hívni a papot, hogy adja fel az utolsó kenetet. És hát tudják, az utolsó kenet az a krizma, egy bizonyos olívaolajból készült kenőcs. És a pap már akarta fölkenni, mikor megszólalt a menyecske. Jaj, plébános úr, csak vékonyan. Székely család étkezik, paradicsomlevest esznek, és a székely magára borítja a paradicsomleves fele, és azt mondja, na tessék, úgy nézek ki, mint egy disznó. És azt mondja a felesége, igen, s le is etted magad. Állítólag megtörtént, hogy a székely menyecskének volt egy kicsi fiacskája, nőtt, egészséges volt minden, de úgy vette észre a menyecske, hogy a fütyikéje nem nő arányosan a termetével, és elvitt az orvoshoz. Az orvos ránéz, és azt mondja, drága asszonyom, hát ez teljesen rendben van, teljesen egészséges, de azt akarja, hogy nagyobb legyen, etessen vele pánkót. Nálunk a pánkó az a funk. Hazament a menyecske, egy nagy vajlinggal kisütött, odaadta a gyereknek a vajlingot, és azt mondja, na fiam, kettőt vegyél ki, a többit vidd be apádnak. Miközben jöttem befele, eszembe jutott egy érdekes dolog, hogy mi székelyek egy kisebbség vagyunk, egy 1,2 milliós kisebbség, egy 17 milliós többségben, viszont nekünk székelyeknek is megvannak a kisebbségeink. Ha a medvéket leszámoljuk, mert azok is most már lassan kisebbség, most hallottam, hogy 12 ezer példány van a Kárpátokban, a 3-4 ezer helyett, de ha őket leszámoljuk, akkor két magyar nyelvű kisebbségünk van, az egyik a csángóság, a másik a cigányság. És sok-sok évszázada élünk egymás mellett, néha kis-kis problémákkal, de általában békességben és egyetértésben. Én most a csángó-székely viszonyról szeretnék önöknek egy kicsit mesélni, és hát mindezt tisztelettel teszem, nem beszélve arról, hogy a legjobb barátom cigány származású, a másik nagyon jó barátom Gábor Dénes pedig csángó. Úgyhogy az ők történeteiket próbálom egy kicsit elmesélni önöknek humorra. Kezdjük ott, hogy az én nagyapám még úgy tanította nekem, hogy olyan embertől ne kér tanácsot, aki nem gyűri be az ingét a nadrágjába. A csángó kívül hordják. Ez azért van, mert azért a csángó ember fineszes. Mondhatni, hogy fineszesebb, mint a székely. Amíg a székely egy dolgot meggondol egyszer, addig a csángó kétszer, azt mondják. Hát Gábor Dénes csángó barátom, aki néptáncos, a Hargita Népi Táncegyüttes híres táncosa, meglátogatott székely barátjával, Hozó Leventével Budapesten engem. Itt volt a Táncház Fesztivál, és egy hétig nálam laktak. És hát, mint plusz program, leszerveztem őket a Barátok közthöz, hogy beviszem stúdió látogatásra, meg színészekkel való találkozásra. Hú, nagyon készültek. Reggel még föl se ébredtem, azt hallom, hogy boxolják a ráncos szárú csizmát, felvették a posztónadrágot, vasalták a fehér gyönyörű inget, felre a posztó mellé, kalap, úgy néztek ki, mint a feszület. Hát mondom, na, én is valamit kell, felvettem egy fehér inget, egy fekete zakót, ne nézzek ki, úgy, mint egy városi mellettük, és elindultam velük kifele a stúdióba. Abban az évben lopták el az autónkat, úgyhogy metróval kellett menjek, és a stadionoknál vonulunk a tömegben. Meg kell mondjam, hogy azért jól néztünk ki székely ünneplőben mindhárman. Vonulunk a tömegben, és egy ember odajön Gábor Déneshez, aki csángó származású, és azt mondja, ne haragudjon meg, fiatal ember, elkezdődött már a csángó fesztivál. Azt mondja, nem csángó fesztivál, az táncház fesztivál, és mindjárt vége van. Megyünk tovább, és látom, hogy Dénes nagyon haragos. Mondom, mi bajod van, Dénes? Azt mondja, nézd meg te, székely ruhába és csángónak néznek. Történt egyszer, hogy egy híres népzene együttes eljött a Budapestre egy nemzetközi fesztiválra. És hát egy órája volt mindenkinek fellépni, nemzetközi volt a fesztivál, előttük egy indiai szitár zenekar muzsikált. A gyümesiek beültek, a csángók végighallgassák becsülettel, Nyomták az indiaiak a szitárt egy órán keresztül, utána szépen összecsomagoltak, hazamentek, felmentek a csángók is, bazseváltak egy nagyot, ittak egyet rá, utána szépen hazajöttek, otthon kérdezik őket, na milyen volt? Hát jó volt, azt mondja, képzeld el, előttünk fellépett egy ilyen nemzetközi cigánybanda, de az volt az érdekes, hogy stimmoltak egy órát, aztán abba hagyták, és hazamentek. A gyimesi gyereket megkérdezték, hogy mit csinálnak a szeméttel, és azt mondja, a gyerek, nálunk nincs szemét. Hát hogy nincs? Hát azt mondja, amit nem eszünk meg mi, azt megeszi a kutya. Amit nem eszik meg a kutya, azt elégetjük. És ami nem ég el, az még jó lesz valamire. A plébánián a papbácsi tanította a kicsi csángó gyerekeket, hogy jegyezzétek meg, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje. Az egyik kisgyerek jelentkezett, és azt mondja, a papbácsi, nekünk a Jóisten miért ekkorát adott? Nyergestetőn, ha túlmegyünk, ott van a Kászonok völgye, egy ilyen hobbit táj, mint ahogy a Gyűrűk urában hobbit táj, úgy kell elképzelni, dimbes, dombos, folynak, patakok, méhek, zümmögnek. Érdekesek a kászoniak, tehát ahogy érdekesek a szentkirályiak, vagy a csángók, úgy érdekesek a kászoniak is. Na hát ott az történt még az igazságszolgáltatás hajnalán, amikor még a falu öregei, bölcsei szabták ki a büntetést, hogy a kovács valami nagyot tévesztett, mert halálra ítélték. Ki is hirdették, hogy szombaton a kovácsot felakasszák. Na, össze is gyúlt a falu népe, már ácsolták az akasztófát, és egyszer megint összeültek az öregek, és azt mondja az egyik, halljátok-e te, nekünk csak egy kovácsunk van. Most felakasszuk, járhatunk át a nyergestetőn keresztül csíkba patkoltatni a lovainkat, jó drágán. Ülnek, hümmögnek, és azt mondja az egyik nagy okos, de Szabóból kettő van. Úgyhogy az egyik Szabót ártatlanul felakasztották, ha már be volt ígérve. Drága Guszti bátyám Szabó volt, és ő mindig mondta, amikor ezt elmeséltem, ezt a történetet neki. Igen, fiam, a Szabó legényeknek nagyon szomorú sorsuk van, pedig a szakmájuk rokon az Istenével, mert amit az Isten s a Szabó rád szab, azt egy életen keresztül hordanod kell. Rabló meséket fogok elmondani. Előre figyelmeztetek mindenkit, hogy ebből egy szó sem igaz. 90-es években történt, Bocskor Lóri kollégámmal, akkoriban segélyeket kaptunk Németországban, 89-ben rengeteg segély jött be, és ilyen menő sikabátokat meg esőkabátokat is kaptunk, ilyen alumínium színű, tehát olyan volt, mintha alumínium fóliába lennél öltözve, és volt egy ilyen esőkabátja Bocskor Lórinak, és elmentünk, osztálytársam különben, elmentünk biciklizni a Szent Imrei Büdös fürdőbe, így hívják, Szent Király fölött, csodálatos hely, tele mofétákkal, gázakkal, kéngáz, azért is büdös fürdő a kéngáz miatt. És hát azt kell tudni, a büdös fürdő 1400-1500 méter magasan van, hogy amikor az erős idő jön, a vihar, akkor a felhők beszállnak a fák közé, az elektrostatikusság az úgy megnövekszik, hogy az hihetetlen, sziklázik majdnem minden,

0: január 1-én volt egy szokásunk, hogy 1-én elmentünk határt nézni. Ez arra is jó volt, hogy a szilveszter éjszakai poharozgatást, evészetet, minden szépen kiheverje az ember, és ezelőtt olyan hidegek voltak a Csiki medencében, és ez nem vicc, 1986-ban mínusz 42 fokot mértek, és ez amikor történt, körülbelül 18 évvel ezelőtt, akkor mínusz 36-ot mutatott a hőmérő a ház falán. Azt mondja, Augusti, te ne foglalkozz a hideggel, vegyünk egy futuszkópálinkát magunkhoz. Aztán magunkhoz vettük, és azt mondja, vegyél el egy piroshagymát, a lilahagymának, úgy mondjuk, hogy piroshagymát. Vegyél el egy piroshagymát, de olyat, amit a nagyanyád a dér előtt szedett le. Mert ha dér megcsípi, akkor édes lesz a hagymas. Ha a dér előtt leszedik, akkor olyan csípős, hogy vallatni lehet vele. Elvettem egy olyan jó piroshagymát, beteszem a zsebembe, jól felöltöztünk, nálunk a tartalék, melegítő, elsősegély, szers, megyünk a határban, kint, Hargit alján, süvitt a szél, mínusz 36 fok, és akkor bátyám mondta, Lacika, innentől mentünk, idáig a műföldünk. Ezt pityókába vetettem be, jövőre lehet árpába, meglátjuk, mentünk tovább. És hát elértünk egy szép, tiszta, szűz hó fetter rétig. Azt mondja, bátyám, na most vedd elő a hagymát. Elővettem, rávágott egyet, úgyhogy levedzem. Szépen bevittem, a mínusz 36 fokban recsegő hóba letettem, a szűz hónak a közepébe. Visszajöttem a nyomaimba, megálltam, süvített a szél, ezóta legkínosabb, néha-néha pálinkát így meghúztuk, vissza, süvített, egyszer csak a nyulak kezdtek jönni. Jöttek, jött a másik, és elkezdték gyorsan rágni a csipőshagymát, és ahogy rágták, könnyük elkezdett csorogni, és ahogy csorgott, fagytak oda, úgyhogy amikor négy odafagyott, mentük, szedtük le könnyeikről, és raktuk be a zsákba. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim!
1: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Kedves hallgatóink, most pedig következik a Kabaré Lexikon.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Lexikon.

0: Üdvözlöm Önöket, Kapuvári Gábor vagyok. Szerzőinket kicsit közelebb hozó sorozatunkban most dr. Horváth Tiboron van a sor. A papa, Horváth Dezső, postaműszaki felügyelő, ugyancsak íróember is volt, és több vidám írást is küldött a kabaréba. Most a fiú tollából származó abszurdokat kelti életre Ágoston Péter és Cserna Antal. Gyerek a munkahelyen.
1: A sebész főorvos.
2: Orsika, hányszor mondjam még, azonnal tedd le azt a vesét. A másikat is kell a nénének. Nővér, csipeszt kérek. Mondom, csipeszt? Ez kislapát. Ez meg körteforma. Orsika, azonnal vedd le a homokozó vödrödet a műszertálcáról. És légy szíves, ne ugráló kötelez a lélegeztetőgép gégecsövével. Nem, kislányom. Az nem olyan monitor. Hiába tekergeted a gombokat, azon nem fog bejönni a spongyabob. Az pedig nem videójáték, hanem a néni EKG görbéje. Mit nyomtál meg, hogy ilyen szép egyenes lett? A buszvezető.
3: Sanyika, ne nyitogasd folyton az ajtókat! Hát látod, megint kiesett egy bácsi. Jó, tudom, hogy úgy is le akart szállni, de hát biztos nem menet közben. Engedd el a kormány! Sanyika, azonnal engedd el a kormány! Nem, arra nem lehet menni, mert arra házak vannak! Sanyika! Jó, hát most már nincsenek.
0: Már a gimnáziumban és az egyetemen is sikereket aratott írásai.

0: Először a nyilvánosság előtt a rádiókabaréban szerepelt, de ez még nem mehetett le saját neve alatt, tekintve, hogy szerzőnk ekkor még kiskorú volt. Az igazi kiugrás 1990-ben jött el, amikor indult a humorfesztiválon, sőt a döntőig jutott. Házi szerzője lett az Uborka báb kabarénak, és eléggé kedvelhették, mert Uborka díjat kapott. Dolgozott a Szeszélyes évszakokba és a Szatellitbe is. Ismét egy abszurdion, ezúttal az ókorból, Bozó Andreával, Kaszás Gergővel és Revicki Gáborral.
1: A római birodalom uralkodóinak gyerekei beszélgetnek a játszótéren.
2: Szia, én Julius vagyok, és te?
3: Én Augustus.
1: Mire a legkisebb?
2: Én pedig Április.
4: Kicsit messzebb az apukák.
5: Augustus, hol van a feleséged?
6: Otthon. Épp a rabszolgasorsot nézi.
5: De hát még fel sem találták a tévét.
6: Nem is tévén nézi, élőben.
5: Cézáréktól veszekedés hangja szűrődik ki. Cézár üvölt.
7: Kalprina! Hol a babérkaszarum?
1: Csináltas másikat! Ezt elhasználtam a bablevesbe.
0: Ideje elmondanunk, hogy mi is az a doktori cím Horváth Tibor neve előtt. Nos, ő állatorvos. Nyugdíjas, de jelenleg is rendel a Miskolci Állatkórházban. 33 éves Máté fia kedveli a viccet, de nem öregbíti a humorista dinasztiát, marad inkább informatikus. A villámtréfánál is rövidebb szkecseit sziszeneteknek nevezi. Ezekből hallunk most Hernádi Judittal, Kaszás Gergővel és Vida Péterrel.
3: Nem az a baj, hogy az uram minden nap megissza magáét, hanem az, hogy néha még az enyémet is.
5: Nem mindegy.
3: Mondd, Lajoskám, tényleg igaz, hogy váltok?
8: Igen, megtudtam, hogy a feleségem titokban kés alá feküdt.
3: Hogyha már egy plasztikai műtét, még nem válóok.
8: Az nem, de nálunk a postást hívják kés Lajosnak.
5: Kérdés.
8: Kadikám, nálatok bevált ez a horkolásgátló párna?
3: Jaj, ha mi az, hogy? Tegnap éjjel úgy horkolt az uram, mint egy vaddisznó. Erre én odalopoztam az ágyához. 10 percig jó erősen rászorítottam a szájára ezt a párnát, azóta csend van.
0: Kedves hallgatóink, ez volt ma a Kabaré Lexikon. Köszöni figyelmüket, Kapuvári Gábor. Most pedig a hírek után az országjáró szombat délutánt hallhatják.
9: A Kabaré Lexikont hallották. Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
10: 14:30 van, folytatódik az országjáró magazin ma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe. A Tisza partjára, Gáva Vencsellőre és Balsára hívogatjuk Önöket. 4 este, 4 történet egy különleges helyszínen. Vígjáték, bohózat, nagy operett a balzsamos nyári estében a csillagos ég alatt, a kastélykertben Gáva Vencsellőn. Már is a kastélykerti színházi estek kulisszatitkairól, lelkes közönségéről és még lelkesebb alkotói közösségéről is szólunk, hiszen a 6. évadára készül ez a különleges kulturális esemény. Erről is beszélünk mindjárt, folytatjuk Gáva Vencsellő és Balsa kincseinek bemutatását. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
11: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora, május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra. A Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, kossuthdíjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket, a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak felső tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás. Napos, gomoly felhős idő várható, eső nélkül. Az északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 19-25, este 11-16 fok valószínű.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
13: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu
9: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
10: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Gálva Vencsellőről jelentkezünk. Még kollégánk Zsoldos Barnabás Balsán várja beszélgető társait, hogy megmutassuk önöknek, milyen színes, változatos alkotói kedvben és kreatív közösségekben gazdag ez a vidék. A folytatásban vicces élethelyzetek, humoros történetek, amikor a kis település apraja nagyja játsza a főszerepet egy novellás kötet lapjain. Érkezik hozzánk egy balsai úr, aki szabad ide szívesen veti papírra a szürke hétköznapok színes történeteit, és mivel helytörténeti érdeklődéssel is bír, így sorai nem csak lenyomatok, de kortörténeti dokumentumok is, amelyek a folyton változó világ az egyre alakuló szülőföld emlékeit is őrzik. Már is nekünk is mesél Balsa múltjáról. Majd 4 este, 4 történet, 1 különleges helyszín, vígjáték, bohózat, nagyoperett balzsamos nyári estében a csillagos ég alatt a kastélykertben Gáva Vencsellőn. Már is a kastélykerti színházi estek kulisszatitkairól is szólunk. Tartsanak ma is az országjáróval 17:45-ig Gáva Vencsellőn, és Balsán kalandozunk.

0: Élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Gáva Vencsellőre is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és egy szalagot kötünk rá, és itt van mellettem Kőpályerné Tóth Katalin, a helyi kulturális ház vagy intézmény igazgató asszony, a kezében egy szalag, a szalagon pedig egy jelmondat, ami talán mindent kifejez.
2: Így van, tisztelettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit és minden jelenlévő vendégünket. Egy olyan mondatot választottunk, amit a helyi közösségünket azt hiszem minden szempontból képviseli, tehát a jelmondatunk az, hogy mindenki jó valamiben.
1: És sok mindenben jó itt valaki?
2: Igen, tehát a közösségi rendezvényeinket és minden közösségi alkalmunkat erre tudunk építeni, erre alapozunk, hogy mindenki jó valamiben, mindenki hozzátesz valamit, akár a jelenlétével, akár a támogatásával, akár egy szervezéssel, akár egy jó ötlettel, tehát így tudjuk építeni a helyi közösségeket.
1: Ez látszik is, illetve kirajzolódott ma is. Nagyon sokan mozogtak, sürögtek, szóval ha van valami és történik valami, akkor úgy szívesen áldozzák az idejüket is akár.
2: Így van, nagyon sok önkéntes segítőnk van, akik mindig jönnek és örömmel segítenek minden ilyen alkalmunkon.
1: És ha valaki ide érkezik, akkor mi mindennel találkozhat? A kultúra mely szegletét érintheti, vagy mi az, amit hazavihet ebből?
2: Az előző évek nagy eseménye ugye nálunk a Kastélykerti Színházi Estek, aminek most már a 6. évadát fogjuk szervezni a nyáron. 2 hetente vannak előadásaink, és próbáljuk életre kelteni a kastélykertünket itt Gáva Vencsellőn.
1: 4 este, 4 történet és 1 helyszín, akkor ugye ez a szlogen.
2: Igen, így van.
1: Ez a helyszín egy különleges helyszín, mert nem egy mindennapi színtér ez a színház.
2: Igen, úgy szoktuk fogalmazni, hogy ide az ember nem csak színházba jön, hanem élményt is szerez. Tehát itt ilyenkor felöltöztetjük a kastélyket, tehát felöltöztetjük a parkot, minden éven más tematikára építjük ezeket a díszleteket, és így az ide látogatóknak úgymond egy külön élményt szerzünk ezzel.
1: Ezt a tematikát hogyan kell elképzelni? Csak azért kérem, hogy mondja el Katalin, mert nagyon érdekes, szóval most a pillangó lesz a középpont, de korábbi években más volt, és nagyon ötletesek.
2: Ez mindig jó, amikor ugye valamibe bele tudunk kapaszkodni, tehát volt orchideás dekorációnk, tavaly évben minden a páva témakör körül forgott, most pedig a pillangó lesz, és minden dekorációnk és minden olyan élményelemünk erre épül.
1: De ezt hogy képzeljük el, tehát hogy próbáljuk láttatni a hallgatókkal, hogy mit jelent az, hogy minden pillangó lesz?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a téli időszakban a nyugdíjas önkénteseink már több száz pillangót meghorgoltak, és mondjuk a fa törzseik ezzel fognak életre kelni, hogy feldíszítjük őket ezekkel a horgolt pillangókkal, amit a tél folyamán készítettek a nyugdíjasaink.
1: És akkor kiviszik a színház helyszínére, és ott lesz ez dekoráció?
2: Így van, így van. Ugye ez egy kastély.
1: Nagy pillangó, kis pillangó, mindenféle pillangó?
2: Igen, minden.
1: Minden színben.
2: Így van, így van.
1: És ez az ötlet, ez honnan jön? Hogyan?
2: Hát kolléganőkkel mindig egy ilyen közös megbeszélés, hogy melyik évben miből induljunk ki, tehát mindig kiragadunk valamit, amiből sikerül egy ilyet létrehozni.
1: Ez egy kastély, ami felújításra vár ugye a helyszín, az is van egyfajta ilyen varázslatossága, főleg ha éjszaka fényekkel megvilágítják, és itt vannak a pillangók, nem az éjszakai lepkék.
2: Így van, tehát nagyon szeretünk a fényekkel játszani, és tehát csodálatos hangulat van. Ilyenkor egy ilyen varázskerté változik ez az egész kastély.
1: Ezt az egész színházi milliót mi az, ami létrehozta itt Gáva Vencsellőn? Szóval mi volt itt a cél, mit szerettek volna itt elérni ezzel?
2: Mind a mellett, hogy ugye szerettük volna életre kelteni a kastélyeket, tehát is szerettünk volna olyan élményekhez juttatni akár a lakosságot, akár a környező települések lakosait, hogy aki eddig soha nem jutott színházi élményhez, annak mi helybe hoztuk a színházat.
1: De mi az, amit eddig láthatott itt a közönség, és megvan már az idei, és hogy mi lesz?
2: Igen, tehát mindig úgy állítjuk össze a műsortervet, hogy azért legyen benne vígjáték, legyen benne zenés darab, nagy operettek, tehát tavaly például a Csádás királynő, de volt már a Mágnás Miska, az éven a Marica grófnőt láthatják majd nagy operettként, tehát mindig úgy építjük fel, hogy mindenki találjon kedvére való darab.
1: Ez egy esti színház.
2: Így van.
1: És mikor telt ház van, akkor hányan vannak?
2: Eddig a legnagyobb nézői rekordot a Mágnás Miska érte el, ott 1500 ember vett részt ezen a színházi esten. Ahhoz képest, hogy egy 3300 fős település vagyunk, úgy gondolom, hogy ez egy elég szép szám.
1: És itt beszélt a kolléganőmmel, mondta, hogy fánkot is sütöttek, azt eladták, és azt is erre fordították a díszletre?
2: Igen, tehát vannak ilyen jótékonysági alkalmaink, akár egy ruhabőrze, akár egy fánksütés, amiből ugye ezeket létre tudjuk hozni.
1: Egy fánkból vesznek egy pillangót,
2: így,
1: vagy
2: így.
1: horgoltatnak, így a van. Hozzávalót megveszik.
2: Igen, igen, igen. Ezen az éven például felkértük a lakosokat, hogy aki szeretne hozzájárulni támogatással a díszlethez, az bármilyen pillangós ötlettel hozzájárulhat, úgyhogy kaptunk fényfüzéreket, kaptunk pillangókat, úgyhogy most egy ilyen közös alkotás lesz ez.
1: És aki mondjuk támogatja, az berepülhet egy ilyen előadásra?
2: Igen, volt már olyan is, igen, de tehát szerintem nagyobb öröm ettől, amikor a saját ajándékát, vagy a saját felajánlását látja ebben a varázskertben.
1: És ahogy néztem itt, ugye anyák napja lesz holnap vasárnap, erre is készültem, nagyon ötletes könyvjelzőket helyeztek ki a kerítésre, ugye? Azon egy mondat, vagy egy jelmondat van?
2: Hát igen, ilyen anyák napjához kapcsolódó idézetek, kedves kis üzenetek, igen, és aki erre jár, az leakaszthat a kerítésünkről egy könyvjelzőt, és akkor hazaviheti nagymamájának, keresztanyának, akinek szeretné.
1: Most távol van, nem tudunk belelapozni, de milyen idézetek vannak?
2: Van ez, hogy te vagy az első otthonom, te tőled kaptam a legtöbb szeretetet, tehát minden ilyesmi, amivel kedveskedni lehet édesanyánknak.
1: Ez kell egyfajta megszállottság, mondjuk a Katalin, és az is, amit itt mondott, hogy a többiek is itt vannak, és hát segítenek, ha kell.
2: Így van, így van. Tehát ez minden éven egy csapatmunka. Tehát ha nem állna az ember mögött egy ilyen összetett csapat, akkor mindig szoktam mondani, hogy bármilyen őrültséget kitalálhatna az ember, akkor is egyedül lenne. De így, tehát partnerre találtunk, akár a kolléganőkben, akár az önkéntesekben.
1: És egy ilyen dolog, egy ilyen kis településen, hogy valamit kitalál, egy ötlete van, azt nem fogadják először furcsán, annak idején nem így volt?
2: De persze.
1: Mit akar ez a Katalin már megint?
2: Igen, tehát mindig van ilyen, aki...
1: Le kellett járatni.
2: Igen, hogy mi ez az elszántság és őrültség, de azt gondolom, hogy ez csak így lehet.
1: De ön miért csinálja mindezt, ilyen nagy megszállottsággal? Mi az, ami vezérli?
2: Én mindig a közösségeket szerettem, közösséget szeretek építeni, szeretem, ha vannak körülöttem emberek, és én mindig azt szeretem, ha jó szájízzel távoznak, akár a művelődési házból a vendégeink, akár egy kaséketi színházi est után úgy mennek haza, hogy jó ízést töltötte el őket, hogy itt voltak Gába Vencselőn.
1: És Katalin mondta, hogy egy fél mondattal csak így elcsíptem, hogy ilyen kultúrkörökben azt mondták, hogy ön a kultúramazon?
2: Igen, szeretek így előmenni és törni az utat, igen.
1: De ez valószínű, hogy valahonnan jön, de mit? A családból táplálkozik, otthon volt, vagy milyen példaképek vezetik?
2: Igen, ezt szoktam mondani, hogy ehhez mindig kell egy ilyen családi háttér, hogy az ember ezt a tevékenységét tudja végezni, hogy még, tehát azért ez rengeteg időt vesz el akár a családtól, akár más dologtól, de úgy gondolom, hogy mindig megéri.
1: Hát köszönjük szépen, hogy az Országjáró Vándorbotra felkötött a szalagot. Ezen volna egy jelmondat, mondjuk el itt még egyszer a beszélgetésünk végén.
2: Jelmondatunk az, hogy mindenki jó valamiben.

0: Balsán Kis Zoltán tanár úr a vendégem, aki helytörténetben verhetetlen, de ezen kívül novellákat ír, agrármérnök, kertészkedik, szóval még sorolhatnám. Kedves tanár úr, hát itt 4 könyv is van, 4 Balsáról szóló könyve írása. Azt gondolom, hogy hát erre idő kellett. Mikor kezdett ezekhez hozzá?
1: Amikor nyugdíjba mentem, akkor ezt feladatul adtam magamnak, hogy először is megírjuk Balsának a történetét, mert hiteles írás eddig nem volt rajta. 3 évig tartott az anyaggyűjtés, és akkor közben beleszaladtam ilyen novellákba, hogy elmesélték itt ugye a faluba. Gyűjtöttem, egyszer azt vettem észre, hogy egy karcsú kötetre való már van. Közben összegyűlt a Balsa könyvre is, és utána még mindig volt, aki jött, hogy tud anekdotát, megkutattam is, akkor utána még egy kijött, hogy az elsőnek az a címe, hogy mondja tovább sógor, a másiké meg volt még benne. Ez a volt még benne azt jelenti, hogy mikor régen muzsikáltak, azt abbahagyták, akkor na, folytassátok, volt még benne. És a végén egy, hát úgy írogattam én, mikor volt időm, ilyen könyvesport takarítás közben összejött egy 25-30 novella, azt még a polgármester asszony segítségével kiadtuk.
0: Na de én azt mondtam, hogy a helytörténetet nem ismeri senki jobban, mint tanár úr. Az első írásos időszak, vagy Balsáról mit tudunk Dióhéjban elmondani?
1: Hát nagyon Dióhéjban. A településben a kőkortól kezdve már lakott. Ezt biztosan állítom, mert valamikor csatangoltunk a Tiszapart mellett, van egy úgynevezett fecskepart rész, és marék számra szedtük az obszidián élhegyeket. És aztán hallottam a régészektől, hogy mivel a obszidián itt a Tokai hegységben található, itt valószínűleg egy manufaktúra szerűség volt, volt, aki hozta, csinálta, eladták. Na és utána aztán engem érdekeltek ezek a dolgok, csak hát ugye kenyeret kellett keresni. Ezek a úgynevezett luxus dolgok, ezek már akkor maradtak, mikor nyugdíjba mentem.
0: Én még visszakanyarodnék a könyvekhez, hiszen humoros kötet van 2 is, már a címe is árulkodik, van, ami mert mindegyik Balsáról szól, de azért úgy, amit el lehet mesélni a rádió nyilvánossága előtt, van ilyen?
1: Mindegyik hiteles. Másképp nem volna értelme leírni. Van egy kedvenc történetem, amit magam átéltem, mert gyerekkoromban történt velem. Hát ez úgy van, mint a mesébe, hogy falu végén egy édes kicsi házba élt egy öreg házaspár, a János bácsi, meg az Erzsi néni. Hát Erzsi néni egy olyan 40 kilós volt, a Jani bácsi egy kicsit több. Nagyon jó ember volt, csőszként szolgált, de a volt egy fillérje, már rögtön megitta. És egyszer édesapám kinéz az útrát, Jani bátyánk ott volt elterülve, mint a nagy magyar alföld a másik ház előtt. Hát azt nyapám, hát hazaviszem már, mert kiszárad, nyár volt meleg, hazavitte, mentem én is. És bekormányoztuk az ajtón Jani bácsit, gyönyörűen meg volt terítve az ebéd, kiszedve az étel. Jani bácsot lehuppant egy székre, pillanatok alatt beszülcsörte a kaját, és utána, ahogy volt, csizmástól, tarisznyástól végignyúlt az ágyon. Behunyta a szemét, na a felesége odállt, és mondja, Jánosom, te Jánosom, hogy viselkezte Jánosom, mit csináltál már megint Jánosom, én főzök neked Jánosom, te meg így jössz haza Jánosom. Az öreg úr kinyitotta a szemét, oda bökötte az asztalra, és mondta, hogy a leves meg sótlan.
0: Köszönöm szépen ezt a történetet. Lesz még, tanár úr, az elkövetkezendő időben?
1: Hát van egy, ilyen már nincs, mert egyrészt nagyjából ki van értékelve ez a téma. Kör, van egy történetem még, amit szeretnék befejezni. Hát ez nem egy vicces dolog. Az 50-es években itt a kulák fiúkat elvitték büntető századba. És még a Bandi bácsi 92 éves volt, azt hiszem, mikor az utolsó pillanatban megcsináltam vele egy riportot. Na most ez megvan nyersen, ezt kéne egy kicsit összerázni. Talán megcsinálom.
0: Hát, kedves tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és megismertetett bennünket Balsa érdekességeivel. Azt gondolom, hogy hát megköszönöm, hogy itt volt, és további sok-sok írást és jó egészséget kívánok.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai délutáni műsor részünk első feladványa következik. A kérdés úgy hangzik, melyik történelmi család építetett kastélyt Gáva Vencsellőn a 18-19. Század fordulóján? A leggyorsabb helyes megfejtőnk, vendéglátóink ajándékát kapja, SMS számunk változatlan 0630 9666.

0: Hát fényből Gába Vencsellőn nincs hiány. Azért is, mert süt a nap, meg olyan fényes személyiségek érkeznek hozzánk, akik fényel töltötték meg az elmúlt évtizedekben Gába Vencsellőt, meg sok-sok alkotói kedvel. Irusz Péterné Irén érkezett meg hozzánk, ő a Nyugdíjas Egyesület tagja is, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat alapító tagja is. Ugye a Német Nemzetiségi Önkormányzattól már délelőtt is jöttek hozzánk hölgyek, és hát Irén is ott volt a kezdetek kezdetén. De mi most arról a sok mindenről fogunk beszélni, ami több kötet be, több albumba se fér bele. Mert hogy itt a hölgyek, urak, a nyugdíjas klub tagjai azért az elmúlt évtizedekben nagyon sokat tettek azért, hogy Gába Vencsellő most olyan szép legyen, és olyan barátságos legyen, amilyenné vált. Hát mi mindent csináltak Irén?
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. 2003-ban alakultunk meg, akkor úgy éreztük, hogy szükség van a településen egy olyan közösségre, egy olyan nyugdíjas közösségre, amelyik összefogja a település nyugdíjasait, programot és támogatást nyújt nekik mindenféle szempontból, és így alakultunk meg, körülbelül 58 fővel, aztán az idők során fölment ez a létszám 80 fölé. Mostanra már sajnos csak 20 körül vagyunk, mert hogy sokan sajnos az égi hazába távoztak közülünk, többen elköltöztek, meg kiöregedett a tagság.
0: De hát annyi minden van, itt említettem, hogy több albumba gyűjtve, gyöngybetűkkel leírva az eseményeket, belelapoztam, van egy külön térképük például, gyönyörűen bepöttyöz, vagy merre jártak, rengeteg kirándulásuk volt az elmúlt évtizedekben.
1: Igen, nagyon sokat jelentett a faluban élő időseknek az, hogy kimozdulhattak a településről. Éppen ezért szerveztünk nagyon sok kirándulást Pécstől, a Szabolcs-megyei nevezetességekig, aztán Kassára, nem is tudom, hol mindenhol jártunk még.
0: Néztem, nagyon sok pöcsön ezen a térképen, Budapesttől kezdve tényleg a Kárpát-medence szerte.
1: Igen, Akteleken, Borsod megyének a nagyon sok nevezetességét megnéztük, és ez mind nagyon-nagyon sok szép élmény, és nagyon sokan örömmel emlékeznek vissza rá, hogy milyen jó, hogy ezeket a helyeket megismerhettük és bejárhattuk. Azon kívül eljártunk színházba is, amíg mozgékony volt a tagság.
0: Aztán meg most meg idehozzák a színházi esteket, hál' Istennek.
1: Így igaz, és azt sem hagyjuk ki sohasem. Aztán nagyon jó település, vagy kapcsolatot tartottunk a környező települések nyugdíjas klubjaival, egyesületeivel, a megyei nyugdíjas szövetséggel. Éppen ezért van olyan sok-sok újságcikk rólunk a Nyugdíjas Élet című újságban is, meg annak idején a helyi Körkép című újságunkban is, amit itt helyben készítettek, és ott mindig beszámoltunk arról, hogy mit tettünk, merre jártunk.
0: Na és mi mindent tettek? Például virágosítottak, ha jól tudom, meg minden eseményen ott vannak, segítő kéz, ugye a lelkes csapatnak kell, hogy sok-sok kéz legyen, sok-sok nagymama süsse a fánkot akár.
1: Igen, ebben is részt vettünk, de az első nagy cselekedetünk a régi cigánygödör helyén a park építése. Valamikor még az én gyerekkoromban a Vencsellői részen volt egy úgynevezett cigánygödörnek nevezett romos és gazos telek, amit annak idején az önkormányzat segítségével azt mi parkosítottuk, segítettek az iskola tanulói is, és a mi nyugdíjas egyesületünk tagjai is, és ott most egy gyönyörű szép fásított park van, egy pici játszótérrel együtt.
0: Hát akkor nem is biztos, hogy kellett nagy torna, de azért önök tornáztak
1: de
0: is.
1: Tornáztunk, igen, igen, igen. Sok pályázatot készítettünk, és a pályázatok által nyújtott segítség segített hozzá bennünket, hogy mindenféle gyakorlatot végezzünk. Sportszereket vásároltunk, és összejártunk az iskola tornatermébe, és ott különböző gyakorlatokat végeztünk, tornáztunk jót, beszélgettünk, és együtt voltunk sokat.
0: Nagyon fontos, hogy legyenek újabb ötletek, meg ugye az idő múlásával azért érkeznek újabb tagok is, és nagyon fontos, hogy ez a közösség ilyen aktív és jókedélyű legyen, mint Irén. Mi mindent terveznek esetleg erre az évre? Vannak már ötletek, hogy hová kirándulnak?
1: Hát kirándulni sajnos nem tudunk önállóan a saját csapatunkkal, hanem csatlakozunk mindig a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett kirándulásokhoz, mert átfedés van a tagság között. Szinte mindannyian ott is tagok vagyunk, és nagyon szívesen segítünk ott is. Én annak ellenére, hogy nem vagyok már az elnöke, mert már koromnál fogva én ezt nem vállaltam. de bekapcsolódok az aktívan a munkába is, és ott vagyunk mindenütt, ahol kell. Egy valamit szeretnék még elmondani, hogy volt még olyan, hogy unokanagyi találkozó, és az nagyon-nagyon jó volt, mert ilyenkor nyári időszakban legalább 20 unokát összeszedtünk, és azokkal együtt töltöttünk egy nagyon szép napot.
0: Meséltek, fütöttek, főztek, járták pontosan a természetet.
1: Hát
0: jön a nyár, úgyhogy gyűjtsék össze az unokákat, ha lehet most is. Rusz Péterné Irén, a Nyugdíjas Egyesület tagja volt az Országjáró vendége. Csupa erő, csupa lendület és mosoly.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Pontosan 15 óra van, az Országjáróban ma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, Gálvavencsellőre és Balsára hívogatjuk Önöket. Feszülő izmok, csatakiáltások, az emberi erő és akarat diadala a vízsodrása felett. Már is a balsai komphúzó verseny kulisszatitkairól is szólunk. Tartsanak továbbra is az Országjáróval, már is folytatjuk, előbb azonban Krónika. Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
3: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Az alakuló ülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. Radnai Márk, a Tisza párttal elnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki, hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat, több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket, a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztése, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítése. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az azbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri Xanthus János állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvinsétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és termés kiesésre is készülni kell. Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néha erős lökések kísérik. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 20-25 fok várható, a nyugati ország részben lesz melegebb.
2: Műsorajánlat. Új világ.
4: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Járai Judit. Világpolitikai magazinunk ezúttal Washingtonba, Berlinbe és Bukarestbe invitálja Önöket. Washingtonba, ahol a héten látogatást tett 3. Károly brit uralkodó, Berlinbe, ahol Merz kancellár és a CDU-CSU frakció szinte ultimátumot intézett Ursula von der Leyen, európai bizottsági elnököz. És magazinunk 3. helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül ismét Washington, ahol egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el. Tartsanak tehát velünk, érdekes adásnak ígérkezik.
2: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Ma a Tisza partjára Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe Gáva Vencsellőre és Balsára hívogatjuk Önöket az országjáróban. A folytatásban már is Balsa kulturális életével, különleges rendezvényeivel is ismerkedünk. Nepomuki Szent János, a folyók, a hidak, a hajósok és a halászok védőszentje tiszteletére több helyen, így Balsán is megrendezik a Jánoska úsztatást. Ezt gyertyákkal kivilágított kis tutajok, tulajdonképpen ezeket úsztatják le a Tiszán Nepomuki Szent János tiszteletére, ahol a gyertyafények egy-egy kívánságot, üzenetet, álmot szimbolizálnak. A Jánoska úsztatás a védőszent és a lélek ünnepe, de a víz a fizikai kihívások során is megjelenik errefelé. Ahogy már mondtam, feszülő izmok, csatakiáltások, az emberi erő és akarat diadala a víz sodrása felett, ez is Balsán, ahol komphúzó versenyt is rendeztek. Hogy egész pontosan ez hogy nézett ki, már is kiderül. Majd a Tiszapart romantikája, a vadászatok visszafolytott feszültsége, a Gáva Vencsellői templomok békéje, az illatos tavasz virágai a festővásznon. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, akinek festményeiből süt a természet és a szülőföldjének szeretete. Hogy például a mai délutánt vajon milyen színnel festené meg, már is elárulja nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval egészen negyed hatig.

0: Vendégem Balsán Somogyi Szilvia polgármesterasszony. Hát amit Szilvia felkonferált, ugye a műsorvezetőnk, akkor ezeket váltsuk apró pénzre, hiszen hát ez a Jánoska úsztatás például mit jelent ez, mit tartalmaz, hogyan kapcsolódik ehhez a település?
1: Balsa a Tisza parton helyezkedik el, és nagyon közel vagyunk a Tiszához, és a vizenjárók ünnepét meg szoktuk ünnepelni. Itt a Tisza ezen szakaszán csak mi balsaiak ünnepeljük ezt, és ilyenkor május 16-ához legközelebb eső pénteken, most május 15-ére esik, akkor tartjuk ezt az ünnepet, és a révészek, halászok, vizenjárók, akik a vízzel kapcsolatban, akár horgászok, vagy bármi nemű kapcsolódásuk van, együtt ünnepelünk itt a kompnál, amit az önkormányzatunk tart fönn. És ott szoktuk ezeket a kis jánoskákat eregetni a naplementekor, és a kívánságainkat szoktuk úsztatni ezzel, és reméljük, hogy valóra is válnak ezek a kívánságok.
0: Akkor nem is kérdés, hogy polgármesterasszony is fog írni egy kívánságot. Elengedi a kis jánoskát.
1: Igen, így van. Én már lassan azt hiszem, hogy egy olyan 15. éve, vagy körülbelül engedem el a kívánságaimat, és azt hiszem, hogy ezek az alapértékeket tükrözik, és én úgy gondolom, hogy ezek eddig sikerültek is, és remélem, hogy a balsaiak érdekében, illetve a mi magunk emberünk, emberek életében lévő kívánságainkat tükrözik, és én azt szeretném, hogy mindenkinek, aki eljön, legalább egyszer, ha a szívébe néz, és ráírja azt, hogy mit szeretne a jövőre nézve, az megvalósuljon.
0: No, akkor a jövő. Hiszen, hát azért mutassuk már be Balsát, mert ugye egy hiány 700 lelkes település, mondta nekem Szilvia, mi mindennel foglalkoznak itt az emberek?
1: Igen, régen nagyobb volt ez a település, aztán ugye az évek során 700 főre csökkentünk. Én azt gondolom, hogy amennyien itt élünk, nagyon jól tudunk egymás mellett, illetve egymással élni, és azt gondolom, hogy minden probléma ellenére megoldjuk azokat a helyzeteket, amelyeket elénk állít az élet. Nagyon sokszor, nagyon jó irányba próbálunk menni, és megtesszük azokat a különleges kis dolgainkat, amelyet meg kell. A lakossági igények ezt próbálunk igazodni, és amelyekre szükség van, azokat a dolgokat tesszük. Például palántákat szoktunk a lakosoknak adni, hogy ők a saját kis kertjükben a megfelelő tavaszi növekedés után el tudják fogyasztani egészséges ételként, vagy rendezvényeket szervezünk, és ott látjuk vendégül, igen, csak kuriózumként, gasztronómiai étekként a vendégeket.
0: Persze, ha már itt a Tiszát olyan gyakran emlegetjük, például a turizmus, az, mert itt van a Szabolcs település, Tokaj, szóval azért szinte kínálja magát, élnek ezzel a lehetőséggel?
1: Igen, azt gondolom, hogy itt a balsai Tiszapart egy remek kiránduló hely, mind a horgászat, mind a kerékpáros turizmus, és én még a gyalog turizmust és különböző zarándoklatok tekintetében is azt gondolom, hogy nagyon fontos átkelő hely, hiszen Balsára nem csak két irányból, Szabolcs irányából és Toka irányából, vagy Nyíregyháza irányából lehet jönni Gáva Vencsellő felől, hanem a Tisza másik oldalára, Kompal átjutva révközlekedéssel, Sárospatakra, Szlovákiába is el lehet jutni. Tehát azt gondolom, ez egy igazán olyan hely, amely többet érdemelne a jövőben. Elindultunk ezen az úton, és szeretnénk, hogyha a pályázati lehetőségek adják, akkor ebbe az irányba olyan turizmus fejlesztési dolgokat találjunk ki, amely egyben a természet szépségét is megadja, de természetesen egy sokkal üdébb, fiatalosabb helyet is jelenthet a jövőben.
0: Csak nem tudom kihagyni, igaz, hogy két percünk, másfél percünk van, de mi lesz a híddal? Lesz belőle valami? Mert azt azért mindig felvetik az emberek, politikusok, és az nem épül meg 1944 óta.
1: Ez a híd állítólag a Tiszán az utolsó felrobbantott második világháborúban felrobbantott híd. Reméljük, hogy én is bízom abban, és minden balsai álma is az, hogy egyszer ez a híd megépüljön. Én úgy gondolom.
0: Polgármester asszony, akkor marad a kompúzó verseny?
1: Igen, a kompúzó verseny volt, és remélem, hogy nagyon sokszor lesz még, és nagyon sokszor találkozunk még a Tiszaparton mindannyian mi, akik itt élünk, és a vendéglátók által szeretettel várunk mindenkit. És akkor még egy mondat, hogyha egy költőt idézek, ha Balsát látom, kalapomat 100 lépésnyire leveszem, itt született Cserháth József, és azt gondolom, hogy én ezt szeretném, ha idejön valaki, hogy a táblánknál levegye a kalapját, és büszke legyen arra, hogy Balsára belépett.
0: Köszönjük szépen, Somogyi Szilvia, Balsa polgármesterét hallották.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A folytatásban a művészeti a főszerep, érkezett hozzánk dr. Karakó Lászlóné Erzsébet, aki egyébként az Országgyáró kincses ládába megfestette azt a kincset, amit tovább viszünk, és itt el is hangzott, egy templom van rajta. Milyenféle formába próbálja visszaadni ezt a templomot a képén?
4: Hát lefotózom, és akkor úgy próbálom minél realisztikusabb.
3: De van egyfajta hangulata, szóval azért úgy az ember érzi, hogy az ennek az épületnek van lelke, nem csak belül, hanem kívül is, ha ránéz.
4: Igen, hát igyekszem szépre festeni. Szokták mondani, hogy például a gávai református templom is amúgy valóságban sajnos ütött kopott, de a festménye nagyon szép lett, megszépült a festmény által.
3: De templomokat nagy szeretettel próbál festeni, és fest is. Az előbb itt beszéltek ugye a szomszédos Balsáról, és egyből mutatta, hogy ezt is megfestette már a balsai templomot.
4: Igen. Hát azt azért festettem meg, mert ahova megyek kiállításra, mindig szeretnék személyes képet is kiállítani. És tavaly ott volt a jubileumi kiállításom, és gondoltam, mivel én is református vagyok, akkor a református templomot megfestem.
3: És mindig mindenféle dolgot olajjal?
4: Igen, ez a technikám, mással nem festek, ez a szerelmem, ezt megszerettem a főiskolás tanulmányaim során.
3: Ez a vidék egy festőnek a paradicsom, ugye? Itt a Tisza is van, folyó van, zöld van, sok-sok minden van, épített örökség.
4: Igen, hát mivel itt a Tiszához lakunk közel, mi nagyon sokat sétálunk a Tiszaparton, a Lónyai főcsatornánál és a Kacsatónál, az is a Tiszának egy mellékága, gyűjtöm a fotókat, és ami úgy megtetszik, az évszaknak megfelelő is, azt megfestem.
3: És akkor Erzsébetről mondjuk el, hogy ugye itt a helyi általános iskola művészeti tagozatán ott tanított, vagy az iskolában pontosabban rajzolt.
4: Igen, rajzot tanítottam az általános iskolásoknak, és a művészeti iskolában is tanítottam rajzot és kézművességet a gyerekeknek.
3: Akkor azért ilyen nagyon sokoldalúak az itteniek, mert szóval fontos az, hogy a pedagógus, és akkor is elmondtuk, hogy a pedagóguson, a tanáron sok minden múlik, hogy milyenek lesznek azok a fiatalok az életben, mit visznek magukkal, és ne egy Isten folytatják.
4: A kézművesség nagyon jó hatással van a gyerekekre, nagyon szeretik, minden ünnepkörre készültünk úgy, hogy haza is vihették a szülőknek, nagyszülőknek, és a festészet terén pedig büszke vagyok rá, hogy van már olyan felnőtt fiatalember, aki szintén én tanítottam, és ma már művészettel foglalkozik.
3: Na és akkor a festészetet most itt jól ki fogjuk beszélni, mert egy rögtönzött kiállítást is hozott itt nekünk, képek sokasága van, a természet az központi szerepet játszik minden évszakban.
4: Igen, téli kép, tavaszi kép, minden. Volt is ilyen kiállításom, hogy változnak az évszakok, az volt a címe, mert minden évszakról vittem tájképeket, de a növények, a virágok is, az is egészen a hóvirágtól kezdve az őszig minden megfestette.
3: És a színek persze realisztikus a festészete, igen, de azért vannak színek, amit úgy mindig tovább visz, az megvan.
4: Hát a zöld a kedvencem, a zöldnek az árnyalatai. Az ősszel, tehát még a téli képeken is megjelenik, és szeretem a sárgát, a narancssárgát. Ezek úgy olyan jó lehet egymással keverni.
3: És mit ad ez önnek? Miért csinálja? Miért kezdett ebbe bele, és mondja itt, hogy ha csak teheti, akkor fest és fest.
4: Hát megszerettem, amikor az embernek volt sikerélménye a főiskolán, akkor valahogy ez tovább vitte. De már amúgy gimis korom óta a Tokaji Tenkács Tivadar festőművész által már én úgy valahogy ez irányba terelődtem ő általa.
3: Ez jó példa is a diákoknak volt, ugye, hogy a tanárnő nem csak beszél róla, hanem maga is megfesti, szóval ez is egy jó motiváció.
4: Valószínű, és már nekem itt Gáva Vencselőn volt 3 kiállításom, pont abban az iskolában, ahol tanítottam, ott kétszer is volt már kiállításom, úgyhogy egyszer pedig éppen tavaly a megyei vadásznapon csak főleg vadász témájú festményeket vittem. Tehát biztosan én örülök neki, hogy itt a helyi közösségemnek is megmutathattam a tehetségemet.
3: Nagyon sok képe van, festménye van, ha egyet kellene csak megtartani, akkor melyik maradna önnél?
4: Hát talán az a lovas festmény, de azért, mert személyesen úgy kötődöm hozzá, hogy az unokám kérte, hogy fessem meg. Azt nem adnám senkinek.
3: És mielőtt eljött a beszélgetésre, most is festett?
4: Most nem festett.
3: Tegnap?
4: Nem.
3: Most ilyen szünet van?
4: Igen.
3: Alkotói szünet?
4: Hát a unokás szünet van.
3: De mitől függ az, hogy mikor kezd festeni, mikor vonul el, és akkor dolgozik?
4: Ha már több idő eltelik, akkor érzem, hogy mennem kell, mert nekem ez egy kikapcsolódás is, hogy nyugdíjas vagyok, így feltöltődöm én ezzel.
3: És hát ha nem is sikerülnének ezek a képek olyan nagyszerűvé, mint amilyenek, ennek akkor is örömet okoz, mert úgy jól gondolom?
4: Így van, így van. Nekem mindegyik képem, tehát nem tudnék egyiktől se megválni. Egyszer kérdezték, hogy melyik okoz a legnagyobb örömet, mindig az, amelyikkel elkészülök. Utána én továbbállok, és új fele nézek.
3: Színekről beszélt, kedvenc színekről, hogyha ezt a mai napot kellene megfesteni, akkor milyen színeket használna?
4: Megint csak a zöldek, a sárgák, ezeknek az árnykeverékét, árnyalatát.
3: Köszönjük szépen!
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai első feladványunk így hangzott, hogy melyik történelmi család építetett kastélyt Gáva Vencselőn a 18-19. Század fordulóján. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, én Domiter Edit vagyok Szent Gotthárdról.
3: Hú, Edit, jó messziről telefonál Szent Gotthárd, azért meg Gáva Vencselő légvonalba is. Igen. Legalább 400 kilométer. Ezen a vidéken járt már?
5: Tokaj térségében.

0: Nézni, mi volt a megoldás?
1: A Dezsőfi család építette a kastélyt.
0: Ez honnan tudja, árulja el nekem, utána nézett.
1: 10 órától hallgatom a műsorukat, illetve minden alkalommal, amikor tudom, hallgatom önöket, és ez úgy működik nálam, hogy elkezdődik a műsor, és rögtön párhuzamosan tájékozódom a településről azon túl, amit önöktől megismerek.
0: Hát köszönjük szépen, és hát nagyon-nagyon jó ezt hallani, hogy nem csak hallgatja a műsort, hanem próbál utána nézni, és még igen, játszott is, igen. És még a siker is megjött, mert hogy ön a győztes, a nyertesünk, a leggyorsabb. Hamarosan érkezik önhöz, a postás viszi majd a Gábor Vencsellőjek ajándékát. Nagy szeretettel fogadja.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: Henyusz Péter muzsikáját hallják, és az ének hangjából is egy picit becsempésztünk itt az országjáró műsorába, mert hogy egy pillanatra még könyvbe is lábadt a szeme Péternek itt el velem szemben. Ugye ön olyan dalokat szerez, amelyek egyrészt egyházi tartalmak, másrészt nagyon szívesen énekel könnyűzenei dalokat, de először mikor fogott hangszert a kezében?
1: 1973-ban próbálkoztam gitározni. Nagy lépésekkel haladjunk előre az időben, mert tudom, hogy kevés.
0: És nagyon sokféle hangszeren játszik. Mondta nekem, hogy hú, hát felsorolni is nehéz. Na, de egyet-kettőt említsen még, gitár az meg volt.
1: Gitáron kívül persze, szintetizátor, citera, szájharmonika, elég ennyi.
0: Elég ennyi, és egyébként nagyon fontos, hogy nagyon sokfelé hallgatják, amikor ön muzsikál, mert hogy nagy az a tábor, az a zenei tábor, akikkel valamilyen módon akár koncertszervezés, akár muzsikálás révén kapcsolatba került. Merre fele járt a zene révén?
1: Júj, hát határon belül, tehát Gáva Vencselőről indultam ezen a dologgal, ami úgy jött létre, már mint a templomi egyházi dolog, hogy volt egy olyan időszak hirtelen, amikor nem ezt kellett pohácskodnom, és akkor azt mondta belső hang, hogy írjál dalokat, te értesz hozzá, de olyan dalokat, amivel bizonyított, hogy én vagyok, stb.
0: És ezzel jutott el nagyon sok helyre, és említette, hogy akár még Angliában is figyelik most a beszélgetést, ott is vannak zenetársak.
1: Igen. Ott is úgy volt, hogy a kollégák, akik velem voltak, azok hallgattak, Peti bácsi, én vagyok. És
0: ír még mostanában is zenét?
1: Fogok,
0: mert hogy az érzelmek ott vannak az ön lelkében, és nagyon fontos, hogy a zene szárnyán repülhetünk mi is tovább, mert hogy én itt tovább léptem a következő beszélgető társhoz, Natkóné Herzsikéhez, és hát arról volt szó, hogy ugye az előzőekben beszélt nekünk Péter a zenéről, meg hát azért ő muzsikált nem is olyan régen, még évtizedekkel ezelőtt, akár május 1-én ugye a zenét vitték a helyieknek, itt azt mondták a hölgyek, asszonyok.
2: Igen, akkor még mi szék szokás volt, tehát jaj, de szép szokás volt, kár, bizony, hogy elmullott.
0: Kár, hogy elmullott, lehet, hogy szekére kellene ültetni most is a fiatal muzsikusokat, na de hát a zene szárnyán horgolunk a következő percekbe egy-egy öltéssel, mert hogy Erzsike néni csodás alkotásokat hozott nekünk, templomi muzsikáról volt szó, esetleg készült valaha oltárterítő, mert hogy gyönyörű terítőket tetszett horgolni.
2: De azt vártam nagy oltárterítőt fehérre.
0: És hová került? Ide Gáva Vencselőre?
2: A római katolikus, a Vencellei.
0: Vencellei, milyen szépen tetszik mondani, nem is Vencellői, Vencellei katolikus templomba. És itt vannak az angyalkák is, amelyek akár a karácsonyfára is felreppenhetnek, na de már a színházi estékre tetszett készülni. Igen. Pillangók készülnek itt mostanság, ha minden igaz.
2: Igen, most hát... Katának ez lett az ötlete Kőpályernének, hogy tavaly páva volt, most pillangó lesz.
0: És pávákat is, páva szemeket is tetszett horgolni, hogy abból a csodás páva dekoráció megsz-

0: Születhessen a színházkert, a színházi estekre?
1: Igen, igen, 250 darabot csináltam tavaly, és akkor most az az ötletem támadt, hogy abból a páva szemből csinálunk pillangót.
0: Hát tetszik alakítani a páva szemet pillangóvá? Hát aki mindent tud, az megoldja ezt is.
1: Négyet összefogtam, meglett a négy szárnya, és akkor horgoltam testet rá csáppal.
0: És mióta tetszik kézi munkázni?
1: Hát még iskolás korunkban megtanultuk, nyolcadikosok voltunk, még annak idején meg volt kézmunkaszakkör, és akkor Szabó tanárnéni megtanított bennünket varni, szálöltés, keresztöltés, láncöltés, megmutatta horgolni és kötni, és megtanított bennünket. De évek tizedekig nem csináltam, család volt, munkahely, és mióta nyugdíjas vagyok, azóta ez a mániám.
0: Csodálatosan szép kis terítőket tetszett hozni, majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap a hallgatók is megnézhetik, de hát a horgolás mellett itt születnek horgolt virágok, születnek itt mindenféle dekorációk, akár egy húsvéti asztalra, szóval minden téma megérinti Erzsike nénit.
1: Hát szeretem csinálni, de nem tudom megunni. Naponta 3-4 óra hosszát leülök, és akkor... ezt csinálom.
0: Kell hozzá jó szem, meg sok-sok türelem, ugye?
1: Hát a szemről lehetne beszélni.
0: De
1: most
0: türelem az van.
1: Elő vagyok jegyezve egy szemműtétre.
0: Ó, hát akkor, ha ilyen csodákat alkot, akkor azután még mi lesz?
1: Egy szemmel is csinálom.
0: Még szebbeket tetszik majd horgolni, és varni, és hímezni, és ott lesz a kastélykerti estéken megnézni, repülni ezeket a csodás horgolt pillangókat?
1: Persze, hát azért a sok munkáért ajándékba kapok én egy bérletet.
0: És akkor és jöhet a Csárdás királynő, a Marica grófnő és a jókedv.
1: Megyek ki, nem hagyom.
0: Jó Isten, nagyon sok egészséget, türelmet még. Natkóni Erzsike néni hímzésről, horgolásról mesélt itt Gábor Vencellőm.

0: Fél négy van, az országjáróban ma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, Gáva Vencsellőre és Balsára hívogatjuk Önöket. Már is folytatjuk a kincsek, értékek, érdekes egyéniségek bemutatását. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban, Szlotta Judit.
1: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görögdinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békésvár megyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mint egy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri Xanthus János állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvinsétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Marad a kora nyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok várható.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Folytatódik az Országjáró magazin, Gáva Vencsellőre és Balsára hívogatjuk Önöket. Az ikon nem olyan alkotás, mint egy festmény, amelyről megállapíthatjuk, hogy szép vagy nem szép. Az ikont értelmezni kell, hisz tele van szimbólumokkal. Az ikon tulajdonképpen megfestett teológia, mondja az ikonfestő hölgy, aki hamarosan hozzánk is érkezik. Görög katolikus papi családba született, tehát nem volt kérdés, hogy a liturgia, az ikonok és a vallás az élete részeivé válnak. Sok egyházi képpel találkozott, de azt mondja, hogy valahogy egyik sem tetszett neki. És mivel mindig is voltak képzőművészeti vágyai, elhatározta, hogy olyan ikonokat fog festeni, amelyek neki is tetszenek. Hogy mennyi alkotói szabadság fér vajon bele ebbe a nagyon is szigorú műfajba, már is elmeséli nekünk. Aztán természeti élmények, kalandok, két keréken, vízen vagy épp túrabakancsban, a Tisza természeti értékei, növény és állatvilága mind-mind felfedezésre csábítanak. Partifecske számlálás, méhecske hotelek kihelyezése, úszó hulladékbegyűjtés, környezeti nevelés az óvodában és az iskolában. Érkezik hozzánk egy lelkes természetvédő, aki a jövő generációinak zöldebbé válásán dolgozik. Tartsanak ma is az Országjáróval, Gága Vencsellőn és Balsán kalandozunk egészen negyed hatig.

0: Tájak, ízek a szombat délutánban.
1: Helyte galambom énekelte Péter Szavó Szilvia. Hát bizony egy sváb leány a galambiának mit kínált? Hát olyan finom ételekről volt ma már itt szó. És hát azt tudom, hogy a svábok azok nagyon praktikus asszonyok voltak, nagyon praktikusan éltek, és hogyha ha kevés volt, abból is csodákat alkottak a konyhába. Például a krumpli errefele azt hiszem, hogy egy ilyen alapélelmiszer volt valamikor. Wagner Jakabné Ancika érkezett meg hozzánk, és itt azt mondták a hölgyek, hogy ha sváb ételekről akarunk beszélni, akkor Ancika sokat tud. Hát melyik az, amit már nem is ismerünk, nem is hallottunk, de önök még készítették?
2: Igen, még valamikor régen az volt a szokás, hogy ne felejtsük el a régi hagyományokat és a sváb ételeket, és én ezt, hát nagyon sok krumplis dolgot ösmerek, és csináltunk már, készítettünk, úgyhogy hát...
1: Tessék mondani egy olyat, amire én még nem is hallottam. Volt ilyen talán, hogy gömböc krumpli?
2: A gömböc krumpli, igen, az meg én is, mikor ide kerültem 63-ba, az én nekem is még új volt, anyósomtól láttam és tanultam. Ez egy hagyomány, mikor disznóölés volt, akkor a gyomrot jól kimosták, és abba töltötték a krumplival és tepertővel fele-fele arányba, és akkor azt így fel kell fűszerezni, hagymás, paprikás, borsot, sót bele, és akkor ezt betölteni a gömbözbe, bevarni, és akkor utána bő vízbe, sós vízbe megfőzni 3-4 óra hosszáig. És akkor, mikor tűpróbával megnéztük, hogy megvan a főve a krumpli is benne, akkor sütőbe tettük a tepsőbe, és akkor jó ropogósan megsütöttük.
1: Lehet, hogy ez ott a kis gömböc a népmeséből, lehet, hogy nem, de jól hangzik, jó a neve. És van még görcsleves?
2: Görcsleves is, igen, az is nagyon hagyományos étel. Hát ez úgy készül, hogy főzünk egy zöldséglevest, és akkor gyúrunk tojással tésztát, kigyújtsuk egy levéltészára tésztát, és akkor hagymás, paprikás zsírt fonnyasszunk, és avval a fél oldalát lekenjük. És akkor a másik fél oldalát rátegyük, és akkor ilyen 2 centis csíkokat vágunk, és úgy kössük a görcsöt. És akkor, mikor a zöldségleves megfőlt, akkor belefőzzük a tésztát.
1: Tudják-e még ma a lányok, asszonyok ezeket a recepteket? Hát tetszik-e adni akár Ancika?
2: Hát úgy csinálgattuk már mink is, mikor voltak ilyen fesztiválok, meg mi, akkor csinálgattunk így a magunknak, a nyugdíjas klubnak.
1: Na hát meg kell mutatni a fiataloknak, igen, is, hogy ezt, igen, és ezt is tudják.
2: Most is szoktam csinálni, mert a család nagyon szereti.
1: Hát gondolom, hogy Ancika néni ilyen jó hírében áll a településnek, hogy mindig finomakat főz, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon ízletesek. Azt tetszett mondani, Ancika, hogy hát ide kerültem, akkor nem is itt tetszett születni, de már tiszteletbeli Gáva Vencselői, ugye?
2: Úton születtem, és úgy jöttem ide 63-ba férhez.
1: És az is sváb település, azt mondják.
2: Település, igen. Hát ott is van egy hagyományos étel, a tunki.
1: Tunki, na erről se hallottam még.
2: Hát azt itt szoktuk azt is már csinálgatni, és akkor hát az is tetszést nyert.
1: És az milyen étel?
2: Az is úgy kell, hogy pörköltösen a húst összevágni, lapockát, vesét, májat, és akkor pörköltösen elkészíteni, rántást csinálni rá, és akkor avval berántani, és akkor mikor megfőtt, akkor savanyú káposztát főzünk hozzá friss szalonával, és akkor azt úgy kell tunkolni, vagy valaki kanállal lesz, jó friss kenyérrel, és ez nagyon, nagyon finom.
1: Hát ezzel lehetett dolgozni egész állónap. Ezek ilyen jó tartalmas ételek, ugye?
2: Azt hiszem.
1: Nagyon finomak lehetnek. Hát kell ilyen krumpli fesztiválon is bemutatni, ugye az is van Gáva Vencselőn, meg egy-egy ilyen nyugdíjas napon, amikor az unokákat is összehívják, ez egy jó program megmutatni ezeket az ételeket. Melyik a kedvence, Ancika?
2: A melyik étel? Nekem a görcsleves.
1: Görcsleves? Az egy finom étel. Nagyon köszönjük, hogy tetszett erről mesélni, és hát bízom benne, hogy itt a helyi közösségben ezek a receptek leírásra kerülnek, és akár egy-egy ilyen főzőnap alkalmával meg is mutatják. Wagner Jakabné Ancika, a sváb hagyományos ételekről mesélt nekünk az országjáróban.

0: Balsán Papéva Gabriella ikonfestő a vendégem. Hát azt gondolom, hogy nem gyakran találkozik az ember, még ha riporter, akkor sem ikonfestővel. Nagyon örülök, hiszen amit hozott itt, és itt van az asztalon, hát ez is azt mutatja, hogy szóval, bocsánat a kifejezését, festmény, de mégsem festmény. Hogyan kezdett el az ikonfestéssel, ikonkészítéssel foglalkozni, mert ugye hát ennek még az alapanyaga is más, mint egy festménynek.
1: Igen. Hát sok évvel ezelőtt, amikor mondjuk úgy fiatal voltam, akkor a testvéreim, akik teológusok voltak, ők beszéltek nekem először az ikonokról, és mutatták meg. És nagyon lelkesen beszéltek róla, és a szépségüket magyarázták. Én viszont nem találtam szépnek ezeket a képeket, hanem idegenek voltak is, és néha még riasztóak is. És ez az ellentmondás, ez nagyon izgatott engem, és föl akartam kutatni, hogy mit értettek az alatt, hogy értékesek és szépek. És először utána olvasgattam a dolgoknak, értelmezni akartam, és akkor így rájöttem, hogy tulajdonképpen ezek a képek, nem is képek, hanem tanítások, tele jelképekkel, és mindenféle különleges értelmezést kell mögötte találni, és a legfőbb értelmezési mód az, hogy ezek a képek nem is a valós világot ábrázolják, hanem az isteni világot, a túlvilágot, a másik életünket, ami vár ránk. És aztán ezek után pedig úgy gondoltam, hogy érdemes ezzel jobban foglalkozni, kipróbálni festeni, és kerestem a technikai lehetőségeket.
0: Na most abban segítsen nekem is, és a rádióhallgatóknak is, hogy melyik pillanattól kezdve ikon az ikon? Mert hogy festve van, az rendben van, de hát ugye nem lehet a kettőt összehasonlítani, összekeverni.
1: Igen, hát attól lesz egy szentet vagy szente eseményt ábrázoló és speciális technikai módon, mint az ikonfestés megköveteli egy ilyen kép, a megszenteléstől válik ikonná. Tehát addig egy kép, egy tárgy, ezt pap, fölszentelt pap megfelelő szertartásban az ikonszentelési imát elmondva megszenteli, és onnantól nevezhetjük ikonnak.
0: Na most, amit én eddig láttam ikont életemben, Kárpátalján elsősorban, azok fára voltak. Bocsánat, festve, nem tudom másképp mondani, akkor ennek az alapanyaga kötelező, hogy nem vászonra, nem akármire, hanem fára kell festeni, és feltételezem, nem is akármilyen fára.
1: Igen, feltétlenül csak a fára festett, tehát egy ikont fára festett szentkép. Ugye túl sokat a fa fajtájáról nem tudok mondani, csak annyit, hogy se nem kemény, se nem puha, tehát egy közép kategóriás fa legyen, ugye, hogy ne hajoljon meg, ne vetemedjen meg a hosszú évek során, de ez nagyon fontos, ez az alapozás, mert ez egy titok, ugye, amire én magam is rájöttem, hogy az ikon elkezdése az alapozással kezdődik, az alapja a fa, és rajta a vászon. Tehát rá kell tenni vásznat. És ez az alap, ez a hitünk alapja is. Tehát a fa a keresztfát jelképezi, a megváltás eseményére utal, a vászon pedig a feltámadást jelképezi, az üres sír, ahol ott van a vászon lepedő.
0: Kedves Éva, én tudom, hogy megpróbálta átadni a gyermekeknek mindezt, mert hittantanár, volt fogékonyság?
1: Igen, nagyon érdeklődtek a gyerekek is. Az iskolában ikonfestő szakkört hosszú évekre át vezettem, és mindig volt, aki jelentkezett, és minden nyáron rendeztünk ikonfestő tábort.
0: És vannak, akik megmaradtak emellett, van kapcsolat, vagy az élet szétszórta őket, és hát azért a mag mégiscsak el lett vetve.
1: Hát remélem, hogy az el lett vetve, és én nagyon remélem, hogy otthon próbálkoznak, vagy festegetnek továbbra is. Már felnőttek, ugye, akikkel én elkezdtem foglalkozni, de próbálom őket. Még most sem lehetetlen, hogy megcsinálunk egy ilyen tábort a felnőttekből.
0: Akik jártak annak idején a szakkörre, vittek haza belőle? Tehát mondjuk itt Balsán van olyan görögkatolikus családi ház, amiben esetleg megvan?
1: Igen, ez cél is volt, amikor ezt a szakkört én elindítottam. Egyrészt a gyerekek megismerik jobban, mi ez az ikon, és hogyan kell készíteni, élményt adni nekik és tanítást, de másik cél az volt, vigyék haza, ugye megszentelt ikonok, legyen a ház falán, meséljenek róla a családjuknak, a szüleiknek, testvéreiknek.
0: Kedves hallgatóink, Pap Éva Gabriella ikonfestő volt a vendégünk Balsán, és hát én remélem, hogy lesznek az utódok, akik még fognak festeni ikont. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: És a folytatásban még mindig Gáva Vencsellő és Balsa kincsei értékei. Az országjáró műsora egészen itt van, 17:30, és a következő feladványunk következik, amely így hangzik. A korábban két különálló települést, Gávát és Vencsellőt mikor egyesítették, és mikor lett belőle város? Tehát egy évszámot szeretnénk kérni, tehát Gávát és Vencsellőt mikor egyesítették? Ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig vendéglátóink ajándékát nyeri.

0: Most is ott a parton hallhattuk az előző muzsikában, mi is itt a folytatásban Tóth Miklóssal, a Felső Tisza Alapítvány természetvédelmi program vezetőjével végig sétálunk itt a Felső Tisza partján, akkor sok-sok érdekességgel találkozhatunk, mondjuk megfigyelhetjük a növényeket, az állatvilágot, a madárvilágot, és beszéltük, hogy itt van a például a parti fecske esete, ami hát aggályos.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát délelőtt volt szó erről már, és elhangzott egy név, a professzor dr. Szép Tibor, ami alapítványunk, a Felső Tisza Alapítvány 1992-es születésénél is ő bábáskodott többek között, és hát az ő több mint 4 évtizedes kutatása az, ami miatt hát majd, hogy nem biztos számokat tudunk mondani, míg a századfordulón egy olyan 20-25 ezer egyedet számláló állomány volt egész Magyarországon ebből a üregben fészkelő aprócska fecskéből. Mostanra ez 2000 egyedre csökkent, és hát ez az állomány, ez igazából nem az ország egész Tisza hosszára értendő, hanem Szabolcs község, ami nem messze itt van tőlünk, Szabolcs község határában egy partfalra korlátozódott. Jövő héten lesz a Vándormadarak Nemzetközi Világnapján a parti fecskehajózás, ez már elhangzott délelőtt, és hát ezt is ajánljuk figyelmébe annak, aki még érdeklődik ezután, a kis madárka után, nagyon komoly szakvezetéssel.
0: És ilyenkor miket mondanak el az érdeklődőknek?
1: Ez egy komplex bemutató, a professzor úr a Tisza élővilágát, ökológiáját is elmondja az érdeklődőknek, és hát a kutatásról, a aprólékos dolgoktól egészen a eredményekig mindenféle részletet el tud mondani.
0: De a parti fecskéknek mi a jelentősége?
1: A parti fecskéknek, mint minden egyéb ilyen élőlénynek a rendszerben, nagyon komoly jelentősége van. Ők a szúnyog és levéltető mennyiségét gyérítik hatékony módon, és hát még nagyon sokféle szerepük van a ökológiában, ők is részei a láncolatnak.
0: És ezt vissza lehet fordítani, hogy parti fecskéből ne ez a 2-3 ezer legyen, hanem az a 30 ezer, ami korábban is volt?
1: Ezt most úgy igyekeznek támogatni, hogy itt a globális változások miatt, az is elhangzott ma már, hogy a Tiszán levonuló 2-3 nagy árhullám az elmarad rendszerint. És ezt mesterséges partfal kialakítással próbálják pótolni, hogy legyen fészkelőhely a madárnak, de hát igazából ezek a nagy rendszerek megváltoznak, és hát ez csepp a tengerben, azért nagy reményeink nincsenek.
0: Tehát a parti fecskék látványa is csodálatos, de szintén festői, mondjuk a Tisza virág rajzás, ugye, az is egy különleges alkalom az egész Tisza vonulatánál végig. Itt is van változás, megfigyelhető, hogy kevesebb a Tisza virág?
1: Változás van, hát nem annyira a mennyiségi változás, hanem inkább az időben történő szóródás. Május legvége, június eleje ennek a szezonja, és hát ilyenkor érdemes figyelni, külön internetes felületen szerveződnek ezek a csapatok, akik ezeket a helyeket felkeresik, de hát a legbiztosabb az, hogyha a révészeket, a víz mellett dolgozó embereket kérdezzük, mert ezek az állapotok óránként, órára változnak, és hát időjárástól, hőmérséklettől nagyon sok mindentől függ, hogy sikerül elkapni egy jó kis rajzást.
0: A természet közelsége az fontos az ember számára, meg szerintem még felüdít, gyógyító hatással is bír, és ezért is érdemes, meg talán célszerű a legkisebbekkel is megismertetni, elmagyarázni ezt a fajta tudást, amiről most itt is beszélünk. Önöknél például van ilyen, hogy táborba lehet menni gyerekekkel, és akkor még többet kaphatnak testközelből, a természetből.
1: A táboroztatás az most már nekünk egy kicsit múlt idő, viszont a környezeti nevelés az napirenden van, és hát felkérésre óvodába, általános iskolába, középiskolába szívesen viszünk el olyan aktuális tudnivalókat, amire éppen ott lehetőség és igény nyílik. Nagyon sok intézmény tagja például zöld hálózatoknak, és egy-egy ilyen alkalommal tudunk nekik ismeretterjesztő foglalkozásokat, előadásokat szervezni. Az 1990-es éveket követően 2 évtizedben nagyon fellendült itt a tiszaparti településeken is a civil szervezeteknek a mozgalma, az élete, és hát a Balsai Névfőiskolai Egyesület volt a motorja itt ennek a régiónak, és mi is sok esetben velük kooperálva tudtunk ide eljutni településekre.
0: és az óvodába, iskolába mindezt a fajta tudást, ismeretet hogyan lehet bevinni? Mert azért tanulnak persze a gyerekek, a tanulók különbözőféle környezeti ismeret, földrajz, biológia órákon valamiféle dolgot a természetről, meg a minden, ami abban hozzátartozik. De önök ezt hogyan fogják meg?
1: Nagyon-nagyon sok rész ismerettel rendelkeznek a gyerekek, hiszen a média az mindenki előtt nyitott, és hát általában mindig a külföldi hírcsatornákról, meg természetfilmekből orientálódnak, de amikor egy-egy helyi dolgot sikerül megmutatni a saját kertjükben, mondjuk az óvoda vagy az iskola környékén, az mindig a meglepetés erejével hat, tehát lehet megtalálni olyan kapcsolódási pontokat, ami személyessé teszi és elérhetővé ezeket a dolgokat.
0: És például a parti fecskéről beszélnek az óvodásoknak, akkor hogyan lehet az óvodásokat megszólaltatni ez ügyben?
1: Hát ez szakmódszertani dolog, amikor is így felvezetjük, hogy hányféle fecskénk van, melyik a legkisebb, ki melyiket ismeri, melyiket látta már, és egy ilyen rávezetéses módszerrel persze mutatunk képeket, mutatunk tollakat, madártollat is, madárgyűrűt, a gyűrűzéshez szükséges eszközöket, és ilyen módon a életkornak és ismeretnek megfelelően eszközökkel, szemléltetéssel hozzuk közelebb a dolgokat.
0: És most ebben a millióben, tehát itt ugye május első, második napja van, holnap anyák napja, hosszú hétvége, akiben még van olyan ambíció, hogy kirándulni szeretne ezen a vidéken, akkor merre vegye az útját?
1: Tulajdonképpen most vízre szállni még egy kicsit vakmerő dolog, mert hideg van. Az Ártér galéria erdőkben ilyenkor lehet most a fészkelő madaraknak a hangját hallani tömegével. Gyönyörű szép színek vannak, tényleg léleknek, testnek felüdítő látvány és érzés ez. És hát akinek már, mert már mindenki használ szinte ilyen mobiltelefonos eszközöket, van lehetősége ilyen ingyenesen letölthető applikációkkal, akár madárhang felismerő, növény felismerő applikációkkal el tud igazodni akár maga is. Itt a Tisza környékén is van kerékpárút hálózat kiépítve, és hát vannak olyan betekintő helyek, amit a helyiek ismernek, és le lehet sétálni akár egy strandfővenyre, vagy egy galéria erdőbe.
0: Ez hangos meghívó volt erre a vidékre. Köszönjük szépen, hogy az országjáró vendége volt Tóth Miklós, a Felső Tisza Alapítvány természetvédelmi programvezetője.
1: Én is köszönöm szépen, de jó kívánok.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van, az országjáróban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe Balsára és Gávavencsellőre hívogatjuk Önöket. Kis településről a nagyvilágba. Már is érkezik hozzánk egy fiatal hölgy, aki bár szakmája révén bejárta a nagyvilágot, a szíve mégis hazahúzta a tiszaparti szülői házba. Hogy egy-egy nagy utazás hogyan formálta szemléletmódját, mi az, amit minden állomáson képzeletbeli tarisznyájába tett, hogy hazahozva formálja a hétköznapokat, már is elmeséli nekünk, már is vele is beszélgetünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban, Szlotta Judit.
2: Civil áldozatai is vannak az Ukrajna ellen indított éjszakai orosz légi csapás sorozatnak. A dél-ukrajnai Herszon városában 2 meghaltak és 7 megsebesültek, amikor orosz drónok csapódtak egy autóbuszba. A háborús övezettől 1000 kilométerre fekvő nyugat-ukrajnai megyeközpontban, Ternopilban nincs áram és akadozik a tömegközlekedés. A dél-ukrajnai Izmailban pedig a Fekete-tengeri kikötői hálózatot érte találat. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két elnök kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Donald Trump amerikai elnök tegnap levélben értesítette a kongresszust, hogy megszűntnek nyilvánítja az Iránnal folytatott fegyveres harcot. A bejelentést azután tette, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akcióhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök hangsúlyozta, Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, ezért a tartós béke érdekében szükséges az éberség fenntartása. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Idehaza egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Az alakuló ülésre jövő szombaton 10 órakor kerül sor. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. Pott Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. A döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a vitatott támogatási konstrukcióról. A döntéshozatal és a közzététel átláthatósága sérült. A kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma körül kirobbant 17 milliárd forintos pénzosztási botrány miatt. A héten Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is lemondott tagságáról. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter ígéretet tett arra, hogy azonnali és átfogó vizsgálatot indít az elmúlt időszak összes gyanús, szakmai kontroll nélkül kiosztott támogatás ügyében. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Adataik szerint az év 4. hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, Még több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Marad a kora nyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 20-25 fok várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Műsorajánlat.
1: Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: A dolgozó parasság a kötelező beszolgáltatáson fölül önként is jelenték egy mennyiségű gabonát adott át.
4: A totális ellehetetlenítés volt a cél, és ezt végre is hajtották.
5: A kulák megmozdul, éreznie kell a hatalom ökrét.
4: Bárki próbált ez ellen szervezkedni, ez ellen felszólalni, azt nagyon komoly atrocitások érhették.
6: Szabadságtér 56. Ma 17 óra 50 perckor az M5 műsorán.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma Gáva, Vencselőre és Balsára hívogatjuk Önöket egészen 4-6-ig. Ruhabőrze, kézműves foglalkozások, zenés délutánok, nyári napközis táborok, a közösség adományaként a közösségért, a jövőbe vetett hittel vezérelve. Mert a kezdet nem mindenhol könnyű, de ha biztos támogató kezekben van, egy életre meghatározó lesz. A Kicsi Kincs biztos kezdet gyerekház dolgozói abban segítenek, hogy a gyermekkor, amennyire lehetséges, mosolyban, nevetésben és jó élményekben, tudásmegszerzésben legyen gazdag. Hogy milyen kapaszkodót ad ez az anyukáknak és a csöpségeiknek, hogy hogyan válik az egyszeri bizonytalan kérés és elfogadás egy közösség talpkövévé, és kik azok, akik ezeket a feeling hangokat meghallják, már is kiderül, velük is beszélgetünk. Kincsek és értékek ma is, ezúttal a Tisza partjáról. Tartsanak velünk 4-6-ig.

0: Szájak, ízek a szombat délutánban.
1: Akár mint egy tükör, meglátjuk benne magunkat. Egy különleges díjjal érkezett meg hozzánk Jászai László, aki egyébként cukrász, de ezt a díjat egy krumplis ételért kapta, László.
2: Igen, szeretettel köszöntünk mindenkit, a Kossuth Rádió hallgatójukat. 2023-ban nyertem el ezt a díjat, harmadik lettem vele, egy krumplis sütemény, ami gesztenye massza helyett, krumpli került a tésztába, egy különleges sütemény volt.
1: Tehát ez egy hamis gesztenyés sütemény
2: így
1: volt?
2: Így van.
1: Nem mondták meg a kóstolói, hogy hát Laci, ebben valami furcsaság van?
2: Nem, mert egyáltalán nem lehet észrevenni benne, hogy krumpli van benne.
1: És ezt hogyan kísérleteztek? Persze van Gáva Vencellőn krumpli fesztivál, tehát a krumpli mint olyan, mint alapanyag adott volt, de hogy ezt éppen egy süteménybe töltse, gesztenyének álcázza, szóval ez az ötlet hogy pattant ki a fejéből?
2: Hát megmondom őszintén, cukrász vagyok, és akkor otthon kikísérleteztem, megfőztem a burgonyát, lapaszíroztam, ugyanolyan állagot kaptam, mint a gesztenyemassza, és így került bele a krémbe.
1: Egyébként azért ez nem egy olyan nagy ördöngőség, mert például én jártam távol-keleten Kínába, és például ott a vörös babot használják ugyanilyen töltelékként, zöldség töltelékként, és az is úgy édesítve van, és az ember meg nem mondaná, hogy éppen nem gesztenyét, vagy diót, vagy bármi ilyesmit teszik. Szóval, hogy ez egy érdekes, különleges kalandozás az ízek között. Na de főzött azért hagyományosabb krumplis ételt, amiről bevallotta, hogy krumplis étel.
2: Így van. Tavaly krumplis pacsát készítettünk, ami olyasmi, mint a krumpli, lángos, tejfőllel és szívalekvárral lehet készíteni, illetve tejfönös, békönös nudlit készítettünk.
1: Hát azért az első ételben is ott az édesség az benne volt. Tehát azért az ön szíve mélyen azért csak cukrász.
2: Így van.
1: És elkísérte most is a családja, és ők az első kóstolók? Tehát a gyerekek meg a kedves feleség az, aki azt mondja, hogy hát Laci, ezen meg dolgoz, vagy hú, ez nagyon finom.
2: Igen, mindig ők szokták tesztelni, de nem volt még olyan, hogy azt mondják, hogy még valamit alakítani kell rajta.
1: Mernék azt mondani?
2: Nem.
1: Nem. És mosolyog a háttérben a kedves felesége. Szóval, hogy ön cukrászként a krumpli fesztiválon is próbálja ezeket az érdekes ízeket megmutatni a Gáva Vencellőieknek, meg az ideérkezőknek, de egyáltalán a krumpli, mint olyan, az egy nagyon általános zöldség. Ugye mindig szerencsés esetben van odahaza, szóval abban azért nehéz valami újdonságot belevinni. Hogyan jönnek az ötletek? Néz főzőműsorokat, vagy akár az interneten böngész, vagy egyszerűen csak kóstolgat és összepárosít dolgokat, aztán vagy bejön, vagy nem, aztán valamit megtart, valamit pedig eldob.
2: Őszintén megmondom, az interneten szoktam utána nézni, és akkor ebből kialakul valami.
1: És mi az, amit ön leginkább kedvel? Édes ízeket mindenképpen?
2: Nem, inkább a sós.
1: Na hát akkor már esetleg fogalmazódik valami sós étel is a következő krumpli fesztiválra?
2: Igen, már van elképzelés, de még titokban tartjuk.
1: Titokban tartja, persze nehogy valaki leutánozza, vagy ellopja az ötletet. Egyébként, amit hozott, ez egy, mint mondtam, egy különleges serleg, nem is serleg, tulajdonképpen ez egy tálca, egy gyönyörű ezüst fényesen csillogó tálca, amelyen ott vannak a krumpli leány, illetve a krumpli legény, és hát gondolom, hogy azért a krumplis ételek azért az egész kicsi gyerekkorától ott vannak az önök háztartásában, és akár anyukája is gondolom sokat főzött, de mi az, ami önt is a konyhába vitte? Ugye nagyon izgalmas, amikor egy férfi ember cukrász lesz, vagy szakács lesz, vagy séf lesz, és mondják, hogy ők a legjobbak, és persze a hölgyek azért ezen egy kicsit tanakodnak, de azért mégis kell hozzá egy elszántság, egy alázat, hogy az ember odaálljon a sütő mellé, vagy a tűzhely mellé. Jönnél. Mi volt az első pillanat? Emlékszik, mit főzött először, vagy mi volt az első süteménye?
2: Első süteményem zserbó volt.
1: Nem könnyű, azzal nagyon sokat kell bíbelődni.
2: Így van, és ez a főzéshez meg dédnagymamám és nagymamám után jött ez, került, mert rengeteg sokat voltunk a nagyszülőknél, meg a dédnagymamánál, és akkor ők főzéskészek, és mindig oda mentünk, és akkor nézelődtünk, és ez után jött ez a...
1: És mindig a kedvenc ételét főzték, biztos vagyok benne, mert a nagymamák, dédnagymamák ilyenek, hogy az unokának, a dédunokának a kedvében akarnak járni.
2: Így van, mindig a krumpliperec és a krumplilángos.
1: Na, és a krumpliperec az milyen például?
2: Az is ilyen gyúrt tészta, meg kell geleszteni, és akkor forró olajban kisütni.
1: És a krumpli lángos, az lángos, csak krumpli van belereszelve esetleg? Nem.
2: Főtt burgonya, és akkor össze kell gyúlni liszttel, pici sóval, és sparhetlapon megsütni.
1: Ó, és a sparhetnak milyen becsülete lett az utóbbi években. Igen. Újra, ugye? Önöknél is van esetleg?
2: Nincs még.
1: Még, de kell, hogy legyen, ugye? Mert igen, az valami más ízt ad neki.
2: Igen, igen, minden ételnél, meg minden ilyen ételes dolgoknál külön ízt ad.
1: Elhozta a gyerekeket is, ott állnak azon háta mögött, a kedves feleségem mellett. Esetleg a nagy leány is próbálkozik a konyhába, vagy a kis legény? Inkább vannak segítők, akik ott vannak ön körül? Tehát lesz kinek továbbadni a szeretetét a konyhának, a főzésnek?
2: Mind a ketten szoktak segíteni, de a kislány jobban.
1: Hát persze, mert ő már nagyobb bacska, és a kislegény meg szerintem inkább szívesen eszik.
2: Igen.
1: És a vasárnapi menüt holnap, anyák napján, ki készíti?
2: Holnap édesanyámhoz vagyunk meghívva, úgyhogy mi holnap nem főzünk ebédet, ott fogjuk elfogyasztani az anyák napi ebédet.
1: És biztos, hogy virágcsokorral érkeznek, ugye?
2: Igen.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen különleges krumplis ételekről is mesélt nekünk Jászai László, aki egyébként cukrász, és elkészítette a gesztenyés hamis krumplis süteményt, és hogyha izgalmas dolgokat akarnak kóstolni, akkor jöjjenek a Krumpli Fesztiválra Gálva Vencselőre.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Hát Farkas Lilla a vendégem Balsán, aki vegyészmérnök végzettségű, de egy nagy vállalatnál élelmiszeriparban van otthon, de nem a krumpliról fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy egy balsai leányzó elvégzi az egyetemet, utána hogyan kerül egy nagy élelmiszeripari céghez, hogy még az útja az Angliába is elvezet.
4: Hát igazából ez így közben alakult ki az egyetem közben. Szerintem amúgy ragadjon meg mindenki lehetőséget, aki egyetemre jár, és akár dolgozhat mellette, akár gyakornoki, akár nyári munkát, bármit. Nekem is így jött ez a lehetőség, hogy az élelmiszeriparba találtam meg a számításaim, és utána pedig a cégnél igazából csak jól kell teljesíteni, szerintem szorgalmasnak kell lenni, és akkor kaphat ilyen lehetőséget, hogy kijuthat Angliába is akár, vagy más országban.
3: Igaz az, hogy a gyakornokot már figyelik olyankor is a cég a vezetői, hogy hogyan teljesít, hogyan áll a munkához, szóval van ebben valami ráció?
4: Abszolút, abszolút szerintem. Most is vannak gyakornokaink, úgyhogy én mindenkit tényleg bátorítok erre. Nekem nagyon-nagyon tetszett is az a fél év, amit gyakornokként töltöttem el. Nagyon szerettem a munkatársaimat is, a vezetőmnek, amikor csak jeleztem, rögtön mondta is, hogy van is lehetőség így. Szerintem nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy ezt kihasználjuk ilyenkor.
3: Na de ha én Angliába viszem a beszélgetés fonalát, akkor nagy a különbség az angol ugyanilyen élelmiszeripar, vagy ehhez hasonló, mert egy céget képviselt, akkor van különbség, előttünk járnak, nagyon nagyot kell ugrani, ha innen kimegy valaki. Szóval hogyan fogalmazza ezt most meg Lilla?
4: Szerintem nem járnak annyival előrébb, de inkább azt mondanám, hogy mások. Mivel teljesen más a kultúra is, én csak azt tapasztaltam, hogy ott is az volt a leglényegesebb dolog, hogy tiszteljük az ő kultúrájukat, dolgozzunk mindenképpen a pozíciónak megfelelően, kapcsolatokat alakítsunk ki. Ugyanaz, mint igazából itt Magyarországon is, hogyha valaki egy cégbe elhelyezkedik, szerintem nem kell így nagyobb dolgokat csinálni attól, hogy külföldön vagy. Ez egy ilyen mendemonda, bár lehet, hogy máshol nem így van. Én nem tapasztaltam azt, hogy jóval-jóval fejlettebbek lennének.
3: És a nyelvismeret az kötelező, fontos, vagy elnézőek, hogyha az ember nem csak mindig azt tudja mondani, hogy yes?
4: Ez nagyon-nagyon vicces, mert én azt hittem, hogy ha kimegyek, akkor úristen, itt olyan nyelvtudással kell rendelkeznem, hiszen mindenki ezt hangsúlyozza egyébként, hogy mindenképpen kell tudni nyelveket. Ez így van, én is ezt mondom, de mivel ott olyan akcentus van, és hát azért az angol azért az a és angol azért teljesen más. Én nem értettem két hétig, mit mondanak, biztos, de még utána 6 hónap után is volt, amikor fájt egy kicsit a fejem. Fontos, de elfogadják, és nagyon tisztelettudóak, és mindig visszakérdeznek, és mindig segítettek.
3: Visszajöttünk ide Magyarországra, a vége a gyakornoki vagy angliai kirándulásnak, lehet ezt hasznosítani? Tehát a lépcsőfokok elérésében vagy fellépésében segít ez az angliai időszak?
4: Igen, természetesen segít. Azért ez az, hogy egy teljesen másik kultúrában, teljesen másik országban is helyt tudtam állni. Ez szerintem bárhova elmennék a világon is egyébként egy hatalmas nagy előrébb jutást és hatalmas segítséget ad nekem egy loketet. Nyilván a jelenlegi cégem is ezt díjazza, úgyhogy igen.
3: És ugye ez a cég, ez nincs messze, persze nem áruljuk el a nevét, de az, hogy szerencs, az nincs messze, akkor ez mit jelent, hogy Balsáról is el lehet helyezkedni, el lehet jutni világcéghez?
4: Igen, teljesen el lehet jutni. Én bátorítok minden fiatalt, hogy tanuljon, legyen szorgalmas, váltsa valóra az álmait, és tényleg el lehet jutni egy multinacionális céghez is, úgy, hogy egy kis faluban kezdesz.
3: És még itt is él, tehát ugye nem kell elköltözni, de Lilla, a tanulás ezzel véget ért, vagy azért van valami, mert hát ugye vegyészmérnök lehet, hogy azért a kutatás is ott van valahol a lelke mélyén, szóval hogyan tovább?
4: Ezt sose lehet tudni, szerintem mindig benne van a fejlődés, én is nagyon szeretek tanulni. Már a mesterem elvégzése után azért kicsit úgy vettem el, hogy elég volt egy picit, de már 3 éve dolgozok azóta, úgyhogy ki tudja, mit hoz a jövő, de mindenképpen igen, lehet fejlődni és tovább menni.
3: Tehát nem esett ki ez a 3 év, mert lehet majd hasznosítani, akár mondjuk egy doktorira.
4: Hát akár, meglátjuk tényleg. Ezt nem tudom, hogy a doktori az benne van-e, de mindenképpen lehet fejlődni, akár más szakmérnökik is vannak, úgyhogy szerintem mindenképpen benne van még a jövőben ez.
3: Hogy itt él Balsán, van úgy, hogy érzi, észrevette, hogy kicsit másképp néznek önre, felnéznek, vagy megkérdezik, vagy egy éppen egyetem előtt álló fiatal fiú, lány megkérdez, kikérdez. Szóval valami haszna itt a település közösségére van-e?
4: Szerintem igen, hogyha szoktunk beszélgetni így akár így a család révén is, vagy hogyha valakit így meglátok, azért így mindenképpen elbeszélgetünk a fiatalokkal is. Én örülök, hogyha megkérdezik, hogy egyébként van-e lehetőség tényleg, vagy szoktak többen írni is. Szerintem igen, ennek van jelentősége, hogy mutassunk példát egyébként a fiatalabb generációnak is, hogy igen, tanuljatok és menjetek és csináljátok, úgyhogy mindenképpen van ennek hatása, szerintem, hogy itt vagyok.
3: Köszönöm szépen, én is örülök, hogy itt volt. Farkas Lillát hallották Balsáról, aki vegyészmérnök és egy nagy élelmiszeripari cégnél tölt be nagyon fontos beosztást. Hát sok sikert kívánok!

0: Nem.
1: Utána nézd, a műsorban elhangzott szerintem, ott is figyelt, gondolom.
0: Igen, persze, hogyne, természetesen.
1: És ezen a vidéken járt, mert ugye ezt is meg szoktuk kérdezni, mennyire
0: igen, ismerős. Igen, jártam már Gálba-Vencsellőn, nagyon régen, de jártam.
1: Na, és mi járatban volt?
0: Hát igazából barátokhoz mentem.
1: És ugye, hogy látta, milyen ez a település, Gálva és Vencsellő, Gálva-Vencsellő?
0: Hát akkor még azt gondolom, hogy egy falusi jellegű település volt.
1: Hát megőrizte egyébként ezt a fajta jellegét máj napig, mert ugye itt az emberek még köszönnek egymásnak az utcán, jó szóba is állnak egymással, szóval ilyen szempontból, de azért van egyfajta lendület is a településben, ezt hallhattuk. Köszönjük szépen, hogy játszott velünk, gratulálunk, és hamarosan önhöz is érkezik a postás, és viszi majd vendéglátóink ajándékát, a Gálva-Vencsellőiek ajándékát, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy játszott velünk, és minden jót kívánunk, kezi csókolom, és ezen a héten volt a Kossuth Facebook oldalon is játékkérdésünk, azt kérdeztük, hogy melyik folyó közelében fekszik Gálva-Vencsellő, itt többször elmondtuk már, a Tisza közelében vagyunk, ezen a héten a Fortuna dr. Barta Dániel Zoltán kecskeméti hallgatónknak kedvezett, neki is gratulálunk, hozzá is érkezik a postás, és viszi a nyereményt.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: És a folytatásban a biztos kezdetről, meg a biztos kezdet fontosságáról fogunk beszélgetni Türk Máriával, aki a Kicsi Kincs Biztos Kezdet gyermekház vezetőjeit Gálva-Vencsellőn. És hát bizony a biztos kezdet az nem mindig annyira egyértelmű, és ezért kellenek azok a lelkes segítők, akik nagyon szerteágazó munkát végeznek itt és az ország különböző pontjain, mert hogy Mária elárult, hogy már 204 gyerekház van, tehát ez egy hálózat, amelynek önök is részei?
4: Igen, egy hálózat, és gyakorlatilag 1998-ban indult gyakorlatilag ez a kezdeményezés az Egyesült Királyságban, Magyarországon az első gyerekház, a Máltai Szeretett Szolgálat 2004-es alapítása, majd 2006-ban követte a második. Mi a úgymond a tradicionális pályázati keretbe kerültünk, 2018-tól nyitotta meg itt kapuját Gálva-Vencsellőn a biztos kezdett gyerekház, amelyet ugye nevét megpályáztattuk, és Kicsi Kincs lett a neve, és hát egy kolléganőnk pályázata nyer, nem mintha tudták volna az értékelők, de valahogy úgy akarta, hogy a szív, ahol ott van, az legyen a kincs is ennek az épületnek a neve.
3: És hány kicsi kincset dajkálgattak itt a szülőkkel együtt az elmúlt évtizedekben? Mária egy pillanatra így fölemelte a tekintetét, ajaj, nagyon sok családdal kapcsolatban vannak.
4: Igen, mert ez is egy összetett kérdés, tehát azt tudni kell, hogy nem óvoda, nem bölcsőde a gyerekház egy speciális intézmény, ahol 0-3 éves korú hátrányos helyzetben lévő gyermekeket és szüleiket fogadjuk. Ez azért nagyon fontos, mert a hátrányos helyzet, ez a szociokulturális hátrányokat is jelent, és hát ugye ezen a vidéken Szabolcs-Szatmár-Berek, Borsod, illetve a Nógrádban van a legtöbb gyerekház, jelentős a hátrányokkal, kulturális hátrányokkal rendelkező családoknak a száma. Nyilván ez a kommunikációban, iskolázottságban jelenik meg, és hát transzgenerációkon át húzódik, és mi ebbe próbálunk beékelődni, és együtt a gyereket és az anyukát próbáljuk játékos keretek között valami olyan dologra nevelni, ami talán egy kicsikét előremutatóbb, segíti a gyereknek az esélyét az óvodában, az iskolába történő beilleszkedésre.
3: Nézegettem az önök Facebook oldalát, és itt nagyon sok mosolygós gyerkőc képét láttam, különféle eseményeken, például ruhabőrzén, Mikulás ünnepségen, és megjegyeztem, hogy milyen jó, hogy Mikulás hozzáik is eljön, még hogyha ez egyik hölgy van beöltöző Mikulásnak, de a gyereknek ez nem számít. Az a lényeg, hogy neki is hozott ajándékot, és ott volt közöttük, vagy mondókáznak, énekelnek, tehát, hogy nagyon sokféle dolgot csinálnak, hogy jó hangulatban teljenek a délelőttök, de ezeken önök túlléptek, mert mondta, hogy a nyugalom, a szülő biztonságérzete, az nagyon fontos. Próbálnak nekik ebben is segíteni.
4: Igen, mindenképpen szeretnék segíteni, és én egy kicsikét érzelmi oldalról közelítem meg, azt gondolom, hogy a kollégákat is mindig erre próbálom irányítani. mondani, és Sidney Smithnek egy idézetét szeretném itt elmondani, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, hogy nem teszünk semmit, mert hogy azt gondoljuk, hogy az semmit nem ér. Ilyen nincs, tehát egy csepp az nagyon jó, ugye amikor annak idején nagymamám megállt,

0: mellőttem is, gyermekem, ha megkérdezed a szomszédnénit, hogy hogy van, hallgass meg. Nagyon fontos a lelki egészség, és a lelki egészséghez az is szükséges, hogy meghallgassam, hogy ő el tudja mondani, hogy neki mi a problémája. Ettől lesz bizalmi alapú a kapcsolatom. Akkor tudja meg a gyerekház munkatársa, és tudjuk továbbadni a segítség lehetőségét. Ha tudom azt, hogy mi foglalkoztatja, hogy mondjuk most nincs pénze pelenkára, nem tud az asztalra enni adni, és ezért is, amit az előbb kérdezett, igyekszünk túllépni és segíteni őket a munkahely teremtésben. Egyrészt pályázatokat figyelünk, próbáljuk bevonni azokat az anyukákat, azokat a szülőket, akik úgymond képesek az elvégzésére. És itt is van egy kultúra, hát ugye ők nem jártak iskolába, hogy most mennyire tudom elfogadni a közösséget, azokat a korlátokat, amelyek ugye keretbe szolgálnak, hogy 45 perc föl kell kelnem, el kell induljam. Ezt mind meg kell tanulni egy életen keresztül, ezt is ugye a picikkel együtt gyakoroljuk, amikor sorba állunk, ebédelni megyünk, mondókát mondunk, megvárjuk, míg mindenki leül, megvárjuk, míg mindenki eszi, hogy a szalvétát nem leejtjük, hanem szemétbe tesszük. Tehát, hogy valahogy itt kezdődik minden az alapjában, és igazából azt szeretnék, és ebben nagyon támogató az önkormányzat, mióta mi létezünk, hogy munkát is kapjanak, megélhetésük legyen, hogy legyen egyfajta biztonság az életükben, mert akkor fognak tudni haladni.
1: A biztos kezdetet minden gyermek megérdemli, és milyen jó, hogy ebben segítik őket. Türk Mária, a Kicsi Kincs biztos kezdet gyermekház vezetője volt az országjáról vendégeit Gába Vencellőm.

0: Fél öt van, folytatódik az Országjáró magazin, ma Balsára és Gáva Vencsellőre hívogatjuk, csalogatjuk Önöket. Ponty, küsz, kecsege, süllő, horgász a csónakban, hal a szágban, már is horgászkalandok és óriás fogások a Tiszán. Erről is beszélünk, mindjárt jön az élménybeszámoló itt az Országjáróban. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte, azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Civil áldozatai is vannak az Ukrajna ellen indított éjszakai orosz légi csapás sorozatnak. A dél-ukrajnai Herszon városában ketten meghaltak és heten megsebesültek, amikor orosz drónok csapódtak egy autóbuszba. A háborús övezettől 1000 kilométerre fekvő nyugat-ukrajnai megyeközpontban, Ternopilban nincs áram és akadozik a tömegközlekedés. Donald Trump amerikai elnök tegnap levélben értesítette a kongresszust, hogy megszűntnek nyilvánítja az Iránnal folytatott fegyveres harcot. A bejelentést azután tette, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akcióhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A salvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben, 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. Marad a kora nyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk. Csapadék továbbra sem lesz. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökés kísérik. Hajnalban 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 20-25 fok várható, a nyugati ország részben lesz melegebb.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az Országjáróban ma Gáva Vencsellőre és Balsára hívogatjuk Önöket. A következő percekben egy mesébe illő különös életútról lesz szó. Minden egy fizika beadandó feladattal kezdődött. Főhősünk egy fizika feladat elkészítésében segített egy számára ismeretlen hölgynek, majd évekkel később kedvet álmat lerajzolni. Ez a portré megszületett, és mivel nem sikerült rosszul, több másik is követte. Fénykép alapján született grafikarajzok, amelyek megszólalásig hasonlítottak a modernre. És a fiatalember annyira belejött a portré készítésébe, hogy elkezdett hírességeket, színészeket, ismert sportolókat is rajzolni. Akár több száz munkaórát is képes volt egy-egy portré tökéletes elkészítésére fordítani. És a megszállottságot, az elkötelezettséget mondhatni siker is koronázta. Két alkalommal hollywoodi sztároknak személyesen adhatta át alkotásait. Hogy vajon mennyire izgult a nagy találkozások előtt, már is elmeséli nekünk. Ismerjék meg őt is, tartsanak az Országjáróval Gáva Vencsellőn és Balsán egészen 17:30-ig.

0: ha belenézek a napba, akkor gondolkodom, hogy láthatom-e, hogy a Tiszában milyen halat foghatok, kapcsolódva az előző muzsikához. Vendégünk Feller János, aki a Tiszaparti Horgász Egyesület elnöke, szóval ebben a mai időben, a mai napon lehetne halat fogni itt a Tiszában?
1: Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát aki kint van a parton, az mindenkinek van esélye halat fogni, úgyhogy biztos, hogy nagyon sok halat fognak majd a horgászok, akik horgászni tudnak.
0: És hát tudnak horgászni, mert mi kell az, milyen tudás kell ahhoz, hogy a Tiszán eredményesen tudjunk horgászni?
1: Hát a legfontosabb nem is a tudás, hanem az idő, hogy ott töltessük azt az időt, hogy horgászhatunk. A módszer már könnyű kiválasztani azt, hogy most ragadozó halra vagy békés halakra horgászunk. Itt már a horgászat eszközei és a halak fajaihoz való viszonyulás, hogy ki mit szeretne fogni, az már csak részletkérdés. Folyamatosan bővül mindenkinél lesz, hogy mire szeretne horgászni. Keszekféléket, pontyokat, ragadozó halakat, harcsákat, stb. Ezeket lehet fogni. A harcsából is csak a holnapi nap még lehet fogni, utána a fajlagos tilalmi időbe beköszön a legnagyobb ragadozó halunknak a tilalmi ide.
0: A Tisza az nehéz terep a horgászoknak, szóval mennyire kell ott, hát mondjam azt, hogy ébernek lenni?
1: A Tisza az azért sokkal nehezebb pálya, mondhatom, mint hogyha egy tóra vagy egy holtágra ellátogatunk. Mindenhez viszonyulni kell, a partviszonyokhoz, a megközelíthetőséghez. Nagyon nehéz sok helyen partról horgász, de ezért inkább szükséges a csónakból való horgászat.
0: Mi a jellemzője? Hogyan horgásznak az emberek? Hogyan szeretnek leginkább horgászni? Meg hol? A Tiszán vagy kis tavakban?
1: Hát én igazából a Tiszaparti Horgász Egyesületnek vagyok a elnöke.
0: Ebből adódik, hogy a Tisza?
1: Ebből adódik, hogy a Kacsató, az egy holtág. A Kacsató egy holtág, itt már...
0: A Tisza vízzel folyik oda is.
1: A Tisza táplálja. A Tisza fő táplálunk, hogy ha van víz a Tiszán, akkor van víz a tavunkba is. Most az éven még nem volt kegyes a természet, elég kevés a csapadék és kevés a víz, de reméljük ez minél hamarabb változni fog.
0: Ha kimegyünk a nyílt vízre a Tiszára, és ott mondta, hogy nagyon sokféle hal van, de mire érdemes ott utazni, menni?
1: Hát keszekfélék ponty és ragadozó halakban.
0: És van sikerés, vagy csak próbálkozás?
1: Többé-kevésbé.
0: És úgy méretes halakat milyen volt már, amit kifogtak? Miről tudnak?
1: Itt a közelünkben harcsában ilyen 90 kiló feletti harcsákat is fogtak, pontyban, amburban 20-30 kilós pontyokat, amúrokat is tudnak fogni.
0: És Jánosnak ez a fajta a szenvedélye, hogy a horgászat, ez hogyan jön az életébe? Emlékszik, még nagyon kicsi volt akkor?
1: Hát így van, mondhatom azt, hogy még mi vagyunk az a generáció utoljára, amikor még az internet meg a mobiltelefon nem ölte meg a gyerekkorunkat.
0: És a zseppecával indultak el?
1: Muszáj volt kiszökni valahonnan otthonról anyuéktól, hogy mehessünk a vízpartra és valamit foghassunk, valami halat, csak ne legyünk bezárva.
0: De itt kell az, meg szükséges, hogy az ember fogjon is valamit, tehát kell ez a fajta siker, vagy elég csak az a nyugalom, az a vízközelség?
1: Hát én úgy gondolom, hogy már a horgászok szemléletében nagy részben az van, hogy a nyugalom a pihenés, fog meg a halat és enged vissza is. Persze, aki szeretne hazavinni a konyhára, az természetes, hogy meg tudja fogni a konyhára valót is, de a halállományaink védelme érdekében mindenféleképpen szükséges, hogy megtartsuk ezt a sportszemléletet, hogy fogd meg és enged vissza.
0: És az ön esetében mi volt az eddigi nagy fogás?
1: Az eddigi nagy fogás egy 30 kilós harcsa volt.
0: És az nagy birkózás volt? Küzdelem volt a harcsával?
1: Mondhatni, de nem olyan veszélyes.
0: Hát ezért ott azért elő kell venni mindent, meg hirtelen az embernek, ugye, hogy az adrenalin szintje az felemelkedik, nem is tudja, hogy mihez kezdje, ha csak nem gyakorlott.
1: Hát mondhatni, hogy inkább arra készültünk.
0: És ön kitől tanult meg horgászni, mert ez egy tudomány.
1: Hát a régi öregektől, meg gyermekkorunkban muszáj volt fejlődnünk a horgászatban.
0: Na és ha valaki mondjuk engem, aki nem nagyon horgászott még csak valamikor, még gyerekkorában, de mondjuk ismét elkapna ez a szenvedély, akkor hogyan kéne hozzáállásra, milyen tanácsokkal látna el?
1: Gyere le a vízpartra, és ott kezdjük.
0: És milyen botot vigyek magammal, meg milyen felszerelést?
1: Kiválasztjuk.
0: De mondjon valamit mégis, hogy aki hallgatja, hallja, és nem együtt érkezünk, én így teszek majd, hogy...
1: Jó féderbotos szereléket összeállítanánk, és akkor keszek félék pontra bármire horgászhatnánk vele.
0: Ez a féder, ez mit jelent, hajlik vagy?
1: Egy ilyen viszonylag hajlékony, vékony, spicű, érzékeny bot felszerelés, amivel meg lehet fogni a nagy halakat is, meg ugyanolyan könnyen a kisebbeket is.
0: És önnek van ilyen nagy horgász álma? A horgászoknak van álmuk ilyen szinten, hogy szeretnének valamit nagyon nagyot alkotni?
1: mondhatni inkább igazából az, hogy a megfelelő szinten tudjam képviselni a horgászokat. A halfogás már sokszor háttérbe szorul. Nagyon sokat lent vagyunk a vízparton, de inkább a munkát végezzük, mint hogy a kikapcsolódást, a horgászat részét tudjuk.
0: És hogyan köszönnek a horgászok? Van ilyen köszönés a horgászok között?
1: Nem
0: gondoltam arra, hogy mondják, hogy görbüljön a bot.
1: Görbüljön a bot.
0: Görbüljön a bot. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Minden jót.

0: érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai harmadik feladványunk így hangzik. Hány kilométert kell úszniuk a Tisza vizében a Tisza Challenge résztvevőinek Tiszabercától Balsáig? Tehát egy számot várunk, hány kilométert kell úszniuk a Tisza vizében a Tisza Challenge résztvevőinek. Ezt írják meg nekünk SMS-ben, 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát nyeri majd.
0: Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.
1: És a mai nap folyamán járják velünk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, és keressék akár azokat a gyönyörűen felújított, restaurált Mária szobrokat, vagy templom üvegablakokat, amelyeket Rubocki Béla iparművész restaurátor ment meg az utókornak, mert hogy ezek mindig egy-egy kihívás, de még mielőtt magáról a restaurálásról beszélgetnénk, egy egészen más területről jutott el a művészetig. Mi volt az eredet, vagy mi az ön eredeti foglalkozása?
2: Üdvözlöm a rádióhallgatókat. Az én eredeti foglalkozásom informatikus. Tehát ebbe beletartozott a széles spektrumban, ahogy az informatika az elmúlt 40 évben változott. Én a számítógépek forgalmazásával, fejlesztésével, javításával, hálózatok építésével, széles a spektrum. Tehát ami az informatikába beletartozik, főleg én inkább hardveres szakembernek tartom magamat.
1: Na és akkor ebből hogy lesz mondjuk egy szent kép, vagy egy szobornak a restaurálása?
2: Hát ugye gyerekkoromban indult a művészeti pályám, ami egy sikertelen képzőművészeti felvételinél 14 évesen nem tört ketté, de el lett egy picit halasztva egy néhány évtizedig. Hogy lesz valaki iparművész restaurátor, az is egy hosszú történet, de összességében úgy kezdődik, hogy látja mondjuk a helyi plébános, hogy milyen korpuszt festettem 20 éve a településünk görögkatolikus templomához, és akkor úgy ötlet jött neki, hogy esetleg tudnék-e restaurálni ablakot. Nyilván én, aki üveget sem vágtam, üvegvágó sem volt még a kezemben, akkor eléggé nyitott voltam erre, és ahol megnyílik egy ajtó előttünk azon, ha kíváncsi az ember, akkor benyit és elindul azon az úton.
1: Mondjuk egy ólomüveg ablakot restaurálni, az nem úgy van, hogy oda megyek, aztán restaurálom. Tehát, hogy azért ehhez szakmai tudás kell, és nyilván ehhez kellett iparművész restaurátorrá válni, és tanulni a mesterséget.
2: Valóban ebből a célból már 40 évesen ott találtam magam egy levelező képzésen Nyíregyházán. Itt szereztem 3 év alatt egy képi ábrázoló festő szakot, amit még nem nevezhetünk festőművésznek, de ha megkérdezik, hogy tudok-e festeni, vagy festőművésznek tartom-e magam, akkor a válaszom igen. Olykor megtalálnak olyan feladatok, hogy fessek, és akkor előveszem az ecsetet, és akkor festek. Zömmel szakrális témák vittek engem mindig a művészet berkeibe, így a szakmai alázatból is, hogy egyáltalán valami művészeti pályám legyen, ne csak számítástechnikus, így diplomáztam Nyíregyházán, hát már ugye körülbelül 20 éve, és annyit kell róla tudni, hogy innen már csak folytattam, hogy akkor legyek diplomás művész, tehát hogy elmondhassam, hogy művész vagyok.
1: És hogyan találják meg a feladatok? Ugye ebben is van egy sorszerűség, a jó Isten vezérelte akár erre az útra, mondhatjuk így, én azt hiszem, hogy ez a helyes ebben az esetben, és aztán az egyik restaurált szobor megszólítja a következő restaurálandót, vagy hogy megy ez?
2: Én ezt vallom, tehát szoktuk is mondani kedves feleségemmel, hogy egy-egy felajánlásból készített LED panellel megvilágított Mária alkotás, az dolgozik. Tehát meglátja mondjuk történetesen a Debrecen nyíregyházi egyházmegye püspöke egy szertartáson, és azt mondja, hogy neki az ő kápolnájába jól jönne egy ilyen üvegablak. És akkor egyszer csak már ott vagyok, és arról beszélgettünk, hogy kiket ábrázoljanak ezek az ablakok.
1: Mutatott fényképet előtte, utána fényképeket egy Szűz Mária szoborról, egy sérült Szűz Mária szoborról, amely egy csodálatos módon restaurált.
2: Igen, többnyire Szabolcs megyéből találnak rám a munkák. December végén a tavalyi évben éppen egy szent családdal találkozhatott bárki, aki bejött az informatikai vállalkozásunk helyszínére, ahol én már kezdem kiszorítani az informatikát, és egy restaurátor műhelyt alakítok ki, ha arról van szó. És akkor ez a négy szobor is egy kis csodát mindig meggyőz az évvégén egy ilyen munkám, hogy 10-15 nap volt a négy szoborra, hogy majd település templom felújítás utáni szentelésére a négy szobor feltegye az íre a pontot, és akkor azzal tündököljön a templom.
1: És a Jóisten biztos, hogy az elég erőt és kitartást ahhoz, akár még itt a nappal látéve, hogy ezek a szobrok megszülessenek és újjászülessenek.
2: 12 órát dolgozom olyankor, mikor egy határidő múzsa homlokon csókol, és a munkát, amit fölvállaltam, meg szeretném csinálni. Itt a Gáva Vencellői szobornál egy nagyon kényelmes helyzetbe kerültem. A polgármester úr még évelején, mikor látta a decemberi munkásságomat, tehát az egyik szobor megszólítja a másikat, hogy van itt Nyíregyházán egy ilyen wellness, ahol felújulnak a szobrok. A restaurálok szakmai szempontok szerint azért 5 évig egy egyetemen tanultam, amit a Nemzeti Múzeum és a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzésében tanulhattam, és a mestereim is szeretik külön választani, hogy felújítunk, vagy restaurálunk egy szobrot. Itt a szakmai szempont mindig elsődleges, hogy azt szerint járjak el, hogy megfeleljek a felkérőnek, és még a szakmai etikai kérdéseknek is.
1: És van már újabb feladat? Hát jön a következő?
2: Most eléggé tetőznek nálam az ilyen munkák. Zömmel egyházi megrendelések, tehát olmozott üvegablakok 50-60-70 éves korukban sajnos kerülhetnek olyan állapotban, mint mondjuk az Ajak településen, onnan már a felénél járok. Ez azt jelenti, hogy arra vállalkoztam, hogy 60-as években beépített üvegablakokat szépen hazaviszem a műhelyembe, egy kibontás után, megrestaurálás, wellness után visszakerül és beépítésre kerül, remélhetőleg újabb 60 évre, ha csak nem jól dolgoztam, akkor 100. Ezt nem lehet előre látni, de hozzáteszem szakmailag azt, amit a megkövetel a szakma.
1: Hát a Jóisten biztos, hogy még sok erőt fog önnek adni. Mondja?
2: Igen, remélem, mert ugye ezek azért néha igen nagy kihívások, hogy megfeleljünk úgy ennek a feladatnak, tisztelettel, alázattal és hittel, hogy megadja a Jóisten az erőt hozzá.
1: Ez most egy kis csoda volt itt az országjáróban, az informatikusból lett iparművész, restaurátor Rubóczki Béla volt az országjáró vendége. Itt járnak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe több helyen az ő általa restaurált szobrok vagy üvegablakok köszönnek önökre vissza.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A folytatásban kiderül, hogy az atommag fizika, illetve a grafika az hogyan fér meg egymás mellett. Hát lehet ebből kerekíteni sok mindent. Vendégünk Ricu Gábor, aki egyébként mint fizikus ez a szakmája, de mellette a ceruzát is a kezébe vesz, és különbözőféle dolgokat rajzol. Hát nagyon különleges dolgok ezek, mintha egy fotográfiát látnék itt, portrék sorozata. Ebben utazik, hogy portrékat készít?
4: Így van, körülbelül már 10 éve csak portrékkal foglalkozom. Ereinte még csak rajzoltam őket grafit ceruzával, de most néhány éve már átálltam az olajfestészetre.
3: Itt a grafika, meg a ceruza együtt, meg az a fehér lap, mit keres az emberben? Tehát ön mit akar megmutatni? Vagy hogyan akarja ezt megmutatni?
4: Hát igazából nekem mindig az a célom, hogy egyre élethűbb legyen az, amit készítek, és igazából azért csinálom, mert ezt élvezem, nagyon érdekes szerintem az egész folyamat, nem csak maga a rajzolás, hanem az egész, amihez kell, kiválasztom a modellt, hogy milyen sminkje legyen, fotósa, milyen legyen megvilágítása, referencia fotókon.
3: Van egy élő modell?
4: Persze, mostanában már mindig élő modell alapján szoktam.
3: Ön már profi akkor?
4: Hát nem tudom, hogy nevezhetem magamat annak, de nagyon élvezem ezt az egészet.
3: Hát ott van a modell, ül és kap különböző fényeket, és akkor ön egy táblat ceruza a kezébe HB különböző fokozatában.
4: Ha még nincs kezemben se tábla, se ceruza, akkor csak a fotós van. Ő készít egy sorozatot róla, körülbelül olyan 100-200 kép szokott készülni egy fotózás alkalmával, és ezek közül választok ki néhányat referencia fotónak, amik alapján elkészül.
3: És utána csendes magányában alkot majd.
4: Így van, így van. Hát elég sok idő kell hozzá, tehát modellel nem szúrnék ki, hogy több száz óráig üljön előttem.
3: Ezek közül ugye nagyon sok emberről készített portrét, kikre a legbüszkébb?
4: hú...
3: Van azért egy-kettő.
4: Hát igazából kiemelni nem tudnék senkit sem, én mindre büszke vagyok, mind kedvence.
3: Mondjon egy-két nagy nevet, csak azért, hogy érezzék ennek a súlyát az igen, emberek, a hallgatók.
4: Az például egy nagyon különleges alkalom volt számomra, amikor az egyik kedvenc színészemmel, John Malkovich-sal találkozhattam a ról készült portré kapcsán néhány évvel ezelőtt.
3: És átadta neki, hogy itt van művész úr a hát, portré?
4: A portrét azt nem adtam át neki, hanem egy erről készült, bekeretezett nyomatot kapott.
3: És mit mondott a művész úr?
4: Nagyon szűkszavú volt, sietett, de úgy látom, hogy tetszett neki, és megköszönte.
3: De fontos a visszajelzés ilyenkor. Hát azért vitte oda, mert akart egyfajta visszajelzést, tetszett, mert mi másért.
4: Tetszett,
3: hát ebből az ember inspirálódik, mint persze, művész alkotó. Persze. És utána még jó néhány ilyen alkotása volt, amikor találkozott az alkotó azzal a személlyel, akit ő megformázott.
4: Igen, nagy híresség rajta kívül még egy volt, Tim Robbins, ő néhány évvel ezelőtt találkozhattam vele.
3: Róla többet beszélgetett már?
4: Hát vele is csak néhány percre volt idő az előadása kapcsán, amikor miért Debrecenbe jött. Ő egy olajfestmény kapott ajándékba, egy színes olajfestmény.
3: És akkor itt jön a fizika, meg az atomkutatás, akkor a kettő hogy fér meg egymás mellett? Melyik volt előbb, a tyúk, vagy a tojás, a fizika, vagy a festészet?
4: Hát erre egy picit hosszabban tudok válaszolni, ha nem gond. Igazából a rajzolás volt először, mert már kisgyerekkoromban nagyon szerettem rajzolni, festegetni, de ez olyan 7.-8. koromig tartott csak, akkor jött a fizika, és akkor annyira elkezdett érdekelni a fizika, hogy akkor én úgy döntöttem, befejezem a rajzolást. 10 évig így is volt, fizikus lettem, és akkor egy nagyon véletlen esemény kapcsán tértem vissza a rajzoláshoz. Egyszer valaki, egy lány megkeresett, hogy segítenék-e neki a fizika beadandójában, és akkor valahogy a beadandó mellett kedvem támadta az, hogy őt lerajzoljam. Akkor készült egy portréróra, na és azóta nincs megállás azóta.
3: Akkor ez a hölgy akár a múzsája is lehetne, így ugye, van, aki elindította újra.
4: Sékkép, hogy az egyik rajz, amit elhoztam, hogy pont múzsának hívják.
3: Hát, véletlen érzem ezt a fajta kapcsolódást egyébként, amit maga itt meg akar valósítani a celluzájával. Hányféle celluzát használ egyébként, amikor egy ilyen kép készül?
4: Nem sokat, egy márkának 6 féle celluzáját, HB2B, 4B, 6B keménységűeket használok, de ezen kívül még vannak más fontos eszközök, például a apró részletek kidolgozása, az elengedhetetlen a precíziós radír, vattap a macs.
3: Itt látom az egyik, ugye itt van a portrén, itt a legapróbb a barázdák a homlokán látszódik a képen. Igen, az embernek.
4: Speciális radírokat kell használni, azzal lehet óvatos.
3: Meg az ősz hajszálak, azok a nagyon kifinomult szőrzetek is ott vannak.
4: Lékos munka valóban.
3: Meg maga a szem, tehát én próbáltam nézni jobbról, balról, szemből, előről, hátulról, mindig követett.
4: Igen, nekem is a szem a kedvenc részem, a portrét többnyire a szemmel szoktam mindig kezdeni, hogy az
3: mert legyen. Mert a lélektükre, ahogy mondják, ugye a nagyok.
4: Igen.
3: És most akkor ugye el kéne döntsük akkor, hogyha választani kellene, akkor maradna arra ez a fizika, megmaradna a, mondjuk a munkahelyén?
4: Hát igazából most...
3: Atomjaival együtt.
4: Hát az atomok is érdekesek, persze érdekes a fizika is, de...
3: Ha lenne grafitszerúz, akkor ön atomjaira szétesne, mert nem tudna rajzolni?
4: Hát valószínű, most már 2 napja nem festettem, és elvonási tüneteim vannak, igen.
3: Már fest is?
4: Festek, igen, mostanában már.
3: Festékkel, ecsettel?
4: Így van, így
3: és ott,
4: van.
3: És ott is minden fekete-fehér?
4: Nem, az első volt fekete-fehér bemeregítéskép, utána pedig már átváltottam színesre. Most például elkezdtem egy 50x70 cm-es női portrét, ezt szerintem jövő tavaszra fogom befejezni.
3: Ez is egy ilyen aprólékos, alapos munka?
4: Nagyon, nagyon, igen.
3: Hát akkor önben megvan ez az atomi pontosság, ugye részeire szedi a dolgokat, és úgy rakja össze.
4: Nagyon
3: elemző.
4: Érvezem, szeretek elmerülni a részletekben közben, igen.
3: És ebből kiállítások gondolom voltak már, mert hát megérdemelné.
4: Hát egy kiállítás volt itt néhány évvel ezelőtt Gáváncsőrön a helyi művészekkel közösen, egyébként pedig az internetre, a Facebook és az Instagram oldalaimra szoktam rendszeresen felrakni, nem csak magukat, a rajzokat, festményeimet, hanem mindegyikhez egy részletes élménybe számolom.
3: És a Debreceni Atommag Kutatóintézetben, ahol dolgozik, ott oda járnak egyébként emberek kintről érdeklődni, bele tudom menni?
4: Persze.
3: Hát, gondoltam, egy kiállítással lehetne fogadni az ön munkájával, egy atomkutató ilyet is tud?
4: Egyébként úgy tudom, hogy dolgozott olyan kutató is az Atomkiba, aki festett, és neki volt Debrecenben kiállítás.
3: Tudom, egy művészet milyen jól megfélelni.
4: Pontosan. Igen.
3: És most egy nagy álma lehet, hogy mondjuk fizikusként fölfedez majd valamit. Van ilyen?
4: Hát...
3: Nem egy szebb kép.
4: Hát fizikusként azért szerintem elég nehéz nagy dolgokat felfedezni.
3: Nagy dolgot ceruzával is nehéz, igen, művelni.
4: Igen, hát nyilván az egyik célom az, hogy folyamatosan tudjak fejlődni, és egyre több, egyre élethűbb portrékat tudjak készíteni a jövőben, és hogy azt az embereknek is meg tudjam mutatni.
3: Köszönjük szépen!
4: Köszönöm szépen!
0: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Hány kilométert kell húzni a Tisza vizében a Tisza Challenge résztvevőinek? Itt van a helyes megfejtő velünk telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, gyorsan a megoldást árulja el nekünk, legyen kedves.
5: Jó napot kívánok, 10 kilométer.
1: Ez 10 kilométer, és még a nevére is van egy picike időnk, az nem 10 kilométer, csak néhány másodperc. Nem.
5: Szabó Némaier Katalin vagyok, Visegrádról.
1: Üdvözlöm Katalin, nagyon szépen köszönjük, 10 kilométer a megfejtés, gratulálunk, érkezik nagyon majd az ajándék köszönöm. Vendéglátóinktól.
5: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
6: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is Gáva Vencsellőre és Balsára hívogatjuk Önöket, és van még kincs érték, érdekes egyéniség, úgyhogy tartsanak továbbra is velünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
7: A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek. Zelenszkij arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadást. Civil áldozatai is vannak az Ukrajna ellen indított éjszakai orosz légi csapás sorozatnak. A dél-ukrajnai Herszon városában 2 meghaltak és 7 megsebesültek, amikor orosz drónok csapódtak egy autóbuszba. A háborús övezettől 1000 kilométerre fekvő nyugat-ukrajnai megyeközpontban, Ternopilban nincs áram és akadozik a tömegközlekedés. A dél-ukrajnai Izmailban pedig a Fekete-tengeri kikötői hálózatot érte találat. Idehaza egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Cisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Cisza kormány névsora. Az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Rost Andrea, Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter, leendő miniszterelnök. Közölte azt is, hogy a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Ennek feladata az lesz, hogy ajánlásokat fogalmaz meg, miként építhető be a társadalmi részletet, részvétel rendszer szinten a kormányzati és a parlamenti működésbe. Rost Andrea kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő, élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el, amelyek nélkül nem lehet sikeresen alkalmazkodni a klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. A döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a vitatott támogatási konstrukcióról. A döntéshozatal és a közzététel átláthatósága sérült. A kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma körül kirobbant 17 milliárd forintos pénzosztási botrány miatt. A héten Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója lemondott tagságáról. Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen bóvli napszemüveg viselése. A lencsének az ideális elsötétítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolnia kell, ezért vásárláskor nem csak az árat érdemes szem előtt tartani. A napszemüvegek megbízhatóságát az idei nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok lesz.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
8: Szíriai családi ebédek illatai, egy nógrádi kistermelői gazdaság mindennapjai, egy klasszikus magyar tészta újragondolása és egy soproni pince kísérletező kedve. Ételek, alapanyagok és borok történetei a Gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
9: Megnézzük Vigna Brzezinskinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra így szerepel benne, hogy Irán-amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
10: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe a Tisza partjára, Gáva Vencsellőre és Balsára hívogatjuk Önöket. Népdalok, táncok, vérpesdítő muzsika gitárral, kanállal és kantával kísérve, bodag a kézben, rózsák a szoknyán, életképek a naív festészet remekein, roma költők sorai az ajkakon. A gyökerek ismerete, az ősök tisztelete kapaszkodó, erőt adó, megtartó erő. Olyan alap, amelyre támaszkodva felépíthető a jövő is. A hagyomány roma kultúra megőrzésén, továbbadásán dolgoznak a Gáva Vencsellői Cigánykerék Egyesület tagjai. Már is velük is beszélgetünk, őket is megismerhetik. Tartsanak az országjáróval 17:30-ig.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: A folytatásban egy autentikus zenét hallhattunk, a Cigánykerék Egyesület jóvoltából, és vendégünk Csikó László, mert hogy a csapatvezető?
1: Igen.
0: Együttes vezető.
1: Igen, az együttes vezető is, egyben a Cigánykerék Egyesületnek az elnöke vagyok.
0: Ez milyen egyesület? Csak muzsikával foglalkozó?
1: Zenével és tánccal foglalkozunk.
0: És mióta működnek?
1: Működésünk. Először is szeretném üdvözölni a kedves Kossuth Rádió hallgatóit. Üdvözlök mindenkit! Én és a párom körülbelül 5 évvel ezelőtt hoztuk létre a Cigánykerék Egyesületet, amiben körülbelül 50 iskolás és óvodás gyermekekkel foglalkozunk.
0: Hát gondolom, hogy sok nagyon nagy elhivatottságban önökben, igen. És hát ahogy nézem, itt is szép számmal megjelentek, hogy mikor próbálnak, mikor gyakorolnak, meg először is mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az, amit az előbb muzsikáltak.
1: Amit az előbb muzsikáltunk, ez egy autentikus cigányzene volt, ezt nagyon szeretjük, ezt nagyon sokszor szoktuk játszani különböző fellépéseken is.
0: Honnan merítik ezeket a múltba, hogyan tudnak így zeneileg visszanyúlni, kiktől tanulják mindezt?
1: Ezt ugye a régi családtagjainktól tanultuk, nekem ugyanis a bátyám Csikó Dezső a régi Cigánykerék együttesben volt, mint gitáros és mint énekes.
0: És itt most ki énekelt az előbb itt nagyon szépen?
1: Az énekes az a kedves lányom volt, Csikó Amina.
0: Na és akkor Aminához lépek. Ez az éneklés úgy szívből jött, akárhogy is nézzük, szóval, és egyből belépett, ezt nem lehet tanulni, ugye? Nem. Ezzel születni kell.
2: Születni kell.
0: És mindez a muzsikálás, ez mit jelent az ön számára, hogy énekelhet mondjuk egy ilyen muzsikát, ami hát önökről szól, a cigányságról szól, benne van szívük, lelkük, múltjuk?
2: Hát én nagyon jól érzem magam, amikor éneklek, mivel adhatok másoknak az érzéseimből, és a kultúrából is adunk másoknak.
0: És hol szokták megmutatni saját magukat? Hol lépnek föl?
2: Több településen lépünk föl.
0: És akkor itt van mellettünk, ugye Szonya, jól mondom? Jónás Szonya, aki táncol, többen vannak táncosok, van olyan ugye fellépés.
3: Igen.
0: És ez a tánc, ez is egy olyan tánc, amit azt mondom, hogy ezt lehet tanulni, vagy el kell esni?
3: Lehet tanulni, de viszont ez jön.
0: És mire figyel, amikor megy a muzsika, szól a hegedű, a kantaj?
3: Hát ez ritmus, és ez ebben jön.
0: És együtt van mosoly, minden, mozgás, harmónia, és az öltözék, hát ez szenzációs egyébként. Ez is olyan nagyon-nagyon-nagyon folklóros az egész mindensége, az egész milliót.
3: Hát ez az öltözékünk, az egy kultúra, amit szívesen hordunk, és büszkék vagyunk rá.
0: Ez nem mindegy, ugye büszkék, és itt a kantás fiatal ember szépül. Egy nevet kérhetek?
4: Balogh Márko.
0: És mikor vett először kantát a kezébe? Mint hangszer úgy használja, nem mint vízhordásra?
4: Hát ilyen 3-4 évvel ezelőtt.
0: És először, amikor kézbe vett, akkor érezte, hogy ez a kanta az ott van, és ez úgy önmagának úgy erre rátermett?
4: Igen.
0: És kiket nézett? Vannak példaképek kantások közül?
4: Hát a tanítom.
0: Szóval a kanta az ugye itt
1: az egy
0: ceglédik kanta. Ez elengedhetetlen.
1: Igen, autentikus hangszer, ugye. Ezen is,
0: ez
1: ugye
0: egy ritmus hangszer.
1: Így van, egy ritmus hangszer, azon belül szoktunk még zenélni kahonon is, ugye az egy ülő hangszer, az is egy dobjellegű hangszer, azon kívül kanállal is, ugye gitárral, és ezeket oktatom is, kedves párom pedig Csikó Ágnes, ő pedig a táncért felelős a gyerekeknek. Igazából Gába Vencselőn még nem volt ilyen kulturális megismertetés, ugye mióta ez a mi csoportunk, ez a Cigánykerék Egyesület, ugye nem jött létre, még Gába Vencselő ilyen nem volt, mi ezért dolgozunk, és ezért csináljuk a párommal, hogy megismerjük ugye a kultúránkat, érténkeinket, de igazából ez a közösség nem csak azért lett létrehozva, ugye, hogy a gyerekek, az egy alap dolog, hogy ugye a kultúránkat megismerik, a zene és a tánc kultúránkat, de igazából ennek más oka is van, igazából azért is lett ez létrehozva, hogy a gyerekek tudjanak ugye a többségi társadalomban integrálódni, legyenek ők is valakik, legyenek álmaik, tanuljanak, és érjenek el bármit az életben, mert ők is ugyanolyan értékesek, mint bármilyen ember.
0: És szép számmal vannak itt a Cigánykerék Egyesületben?
1: Persze, igen. Mint ahogy az előbb elmondtam, körülbelül 50.
0: És ez mindenki aktív, valamit csinál, nem csak ott vannak?
1: Hát nem csak ott vannak, mindenkinek megvan.
0: Nem csak, hogy Laci bácsival mennek beszélgetni, aki táncol, ki énekel.
1: Persze, hát a fele, ugye a lányok, ugye a legtöbb lányok, ugye a kedves párommal ugye táncolnak, valaki énekel, ugye én pedig ugye a gitárért vagyok felelős, és amikor ugye összehoztuk a párommal, akkor tartunk egy próbát. És akkor ezekre a próbák ugye különböző versenyeken, fellépéseken vettünk részt.
0: És voltak már sikeres, nagy eredmények? Igen, eredmények.
1: Sikeres eredményeket értünk el, tehát Nyíregyházán is, Tímáron is, meg ugye a környező falvakban.
0: Hát akkor lehet, hogy ez a híresség még tovább nyílhat, ugye? Első igen, cél is.
1: Mondani is akartam, hogy igazából a Cigánykerék Egyesületünk, ugye amit létrehoztunk a párommal, az már kiterjedt egészen Nyíregyházára, ugye a Huszár lakótelepen is voltunk a gyerekeket oktatni, voltunk Témáron is oktatni, és még tervünkben van az, hogy minél több gyerekhez, ugye minél több gyermekhez. Eljusson ez a romasságnak ugye az autentikája, ugye a kulturális tevékenység.
0: Ez az oktatás, ez hogyan történik? Tehát hogyan tudják hívni a fiatalokat maguk köré? Szóval kiraknak egy plakátot, vagy hogyan hirdetik?
1: Ezt úgy hirdetjük, hogy ezt legelejétől kezdve ezt, mi ezt így szóban meghirdettünk mindenkinek, és ugye engem meg a páromat, ugye itt Gába Vencsélőn kimagaslóan ismer mindenki bennünket, úgyhogy nagyon, hát igazából nagyon szeretnek hozzánk állni a gyerekek, és nagyon szeretnek bennünket, és mivel tudták, hogy én és a párom vagyok, jöttek hozzánk nagyon sokan, mert aki eljött nálunk, mi hittünk bennük.
0: Hát ezt akartam mondani, hogy megszállottak.
1: Hittünk bennük, hogy ők meg tudják csinálni, ők pedig hisznek magukban.
0: Ez és a legfontosabb.
1: És ez a legfontosabb. Az, hogy a gyerekek higgyenek magukban.
0: És önnél, önöknél, például csak önnél, ez honnan jött ez a fajta megszállottság, hogy amit tud, azt lát is adja a saját közösségének.
1: Ez gyermekkorunktól, ez bennünk van. A párom gyerekkorától.
0: Jó, hát másban is benne van sok minden, csak nem mutatja meg.
1: Igen, igen, gyermek, a párom gyermekkor óta ugye versenytáncos, én pedig ugye gyerekkorom óta zenélek. Ezt a jó Isten adta nekünk ezt a tehetséget, és átadjuk a gyermekeknek ingyen bérmet.
0: És Amina is bólogat, ugye, mert ez egy fontos, amikor éneket ön is tanít?
2: Nem tanítok, de idővel szeretnék.
0: Ez is egy nagy cél, és amikor így együtt vannak, akkor jól is érzik magukat, és kifele sugárzik ez a fajta közösségi erő, amit itt meg tudnak mutatni.
1: Tölti el a szívünket azért is, ugye, hogy a gyerekek felmennek a színpadra, van lehetőségük, nincs tőlük elvéve az a lehetőség, hogy igenis fellépjenek, hogy igenis megmutassák, hogy igazából ők is egy értéke, hogy igenis ők is valójában valakik.
0: És önöknek van példaképük? Ebben a műfajban?
1: Ebben a műfajban, tehát a zenei műfajban van egy együttes, akit nagyon szeretünk, az pedig a Pánogrász.
0: Egy faluval alé.
1: Egy faluval alé, mi nagyon szeretjük őket, mint együttes.
0: Olá Józsiék, ugye?
1: Igen. Ismerjük a Ternecserhaját is, ami ugye ők is a Pánogás stílusú zenéket játszanak, meg különböző szakmári népdalokat. Őket is ismerjük, és ők velük is léptünk fel.
0: Na, köszönjük szépen, most akkor valamit még muzsikáljanak nekünk, és akkor addig is még egy gondolat.
1: Végezetül, hogy ezt a párunk gondolata az, hogy mindig is mondta nekem, hogy bárhol vagyok, ezt mindig mondjam, és most mondom is azt, hogy mi hiszünk abban, hogy Gába Vencselő csak akkor fog igazán fejlődni, ha összetartás van, és együttműködés van a faluban.
0: Legyen így, köszönjük szépen!
5: Kedves hallgatóink, ezzel a szép gondolattal, meg azt hiszem az országjáró 332. adásával sikerült megmutatni, hogy Gába Vencsellőn és Balsán összefogásból, értékből, kincsből, értékes emberből nincs hiány. Bízunk benne, hogy az 5 órát hallgatva önök is ezt tudják magukban megerősíteni. Holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, ismerjék meg azokat az arcokat, akik ma kalauzaik voltak itt a műsorban, jövő hétfőn pedig az országjáró új Facebook játék kérdését. A Kossuth Rádió országjáró műsora jövő szombaton a Dévaványai Túzok Fesztivál helyszínéről jelentkezik majd, tartsanak akkor is velünk. Most viszont elköszönünk a Tiszaparttól, köszönjük Gába Vencsellőnek és Balsának, hogy a mai napra kitárták szívüket, megmutatták az országjáró hallgatóinak értékeiket. A műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnökök Kuklis Béla, Galó Dániel, Megadja Sándor, munkatársunk volt Fehér Béla, Kecskés Mihály, Ludas Dezső, Tóth Attila, Nyakocska György és Peteli. A zenei zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, riporter kollégánk Zsoldos Barnabás. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, robogunk tovább. Jövő szombaton 10 órakor számítunk Önökre. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nemzeti Sportkrónika.
1: A Győr győzött a Ferencvárossal szemben a női magyar kupa első elődöntőjében, így bejutott a döntőbe. Döntetlen az MTK Nyíregyháza labdarúgó bajnokin, Németh Krisztián búcsúzott a hazai közönségtől. Újabb pécsi győzelem a női kosárlabdabajnokság döntőjében, így már 2-0-ra vezet a Pécs. Köszöntöm Önöket Hajósi Bence és Virányi Zsolt nevében is, a mikrofonnál Somogyi Zsófia. Adásunk...
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Adásunkat kézilabdával kezdjük, hiszen nemrég ért véget Tatabányán a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének első elődöntője. A Győr-Ferencváros szuperrangadóról Németh Kornél tudósít.
2: Audi Eto KC FTC Real Cargo Hungária 32-28. A négyszeres kupa győztes Ferencváros nem lesz ott a török boldog női magyar kupa fináliában, mert hogy az Eto 4 góllal legyőzi a budapesti zöldfehér csapatot úgy, hogy jól kezdett a Győr, 4-2-re és 6-3-ra is ellépett Per Johansson együttese. Hausért kellett kiemelni a meccs elején, aki egymaga 7 gólt szerzett az első félidőben. Hiába viszont a holland kiváló átlövő játéka. 10-9-nél egyre zárkózott a Fradi, Málesztejni 4, illetve Simon 5 góljának köszönhetően ezek mind-mind az első félidőben születtek. 13-12-nél Málesztejni 4. gólja után Simon Petra előtt adódott egy egyenlítési lehetőség. Simon ott a kapufát találta el, így végül is nem tudott a Fradi egalizálni. A Győr 2-vel ellépett és a szünetben 17-15-re vezetett. Nem volt érdemi kapus teljesítmény egyik oldalon sem. A Fradiban Bödebíró Blankát, Laura Glozer, a Győrnél pedig Szakót, Szemerei Zsófi váltotta, és bizony utóbbi játékos pályára küldése döntő faktornak bizonyult. Szemerei az egész második félidőben 50% körüli teljesítményen védett, a 36. percben 23-15-nél 8 góllal ellépett a Győr együttese, tehát 6-0-al kezdte a második félidőt az Eto. A meccs legjobbja nem véletlenül Szemerei Zsófi lett, és ezt a megszerzett előnyt, hát divatos szóval élve, vagy külföldi szóval, idegen szóval élve, hadd mondjam így, jól menedzselte a Győr, jól gazdálkodott az előnyével Per Johansson csapata, hiszen a végeredmény tehát még egyszer a tatabányai multifunkciós csarnokban Győr Ferencváros 32-28, az Eto várja ellenfelét a vasárnapi fináléban.
1: Hallgassuk meg a győriek játékosát, Dione Haushért, akit Kulcsár András kérdezett és Varga Ákos szinkronizált.
3: Mi volt a kulcsfontosságú mozzanat, hogy ilyen meggyőzően megnyertétek a meccset? A remek védekezésük, különösen a második félidőben. Kompaktak, egységesek voltunk, és agresszíven védekeztünk, Zsófi pedig hihetetlen védés.

0: folytassuk műsorunkat, hiszen ma három mérkőzést rendeznek, illetve rendeztek a labdarúgó Fizliga 32. fordulójában. 16 órakor kezdődött a Kazinc-Barcika Kisvárda találkozó. A Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti ezt a találkozót, most ebbe hallgassunk bele röviden, ha kommentátor Jó András és Bene Ferenc.
1: És most a visszafejelt labda közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. A 67. percben jár a Kazinc-Barcika Kisvárda NB1-es mérkőzés. Az állás Kazinc-Barcika Kisvárda 2-1. Az első félidőben esett két gól. Ugye a 21. percben egy bedobás követően Könyvesről átcsorgott a labda, aztán a várdai védő Rádmanovac fejelte rossz helyre a labdát, Szőke pedig 17 méterről lőtt bombáját nem tudta állítani. Popovics kapus nagy góllal szerzett vezetést a Barcika. Aztán pedig a 45+2. Percben a Barcika lőtte a második szögletét, Deutsch ballába betekert labdája nagy zsombor fejét megtalálta, ő pedig a kapuba bolintott 2-0. Majd aztán a 63. percben a csereként beálló Novotny már többször is próbálkozott, aztán pedig egy kisvárdai támadásnál a szintén csereként beálló Bíró az, aki nagyszerűen játszott össze a jobb oldalt Matanovicsal, majd pedig az érintőket követően fölnézett, betekerte a labdát, és Novotny nagyszerűen vált le a védőjéről, nagy zsomborról, és befejelte Juhász.
0: Így tehát ez a mérkőzés állása jelenleg, de a találkozók közvetítését a Nemzeti Sportrádióban követhetik. A nap első mérkőzésén pedig a 90. percben szerzett 11-esből egyenlített a Nyíregyháza, és így 1-1-es döntetlen tért el az MTK vendégeként a Hungária körúton. A két gólszerző német Hunor, a vendégeknél pedig a 11-est Tiani értékesítette. Német Krisztián, az MTK 37 esztendős csatára, korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, mint ismert 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonul. Hallgassuk most meg a vele készült interjút, Demjén Balázs a riporter.
2: Német Krisztián lejött sereként a pályáról, aláírásokat osztogatott a legifjabb MTK játékosoknak, majd egy kicsit el is érzékenyült a padon. Mi volt az első gondolatod, amikor elhagytad a pályát, úgy néz ki, hogy utoljára profi pályafutásod során?
3: Hát igazából annyi, hogy hálás vagyok, hogy ez megadatott, és hát olyan, hogy nyerjük most már meg ezt a meccset, de nyilván nem sikerült egy-egy lett, összességében szerintem egy X-es meccs volt. Örülök, hogy még itt a végén tudtam egy jót focizni a többiekkel, úgyhogy köszönöm nekik is, szurkolóknak is, mindenkinek, hogy elbúcsúztattak.
2: Szurkolókat elnézve bennük sem volt hiányérzet a döntetlen ellenére sem, gondolom akkor benned sem azért, ez mégis csak egy ünnepi alkalom volt így.
3: Így van, igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a kis szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén, szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy fair 1-1 lett.
2: 2005. novemberében a Győr ellen, a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Mezven Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpaszt adtál az utolsó meccseden német Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics Andrej is, előtted az utódaid?
3: Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. És így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végül is 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárása volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
0: 4-1-8-tól pedig majd az Éllovas Győr a Diós Győrt fogadja. Érdekes eredmény a német labdarúgó bajnokságban, hiszen a már bajnok Bayern München hazai pályán 2-3-ra, tehát egy gólos hátrányban áll a Heidenheimmel szemben, mint ismert ugye a Bayern München a Bajnokok Ligája elődöntőjében még érdekelt. Egy év után visszajutott az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságba az Ipswich Town, a másodosztály zárófordulójában 3-0-ra nyert otthon a Queen's Park Rangers ellen, ezzel pedig megtartotta az automatikus feljutást érő második helyét. Kosárlabdával folytatjuk, hiszen délután rendezték a női kosárlabda bajnokság második mérkőzését, a Diós Győr Pécs találkozót, a Pécs 66-60-ra győzött idegenben, így az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állásában 2-0-ra vezet. Hallgassuk meg most a győztes csapatból Török Ágnes értékelését, akit Korsós Kristóf kérdezett.
4: Újabb hatalmas lépést tette a Pécs a győzelem felé, vagy a bajnoki cím felé, de mi volt a mai siker kulcsa, mert úgy tűnt, hogy tudjátok, hogy miről szól ez a meccs, és éltetek is a lehetőséggel.
5: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK

0: ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nüanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor egális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
1: A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re győzött a japán csapat ellen a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának második fordulójában. Botejtés miatt kizárták a magyar női 4x100-as váltót a botswanai váltóvilágbajnokságon. Adásunk végén pedig egy szomorú hír. 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi, korábbi Forma 1-es pilóta, kétszeres kartbajnok. Zanardi 2001-ben mindkét lábát elveszítette egy versenybalesetben, mégis visszatért a sportba, majd négyszeres paralimpiai bajnok lett handbike-ban. Kedves hallgatóink, ez volt ma a Nemzeti Sportkrónika. Én köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok a viszonthallásra.
2: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
3: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 17:30 jó estét kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
5: Egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren.
4: Már nem csak járattörléseket okoz az energiaválság, a magas üzemanyagárak miatt végleg bezár egy csődeljárás alatt álló amerikai fapados légitársaság.
5: Újabb település érintett az aszbesztügyben, Táplán Szentkereszten is szennyezett kőzúzalék került az útburkolatba.
4: Az időjárásról.
5: Holnap is marad a napos koranyárias kiránduló idő, 20 és 25 fok közötti csúcshőmérséklettel.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. Akkor választják meg miniszterelnöknek Magyar Pétert. A leendő kormányfő ma azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet tartanak az alakuló ülés után. Magyar Péter közben két újabb pozíciót jelentett be. Radnai Márk és Rost Andrea is kormánybiztosként dolgozik majd. Kis Júlia Lilla összeállítása.
6: A Tiszát és a Fideszt is a korábbi megállapodás felrúgásával vádolta meg a Mi Hazánk elnöke. Kiderült ugyanis, hogy a képviselők mégsem tudnak a Szent Korona előtt esküt tenni az országgyűlés alakuló ülésén jövő szombaton. Torockai László ugyanis közölte, hogy a köztársasági elnök által vezetett Szent Korona testület nem engedélyezte a korona mozgatását. A Tisza párt pedig azt ellenezte, hogy a képviselők a kupolacsarnokban tegyék le az esküt.
7: A Fidesz, KDNP és a Tisza párt is gyakorlatilag megfúrta ezt az eredeti elképzelést, ezt az eredeti konszenzust, így aztán nagyon úgy néz ki, hogy most majd az alakuló ülésen csak a Mi Hazánk mozgalom frakciójának a tagjai fognak fakultatív módon a Szent Korona elé járulni, és a kupolacsarnokban fogjuk majd letenni az eskünket.
6: A legutóbbi parlamenti egyeztetésen az új országgyűlés megalakulásának technikai és személyi feltételeiről egyeztettek. Ez volt a pártok utolsó találkozója a május 9-i alakuló ülés előtt, amelyen Magyar Péter letesz a miniszterelnöki esküt. A leendő kormányfő a közösségi oldalán tudatta, hogy 10 órakor kezdődik majd az alakuló ülés. A miniszterelnök megválasztása és eskütétele kora délután lesz. Magyar Péter azt is írta, hogy a magyar mellett elhangzik majd a széke és az európai himnusz is. Majd a Sükösdi Tambura zenekar előadja a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt. Az országgyűlés alakulőülését végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, az alakulőülés után pedig rendszerváltó ünnepet tartanak.
8: Büszke jelentem be, hogy összeállt a leendő Tisza kormány.
6: A héten a Tisza kormány névsora is teljessé vált. Az új kormányban 16 miniszter lesz. Az eddigiektől eltérően lesz például külön egészségügyi, gyermek és oktatási, valamint szociális és családokért felelős minisztérium is.
9: Múlt héten megalapítottuk a frakciót, és most pedig folytatjuk a munkát.
6: Mondta Bújdosó Andrea, akit a Tisza frakció vezetőjének választottak. A párt két ülésszakot is tartott az elmúlt időszakban, ahol a 141 képviselőnek tájékoztatást és oktatást is tartottak. Velkei György László, a Tisza frakció vezető helyettese egy videóban azt mondta, sok dolguk lesz kormányalakítás után.
10: Helyre kell állítanunk a jogállamot, helyre kell állítanunk a sajtó függetlenségét, haza kell hoznunk az EU-s pénzeket, itt mind-mind ezekben a kérdésekben nagyon fontos szerepe lesz a frakciónak, a frakció képviselőinek, úgyhogy nem fogunk unatkozni a nyár során sem, annál is inkább, hogy egy új minisztériumi struktúra jön létre.
6: Szombaton az is kiderült, hogy Radnai Márk Tisza alelnök emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Rost Andrea operaénekes pedig a magyar zenekultúráért felel majd kormánybiztosként. Magyar Péter közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy a Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet, amelynek működési ideje 5 évre szól majd. Radnai Márk a közösségi oldalán történelmi lehetőségnek nevezte a megbízatását. Azt írta, a létrejövő intézet nem egy kirakat hivatal lesz, hanem egy olyan szakmai intézet, amelyben kutatók, szociológusok, tudósok, filozófusok, elemzők dolgoznak, és a társadalom bevonásával alakítják ki javaslataikat.
11: Beazonosíthatóak lesznek az ágazatok és az ágazati képviseletek.
6: Erről Lakner Zoltán politikai elemző beszélt a Partizánban.
11: Ez egy teljesen hagyományos kormány összeállítási logika, hogy ugye karrierpolitikusokat, illetve a miniszterelnök szövetségeseit hát megjutalmazzák valamilyen pozícióval, és emellett pedig ugye behívnak a kormányba szakértőket egy-egy dedikált feladatra.
6: Lakner Zoltán szerint az, hogy a leendő Tisza kormány külön minisztériumokhoz rendeli a feladatokat, sokat segít abban, hogy beazonosítható legyen, ki miért felel.
4: Az Orbán kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, közölte a leköszönő miniszterelnök a Súlyog Tamás államfőnek írt levelében.
5: Orbán Viktor úgy fogalmazott, a bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező.
4: A gazdasági növekedés ösztönzését nevezte a Működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István azt mondta, leállítják és felülvizsgálják például az indokolatlan túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását. Szakértők szerint a forint látványos erősödése is a gazdasági bővülést ösztönzi, hiszen így csökken az infláció, ami a fogyasztást növeli. Szilágyi Béla összeállítása.
12: A szokásosnál nagyobb a forgalmuk a valutaváltóknak, az erősödő forint miatt egyre több ügyfél szeretne jó áron eurót vásárolni. A Tiszapárt választási győzelme után az euró árfolyama 360-as szint alá is ment, és ezt a hetet is 365-ös árfolyammal zárta. A dollár esetében is jól teljesít a magyar deviza, most nagyjából 310 forintért lehet dollárt vásárolni. Elemzők szerint a jól teljesítő forint mögött több tényező is meghúzódik, például az is, hogy a leendő kormány már azon dolgozik, hogy lehívja a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Jelenleg a hazánknak járó pénzek 60%-a megközelítőleg 12 milliárd euróban felfüggesztve, de a forint értékét az is növeli, hogy újra előtérbe került az euró bevezetése, ami már az embereket is foglalkoztatja.
13: Biztos, hogy nagyon sok változást hozna be. Nem tudom megmondani, hogy ez jó irányba vagy rossz irányba befolyásolná mondjuk ugye a helyzetet.
14: Az euró ez szerintem praktikus lenne, hasznos lenne, de azt gondolom, hogyha korábban nem vezettük be egy 10 évvel ezelőtt, most lehet, hogy egy kicsit messze vagyunk tőle.
15: Hosszú távon biztos, hogy jó lenne, rövid távon azért ennek lennének érdekes gazdasági hatásai.
12: Az euró bevezetése előtt a gazdaságot rendbe kell tenni. Erről Bot Péter Ákos beszélt a Telexnek. A közgazdász szerint nincsenek olyan érvek, amelyek a forint megtartása mellett szólnának.
16: Ez az integrációnak egy logikus folyamata, amiben Magyarország megrekedt, miközben azért most megyek térképen Észtországtól lefele Horvátország Bulgáriáig már a nagy többség ezt végrehajtotta.
12: Banki szakértők szerint, ha az új kormány érdemi lépéseket tesz az euró bevezetésére, az további kamatcsökkenést hozhat, miközben a forint előtt is újabb erősödési pálya nyílhat meg. Az erős forint pedig a gazdaságot is erősíti. Ha ugyanis a forint árfolyama javul, olcsóbbak lehetnek az importtermékek, és így tovább növekedhet a fogyasztás is, ami a gazdasági növekedés hajtómotorja. A gazdasági növekedés ösztönzését nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere is, Kapitány István.
17: Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáinak érezze.
12: Kapitány István jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan pedig kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását. Emellett kidolgozzák a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozásokat is segíti. Az idei év első negyedévében a GDP már 1,7%-kal bővült éves szinten. Ez különösen jó adatnak számít, hiszen 2025-ben stagnált a gazdaság. Egész évre egyébként a legpesszimistább a Nemzetközi Valutalap előrejelzése szerint a 1,5%-ot is biztosan meghaladja a GDP növekedése, de az Európai Bizottság már 2,3%-os bőveléssel számol. Ebben nagy szerepe lesz az Európai Uniós forrásoknak.
4: 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása. Ezt írta a leendő közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
5: Vitézi Dávid kifejtette, Lázár János az elmúlt napokban visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket. A leendő miniszter azt írta, idézem, ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén.
4: A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagálnak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálja a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt közölte. Tar Zoltán ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik.
5: A közmédia kereste a külhoni magyar pártokat, hogy reagáljanak. Gubik László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke az M1 megkeresésére azt közölte, állnak elébe egy ilyen vizsgálatnak. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, illetve Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hétfőre ígért választ az ügyben.
4: A filmvilág után a múzeum és a színházi szakma is megmozdult és reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség közben a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Bácskai Judit összeállítása.
18: Ez egy 1912 mintájú Frommer Stopp típusú öntöltő pisztoly.
19: A fegyvert a Kecskeméti Katona József Múzeumban lehet megnézni, több más újonnan felfedezett katonai lelettel együtt. Varró Balázs, a Kecskeméti Katona József Múzeum régésze.
18: A földből került elő ez a fegyver, mellette a további földmunkáknál is több ilyen katonai felszerelési tárgy is előkerült, illetve sok éles robbanóanyag, ami miatt legalább 3-4-szer jártak is kint a tűzszerészek. Ezt a fegyvert is, amikor előkerült, akkor bejelentettük, és ők szállították el.
19: A filmvilághoz hasonlóan megmozdult a múzeumi szakma is az országgyűlési választások után. Egyebek mellett szorgalmazzák az intézmények önállóságát és egy kiszámítható bérrendezést, de ugyancsak a terveik között szerepel egy nemzeti kulturális stratégia.
20: Szeretnénk, hogyha a múzeumi működést a hitelesség, az átláthatóság, a transzparencia jellemezné, a vezető választástól egészen a szakmai működésig. Az elmúlt években tapasztalt korlátokat szeretnénk, hogyha le lehetne bontani, a múzeumok szakmai autonómiája, függetlensége visszatérhetne ahhoz az állapothoz, amelyben a szakmai kérdések az elsőrendűek.
19: Mondta az ICOM Magyarország elnöke Sári Zsolt. Mások szerint a színházak vezetőit kellene leváltani. Schilling Árpád, Jászai Mari díjas rendező szerint több teátrum élére mást kellene kinevezni, köztük a Nemzeti és az Új Színház igazgatóját meneszteni. Szerinte nyílt és elszámoltatható pályázatokra van szükség, tisztességes versenyre és elbírálásra, erről írt az Index. A kulturális élet több más szereplője is javaslatokat fogalmazott meg. A Független Előadó Művészeti Szövetség például egy átlátható támogatási rendszert sürget. Azt kérik az új kormányzattól, hogy egy igazságos és átlátható pályázati rendszert hozzanak létre, amelyből például a független színházi és táncos szakma is részesüljön.
0: Nem csak azt kell nézni, hogy egy egyéni pályázatban mi a fontos, hanem az, hogy mennyire megoldható, mennyire fenntartható, mennyire versenyképes. És igen, amikor arról beszélünk, hogy a függetleneket is bele kell venni ebben a nagy egész előadó kosárba, akkor látni kell, hogy pont az a kísérleti terep, az a függetlenek, ahol meg tud újulni az előadó művészet.
19: Hangsúlyozta a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetője, Nagy Zoltán. A héten jelentette be a leendő miniszterelnök, hogy Tar Zoltánt jelöli társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Magyar Péter szerint Tar Zoltánnak az lesz a küldetése, hogy megszabadítsa a politikai befolyástól a különböző művészeti ágakat.
21: Izgalmas hét előtt állunk.
19: Tar Zoltán azt mondta, egyeztet a leendő kollégáival a közös munkáról.
21: Feladatom, hogy a felálló minisztérium leendő munkatársaival beszélgessek, tervezzük azt, hogy hogyan és milyen módon fogunk együtt dolgozni, milyen témák mentén, annak érdekében, hogy megvalósítsuk a TISZA programját.
19: Egy hét múlva, jövő pénteken és szombaton európai szintű filmes vásár lesz a budapesti Hung Expo-n. A filmszakma is reformra készül. Terveik szerint ezen a vásáron kívánják majd bemutatni reformjavaslataikat Tar Zoltánnak. A társadalmi kapcsolatokért és kultúraért felelős tárca leendő minisztere hangsúlyozta, az a céljuk, hogy egy működő, békés, európai Magyarország építésén dolgozzanak.
4: Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. A döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a vitatott támogatási konstrukcióról, a döntéshozatal és a közzététel átláthatósága sérült.
5: A kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma körül kirobbant 17 milliárd forintos pénzosztási botrány miatt. A héten Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is lemondott tagságáról. Tar Zoltán leendő kulturális miniszter ígéretet tett arra, hogy azonnali és átfogó vizsgálatot indít az elmúlt időszak összes gyanús, szakmai kontroll nélkül kiosztott támogatása ügyében.
3: Esti krónika.
4: A blokád kezdete óta már 45 a Perzsa-öbölből távozó hajót kényszerített vissza az iráni partok felé az amerikai haditengerészet, jelentette be az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. Teherán azonban továbbra sem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. Eközben a Trump adminisztrációra is komoly politikai nyomás nehezedik, mivel az elnöknek a március 2-ai bejelentéstől számítva 60 napja volt arra, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül bevesse a sereget. Ez a határidő ma járt le. Buka Bence és Lantos Csaba összefoglalója.
22: Bár az amerikai blokád célja a nyomásgyakorlás volt az iráni vezetésre, Teherán továbbra is elzárkózik a tárgyalások folytatásától. Az iszlám köztársaság legfelsőbb bírája szerint csak akkor lehet tárgyalásokat folytatni, ha nem egyoldalúan diktálják a feltételeket. Soha nem féltünk leülni tárgyalni, mert ez a logikus módja a dolgok rendezésének. Az viszont természetes, hogy nem fogadjuk el, amit a másik fél egyoldalúan diktál, vagy fenyegetésekkel próbál kikényszeríteni. Ez nem tárgyalás, hanem erőltetés. Történő behódolás, fogalmazott az iráni legfelsőbb bíró. Eközben Washingtonban is komoly nyomás nehezedik a Trump adminisztrációra. Az elnök március 2-án értesítette a kongresszust az amerikai hadsereg közel-keleti bevetéséről. A törvényi keretek értelmében az elnöknek 60 napig van felhatalmazása arra, hogy hadműveletekben alkalmazza az amerikai hadsereget. Minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyás szükséges. Donald Trump szerint azonban, mivel tűzszünet van érvényben, nincs szükség a kongresszus engedélyére, ráadásul a korábbi elnökök sem tartották be ezt a korlátozást. A háborús felhatalmazással kapcsolatban hadd mondjam el, sok korábbi elnök meghaladta már ezt a korlátot, soha nem volt betartva, ráadásul több korábbi elnök szerint is alkotmányellenes, én pedig egyetértek ezzel, nyilatkozta Donald Trump. A nyugati szövetségi rendszerben is konfliktusokat okoz az iráni háború, a Fehérház bejelentette, 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát. A csapat kivonásról kapcsolatról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Németországban a tavaly decemberi adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott. Donald Trump arról is beszélt, hogy Németország után Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok csökkentését.
4: Már nem csak járattörléseket okoz az energiaválság, a csődeljárás alatt álló Spirit légitársaság végleg beszüntette működését. Az amerikai vállalatnak 100 millió dollárra lett volna szüksége, a cég azonban nem tudott megállapodni a hitelezőivel a kormányzati mentőcsomagról. A Reuters azt írja, hogy a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt nem lehetett megmenteni az amerikai fapados vállalatot.
5: Elképzelhető, hogy magasabbak lesznek a repülőjegyárak. Erről már Holoda Attila energiaügyi szakértő beszélt az Indexnek. Mint mondta, főként Ázsia légi közlekedését befolyásolja az olajválság, azonban a nagynyugati légitársaságok már elkezdték a járattörléseket.
1: Mivel Európa alapvetően nem önellátó ebből a szempontból, nyersolajra gondolok, bizony elképzelhető, hogy további légitársaságok nagyon komoly csökkentéseket fognak bejelenteni, illetve magasabbak lesznek a repülőjegyára.
5: Továbbra is van elég kerozin a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amely nem kapott olyan jelzést, hogy gond lenne az üzemanyag ellátással. Az emberek véleménye azonban megosztik arról, hogy ezen a nyáron érdemesen repülővel menni nyaralni.
4: Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európában készülő személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Ukrajnában közben folytatódtak az orosz légicsapások, civil áldozatai is vannak az éjszakai légicsapás sorozatnak. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszky azután közölte, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval.
5: A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba.
4: Itt a Krónika. A Vas vármegyei Táplán-Szentkereszten is felmerült az aszbeszt szennyezés gyanúja, így Szombathely mellett már összesen 17 vasi település érintett az ügyben. A kormány kiemelt nemzeti érdeknek minősítette az aszbesztmentesítést, utasítva a nemzetgazdasági minisztert a szükséges források biztosítására. A szakemberek szerint a kármentesítés költsége milliárdos nagyságrendű. Mészáros László összeállítása.
2: Szombathely, Bozsok és Kőszeg után immár Táplán-Szentkereszt vezetése is megerősítette, hogy a 2400 fős Vasmár megyei község is érintett az aszbeszt botrányban. Kiderült, több önkormányzati helyszínen is mérgező anyagot tartalmazó zúzott kő kerülhetett a burkolatba. Az egyik kritikus pont az a parkoló, amely közvetlenül a bölcsőde, az óvoda és az iskola szomszédságában található. A helyiek feszülten várják a megoldást. Napik Lászlónét hallják.
7: Nagyon mérgező, és egyre több helyen derül ki sajnos Vas megyében, hogy ez komoly problémát okoz. Hát most egybe bízom, hogy az önkormányzat kézben tartja ezt az ügyet.
23: Itt az iskola, a parkoló. Ez is érintett szakasza az aszbesztszennyezésnek.
2: Miután kiderült, hogy a település is érintett, az önkormányzat azonnal jelezte a problémát. A hivatalos bejelentés mellett a helyszínen is megkezdték az óvintézkedéseket. Fatér Péter alpolgármestert hallják.
24: A polgármester úrral egyeztetve a jegyzőasszony ezt a kormányhivatalnak az érintettséget jelentette, várjuk az iránymutatásukat. Addig mi az önkéntes tűzoltó egyesülettel tegnap végeztünk itt a területen egy próbarocsolást, és hétfőn a munkakezdés előtt reggel 6-kor ezt ismétel meg fogjuk tenni.
2: A helyi védekezés mellett már kormányzati szinten is foglalkoznak az üggyel. A leköszönő kabinet azonnali országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendel el a Vas vármegyét érintő aszbesztszennyezés miatt. A kormány kiemelt nemzeti érdekké nyilvánította az ügyet, biztosítja a forrásokat, vizsgálja az osztrák eredetű szennyezés forgalmazóinak felelősségét, és 2026. október 31-ig vár elszámolást a helyreállításról. Lajtos kocsikkal locsolják az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen az Oladi-plató város részben. Itt az elmúlt években 24 utcát, összesen 12 kilométer hosszan burkoltak le olyan kőzuzalékkal, amely rákkeltő lehet. A kő ausztriai bányákból származik, de az osztrák üzem elhallgatta a vásárlók elől, hogy a zuzalék azbesztet tartalmaz, ami veszélyes. Az ügyben büntető eljárás indult. Nemény András szombathelyi polgármester azt mondta, keresik a megoldást, amellyel a lehető leggyorsabban megszüntethető a kiporzás.
6: Megpróbálok minden elővigyázatosan megtenni.
2: A Vaol.hu szerint a polgármester az egyik legvalószínűbb megoldásnak azt tartja, hogy az érintett felületeket geotextillel fedik le, majd bazaltkavicssal borítják, és később aszfaltréteg kerül rá. Már az első lépéssel megszüntethető lenne a kiporzás. A teljes beruházás milliárdos nagyságrendű lehet, de pontos költséget egyelőre nem tudnak. A polgármester hangsúlyozta, az ügy túlmutat az önkormányzat hatáskörén. Nemény András szerint az aszbeszt ügy országos jelentőségű probléma.
4: Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti negatívan, de veszélyben lehet az őszi vetés is. Páfai Csikó és Kócán Dávid összeállítása.
8: Nem fagyott meg a virágot, nem érte a fagykárosodás.
9: Szépen cseperednek a cseresznyefürtök a kaposvári gyümölcsösben. A tavaszi fagyokat átvészelték, a további növekedésükhöz és a zamatos ízükhöz azonban sok vízre lenne szükségük.
8: A moniliától sikerült ugye megvédeni, hál' Isten fagy sem volt.
9: A kajszibarack is megúszta a hideget, és a gombás betegségekből is kigyógyult, most arra pedig diónagyságúra növekedtek a csonthéjasok.
8: Most látszik a csapadék hiány a gyökérzeten is, hogy megértem kiúzni fele már benszakadt.
9: A repcén viszont már látszódnak a szárazság nyomai. A táblán hiába vetettek aszálytűrő hibrid növényeket, a földhöz közeli leveleik már sárgulnak. Normál esetben ezen a földön a gazdálkodók akár 5 tonna termésre számíthatnak, a szárazság miatt azonban 3,5-4 tonnával is elégedettek lennének. Télen ugyan hullott csapadék, de márciusban és áprilisban alig esett valami, így a talajból 100-120 mm csapadék hiányzik, mondta Tóth István nyugalmazott növényvédő szakmérnök.
8: Minden növényünk, akár kertészeti kultúrák, kertészeti zöldség, gyümölcsösök, szántóföld jól indultak. Az a kis, nem túl sok, de tulajdonképpen a szükséges, megközelítő csapadék mennyiség, ami télen esett, az viszonylag jól indítottak, kalászosokat is, és az elmúlt 2 hónap, tehát az a március-áprilisi csapadék hiány, meg ami most is látszik, az bizony aggasztónak tűnik.
9: Az üveg- és fóliaházakban csepegtető és öntözőrendszerrel pótolják a hiányzó csapadékot az egyik esztergomi gazdaságban, mutatta Ivanov Mihály gazdálkodó.
10: Nyáron csepegtetőrendszerrel oldjuk meg az öntözést.
9: A gazdaságban mintegy 800 négyzetméteren termesztenek paradicsomot és más palántás növényt. Ezeket nyáron naponta kell locsolni, ami több száz köbméter vizet jelent.
10: Sajnos évről évre egyre rosszabb a helyzet csapadék terén. Idén áprilisban például egy csepp se esett itt a környékünkön. Szerencsére van furtkutunk, a Duna közelsége miatt állandóan van benne víz, viszont a környékbeli falvakban sokan panaszkodtak, hogy ott már elapadtak út.
9: Az aszály leggyorsabban a kapás növényeknél okozhat gondot. A vetések nagy része már a földben van, de a kukorica és más tavaszi kultúrák sok felé száraz magágyba kerültek, természetes öntözést pedig alig vagy egyáltalán nem kaptak azóta. Áztató eső nélkül a csírázás és a kelés vontatottá és hiányossá válhat, ami egyenetlen állományt, gyengébb fejlődést és terméskiesést okozhat.
4: Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt Magyar Péter felkérte a leendő Tisza kormány élőkörnyezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására.
5: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a vízügy, a természet és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos aszály hatásainak minimalizálására.
4: A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon.
5: A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók majd az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel.
11: hogyha a magyar termelőknek van erre affinitása és lehetőségük a szezont előrébb hozni, akkor igenis fogyasszuk a kiváló minőségű magyar görögdínyit is már június közepétől. A szezon kihúzása pedig azért fontos, hogy ugye az áruházláncokat akár augusztus végéig el tudja látni görögdínyével a magyar termelő. Egy kiegyenlített ár lenne jó, hogy azok a termelők is boldoguljanak, akik a szezont ki akarják húzni, és augusztusra is készülnek magyar áruval a magyar fogyasztó részére.
3: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt lassabb haladásra, torlódásra kell számítani a 35-ös főúton. Debrecentől északra, a főút Debrecen Józsa település részén átvezető szakaszán, a városközpont felé vezető oldalon.
4: Fővárosi információkkal folytatjuk.
13: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Kovács Botond, PKK Info.
3: Időjárás jelentés.
14: A derült vagy legfeljebb gyengén felhős éjszakát követően vasárnap zavartalan napsütésben lesz részünk, csapadék kizárt. Estére mérséklődik a légmozgás, majd holnap a délkeletire forduló szél. A nyugati tájakon megélénkül, Sopronnál megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap nagyrészt 20 és 25 fok között várható. Az északnyugati ország részben lesz a legmelegebb idő. Kókai Ádám, Hungaromet.
4: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 18 óra, hírek röviden. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte, azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. Idehaza egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok várható.
3: Műsorajánlat 56-70.
15: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
3: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
16: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
25: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
26: Hát igen.
16: Kinek a nagypapája volt pilóta?
27: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
28: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
29: Műsorunk tartalmából.
30: Sorsok, történetek, épületek a szorványtól a diaszpóráig. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese gyöngyvér vagyok. Erdélyi körúton vett részt április 24-e és 28-a között a Győri Palesztrina Kórus. Az énekkar a Székely Udvarhelyi Psalitek Kamara Kórus meghívására érkezett Erdélybe. Első állomásuk Csíksomlyó volt, ahol a kegytemplomban az esti szent misén szolgáltak, majd kórus művekkel is megörvendeztették a jelenlévőket. Másnap a székelyudvarhelyi Szent György plébánia templom búcsús szent miséjét tették meg hittebbé, végül a vajdahunyadi plébánia templomban léptek fel. Katona Tiborral, a Palesztrina kórus vezetőjével Bíró István beszélgetett.
0: Nagyon-nagyon régóta, 1992 óta vezetem a Palesztrina kórust. 2018-ig a Székesegyházban szolgáltunk Győrben, és 2018 őszétől kezdődően pedig előbb a Győr szigeti, majd most már a Győrújvárosi templomban szolgálunk a kórussal együtt. Kórus énekel, én kantorizálok, úgyhogy így az Úristen tudjuk együtt magasztalni. A Palesztrina kórusnak nagyon nagy múltja van. 1931-ben alapította Halmos László zeneszerző, és azóta töretlenül működik az együttes neves karnagyok irányításával korábbi időkben, ugye hát az alapító Halmos László, illetve akit még szeretnék megemlíteni, Jáki Teodóz atya, aki hosszú évtizedekig, 20-néhány évig vezette a Palesztrina kórust, és aztán pedig én vettem át 92-től. A kórussal nem csak a templomi szolgálatot végezzük, hanem Győr kulturális életébe is bekapcsolódunk.
1: Most egy több állomásos erdélyi turnéra érkeztek, és itt Csíksomlyon kezdték. Mit jelent önöknek ez?
0: Csíksomlyon énekelni itt a kegytemplomban mindig egy nagyon nagy lelki feltöltődés, egy olyan állomása a kórusnak és a kórus tagoknak is egyenként, amit nem lehet mással pótolni. A csíksomlyói szűzanyának a jelenléte, ez a atmoszféra, ez a lelkiség, ami itt a templomban megvan, és bennünk is megvan abban a pillanatban, amikor belépünk a templomba, és megpillantjuk a kegyszobrot, ugye akkor rögtön az ő személye körül jár a gondolatunk, és a lelkünk megnyugszik. És egy ilyen közegben énekelni olyan csoda, egy olyan lelki feltöltődést, amit nagyon ritkán tud megélni egy énekes.
1: Milyen műsorral készültek erre az útra?
0: Az útnak a konkrét célja a vasárnap délelőtti székelyudvarhelyi Szent György templomnak a búcsúi miséje, ahol vérmálás is lesz, tehát ennek a szent misének az énekes anyagával készültünk, és természetesen emellett készültünk azzal is, hogy eljövünk ide Csíksomlyóra, és itt a szűzanyát köszönthetjük, Máriát köszöntő népének feldolgozásokkal, vagy más énekekkel, illetve a liturgikus rendet is betartjuk, mert azért húsvét negyedik vasárnapján Alleluiának azért bőven el kell hangoznia. Tehát ilyen művekkel készültünk egyrészt a szentmisére, másrészt pedig, hogy a szentmise után szűzanyát köszöntsük.
1: Milyen együttműködéseik vannak az erdélyi kórusokkal, illetve hogyan tartják a kapcsolatot egymással?
0: Ennek kapcsán vagyunk most itt, ugyanis a Szombatfalvi Szent György templom kórusát, a Szállite kamarakórust láttuk vendégül az elmúlt évben Győrben, és énekeltek Győrben a mi templomunkban, az újvárosi katolikus templomban, illetve ők Sopronban énekeltek a Szent Margit templomban, és utána ezt folytatjuk ezzel, hogy viszont látogatjuk most mi őket ezen a hétvégén.
1: Hogyan látja az egyház zene szerepét a mai gyorsan változó világban?
0: A zene mindig ugyanaz. A zene nem változik, lehet, hogy a világ változik körülötte, de a zene megmarad ugyanannak. Születhetnek azért újabb kompozíciók, lehetnek újabb stílusok, lehet esetleg a könnyebb műfaj felé fordulni, bár én azt nem nagyon kultiválom, mások igen, de a mai élő zeneszerzők a mai stílusban komponálva természetesen újak és mások, mint ami mondjuk 50-60-80-100 évvel ezelőtt, vagy mondjuk sok száz évvel ezelőtt ugye Palesztrina vagy még korábbi szerzőknek a tollából született, egészen mostanáig, és Horváth Márton Levente művét is énekeljük, amit nagyon szeret a kórus, és természetesen, ha dicséri az urat, az a mű, akkor az biztos, hogy odavaló a liturgiában.
1: És talán ide kapcsolódik Szent Ágoston mondása, hogy aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.
0: Ez igaz, ez teljes mértékben igaz, sőt, annyira igaz, hogy a kórusnak a megszólalása, a hallgatóság, ugye, ha templomban vagyunk, akkor a hívek, ha mondjuk egy koncertteremben éneklünk egy motettát, egy templomi művet, akkor az ottani közönségtől jönnek olyan visszajelzések, hogy ti úgy énekeltek, mintha imádkoznátok. Tehát ez számomra egy olyan dolog, hogy lehet, hogy van abban az énekben hiba, lehet, hogy nem vagyunk profik, de hogy imádkozik a kórus, az biztos. És hogyha így van, akkor a kórus a templomban különösen kétszeresen imádkozik.
7: Simó Zsuzsa vagyok, Székelyudvarhelyi Szent György plébániának a karvezetője, Pszálite kórust vezetem én. A győri kórussal a tavaly kerültünk kapcsolatba, aztán a meghívásukra elmentünk, ellátogattunk Győrbe, tavaly töltöttünk ott egy nagyon szép hétvégét. Élmény volt mindenképpen találkozni Katona Tibi bácsival és a kórusával. Az idén mi hívtuk meg Székelyudvarhelyre, és szerveztünk nekik egy kicsi ilyen lelki programmal összekötött éneklist. Most pedig épp Csíksomjon hallgattuk meg, ahogy csodálatosan énekelnek Bárdus Lajost, meg Halmos Lászlót, meg Kodályt. Igazából a Szent György napi búcsúra hívtuk meg őket, ami történetesen a bérmálással is egybeesik, tehát kettős ünnepünk van majd, hogy nem mondhatjuk az egyházközségünk legnagyobb ünnepe.
1: Egy anyaországi és egy erdélyi kórus miben tudják egymást segíteni?
7: Talán mondhatom azt, hogy egy picit az elvesztett magyarságunkat megtaláljuk az ő szeretetükben. Ők meg azt gondolom, hogy a mi picit nagyobb lelkesedésünkben megtalálják azt, amit én úgy gondolok, hogy náluk már egy picit veszendőben van. Úgy egymásra találunk a hiányosságainkban igazából, és kiteljesedhetünk egymás örömében.
30: Csíksomjon Székelyudvarhelyen és Vajdahunyadon szolgálta a győri Palesztrina kórus. Kali Szabolcs Barna református lelkipásztor az 540 éve épült radnóti gótikus református templomban hirdeti Isten igéjét. A Maros megyei város 800 éves múltra tekint vissza, és számos magyar történelmi emléket őriz. A múlt század elejéig még többségben voltak a magyarok, ma a település magyarsága a szorványlét minden gondjával szembenéz. Ennek ellenére a református gyülekezet azt tervezi, hogy az egykori református iskola épületét közösségi központtá alakítsák. A részletekről Kali Szabolcs Barna, református lelkészt Erdei Edit Zsuzsánna kérdezte.
12: A radnóti református gyülekezet közel 600 lelket számlál, és élni akar a közösség. Nagyon sok mindent már sikerült Isten segítségével, meg a közösség segítségével, közmunkával, meg a gyülekezet anyagi támogatásával megvalósítani. Amikor ide kerültünk a gyülekezetbe, azzal szembesültünk, hogy a templom elég rossz állapotban van, a tornyot kellett felújítani, mert omlott a vakolat, hulltak a téglák, és sikerült azt önerőből felújítani. Utána következett a parókia gyülekezeti termének a kialakítása, felújítása, fürdőszoba létre. Hozása. Utána a volt református felekezeti iskolánkat sikerült visszaszerezni, de sajnos úgy, ahogy ez lenni szokott, nagyon romos állapotban, tető beszakadva, a vakolat nagyon sok helyen omladozott, szinte egy ablak se volt éppen az épületben. Ezt is közmunkával, a gyülekezet és a magyar kormány anyagi támogatásával sikerült újra fedni, leverni kívül belül a vakolatot, és most ígéret van arra, hogy 200 ezer lej a szolidaritás alapból meg fogjuk kapni, hálásak vagyunk ezért a megyei RMDS vezetőségének, a helyi RMDS-nek és minden polgármesternek, aki a saját anyagi forrásai egy részéről lemondott azért, hogy támogassa ezt az ügyet. Ebből a pénzből egy termet ki fogunk alakítani, fel fogunk teljesen újítani, és mellette illemhelyiséget, fürdőket fogunk létrehozni, hogy használható legyen, ugyanis a magyar közösségnek, nem csak a reformátusnak, hanem a római katolikusnak vagy más felekezethez tartozó magyarságnak sincs egy olyan helye, ahol összegyűlhetne, ahol egy rendezvényt, egy szavaló versenyt, egy néptánc oktatást vagy bármit meg lehetne szervezni, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez lesz az elsődleges cél. A hosszú távú célunk az, hogy egy öreg otthont alakítsunk ki ebből az épületből, ugyanis nagyon nagy szükség lenne egy öreg otthonra, rengeteg idős van a közösségben, a gyülekezetben, és Radnóton jelenleg ilyen intézmény nem működik.
17: Ha megnézzük a demográfiai adatokat, jól látható, hogy még 1992-ben 1370 magyar élt Radnóton, ez a szám mára megfeleződött. Tulajdonképpen a katolikus közösséggel együtt alig 700 magyar él Radnóton, tehát évről évre apad a magyar közösség?
12: Sajnos ez a tendencia. Egyrészt annak köszönhetően, hogy a fiatalok elköltöztek, munkalehetőség hiányában rengetegen külföldre költöztek, vagy nagyvárosokba, elsősorban Kolozsvárra, meg Marosvásárhelyre, és emiatt ugye elég kevés gyerek születik, egy elöregedő közösség a miénk, miénk, de ennek ellenére egy élni akaró közösség. Tehát azért vannak fiataluk is, vannak gyerekek is, vallásórások, konfirmálók, és nyilvánvaló, hogy nem olyan arányban, mint ahogy valamikor volt. Megnéztem a 20. század elejé anyakönyvet, akkor 50-60-70 gyereket kereszteltek évente, ez most körülbelül 3-4 gyerek.
17: A radnóti magyar gyerekek összevont osztályokba járnak?
12: Sajnos ez a helyzet, viszont elég sok gyereket visznek Marosludasra tanulni, vagy akár Marosvásárhelyre, és a középiskola, a magyar liceum hiánya nagyon érződik, mert sajnos van olyan eset, hogy magyar szülők gyereke, és törve beszéli a magyar nyelvet, mert a szülők egész nap dolgoznak, és nem is igazán találkoznak a gyerekükkel, és a gyerek iskolában, még minden más közegbe románul beszél. Ez egy elég nagy probléma, de azért foglalkozunk az ilyen családból származó gyerekekkel is. Vannak olyan vallásórás gyerekek, akiknek nem csak magyarul, hanem románul is meg kell tartanom a vallásórát, és el kell magyaráznom románul is, de sok minden ragad rájuk ezeken az alkalmakon, és úgy gondolom, hogy ez jót tesz nekik. Tehát volt olyan gyerek, aki konfirmáció kezdésekor alig tudott egy pár szót magyar nyelven, és most a végére pedig már a KT kérdéseket rendesen magyarul mondta el a templomban, tehát hogy van egy fejlődésre való lehetőség, nyilvánvaló, hogy ez rengeteg munkával és rengeteg odafigyeléssel jár.
17: Tulajdonképpen ugyanazok a folyamatok zajlanak le Radnóton is, mint a szórványvidéken mindenhol, és a szervezett közösségi élet lehet az, ami talán megállíthatja a még nagyobb szórványosodást, illetve az asszimilációt.
12: Valóban így van, ezért nem csak vallásórai alkalmakat kell szervezni, hanem más lehetőségeket is a fiatalok, a gyerekek számára. Ezért a Betlen alaptól támogatást kaptunk, és például a tavaly nyáron is kirándulni vittük a gyerekeket. Részt veszünk vakációs biblia héten, a kedves feleségem Kutyfalván lelkipásztor, összekapcsoljuk a kutyfalvi, a radnóti és a dicsői gyerekeket, együtt táborozunk, együtt veszünk részt a vakációs biblia heteken, és ez is közösségformáló, közösség erősítő. Ugyancsak a Betlehem alaptól kaptunk támogatást, amiből pingpongasztalt, csocsóasztalt vásároltunk, még kaptunk két pingpongasztalt ajándékba is, és a terv az, hogy pingpongbajnokságot szervezzünk, meg ilyen összerázó, csoportépítő alkalmakat a fiatalok, a gyerekek számára, hogy ők is megtapasztalják és megérezzék, hogy jó dolog valahová egy közösségbe tartozni. Ez egy nagyon fontos dolog. Most például közmunkáról jövök, készítjük elő a falnyagot a további építkezéshez, és van olyan vegyes házasságból férfi atyafi, aki ortodox, a felesége református, és eljött a közmunkára, mert fontosnak tartja a magyar közösséget román anyanyelvű létére. Tehát, hogy vannak ilyen pozitív példák is, amik úgy gondolom, hogy azt mutatják, hogy a magyar közösségnek még mindig van ereje. És évente a helyi RMDS képviselői szoktak bálokat szervezni, például újévi bál, vagy farsangi bál, és érdekes módon románok is eljönnek, nem nagyon értik a magyar nótákat, de nagyon hálásak, hogy elfogadjuk őket, hogy együtt mulathatnak velünk magyar zenére.
17: Ha jól számolom, az RMDS szolidaritási alapjából a támogatás 200 ezer lejnyi összege körülbelül 40 ezer eurónak felel meg, és ez a felújítás egy részére elegendő. Honnan remélnek, vagy próbálnak még támogatást szerezni az épület teljes átalakításához, felújításához?
12: Pályázati forrásból, valamilyen uniós pályázati alapból szeretnénk majd forrásokhoz jutni, ugyanis nagyon nagy összegre van szükségünk. Egy elég nagy épületről van szó, csak nem 500 négyzetméter az alapterülete, és a tervünk az, hogy lesz egy földszint, egy első emelet és egy manzárd rész, tehát csak nem 1500 négyzetméter épített felület lesz, és ez szükséges is egy öreg otthonhoz, mert megvannak az európai standardok. Tehát reménykedünk, még egyelőre konkrétum nincs, de reménységünk van, hogy valahogy Isten kirendel. Ha ő segít, tehát, hogy visszakapjuk az épületet, akkor reménykedünk, hogy segít abba is, hogy fel tudjuk újítani és használatba tudjuk venni.
30: A Radnóti Református Gyülekezet felújítani készül egykori visszaszolgáltatott iskolaépületét, hogy közösségi központtá alakítsa, mondta Kali Szabolcs Barna, református lelkész.
2: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
30: Argentínában ma is aktív magyar közösségi élet folyik több tartományban, de a legaktívabb Buenos Airesben. A közösség tagjainak egy része a trianoni békediktátum után az elszakított országrészekből vándorolt ki, majd érkeztek menekülők a II. Világháború borzalmai, valamint a kommunista hatalom átvétel miatt, de az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után is. Az argentin fővárosban élő magyarok életének szervezésében az 1950-es években nagy szerepe volt Luttor Ferenc atyának és az angol kisasszonyoknak. Az ő tevékenységüket vizsgálta a Klebelsberg Kuno kutatói ösztöndíj keretében Marti Tibor, az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Vele beszélgetett Kalocsai Andrea.
6: A II. Világháború után a kommunista hatalomátvétellel együtt elkezdődött az egyházüldözés. Államosították az iskolákat, feloszlatták a szerzetes rendeket, sokaknak el kellett menekülni az anyaországból. Köztük Vard Mária követőinek, az angol kisasszonyoknak is. Ők Buenos Aires felé vették az irányt Luttor Ferenchez, aki 1947-ben kényszerült elhagyni Rómát.
8: Luttor Ferenc egészen különleges alakja magyar egyház történetnek. Idén emlékeztünk a születésének 140. évfordulójára. Tudós pap volt, aki a Collegium Germanicum et Hungaricumban tanult Rómába, régészeti tanulmányokat is végzett, Konstantinápolyban is tudományos kutatómunkát végzett, Balatonfüreden templomot építetett, mint plébános, és szentszéki tanácsosként a pápai magyar egyházi intézet alapító rektora 1927-ben. Fontos egyházi személy, aki diplomata is volt szentszéki tanácsosi rangban, és pápai prelátus széleskörű intézményszervező tevékenységet fejtett ki, és mindenben segítette az Argentínába került magyar közösségeket.
6: Luttor Ferenc 1953-ban bekövetkezett haláláig aktív közösséget hozott létre, megalapítva a Magyar Centrumot, a Mindszenti Akadémiát, Szabad Egyetemet, könyvkiadót, mindemellett tagja volt a Magyar Menekültügyi Bizottságnak. Ez szerte ágazó tevékenységéből mi maradt meg az utókornak?
8: A legfontosabb az ő közreműködésével 1953-ban megalapított oktatási intézmény, ami az angol kisasszonyok rend kezében van a mai napig, és ahol a magyar kolónia generációi nevelték föl. Luttor Ferenc missziós körutakat valósított meg Argentínában, ő ezzel egyébként egy hagyományt folytatott.
6: Luttor Ferenc hagyatékából mi maradt? Gondolok itt levelezésekre, dokumentációkra.
8: Részben az ő mai napig élő rokonainál maradtak fönn iratok, illetve mivel ő a Pápai Magyar Egyház Intézet alapító rektora volt, hivatali működésének dokumentumait is magával vitte Argentinában. A tavalyi év folyamán Klebelsberg Kuno ösztöndíjjal végzett kutatásaim keretébe sikerült felvenni a kapcsolatot a Kanadában élő rokonaival, akik átadták az esztergomi primási levéltárnak az általuk megőrzött és eredetileg Luttor atyától származó dokumentumokat, amik eddig ismeretlenek voltak.
6: Az angol kis asszonyok 17 nővére kezdte meg új életét az argentin fővárosban 1951-ben. Az oktatás nevelés volt számukra a fő terület, megérkezésükkor azonban sem iskola, sem templom nem volt.
8: Az 1950-es évek elején éppen Luttor Ferenc közvetítésével sikerült Buenos Airestől körülbelül 30 kilométerre, a La Plata város közelébe, Platanos településen, a Bustillo és Ayerza Pereira Iraola családoknak egy birtokközpontját előbb bérbe venni, majd utóbb megvásárolni, és ezen a telken épült föl az az épületkomplexum, ahol az angol kisasszonyok rendháza működik a mai napig, illetve 1953-ban egy iskola alapítására is sor került. Megható élmény volt látni, hogy évtizedeken keresztül mekkora elhivatottsággal végezték az oktató-nevelő tevékenységet. A mai napig a rendházban megőrzött naplókból és fotóalbumokból egy színes kép bontakozik ki arról, hogy milyen oktatási tevékenységen kívül milyen közösségszervező munkát végeztek. Cserkész csapatot alapítottak, Magyarok Nagyasszonya lánycserkész csapatot, illetve a mai napig működő Zrínyi Kör hétvégi magyar iskola megalapítása is a nővérekhez fűződik. Különleges felelősséggel vállalták föl a nővérek azt, hogy pont abban az időben, amikor Magyarországon az egyházi oktatás valósága teljesen ellehetetlenül, magyar történelmet, irodalmat a lehető legmagasabb szinten oktattak, színházat szerveztek, önképzőkört, az életre készítették föl az emigráns szülőknek a gyermekeit. Bentlakásos iskola volt kezdetben, tehát 1953-tól egy 7 évfolyamos általános iskolának megfelelő intézmény volt ez, ami később bővült. Idővel ez lányiskolává vált, kezdetben az elemi iskolának az alsóbb osztályaiba fiúk és lányok is tanultak, és mivel 40 kilométerre található ez az intézmény Buenos Airestől, ezért bentlakásos formában működött.
6: Az angol kisasszonyok, azaz a máterek gyontatója kezdetben Luther Ferenc volt, később azonban a jezsuita Páter Bergoglio járt hozzájuk. A későbbi Ferenc pápa szeretettel emlékezett rájuk, akkor is, amikor itt volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, illetve magyarországi látogatás, akkor mondván tanúságtételükkel annyi jót tettek velem.
8: Átnéztem a nővérek által évtizedek óta magyar, illetve később spanyol nyelven vezetett naplókat, értékes fotóanyagot őriztek.

0: Szentbenti Nagy Csákó tartományában végezte közösségteremtő munkáját, jól hasznosítva addigi tanulmányait, illetve spanyol nyelvtudását, amit részint otthonról hozott.
1: Édesapám katalán, Spanyolországban születtem. A csakói magyarok Trianont követően az elszakított területekről vándoroltak ki, és Csakóban 1930-ban Villa Ángela településen jött létre az a magyar segélyegylet, aminek hatalmas magyar kultúrháza épülete jött létre. Sokan, már talán a negyedik, ötödik generáció az, akik közül többen Magyarországra visszatérve újra tanulják a kivándorló őseiknek a nyelvét. A néptáncon és egyéb más közösségi tevékenységeken keresztül megőrizték az identitást. Hallás után tanultak meg, intézményi oktatás keretein kívül tudták elsajátítani a magyar nyelvet. Engem személy szerint végtelenül meghatott, hogy milyen ragaszkodás van az érzelmeikben a magyar felmenők és emlékük iránt.
2: Az argentinai magyarság kutatásáról Marti Tibor, az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjának tudományos munkatársa beszélt. A továbbiakban pedig az erdélyi Radó Endre különleges életpályájáról értesülhetnek. A homorodmenti festőművészt nem vették fel a képzőművészeti egyetemre, ezért a civil életben boldogult, de nyugdíjas éveiben visszatért egykori álmához, a festéshez. 3 év alatt 4 kiállítása is volt. Nemrég állították ki mintegy 30 festményét a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontban. Geréb Krisztina összeállításában elsőként a festőművészt, Radó Endrét hallják.
3: 3 éve, amikor nekifogtam festegetni, akkor elég bizonytalan voltam, inkább lemásoltam a természetet. Ez az első, ahol kicsit szabadabban kezdtem a spaklit használni, és a festékeket, már a színeket is, azért a kedvencem. Elvégeztem a művészeti liceumot, próbálkoztam 3-at a Ion Andreescu-ba, nem jött össze, akkor egy pár képet még festettem, kimaradt egy olyan 30-35 év, és ez alatt muszáj volt valamit tenni, ugye, mert gyerekek, család. Biztosításokkal foglalkoztam, 2010-ben egy saját irodát nyitottam.
4: Most biztosító.
3: Most is biztosító vagyok, fiammal.
4: Hogyan kanyarodott vissza a képzőművészethez, ugye majdnem 40 év után? Mi vezette vissza oda?
3: Udvarhelyi művésztábort nagyjából ismertem. Feleségemnek vásároltam egy kusztúrától egy festményt, helyi festőművész, és ő kezdett noszogatni.
4: A két homorodmenti táj szerelmese így emlegeti Gönd. Mit lát ebben a tájban, mit szeretne a nagyvilágnak megmutatni erről?
3: Megtetszett a homorodmente, úgy alakult az életünk, hogy ott építsünk egy vikendházat, hát oda is ragadtunk. Most már ott lakunk 10 éve, és kezdtem fotózni a tájakat. Nagyon megtetszett, nagyon színes a homorodmente.
4: Elkezdte fotózni, és akkor utána le is festette?
3: Ugyanazt kezdtem festegetni. Onnan indult az egész. A virágokat is nagyon kedvelem, a feleségemnek több 100 virágja van, többféle. Nagyon sok kép is van, csak sajnos ide most nem kerültek a hely szűke miatt.
4: Itt is van azért egy pár. Láthatjuk Önt is, és azt a fényt, azt a szépséget, ami a munkáiból ered.
3: Szeretem a színeket, és próbálom úgy összhangba hozni, hogy a tájat is adjam vissza a homorodmentét, és nem csak azt.
4: Erős színeket látunk.
3: A siklódi tavasz akar lenni ez a két kép. A hegy tetején a falu, ez már nem olyan, mint a homorodmente. Inkább úgy szoktam, hogy a hegyre szúrt falu.
4: A kortárs festészetben van-e valaki ideálja, valaki, aki követendőnek tart?
3: Nem lehet mondani. Ez még egyelőre mind magam elképzelése. Nem próbáltam senkinek a stílusát még, próbálok én saját magam valamit kialakítani.
4: Mikor szokott festeni, milyen hangulatban, milyen érzelmek, milyen időszakban?
3: Legtöbbször délután. Vagy hogyha a hétvégém szabad, akkor egész nap helyek közzel csinálgat. Közben ezt is, közben azt is, meg kertészkedem is. Sikerült összehozni egy műtermet, van bármikor bemegyek, mikor kedvem van, és csinálom. Mikor nincs, akkor olyan is van, egy hónapig nem csinálok semmit.
4: Hogyan tovább, milyen vonalon szeretne tovább haladni? Marad-e a tájképfestészetnél? Kipróbál-e más stílust?
3: Ki akarok próbálni, át akarok térni alakos kompozíciókra, hogy az ember is jelenjen meg a tájképbe, csak még idáig nem volt bátorságom, de most már vannak elkészítve tervek. Egyelőre magamnak festek. Örülök, mert ez a 4. kiállítás.
4: A Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont adott helyet a tárlatnak, Bartalis Izabella.
5: Mindig külön öröm számunkra, hogyha egy művész alkotásainak adhatunk úgymond otthont, ebben a kicsi, viszont annál melegebb kiállítóteremben. Azt hiszem, hogy külön elismerés a

0: Művész úr részére az, hogy a művészetet előtérbe helyezte ebben az életkorban, és a talentumát nem engedte úgymond el. A művész úr nem hagyta ezt elveszni évtizedek során, és az alkotói kedv egyre erősödött benne.
1: Ön is foglalkozik művészettel, igaz, egy másik művészeti ág a zene. Önt mi ragadja meg ezekben a festményekben?
0: Az alkotásai színesek, tele vannak élettel, bemutatják a mi kis vidékünket, és azt hiszem, hogy ezzel közvetíti nem csak a természeti szépségeinket, hanem maga az érzésvilágunkat is, amik székelyekbe bennünk lakik, hogy színesek vagyunk, vidámak vagyunk, de néha vagyunk elkeseredve is, tehát ez teljesen az alkotásaiból tükröződik.
2: Radó Endre kiállítása a Hargita megyei Hagyományőrzési Forrásközpontban látható. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népzene határok nélkül.

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. Ezzel a közös dallal, Vörös Sándor megzenésített versével búcsúztatta barátját, zenésztársát, a 2013 nyarán elhunyt Halmos Bélát Sebő Ferenc. Most viszont érte szól ugyanez a dal, aki április 27-én 79 éves korában hagyott itt bennünket. Sebő Ferenc a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, zenetörténész, népzenekutató, a táncház mozgalom egyik elindítója és máig meghatározó alakja, rendkívül sokszínű, sok szálon futó munkássága felbecsülhetetlen, és nem csak a hagyományos kultúrát tisztelő, azt városi, 21. századi környezetben újra élő közösségek számára, de talán nem túlzás azt állítani mindenkinek, hisz énekelt verseit több generáció fújja. Ma is. Egyik utolsó képviselője egy olyan generációnak, kinek műveltsége, tisztessége, munkabírása, önzetlensége, felelősségvállalása a közösség iránt megkérdőjelezhetetlen. Sikereit soha nem önmagának tulajdonította, elődeit, kortársait mindig felemlegette, akik a hagyományt nem pusztán megőrizték, hanem élő, közösségi gyakorlattá formálták, azaz a 70-es évek elején elindították a ma már világhírű táncház mozgalmat. A 3 éve elhunyt Kossuth díjas erdélyi költő Kovács András Ferenc énekelt versével búcsúzunk Sebő Ferenctől.

0: Az elmúlt évszázadok alatt a moldvai zene az egészen más úton fejlődött, mint az erdélyi vagy a kismagyarországi zene, és mára aztán főleg összekeveredik az egész. Tehát, hogyha kimegyünk Csángóföldre, és elmegyünk a hétvégén egy kocsmába vagy egy bálba, akkor általában azt látjuk, hogy egy szintetizátor és egy szaxofon, hogyha van több pénz, akkor nyilván egy nagyobb zenekar, de egy ilyesmi hangszerelésben vegyesen játszik olyan dallamokat, amik datálhatóan régi dallamok, olyan dallamokat, amik a román elektrorekordzos műzenei kiadványokból származik, és visszatanulják. Tehát van egy nagyon nagy fokú keveredés azon a területen, ahonnan ezek a dallamok származnak. És mi meg ugye még hozzátesszük a saját gondolatainkat, a saját frazírunkat, a saját ötleteinket. Igazából ezt a zenekart nem hívják oda, ahol nagyon vaskalapos, autentikus követelmények vannak, hanem ezt a zenekart olyan helyekre hívják, ahol úgy állnak a csángó zenéhez, ahogy ez a zenekar is hozzá áll a csángó zenéhez.
1: Sötét a

0: Népzene határok nélkül című műsorunkban Antonovics Bencét, a Rézeleje fanfárosok egyik alapítóját, majd a zenekar most megjelent első nagylemezének Marasztaló című számát hallották, melyet a hétvégén, május 4-én mutatnak be Budapesten a Három Hollóban. A zenekar vendégei Balogh Melinda és Békési László voltak. A 2000-ben alakult, eredetileg moldvai táncházas zenekarként induló csapat, sokféle zenei világból érkező tagjai hamar kialakították saját, sok zenei hatást magába olvasztó stílusukat, melynek első lenyomata a 2 éve beköszönő címmel megjelent rövid zenei anyag, és most a Fúgamadár című album. Ezen is keveredik a csángó zene román és balkáni dallamokkal, modern hangszereken megszólaltatva, van benne régi és új, tradicionális és saját szerzemény, folk és jazz jellegzetes Rézeleje hangzásban. Írják lemezükről a zenészek. Udvardi Mártont és Antonovics Bencét, a Rézeleje fanfárosok alapítóit hallják.
1: 6 évet kellett várni arra, hogy megjelenjen az első lemeze a Rézeleje fanfárosok zenekarnak.
2: Úgy indultunk, hogy moldvai táncházakba szerettünk volna zenélni, és időről időre jöttek olyan felkérések, ahol koncertet kértek tőlünk. Ez az igény találkozott azzal, hogy a zenekarban másfajta zenei irányultságból is vannak tagok, és elkezdtünk ötletelni. Jöttek először balkándallamok, sajátos hangszerelés. Egyszerűen ennyi idő kellett ahhoz, hogy kiforjon a saját hangzásunk, hogy megtaláljuk a zenekarból jövő értékeket, és azokat ki tudjuk valahogyan domborítani. Így 6 év kellett ahhoz, hogy egy nagy lemeznyi anyag összejön, de már a kis lemezünkön, a beköszönőn ez már elkezdett formát ölteni.
3: Jelenleg 6-an zenélünk a Rézelejében. Az egész az onnan indult, hogy Udvardi Marcival mi közösen jártunk Bede Péter tanár úrhoz, a Fanfara Komplex a szakszofonosához, ő ugye egy alapember ebben a műfajban, és elkezdtünk együtt gyakorolni, illetve kértük Petyát, hogy ugyanazt tanítsa mind a kettőnknek, és így kezdtünk magunk mellé zenészeket gyűjteni. Voltunk 5 tagúak, voltunk 7 tagúak is, most jelenleg 6-an vagyunk.
1: Ezek között van igazi komoly nagynevű jazzzenész példa. Az ütős Gerőj Tamás. Van egy kobzos, aki énekel, egy hölgy, akinek nem lehet könnyű a sorsa a rengeteg fúvós között.
2: Igen, ő Korsós Kinga. Kerültünk olyan szituációba, ahol mondjuk menetzenélés volt, ott próbáltuk tartani magunkat ahhoz, hogy lehalkulunk a kobozhoz, és ez általában több, de leginkább kevesebb sikerrel jött össze, úgyhogy az az optimális helyzet, hogyha van hangosítás. Ha valaki meglát egy baseball sapkát a zenekarba, akkor ő Berecki Bálint, aki a baritonkürtöt fújja, de ő fújt már harsonál, tenorkürtöt, eufóniumot, sok hangszer átment a kezei alatt a zenekar működésében. Bence altszaxofonon játszik, én trombitálok, és akkor van Szabó Levente még, aki harmonikázik, és Gerőj Tami pedig egy saját fejlesztésű, úgy mondjuk, hogy moldvai dobszerkon játszik, mert hogy tapan van benne.
3: Kiskeretes lábdob, régen 2 tapannal jár, de azt nagyon nehéz berakni az autóba, azért így is hosszított T4-essel járjuk a világot, és teli tudjuk pakolni plafonig.
2: Bence, Kinga és Levi, ők a népzene felől érkeztek a zenekarba. A kürtösünk, tínédzserként tudom, hogy furujázgatott, meg kavalozott, de hát beatzenét is hallgatott, harsonán tanult, szóval ő nagyon nyitott érdeklődésű valaki, és ő is mondjuk a népzene szeretetével érkezett. Gerőj Tomi nevét talán nem kell bemutatni, tehát nem tudom, 30-hány éve a Bartók Konziba a jazzdobtanár. Amíg a Lisztre jártam, jazz trombita szakra, közben álmodoztam arról, hogy de jó lenne népzenét fújni. Trombitával sokkal több keresni valóban van a Balkán országokban. Hogyha itthon már szakszira átrakják, és lehet népi dallamokat, tehát nem azt mondom, hogy autentikus népzenét, de népi dallamokat játszani, akkor miért ne játszak? És igazából így került a furuja a kezembe. Hamar rájöttem arra, hogy trombitával hülyéskedhetek, hogy átrakjak dolgokat, de az kell, ami egy olyan eszköz, ami viszont autentikus hangszer, és azon kapom magam, hogy furujázok, akkor azt érzem, hogy így most valahogy így a helyemen vagyok, és van időm magamra.
1: Azt hiszem, hogy ez nagyon inspiráló lehet, hogyha különböző stílusból érkező zenészek vannak együtt. És az is nagyon jó, hogy tulajdonképpen buli zenekarnak indult a csapat. Tehát meg kell fogni a közönséget, meg tudják a zenészek azt, hogy mi működik, hogyan működik a zenekar és a zenéjük.
3: táncházas zenekarként indultunk, viszont én érzek egyfajta kettős irányt így a zenekaron belül is, hogy vannak azok a tagok, akik inkább a táncházas, meg ezt a bulizenekarnak nevezett hangulatot akarják csinálni, én is inkább ezt képviselem, és ugye a zenekarnak meg vannak olyan tagjai, akik meg sokkal inkább az ilyen elmélyült zenehallgatóknak találnak ki nagyon izgalmas zenei megoldásokat. Ez már a beköszönőn is megmutatkozott, de a mostani lemezünkön, a Fugamadárban ott már rátaláltunk arra a hangunkra, amiben még ezekben az ilyen szórakoztató játékos dallamokban is átgondolt és komplexebb harmónia menetek és átgondolt zenei szerkesztés van, ami egyaránt csemege lehet a szórakozni vágyóknak és az elmélyült zenehallgatóknak is. Már sokkal bátrabban bántunk a saját szerzeményekkel. 3 teljesen saját szám került föl erre a lemezre, és hát van olyan dal is, aminek a hangszerelése teljesen egyedi, és már nem csak a népzenei gondolkozásban gyökerezik. Több közreműködő is van a lemezen. Békési Lacát visszahívtuk erre a lemezre, és az egyik dalt azt ő jegyzi, ő is játszik benne. Balog Melinda, aki énekel, Jon Kurtán cimbalmos játszik Marcinak a szerzeményét, egy Hóra dallamban, és ugyanebben a Hóra dallamban Marci kislánya is énekel.

A Rézeleje fanfárosokat alapító Udvardi Mártont és Antonovics Bencét hallották, majd most megjelent lemezük címadó Fóga Madár című dalát. Mielőtt a beszélgetést folytatnánk a zenekar tagjaival, következzen egy újabb feldolgozás a május 4-én a Három Hollóban bemutatandó lemezről.

0: A zene, amit én játszok, és ez az én véleményem, és ebben a zenekarnak sem egységes a véleménye, én úgy tekintek erre, hogy ez nem népzene.
1: Antonovics Bence és Udvardi Márton, a Rézeleje fanfárosok tagjai.
0: Tehát népi dallamokat játszunk, de elég szabad kezelésben. Romániában, de akár a balkáni országokban is az látszik, hogy valahogy szervesen folytatódott a népzene a popzenében, ugyanazokat a dallamokat, ugyanazokat a skálákat, ugyanazt a hangzásvilágot egyszerűen csak átemelték, felgyorsították, megharmonizálták, megpoposították. Technikailag magas színvonalú, már mint egy hangszeres technikailag magas színvonalú, könnyű zene fejlődött ki belőle.
1: Miért pont Fugamadár? A Rézeleje fanfárosok, abban is van egy csavar, egy kis fricska, de hát a Fugamadár az egy nem létező madár.
2: Maga ez a szókapcsolat, hogy Fugamadár, szerintem Bence szájából hangzott el először, és ő bánja a legjobban ezt azóta, hogy ezt valaki mondta a száján. Ez egy munkacím igazából, az egyik egyébként a lemezen szereplő összeállításnak a címe lett. Szól a fülemüle, ez a szövege. Valaki folyton tévesztett, szerintem a kürtösünk mondta, hogy játsszuk a Fügemadarat, mert hogy ilyen dal is van. Egyébként egy cigány virasztó dallammal indul, és van benne egy szekvenciás hóra, hogy így hívjuk. Egy ilyen barokkos szekvencia van benne, és akkor én talán egyszer bedobtam, hogy ez olyan, mint valami barokk zene, és hogy ilyen fúgaszerű az egész. Jött, hogy fülemüle, Fügemadár, Fúgamadár, és ez így ráragadt, és ezt megszerett az egész zenekar, és onnantól kezdve ezt Fúgamadárnak hívjuk ezt a dalt, és akkor eljött a pillanat, hogy mi legyen a lemez címe, és mondtam, hogy hát már megvan, hogy ez legyen Fúgamadár.
1: Akkor a Rézeleje fanfárosok nevet is bontsuk ki egy kicsit, mert nagyon jól tudjuk, hogy a Rézeleje az, amit muszáj kijönteni, mert mérgező.
0: Igen, ez is egy hosszú címadási folyamat eredménye. Ugye sok részből készült hangszer van, bár ezek nem részfúvósok mind, akkor még két szaxofon volt, Békési Laca szintén velünk játszott folyamatosan, aki egyébként játszik ezen a lemezen.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, azért, mert egy fúvós hangszer fémből van, az még nem jelenti azt, hogy részfúvós lenne. Ugye az a bizonyos nád, az a síp, ami megszólaltatja a hangszert, az dönti el, hogy részfúvós vagy fafúvós hangszer. De térjünk vissza a réz elejére.
0: Így igaz, tehát elég sok rézanyag volt a zenekaron belül. Ugye az elején egy ilyen zenekar az még elég karcosan játszik, és akkor benne volt az is, hogy egy kicsit karcos, zagyos, önkritikus szójátékként indult, és aztán megtartottuk. Ugye sokáig Rézelejeként mentünk, utána Marci tapasztotta hozzá ezt a fanfárosokat, mert sokszor így mondtuk, meg így hivatkoztak ránk, de hogy akkor már hozzáraktuk a nevéhez hivatalosan is a zenekarnak, már ha van ilyen, hogy hivatalos neve van egy zenekarnak.
1: A Rézeleje fanfárosok muzsikusait, Antonovics Bencét és Udvardi Mártont hallották Népzene határok nélkül című műsorunkban Fúgamadár címmel megjelent korongjukról. Búcsúzóul a Lulujé szól a lemezről, melyben a cimbalmos Jon Kurteanu a zenekar vendége. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra. Jó estét kívánok. Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Naményi Krisztina szerkesztésében. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnnel követőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte, azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagáltak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálná a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket, a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő három évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztés, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítése. Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. A döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a vitatott támogatási konstrukcióról, a döntéshozatal és a közzététel átláthatósága sérült. A 17 milliárd forintos pénzosztási botrány miatt a héten Bán László, a Szép Művészeti Múzeum főigazgatója is lemondott tagságáról. Tar Zoltán leendő kulturális miniszter ígéretet tett arra, hogy azonnali és átfogó vizsgálatot indít az elmúlt időszak összes gyanús, szakmai kontroll nélkül kiosztott támogatása ügyében. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső szokott esni, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Marad a száraz, koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, hajnalra 1 és 9 fok közé hűl a levegő, napközben 20 és 25 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. 5 perc perc elmúlt 19 óra. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence nevében is.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Szíriai családi ebédek illatai, egy nógrádi kistermelői gazdaság mindennapjai, egy klasszikus magyar tészta újragondolása és egy soproni pince kísérletező kedve. Ételek, alapanyagok és borok történetei a Gasztrokulturális magazinban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
4: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
3: Életre kelnek.
4: Ha elég sokat tud róluk az író.
3: De én semmit sem tudok anyáról.
4: Akkor kutatnak kell.
3: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
5: Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
0: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Örök zöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.

Azt, hogy a korabeli rádióslágerek, filmzenék vagy tánczenék dallama dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az örökzöld. Köszöntöm Önöket! A héten ünnepeltük a Magyar Film Napját, annak apropóján, hogy 125 évvel ezelőtt mutatták be az első magyar rendezésű filmet, a Táncot. Azóta generációról generációra születtek kiemelkedő alkotók, akik itthon és világszerte öregbítették a magyar mozgókép hírnevét. De valljuk be, mit sem érnek a meggyőző képkockák fülbemászó melódiák nélkül. Ma esti műsorunkban olyan 20. századi filmdalokat kínálunk, amelyek rég kinőttek a mozivászon keretei közül, és önálló slágerekké váltak. Indítsunk rögtön az első magyar hangos film, az 1931-es A kék bálvány egyik ikonikus dalával, Gózon Gyula, Gárdonyi Lajos és Sárosi Andor előadásában. Van London, van Nápoly, van Konstantinápoly. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok. Tartsanak velünk!

éjszaka néha még a zsóna izen. Álmomban otthon a búza földön magyar. A szívemben fennmagadók, a régi vidám dalok, van

Az első magyar hangos film zenéjével indult a mai örökzöld. A kékbálvány után itt a Hippolyta lakály, ugyancsak 1931-ből. Minden idők egyik legnépszerűbb magyar film vígjátékának diadalútja elsősorban Kabos Gyula és Csortos Gyula játékának köszönhetően máig tart. Schneider Mátyás fuvarozó felesége egy grófi lakályt szerződtet a polgári család villájába. Hippolyt fenekestül felforgatja a család életét, átrendezi a lakást, az étrendet, a személyzetet, a társasági kapcsolatokat. Schneider úr mindezt tűri, de egyszer aztán elege lesz. Hagymával is hagymát eszem. Ugye emlékeznek? Köszönöm, hogy imádott. Hallgatjuk Fenyvesi Éva és Gózon Gyula duettjében, majd a Hot Jazz Band feldolgozásában.

Eljött az idő, hogy beüljünk a meseautóba. Szűcs János bankvezérigazgató nagy nőcsábász, de ezúttal szeretné messze távol a világtól és a nőktől egy hónapos szabadságát eltölteni. Mielőtt elindulna, egy Hor 780-ast vásárol 20 ezer pengőért, amikor az autószalomban nézelődő ifjú hölgy felkelti az érdeklődését. Szűcs úgy intézi, hogy Kovács Vera, a kis gépíró lánya bankjából kapja meg az autót nyeremény gyanánt, mint a 10 000. vásárló. Anélkül, hogy elárulná kilétét, Vera sofőri ülszegődik, mert szeretné, ha a lánya rangja és a vagyona nélkül is megszeretné. A pár lilla füredre indul. Így kezdődik tehát a történet, amely a Kapos Gyula által alakított osztályvezetőnek köszönhetően jelentős fordulatot vesz. Jön Weigand Tibor és Perczel Zita duettje 1934-ből, majd Autcsilla és Szolnoki Péter közöse a Meseautó című filmvígjáték 2000-es változatából. Mese.

lesz talán, a boldogság után, már holnap mostohán, mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább.

0: Ez az örökzöld magyar filmsikerek zenéivel. A következő sláger már az 1934-es Lila akácokban csendült fel. Tóth Manci, kartáncos nő megismerkedik Palival, a csinos bankfiúval, és halálosan beleszeret. Ám hiába várja tőle a bíztató szót, mert az Lilit a szép asszony szereti. Manci ezért bánatában Oroszországba szegődik, mire Pali rájön, hogy ő is szereti Mancit, és utána indulnak kitör a háború, így már csak katonaként követheti. A filmet 1934. szeptember 6-án mutatták be. A közönség nem tudta elfogadni ezt a szomorú befejezést, ezért a producer kívánságára happy endre változtatták. Persze a szerelem beteljesülésére várni kell, nem is keveset. Erről szól a Lila akácok, melyet a filmklasszikusban a két főszereplő Ágai Irén és Nagy György adott elő, majd Mensáros László is elénekelte.
1: Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj. Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll. Minek a nyíló virág, s a kikelet, mit ér a rongyos világ. Ha nem szeret.
2: Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj?

Látszok, minek a szív, ha úgy fáj. Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll. Minek a nyíló virág, a kikelet. Mit ér a rongyos világ, ha nem szeret. Lila akácok, minek a szív, ha úgy fáj. Lila akácok, a boldogság sosem vár.

0: Minek a kis kerti pad? Minek a nyáron? Amikor egymást szeretni nem szabad.
1: A héten ünnepeltük a Magyar Film Napját. Ennek apropóján ma este legendás filmalkotások feledhetetlen melódiái csendülnek fel itt az Örökzöldben. A pénz nagy úr, akinek pénze van, azt hiszi, mindent megengedhet magának. Ezt példázza a Makrancos Hölgy című vígjáték is. Benedek Pálma, a gazdaggyáros elkényeztetett lánykája mellett az élet maga a pokol. Az egész ház, a teljes személyzet menekül előle, még az apja is alig várja, hogy valahogy megszabaduljon tőle. A szabadulást egy megfelelő vő jelenthetné, aki a szép hozománnyal együtt végre elvinné valahova, lehetőleg minél messzebb. De még a makacs kérők is lelépnek, mihelyt közelebbről megismerik az amúgy mutatós leányzót. Egy szép napon a véletlen összehozza egy Jámbor Pál nevezetű úriemberrel, akinek megtetszik a szilajlány. Pál személyében Jávor Pál, míg a makrancos hölgy természetesen Karádi Katalin, a magyar színjátszás dívája. Május éjszakán hallgatjuk a dalt eme csodás májusi estén 1943-ból.
2: Május éjszakán, mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, szomjazik a szám.

tűntörődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot

Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld. Bő 10 évet ugrunk, pontosabban repülünk az időben 1954-ig, amikor közönség kedvenc lett a 2x2 néha 5 Ferrari Violetta és Zente Ferenc főszereplésével.

aki eddig fölényesen csevegett a táncról, kedvesével, mint a hal a vízbe úgy ficánkol, nem szerette a zenét, de rázendít egy dalra. Slágereket üvöltözve tör a diadalra, utálja a turisztikát, a széltől is fázik.

Ez az örök zöld időtálló kedvencekkel. Önök feladták az E-hetit? Nos, a szerencsében reménykedett mindenki már az 50-es években is. A vágyak ne továbbja a mesés 12 találata Totón. Van, aki a véletlenre bízza, míg mások páratlan szakértelmükkel szeretnék megnyerni a nagy vagyont. Ezzel megoldódna minden probléma. Meg lehet csináltatni a beázott szobát, a szerelmes pár lakást vehet végre, a pincér munkahelyet válthat, és a sógornő is ott hagyhatná a kedves rokonokat, ahol a lakásért cserébe ingyen cselédnek tekintik. Szóval ez a 12 találat minden problémára megoldást jelenthet, és akár hiszik, akár nem, hőseinknek megvan. De valahogy nem az igazi. Csak egy kis emlék, énekelte Ákos Tefi 1956-ban a Mese a 12 találatról című filmben, és most nálunk is, itt az Örök Zöldben.

Úgy tűnik, a számok uralják mai műsorunkat. A matematika tanár Tőrös Antal nem szereti az embereket, és ez kölcsönös, embertársai sem szeretik őt. Karsai Klárával mégis kivételt tesz, ugyanis fülig szerelmes vonzó kolléganőjébe. Egy éjszaka, amikor egy kisgyermeknek gyógyszert kell szerezni, Tőrös úgy érzi, most bizonyíthatná igaz szerelmét. Ezért elindul, és mókás néha veszélyes kalandok árán is megpróbálja teljesíteni a feladatot. Vajon elnyeri-e ezzel Klára kezét? A kérdéshez kérés párosul. Csini baba, légy hát az enyém! Hallgatjuk Vámosi Jánost 1958-ból.

A film forog tovább, ugyancsak G. Dénes György dalszövegével, ám ezúttal rangon alul. Jóska és Zsuzsa az Operaház bérletes előadásain egymásba szeretnek, ám a munkás fiút Zsuzsa szülei nem fogadják szívesen, mert mamája és nagynénje igazi békebeli jó partit képzelnek el a lánynak. Még Kornél bácsinak, az Amerikában élő rokonnak is egy fogorvos jövendőbeliről regélnek a leveleikben. A nagyvonalú bácsi gyorsan küld is egy modern fogorvosi széket NASA ajándékba, Elza pedig a lóversenyen talál egy ehhez illő vőlegényt Zsombor személyében. Egyetlen probléma, hogy Jóska és Zsuzsa időközben titokban összeházasodott. Ezt kínálja tehát a Rangon alul című film. A jóízű nevetéseket olyan színész óriások garantálják, mint Súlyok Mária, Psota Irén, Rádai Imre és Bicskei Tibor. Német Lehel slágere már csak felteszi az íre a pontot.

A mai örökzöldben repültünk, a meseautóval gurultunk, eljött hát az ideje, hogy felpattanjunk a két kerekünkre. András, Albert és Bence álmai valóra válnak, amikor biciklitúrára mennek a Balatonra. Napfény, vízpart, csinos lányok. András és öccse Bence ugyanannak a lánynak csapják a szelet. András ráveszi öccsét, hogy mondjon le Eszterről, akit egy este meghódít, ám másnap elhagy. Eszter a fiú után megy. Te szeres legalább. Az 1965-ös szerelmes biciklisták betétdala bő 3 évtized múlva is sikert aratott a Csini Baba című filmben. A színpadunkon Mikes Éva, majd Závodi Gábor.

Ez az Örökzöld, amelyben ma közkedvelt magyar filmalkotások zenéit forgatjuk. A következő évszámunk 1972. Fuss, hogy utolérjenek. Árulkodó cím. Egy nemzetközi kémbanda egy zenemű kiadó impresszárióinak álcázza tagjait, hogy megszerezze egy fontos lézertanulmány tervrajzait, melyek Tokai Gáspár az Operett Színház számla ellenőrének bizonylatai közé kerültek. Tokai lesz a csalétek a gyönyörű és profi dzsúdós rendőrnő kezében. A banda producerként megveszi Tokai fiának musicaljét a becses iratokért cserébe, így az operett igazgató kétségbeesése ellenére Tokai fiának zenekara és szerelme az énekesnő Kati tarthatja a nagy sikerű díszelőadást rendőri segédlettel. A zenés filmben Zalatnai Sarolta is feltűnik, most nálunk is előadja, félteni kell.

Ez az örökzöld magyar filmsikerek zenéivel. Az Örökség című film mélyen szántó gondolatok sorát kínálja. 1936-ban a Dús Gazdag és Meddő Szilvia megvásárolja a szép, intelligens, de szegény Irént, hogy férje Ákos, a jóképű katonatiszt, aki feleségének köszönheti a karrierjét, egy cseteherbe, és a születendő gyermek örökölje a hatalmas vagyont. Szilvia terve azonban meghiúsulni látszik, Ákos és Irén egymásba szeretnek. A férfi elhagyja Szilviát, együtt él Irénnel, és még egy gyermekük is születik. Szilvia számára 1944-ben következik el a bosszúállás ideje. Az érzelemdús filmhez szenvedélyes zene és Hernádi Judit összetéveszthetetlen énekhangja párosul. Soha se mondd!

Folytatjuk a magyar filmzenék sorát az 1986-os esztendő egyik legnépszerűbb ifjúsági filmjével. A szerelem első vérig egy szélsőséges érzelmeket és tabu témákat megörökítő tini melodráma, amely a vagány, durcás képű szaxofonos fiú és egy ártatlan szőkelány első esetlen és megható szerelmi kapcsolatát mutatja be. Dobrai György és Horváth Péter amatőr főszereplőkkel forgatott kultfilmjét több mint 1 millió néző látta a bemutatót követően. A film sikere még az alkotókat is meglepte. A szerelem első vérig valóban meg tudta szólítani a fiatalokat, a tinik úgy érezték, végre valaki nekik, róluk beszél. Az alkotás fülbemászó dallamait Dés László szerezte, a filmben felcsendülő dalokat egy egész generáció dúdolta. Főcímdalát Demjén Ferenc énekelte, és a dal heteken keresztül vezette a toplistát, az év slágere lett.

Hamarosan véget ér mai filmzenei válogatásunk azzal a mozi sikerrel, melynek címe Szállóigévé vált. Sose halunk meg. Koltai Róbert legendás filmje a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legsikeresebb alkotása volt. Főszerepben a feledhetetlen főhőssel, a jellegzetes nadrágtartót és szemüveget hordó, csupaszív, talpra esett válfaárussal, Gyulával, aki maga volt az élet császára. A boldog béke években, azaz az 1960-as években csak fölkapta Imi nevű unokaöccsét, vitte a vásárba, a lóversenyekre, megismertette vele a szabadságot, azaz magát, az életet. A nagy utazásról Presser Gábor énekel. Ez volt az Örökzöld, mai műsorunkat is meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. Egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakuló ülése, utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren. Újabb település érintett az aszbeszt ügyben, Táplán-Szentkereszten is szennyezett kőszuzalék került az útburkolatba. Holnap is marad a napos, kora nyárias kiránduló idő, 20 és 25 fok közötti csúcshőmérséklettel. Mondom a részleteket. Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Az országgyűlés alakuló ülésén a magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik, ezt már a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés május 9-én szombaton 10 órakor kezdődik. Közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Majd a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. Az alakuló ülést kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. Ratnai Márk a Tisza alelnöke lesz az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg a leendő miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Tisza kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata elemző, javaslattevő és módszertani jellegű. A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a Működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István azt is mondta, leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től pedig felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát.
3: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáinak érezze.
2: A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagálnak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálja a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt közölte. Tar Zoltán ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik. A közmédia kereste a külhoni magyar pártokat, hogy reagáljanak. Gubik László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke az M1 megkeresésére azt közölte, állnak elébe egy ilyen vizsgálatnak. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, valamint Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hétfőre ígért választ az ügyben. Az Orbán kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ezt írta a leköszönő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező. Újabb Vas vármegyei településen merült fel az aszbeszt szennyezés gyanúja. Táplán-Szentkereszten is Ausztriából származó, azbesztelszennyezett kőszuzalékot használtak fel több parkoló felújításánál. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett, és a problémát jelezte a Vasvár megyei kormányhivatalnak. A helyiektől azt kérik, hogy a porfelverődés csökkentése érdekében az érintett területeken lassabban közlekedjenek, mondta Fatér Péter alpolgármester.
4: Talajminta vételezése került sor, ami sajnos azbeszt tartalmat mutatott ki. Úgyhogy a polgármester úrra egyeztetve a jegyzőasszony ezt a kormányhivatalnak az érintettséget jelentette, várjuk az iránymutatásukat. Addig mi az önkéntes tűzoltó egyesülettel tegnap végeztünk itt a területen egy próbarocsolást, és hétfőn a munkakezdés előtt reggel 6-kor ezt ismétel meg fogjuk tenni.
2: Itt a Krónika. A blokád kezdete óta már 45 a Perzsa-öbölből távozó hajót kényszerített vissza az iráni partok felé az amerikai haditengerészet, jelentette be az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. Teherán azonban továbbra sem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni. Eközben a Trump adminisztrációra is komoly politikai nyomás nehezedik, mivel az elnöknek a március 2-ai bejelentéstől számítva 60 napja volt arra, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül bevesse a sereget. Ez a határidő ma járt le. Donald Trump szerint azonban, mivel tűzszünet van érvényben, nincs szükség a kongresszus engedélyére. Ráadásul a korábbi elnökök sem tartották be ezt a korlátozást.
5: A háborús felhatalmazással kapcsolatban hadd mondjam el, sok korábbi elnök meghaladta már ezt a korlátot, soha nem volt betartva, ráadásul több korábbi elnök szerint is alkotmányellenes, én pedig egyetértek ezzel.
2: Közben a Fehérház bejelentette, 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek számát, valamint Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok kivonását. Már nem csak járattörléseket okoz az energiaválság. A csődeljárás alatt álló Spirit légitársaság végleg beszüntette működését. Az amerikai fapados vállalatnak 100 millió dollárra lett volna szüksége, a cég azonban nem tudott megállapodni a hitelezőivel a kormányzati mentőcsomagról. A Reuters azt írja, hogy a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt nem lehetett megmenteni a vállalatot. Elképzelhető, hogy magasabbak lesznek a repülőjegyárak. Erről már Holoda Attila energiaügyi szakértő beszélt az Indexnek. Mint mondta, főként Ázsia légi közlekedését befolyásolja az olajválság, azonban a nagy nyugati légitársaságok már elkezdték a járattörléseket.
6: Mivel Európa alapvetően nem önellátó ebből a szempontból, nyersolajra gondolok, bizony elképzelhető, hogy további légitársaságok nagyon komoly csökkentéseket fognak bejelenteni, illetve magasabbak lesznek a repülőjegyára.
2: Továbbra is van elég kerozin a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, amely nem kapott olyan jelzést, hogy gond lenne az üzemanyag ellátással. Az emberek véleménye azonban megoszlik arról, hogy ezen a nyáron érdemes-e repülővel menni nyaralni. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európában készülő személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
7: Tudjuk jól, hogy a Mercedes, a BMW, a teherautógyártók és mindenki más, aki ide szállít, évekig semmit sem fizettek. Megkárosítottak minket, elvették a munkánkat. De ennek vége. Most minden megfordul. Visszatérnek. A gyárak özönlenek vissza az országunkba. Tájékoztattuk őket, hogy 25%-ra emeljük a vámjukat, de azt is tudják, ha az Egyesült Államokban építik fel a gyáraikat, akkor nincs vám. Fel kell venniük a mi nagyszerű amerikai munkásainkat, és akkor nem lesz vám.
2: Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba.
1: Időjárás jelentés.
2: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalra 1 és 9 fok közé hűl a levegő, napközben 20 és 25 fok közötti hőmérséklet várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Ez volt a Krónika, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
0: Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
8: Itt a jó idő és vele a fagyi szezon, ám a globális világ iróniája, hogy hamarabb találunk egzotikus ízeket, mint hazait.
9: Mangó az, ami egyébként érdekes módon szintén kihagyhatatlan a kínálatból. Amennyire mondjuk sárgabarackhoz nehéz magyar jó minőségű sárgabarackhoz hozzájutni az elmúlt években.
8: Én Kulik Bence vagyok. Holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
10: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Esti mese. Kedves gyerekek, Bakó Ágnes, Muki Poli meg a Macska című meséjét Kálmán György mondja el.

Tuki Cilike kutyája volt, legalábbis a világ úgy hitte. Ám Muki nagyon jól tudta, hogy éppen fordítva áll a dolog, és voltaképpen Cilike az, aki kizárólag és egyedül az övé, mármint Mukié. Ezt meg is mondta jó néhány jövőmenő idegennek, úgy magyarosan buli módra, de sehogyan se akarták megérteni. Muki bölcs puli volt. Abba hagyta a hiába való magyarázkodást, szépecskén visszakullogott a helyére és lefeküdt. Fél szemét azonban ilyenkor is Cilikén tartotta. Vendégek ide, vendégek oda, kutya kötelessége vigyázni rá. Ez természetes. Két melső lábára fektette szőrcsimbókos fekete fejét, és a csimbókok alól időnként kipillantva gondolkodott. Cilikét mindenki szereti, gondolta, és ez természetes is, mert szeretni való. Gondolatban megcsóválta a farkát, majd tovább folytatta a tűnődést. Csak hogy, és itt nedves fekete orra egy árnyalattal magasabbra emelkedett, csak hogy szüntelenül közéjük tolakodik az a nyugtalanítóan sok, orbosszantó idegen emberszak. Úgy, hogy egyre másra ugatni kénytelen tőle. Persze nem mindig teszi. Cilike nem kedveli a rendbontást, a neveletlenséget. Ilyenkor szelíd fejcsóválással többnyire ezt mondja, ejnye, Muki, ejnye, és ez mindig szívfájdalommal hallgatta. Aki nem Cilike, tűnődött félálmában, az nem velünk lakik, tehát aki idejön és nem lakik itt, az idővel el is távozik. Akkor pedig minden úgy megy tovább, ahogyan eddig is, és ez jó. Itt abba hagyta a tűnődést, és elaludt. Később kikísérte a vendégeket. Egy-kettőt vakkantott, helyesebben megköszönte, hogy elmennek, de az idegenek ebből sohasem értettek sajnos. Az emberekkel azért még csak meg lett volna valahogy Muki. A baj inkább az volt, hogy Cilikét nem csak ők, az állatok is nagyon szerették. Többek között egy macska. Cilike nagy bérházban lakott. Mindenki tudja, hogy minden nagy bérháznak van egy házmestere, és minden házmesternek nem tudni miért macskája van. Ennek is volt. Szürke, fehérsávos, kicsike, de mégis macska. Muki minden felháborodása és megvetése ellenére mindent elkövetett, hogy Cilike bizalmába férkőzzék. Eleinte csak a lépcsőházban állt a útját, és bátortalan miauval esengett, simogassa meg. Muki természetesen tüstént közbelépett. Erre egy dolgodra ostoba macska mordult rá. Én Muki vagyok, és Cilike az enyém. Menj Kocó nénihez, a házmesterhez, ő majd megsimogat. De a szürke szőrcsomó nem tágított. Oldalt hajtott fejjel nézte Cilikét, majd oda surrant hozzá, és begömbölyített háttal dorombolva a lábához dörgölőzött. Fúj, mondta mély megvetéssel Muki, ha látnád, milyen szánalmas vagy. Csak macskák tudnak ilyen hízelegve koldulni. Ó, nevetgélt vékony hangján a cica, s jobbról balról billentette a fejét. Ó, mi szánnivaló lehet abban, ha arra kérem, simítsa végig a hátamat. Muki, bár nem szívesen, bevallotta magának, hogy ez a macska kivételesen közel jár az igazsághoz, és nem is olyan ellenszenves, de továbbra is tartózkodóan folytatta a társalgást. Sétálni voltunk, mondta fölénnyel, az emeletre tartunk, ha nem vetted volna még észre. Egyébként Cilikének még vacsoráznia kell, és egyébként sem állhatja a macskákat. Az a sarkon fordult. Muki, szólt utána Cilike, neveletlen vagy, ezt nem szabad. És lehajolt, és megsimogatta a szürke szőrcsomót. Muki döbbenten állt. Macska? Mondta nagysokára, nyűszörögve, cica, javította ki Cilike nagyon szelíden. Macska! Nézett rá kétségbeesve Muki, és az azt követő pillanatban megdermett a füle hegye is, és úgy érezte elpusztul, meghasad a szíve, és örökre vége, és minden egyéb, mert Cilike felemelte lába mellől a most már kétségkívül ellenszenves macskát, és ott Muki szemen láttára a karjába vette. Atolakodó mindenségét, minden doromboló egyénnek, morgott felháborodva, amikor másnap a szürke jószág bekéreckedett hozzájuk. Kis ideig az ajtóban kellette magát, Cilike pedig eléje tett a földre egy tálacskát, s színültig öntötte tejjel.
az arcátlan hízelgő vidáman lefetyelt. Ha Cilikének macska kell, gondolta Muki, úgyis jó. De én ezt a komédiát nem nézem, nem is néztem. Megfordult, önérzetében sértve, lehangoltan távozott. Muki, szólt utána Cilike. Annyi simogatás volt a hangjában, annyi kedvesség, hogy Muki megállt. Aztán egy pillanattal később mégis borzadva, némán és kimért lassúsággal leült a földre. És ült, megbabonázva dermedten, mert Cilike óvatosan és becéző mozdulattal feléje nyújtotta szürke cicát. Muki, mondta, ez itt cica, kedves, aranyos, nézd, szeretni kell, és oda simította Muki bozontos fejéhez a most már elviselhetetlen doromboló jószágot. Muki sértetten elfordította a tekintetét. Ő is állat, magyarázta Cilike, nem szabad bántanod, ezt tudod, ugye? Muki csöndes megadással bólintott. A kedvedért? Nos jó, legyen. De hogy valaha is szeressem, az persze más kérdés. Az nem gondolatot komolyan, Cilike. Cilike később hazaküldte a cicát, de Muki továbbra is kedvetlen és szótlan maradt. Borongos hangulatban lefekült a helyére és tűnődött. Kedves, vidám esték jutottak eszébe, olyanok, amikor Cilike még gyúrom-gyúromot játszott vele, és nem tolakodó macskákat becézgetett. Cilike ez alatt a karosszékben olvasott. Muki nézte, és ahogy nézte, úgy foszladozott benne a szomorúság. Fölugrott, vidám vakkantással meghemperedett a szőnyegen, majd hirtelen a hátára fordult, és akár a régi estéken várakozva nézett Cilikére. Gyere, mondta. Gyere, játszunk gyúrom-gyúromot. Rég nem játszottunk, igaz? De most kedvel volna játszani, ugye érted? Persze, bólogatott Cilike és felállt. Kettőt tapsolt, és mondani kezdte a régi versikét. Gyúrom-gyúrom, összegyúrom, foszlós fehér kalácsnak. Muki tészta lesz belőle, s odaadjuk mamának. És nevetett hangosan ő is. Muki fürgen talpra ugrott, s egyenest be a nagy bársony karosszékbe. Nyelvét lógatva, nevetve hagyta, hogy Cilike gyúrja, gyúrja, azzal a jó szagú tenyerével, egészen addig, amíg véget nem ért a versike. A játék végén mindig, így most is azt mondta, köszönöm. De ezen a napon még hozzátette, örülök, hogy a történtek után is az enyém maradtál, Cilike. Cilike megsimogatta Muki gubancos fejét, majd közelebb hajolt hozzá, súgva kérdezte, ezek után mi a véleményed a cicáról, Muki? Muki töprengve nézett maga elé, végül így szólt, néha napján vendégül láthatjuk őt is. Egyszer talán hármasban is játszhatnánk, Cilike.

Bakó Ágnes, Móki Póli meg a Macska című meséjét Kálmán György mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1972-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
1: Konstantin Szimonov orosz író, költő, drámaíró volt, aki a szó legszorosabb értelmében megjárta a hadak útját, hiszen haditudósító is volt. Önálló regények mellett két nagy regénytrilógiát is írt, az úgynevezett Magánélet és a Háborús trilógiát. A Várreám című versét Darvas Iván sanzonjaként ismerték meg Magyarországon. Azóta több előadó művész is szavalta és énekelte a magyar színpadokon. Fiatalabb kortársa, Jevgenyi Jevtusenko orosz költő pedig a hruscsovi enyhülés korszakában feltűnt fiatal költő nemzedék egyik kiemelkedő személyisége volt. Műveit több mint 70 nyelvre lefordították. Közel 150 kötete jelent meg. Konstantin Szimonov Várreám című versét Lányi Sarolta fordításában Pálos György mondja el, majd Jevgenyi Jevtusenko Bűvölő című költeményét Ijés Gyula fordításában Keres Emil tolmácsolja.
2: Várj reám, s én megjövök.

0: Fordulj daccal el, ha áltatják ösztönöt, hogy feledni kell. Ha lemondtak rólam már apám s lányom is, s jó barát már egy se vár. Szinte látom is, borral búsul a pohár, s könnyet ejt szemük rám gondolva. De te várj, s ne így áll velük. Várj reám, ó, átkelek minden vészen én. Aki nem várt, rám nevet, szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, te meg én csupán, hogy te jártál ott velem öldöklő csatán, s te mentettél meg, de hogy? Egyszerű titok. Várni tudtál rám, ahogy senki sem tudott.
1: Tavasz éjszakán gondolj reám, és nyári éjszakán gondolj reám, és őszi éjszakán gondolj reám, és téli éjszakán gondolj reám. Ha lennék tőled oly távol talán, mintha más ország volna a hazám, ágyat hűs lepedőjén vánkosán, hanyat feküdve, mintha óceán habja himbálna lágyon és puhán. Add át magad ott is nekem csupán. Nappal ne is gondolj rám, úgy becsű, nappal minden fonákjára kerül. Imádjanak, lengjen tömjén körül. Gondolj nappal, búdul vagy élvedül, elméd mire gondolni kényszerül, de éjszaka rám gondolj egyedül. Halld meg a mozdonyfüttyökön is át a szélben, mely felhőkkel vív csatát, hogy vasfogóban vagyok. S csak az ád megenyhülést, ha miattam reád, oly öröm árad, oly szomorúság, fájásig nyomott homlokot falád, a csönd csendjével susogja a szám, az esővel esengem szaporán, a hóval, mely szűk szobád ablakán bedereng, s álmomban, s álmom után, tavasz éjszakán gondolj reám, és nyári éjszakán gondolj reám, és őszi éjszakán gondolj rám, és déli éjszakán gondolj rám.

0: Konstantin Szimonov és Jevgenyi Jevtusenko versét Pálos György és Keres Emil mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Madách Imrétől származik. Nem az idő halad, mi változunk. Egy század, egy nap, szinte egyre megy. Madách Imre az ember tragédiája alkotójának sorai arra emlékeztetnek, hogy az idő nem önmagában alakítja a világot. Bennünk zajlik a változás. A századok és napok múlása látszólag nagy különbség. De Madách szerint a lényeg ugyanaz. Az ember változik, formálódik, új helyzetekre reagál. Ez a gondolat figyelmeztet, hogy nem a körülmények határoznak meg bennünket, hanem az, miként alkalmazkodunk hozzájuk, milyen belső tartással nézünk szembe a kihívásokkal. A történelem sodrása hol csendes, hol viharos, de a jellem akkor áll helyt, ha a változás közepette is megtartja az irányt. Madách üzenete ma is érvényes. Az idő múlása elkerülhetetlen, de a változás minősége az ember döntése.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Romák és a közélet.
5: Dévlészerek hevtumé domalé, noroksiszenetácsibune. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy

0: Nicolette. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Budapesti roma diákokat támogat újra a főváros. Két ösztöndíjprogram is elérhető az általános iskolától az egyetemig. Erről beszél Rigó Fanni, a Románok Her Budapesti Roma Művelődési Ház munkatársa. Merj nagyot álmodni, vallja Babindák Jázmin, gimnazista, aki több területen is helytáll. Budapest főváros önkormányzata idén is meghirdette roma ösztöndíj programjait, amelyekkel a fővárosban tanuló roma fiatalok továbbtanulását és szakmai fejlődését kívánja támogatni. Az egyik pályázatra az általános és középiskolások jelentkezését várják, a másik a felsőoktatásban tanulóknak szól. A program megvalósításában partnerként vesz részt a Románok Her Budapesti Roma Művelődési Ház is, amely nem csak a pályázatok népszerűsítésében, hanem a tehetséggondozásban és a mentorálásban is szerepet vállal. A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a Roma Művelődési Ház munkatársát, Rigó Fannit kérdezem, aki hangsúlyozta, a program legfontosabb célja, hogy a tehetséges roma fiatalok valódi esélyt kapjanak a továbbtanulásra és a munkaerőpiacon való boldogulásra. Két ösztöndíj program is megy most, amire jelentkezhetnek a fiatalok. Mesélj erről kérlek, hogy melyik az a kettő, milyen korosztálynak szól.
1: Ugye az egyik általános és középiskolásoknak szól, olyan 12 év feletti fiataloknak, akik magukat romának vallják, és nappali tagozaton tanulnak budapesti iskolában. Ez 40 főt érint, tehát 40 fő nyerheti el ezt az ösztöndíjat. Szeptember 1-e és június 30-a közötti periódusra érvényes, és ennek majd most május 6-án lesz a leadási határideje. A másik pedig felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak szól. Itt fontos az, hogy nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező budapesti kampuszon tanuló diákoknak szól az ösztöndíj. Ennek a jelentkezési határideje pedig május 31-e. Ez összesen 20 főt érint, tehát 20 fő nyerheti el ezt az ösztöndíjat, és ez szeptember 1, és körülbelül március 31-éig, tehát ez között a két dátum között szól, tehát ez egy fél évre, 5 hónapos szemeszterre érvényes ösztöndíjpályázat.
0: Az általános iskolásoknak szóló pályázathoz ott gondolom van azért tanulmányi átlag is feltétel, amit teljesítenie kell a diákoknak, hogy valaki jelentkezni tudjon.
1: Így van, tehát a fél év, illetve az előző évvégi bizonyítványban a 3,5-ös átlagot kell elérnie a tanulóknak, úgyhogy ugye ebbe a szorgalom és a magatartás nem számít bele, úgy kell elérnie ezt az átlagot a diákoknak.
0: Kell, hogy legyen valamilyen területen kiemelkedő teljesítményük, akár sportban, kultúrában, nem tudom, bármiben, vagy elég egy jó tanulmányi átlag hozzá, hogy jelentkezni tudjanak?
1: Így van, csatolni kell a jelentkezési laphoz mindenképpen különböző olyan versenyeredményeket, amiket az elmúlt egy-két évben szereztek, tehát okleveleket, mindenféle elismeréseket, amiket kaptak, ezeket szkennelve kell benyújtani, vagy lefénymásolva. Ugye fontos ennél az ösztöndíjnál, hogy ezt személyesen kell bevinni, vagy postai úton a főpolgármesteri hivatalba, és akkor ott kell benyújtani ezeket az okleveleket is.

0: Tehát akkor a főváros hirdeti meg ezeket az ösztöndíjakat, mind a kettőt, ott tudnak ugye jelentkezni. Ez már egy évek óta működő ösztöndíj program, ami ugye ebben az évben is működik tovább. Van rálátásotok, hogy ki szokták ezt használni a diákok, nagy arányban jelentkeznek erre?
1: Hát ugye a Romanokerből is van bizottsági tag, aki döntéshozó az elbírálás kapcsán, hogy kik nyerik meg ezt a pályázatot, tehát van rálátásunk arra, hogy kik jelentkeznek. Elsősorban azt figyeltük meg, hogy ugyanazok a diákok jelentkeznek évről évre, tehát egy-két olyan új arc van, akinek mindig nagyon örülünk. Egyébként szoktak hál' Istennek jelentkezni, de jobban örülnénk, ha még többen is többen jelentkeznének és kihasználnák ezt a lehetőséget, mert ugye amellett, hogy valamennyi anyagi juttatással is jár, tehát ez a középiskolásoknak és általános iskolásoknak szóló ösztöndi, ez havonta 20 ezer forintot jelent, ezen felül ugye tehetséggondozó foglalkozásokat is tart egy bizonyos egyesület a diákoknak. Annyi változás van például ettől az évtől kezdve, hogy ezen felül a romanokeres kollégákkal roma identitásról és kultúráról szóló foglalkozásokat is fogunk tartani, tehát ez is beleépül most már ebbe a pályázatba.
0: Ezek a külön foglalkozások akkor ugye kötelezőek azoknak, akik elnyerik a pályázatot és megnyerik az ösztöndíjat, tehát ez egy kötelező részvétellel is jár.
1: Eddig nem, tehát ez eddig nem volt kötelező. Ettől a következő turnustól lesz az, hogy kötelező részt venni a diákoknak a 75%-án a foglalkozásoknak, ami azért is fontos, mert ugye követelmény volt eddig is, hogy bemeneti és kimeneti méréseken vegyenek részt a gyerekek, és e között a két mérés közötti változás az, ami igazából nagyon nehezen mérhető, hogyha a foglalkozásokon nem vesznek részt. Viszont hogyha a foglalkozások egy nagyobb részén ott vannak, akkor a kimeneti mérésre ugye kimutatható olyan változás önismereti szempontból, mindenféle készségek szempontjából, ami miatt látszódik az, hogy tényleg megéri foglalkozni ezzel, és megéri a pályázaton való részvétel igazából.

0: Az egyetemistáknak való ösztöndíjra még mit tudnál elmondani, ott milyen fontos információk vannak?
1: Szerintem nagyon hiánypótló, meg izgalmas pályázat egyébként, mert itt igazából arról van szó, hogy ez a 20 ösztöndíjas a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményekben gyakornoki pozíciót kapnak. Például ugye itt a Romanokerben is részt vehetnek ilyen gyakornoki programban, de tényleg a többi intézményben is, ami a fővárosi önkormányzat fenntartása alatt áll. Most is például itt ilyen kicsit személyesebb vagy több rálátásom van erre az ösztöndíjra, mert most az előző turnusban én is mentorként is részt vettem, és itt a Romanokerben mindenféle rendezvényekben, mindenféle feladatokban tudtak részt venni, adminisztrációs feladatokat tudtak elvégezni, tehát ami igazából érdekli az ösztöndíjasokat, azt mindent ki tudnak próbálni, akár a fotózás, akár a vágás, akár a szerződésírás, tényleg nagyon sok mindenbe beletekinthettek, meg belekóstolhattak. Ők havonta 100 000 forintot kapnak, tehát ez egy nagyobb összeg, viszont valamennyivel nagyobb feladattal is jár, ugyanis kötelező havi 35 órát teljesíteni ilyen gyakornoki feladattal, plusz ezen felül még van 5 órás ugyanilyen roma kultúra és identitás erősítő foglalkozás, amit teljesen függetlenül attól, hogy ki melyik intézményben végzi a gyakorlatát, a Romanokerben kell elvégeznie. Tehát havi 5 órát az összes ösztöndíjas nálunk tölt, és ilyen roma identitás erősítő workshopon vesz részt.

0: a gyakornoki programnak köszönhetően ők azt a tapasztalatot később akár a munkahelyükön is, vagy a későbbi pályájuk során is be tudják építeni, és egy hasznos tapasztalattal gazdagodnak ezáltal.
1: Így van, meg szerintem eleve ugye nagyon jól mutat az önéletrajzban is, mert nagyon sokszor nehéz ugye pályakezdőként elhelyezkedni úgy, hogy igazából csak magát az egyetemi végzettséget tudják beírni a fiatalok, és már ez, hogy ezen részt vesznek, és 5 hónapon keresztül valahol gyakorlati tapasztalatot vagy gyakorlati tudást szereznek, meg építenek, az szerintem tök hasznos. Ami még nagyon fontos, hogy a másik ösztöndíjjal ellentétben itt elektronikus úton kell e-mailben elküldeni a fontos adatokat, a jelentkezési lapot, az önéletrajzot, a motivációs levelet, tehát ezeket ott online kell benyújtani a fiataloknak. A személyzeti ékezetek nélkül kukac.budapest.hu címre kell elküldeni e-mailben.
0: Igényel ez valamiféle kizárólagosságot a jelentkezőktől, tehát hogy más ösztöndíj programban nem vehetnek-e részt?
1: Igen, ugye nagyon fontos az, hogy a fővárosi önkormányzat által kiírt ösztöndíjak közül egyszerre csak egyen vehet részt egy diák, tehát hiába van mondjuk a felsőoktatásban tanulók részére több ösztöndíj kiírva, egyszerre csak egyen vehet részt a hallgató. De hogyha valakinek kérdése van még az ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írjon nekem e-mailt fanni.rigo@romanoker.hu e-mail címre.
0: Akkor arra biztatunk mindenkit, hogy éljenek ezekkel az ösztöndíjprogram adta lehetőségekkel a kiírt határidőig.

0: Egy 18 éves gimnazista, aki nem csak a tanulmányaiban teljesít jól, hanem közösségi szerepet is vállal. Babindák Jázmin jelenleg a Deák Diák Gimnázium 11. osztályos tanulója. Gyerekkora egy részét Szlovákiában töltötte, ahol édesapja a Romanok herközösségi házban dolgozik, szociális munkásként. Jázmin pedig már fiatalon bekapcsolódott a közösségi programokba, táboroztatásba, emellett a tanulásban is segíti a gyerekeket. Ezen felül tagja a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogramjának, valamint az Új Start Tehetségprogramnak is. Beszélgetésünkből kiderül, hogy mit adnak ezek a lehetőségek, és mik a tervei a következő évekre nézve.
1: Mesélj kérlek te, hova jársz most gimnáziumba, és hányadikos vagy?
2: Én a Deák Diák általános iskola és gimnáziumba járok, 11. osztályba.
1: Milyen céljaid vannak a jövőre nézve? Hova szeretnél majd menni tovább tanulni?
2: Első cél az a SFE, a Színművészeti Egyetem. Viszont ugye, hát ma már a művészet, meg a színészet nem fizet annyira jól. Így azon kezdtünk el gondolkozni apukámmal, hogy a színművészeti mellett egy plusz egyetem is kéne. Ott viszont a szociális munkán gondolkoztam. Ugye ez onnan jött, hogy apu is szociális munkásként dolgozik, és többször is van ott, hogy segítünk neki ott táboroztatni. Most már egy pár éve, hogyha táborunk van, akkor én is egy csoport vezető vagyok ott, vagy ha ugye tanodát is csinálunk, és hogyha van rá alkalmam, akkor én is ott segítek a gyerekeknek.
1: Édesapád ugye Babindák Ernő, és a Csatai Közösségi Házban dolgozik ő is, illetve nagypapád is, és te is ott segédkezel, ahogy elmondtad. Miért fontos számodra ez a munka, vagy ez a részvétel, hogy a közösségi házban gyerekekkel foglalkozz, a tanodában is segíts nekik?
2: Én szinte ebben nevelkedtem fel, szóval ahogy megszülettem, én mindig is ott voltam. Ez 20-valahány éve már megy, és ugye ahogy én megszülettem, az már ment. Szóval én ebben nőttem fel. Nekem ez mindig is fontos volt, meg ott jól tudom érezni magam egyszerűen. Ez ugyanúgy, mint a színházban, ha ott vagyok a színpadon.
1: A tanodában milyen tantárgyakban tudsz segíteni?
2: Összességében mindenben. Én inkább a magyart szoktam segíteni nekik, meg hogyha verset kell tanulni.
1: Ezek után akkor talán nem is lesz nagy meglepetés, de megkérdezem, hogy mik a kedvenc tantárgyaid a gimnáziumban?
2: Az irodalom. A magyar annyira nem, de az irodalom igen. A történelem esetleg még, ez a kettő.
1: Kik azok a tanárok, mentorok, akik tudnak neked segíteni ebben, akiktől sokat kapsz?
2: Otthonról az apu, nagypapám. Suliba annyira nem is, nincs is ilyen. Az MCC Roma Tehetségprogramban van a Gáspár Sándor, aki sokat segít.
1: Mióta vagy tagja az MCC Roma Tehetségprogramnak?
2: Szeptember óta.
1: Mit ad neked ez a program, illetve miért jelentkeztél? Mi volt a fő motivációd?
2: Igazából először nem is tudtam, hogy ez létezik. Ugye az Új Start programban is benne vagyok, és ott a Sanyi egy ilyen csoportvezető, a Gáspár Sándor, és az egyik ilyen táboros alkalommal oda jött hozzám, és mondta nekem, hogy neked kell jelentkezni az MCC-be. És akkor így megkérdeztem, de hogy mi az az MCC? És akkor mondta, hát, hogy egy ösztöndíj program, és hogy nagyon jó a közösség, és hogy sokat segítenek az egyetemi felkészülésekben is, stb. És jelentkeztem, majd felvettek, és ugye szeptember óta már rendszeresen járok oda.
1: Milyen feladatokat kaptok ott, vagy milyen programok vannak, amire mondjuk készülni kell? Ez egy plusz elfoglaltság azért a gimnázium mellett neked.
2: Ott minden hónapban van egy hétvége, péntektől vasárnapig. Az egy ottalvós program, egy hotelben vagyunk elszállásolva. Péntekenként ilyen előadások vannak, hívnak roma embereket, vagy nem roma embereket, a továbbtanulás mondják el, vagy a sikereiket. Aztán szombaton kurzusok vannak, például hogyan fejleszd a tanulásodat, saját magadat, pénzügy, ilyen is volt. És amikor ennek vége van, 9-től 4-5-ig tart ez az egész szünetekkel, aztán utána mindig elmegyünk egy programba, ahol ugye a közösséget építjük. Aztán vasárnap pedig lehet hazamenni.
1: Hány fő vesz részt ebben a programban, és milyen a közösség? Hogy látod, itt teljesen különböző területről, különböző érdeklődéssel vannak jelen a diákok?
2: Pontosan, hogy hányan, arról fogalmam sincs. Egy ilyen 60 talán valahogy így. Ugye vagyunk még imisek, és vannak egyetemisták is. Szóval igen, különböző az érdeklődési körünk. Van, aki zenél, van, aki ugye az előadó művészet, van, aki nem tudom, fizikus vagy csillagász akar lenni. Szóval elég színes a közösségünk.

0: És így, hogy már benned is megfogalmazódott, hogy mi szeretnél lenni, milyen irányban mész tovább tanulni, abban is ott neked tudnak konkrétan segíteni, vagy olyan mentorokat adni melléd, akik ezen a területen adnak segítséget?
1: Versenyekre indítanak, inkább így mondom. Volt egy MCC ARS program, most, ahol 5-en jelentkeztünk, különböző kategóriákba lehetett előadó művészet, ének, rajz és írás. 5-en jelentkeztünk, mind az 5-en tovább jutottunk, szóval majd megyünk a döntőre. Aztán ott kategóriánként 6-an jutnak tovább, és akik tovább jutottak, megnyerték ugye a fődít, akkor kapnak egy mentort egy évig, és kiutazhatnak majd Párizsba is.
0: Mi az, amit eddig neked ez a program adott? Érzed-e a tanulmányi eredményeden akár, hogy abban is fejlődtél?
1: Egy közösséget biztos, hogy adott, egy olyan közösséget, ahol jól érzem magam, és nem néznek le, vagy ilyesmi, azért, mert tanulni szeretnék, és külön tanárokat is adott, ami tud segíteni ugye a suliba. Kötelező ott az angol tanulás, egy héten kétszer van 90 perces órák, és egy magyar tanárt kértem, hogyha majd 12-ben úgy gondolom, hogy emelt szinten szeretnék érettségizni, akkor esetleg ugye ő majd tud segíteni.
0: Mi az, amit üzennél azoknak a fiataloknak, akik még nem mertek mondjuk nagyot álmodni, vagy nincsenek ilyen céljaik? Mit üzennél nekik?
1: Merjenek nagyot álmodni. Nem kell félni. Ha most nem sikerül, akkor nem sikerül. Nem kell ezen szomorkodni, vagy elkeseredni. Csinálni kell. Aztán, ha nagyon szereted, és nagyon benne vagy, amit csinálsz, és jól csinálod, akkor fog az sikerülni.
0: Sok szerepet válasz az életedben, ugye az iskola mellett az MCC tehetségprogramba is részt veszel, ahogy említetted, apukádnak is segítesz a közösségi házban Csatán. Emellett még ugye a kultúra is nagyon fontos része az életednek. Hogyan tudod ezt így ilyen fiatalon, ilyen tudatosan így összeegyeztetni, összehangolni, hogy mindenre jusson időd?
1: Nehezen, de vannak, akik segítenek ebben otthon. Ugye az apukám, a nagypapám, mama, apu barátnője, szóval igazából mindenki. A kultúra terén csak ők vannak, akik ebben tudnak nyomni és segíteni.
0: Hogy látod magadat? Hogyan jellemeznéd magad? Milyen fiatal lány vagy? És milyen értékeket kaptál otthonról, ami meghatározza azt, aki vagy?
1: Saját magamat néha egy szétszórtnak, de viszont nagyon, hogy is mondjam, ilyen céltudatosnak mondanám. Amit nagyon-nagyon szeretnék, az biztos meg fogom csinálni. Hogy milyen értékeket kaptam otthonról, az ugye a kultúra, amit tudtam kapni, és ők mindenben segítenek otthon. Ugye, hogy önbizalmam legyen, nagyon sokat segítettek rajta, és hogy öntudatos legyek. Saját magamat adjam mindenhol, mert hogyha megjátszod magad, ugye az nem te vagy.
0: Hogy látod a korosztályodban, a kortársaidnál is jellemző ez a tudatosság, és ez a fajta felkészültség, az, hogy látja az ember, hogy mit szeretne, ahhoz mit kell tennie, konkrét célokat tűznek ki maguk elé, ez úgy jellemző a korosztályodban is?
1: Nem mindenkinél, viszont ezt ugye otthonról kell hozni a háttér, amilyen. Szóval én egy nagyon szerencsés ember vagyok, hogy nekem olyan otthon a háttér, hogy bármiben tudnak segíteni. Bármit is szeretnék.

0: az, akit példaképednek tartasz?
1: Elég sok példaképen van. Főként az apukám és a keresztanyukám, ők ketten, akik így nagyon nagy példa számomra.
0: Ahogy említetted is, egy nagyon támogató családban nevelkedtél és nevelkedsz, akkor itt gondolom soha nem volt kérdés, hogy te tovább fogsz tanulni, és hogy ez fontos, tehát hogy ez egy egyértelmű út volt számodra, és a húgod számára is talán.
1: Igen, ez mindig egyértelmű. Óvodáskorom óta mondták, hogy egyetem, muszáj tovább tanulni.
0: Hol látod magadat 5 vagy akár 10 év múlva?
1: A Nemzeti Színház színpadán, mondhatjuk ezt. Igen, ott szeretnék lenni.
0: De a szociális munka is része lenne az életednek hosszú távon?
1: Igen, egyébként nagyon szeretném, hogy része lenne, de a színház nekem a fő, amit nagyon szeretnék. Szóval, hogyha az egyetemet is elkezdem, akkor az lesz az első, hogy én a színművészetire szeretnék majd jelentkezni, és majd csak utána a szociális munka.
0: Hogy látod, mennyiben másabb Budapesten az oktatás? Te ugye a szlovákiai csatáról származol. Hát az általános iskolát azt Szlovákián végezted. Mennyiben másabb itt az oktatás? Jobb-e?
1: Az én kis általános iskolámhoz képest sokkal jobb itt az oktatás. Ugye ez egy kis falu, kevés gyerekkel. Ugye ez meg egy nagyváros, sok gyerekkel. Szóval igazából mert a szlovák oktatás, ez meg magyar. Ugye ott szlovák a kötelező nyelv. És ugye, hogyha nem magyar iskolába jár az ember, akkor a magyar az idegen nyelve, itt ugye meg az angol, szóval nagyon-nagyon más. Én nagyon le voltam maradva, amikor ide jöttem suliba. Nem a magyarral, hanem mondjuk a matekkal, de egyébként az összes tantárgyal.
0: És ezt a nehézséget hogy tudtad megugrani? Önszorgalomból egyedül többet tanultál, többet készültél, vagy volt, aki segített neked az iskolában például?
1: A matekot, ott ugye mondtam, hogy járok az új startba is, benne vagyok a programba, ott kaptam egy matek tanárt, ez még mai napig megvan, és a többit azt csak tanulni tudtam, hogy be tudjam hozni.
0: Ugye most 11-es vagy, hogyan készülsz a jövőre előtted álló érettségire?
1: Egyébként ez az időszak, ugye ami most van, most vannak ilyen próba érettségik nekünk is a suliba. Szóval szinte úgy készülök, mint egy érettségizős diák.
0: Szerinted akkor nem lesz nagy nehézség ezt megugrani?
1: De egyébként igen, nagyon, nagyon félek tőle, de hát mindent próbálok, hogy jó legyen.
0: Mik azok a nehézségek még, amikkel eddig szembe kellett nézned, vagy amit akadályként tudnál említeni?
1: Nem tudom. Ilyen sose volt, hogy azért akadályozott volna valaki, mert cigány vagyok. Persze így a versenyeken volt egy kis összesúgás, hogy például amikor a nagypapám versét mondtam, hogy cigánylány, cigányversen, akkor biztos, hogy nem nyerhet. De egyébként máskor nem volt ilyen soha, ilyen

Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlésza, Fitzanatos, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Naményi Krisztina szerkesztésében. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés, a héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik jövő szombaton a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen Magyar Péter szól a megjelentekhez. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz, Rost Andrea, Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosi rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény, vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten a 75-ös trolli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá. A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett Hipp bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezonja. Szakemberek szerint a fóliasátorban termesztett gyümölcsöket várhatóan június közepétől lehet majd kapni az üzletekben. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungarom. Adataik szerint 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik, hajnalban 1 és 9, napközben 20 és 25 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
2: Mi változott? Friedrich Merz, német kancellár, már nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. Még a 2028-as céldátumot is korainak tartja. De szó lesz arról is a vasárnapi újságban, hogy nem elég a politikai akarat az euró bevezetésére Magyarországon. A pénzügyi rendszert alkalmassá kell tenni, és meg kell várni a kedvező világgazdasági helyzetet.
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
3: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Járai Judit. Világpolitikai magazinunk ezúttal Washingtonba, Berlinbe és Bukarestbe invitálja Önöket. Washingtonba, ahol a héten látogatást tett harmadik Károly brit uralkodó, Berlinbe, ahol Merz kancellár és a CDU-CSU frakció szinte ultimátumot intézett Ursula von der Leyen, európai bizottsági elnököz. És magazinunk harmadik helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül ismét Washington, ahol egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el. Tartsanak tehát velünk, érdekes adásnak ígérkezik.
0: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
4: Köszöntöm Önöket, Hajósi Bence nevében és Virányi Zsolt vagyok. Részletes napi összefoglaló majd 22 óra 30 perckor lesz itt a Kossuth Rádióban. Most viszont bekapcsolunk a Nemzeti Sportrádió adásába, hiszen épp hogy csak véget ért az ETUFC DVTK NB1-es meccs a Fizliga 32. fordulójában. Nagy a tét a Győr-Ferencváros versenyfutásában a bajnoki aranyéremért. A két kommentátor Cseszregi Balázs, valamint Olasz Gergő, a stúdióban pedig Bene Ferenccel Balogh Balázs értékel majd.
5: Pedig a négy gólos vereség ellenére helytállt.
6: Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is a tabellán, ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diósgyőr együttesét. Mindkét csapatnak azért voltak céljai ezen a mérkőzésen. Az Etónak a bajnoki címért való küzdelem, még a Diósgyőrnek gyakorlatilag a becsülete volt a tét. És ennek ellenére a Diósgyőr az 5. percben helyzetbe került, Macsó lövését azonban Csinger blokkolta. A 25. percben Schön tekert mellé egy zicserből, majd a 32. percben Bumba lövésénél óriásit védett Bánhegyi, de a visszapattanó megtalálta Bembualit, aki eltörte a labdát és fölélőt, de hát egy perccel később már vezetett az Eto. Bánáti jobboldali beadása után Schön érkezett és a hosszú alsóba fejelt, gyönyörű szép támadás volt. A 44. percben újra Schön volt a főszereplő, az alapvonalról középre rögte a labdát, megpattant a beadása, 3 méterről pedig érkezett Bembuali és a kapuba fejelt, 2-0. Jól kezdte a második félidőt is az Eto, hiszen a 47. percben már 3-ra növelte előnyét. Bárdos elpasszolta a labdát, ráadásul hátrafelé Bembuali köszönte szépen, rávezette a hátráló Tamás Mákra, majd a bal kezénél érkező Schönhöz passzolt, Schön pedig ezen a mérkőzésen nagyon ritkán hibázott, 3-0. Sőt, a 67. percen jött a negyedik Eto gól, egy öngól, bár itt egyelőre még Stefújnak adják. Egy szép támadás végén csinált Stefúj egy lövőcselt a bal lábáról, a jobb lábára került a labda, lőtt. Először Holdan von pattant meg a labda, onnan pedig a fiatal első NB1-es mérkőzését játszó Farkas Ruberről Bánhegyi kapujába. Így aztán 4-0-ra alakult a mérkőzés állása. Mindkét edző nagyon sokat cserélt, jöttek a fiatalok, a további fiatalok, nyugodtan mondhatjuk így. Mindkét oldalon a mérkőzés képesen változott, az Eto élvezte a játékot, helyzeteket alakított ki, de már nem találtak be Bánhegyi kapujába, és a végeredmény azt gondolom megfelel a papírformának. Eto FC DVTK 4-0, ez pedig azt jelenti, hogy az Eto ezután a forduló után is gyakorlatilag biztosan első lesz, hiszen jelen helyzetben 4 pont az előnye a Ferencváros előtt, amely ugye holnap majd a derbin Újpestre látogat, és akár eldőlhet a bajnoki cím sorsa is. Amennyiben nem, akkor az Etónak még majd az utolsó fordulóban 2 hét múlva, mert hogy ne feledjék, jövő héten Magyar Kupa döntő lesz Ferencváros Zalaegerszeg, szóval 2 hét múlva Kisvárdán kell biztosítania a bajnoki címet, hiszen amennyiben holnap a Ferencváros le tudja győzni az Újpestet, akkor az Etónak ahhoz, hogy biztosan bajnok legyen, győzni kell Kisvárdán. Amennyiben nem nyer a Ferencváros holnap, hanem döntetlent játszik, akkor az Etónak az 1 pont is elég lesz Kisvárdán, de amennyiben holnap az Újpest legyőzi a Ferencvárost, akkor ezzel a mai győzelemmel az Eto az 5. bajnoki címét is megszerzi majd holnap. Hogy aztán ez így lesz-e, az majd kiderül. Minden Olasz Gergő és Farkas Bálint hangmérnök nevében búcsúzunk, a szó a stúdióé.
7: A mikrofonnál pedig Balogh Balázs, és itt van velem Bene Ferenc állandó szakértőnk. Hát ez egy sima hazai győzelem volt, de azt hiszem nem is számítottunk másra. De meg kell, hogy mondjam őszintén, azért nem irigyeltem a diósgyőri fiatalokat. Igaz, kaptak lehetőséget, de hát azért nagyon-nagyon valószínű volt, hogy egy nagyobb verést fognak kapni a mai napon. Igen, alapjában nem úgy indult a mérkőzés, hogy nagy különbségű hazai győzelem születik. A DVTK nagyon szervezetten és nagyon lelkesen odaadóan védekezett. Nem nagyon került gólhelyzetbe az Eto az első 20-25 percben. Viszont azért érezni lehetett, hogyha folyamatosan tempót diktál és egy sebességfokozattal feljebb kapcsol, akkor előbb-utóbb hibára tudja késztetni a DVTK-t. Mégpedig azért, mert a Diósgyőrnek a támadójátékáról gyakorlatilag nem nagyon beszélhettünk. Egy-egy kósza gyors kontratámadás volt, de azért ne felejtsük el, hogy a Csinger-Kripics belső védőpáros talán a legjobb formában lévő páros az NB1-ben, és nagyon jól működnek együtt. Itt 4-0-nál, amikor már eldőlt a találkozó, akkor volt Petrásnak egy nagy védése, tehát szépítésre futtatta volna a DVTK részéről, de valójában a mérkőzés folyamán egy percig nem forgott kétségben a hazaiak győzelme.
8: Persze, hát a Győrnek ugye a kötelezőt meg kellett nyernie, és most várhatja Páholyból, hogy a Ferencváros holnap majd Újpestre látogat, és már akár holnap meg lehet ez a bajnoki cím. Te hogy látod? Én azt gondolom azért az Újpest azt nem fogja hagyni, hogy a Ferencváros a Megyeri úton nyerjen, és ezzel mondjuk versenyben maradjon a bajnoki címért.
7: Hát egy biztos, a két csapat pozíciójától függetlenül a derbi az mindig magyarországi legnagyobb labdarúgó eseménye bajnoki szinten, tehát az Újpest akármi is történik, illetve a Ferencváros is mindig extra motivált ezen a mérkőzésen. Most ez a holnapi találkozónak a jelenlegi tabella és maga az a tudat, hogy amennyiben hazai győzelem születik, az Újpest az ősi rivális gyakorlatilag matematikailag a nyakába akaszthatja az ezüstérmet a Ferencvárosnak. Ez egy óriási plusz motivációt adhat. Én úgy gondolom, hogy a szurkolóknak elsősorban, de biztos vagyok benne, hogy az Újpestnél az utóbbi időben 5 vagy 6 vagy akár 7 magyar játékos is pályára lépett, azért ők átérzik a rangadónak az illatát meg a légkörét. A Ferencváros részéről pedig nem csak, hogy derbi van, hanem hatalmas nyomás is nehezedik a játékosokra, hiszen csak a győzelem elfogadható részükre, és csak a győzelem tarthatja életben az arany reményeket. Amennyiben csak döntetlent játszanak Újpesten, nem tudom elképzelni, hogy ez a Győri Eto, amelyik csapatjátékban is, csapat egységben is, és úgymond csapat kémiában is tökéletesen együttműködik, ez a Győri Eto, nem tudom elképzelni, hogy kikapjunk Kisvárdán.
8: Játszunk el a gondolattal, ugye ezüstérem, hogyha az Újpest nyer, akkor a Fradi nyakában, de ha nyer a Fradi, akkor ugye egy pont lesz a különbség, 2 hét múlva Kisvárdára utazik majd a Győr együttese, hazai pályán fogadja a Ferencváros majd az Alaegerszeget, és hát azért látva a mai Kisvárdát, amely kikapott Kazincbarcikán, elküldött már 2 légiósát, az utolsó meccsre föl tudja magát szívni a Kisvárda úgy, hogy megnehezítse a Győr dolgát, mert ugye emlékezetes meccs volt, hogy a Győr 2-0-ra vezetett Kisvárdán, aztán kikapott 3-2-re néhány fordulóval ezelőtt.
7: Igen, minden mérkőzés más, tehát minden idegszállam és minden eredmény, minden statisztika azt mutatja, hogy gyakorlatilag a Kisvárdánál valami komoly probléma lehet a háttérben, akár a klubon belül, akár a játékosok fejében, mert méltatlanul gyengén szerepel a csapat, főleg ahhoz képest, hogy gyakorlatilag másfél-két hónappal ezelőtt még mint dobogóra is esélyes csapat beszélhettünk a Kisvárdáról. Vagy az van, hogy a játékosok bizonytalannak érzik a jövőt, vagy bizonyos játékosok, akár kulcsjátékosok úgymond kivették a szabadságukat, és már fejben a nyárra vagy a következő szezonra gondolnak, viszont egy mérkőzésen bármi előfordulhat. Tehát abban az esetben, hogyha a Győri Etónak győznie kell a bajnoki címhez Kisvárdán, már pedig abban majdnem biztos vagyok, hogy a Ferencváros hazai pályán meg fogja nyerni a találkozót, ha ezen múlik a bajnoki cím az Alaegerszeg ellen. Ha egy mérkőzésen múlik, akkor 90%-ra biztosan mondom, hogy a Győri Eto ott is tud nyerni, látva a mai 2 mérkőzését a két csapatnak, de hangsúlyozom, egy mérkőzésen bármi előfordulhat, és a Kisvárda, amennyiben hozzák magukat a játékosok, és sokkal, de sokkal jobb formát mutatnak, mint ma, akkor akár képes lehet legyőzni az Etót, de mondom, erre kevés esélyt látok, mert jelenleg egész más ágban, egész más formában dolgozik a két együttes.
4: Balogh Balázs beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban, és itt a Kossuth Rádióban, és Bene Ferenccel, miután az Eto FC Győr maga biztosan 4-0-ra győzött otthon a DVTK ellen, és jelen pillanatban az üldöző a címvédő Ferencváros előtt 4 pont az Eto előnye, ahogy utaltak rá kollégáim is. Holnap 13:30-tól a Paks Debrecen meccs után délután 4-től a Megyeri úton Újpest FC Ferencváros derbit rendeznek a Fizligában. Ha az Újpest legyőzi a címvédő Ferencvárost, akkor 2013 után újra bajnok lehet a Győri Eto. Ami a Fizliga 32. fordulóját illeti, szintén 2-0-ás első félidő után a Kazincbarcika 2-1-re győzött a Kisvárda ellen Miskolcon. Hogy mi történt a Hungária körúton az MTK Nyíregyháza mérkőzésen, az Katona László foglalja össze.
9: Döntetlennel búcsúzott a Hungária körúttól Németh Krisztián, MTK Nyíregyháza 1-1. A második percben a fővárosi védők ügyetlenkedése után a szabolcsi Tiáni elé pattant a labda, aki 5 méterről zicserben hegyi belőtt. A 18. percben Jovanov jobboldali centerezése után Tiáni próbált ollózni, Kvasina elé került a labda, aki aztán az ötös sarkáról mellé lőtt. Ezután jöttek a kapufák, a 23. percben ismét Jovanov adott be középre, Tiáni 5 méterről a jobb oldali kapufára bólintott. Fél óra játék után Átrok passzolt keresztbe a 16-oson belül, Molnár Ádin 6 méterről jobbról a jobb kapufára gurított. Ma játszotta utolsó mérkőzését az új Hidegkúti Nándor stadionban az MTK támadója Németh Krisztián. A korábbi válogatott labdarúgó ma csapatkapitányként erősítette a fővárosiakat. Az 53. percben az ünnepelt adott gólpassz 20 méterre a kaputól indított ugyanis Németh, aki épp a másik németet Hunor ugratta ki a 16-oson belül, ő pedig a kapu bal sarkába gurított Dala mellett. A 62. percben Jovanov sokadik remek beadása után Tiáni ismét fejelt, a bal sarokba tartó erős bólintást hegyi vészte. A 82. percben Horváth beadása után Németh Krisztián a földre fejelte a labdát, ami onnan a felső lécre pattant. A korábbi válogatott csatár 155 mérkőzésre lépett pályára az MTK-ban, 57 gól mellett 37 gólpasszt ért el. Az idény végén visszavonul. A 89. percben jött a slusszpoén, Beljásvili buktatta a büntetőterületen belül Temesvárit, Tiáni a 11-est a jobb sarokba lőtte. Az utolsó pillanatokban megúszta a tüzi játékot az MTK. Így a 32. fordulóban MTK Nyíregyháza 1-1.
4: Az idény végén visszavonuló Németh Krisztiánt majd 22 óra 30 perctől hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban, szintén a Sportvilágban. Most következzen a Nyíregyháza edzője. Az 1-1-es mérkőzés után Bódog Tamást Demjén Balázs kérdezte.
10: Abszolút megérdemelt egy pont, sőt, inkább csalódottak vagyunk, mert több lehetőségünk volt, vagy tudom, az első fél időben el lehetett volna dönteni a mérkőzés, de hát az MTK jó erőkből áll, jó játékosokból áll. Itt szeretném kiemelni, hogy a stábunk nevében gratulálok a Némónak, és tényleg szenzációs pályafutása volt, úgyhogy további életéhez sok sikert és egészséget. Amellett a játékunk úgy gondolom másik fél időben volt egy olyan fázis, amikor nem voltunk teljesen élesek, akkor az MTK, persze jó játékosok az MTK, úgyhogy akkor jól játszottak, volt lehetőségük is, de hál' Istennek visszajöttünk is, ez a csapatnak az erejét mutatja, így ahogy kérdezte, tudod, hogy idegenben esetleg ez nem működött úgy, nem elfelejteni azért, hogy tényleg jó csapatokkal játszottál idegenben, ide tartozik az MTK is, úgyhogy mindenképpen egy jó eredmény ez az egy pont, lehetett volna több is, de így alakult.
11: Esetre egy újabb veretlen meccset tudhat így maga mögött a csapat, amelyben az ebbe kapott gól után komoly szerkezetváltás is történt. Pontosan min kellett változni ott a 60. perc környékén, és az utolsó fél órában hogyan sikerült visszajönni és kiegyenlíteni végül?
10: Hát a végén csatárt vittünk még be a középpályáért, 4-4-2 helyett 4-3-3-at játszottunk, ami hál' Istennek. Nem azt mondom, hogy teljesen bevált, mert végül is a Temesvári egy belső védő alakította ki a 11-es szituációt, aki a végén előre ment, pont egy perccel előtte zavartuk előre, hogy keltsen egy kis káoszt az ellenfél 16-osán belül, megtette, amit kellett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, amit elterveztünk, az ült, elégedettek lehetünk, egy pont az nem olyan rossz.
11: Az utolsó mérkőzésen sok feltétel adott ahhoz, hogy győzelemmel zárja ezt a sikeresnek mondható szezont a Nyíregyháza. Mi kell majd ehhez, hogyan lehet készülni erre a záró találkozóra?
10: Én úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak van egy olyan mentalitása és hozzáállása, ami végigvisz minket az egész idénybe, és biztos vagyok benne, hogy komolyan fogjuk venni ezt a mérkőzést, mert tényleg így, hogy mondod, úgy lehet egy szezon szépen lezárni, hogyha győz a csapat, és kerek a történet, úgyhogy bízok benne, hogy sok nézővel, jó mérkőzéssel tudjuk ezt az évet lezárni.
4: A már bajnok Bayern München hazai pályán a 100. percben esett öngóllal mentette 3-3-as döntetlenre a sereghajtó Heidenheim elleni mérkőzését a német labdarúgó bajnokságban. Angliában, szintén az élvonalban Arsenal Fulham 3-0. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában, miután Tatabányán az elődöntőben a győriek simán 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A mérkőzésről mindjárt következik egy interjú, de elmondom, hogy a másik elődöntőben Debrecen Mosonmagyaróvár 28-23. A Ferencváros két gólos hátrányban volt a Győr ellen a szünetben. A meccs után Szabó Szilvia kérdezte a második félidőben bravúrra halmozó válogatott kapust a győriek játékosát, Szemerei Zsófiát.
12: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntött. Te mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
13: Igazából a félidőben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípszó a második félidő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
12: Én mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetel és mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
13: Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is igazából nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték. Most tényleg az lesz a hangsúly, hogy minél hamarabb visszamenni a hotelba, és a regenerálódás.
12: Ugye most már minden trófea ott van a vitrénben, de mennyire volt nektek motiváló az, hogy a Fradit megfosszátok a Magyar Kupa győzelem túl, ugye sorozatban már többedik alkalommal elhódították ők a trófeát?
13: Természetesen azért tisztában voltunk, hogy mik a céljaink, és nem csak az, hogy mindent megnyerni az idei évben, amiben indultunk, hanem az, hogy visszavágjunk a Fradinak, és úgymond ne tudják ezt a kupát hazavinni. Természetesen ehhez még a holnapi nap lesz egy mérkőzés. Remélem azért az ellenfél csapata, mert ugye még nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz, minél jobban le fogják fárasztani egymást, és hát ha lesz egy kis előnyünk így, hogy mi játszottuk az első mérkőzést. Regenerálód szempontjából.
12: Mindegy, hogy ki lesz az ellenfél holnap?
13: Szerintem, ha ezzel a fajta tűzzel és tényleg betartjuk a szabályokat, amiket az elmúlt hetekben tényleg nagyon jól menedzseltünk, nagyon jó munkát végeztünk, hogyha ezt fogjuk holnap is a pályára hozni, akkor szerintem nem lehet kérdés, és én nagyon bízok a lányokban.
4: Tehát holnap Ferencváros Mosonmagyaróvár bronzmeccs és Győr-Debrecen döntőt rendeznek Tatabányán a női kézilabda Magyar Kupában. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén Miskolcon a DVTK, az NK Pécs csapatát fogadta, Tóth Bél összefoglalója.
14: Bravúros teljesítménnyel Miskolcon is győzött, és a bajnoki döntőt kedden akár le is zárhatja a Pécs. Diósgyőr Pécs 60-66. A bajnoki döntő első felvonását 61-53-ra az alapszakasz győztes Pécs nyerte meg szerdán, így pálya előnyét megtartva utazott Miskolcra. Nagyot fordult a világ néhány nap alatt, a szerdai meccsen botrányosan gyengén büntetőző és triplát dobó mecsekaljaiak pont ebben a két játékelemben javultak fel látványosan. 13-ból 11 büntetőt és emellé 6-3-ost dobtak be a pécsiek az első félidőben. A prímet 13 pontjával Török Ágnes vitte. Az első negyedet követően 19-17-re vezetett a vendégcsapat, majd a DVTK egy 8-0-ás futással fordított, de hiába. Studer triplájával a Nagyszünetben 33-29-re a vendég Pécs vezetett. A második félidő legelején előbb Lelik, majd Kányás is bedobott egy hármast, és ezzel 37-37-re egyenlített a DVTK. Ekkor volt egál, valamint Miklós triplájának köszönhetően egy rövid ideig a Diósgyőr kezében az előny. Innentől fogva viszont végig a Pécs dominált. A záró játék részben Szmail Begovics fontos pillanatokban elhelyezett 1-1-3-ast, és ezzel egyébként egy ízben 9 pontra is elnyúlt ellenfelétől a vendég együttes. 60-51-ről még volt visszaút, a DVTK egyenlített, viszont fordítania már nem sikerült. Az utolsó pillanatokban okosan játszva a Pécs tudott pontokat szerezni, és 66-60-ra nyerve, és a párharcot kedden akár le is zárhatja, mert hogy az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a Pécs vezet 2-0-ra, folytatás kedden, tehát 18 órától Pécsen. És hogy hogyan látta a mérkőzést állandó szakértőnk Károly Andrea, az most kiderül.
15: Alapvetően azt vártam, hogy ezt a találkozót magabiztosan behúzza a Diósgyőr, de ez a Pécs, ez áthozta azt az energiát az előző találkozóról, amivel végigjátszották ugye az előző meccset, és gyönyörűen küzdve, Nem is feltétlenül jó játékkal, de nagyon harcosan, nagyon okosan megpróbálva a Diós Győrnek a méregfogát kihúzni, és mentek előre, egy pillanatig nem adták föl, és számomra nagyon meglepő az, hogy a Diós Győr mennyire nem találja a fogást ezen a Pécsen, főleg úgy, nem tudom ezt soha eléggé hangsúlyozni, hogy a Pécsből két olyan légiós hiányzik, aki üzenbiztosan 30 pontot hoz egy mérkőzésen, és ennek ellenére fel tudnak lépni például egy Török Ági 19 ponttal, és egy olyan gyönyörű meccset. A gyönyörű az talán egy kicsit túlzás, mert nem feltétlenül szép, de hogy a küzdeni tudásból maximálisan jelesre vizsgázik a Pécs.
14: Dupla annyi lepattanója volt támadásban a Pécsnek, mint a DVTK-nak. Említetted ugye Török Ágnest, aki 19 pontig jutott, abból egyébként 3-3-as, és egyébként is 11 triplát szerzett.

0: de védekezésben nagyon fókuszáltak, abszolút látni, hogy ragaszkodnak az elképzeléseikhez, és ha elváltanak egy kettő-kettőt, akkor a másik oldalról már érkezik a másik magas, és leváltja a kicsivel ott maradó centert. Ezt nagyon okosan és szépen csinálják, és a Diós Győr egyszerűen ennek nem találja az ellenszerét, pedig szerintem sokkal jobb képességű játékosokból áll a Diós Győr, de harcolni az elmúlt két találkozón a Pécs tudott jobban.
1: A mérkőzés legeredményesebb diósgyőri játékosa a montenegrói légiós Milica Jovanovic lett 18 pontjával. Még egyszer a végeredmény, a női kosárlabda bajnokság döntőjében DVTK Pécs 60-66, a párharcot 2-0-ra a Pécs vezeti.
2: Folytatás kedden a női kosárlabda bajnokság döntőjében. Végül jégkorong, mert hogy a magyar férfi válogatott, amely az Elit VB-re készül, majd két hét múlva kezdődik méghozzá Svájcban. A dánoktól ma a magyar csapat 7-4-re kikapott, Majoros Gergely szövetségi kapitányt hívtam fel.
3: Én nem szeretek a mögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Természetesen nem megyünk úgy bele mérkőzésbe, hogy szeretnénk elveszíteni, tehát akkor a valami nem jól alakult, nem a mi szájézünk szerint sikerült alakítani az eseményeket. És ez nagyjából le is írja szerintem azt, ami történt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunkat. Talán az itt játszott hatból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy tök jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen bejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kicsit elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek ez lett a vége.
2: Svájc a világbajnokság helyszíne, ott Kanadával zárjátok a felkészülést, és akkor ugye még lesz jövő héten egy szlovéniai bledi mérkőzés a szlovénak ellen. A keret szűkítés az mikorra várható? Már ebben is rutinos vagy, mert ilyet is mondhatunk, hogy egymás után második Elit VB-re készülsz a válogatottal.
3: Mindkét túra előtt kénytelenek leszünk szűkíteni a keretem. Most meg sok kérdés van, kisebb-nagyobb sérülések, ezek mikor jönnek rendbe. Amíg ezekre nem kapunk választ, addig nyilván nem fogjuk tudni a végleges Szlovéniába utazó keretet kialakítani. Meglátjuk, hogy mikor lesz pontos információ a kisebb sérülésekkel kapcsolatban, vagy bebizonyosodik, hogy tényleg kisebb, vagy esetleg van köztük nagyobb is. És ugye még van egy játékosunk, aki játékban, Galló Vilmos a finn döntőben, úgyhogy attól is függ, hogy ott hogy alakulnak majd a dolgok, és ő mikor tud csatlakozni. De még egyszer mondom, egy minimális szűkítést most kell eszközölni, majd a szlovén túra előtt, és utána majd a VB előtt még egyet.
2: Zárásul azt áruld el, hogy mi a legnehezebb ilyenkor, tehát hogy jobb lenne, ha már kezdődne a világbajnokság, persze hát itt előbb mondtad, hogy Galló Vilmos még a finn bajnokság döntőjében, ő pedig azért meghatározó játékos, emiatt is meg enélkül is, szóval nyilván nem mindegy, hogy Gallóval vagy Galló nélkül, de hogy ez, mi a legfőbb cél a maradék két mérkőzésen a felkészülés során?
3: Hát ez sokrétű, vannak még taktikai dolgok is, meg technikai dolgok, amin szeretnénk csiszolni, csapattaktikai és egyéni taktikai is. Vannak olyan játékrészek, amivel nem is igazán foglalkoztunk, olyanok is, amelyen nagyon keveset. Nyilván, amivel nem foglalkoztunk, azok olyan terem dolgok, ami lehet, hogy előse fordul az egész világbajnokság egyszer se, de ha előfordul, akkor meg nagyon nagy jelentősége lehet. És ezen kívül természetesen szerintem az a legfontosabb, hogy mi magunkról tanuljunk és találjunk megfejtéseket arra, hogy mitől lesz kiegyensúlyozottabb, határozottabb a teljesítmény, akik komplett 60 percig.
2: A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába. Szívos Márton együttese az athéni döntő elődöntőjében 16-12-re verte a görög Apollon Szmirnészt. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik, találkozunk 22 óra 30 perctől.
4: A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
5: Gellért Andor Endre. Szomjas inasok. Hárman vagyunk a műhelyben, inasok. Lajos, Zsiga, meg én. Egész nap pöfög a hasas benzinmotor, az esztergakések alatt tiszta rézáru forog.

0: por födi tőle szerszámjainkat. Kevés az ebédidő, se enni, se pihenni nem elég. S olajíz szállong a levegőben, és olajos a kezünk is. Ha megfogjuk a kenyeret, bepiszkolódik ujjainktól. Hárman vagyunk inasok, három sovány gebe. Sehova nem járunk egész héten. Nyár van, nincs tanonciskola, ahonnan el lehetne lógni az ingyen uszodába. Csak ez a sok rézmunka van. Reggel 7-től este 10-ig. Hanem megbeszéljük egyik szombaton, egyik pillanatról a másikra, hogy végre elmegyünk mi is túrára, valamelyik hegységbe. Visszük majd a flokit is, megfüröztjük a kutyust az útba eső patakban. Viszünk azon kívül egy öreg cserkészbotra tűzött zöld zászlót, élelmet és vizet. Másnap 6-kor jókedvűen figyeljük, hogyan kopognak öreg cipőink az alvó kövezeten. A fejünk fölött leng a zászló. Floki megszagol örömében minden kis kavicsot. Aztán villamosra szállunk vele, s kizakatolunk a végállomásig. S megyünk, hol magasra kapaszkodva, hol leereszkedve a völgybe. A nap már gyújtja a vérünk, Floki nyelve lóg, és a szeme huncutul csillog. Így megyünk órákig, s egyszer csak benn vagyunk a déli égő fényben, minden izzik körülöttünk, mintha nesztelen égne a levegő. Fehér lángok lobognak föltől az égig, mi meg a kis inasok sülünk fölünk az alján. Kihúzzuk fehér vizes üvegeinket, s a gégénk zörög a nagyivásban. Aztán háromból összeadjuk a kis floki kortyait, tyű, hogy nyeli a dögöcske, majd belefúl az orra a papír pohárba. S a nagy boldogság után elfog minket a fáradtság. Hogy élénküljünk, Zsiga viccet mesél a marcsákról, a cigányokról, meg a múlickákról. Mondja a Zsiga, te András csuda melegen van. Mondom én, nekem is. Megszólal a Lajos. Nekem feltűrt a cipő a lábam. Hát neked, Floki, mi a bajod? De Floki cipői rendben vannak, legfeljebb a szőrét sokalja, meg a rászálló legyeket. Eleinte még vadászik rájuk, de aztán lusta és tikkat hozzá. S szállhat már tőle a legkövérebb pacsírta meg a holló, nézi ugyan fekete szemeivel, hanem hát lemond az űzésükről. Csúcsra érünk. Mintha égő tűz közepébe léptünk volna. Szétnézünk, előre legalább fél óra az árnyékos hely, visszafelé ugyanannyi. A nap delelőn van. Mintha harangszót is hallanánk a fényben. A hosszú Zsiga kicsit balra mereszti a szemét. Srácok, mondja hirtelen, arra-barra van egy ház, ott lesz víz. S megyünk, mint a halálos betegek arra. Mintha annak reményében, hogy ott vízre akadunk, még jobban nőne a szomjunk. Messze van még, kérdjük egymást bágyattan, s előre érezzük a hűs lét, amint a torkunkba csúszik. Megyünk, megyünk, összenézünk a rózsapirosra sülten, lábunkban már alig van erő. Na, holnap meg munkába állni megint. És ha már kirándultunk, hát, hogy így sikerült. De persze, termoszt kellett volna venni, amilyen a palicserkésznek van. Venni, venni, ha pénzünk volna rá. Amit kerestünk, részben hazaadtuk, részben pedig teljesen elment elemózsiára. Most pedig nincs egy vasunk se. Elérjük az erdőt, s az árnyékban leheveredünk. De csak kissé jó az a heverés, hiába nyeljük a hűsebb levegőt, a torkunk csak száraz. Gyerünk, Zsiga, mondom. Gyere az apád mindenit. Próbálok nevetni, de nincs erő az arcizmaimban. Ő is valami kajlamosolyt csinál, hanem a Lajos az egészen magába mélyett, feje lehorgadt, s vonszolja magát. Nem ezüstrudak már a fatörzsek, hanem vastag kígyók s lángot sziszegnek felénk. Mintha sárga és kék lepkék is repkedő lángocskák volnának, s a föld alattunk melegen párolog. Aztán azt mondom a háznak, gyere közelebb, kis ház! És Zsiga is megszólal suttogva, gyere! Megint próbálunk vigyorogni, s szeretnénk hinni, hogy varázsszóra felénk lépdel a kis ház, fehér falával és a láncos kúttal. De nem jön az, hanem mi imbolygunk feléje. S látjuk, a ház nem rendes ház, mert tábla van az oldalán. Kocsmaféle lehet, alkalmi bolt van benne. S kút sincs az oldalán, nincs bizony, hanem asztal van kitéve egy féltető alá, az asztalon piros abrosz körötte székek. Közeledünk hozzá, a szemünk ég, mi lesz? Lajos megszólal. Kinek van pénze, fiúk? Úgy mondja ezt, mint egy másvilági szellem. Kutatjuk híja zsebeinket. Levegőt fogunk bennük. Na de hát gondolom, én kár megállni előre. Bemegyek inkább, s kérek egy kis italt ingyen. Megyek én. Ők kívül maradnak. Hát, amint lépek, egyszer csak megtorpanok. Lánccsörgéssel egyetemben egy óriási kutya bújik elém, rögtön rám tátja a száját, s olyat ugat, mintha ágyú lenne a torkában. Visszaugrok előle, s ekkor egy magas asszonyság jön ki, alig van rajta egy szoknya meg egy blúzféle. Mesztélláb áll vastag lábszárain. Gyűn, a szoknyája forog körülötte, s rám néz. Mit tetszik parancsolni? Mondja. Ezután már nehéz azt mondani, néni, kérek egy kis vizet, de hát mi más nyöghetek neki? Néni, kérem, kezdem, nem kaphatnánk egy kis vizet? Amint rám néz, tudom, hogy mit felel ez a zöld szemű némber. Pohárja 10 fillér. 3x10, gondolom, meg a floki. Honnan ráncsom ki ezt a nagy pénzt? Csak tiszta víz kellene nekünk, néni. Nincs kutam. A tiszta vizet is hordanom kell, jó fél órára innen, s őrizni, üteni. Ezzel már megy vissza az ajtó mögé, kész. A fiúk meg nekem rohannak. Na, mi az újság? Nincs víz. Szemük kétségbe esetten csillog. Pohárja 10 fillér, mondom leverten. Hallgattunk, mint a halottak. Ez a ház teli van vízzel, mi meg itt állunk a napon, s még meghalunk. Fogom magam, s megint megyek az ajtóhoz. Kopogok rajta. Néni, kérem! Szólok be alázatosan. Néni, kérem, csak egy kis vizet tessék adni. Hanem erre már is megzendül mögöttem a vadkutya, s mintha gondolná az asszony, feleljen a kutyám néktek, engem hagyjatok békén. Csak legalább férje lenne, vagy valaki, aki irgalmasabb szívű. Biztos özvegyasszony. Lajos ott ül a földön, talán sír már karjaira dőlve a szomjúságtól. A kis floki az árnyékba menekült, s döglöttnek látszik. Zsigán látom, hogy nyáladzik. De most, mint egy őrült, föláll Lajos. Könnyei hullanak, s dührázza a testét. Víz kell! Kiáltja rekedten, s megy ökölbe szorított kézzel az ajtó felé. Néni! Kiáltja magán kívül. Adjon vizet, vagy... Fölnyílik az ajtó. Az asszony megjelenik, kezében prakker van, olyan Lajos fölött, mint egy óriás. Elmész te innen! Burkus! Szól a kutyájának, s az vadcsaholásba kezd. Látszik a nőn, mohó, pénzéhes, vevőt vár, italját, dehogy is pazalja. Vagy talán irgalmas is lett volna, de hát ez az őrült Lajos így neki támadt. Néni, remeg Lajos hangja, ne tessék ilyen gonosz lenni. Még csak ez kellett. Csirkefogók! S megdől a prakker. Lajos hátat fordít, s odakapja az ütést, de erre már mi is reszketni kezdünk, ezt már nem engedjük. S minket is eltölt a gyűlölet. Érezzük, itt már szánalomból vizet nem kapunk. S ekkor, mint a részeg, Lajos az asszonynak rohan. Az meg csapkodja őt a prakkerral, de Lajos nekifut fejjel a hasának, erre az asszony nagyot kiált, s görcsösen kétrét hajol. Aztán az egyik kezével megkapja Lajos üstökét, s a fogaival meg akarja harapni. Lajos felordít, a kutya vonít, floki szembeszáll vele, s úgy ugat rá magán kívül, a lánc csikorog, egész megvadulunk az ajban, s mi is nekirohanunk az asszonynak. Nem telik bele egy fél perc, ott fekszik az asszony a földön, s mi rajta térdelünk és leszorítjuk. Lajos spárgát keres elő, hogy összekösse a kezét a lábát, de erre az asszony rugni, forgolódni kezd és visítja, gyilkosok! Mi meg fújunk rá, miért kiabálsz, boszorka, miért nem adtál nekünk egy korty vizet? Zsiga lihegve ül a mellén, s fogja az asszony karját. Én a lábát s hasát szorítom. Amint Lajos a spárgával közeledik hozzá, megint küszködni kezd velünk, s ettől hirtelen felpattan a blúza, és a blúz alól két gyönyörű, dús emlő budjan ki. Egy pillanat ez. Egy olyan pillanat ez, amilyen még nem volt. Melegen és telten fekszik előttünk az asszony melle, s látom, Zsigán már is végigfut a hideg, aztán, mint aki már nem szomjas, s elvesztette az eszét, rábukik csókolódva a keberre. Lajos is elfelejti a kötözést, s szélütöttként bámulja a csodát. Aztán ő is odaveti magát. Én a két mesztelen lábszárát tartom a kezeim között, s érzem, hogy kezd lüktetve feljebb szállni a szívverésem, s lám az asszony nem küzd, nem mozdul. Csak fekszik, remeg és sóhajt. Olyan ez, mint egy álom. Aztán leráz minket magáról az asszony, mint almát a fája. Piros és hatalmas, amint talpra áll. És most azt mondja. No, nem vagytok már szomjasok, fiúk? S jókedvűen kacagni kezd. Mi bámuljuk párolgó, erős testét, s olyan ismét minden, mint a bűbáj. Sírás és nevetés bujkál az asszonytól bennünk. Szeretnénk újra és újra megcsókolni, de most már félünk tőle. Nem úgy, mint az előbb. Most már jár és kell közöttünk, parancsol nekünk, s ha mondja, üljetek le, leülünk. Engem megszólít. Hát téged hogy hívnak? Andrásnak. Te! Kacogja és megfenyeget öklével. S megint csak hozzám fordul, míg a nagy kristályos üveget az asztalra teszi. Hány éves vagy te, András? 15. Felelem egészen kitüntetve. Most Lajost pirongatja, mint a kis fenevadot. Te, hörcsög, mondja neki. Egyik pohárral a másik után isszuk a vizet, s iszik már a kis Floki is, s örömében vinnyog. Két üveggel lenyelünk az ásványból, de az asszony nem sajnálja tőlünk a harmadikkal se. Mikor megyünk, azt mondom neki, megfizetjük, néni, s lesütöm a szemem. Kacagni kezd ezen, s azt kérdi, hát mikor jöttök erre megint? Összenézünk, s egyszerre kiáltjuk. Jövő vasárnap! Jó, jó, integeti. S áll az ajtóban, és csak néz minket. Mi meg fölnyújtjuk a zöld cserkész zászlót magasra, kihúzzuk magunkat, és nótába kapunk. És mielőtt eltűnnénk a sötét erdőben, még egyszer visszafordulunk.
1: Gelléri Andor Endre Szomjas Inasok című novelláját Kulka János olvasta fel. Szerkesztette Salamon István, rendezte Gábor László István. A hangfelvétel 1992-ben készült. Folytatjuk a Rádió Színház műsorát.

0: Gelléri Andor Endre Szövőlegény című novelláját Hárai Ferenc olvassa fel.
1: Volt egy nagy, sötét hodály. Már hónapok óta üresen állt, póklakásként. Valamikor kovács tüzek verdestek benne nagy lánggal, és az üllőn egymással feleselt a kis kalapács, meg a nagy kalapács. Egyik napon kijött egy alacsony, de testes zsidó ember. Szemüveg volt az orrán, apró, kemény kalap a fején. Sok pénze lehetett, mert rögtön foglalót adott a hodályra. Aztán jött egy tarka-barka nadrágú kőműves. Az hozott magával vedret, abba simítót, fából és acélból, meg kecske szakálos meszelőt. Benyitott, köpött, sodort magának cigarettát, s mint aki kémlel valami idegen várat, körbejárta a homályos poros falakat, majd pedig szétnyitotta a létráját és ráállott. Ekkor kezdett el az ipse körbejárni, ide-oda billegni, mintha táncos lenne azzal a létrával, s belefogott a porolásba. Mint kövér esőseppek, potyogtak a pókok. Párat agyon csapott a kőműves. Ha már nem lesz szerencséje, 10-20-szor ne legyen az anyja büdös mindenit ennek a sok szövegető póknak. Mondja az úr az ajtóból. Hé, ne szidja a szövödéket. Miért? Kérdezte a porba burkolt kőműves. Aztán hogy ne szidnám a keserves mindenit? S megint agyon csapott két kövér pókot. Az úr felszólt. Mert itten is szövöde lesz. No, mondja a kőműves, akkor nem szidom. S mintha engesztelni akarná az urat, két napra rá a lucskos hodályt olyanná tette, mintha tejből fagyott volna össze minden fala. Kimeszelte szinte szűzihóval, úgy nézett ki, s íme mostan egy ragyásképű tótasszony nyögdécselt a magasba kapaszkodva az ablakok körül. Újságpapír, rongy, vizes vedel volt a fegyverzete, meg egy kis spachtli, amivel a festők gittelnek mindenfélét. A tódné ezzel kaparta az üvegre frecsent mésznyomokat. Aztán megérkezett a bőrkabátos ember, a villanyszerelő. Az hozott magával porcelánt, csipeszt, dugót, biztosítékot, szappanbuborékként csillogó lámpásokat, s kígyó testű vezetéket. Rögtön átment a szomszédházba, okoskodott, bebedugta orrát a transformátorba, aztán kért három telefonra a kis úrtól, aki csak nyúlt a pénzért és adta derűsen jó szívvel. Hát estére az évek óta sötétben alvó odályban, mintha ide vándorol csillagok lennének, elkezdtek ragyogni a lámpák. A tótné az ügetett haza a téglagyárba, de a kőműves és a villanyszerelő úgy egy esti italozásra barátságot kötöttek. Persze, bevonulásukat élénk magyarázattal kísérték, egyik elregélte, hogyan fehérítette ki a feketét, a másik, hogyan rakott csillagokat a homályba, mert a mesteremberek, mikor a maguk munkáját dicsérik, egészen az ősvilági teremtésig képzelik vissza a dolgokat. Felnyílt ismét másnap a kapu, s jött be rajta eleinte két izmos és gyönyörű barna ló. Jobbra s balra döccent a kocsi, amint fölhágott a járdára, ides oda lengett a bicska kinézésű kocsis az ülésen. Hó, ordította. Hova lesz vive az áru? Erre egy másik, kicsit öregebb, de éppen olyan derűs úr lépett ki, nagyon is örült, mikor meglátta a kocsist, a lovat meg az árút. Ide lelkem, ide fiam, mondotta, mintha ez a bicska képű kocsis valóban lány lenne, vagy valami lélekfajta. Ekkor leszökkent a kocsis, s megfogá a lovak kantárját.
2: Az istenedet, Tóni, rivalt az egyikre. Az apádat tercsi, ne!
1: S mint valami állatszeridítő, rángatta a mozgásban jövő barmokat. Hiába, ez volt a tempó. Csak is a kifejezésein látszik, hogy ki minő kocsis. Ez aztán annyit káromkodott sorra véve az összes élt és nem élt szenteket, hogy kitűnő kocsisnak tűnhetett fel. Igaz, a végén a fiatalabb úr többet is adott neki borra valóul, ugyanis néha az ilyen haragos kocsis vissza is szokta vágni ezzel. Egye meg! Nehezen curikoltak ki a lovak az udvarból, mint a zápor hangzott a kocsis ordítása, de belül a hodályban már állott egy veres bajuszú asztalos, zöld foltos kötényben, fűrésze már fönnlógott a falon, gyalúja szeliden hevert az asztalos padon,
2: A szegek már csillogtak szerteszét, s a harapófogó morcképet vágott. Ez az asztalos már nagy szakértéssel vizsgálta az árut. Bele-bele rúgott a szövőgépekhez való gerendafélékbe, mintha így akarná kivallatni őket, hol voltak, ki csinálta őket, hát ha éppen az ő boldogult mestere, a Tunyák Rikárd, mondotta is rögtön. Ilyesmi holmit csak az én boldogult mesterem tudott rajtam kívül csinálni. A két úr bólogatott, nem akarták mondani. Nosza rajta jó asztalos, gondolták. Mindegyes pillanat egy picike pénz, de ez így van rendjén. Kicsurog a pénz véknyon, hogy aztán visszadűljön aranyló habokkal. Hagyták, hogy szimatoljon ez az asztalos, no de most összecsapta a tenyerét, és azt mondá. Alzó, s beleköpött az egyik tenyerébe, és ezt a köpést oly lágyon és gyönyörrel simogatta szét, mint a úrinőnek bársonyán siklana a kezecskéje. Aztán a füle mellől elővette a ceruzát, s kezdett firkálni. Amennyi ráncot csak bírt, összehúzott a homlokán, mintha ezek a ráncok szoroztak, osztottak, kalkuláltak volna. Végül is odaadta, hogy mit kell hozatni a fakereskedőtől. Ő oda nem akar elmenni, mint mondotta, nehogy az úrék azt gondolják, hogy kapok 5%-ot. Csak menjenek inkább maguk, de azt megsúgom, száraz fát hozzanak, mert az igaz, hogy olcsó hely a váci, de becsap az mindenkit. Minden deszkára rámondja, ez is elsőrendű, az is, ohó, s billegette a kezét. Aztán közé kever jó csomó másodrendűt. Végül elmendegélt az asztalos a faárushoz, arrafelé még nem ivott semmit, de visszafelé már volt néki pénze betérni a Mári néni kocsmájába. Hát aztán még jött is az üveges, lakatos, gépszerelő, jött egy kedves, kocaformájú fűrészporkályha, bedöcögött az a kisember, akinek mindig nagy zsák volt a hátán, s mégiscsak apró borral valókat kapott. Jött a szénhordó, és a hideg helyiségben immár meleg volt, mintha a kezdődő téldacára a nap bujdokolna a betonpadlója alatt, és onnan fűteni a falat s az embert. Múltak a napok, hát jött a postás, és nagy kíváncsian kérdezte, itt lakik kérem a japán szövőgyár? Közel volt már az új év, gondolta a postás, két pengetyűvel több ez is új évre. Nosza, megmondták neki, hogy itt lakik a japán szövőgyár, azt hozzon csak sok megrendelést, jó levelet és pénzt. A postás szívesen megígérte, azzal szalutált és ment. Abban a levélben egy szövőlegény írta, holnap tisztelt Fischer úr gyövök, ha kapok 60 fixet egy hétre, meg a villamost is, még odaki találok valami szállást magamnak. Azt kérdezte a fiatalabb úr. 60 pengő, nem lesz ez sok? Nézd, mondta az idősebb, kevésnek nem kevés, de megéri. S másnap érkezett is a szövő. Szétnézett levett kalappal is úgy mondta. Ejha, de jó meleg van itt, Fischer úr. Felelte néki az idősebb. Vanni van? A kisebb pedig kérdé. Hát eljött? Elén. Mint látom, vannak itt egészen jó zsakardok. Hát kezdjen fűzni a masinát. Rendben van a 60. Csak fűzze, mondta a kisebb. Hát rendben van-e a 60, meg ám a villamos is. Pillantottak. No, gondolta a szövőlegény, az urak pillantása olyan, mint az aláírás, és eltette a közös pillantást, mint valami váltót. Az asztalost csak most vette észre. Először elnézte, nézdegélte, hogy röpül a kis gyalú a kezében, hogy gömbölyödik a forgács a gyalulás fölött, hogy spriccel oldalt a köpése, s mély kényelmesen spekulál. Akkor odaszólt. Adjon Isten, már készül? Ühüm, felelt az asztalos. Azt nézze csak, magyarázta néki a szövőlegény. Az én praclim nem olyan marha nagy kéz, nékem ne csináljon olyan vastag rángatót a vetélőköz, mint ezeken van. No jó, egyezett bele az asztalos. És mire delet vertek, már ott ült a szövőlegény a gép alatt, látszatra kibogozhatatlanul áramló zsinórok között, vizsgálta a zsakardot, a sok pirinyó lyukat, amiből csak úgy ömlött a spárgaszál. Kivette az egyiket a lyukból, és betette a másikba. Ej, de sok lyuk van a világon, mondotta az asztalosnak, és az bólintott. De a szövőlegének ez úgy tetszett, hogy elkezdett ezen röfögni. Hát cigarettája van,
1: kérdezte mindjárt az asztalos. Volt neki, de gyufa el csak az asztalosnak. Kvittek vagyunk, vallotta a szövőlegény. S dolgozott, fűzött, horgolt, rángatott, piszmogott annyit a közel 5000 szárral, hogy más már a nézésébe is belebolondult volna. És akkor elment a két úr ebédelni. Ők maradtak. Mikor az ajtó becsapódott mögöttük, kérdi az asztalos. Mióta nincsen állása magának? Bánom is én mióta? Fontos az, hogy már megvan, igaz? Úgy-úgy, mondja a szövőregény. Szövök én ezeknek sejemből egy óra alatt másfél métert. Hát ezt csak azért mondom, nehogy azt higgye, érti, hogy mert dolgozni nem tudok, ezért voltam fél évig facér. Azt a keservit a büdös világnak. Az asztalos tűnődik, elmondja lassan, hány hónapja üldögélt ő is otthon, telefaragva a fáskamráját télire eladandó szánkákkal. Hát bizony, én se sokat izzadtam a mesterségemben. Hallja csak, kezdi újra a szövős. Aztán van ezeknek pénzük? Annak a kicsinek? Véli az asztalos. Az ilyen kicsi embereknek mindig sok a pénzük, meg nagy a... S mint a legyet, hajtotta el szájáról a disznóságot. Már este van, napok múltán, és egy fiatal legény olajos kézzel szerelget egy spulnizógépet. Már csak oda kell nyúlni a kapcsolóhoz, és e pillanatban nesztelen szépen forgolódni kezdenek a kis vascsigák, amiken vékony sejemfonál szaladgál föl és le. Hátrább, mint a szélmalmok kerekei forognak a gombolítógépek. Itt alul ides-oda mászik lassan egy rúd, azon villog valami kis drótvilla, abban a láthatatlanul vékony fonálzizeg, aztán egy bütyök áll ki belőle, és mikor egy bütyök meg a horog összecsókolódzik, az egész szerkezet ellenkező forgást vesz. Maga ez a bűvészet, az ámítás, mert a szerelő mondja, nem is itt elől a bütyök meg a horog elneveti magát, hanem hátul az excentrikus tárcsa csinálja a stiklit. Az, kérdi ámulva a fiatalabb úr, mert az idősebb szakember ebben, s örül neki, hogy így szép nagy játéka van 40 éves korára. De hiszen a főszemély mégis a szövőlegény. Egyelőre az árva, egyedüli szövőlegény, aki mint valami emberpók húz és vet, slám, most is mit tesz? Rendes téglát kap néhányat, de bizony ő becsomagolja barna papírosba, és úgy akasztja egy hosszú kötélre, amely faágán fordul a magasba. Ilyen csomagolt téglát tesz ide, és oda nehezéknek a hengerekre. Aztán csütörtök délelőtt 10 óra, asztalos, villanyszerelő, gépész, éppen itt levő kocsis, pénzbeszedő, mind-mind oda gyűlik a szövőlegény köré. És ekkor kitátja a száját a szövőlegény. Piros csizmát visel a babám, dalolja, és ezzel ripsz, ránt egyet a szerkezeten, s fut az ezüstfehér szál végig a sok feketén, szempillantás alatt rupsz, s mintha vidám csárdást járna, rátipor a fapedálra, s rohangál vissza a kisvetélő, foga között a piros színnel. S amint táncolt a szövőlegény a munka örömére, futnak ides oda a piros meg az ezüst szálak, s nyomja előre a sok fésű kötést kötés mellé. Semmi se volt itten az imént, most meg a lélek eltelik, nyál fut a szájába, mert egy olyan csinos nyakkendő sejem kerekedik a szövőszéken, hogy az asztalos, a villanyszerelő és a többiek csak nyakkendőkről kezdenek beszélni, meg a villanyszerelő mindjárt arról, hogy juhúj, volt neki egy tyúkja, annak nem kellett semmiféle beszéd, se bor, se pálinka, csak az új nyakkendő. Az úgy nézte azt a nyakkendőt lihegve, mintha tükör lenne, jó, hogy meg nem fésülködött benne. Az úgy elszédült a nyakkendőmtől, hogy beesett rögvest a karomba. A szövőlegény meg táncol, ideveti, odaveti, Isten áldotta jókedvét a sejemfonalát, néha dalul, aztán abba hagyja. No, mondja csak tovább, villanyszerelő. Aztán mondja csak maga, kérdi az aglegény asztalos is. Oszt biztos, hogy a nőkre olyan nagyon izél a nyakkendő? A két úr nézi és hagyja őket. Istenem, véli a pillantásuk. Majd eloszlanak. Asztalos a gyalujánál szép forgácsot gömbölyít, a villanyszerelő gumikesztyűsen vezetéket kapcsolgat, a pénzbeszedő nadrágja hátsó zsebébe teszi az inkasszált pénzt, s örül neki, mert jutalék jár belőle, a kocsis meg praktikus oldaláról fogja fel az üzemindítás szent pillanatát. Adjon az úr egy jó kis fröcsre, ha már megindultak. Ad a két úr, hogy ne adna, hiszen óra múlva készen van a másfél méter nyakkendő sejem, kifeszülve a smirgli papírral burkolt hengeren. Itt van színesen a lámpafény alatt az első sejem. Itt van, csak még egy kis tánc szövőlegény, hogy kissé zihálva, büszkén abba hagyjad, mutogasd a munkát, s mondjad az asztalosnak. No, itt van a másfél méter egy óra alatt, s feleli az asztalos bajuszát törölve. Kiláttam én azt előre magából, de én meg azt mondom, hogy valamennyi szövőszék kész lesz két hét múlva. S a két úr magától ad nékik este egy-egy pengőt, hogy eligyák, eldalolják, eltáncolják lányokkal az első másfél méteres sejem a megindult munka örömére.
0: Gelléri Andor Endre Szövőlegény című novelláját Hárai Ferenc olvasta fel. Szerkesztette Filippinyi Éva és Szabó József, rendezte Balázs János. A hangfelvétel 1972-ben készült.
3: A Rádiószínház műsorával legközelebb, holnap, 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Bőti Attila. Egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakuló ülése, utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren. Már nem csak járattörléseket okoz az energiaválság, a magas üzemanyagárak miatt végleg bezár egy csődeljárás alatt álló amerikai fapados légitársaság. Idehaza újabb település érintett az aszbeszt ügyben, Táplán Szentkereszten is szennyezett kőzuzalék került az útburkolatba. Holnap is marad a napos, koranyárias kiránduló idő 20 és 25 fok közötti csúcshőmérséklettel. Mondom a részleteket. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. Akkor választják meg miniszterelnöknek Magyar Pétert. A leendő kormányfő ma azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet tartanak az alakuló ülés után. Magyar Péter közben két újabb pozíciót jelentett be, Radnai Márk és Rost Andrea is kormánybiztosként dolgozik majd. Kis Júlia Lilla összeállítása.
5: A Tisztelt és a Fidesz is a korábbi megállapodás felrúgásával vádolta meg a Mi Hazánk elnöke. Kiderült ugyanis, hogy a képviselők mégsem tudnak a Szent Korona előtt esküdteni az országgyűlés alakuló ülésén jövő szombaton. Torockai László ugyanis közölte, hogy a köztársasági elnök által vezetett Szent Korona testület nem engedélyezte a korona mozgatását. A Tisza párt pedig azt ellenezte, hogy a képviselők a kupolacsarnokban tegyék le az esküt.
6: A Fidesz, KDNP és a Tisza párt is gyakorlatilag megfúrta ezt az eredeti elképzelést, ezt az eredeti konszenzust, így aztán nagyon úgy néz ki, hogy most majd az alakuló ülésen csak a Mi Hazánk mozgalom frakciójának a tagjai fognak fakultatív módon a Szent Korona elé járulni, és a kupolacsarnokban fogjuk majd letenni az eskünket.
5: A legutóbbi parlamenti egyeztetésen az új országgyűlés megalakulásának technikai és személyi feltételeiről egyeztettek. Ez volt a pártok utolsó találkozója a május 9-i alakuló ülés előtt, amelyen Magyar Péter letesz a miniszterelnöki esküt. A leendő kormányfő a közösségi oldalán tudatta, hogy 10 órakor kezdődik majd az alakuló ülés. A miniszterelnök megválasztása és eskütétele kora délután lesz. Magyar Péter azt is írta, hogy a magyar mellett elhangzik majd a széke és az európai himnusz is. Majd a Sükösdi Tambura zenekar előadja a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt. Az országgyűlés alakuló ülését végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, az alakuló ülés után pedig rendszerváltó ünnepet tartanak.
7: Büszkén jelentem be, hogy összeállt a leendő Tisza kormány.
5: A héten a Tisza kormány névsora is teljessé vált. Az új kormányban 16 miniszter lesz. Az eddigiektől eltérően lesz például külön egészségügyi, gyermek- és oktatási, valamint szociális és családokért felelős minisztérium is.
8: Múlt héten megalapítottuk a frakciót, és most pedig folytatjuk a munkát.
5: Mondta Bujdosó Andrea, akit a Tisza frakció vezetőjének választottak. A párt két ülésszakot is tartott az elmúlt időszakban, ahol a 141 képviselőnek tájékoztatást és oktatást is tartottak. Velkei György László, a Tisza frakció vezető helyettese egy videóban azt mondta, sok dolguk lesz kormányalakítás után.
9: Helyre kell állítanunk a jogállamot, helyre kell állítanunk a sajtó függetlenségét, haza kell hoznunk az EU-s pénzeket, itt mind-mind ezekben a kérdésekben nagyon fontos szerepe lesz a frakciónak, a frakció képviselőinek, úgyhogy nem fogunk unatkozni a nyár során sem, annál is inkább, hogy egy új minisztériumi struktúra jön létre.
5: Szombaton az is kiderült, hogy Radnai Márk Tisza alelnök emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Rost Andrea operaénekes pedig a magyar zenekultúráért felel majd kormánybiztosként. Magyar Péter közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet, amelynek működési ideje 5 évre szól majd. Radnai Márk a közösségi oldalán történelmi lehetőségnek nevezte a megbízatását. Azt írta, a létrejövő intézet nem egy kirakat hivatal lesz, hanem egy olyan szakmai intézet, amelyben kutatók, szociológusok, tudósok, filozófusok, elemzők dolgoznak, és a társadalom bevonásával alakítják ki javaslataikat.
10: Beazonosíthatóak lesznek az ágazatok és az ágazati képviseletek.
5: Erről Lakner Zoltán politikai elemző beszélt a Partizánban.
10: Ez egy teljesen hagyományos kormány összeállítás logika, hogy ugye karrierpolitikusokat, illetve a miniszterelnök szövetségeseit hát megjutalmazzák valamilyen pozícióval, és emellett pedig ugye behívnak a kormányba szakértőket egy-egy dedikált feladatra.
5: Lakner Zoltán szerint az, hogy a leendő Tisza kormány külön minisztériumokhoz rendeli a feladatokat, sokat segít abban, hogy beazonosítható legyen, ki miért felel.
4: Az Orbán kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ezt írta a leköszönő miniszterelnök Súlyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező. A gazdasági növekedés ösztönzését nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István azt mondta, leállítják és felülvizsgálják például az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását. Szakértők szerint a forint látványos erősödése is a gazdasági bővülést ösztönzi, hiszen így csökken az infláció, ami a fogyasztást növeli. Szilágyi Béla összeállítása.
11: A szokásosnál nagyobb a forgalmuk a valutaváltóknak. Az erősödő forint miatt egyre több ügyfél szeretne jó áron eurót vásárolni. A Tisza párt választási győzelme után az euró árfolyama 360-as szint alá is ment, és ezt a hetet is 365-ös árfolyammal zárta. A dollár esetében is jól teljesít a magyar deviza. Most nagyjából 310 forintért lehet dollárt vásárolni. Elemzők szerint a jól teljesítő forint mögött több tényező is meghúzódik. Például az is, hogy a leendő kormány már azon dolgozik, hogy lehívja a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Jelenleg a hazánknak járó pénzek 60%-a megközelítőleg 12 milliárd euró van felfüggesztve, de a forint értékét az is növeli, hogy újra előtérbe került az euró bevezetése, ami már az embereket is foglalkoztatja.
12: Biztos, hogy nagyon sok változást hozna be. Nem tudom megmondani, hogy ez jó irányba vagy rossz irányba befolyásolná mondjuk ugye a helyzetet.
13: Az euró az szerintem praktikus lenne, hasznos lenne, de azt gondolom, hogyha korábban nem vezettük be egy 10 évvel ezelőtt, most lehet, hogy egy kicsit messze vagyunk tőle.
14: Hosszú távon biztos, hogy jó lenne, rövid távon azért ennek lennének érdekes gazdasági hatásai.
11: Az euró bevezetése előtt a gazdaságot rendbe kell tenni. Erről Bot Péter Ákos beszélt a Telexnek. A közgazdás szerint nincsenek olyan érvek, amelyek a forint megtartása mellett szólnának.
15: Ez az integrációnak egy logikus folyamata, amiben Magyarország megrekedt, miközben azért most megyek térképen Észtországtól lefele Horvátország Bulgáriáig már a nagy többség ezt végrehajtotta.
11: Banki szakértők szerint, ha az új kormány érdemi lépéseket tesz az euró bevezetésére, az további kamatcsökkenést hozhat, miközben a forint előtt is újabb erősödési pálya nyílhat meg. Az erős forint pedig a gazdaságot is erősíti. Ha ugyanis a forint árfolyama javul, olcsóbbak lehetnek az importtermékek, és így tovább növekedhet a fogyasztás is, ami a gazdasági növekedés hajtómotorja. A gazdasági növekedés ösztönzését nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdaság és energetikai minisztere is, Kapitány István.
16: Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáinak érezze.
11: Kapitány István jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan pedig kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását. Emellett kidolgozzák a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozásokat is segíti. Az idei év első negyedévében a GDP már 1,7%-kal bővült éves szinten. Ez különösen jó adatnak számít, hiszen 2025-ben stagnált a gazdaság. Egész évre egyébként a legpesszimistább a Nemzetközi Valutalap előrejelzése szerint a 1,5%-ot is biztosan meghaladja a GDP növekedése, de az Európai Bizottság már 2,3%-os bővüléssel számol. Ebben nagy szerepe lesz az Európai Uniós forrásoknak.
4: A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagálnak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálja a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik. Az M1-jel Gubik László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke azt közölte, állnak elébe a vizsgálatnak. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, valamint Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hétfőre ígért választ az ügyben. 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása. Ezt írta a leendő közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, Lázár János az elmúlt napokban visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket. A leendő miniszter azt írta, idézem, ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek, tájékoztatott Sári Zsolt, az ICOM Magyarország elnöke.
17: Szeretnénk, hogyha a múzeumi működést a hitelesség, az átláthatóság, a transzparencia jellemezné, a vezető választástól egészen a szakmai működésig. Az elmúlt években tapasztalt korlátokat szeretnénk, hogyha le lehetne bontani, a múzeumok szakmai autonómiája, függetlensége visszatérhetne ahhoz az állapothoz, amelyben a szakmai kérdések az elsődrendűek.
4: Közben a Független Előadó Művészeti Szövetség tagjai azt kérik az új kormányzattól, hogy igazságos és átlátható pályázati rendszert hozzanak létre, amelyből a független színházi és táncos szakma is részesül.
3: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: A blokád kezdete óta már 45 a Perzsa-öbölből távozó hajót kényszerített vissza az iráni partok felé az amerikai haditengerészet, jelentette be az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. Teherán azonban továbbra sem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni.
18: Eközben a Trump adminisztrációra komoly politikai nyomás nehezedik, mivel az elnöknek a március 2-ai bejelentéstől számítva 60 napja volt arra, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül bevesse a sereget. Ez a határidő ma járt le. Donald Trump szerint azonban, mivel tűzszünet van érvényben, nincs szükség a kongresszus engedélyére. Ráadásul a korábbi elnökök sem tartották be ezt a korlátozást.
19: A háborús felhatalmazással kapcsolatban hadd mondjam el, sok korábbi elnök meghaladta már ezt a korlátot, soha nem volt betartva, ráadásul több korábbi elnök szerint is alkotmányellenes, én pedig egyetértek ezzel.
18: Közben a Fehérház bejelentette, 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek számát, valamint Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok kivonását. Már nem csak járattörléseket okoz az energiaválság. A csődeljárás alatt álló Spirit légitársaság végleg beszüntette működését. Az amerikai fapados vállalatnak 100 millió dollárra lett volna szüksége, a cég azonban nem tudott megállapodni a hitelezőivel a kormányzati mentőcsomagról. A Reuters azt írja, hogy a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt nem lehetett megmenteni a vállalatot. Elképzelhető, hogy magasabbak lesznek a repülőjegyárak. Erről már Holoda Attila energiaügyi szakértő beszélt az Indexnek. Mint mondta, főként Ázsia légi közlekedését befolyásolja az olajválság, azonban a nagy nyugati légitársaságok már elkezdték a járattörléseket.
20: Mivel Európa alapvetően nem önellátó ebből a szempontból, nyersolajra gondolok, bizony elképzelhető, hogy további légitársaságok nagyon komoly csökkentéseket fognak bejelenteni, illetve magasabbak lesznek a repülőjegyára.
18: Továbbra is van elég kerozin a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amely nem kapott olyan jelzést, hogy gond lenne az üzemanyag ellátással. Az emberek véleménye azonban arról megoszlik, hogy ezen a nyáron érdemes a repülővel menni nyaralni. Kitermelési szerződést írt alá két amerikai olajvállalattal a venezuelai kormány. A megállapodás értelmében a cégeknek kitermelési joguk van Venezuela fő olaj- és gázmezőin. Nicolas Maduro elnök januári elfogása óta a hatalomra kerülő kormány lazított a külföldi vállalatokra vonatkozó szabályozásokon. Delcy Rodríguez elnök szerint Venezuela a Donald Trump által elvárt ütemben nyitja meg lelőhelyeit a befektetők számára. Hozzátette, eddig már több mint 2 milliárd dollár értékű befektetés érkezett a dél-amerikai ország bányászati szektorába. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európában készülő személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
21: Tudjuk jól, hogy a Mercedes, a BMW, a teherautógyártók és mindenki más, aki ide szállít, évekig semmit sem fizettek. Megkárosítottak minket, elvették a munkánkat. De ennek vége. Most minden megfordul. Visszatérnek. A gyárak özönlenek vissza az országunkba. Tájékoztattuk őket, hogy 25%-ra emeljük a vámjukat, de azt is tudják, ha az Egyesült Államokban építik fel a gyáraikat, akkor nincs vám. Fel kell venniük a mi nagyszerű amerikai munkásainkat, és akkor nem lesz vám.
18: Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Civil áldozatai is vannak az Ukrajna ellen indított éjszakai orosz légi csapás sorozatnak. Részletek Iváncsik Attilától.
1: Két helyi lakos meghalt a dél-ukrajnai Herszon városában, amikor orosz drónok csapódtak egy menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratba. 7 utas megsebesült. A háborús övezettől 1000 kilométerre lévő nyugat-ukrajnai megyeközpont Ternopil is az oroszok célpontja volt. A negyedmilliós városban szünetel a lakossági áramszolgáltatás és akadozik a tömegközlekedés is. A dél-ukrajnai Izmail városában jelentős kár keletkezett a Fekete-tengeri kikötői hálózatban. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy a szárazföldi frontszakasz két részén, Harkiv és Donyec megyében is sikerült előre törnie az orosz katonáknak. Az Unián hírügynökség jelentése szerint áprilisban a kelet-ukrajnai megyékben 100 négyzetkilométernyi területet szereztek meg Moszkva csapatai, ami kevesebb, mint a márciusban elfoglalt mennyiség, azonban az előrenyomulás folyamatos.
18: Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az elnök arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Itt a krónika. Idehaza a Vasvár megyei Táplán-Szentkereszten is felmerült az aszbeszt szennyezés gyanúja, így Szombathely mellett már összesen 17 vasi település érintett az ügyben. A kormány kiemelt nemzeti érdeknek minősítette az aszbesztmentesítést, utasítva a nemzetgazdasági minisztert a szükséges források biztosítására. A szakemberek szerint a kármentesítés költsége milliárdos nagyságrendű. Mészáros László összeállítása.
2: Szombathely, Bozsok és Kőszeg után immár Táplán-Szentkereszt vezetése is megerősítette, hogy a 2400 fős Vasvár megyei község is érintett az aszbeszt botrányban. Kiderült, több önkormányzati helyszínen is mérgező anyagot tartalmazó zúzott kő kerülhetett a burkolatba. Az egyik kritikus pont az a parkoló, amely közvetlenül a bölcsőde, az óvoda és az iskola szomszédságában található. A helyiek feszülten várják a megoldást. Napik Lászlónét hallják.
22: Nagyon mérgező, és egyre több helyen derül ki sajnos Vas megyében, hogy ez komoly problémát okoz. Hát most egybe bízom, hogy az önkormányzat kézben tartja ezt az ügyet.
23: Itt az iskola előtt a parkoló. Ez is érintett szakasza az aszbesztszennyezésnek.
2: Miután kiderült, hogy a település is érintett, az önkormányzat azonnal jelezte a problémát. A hivatalos bejelentés mellett a helyszínen is megkezdték az óvintézkedéseket. Fatér Péter alpolgármestert hallják.
23: A polgármester úrral egyeztetve a jegyzőasszony ezt a kormányhivatalnak az érintettséget jelentette, várjuk az iránymutatásukat. Addig mi az önkéntes tűzoltó egyesülettel tegnap végeztünk itt a területen egy próbarocsolást, és hétfőn a munkakezdés előtt reggel 6-kor ezt ismétel meg fogjuk tenni.
2: A helyi védekezés mellett már kormányzati szinten is foglalkoznak az üggyel. A leköszönő kabinet azonnali országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendel el a Vasvár megyét érintő aszbesztszennyezés miatt. A kormány kiemelt nemzeti érdekké nyilvánította az ügyet, biztosítja a forrásokat, vizsgálja az osztrák eredetű szennyezés forgalmazóinak felelősségét, és 2026. október 31-ig vár elszámolást a helyreállításról. Lajtos kocsikkal locsolják az aszbeszttel szennyezett utakat Szombathelyen az Oladi Plató város részben. Itt az elmúlt években 24 utcát, összesen 12 kilométer hosszan burkoltak le olyan kőzuzalékkal, amely rákkeltő lehet. A kő ausztriai bányákból származik, de az osztrák üzem elhallgatta a vásárlók elől, hogy a zuzalék aszbesztet tartalmaz, ami veszélyes. Az ügyben büntető eljárás indult. Nemény András szombathelyi polgármester azt mondta, keresik a megoldást, amellyel a lehető leggyorsabban megszüntethető a kiporzás.
24: Megpróbálok minden elővigyázatosan megtenni.
2: A Vaol.hu szerint a polgármester az egyik legvalószínűbb megoldásnak azt tartja, hogy az érintett felületeket geotextillel fedik le, majd bazaltkavicssal borítják, és később aszfaltréteg kerül rá. Már az első lépéssel megszüntethető lenne a kiporzás. A teljes beruházás milliárdos nagyságrendű lehet, de pontos költséget egyelőre nem tudnak. A polgármester hangsúlyozta, az ügy túlmutat az önkormányzat hatáskörén. Nemény András szerint az aszbeszt ügy országos jelentőségű probléma.
18: Hétfőn kezdődik az írásbeli érettségi vizsgaidőszak. A végzős tanulók idén is magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak elsőként számot, majd a matematika, a történelem és az idegen nyelvek következnek. Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát, a legtöbben 5 tantárgyból. Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke kiemelte, a tavalyihoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségizők száma.
0: a várható összes vizsgaszám mindent egybe számítva az közel 400 ezer, tehát 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
18: Brassói Sándor elmondta, a vizsgakövetelményekben nincs változás. A feladatsorokat már kiszállították a kormányhivatalokba. Minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak. Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A nyugtaadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják. A revizorok megjelenésére főként a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok, valamint a büfések számíthatnak, tájékoztatott Lincmeier Szilvia, a NAV szóvivője.
6: A célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
18: Aki elmulasztja a nyugtaadást, vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Az összehangolt akció első napján a fejvadászok 3 kerületből gyűjtötték be a bujkáló bűnözőket, tájékoztatott Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.
7: Április 27-én került sor az akcióra. A 3., az 5. és a 10. kerületi nyomozókkal összesen 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Volt olyan elfogott férfi is, aki ellen 4 elfogató parancs volt érvényben.
18: Elmegyógyintézetbe kerül az a férfi, aki rátámadta 24.hu főszerkesztőjére. A fővárosi főügyészség közölte, hogy a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, akit az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe vittek. Pető Péterre hétfő este támadtak rá a fővárosban, a 75-ös troli Dózsa-György úti megállójában. A támadó először arcon ütötte, majd a földön fekve is tovább rugdosta. Az ügyben súlyos testi sértés gyanúja merült fel. Itt a krónika. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban, az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem érte el. Tóth István nyugalmazott növényvédő szakmérnök szerint a talajból jelenleg 100-120 mm csapadék hiányzik, ami elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti negatívan, de veszélyben lehet az őszi vetés is.
8: Minden növényünk, akár kertészeti kultúrák, kertészeti zöldség, gyümölcsösök, szántóföld jól indultak. Az a kis, nem túl sok, de tulajdonképpen a szükséges, megközelítő csapadék mennyiség, ami télen elsőt, az viszonylag jól indítottak, kalászosokat is, és az elmúlt 2 hónap, tehát az a március-áprilisi csapadék hiány, meg ami most is látszik,

0: természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos aszály hatásainak minimalizálására. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezonja. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók majd az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az idehaza alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
1: Hogyha a magyar termelőknek van erre affinitása és lehetőségük a szezont előrébb hozni, akkor igenis fogyasszuk a kiváló minőségű magyar görögdinnyit is már június közepétől. A szezon kihúzása pedig azért fontos, hogy ugye az áruházláncokat akár augusztus végéig el tudja látni görögdinnyével a magyar termelő. Egy kiegyenlített ár lenne jó, hogy azok a termelők is boldoguljanak, akik a szezont ki akarják húzni, és augusztusra is készülnek magyar áruval a magyar fogyasztó részére.
0: Kezdődik a túra szezon a Tiszatónál, ahol számtalan lehetőség várja az aktív kikapcsolódásra vágyókat. Tiszafüredről például csónakkal is fel lehet fedezni a víztározó élővilágát, hívta fel a figyelmet Nagy Ákos túravezető, aki hozzátette, háromféle túratípusból választhatnak az érdeklődők.
2: Egy órás túrában a tiszafüredi holtiszát tudjuk bemutatni a hozzánk érkező vendégek számára. A 2 órás túraidőtartamunkban más szépvadregényes szakaszokon által haladunk ki a madárrezervátumi térségbe, és a 3 órás kirándulásban tudjuk bemutatni a madárrezervátum teljes területét, ahol gyönyörű szép sárga tündérfátyol mezővel tarkított területeket mutatunk be, a fehér tündérrózsa mezőket és számos madár fészkelőhelyét tudjuk bemutatni.
0: Időjárás jelentés. Marad a száraz, koranyárias idő zavartalan napsütéssel, a szél a nyugati tájakon megélénkül. Hajnalban 1 és 9, napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Budapesten 21 órakor 18 fokot mértek, a légnyomás 1020 hektopaszkál, alig változik. Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
3: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
4: Mi változott? Friedrich Merz, német kancellár, már nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. Még a 2028-as cél dátumot is korainak tartja. De szó lesz arról is a vasárnapi újságban, hogy nem elég a politikai akarat az euró bevezetésére Magyarországon. A pénzügyi rendszert alkalmassá kell tenni, és meg kell várni a kedvező világgazdasági helyzetet.
3: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Világpolitikai magazinunk ezúttal Washingtonba, Berlinbe és Bukarestbe invitálja Önöket. Washingtonba, ahol a héten látogatást tett harmadik Károly brit uralkodó, Berlinbe, ahol Merz kancellár és a CDU-CSU frakció szinte ultimátumot intézett Ursula von der Leyen, európai bizottsági elnököz. És magazinunk harmadik helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül ismét Washington, ahol egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el. Tartsanak tehát velünk, érdekes adásnak ígérkezik.
3: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Ez a Sportvilág.
7: Magabiztos győri siker a labdarúgó NB1-ben. A Ferencváros újpesti veresége esetén holnap bajnok lehet az Eto. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. A Szolnok és a Falkó Szombathely került előnybe a férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében. 2-0 vezet összesítésben a Pécs a DVTK ellen a női kosárlabda bajnokság fináléjában. Döntős a Honvéd a férfi vízilabda konferencia kupában. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Következzenek a részletek.
6: Sportvilág.
7: Elsőként Cseszregi Balázs foglalja össze, hogy mi történt az Eto DVTK labdarúgó Fizliga mérkőzésen a 32. fordulóban.
8: Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is a tabellán, ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diósgyőr együttesét. Mindkét csapatnak azért voltak céljai ezen a mérkőzésen. Az Etónak a bajnoki címért való küzdelem, még a Diósgyőrnek gyakorlatilag a becsülete volt a tét. És ennek ellenére a Diósgyőr az 5. percben helyzetbe került, Macsó lövését azonban Csinger blokkolta. A 25. percben Sön tekert mellé.

0: Zicserből, majd a 32. percben Bumba lövésénél óriásit védett Bánhegyi, de a visszapattanó megtalálta Bembualit, aki eltörte a labdát és fölé lőtt, de hát egy perccel később már vezetett az Eto. Bánati jobboldali beadása után Schön érkezett és a hosszú alsóba fejelt, gyönyörű szép támadás volt. A 44. percben újra Schön volt a főszereplő, az alapvonalról középre lőtte a labdát, megpattant a beadása, 3 méterről pedig érkezett Bembuali és a kapuba fejelt. 2-0. Jól kezdte a második félidőt is az Eto, hiszen a 47. percben már 3-ra növelte előnyét. Bárdos elpasszolta a labdát, ráadásul hátrafelé Bembuali köszönte szépen, rávezette a hátráló Tamás Mákra, majd a bal kezénél érkező Schönhöz passzolt. Schön pedig ezen a mérkőzésen nagyon ritkán hibázott. 3-0. Sőt, a 67. percben jött a 4. Eto gól, egy öngól, bár itt egyelőre még Stefújnak adják. Egy szép támadás végén csinált Stefúj egy lövőcselt a bal lábáról, a jobb lábára került a labda, lőtt. Először Holdan Fon pattant meg a labda, onnan pedig a fiatal első NB1-es mérkőzését játszó Farkas Ruberről Bánhegyi kapujába. Így aztán 4-0-ra alakult a mérkőzés állása. Mindkét edző nagyon sokat cserélt, jöttek a fiatalok, a további fiatalok, nyugodtan mondhatjuk így. Mindkét oldalon a mérkőzés képesen változott, az Eto élvezte a játékot, helyzeteket alakított ki, de már nem találtak be Bánhegyi kapujába, és a végeredmény azt gondolom megfelel a papírformának. Eto FC DVTK 4-0.
1: Marosi Ervin elsőként a Győriek vezetőedzőjével Bormé Balázsral beszélgetett.
2: Az Eto egy magabiztos 4-0-ás Diósgyőr elleni győzelemmel lépett még egy nagyot a bajnoki cím felé. Milyen szempontból volt nehéz ez a találkozó?
3: Hát azért nagy tétje van a mérkőzésre, hogy volt a mérkőzésnek, azért az elején érezhető volt, hogy idegesek a srácok, egy kicsit látszott a mérkőzés terhe, hogy nem annyira tudjuk kezelni, túlságosan akartak a játékosok, de ahogy telt múlt az idő, az szerencsére ezt az idegességet leletkezték, és főleg az első rúgott gólt után már tudtuk a saját játékunkat játszani.
2: Innentől vált, felszabadult-e a csapat?
3: Hát inkább a másik fél időre mondom a teljes felszabadultságot. Ugye a szünet előtti rúgott gól az nagyot dobott az önbizalmon, és nyugodtan játszottunk a másik fél időben. Helyzeteket, gólokat rúgtunk, helyzeteket alakítottunk ki, úgyhogy az már teljesen lenne.
2: Az első 30 percben jól tartotta magát a DVTK, de azért érezhető volt, hogy előbb-utóbb jönni fog az a bizonyos gól, hiszen helyzetekben ekkor is győri helyzetekben bővelkedett a meccs.
3: Hát ugye az első 15 percben nem éreztem, mert nem igen tudtunk helyzeteket csak kialakítani. Aztán úgy a szemben Bualinak volt az első, nem tudom, hányadik percben, a 20. perc körül volt a nagy helyzet, amit jobb lábbal felérugott, de mondom, az első gól azért az nagy segítség volt.
2: A holnapi nap folyamán akár véget is érhet ez a történet, mármint a bajnoki versenyfutás. Hogy alakul a program? Együtt nézi a csapat az Újpest-Ferencvárost, vagy esetleg szabad napot kapott mindenki?
3: Nem szeretek én a Ferencváros, nem szeretnék a Ferencvárosra foglalkozni, mert tényleg semmilyen ráhatásom nincs arra, hogy ők ott teljesítenek. Nincs semmilyen közös meccsnézés, mint két nap szabadot adtunk. Hétfőn találkozunk újra, és felkészülünk az utolsó mérkőzésre.
2: Két hét alatt kell majd felkészülni erre az utolsó mérkőzésre. Ez a meccs rutin és a felkészülés rutin szempontjából okoz nehézséget?
3: Nem szokott, kopogjam le, hogy nem szokott akár a válogatott szünetek alatt is a nemzeti csapat mérkőzésének a szünetein sem voltak gondjaink, úgyhogy az első héten egy picit pihenünk, a másik héten pedig 100%-os felkészülés az utolsó mérkőzésre.
1: Kollégánk megszólaltatta a Győriek egyik játékosát, Bánáti Kevint is.
2: Az első 30 percet bírta a Diósgyőr, akkor még nem sikerült feltörni a védekezésüket, utána viszont meg nem állt 4-ig az Eto. Egy újabb nagy lépést tett a csapat, hogyan értékeled a mai estét?
4: Igen, ahogy említetted, az elején jól állt a sarat a Diósgyőr, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, több szempontból is, de sikerült behúznunk a 3 pontot, úgyhogy ez volt a célunk, ez a legfontosabb.
2: Addig volt egyfajta görcs és egyfajta nyomás rajtatok, amíg 0-0 állt az eredményjelzőn?
4: Úgy gondolom, hogy minimális. Talán látszódott, igen, ez, hogy kicsit talán görcsösebb volt a csapat, ahogy említetted. Örülök, hogy az első gól meghozta a lazaságot, és tudtuk még rárugni 3-at, úgyhogy nagyon fontos volt az a 3 pont.
2: Mentálisan nehéz ezeket a napokat elviselni, vagy feldobott állapotban vártátok ezt a mérkőzést, várjátok az utolsó fordulót, mert nyilvánvalóan egy sporttörténelmitet előtt állhattok.
4: Én úgy gondolom, hogy inkább a csapatra ez egy ilyen édes nyomásként hat, és feldobottan várjuk az utolsó meccset és az utolsó két hetet is, úgyhogy nyilván szeretnénk nyerni Kisvárdán is, és akkor elértük a célunkat.
2: Vasárnap lesz egy Újpest-Ferencváros mérkőzés, hazai győzelem esetén már bajnok lehet az Eto. Együtt fogjátok nézni ezt a meccset, vagy mindenkinek szabad program van vasárnap?
4: Szerintem ezt még megbeszéljük, hogy együtt nézzük, vagy sem. Reméljük, hogy ott is számunkra kedvező eredmény születik. Hogyha nem, akkor pedig nyilván nekünk a maximumot kell nyújtani Kisvárdán is, és akkor nem kell számolgatni.
2: Az a sors fintora, hogy igazából az utolsó forduló majd két hét múlva lesz, hiszen kupa döntőt rendeznek a következő hétvégén. Hát ez is egyfajta érdekesség lehet, egy mini felkészülést fogtok majd csinálni adott esetben, ha ezen a meccsen dől el a bajnoki cím sorsa?
4: Szerintem fontos lesz az, hogy mentálisan frissen tudjunk belemenni abba a meccsbe is, úgyhogy szerintem inkább frissítő jellege lesz ennek a két hétnek, úgyhogy tényleg szerintem ez lesz a legfontosabb, hogy a legfrissebb állapotba tudjunk belemenni abba a meccsbe, és meg tudjuk nyerni.
1: Végül következzen a miskolciak a DVTK megbízott vezetőedzője Takács Péter. A riporter még mindig Marosirti Ervin.
2: Az első 20 percben vártál nagy győri rohamokat, mégis az első fél óra után szerezte meg a hazai csapat a vezetést. Addig ült a mérkőzés terve a DVTK-nak?
5: Igen, addig ült. Tudtuk, hogy nagyon sokat lesz a Győrnél a labda, nagyon mélyen és kompaktan kell majd védekeznünk. Viszont a 30. percben lemaradtunk a hosszún a sűrről, ki használta. Onnantól kezdve egy új mérkőzés kezdődött. Én azt gondolom, hogy az első fél időt ki tudtuk volna húzni egy kapott góllal, akkor jobban meccsbe lehettünk volna, de el kell ismerni, ez a Győr, ez egy nagyon-nagyon jó csapat. Gratulálok nekik, mert példát mutatnak nekünk, és van mit tanulnunk tőlük.
2: A fiatalok hozták magukat? Érdekes módon azért nem feltétlen hozzájuk fűződtek azok a hibák, amikből a Győr gólokat szerzett.
5: Egyéni hibákból kaptuk a gólokat. Én azt gondolom, a fiatalok megint csak helytálltak. Nyilván van ekkora különbség jelen pillanatban a két csapat között, pláne úgy, hogy ők tele vannak rutinos játékosokkal. Mi tényleg egy olyan fiatal csapattal jöttünk el, akiknek körülbelül 10 játékosa most fog érettségizni, szóval most játszottak először villanyfényben, néző előtt szerintem még soha, sőt biztos, hogy soha, úgyhogy hát szerettük volna szorosabbá tenni, de még egyszer mondom, tudunk tanulni ebből a mérkőzésből, és szeretnénk is.
2: Jó példát mutatott az Eto, és most a saját bőrükön is érezték a 10 éves akadémisták, hogy hova kell, hova lehet eljutni.
5: Így van. Tehát egy olyan Győrrel játszottunk, akiknek én azt gondolom, hogy nagyon erős klubkultúrája van, és ez szerintem az ő sikerüknek az alapja. Ők is akadémistákba kezdtek el bízni, még az Antonio Munoz idején, és utána a Bormé Balázs azt gondolom, hogy egy fantasztikus csapatot rakott össze, úgyhogy más szint, úgyhogy gratulálok nekik.
6: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A Nyíregyháza a 90. percben szerzett 11-esből egyenlített, és 1-1-es döntetlent ért el az MTK vendégeként. Az idény végén visszavonuló Németh Krisztián ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, 21 éves profi pályafutását követően. Németh korábban 37-szer szerepelt a magyar felnőtt válogatottban. Németh Krisztiánnal Demjén Patrik beszélt.
7: Németh Krisztián lejött sereként a pályáról, aláírásokat osztogatott a legifjabb MTK játékosoknak, majd egy kicsit el is érzékenyült a padon. Mi volt az első gondolatod, amikor elhagytad a pályát, úgy néz ki, hogy utoljára profi pályafutásod során?
8: Hát igazából annyi, hogy hálás vagyok, hogy ez megadatott, és hát olyan, hogy nyerjük most már meg ezt a meccset, de nyilván nem sikerült egy-egy lett, összességében szerintem egy X-es meccs volt. Örülök, hogy még itt a végén tudtam egy jót focizni a többiekkel, úgyhogy köszönöm nekik is, szurkolóknak is, mindenkinek, hogy elbúcsúztattak.
7: Szurkolókat elnézve bennük sem volt hiányérzet a döntetlen ellenére sem, gondolom akkor benned sem azért, ez mégiscsak egy ünnepi alkalom volt így.
8: Így van, igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy Fer 1-1 lett.
7: 2005. novemberében a Győr ellen a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Mezven Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpasztattál az utolsó meccseden német Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics Andre is, előtted az utódaid?
8: Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok, és így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végülis 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárása volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
1: Kazinc Baszik a Kisvárda szintén a labdarúgó NB1-ben 2-1-2-0-as első fél időt követően. Holnap, vagyis vasárnap 13 óra 30 perctől Paks Debrecen, majd 16 órától Újpest FC Ferencváros mérkőzést rendeznek a Fizzligában. Ha az Újpest legyőzi a címvédő FTC-t, akkor 2013 után újra bajnok lesz a Győri Eto. A már bajnok Bayern München hazai pályán a 100. percben esett öngóllal 3-3-as döntetlenre mentette a sereghajtó Heidenheim elleni mérkőzését a német labdarúgó bajnokságban. Egy végeredmény Angliából Arsenal Fulham 3-0. Győr-Debrecen döntő lesz a női kézilabda Magyar Kupában, miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek simán 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A részleteket Németh Kornél mondja el.
9: Audi Eto KC FTC Real Cargo Hungária 32-28. A négyszeres kupagyőztes Ferencváros nem lesz ott a török boldog női Magyar Kupa fináliában, mert hogy az Eto 4 góllal legyőzi a budapesti zöldfehér csapatot úgy, hogy jól kezdett a Győr, 4-2-re és 6-3-ra is ellépett Per Johansson együttese. Hausért kellett kiemelni a meccs elején, aki egymaga 7 gólt szerzett az első félidőben. Viszont a holland kiváló átlövő játéka 10-9-nél egyre zárkózott a Fradi, Málesteini 4, illetve Simon 5 góljának köszönhetően, ezek mind-mind az első félidőben születtek. 13-12-nél Málesteini 4. gólja után Simon Petra előtt adódott egy egyenlítési lehetőség, Simon ott a kapufát találta el, így végül is nem tudott a Fradi egalizálni, a Győr 2-vel ellépett és a szünetben 17-15-re vezetett. Nem volt érdemi kapus teljesítmény egyik oldalon sem, a Fradiban Bödebíró Blankát, Laura Glozer, a Győrnél pedig Szakót, Szemerei Zsófi váltotta, és bizony utóbbi játékos pályára küldése döntő faktornak bizonyult. Szemerei az egész második félidőben 50% körüli teljesítményen védett, a 36. percben 23-15-nél 8 góllal ellépett a Győr együttese, tehát 6-0-al kezdte a második félidőt az Eto. A meccs legjobbja nem véletlenül Szemerei Zsófi lett, és ezt a megszerzett előnyt, hát divatos szóval élve, vagy külföldi szóval, idegen szóval élve, hadd mondjam így, jól menedzselte a Győr, jól gazdálkodott az előnyével Per Johansson csapata, hiszen a végeredmény tehát még egyszer a tatabányai multifunkciós csarnokban Győr Ferencváros 32-28, az Eto várja ellenfelét a vasárnapi fináléban.
1: Szabó Szilvia elsőként a győriek válogatott kapusát, Szemerei Zsófiát kérdezte.
10: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntötte. Mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
11: Igazából a félidőben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a második félidő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
10: Én mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetel is mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
11: Igen, szerintem a Perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is igazából nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték. Most tényleg az lesz a hangsúly, hogy minél hamarabb visszamenni a hotelba, és a regenerálódás.
10: Ugye most már minden trófea ott van a vitrénben, de mennyire volt nektek motiváló az, hogy a Fradit megfosszátok a Magyar Kupa győzelemtől, ugye sorozatban már többedik alkalommal elhódították ők a trófeát?
11: természetesen azért tisztában voltunk, hogy mik a céljaink, és nem csak az, hogy mindent megnyerni az idejében, amiben indultunk, hanem az, hogy visszavágjunk a Fradinak, és úgymond ne tudják ezt a kupát hazavinni. Természetesen ehhez még a holnapi nap lesz egy mérkőzés. Remélem azért az ellenfél csapata, mert ugye még nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz, minél jobban le fogják fárasztani egymást, és hát ha lesz egy kis előnyünk így, hogy mi játszottuk az első mérkőzést. Regenerálódás szempontjából.
10: Mindegy, hogy ki lesz az ellenfél holnap.
11: Szerintem, ha ezzel a fajta tűzzel és tényleg betartjuk a szabályokat, amiket az elmúlt hetekben tényleg nagyon jól menedzseltünk, nagyon jó munkát végeztünk. Hogyha ezt fogjuk holnap is a pályára hozni, akkor szerintem nem lehet kérdés, és én nagyon bízok a lányokban.
1: A Ferencváros is Simon Petra is értékelt.
10: Mi van most benned? Mi változott szerinted az első fél időhöz képest a másodikban?
12: Igazából ezt nem nehéz megmondani. Azt, amit el akartunk kerülni az egész mérkőzés során, hogy ne kapjunk gyorsanás gólokat, az volt a probléma, hogy azokat igazából elkezdtük kapni a második fél idő elején. Nyilvánvalóan ezek az eladott labdákból vagy a védett lövésekből történt. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nyilván közöttünk végig, és azt akartuk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, esetleg győzünk is. Ez most nem sikerült, de igazából már nem tudom is elni,
10: mert... Te személy szerint hogy bírod ezt a tempót, ezt a dinamikát, az, hogy ilyen sok játékperc, 3 órád, ugye így sérülés a betegségek miatt?
12: Igazából nincs más után, ezt kell vállalnom, beleadnom 100%-ot, amennyit csak tudok. Nyilván próbálkozok, azért én is fáradok, így a szezon során folyamatosan a mérkőzések kivettek belőlem, de nyilván ez nem kifogás arra, hogy voltak nekem is nyilván rosszabb periódusom a mai mérkőzésen. Ez a szezon már így fog lemenni, de még holnap azért szeretném megnyerni ezt a bronz mérkőzést.
1: A másik ágon Debrecen Mosonmagyaróvár 28-23 kolléganőnk Szabó Szilvia Hámori konszulát is megszólaltatta Tatabányán.
10: Gratulálunk, irány a Magyar Kupa döntője, hogy készültetek a Mosonmagyaróvár ellen. Ugye a bajnokságban magabiztosan győztétek le őket, de azért ez egy más műfaj, ez a Magyar Kupa 4-es döntő.
13: Így van, minden kupa döntő azt gondolom, hogy teljesen más, mint egy bajnoki mérkőzés, és hát így készültünk, hogy ez egy ilyen meccs lesz, és hogy nagy küzdés lesz, és szerintem az is volt, mind a két oldalon, és egy fizikális mérkőzés volt.
10: Kívülről úgy tűnt, hogy mindig nálatok volt az előny, akár meg is léphettetek volna, de valahogy mindig megakadt valami, és mindig felzárkozott a Mosonmagyaróvár belülről, ez hogy nézett ki?
13: Pont így. Igen, sok olyan ember, akinek eddig kisebb felelőssége volt, most előre kellett lépnie, hiszen a héten elvesztettük Oszit, és most a meccs közben Jovit is. Próbáltuk őket pótolni, de közben arra is igyekeztünk figyelni, hogy holnapra is maradjon energia. Valószínűleg ezért voltak ezek a hullámvölgyek.
10: Pontosan, ahogy mondtad, ti kevesebbet pihentek, mint a holnapi ellenfél a Győr, amely ugye most, hogy a Ferencváros legyőzte kupa győzelemig, meg sem szeretne állni, mi lesz holnap a kulcs. És ugye a Bajnokok Ligájában egyszer már le tudtátok győzni őket.
13: Így van, hát ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de mi szeretnénk kőkeményen védekezni, összeállni, főleg ugye a belső poszton az egyegyező játékosok ellen megoldani a védekezést, és hát bármi lehetséges. Igen, a BL-ben már egyszer el tudtuk őket kapni, és jó lenne ezt még egyszer megismételni.
10: Utolsó kérdés, neked mi a szereped itt a csapat körül? Tehát abban, hogy holnapra kellően felrázd a csapatot, és kellően motivált legyen mindenki.
13: Hát ez vagyok, aki igyekszik felrázni a többieket. Mindig igyekszem egy kicsit buli hangulatot alakítani az öltözőben, és ezzel tüzelni a többieket. Sportvilág.
1: A férfi kézilabda bajnokságban a Veszprém Komló 41-34. Kosárlabda. Tóth Béla összefoglalja, hogy miként végzett Miskolcon a DVTK és az NK Pécs a női kosárlabda bajnokság döntőjének második összecsapásán.
14: Bravúros teljesítménnyel Miskolcon is győzött, és a bajnoki döntőt kedden akár le is zárhatja a Pécs. Diósgyőr, Pécs 60-66. A bajnoki döntő első felvonását 61-53-ra az alapszakasz győztes Pécs nyerte meg szerdán, így pálya előnyét megtartva utazott Miskolcra. Nagyot fordult a világ néhány nap alatt, a szerdai meccsen botrányosan gyengén büntetőző és triplát dobó mecsekaljaiak pont ebben a két játékelemben javultak fel látványosan. 13-ból 11 büntetőt és emellé 6-3-ost dobtak be a pécsiek az első félidőben. A prímet 13 pontjával Török Ágnes vitte. Az első negyedet követően 19-17-re vezetett a vendégcsapat, majd a DVTK egy 8-0-ás futással fordított, de hiába. Studer triplájával a Naxenerben 33-29-re a vendég Pécs vezetett. A második félidő legelején előbb Lelik, majd Kányás is bedobott egy hármast, és ezzel 37-37-re egyenlített a DVTK. Ekkor volt Egál, valamint Miklós triplájának köszönhetően egy rövid ideig a Diós Győr kezében az előny. Innentől fogva viszont végig a Pécs dominált. A záró játék részben Szmail Begovics fontos pillanatokban elhelyezett 1-1-3-ast, és ezzel egyébként egészben 9 pontra is elnyúlt ellenfelétől a vendég együttes. 60-51-ről még volt visszaút, a DVTK egyenlített, viszont fordítania már nem sikerült. Az utolsó pillanatokban okosan játszva a Pécs tudott pontokat szerezni, és 66-60-ra nyerve, és a párharcot kedden akár le is zárhatja, mert hogy az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban a Pécs vezet 2-0-ra, folytatás kedden, tehát 18 órától Pécsen.
1: A mérkőzést követően Kósos Kristóf, a győztes csapat egyik játékosát, Török Ágnes kérte értékelésre.
15: Újabb hatalmas lépést tette a Pécs a győzelem felé, vagy a bajnoki cím felé, de mi volt a mai siker kulcsa, mert úgy tűnt, hogy tudjátok, hogy miről szól ez a meccs, és éltetek is a lehetőséggel.
16: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nüanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
15: De az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint a sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
16: Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott értődött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
15: Neked ugye korábbra is volt már azért döntős tapasztalatod. Mit kaptál el itt a meccs elején, mert ott nagyon sültek a dobások?
16: Hát úgy voltam vele, hogy én ma győztesen szeretném elhagyni ezt a pályát, mert azokért a lányokért, akik itt vannak, illetve azok, akik nem lehetnek velünk sérülések miatt, értük szerettem volna küzdeni, és ez volt igazából a fejemben, és igazából kedden is ez lesz, szóval folytatjuk.
1: A férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében az első mérkőzéseken a Falko Szombathely a Kaposvárt, a Szolnok az Atomerőműt verte hazai pályán. Szolnok Atomerőmű 88-74, még Falko Kaposvár 97-79. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináliába. Szívos Márton együttese az aténi döntő elődöntőjében 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. A Honvéd a holnapi döntőben az olasz Bolognával mérkőzik majd. A férfi vízilabda bajnokságban 36 gólos mérkőzésen ért el 10 gólos sikert a Ferencváros a Szolnok ellen a Népligetben, ezzel a címvédő egy mérkőzéssel eldöntötte az elődöntőt, és sorozatban 5-5-ször döntős. FTC Szolnok 23-13. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert Japán ellen a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtezőtorna második fordulójában. Jégkorong a magyar felnőtt férfi válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében, a két hét múlva esedékes elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. Egész pontosan két hét múlva kezdődik az alcsoportos VB. Halljuk a dánok és a norvégok elleni vereség után a mostani szombati dánok elleni 7-4-es vereséget követően Majoros Gergely szövetségi kapitányt.
17: Én nem szeretek a mögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Természetesen nem megyünk úgy bele mérkőzésbe, hogy szeretnénk elveszíteni, tehát akkor valami nem jól alakult, nem a mi szájézünk szerint sikerült alakítani az eseményeket. És ez nagyjából le is írja szerintem azt, ami történt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunkat, talán az itt játszott hatból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy tök jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen bejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kicsit elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek kezdett elége.
1: Svájc a világbajnokság helyszíne, ott Kanadában zárjátok a felkészülést, és akkor ugye még lesz jövő héten egy szlovéniai bledi mérkőzés a szlovénak ellen. A keret szűkítés az mikorra várható? Már ebben is rutinos vagy, mert ilyet is mondhatunk, hogy egymás után második elit VB-re készülsz a válogatottal.
17: Mindkét óra előtt kénytelenek leszünk szűkíteni a keretem. Most meg sok kérdés van, kisebb-nagyobb sérülések, ezek mikor jönnek rendbe. Amíg ezekre nem kapunk választ, addig nyilván nem fogjuk tudni a végleges Szlovéniába utazó keretet kialakítani. Meglátjuk, hogy mikor lesz pontos információ a kisebb sérülésekkel kapcsolatban, vagy bebizonyosodik, hogy tényleg kisebb, vagy esetleg van köztük nagyobb is. És ugye még van egy játékosunk, aki játékban, Gallo Vilmos a finn döntőben, úgyhogy attól is függ, hogy ott hogy alakulnak majd a dolgok, és ő mikor tud csatlakozni, de még egyszer mondom, egy minimális szűkítést most kell eszközölni, majd a szlovén túra előtt, és utána majd a VB előtt még egyet.
1: Zárásul azt árulod el, hogy mi a legnehezebb ilyenkor, tehát hogy jobb lenne, ha már kezdődne a világbajnokság, persze hát itt előbb mondtad, hogy Gallo Vilmos meg a finn bajnokság döntőjében, ő pedig azért meghatározó játékos, emiatt is meg enélkül is, szóval nyilván nem mindegy, hogy Gallóval vagy Gallo nélkül, de hogy ez, mi a legfőbb cél a maradék két mérkőzésen a felkészülés során?
17: Hát ez sokrétű, vannak még taktikai dolgok is, meg technikai dolgok, amin szeretnénk csiszolni, csapattaktikai és egyéni taktikai is. Vannak olyan játékrészek, amivel nem is igazán foglalkoztunk. Olyanok is, amelyen nagyon keveset. Nyilván, amivel nem foglalkoztunk, azok olyan terem dolgok, ami lehet, hogy először fordul az egész világbajnokság egyszer se, de ha előfordul, akkor meg nagyon nagy jelentősége lehet. És ezen kívül természetesen szerintem az a legfontosabb, hogy mi magunkról tanuljunk és találjunk megfejtéseket arra, hogy mitől lesz kiegyensúlyozottabb, határozottabb a teljesítmény, így komplett 60 percig. Sportvilág.
1: Atlétika. Botejtés miatt kizárták a magyar női 400-as váltót a botswanai váltóvilágbajnokságon. A selejtezőben Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Tóth Anna állt rajthoz. Sajnos a második váltás Takács és Kozák között nem sikerült, így elejtették a botot. Fallabda. A magyar férfi válogatott megőrizte divízió 1-es tagságát az Európa-bajnokságon. A magyar együttes csoportjában a harmadik helyen végzett, további három csoport harmadikkal, a 9-től a 12. helyért játszott. Végül az utolsó fordulóban a belgákkal szemben győztek a mieink, ezzel a magyar csapat a 10. helyen végzett. Akárcsak egy héttel ezelőtt Ibizán, most Olaszországban is megnyerte Betlehem Dávid a 3 kilométeres kieséses versenyt a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának harmadik fordulójában. Ugyanitt Fábián Bettina 7. lett. Ismét a labdarúgás. Megszállták a pályát a szurkolók Pozsonyban, hiszen a pozsonyi Szlován bajnok lett a nagy rivális Dacia Dunaszerdahely ellen, miután 1-0-ra legyőzte. A fővárosiak 3 fordulóval a bajnokság vége előtt, így 10 pont előnnyel biztosították be az első helyet. A Dacia jelenleg a második helyen áll, 5 pont előnnyel a nagy Szombat előtt. Magyar szempontból fontos bajnoki mérkőzést rendeztek Romániában is. Az alsóházban 2 mérkőzést bonyolítottak le, a Konstanca a Botosan ellen 1-1-es döntetlent ért el, a Galac a Metaglobus ellen pedig 2-2-t. A két döntetlen miatt matematikailag is biztossá vált a Csíkszered a bennmaradása a román első osztályban. A végén megismétlem, hogy a labdarúgó NB1 szombati mérkőzésein a bajnoki táblázatot jelenleg győzelmével 4 ponttal vezető Eto otthon 4-0-ra verte a DVTK-t. Holnap 16 órától a Megyeri úton Újpest FC Ferencváros derbi, amennyiben az újpestiek legyőzik, amit több mint 10 éve nem sikerült, a Ferencvárost. Szóval, ha az Újpest nyer, akkor az Eto 2013 után újra bajnok lehet. Az NB1-ben a két mai másik végeredmény, Kazincz Barcika, Kisvárda 2-1 és MTK Nyíregyháza 1-1. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, véget ért a Sportvilág, Birányi Zsolt búcsúzik. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Viszont hallásra!
18: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
19: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen Magyar Péter szól majd a megjelentekhez. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Súlyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságból eredő kötelezettségeit. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket is kialakítják majd. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Radnai Márk a Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormány biztos lesz, Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormány biztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon el a leendő Tisza kormány közleményében. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészi Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását is kezdeményezi. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Magyar Péter hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el, amelyek nélkül nem lehet sikeresen alkalmazkodni a klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzuzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzuzalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosi rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Híreink végén az időjárásról. Marad a kora nyárias idő, holnap zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, csapadék továbbra sem valószínű. A szél főként a nyugati tájakon élénkül meg, Sopron környékén erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 1-9, napközben pedig 20 és 25 fok között alakul. A legmelegebb idő a nyugati ország részben valószínű. A pontos idő 23 óra 5 perc.
18: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
20: szíriai családi ebédek illatai, egy nógrádi kistermelői gazdaság mindennapjai, egy klasszikus magyar tészta újragondolása és egy soproni pince kísérletező kedve. Ételek, alapanyagok és borok történetei a gasztrokulturális magazinban.
18: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
21: Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
18: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
22: 56-70.
23: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
22: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
24: Megnézzük Vigyen Brezsinszkinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra így szerepel benne, hogy Irán amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
25: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a MediaClikken és a YouTube-on.
22: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor.
27: Üdvözlöm a kedves közönséget és a kedves hallgatókat, önök a Rádió Kabarét hallják a mikrofonnál, Aradi Tibor. '56 éves leszek mindjárt, tudom, nem látszik rajtam, ugye? És hamarosan elérem a nyugdíjkorhatárt, vagyis lehet, hogy nem érem el, mert ahányszor emelik a nyugdíjkorhatárt, lehet, hogy csak rohanok majd utána. Viszont azon gondolkoztam, hogy ha így emelik a nyugdíjkorhatárt, nem tudom, hogy ez a kormány is tervezi-e, akkor előfordulhat, hogy 75-80 éves korunkban is kell majd még dolgozni. Azért nem ijedek meg, mert ez jót tesz a gazdaságnak, hiszen a munkaerőpiacon új foglalkozások fognak majd megjelenni. Például lehet, hogy lesz ilyen, hogy farhát szomelié, ugye? Vagy esetleg a hölgyek miatt macskatápkócs. Vagy megnyíló pénztár figyelmeztető, ugye? Lidl, megnyitátos köszönjük! Vagy például térfigyelő kamera asszisztens.
28: Marika megállt egy autóház előtt.
27: Viszont ez a HR-eseknek is majd plusz munkát jelent, mert sokszor olyan emberek érkeznek az állásinterjúra, akiknek nem a cégnél lesz nagy jövője, hanem a munkaügyi hivatalban. Erről szól mai jelenetem is, melynek címe Variációk állásinterjúra, és aki segít nekem előadni, Vida Péter! Jön az első variáció, a megbízhatatlan.
29: Késett.
27: A bocs, csak csőtörés volt a Rákóczi úton.
29: Én is arra jöttem, de nem volt csőtörés.
27: Ja, akkor az Oktogonnál.
29: Elkésni egy állásinterjúról nem számít jó belépőnek.
27: Há, a hirdetésben az állt, hogy kötetlen munkaidő, gondoltam, rögtön ki is próbálom.
29: Nem gondolja, hogy elnézést kéne kérnie?
27: Há, én inkább egy kávét kérnék.
29: A cégünkről mit tud? Ismeri a tevékenységünket, termékünket?
27: Ja, átfutottam, igen.
29: És mi a véleménye róla?
27: Szerintem egész fasz a kis nyílászárókat gyártanak.
29: Mi autóalkatrészeket készítünk. És mit gondol, el tudna köteleződni a cégünk célkitűzése iránt?
27: El.
29: Bővebben?
27: El tudnék köteleződni.
29: Mindig ilyen szűk szavú?
27: Á, csak ha nem iszom.
29: Maga alkoholista, akkor viszont látásra.
27: Ha jó, van viszlát. Azért munka után még lejössz a kocsmába, Karesz.
29: Hm. Jöjjön, akit biztosan nem vesznek fel.
0: Kedves Robert, először is mondjon magáról valamit.
2: Magamról, pulóver.
0: A kérdésem az volt, hogy mondjon magáról valamit, de nem azt, hogy mi van magán, hanem hogy mit kell tudni önről.
2: Az letölthető a BRFK honlapjáról.
0: Bocsánatot kérek, büntetett előéletű és vagyonőrként akar nálunk dolgozni?
2: Nem lopásérültem, hanem testi sértéséért.
0: Hát itt magának nem lesz jövője.
2: Akkor már ketten vagyunk.
0: Mit csinál az asztal alatt?
2: Bocs, csak leesett a Rambó késem.
0: Hát elképesztő, és maga azt várja, hogy ezek után felvegyem?
2: Nem, látja, éppen azt csinálom. No, meg is van. Ez a kurva gránát akkora helyet foglal a zsebembe, hogy mindig kiesik a késem.
0: Mi a bánatért hord magán a gránátot?
2: Miért? Maguk kértek ilyen detonációs levelet.
0: Az motivációs levél, maga kretén. Na jó, sajnos nekem még fel kell tennem pár kérdést, mert kötelező, de semmi értelme, mindegy. Na, meséljen egy olyan esetről, amikor nézeteltérése támadt a felettesével. Hogyan oldották meg a helyzetet?
2: Egyszer 8 helyett 11-re értem be a melóban. Azt mondja a főnök, késet? Hát mondom, egy esetben szoktam odaadni valakinek a késet, ha a pengéje benne marad a hasába. Végül is úgy oldottam meg a helyzetet, hogy bocsánatot kértem, és előre engedtem kedvesen a lépcsőházba. Ha nem lökök rajta, még ma is élne.
0: A csajszí.
3: Üdvözlöm, Szirmai Elvira vagyok.
4: Vészes Hajnalka.
3: Jó erős kézfogása van.
4: Ja, csak a mobil.
3: Szerintem azt most tegye el.
4: Mióta meghozta a fután, és kivettem a dobozából, azóta a kezemben van. Nem hinném, hogy már ki tudnám szedni az ujjaim közül. A fürdést is egy szappan applikációval oldom meg.
3: Jó, akkor térjünk a tárgyra. Mit tart az eddig elért legnagyobb sikerének?
4: Hogy ide találtam.
3: Vicces, de én komolyan kérdeztem.
4: Komolyan, hogy ide találtam.
3: Fel tudna sorolni 5 jó és 5 rossz tulajdonságát?
4: Hát azt mondja, sokat járok szoliba, szeretem a hosszú ebédidőt, csípem a jó hangos zenét a irodába, elég hamar ki tudok kezdeni a férfi kollégákkal, és nagyon sokat tudok trécselni a kolléganőkkel.
3: Értem. És mik a jó tulajdonságai?
4: Ezek voltak azok.
3: Mi volt a kedvenc tárgya az iskolában, és mi miatt választotta éppen azt?
4: A kedvenc tantárgyam a kémia volt és a matek. Ez a 3.
3: No. Úgy látom itt az önéletrajzában, hogy 6 éve nem volt munkahelye. Mi ennek az oka?
4: Szülési szabin voltam.
3: Ó, ennyi ideig?
4: Igen, aztán mivel nem szültem, hát gondoltam. Most már csak megpróbálom ezt a munkaizét.
3: Aha. Itt azt írja, hogy jogi egyetemre is járt.
4: Igen, 2 évig jártam oda takarítani.
3: A fizetési igénynek azt írta be, hogy nettó 1 millió. Nem sok ez egy kicsit? Mit tud ezért nyújtani?
4: Há, férfitől függ.
3: A mi cégünknél ezzel nem sokra megy. Itt családos emberek dolgoznak.
4: Aha, az előzőn is. Aztán a céges családi napra valahogy senki nem hozta el a feleségét.
3: Ön mit gondol, ha az előző munkahelyén megkérdeznék a feletteseit, munkatársait, hogyan jellemeznék önt?
4: Engem ott mindenki szeretett.
3: Mindenki?
4: Igen, munkafelvevő voltam egy autószerelő műhelyben. Hát maradjunk annyiban, sokszor állt a munka.
3: 2 évig dolgozott ott, gondolom akkor ért az autókhoz?
4: A specifikusan, például még azokon az autókon, ahogy gyárilag nem dönthető a hátsó ülés, én simán megoldom.
3: Na jó, azt hiszem, itt vége is az interjúnak, viszontlátásra.
4: Mi, ennyi? Kirúg?
3: Igen, ide nem kellenek ilyen mentalitású nők. Arra kijárat.
4: Na, sejtettem, hogy így fog viselkedni.
3: Mégis honnan?
4: A férjed mondta tegnap éjjel.
27: Kedves hallgatóink, talán már megszokhatták, hogy a megújult rádiókabarénak mindig vannak olyan sztárvendégei, akikkel Vida Péter beszélget, sztorizgat is egy picit. Mai sztárvendégünk számomra is egy nagyon kedves ember, akire rajongóként tekintek, hiszen számos olyan filmhez és sorozathoz adta a hangját szinkron formájában, amiket számtalanszor nézek meg újra és újra. Következik Vida Péter és vendége, akinek személye maradjon még meglepetés pár másodpercig. Fogadják nagy szeretettel Vida Pétert és vendégét.
29: Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szerintem nem árulok el titkot, amikor azt a nevet be fogom mondani, aki következik, hiszen itt a rádióban és itt önök előtt is bizonyára ismert orgánumról van szó, és hogy végre név is jöjjön a hanghoz, Csankó Zoltán!
5: Jó estét kívánok, köszönöm szépen!
29: Zoli, a Radnóti Színház és a Győri Nemzeti után most a Magyar Színházban játszol, ahol többek között Bagaméri vagy, és az indul a Bakterházban maga a Bakter. Vajon itt legújabb társulatodban is tudják, hogy te annyira sportszerető vagy, hogyha előadásod van, rögzíted a meccset és utólag nézed vissza?
5: Itt még nem tudják, hiszen ez az első szezonom ebben a színházban, de a Radnótiban tudták, és kifelejtetted, hogy a Nemzeti Színházban is voltam, hiszen mi ott találkoztunk.
29: Hát igazából, tudom, de az a harmadik kérdés lesz. Szóval a Radnótiban mindenki tudta, hogy ha meccs van, akkor a Csankónak ne mondjátok el. Így van, és ezt tudta a portás is, akit úgy hívtak, hogy...
5: Laci bácsi. Laci bácsi dobos volt valamikor régen, tengerjáró hajókon. Nagyon nagy figura volt, nagyon szerettük egymást. És egy válogatott meccs volt, sorsdöntő válogatott meccs, valaminek a továbbjutásáról döntött, nagyon fontos volt. Otthon rengeteg időt elpazarolva rá, beprogramoztam a videókazettát, többször ellenőrizve, hogy jól állítsam be az elejét, végét. Bementem a Radnóti Színházba, előadásom volt, Laci bácsi volt a portás. Laci bácsi mindig hallgatja a rádión a meccset, kértem, Laci bácsi, ne mondja el az eredményt, én rögtön szaladok előadás után, ne mondja el, mert veszem föl. Jó van, Zolikám, bementem, mindenkinek elmondtam, gyerekek, ha valaki értesül az eredményről, ne mondja el, mert ahogy hazamegyek, nézem. Szóval mindent elintéztem, marha gyorsan átöltöztem előadás után, hívtam taxit, rohanok ki a portán, Laci bácsi utánam szólt, Zoltán, most megy nézni a meccset? Mondom, most Laci bácsi. Legyintett egy marha nagyot, és azt mondta, nézze! Nem mondta el az eredményt, kétségtelen.
29: Szóval a Nemzeti valóban, ahol kollégák lehettünk, csodálatos darabokban játszhattunk hihetetlen karaktereket, ott ugye a hatodikon volt a büfé, előadás után ugye mindig oda mentünk fel, Kaszás Attila, Trokán Peti, a többiek fejben főztek ezerrel. Zoli ugye rohant haza, és minden emeleten volt egy tévészoba, egy kis társalgó a sarkon. Szóval rohant állott lefele.
5: Hát előadás után felszaladtam a büfébe, találkoztam Trokánnal, Trokán már tudta ezt a hülyeségemet, ő nem mondott semmit. Kifizettem a büfét, és rohantam lefelé, és a második lépcső fordulójában, ahol szintén van egy tévé, ott ül egy gyönyörű, szép balettos lány, Halápi Zsanett, aki azóta Rónai Egon felesége lett. Zsanit nézem ott, hogy ott még ő tévézik, mondom, biztos megy tanítani, mert ő sokszor éjszaka ment tanítani, és akkor azt mondja nekem egyszer csak, de csípőből, na mit szól, Zoli, égünk 2-0-ra. Hát, ha ezt valakiről nem tudtam elképzelni, az a Zsani volt.
29: Szóval a Nemzeti ott gyereknapon mindig nagy hepaj volt a parkolóban, például Kaszás Attila hegedült, Rátóti Zoli gitározott, Hollósi Frigyes tikfázott, egy hangszer, amihez értett, és egy másik évben pedig a Mici Mackót csináltuk meg a gyerekeknek, ahol rendezhettem Csankó Zolit.
5: Igen, Péter rendezte, hát hatalmas nagy szereposztással, Hollósi Fici, Benedek, Micó, Udvaros Dorottya, Gazsó Gyuri.
29: Nagy Cili nagy volt, Cili. Igen, a Malacka, Gyuri, igen, maga a Mackó.
5: Akik most hirtelen eszembe jutnak, én voltam a nyúl. És az volt a koncepció, hogy civilben van mindenki, de valami jelzést azért húzzunk magunkra. Így lett például Benedek Miklósnak a szemén egy hatalmas, nagykeretes szemüveg, mint bagoly, vagy én kitaláltam, hogy majd legyen egy harisnya a fejemen, a két szárával, mint nyúl, mindenki valamilyen jellegzetességet kitalált. Az olvasó próbán még mondtam a Benedek Miklósnak, hogy mondom, Micu, szerintem majd, amikor majd ott a gyerekek előtt már szerepelünk, akkor bármikor, amikor eszedbe jut, illetve a többieket nem zavarod, tehát van egy pici szünet, akkor te ne csinálj semmit, csak ebben a nagy szemüvegben majd mondd azt, hogy Ott a gyereknapon őrületes mennyiségű gyerek, ugye a Műpa és a Nemzeti Színház közötti nagy téren, ami akkor le volt zárva, tehát nem voltak parkoló autók. Álltunk egymás mellett, mindenki kezében a szöveg, olvastuk, és amikor egy pici szünet volt, egyik jelenetből a másikba mentünk át, akkor egyszer csak a Mitsu. A gyerekek egy idő után, őket már semmi nem érdekelte, csak az, hogy ez a nagy szemüveges ember, aki a Bagyot játsza, mikor fogja megint azt mondani, hogy óriási sikere volt, és ez olyannyira ránk ragadt, hogy amikor mi egymásnak üzentünk SMS-t, akkor úgy kezdtük, hogy És úgy is zártuk be, hogy szia, Vagy ha hívott engem a Mitsu telefonon, akkor úgy vettem föl, hogy és ő is így vette föl, és így is köszöntünk el egymástól. De, hogy azért tovább lépjek, említettem ezt a harisnyát, hogy azt találtam ki, hogy legyen a fejemben egy harisnya.
29: Egy gyerek harisnya.
5: Egy gyerek harisnya, nyilván nem egy nagy női harisnya, mert akkor az a bokámig, vagy a térdemig minimum lógott volna, és akkoriban az Oktogonon volt egy fehér nemű bolt. Arra emlékeztem, hogy olyan nagyon elegáns volt, de hogy gyerekcucc van-e benne, arra nem. Bemegyek, ott vannak a nagyon édes, csinos eladók, és kérdezem tőlük, hogy kirakatba itt látok gyerekharisnyákat, hogy tényleg vannak gyerekharisnyák, tehát ezt jól látom? Azt mondják, hogy igen, igen, vannak. És miért szeretne, fiút vagy lányt? Hát mondom, ott van egy ilyen nagyon édes kis csíkos, azt nem tudtam, hogy az fiú vagy lány, inkább lányra tippeltem. Például az jó lenne. A lényeg, hogy rámenjen a fejemre. És én azt hittem akkor, hogy ahogy önök most, így fognak nevetni az eladók, de ez nem így történt. Döbbenten néztek, és végül megmagyaráztam, hogy ez mire kell, gyereknap, stb. Téged nem kevertelek bele. És hát ott frankon ki kellett, hogy próbálja, mert mi van, hazaviszem, és nem jön föl. De nem volt más vevő szerencsére az üzletben, hát fölvettem, és nagyon jól néztem ki. Na, akkor már nagyon röhögtek rajta.
29: Na, hogy áll? Jó, a szinkronban nincs jelmez, de van testhez álló szerep. Vagy, ami ugye azt mondják, hogy az adott színészért kiállt, már hogyha a szinkron rendező is elég információ birtokában van az adott karakterről, Beregi Péterrel történt egy legendás eset.
5: Igen, ennek nem voltam részese, de ez annyira legendás, hogy gondoltam, hogy elmesélem. Várai Iboly rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a hetedik részben a kecske megellett. Döbbenten állt az egész stúdió, hogy most akkor mi legyen? Hogy most akkor a Péter hangján maradjon a kecske? Vagy hogy kicsit kezdjem magasabban beszélni, vagy cseréljék le színésznőre?
29: Volt egy a szakmában nagyon ismert és többször körbejárt történet, ahol személyesen ott voltál, sőt, talán te találtad ki?
5: Hát ez egyik értelmi szerzője én voltam. Ez nagyon sokféleképpen terjedt ez a történet, és volt olyan társaság, amikor én ott voltam, és félbe kellett, hogy szakítsam a történetmesélést, mert mondtam, hogy gyerekek, ez nem így történt. Én ott voltam, amikor ez megtörtént. Ez egy 30 éves történet legalább. Ugye a Pannonia Szinkron volt az egyetlen szinkron stúdió abban az időben, 5 stúdióval. Az 5-ös stúdió az volt a legkisebb, és már a digitális technika kezdett egy kicsit beszivárogni. És Zákányi Balázs szinkronrendező akkor kezdett kísérletezni vele, hogy mi lenne, hogyha fülhallgatón keresztül is hallanánk, miközben beszélnek a szinkronizálandó színészek, mert ugye hát úgy képzeljék el, hogy rápróbáltuk az eredeti hanggal, és utána levették a hangot, mint hogyha önök levennék a hangot a televízióról, és közben itt van a papír a kezükben, és rá kellene mondani arra a színészre a szöveget, miközben le kell nézni, föl kell nézni, azt se tudja az ember már akkor, hogy hol van. Egy Jacques Tati filmről van szó, a Jacques Tati rendezte, és Tati volt a főszereplője is a filmnek. Tahitót László volt Tati, én voltam a másik főszereplő. Egész nap együtt voltunk Lacival, és időnként bejöttek hozzánk epizódokra szinkronizálni. 4 füles volt. Miénk volt ugye 2, és volt másik 2. Bejött valaki, fölvette szinkron. Mindenki furcsálta még ezt az egészet, még senkinek nem volt megszokott a fülhallgató, az összes többi műterem, ez nem volt még. És egyszer csak elromlott az egyik füles. És azzal kezdtünk el játszani, hogy ki az a színész, aki bejön, fölrakja, és elkezd szinkronizálni, de nem hallja a fülében, amit egyébként hallani kellene, és ki az, aki mer szólni. És ez egy nagyon nagy tanulmány volt, mi halálra rögtük magunkat a tajítóttal. Tehát még véletlenül se a jót adtuk oda, hanem mindig a rosszat. És mindig egymásra néztük a Lacival, hogy na, akkor egyszer csak kimegy megint valamelyik epizód szereplő, és mondom a Lacinak, hogy hát ez hihetetlen, mondom, nem mernek szólni, hogy nem megy a fülesbe a hang, hát akkor azt is meg lehetett csinálni, hogy nincs kép. Azt mondja Tahitó, ez kurva jó. De én csak hülyeskedtem természetesen, és innentől beindította a gépezetet. És az Ákányinak kivételesen volt hozzá humora, Tahit ott mondta, hogy itt egy 3D-s felvétel lesz, Takács Gyuri meg fogja oldani, mint hangmérnök. Gyurikám, tudsz olyan képet csinálni, hogy ne legyen rajta kép? Szóval, hogy a Gyuri az mi sem egyszerűbb. De olyat is tudsz, hogy hang van, és alatta megy egy ilyen kis kockacukor, ami jelzi, hogy megy a felvétel? Azt, hogy azt is meg tudom csinálni. Nagyon jó. Rendező asszisztens Mihály Falvi. Misi, Misike, menjél föl, szerezzél napszövegeket. Fölment a Misi, tavasz volt, nyár eleje, hozott mindenféle női napszemüveget, amit el tudnak képzelni. Volt olyan, amin volt egy kis piros szívecske. Olyat is. És akkor nézi a Tahitót, hogy ki a következő ember. Kránic Lajos. Hát ő volt Jokinak a magyar hangja, ugye? Nekem jaj, jó barátom, akkor még javába csináltuk együtt a Dallast. Én, mint Bobby, ugye? És hát, úristen, ebből mi lesz? Hát ismertem

0: Füles, belépett a Lajos, rögtön rászólt az asszisztens meg a Laci is, hogy felvétel, felvétel. Jó, megállt a Lajos. Én hátul ültem, hát egy méterre tőlük, és döbbenten néztem, hogy ebből mi lesz. És a Laci a nem létező képre elkezdett szinkronizálni. És akkor egyszer csak a Misi elkezdte kocogtatni a tollát, hogy Lacikám, rövid voltál ezzel a mondattal. Azt mondja, Laci, hát láttam, persze, vegyük újra. Hát semmit nem látott, semmi, hát nem volt kép. És én meg néztem a Lajost, hogy addig úgy nézte a földet, meg nézett össze-vissza, nem érdekelte őt a felvétel egyáltalán, de amikor újra kezdték, akkor látom, hogy elkezdi nézni. És hát ő se lát semmi természetesen. És akkor vette észre, hogy a tahítót napszemüvegben van. Tehát, vagy legalábbis egy szemüvegben. Na és akkor ez lement, és akkor azt mondta az Ákányi, jó, ez rendben volt, Lacikám, akkor Lajos, kérlek, hogy vegyél föl egy ilyen szemüveget, mert ez egy 3D-s mozi, és a képet csak így fogod látni. És azt mondja Lajos, ó, hogy már megint valami szart kitalált. Ő egyébként a Füles se bírta elviselni akkor még, aztán később, igen. Na, fölvette a Füles, természetesen a rosszat kapta meg, akkor csináltunk egy hangpróbát, szólt a Gyuri, hogy csinálunk egy hangpróbát, Lajoskám, jó? Azt mondja, jó, te nem hallok semmit. Jó, akkor adjatok neki egy másik, akkor fölvette a másik Füles, na, abban már hallott, próba. Ahit ott elkezdett próbálni megint a semmire, de hang volt a Fülesbe. Lajos meg csak így áll, néz. És akkor azt mondja, Laci, te nem próbálsz? Azt mondja, hát én nem látok semmit. Azt mondja az Ákányi, Misikém, adjál neki egy másik szemüveget, mert lehet, hogy nem jó az a szemüveg, ami alatt. Erre fölvett egy másik szemüveget, talán ezt a kis piros szívecskéset. Nézi, nyilván nem látott akkor se semmit, és elkezdődött a próba. Akkor Laci megint mondja a szöveget, és jött volna a Kránic, és nem mond semmit megint. És azt mondja Laci neki, nem mondod? Azt mondja, és mit? Hát te vagy a zöld zakós. Erre a Lajos körbenézett, akkor minden leesett neki, és azt mondta, na menjetek ti a csába.
1: Hölgyeim és uraim, a kék zakós Csankó Zoltán.
2: Amikor az Apróságok című sorozatunkat konferálom fel, mindig hozzájárulok én is egyel, amilyen felvezetőként. Jöjjön tehát az én mai apróságom benzinkúton. Jó napot kívánok, legyen kedves belenyomni 2 liter benzint ebbe a műanyag flakonba. Csak nem kifogyott a benzin és lerobbant, nem, az asszonynak születésnapja van, és azt mondtam, valami drága ajándékot kér. Jöjjenek akkor Szabados Gábor mai apróságai, valamint azok előadói, név szerint Szabó Erika, Csankó Zoltán és Petridis Christos. Temetés.
0: Őszintén szólva, nem sok kedvem van ehhez a temetéshez.
3: Meg tudlak érteni, de mit lehet tenni, ha egyszer te vagy a halott?
0: Étteremben.
4: Friss sorántot csirkéjük?
3: Igen, maximálisan friss.
4: Mennyire?
3: Annyira, hogy mivel beteg a szakácsunk, önnek kell majd elkészíteni.
4: Ernő bácsi és Edit néni.
3: Na, felírt valamit a doktor a köszvényedre?
5: Igen, felírt egy receptet, vagyis egy vényt.
3: Megköszönted neki?
5: Meg, mondtam, hogy köszvény.
3: Nagy a kosz a lakásban.
0: Nem könnyű a helyzetem.
4: Na, mi a gond?
0: Nagy a kosz a lakásunkban.
4: Nagyon?
0: Nagyon.
4: Mennyire?
0: Annyira, hogy mielőtt otthonról kilépek az utcára, mindig alaposan megtörlöm a cipőmet.
3: Milyen volt a nász éjszakájuk?
0: Na, milyen volt a nász éjszakátok?
4: Jaj, igazán jól sikerült. Bár őszintén szólva, a nagyobb hatás kedvéért időnként alákevertem egy kis tapsot.
0: Nem vesznek disznót Cézárék.
3: Drága szerelmem, ó nagy Cézár!
4: Mondd, mi a vágyad, édes szerelmem, Kleopátrám?
3: Menjünk ki a piacra, és vegyünk egy sertést.
4: Nem megyünk ki a piacra, és nem veszünk sertést.
3: De miért nem, szerelmem?
4: Azért, mert így döntöttem. A koca el van vetve.

0: jelentős személyiség.
1: Te tudtad, hogy ez a Barnabás egy jelentős személyiség?
2: Nem tudtam. És milyen jelentős?
1: Feljelentős. Összetartó család.
0: Minden héten meglátogatjuk Gézát odabent, és ez így lesz hosszú ideig.
2: Na hát, hogy ti milyen összetartó család vagytok. Ez igazán megható. Na és mi van szegénnyel? Kórházban van?
0: Nem, börtönben.
3: Hölgyeim és uraim, most pedig már is Csátra kapcsolunk, ahol a megszokott demokratikus fórumon, a falugyűlésen szívják egymás vérét a település lakói, az aktuális epizódot előadják. Kéri Kitti, Csínos Molnár László, Nádas György, Revicki Gábor, Vida Péter és a szerző Ihos József.
4: Tisztelt falugyűlés, kedves önkormányzati képviselőtársak! Azért hívtam össze önöket, hogy közösen eldöntsük, rendezzünk-e az idén is majálist a birkalegelőn. Tessék, Célinger!
5: Szerintem rendezzünk, csak kérdés, hogy ki legyen a főrendező, mert a tavalyi felvonulása jobb ilyen a katonéni töltöztették mazsolettnek, és piros mini otthonkában, meg ótvaros gumicsizmában verte a díszlépést a Rákóczi indulóra, miközben a pálca helyett a hallókészülékét dobált a magasba.
4: Akkor javaslom a Lee urat, mivel az ön életrajzából tudom, hogy Kínában Mozart operát is rendezett egy kultúrcsoportban.
6: Ne mondja, ezt ki se néztem magából.
7: Pedig ez lenni igaz, és lenni kár, hogy tanárnő nem látni én varázsfogalámat.
6: Ne sértődjön meg Líkém, de hinnem, hogy a maga varázsfúvolájára, de még az úttörő sípjára se vagyok kíváncsi.
8: Viszont Zillinger bátyó karácsonykor itt Csátor rendezte a diótörőt.
5: Diótörőt? Há, hogyan?
8: Úgy, hogy egy zsák dióval ittesen belehajtott a kocsma árokba.
6: Atya ég, és mekkora volt a töréskára?
5: Egy zsák dió, meg két magyaró. Ez utóbbit ma is fájlagod.
4: Amúgy május elseje pénteki napra esik, majd applikáció segítségével megnézzük, hogy aznap nem esik-e az eső.
5: Nekem nem kül ilyen komplikáció, vagy micsoda. Én anélkül is megérzem a nedves időt.
6: Reumája van?
5: Nem, levált a mamuszom talpa.
4: Visszatérve a rendezőségre, mit mond a felkérésre a Lee?
7: Lee a felkérést igeli.
5: Jobban hálából sütök magának majd hájas tésztát. Melyiket szereti jobban, a kacsahájast vagy a libahájast?
7: A szanghájast.
6: Tényleg, a Katorinnek melyik is az a kalács, amelyik tűzpiros és olyan jól ropog?
5: A tért kalácsa mondja.
4: És mit adjunk a fiataloknak?
7: Én javasolni, vetíteni le új horrorfilm, az Alien 3.
6: Ugyan már Lékém, a május elsőjéhez, hát hogy illik az Alien?
7: Úgy, hogy majd kiírni, hogy Alien május elsője.
4: Ha már a májusnál tartunk, szomorú tény, hogy évek óta ilyenkor van a legtöbb válás a faluban.
5: Mi nálunk is ellaposodott a házas élet. Állítólag visszaesett nekem a libikóka.
6: Talán a libidója. Hát próbálják meg szerepjátékkal feldobni a házas életet. Javaslom a doktorosdét.
5: Azt is próbáltuk már, hogy én voltam a beteg, és bekopogtam a hálószoba ajtaján. Erre az asszony, mint doktornő kiszólt, hogy mivel nem szerepelek a várólistáján, jövök vissza két hónap múlva.
7: Most lősz elég pénzünk nekünk erre majd a halicsra? Majd addig kölcsön Lee öcike, mivel most nyitni bank, Bécsbe.
8: Euróval nyitotta?
7: Nem, euróval, ütve furóval.
4: Ő most éppen melyik Lee?
7: Ő most éppen leüli.
6: Ha már itt tartunk, a katonéni meg magánpénzváltót nyitott Csáton.
5: Többet nem váltok fel nála 100 euróst, az biztos.
7: Ma miért?
5: Mert a százasomért két hamis 50-est adott.
8: Miért nem ment vissza reklamálni?
5: Mert az 500-asom is hamis volt.
6: Aj, mamikám, látott már egyáltalán vízjelet?
7: Láttam.
6: A valutákon?
7: Nem, az uramnál a klotgatyákon.
4: Azért, amióta bolleráz a polgár őrünk, kevesebb a bűneset a faluban.
5: Ugyan már! A bolleráz még a nap elemeinkre se tudott vigyázni. Tegnap éjjel ellopták mindet az óvoda tetejéről.
4: Igaz ez, bolleráz?
8: Igaz, de a kárunk csak 50%.
4: Miért csak 50% a kárunk?
8: Jelentem, csupán az elemeket lopták el. A naphoz egy ujjal se nyúltam.
6: Majd elfelejtem az iskolát illetően. Egy új kémia tanárra lesz szükségünk.
4: Miért?
6: Mert az előző addig rázogatta a kémcsövet, amíg felrobbant a kezébe, és ezzel súlyosan megsértette.
7: A kezét?
6: Nem, Azerbajdzsán légterét.
4: Bolera, ez most csak azért nem menesztem a polgár őrség éléről, mert érdemei vannak a rendszerváltásban, hiszen maga szedte le a faluba elsőként a csillagokat.
7: A pártházról?
8: Nem, a konyakos üvegről.
7: Egyszer én is lenni szuper titkos politikai akcióban.
6: Ne mondja, és mi volt az?
7: Fényes napál a Mao szobor tövibe végezni el a nagy dolgomat.
5: Na de ha fényes napál csinálta, akkor mi volt abban szuper titkos?
7: Az, hogy közben nem tolni le a nadrágomat.
4: Na akkor foglaljuk össze. Ezek szerint a csáti birka legelőn tarthatnánk meg az idei majálist, amelyet a Lee család finanszírozna. Mit szólnak hozzá a Lee-k?
7: Ezt a Lee-k helyez Lee-k.
4: Apropó, Célinger, én magával először pont a legelőn találkoztam, amikor még őrizte a birkákat. Ugye már nem emlékszik rám?
5: De, hogy nem. Ha én megnézek egy birkát, az 100 évig se felejtem.
6: Viszont nem igazán látom, hogy mitől lesz ez retro jellegű május elseje.
7: Attól, hogy ott lenni a három li.
5: Milyen li?
7: Wurst li, Wirst li, Krieg li. Csak ezekért már fizetni kell.
8: És ha a retro jegyében nem fizetünk?
7: Akkor jönni negyedik li.
5: Milyen li?
7: Egy nagy tasz li.
3: Nem tudom, tetszenek-e tudni, nemrégiben választások voltak. Én nem igazán tudtam róla, mert sehol sem voltak erről információk. Viszont kiderült, hogy a győzelem nemzetközi szava mostantól nem az, hogy Viktori, hanem az, hogy Péteri. Kincses Zoltán Gazsi és Pesta sorozatának legújabb epizódja következik, ahol a két jó barát most a választásokat fogja kibeszélni, akik pedig előadják Faragó András és Vida Péter.
9: Szósz, Pesto! Hova igyekszel ennyire?
10: Megyek megnézni a hétvégi eredményeket.
9: Milyen eredményeket? Foci?
10: Nem, választás. Amiről a tévébe beszéltek állandóan.
9: Jó, tudom már. Akkor eldöntötték.
10: De.
9: Azt melyik lett? A güllőszemű vagy a kacskalábú?
10: Mi van?
9: Amit nem értesz, ha nem azok maradtak a végére.
10: Milyen végére?
9: Hát azok ketten voltak, meg a zsemle.
10: Milyen zsemle?
9: Ja nem zsemle, buci.
10: Buci? Mit néztél te?
9: Hát azt a műsort, amiben rózsákat adogatnak.
10: Rózsákat?
9: Azt, mondjad már, mi volt a címe, mondj, megvan, adjő.
10: Az eszednek agyő.
9: Ja nem, nagyő.
10: Ja, tudom már, miről beszélsz, de ez nem az a választás, te eszement jószág.
9: Ha nem?
10: Hát amikor abba ezébe kell az embereket választani.
9: Hová?
10: Az a ház.
9: Milyen ház?
10: Ami a Dunaparton, a tudod, csúcsos.
9: Halászbástya.
10: Nem, az a parlament, na.
9: Parlament? Oda kerestek valakit?
10: Igen.
9: Portást vagy karbantartó?
10: Nem te idióta, akik majd bent ülnek.
9: Mi? Az valami börtön?
10: Bárcsak az lenne, de nem az. olyanokat kellett választani, akik majd szavaznak.
11: Miről?
10: Hát, mindenről.
11: Azt is ők döntötték el, hogy ki legyen a bucival.
10: Nem arról, az ország dolgairól.
11: Ja, tudom már, amiről azt a sok szórólapot kaptuk, hogy ezt csinálják, meg azt csinálják.
10: Az.
11: Na, és az volt most?
10: Az.
11: És hogy?
10: Egy X-et kellett behúzni.
11: Hová?
10: Hát a karikába.
11: Ez mi ez a műba?
10: Majdnem. Szóval én odahúztam, amelyiknek a szórólapja színben passzolt a munkásgatyámhoz.
11: Az fontos.
10: Az.
11: Szóval hogy nézett ki a dolog?
10: Már mi, hogy nézett ki?
11: Hát az a választás.
10: Bemész a fülkébe.
11: És telefonálsz.
10: Nem telefonfülke, te marha, hanem olyan izé, ott kell behúzni a keresztet.
11: Mit kellett még csinálni?
10: Hát oda bent kaptunk 2 lapot.
11: Ó, póker vagy 21?
10: Nem, azokkal kellett húzni a keresztet, aztán jött az urnába a helyezés.
11: És mit tesz megint az anyósoddal?
10: Hogy jön ide az anyósom?
11: Hát nem azt akarod mindig urnába rakni?
10: Hát mondjuk igen, de ez nem olyan urna.
11: Hát miért?
10: Hát amin ilyen kis rés van, abba kell behelyezni.
11: Fúj, ne gusztustalankodjál már.
10: Nem úgy, te eszement, a lapokat kell oda bedobni.
11: Jó, és te hova húztál?
10: Hát le a boros pincébe.
11: Az jól is tette, de most nem arról beszélek.
10: Hát?
11: Hanem, hogy miért oda szavaztál?
10: Hát mert azt mondták, hogy olcsóbb lesz a sör.
11: Kik?
10: A kiskulacsban mindenki.
11: Akkor biztos igaz. De hogy?
10: Hát nem lesz rajta áfa.
11: Mi fa?
10: Az, ami rajta van még pluszba.
11: A kupak.
10: Az. Akkor legközelebb jössz te is?
11: Egy feltétellel, hogy mégiscsak berakjuk az anyósokat is abba az urnába.
3: Nemrégiben vendégségben voltam egy házaspáran, olyan gazdagok, hogy még a papírzsebkendőjük is monogrammos. Úgy mennek föl a Gellért-hegyre kirándulni, hogy serpa viszi föl a csajnak a ridikőjét a szabadságszoborig. Bementem a házba, tele volt tükörrel. Jó érzés volt ennyi ismerős arcot látni, azt én. Azt mondja a hölgy, azért van egy tükör, mert tágítja a teret. Mondom, mit kell ezen tágítani? Kim Jong-un meglátja azt, hogy a gyerekek túltoltátok egy kicsikét. De ami a legnagyobb meglepetés, mit gondolnak, mi volt a nappali közepén? Szökőkút. Azt mondja a hölgy, tudja, hogy nem láttál még ilyet, de mondom, 2-szer is. Róma főterén egyet. Igaz, az kisebb volt. Egyet pedig a garzonomban csőtöréskor, de ez most lényegtelen. Horváth Tibor Kerti Parti című jelenetében egészen érdekes stílusban meséli el a vendégséget, akik előadják Szabó Erika, Csankó Zoltán és Cserna Antal.
1: Az új gazdag főkönyvelő villájában Kerti Partihoz készülődnek.
0: Remek idő van, sikkasztó a hőség.
1: A házigazda kamaszlánya napozni készül, épp bekeni magát.
0: Olaj a szűzre.
1: A nagypapát kitolják a diófa alá, magára hagyják, úgy sem egy sehova,
12: helybe papi.
1: Lassan összegyűlik a társaság. Az asszonyok rögtön traccsolni kezdenek a divatról.
0: Katikám, láttalak tegnap a belvárosban. Nagyon jól áll neked az új férjed.
13: Köszönöm. A múlt héten feltöltöttem a plasztikai szebésszel a számot.
0: Az semmi. Én feltöltöttem a férjemmel a bankkártyámat.
13: Ugye a férjed filmrendező?
0: Igen.
13: És most mit forgat?
0: Ha jól látom, füstölt szalonnát.
1: A gyerekek nem bírnak magukkal. Egyikük egy kihegyezett nyárssal addig rohangál a vendégek között, amíg valakinek szemet szúr.
14: De ez csak parasztvakítás.
1: Az egyik vendég megkérdezi.
0: Nincs kedvetek grillezni?
1: Mire a könyvelő?
15: Kösz, de mióta kiengedtek a börtönből, utálom a rácsokat.
1: Kezd kialudni a parázs. A házigazda felesége felkiált.
0: Drágám, tegyél a tűzre!
1: Szegény asszonyt alig tudják eloltani. Távolról kétségbe esett női hang.
0: Lányok, nem láttátok véletlenül a férjem kolbászát?
12: De igen, nem egy nagy szám.
0: Gyülekeznek a kertben a szúnyogok. Mindegyikük nagyon elegáns. Jól kicsípték magukat.
14: Az egyik asszony már tántorog. Véletlenül a szék mellé ül, de aztán tűzről pattan.
1: A két vendég pohárral a kezében társalog.
16: Elnézést, hölgyem, maga olyan ismerős nekem. Találkoztunk már.
0: Hát persze, te barom. Én vagyok a feleséged. Csak akkora a lakás, hogy alig futunk össze. A kialudt tűznél két férfi beszélget.
1: A nejem először csak egy csodás szerető volt, később remek feleség lett, végül gondos anya.
16: És most?
1: Most mindhárom együtt.
16: Tulajdonságokban?
1: Súlyban.
0: Leszáll az éj, lassan véget ér a buli. A meghívottak a vendégszobában lefekvéshez készülődnek. Csak még nem döntötték el, kivel.
14: Valahonnan neszezés hallatszik.
1: A nagypapa a diófa alatt keresgél.
0: Elgurult a gyógyszere.
14: Eközben a könyvelő verejtékben úszva forgolódik az ágyában.
0: Egy konditeremről álmodik, ahol épp megpróbál megszabadulni a túlsúlyától. Legalább 80 kilót kell leadnia.
14: Mert csak így maradhat mérlegképes könyvelő.
3: Domokos László sokoldalú színész, hiszen láthattuk őt már színházban, követhettük karakterét a Barátok közben, és megcsillogtatja nekünk most tehetségét, mint stand-upos is. Fogadják szeretettel Domokos Lászlót!
17: Drága jó anyaországba szakadt testvéreim, hát nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, de tudják, minek örülök még jobban, hogy én is itt vagyok. Hát hölgyeim és uraim, az én szülőfalumban nem volt túlsúlyos ember. Az akkori öregek is szikárok voltak a sok munkától, az étkezéstől, a jó minőségű ételtől. De ami még furább számomra, hogy Székelyföldön nem létezett olyan, hogy fogyókúra, ami most már nem mondható el, megjelent otthon is. A székely menyecske addig fogyókurázott, hogy végül ki kellett hívni a papot, hogy adja fel az utolsó kenetet. És hát tudják, az utolsó kenet az a krizma, egy bizonyos olívaolajból készült kenőcs. És a pap már akarta fülkenni, mikor megszólalt a menyecske. Jaj, plébános úr, csak vékonyan. Székely család étkezik, paradicsomlevest esznek, és a székely magára borítja a paradicsomleves fel, és azt mondja, na tessék, úgy nézek ki, mint egy disznó. És azt mondja a felesége, igen, s le is etted magad. Állítólag megtörtént, hogy a székely menyecskének volt egy kicsi fiacskája, nőtt, egészséges volt minden, de úgy vette észre a menyecske, hogy a fütyikéje nem nő arányosan a termetével, és elvitt az orvoshoz. Az orvos ránéz, és azt mondja, drága asszonyom, hát ez teljesen rendben van, teljesen egészséges, de azt akarja, hogy nagyobb legyen, etessen vele pánkót. Nálunk a pánkó az a fánk. Hazament a menyecske, egy nagy vajlinggal kisütött, odaadta a gyereknek a vajlingot, és azt mondja, na fiam, kettőt vegyél ki, a többit vidd be apádnak. Miközben jöttem befele, eszembe jutott egy érdekes dolog, hogy mi székelyek egy kisebbség vagyunk, egy 1,2 milliós kisebbség, egy 17 milliós többségben, viszont nekünk székelyeknek is megvannak a kisebbségeink. Ha a medvéket leszámoljuk, mert azok is most már lassan kisebbség, most hallottam, hogy 12 ezer példány van a Kárpátokban, a 3-4 ezer helyett, de ha őket leszámoljuk, akkor két magyar nyelvű kisebbségünk van, az egyik a csángóság, a másik a cigányság. És sok-sok évszázada élünk egymás mellett, néha kis-kis problémákkal, de általában békességben és egyetértésben. Én most a csángó székely viszonyról szeretnék önöknek egy kicsit mesélni, és hát mindezt tisztelettel teszem, nem beszélve arról, hogy a legjobb barátom cigány származású, a másik nagyon jó barátom Gábor Dénes pedig csángó. Úgyhogy az ők történeteiket próbálom egy kicsit elmesélni önöknek humorra. Kezdjük ott, hogy az én nagyapám még úgy tanította nekem, hogy olyan embertől ne kér tanácsot, aki nem gyűri be az ingét a nadrágjába. A csángó kívül hordják. Ez azért van, mert azért a csángó ember fineszes. Mondhatni, hogy fineszesebb, mint a székely. Amíg a székely dolgot meggondol egyszer, addig a csángó kétszer, azt mondják. Hát Gábor Dénes Csángó barátom, aki néptáncos, a Hargita Népi Táncegyüttes híres táncosa, meglátogatott Székely barátjával, Hozó Leventével Budapesten engem. Itt volt a Táncház Fesztivál, és egy hétig nálam laktak. És hát, mint plusz program, leszerveztem őket a barátok közthöz, hogy beviszem stúdió látogatásra, meg színészekkel való találkozásra. Hú, nagyon készültek. Reggel még fő se ébredtem, azt hallom, hogy boxolják a ráncos szárú csizmát, felvették a posztónadrágot, vasalták a fehér gyönyörű inget, felre a posztó mellény. Kalap, úgy néztek ki, mint a feszület. Hát mondom, na, én is valamit kell, felvettem egy fehér inget, egy fekete zakót, ne nézek ki, úgy, mint egy városi mellettük, és elindultam velük kifele a stúdióba. Abban az évben lopták el az autónkat, úgyhogy metróval kellett menjek, és a stadionoknál vonulunk a tömegben. Meg kell mondjam, hogy azért jól néztünk ki Székely ünneplőben mindhárman. Vonulunk a tömegben, és egy ember odajön Gábor Déneshez, aki Csángó származású, és azt mondja, ne haragudjon meg, fiatalember, elkezdődött már a Csángó Fesztivál. Azt mondja, nem Csángó Fesztivál, az Táncház Fesztivál, és mindjárt vége van. Megyünk tovább, és látom, hogy Dénes nagyon haragos. Mondom, mi bajod van, Dénes? Azt mondja, nézd meg te, Székely ruhába és Csángónak néznek. Történt egyszer, hogy egy híres népzene együttes eljött a Budapestre egy nemzetközi fesztiválra. És hát egy órája volt mindenkinek fellépni, nemzetközi volt a fesztivál, előttük egy indiai szitár zenekar muzsikált. A gyimesiek beültek, a csangók végighallgassák becsülettel, nyomták az indiaiak a szitárt egy órán keresztül, utána szépen összecsomagoltak, hazamentek, felmentek a csángók is, bazseváltak egy nagyot, ittak egyet rá, utána szépen hazajöttek, otthon kérdezik őket, na milyen volt? Hát jó volt, azt mondja, képzeld el, előttünk fellépett egy ilyen nemzetközi cigánybanda, de az volt az érdekes, hogy stimmoltak egy órát, aztán abba hagyták, és hazamentek. A gyimesi gyereket megkérdezték, hogy mit csinálnak a szeméttel, és azt mondja, a gyerek, nálunk nincs szemét. Hát hogy nincs? Hát azt mondja, amit nem eszünk meg mi, azt megeszi a kutya. Amit nem eszik meg a kutya, azt elégetjük. És ami nem ég el, az még jó lesz valamire. A plébánián a papbácsi tanította a kicsi csángó gyerekeket, hogy jegyezzétek meg, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje. Az egyik kisgyerek jelentkezett, és azt mondja, a papbácsi, nekünk a Jóisten miért ekkorát adott? Nyergestetőn, ha túlmegyünk, ott van a Kászonok völgye, egy ilyen hobbit táj, mint ahogy a Gyűrűk urában hobbit táj, úgy kell elképzelni, dimbes, dombos, folynak, patakok, méhek, zümmögnek. Érdekesek a kászoniak, tehát ahogy érdekesek a szentkirályiak, vagy a csángók, úgy érdekesek a kászoniak is. Na hát ott az történt, még az igazságszolgáltatás hajnalán, amikor még a falu öregei, bölcsei szabták ki a büntetést, hogy a kovács valami nagyot tévesztett, mert halálra ítélték. Ki is hirdették, hogy szombaton a kovácsot felakasszák. Na, össze is gyúlt a falu népe már, ácsolták az akasztófát, és egyszer megint összeültek az öregek, és azt mondja az egyik, halljátok-e te, nekünk csak egy kovácsunk van. Most felakasszuk, járhatunk át a nyergestetőn keresztül csíkba patkoltatni a lovainkat, jó drágán. Ülnek, hümmögnek, és azt mondja az egyik nagyokos, de Szabóból kettő van. Úgyhogy az egyik Szabót ártatlanul felakasztották, ha már be volt ígérve. Drága Guszti bátyám Szabó volt, és ő mindig mondta, amikor ezt elmeséltem, ezt a történetet neki, igen, fiam, a Szabó legényeknek nagyon szomorú sorsuk van, pedig a szakmájuk rokon az Istenével, mert amit az Isten s a Szabó rád szab, azt egy életen keresztül hordanod kell. Rabló meséket fogok elmondani. Előre figyelmeztetek mindenkit, hogy ebből egy szó sem igaz. 90-es években történt, Bocskor Lóri kollégámmal, akkoriban segélyeket kaptunk Németországban, 89-ben rengeteg segély jött be, és ilyen menő sikabátokat, meg esőkabátokat is kaptunk, ilyen alumínium színű, tehát olyan volt, mintha alumínium fóliába lennél öltözve, és volt egy ilyen esőkabátja Bocskor Lórinak, és elmentünk, osztálytársam különben, elmentünk biciklizni a Szent Imrei Büdös fürdőbe, így hívják, Szent Király fölött, csodálatos hely, tele mofétákkal, gázakkal, kéngáz, azért is büdös fürdő a kéngáz miatt. És hát azt kell tudni, a büdös fürdő 1400-1500 méter magasan van, hogy amikor az erős idő jön, a vihar, akkor a felhők beszállnak a fák közé, az elektrostatikusság az úgy megnövekszik, hogy az hihetetlen, sziklázik majdnem minden, hihetetlen érzés, és ráadásul még ott van a Securitate által régi időkből egy nagy-nagy antenna. valami lehallgató antenna féle lehet, a mai napig őrzik, és hát elmentünk biciklizni, tekerünk ki az oldalon, tekerünk, fú, a felhők a fenyők között, bocskolódja ebbe az alumínium színű esőkabátba, teker előttem, én mögötte, nyelvem már lóg, elérkezünk az antenna irányába, nézem, először nem hittem, azt hittem rosszul látok, de akár hiszik, akár nem, a hátán bejött a Duna TV. Január 1-én volt egy szokásunk, hogy 1-én elmentünk határt nézni. Ez arra is jó volt, hogy a szilveszter éjszakai poharozgatást, evészetet, minden szépen kiheverje az ember, és ezelőtt olyan hidegek voltak a Csiki medencében, és ez nem vicc, 1986-ban mínusz 42 fokot mértek, és ez amikor történt, körülbelül 18 évvel ezelőtt, akkor mínusz 36-ot mutatott a hőmérő a ház falán. Azt mondja, Augusti, te ne foglalkozz a hideggel, vegyünk egy futuszkópálinkát magunkhoz. Aztán magunkhoz vettük, és azt mondja, vegyél el egy piros hagymát, a lila hagymának, úgy mondjuk, hogy piros hagymát. Vegyél el egy piros hagymát, de olyat, amit a nagyanyád a dér előtt szedett le. Mert ha dér megcsipi, akkor édes lesz a hagymas. Ha a dér előtt leszedik, akkor olyan csípős, hogy vallatni lehet vele. Elvettem egy olyan jó piros hagymát, beteszem a zsebembe, jól felöltöztünk, nálunk a tartalék melegítő elsősegélyszer, megyünk a határban kint, Hargit alján, süvitt a szél, mínusz 36 fok, és akkor bátyám mondta, Lacika, innentől mentünk, idáig a műföldünk, ezt pityókába vetettem be, jövőre lehet árpába, meglátjuk, mentünk tovább, és hát elértünk egy szép, tiszta, szűz hó fetter rétig. Azt mondja, bátyám, na most vedd elő a hagymát. Elővettem, rávágott egyet, úgyhogy levedzem. Szépen bevittem, a mínusz 36 fokban recsegő hóba letettem a szűz hónak a közepébe. Visszajöttem a nyomaimba, megálltam, süvített a szél, ezóta legkínosabb, néha-néha a pálinkát így meghúztuk, vissza, süvített, és egyszer csak a nyulak kezdtek jönni. Jöttek, jött a másik, és elkezdték gyorsan rágni a csipős hagymát, és ahogy rágták, könnyük elkezdett csorogni, és ahogy csorgott, fagytak oda, úgyhogy amikor négy odafagyott, mentük, szedtük le könnyeikről, és raktuk be a zsákba. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim!
18: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
19: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
20: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunk a délutáni adásunk ismétlése volt.
19: Éjfél van.

0: éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Jávor Miklós. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. A külhoni magyar pártok egyenlőre nem reagáltak arra, hogy a Tisza párt 10 évre visszamenőleg megvizsgálná a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik. Radnai Márka Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormány biztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormány biztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon, jelentette be Magyar Péter. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti majd. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebookon. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszatartott építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyházi vasúti fejlesztés, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítése is. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt ügyben. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsók és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezhetett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. Szakemberek szerint a fólia sátorban termesztett gyümölcsöket várhatóan június közepétől lehet majd kapni az üzletekben. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, még több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. A Barcelona 2-1-re győzött az Osasuna vendégeként a spanyol labdarúgó bajnokság 34. fordulójában, és ha vasárnap a Real Madrid nem nyer az spanyol otthonában, megvédi bajnoki címét. Az éllovas Győr 4-0-ra nyert otthon a kieső Diós Győr ellen a labdarúgó Ficliga 32. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén, így ha a címvédő Ferencváros vasárnap vereséget szenved, az ősi riválist Újpest otthonában bajnok lesz. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es Miami nagy díj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az érről. Az összetettben éllovas 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a harmadik pole pozíciója. Híreink végén az időjárásról. Zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 1-9, napközben 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is búcsúzik önöktől Jávor Miklós. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is a Herényi Virágút színes tavaszi virágillatú helyszínéről jelentkezünk. És a délután folyamán ide várjuk a Herényi és Kálmani közösség aktív tagjait, lelkes alkotóit, érdekes egyéniségeit. Már is a Herényi Nótakör dalos lelkű hölgyei érkeznek hozzánk, akik miközben palántát ültetnek, gyomlálnak, vetnek, természetesen néha még dalra is fakadnak. Hogy milyen virágdalok csendülnek fel ajkaikon, már is elmesélik. Aztán nincsen rózsa tövis nélkül, tartja mondás, de nincsen hazai rózsanemesítés Márk Gergely nélkül. Közel 800 rózsafajta megszületése kötődik a nevéhez. A nemesítő nyugdíjazása után is saját kis törökbálinti kertjében is folytatta munkáját, és bár halála után ez a kert némileg hanyatlásnak indult, lelkes virágbarátoknak köszönhetően 2014 után ismét egy rózsakert született a közeli Acsádon, méghozzá az eredeti Márk rózsakertből hozott szemzőágakról szaporítva. Már is az Acsádi Rózsakertbe is hívjuk majd önöket. Tartsanak velünk ezen a csodálatos tavaszi verőfényes napsütéses délutánon, a Herényi Virágúton. Tartsanak az országjáróval egészen 17:30-ig.

0: Élmények, feltöltődés Magyarország ösvényein, országjáró vándorbot.
1: És ahogy szokott lenni, Herénybe is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van két hölgy, ugye a Herények klubjának, pontosabban a Herények házának két oszlopos tagja, mégpedig Karvalics Lászlóni Rózsika, és itt van Lombos Györgyné Luizi kezi csókolom. A kezükben egy szalag, a szalagon egy jelmondat, amit gyorsan föl is kötünk az országjáró vándorbotra, de mit írtak a szalagra?
2: A Petőfi Sándor idézetét, amit énekelni is szoktunk, mert megzenésítették. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet.
1: És itt igaz, nagyon is.
3: Így van, így igaz.
1: És el is szokták ezt énekelni, verselni, szavalni, mint itt beszélgettünk, kiderült?
3: Szoktuk a nóta körben, a havi rendezvényeinken, igen.
1: És milyen szép nagy hölgykoszorú alakul ki akkor, amikor daloskedően összejönnek és nótáznak?
2: Hát most már csak heten vagyunk. Kezdetekben voltunk 10-12-en, de sajnos közülünk eltávoztak egy páron, de mi azért vidámak vagyunk, és a Herények háza rendezvényein rendszeresen énekelünk. Bármilyen rendezvény van, lehet az március 15, adventi időszak, vagy a Herényi eszenciák, amikor egy nótaudvar van itt a Herények házában, és mindenki kedves nótáját elénekeljük.
1: És mikor kapcsolódtak itt a közösséghez, Luizi? Mikor jöttek ide legelőször, vagy ön például? Miért lépett be?
3: Én azért, mert én Pestről jöttem, és nagyon megörültem neki, hogy itt egy ilyen közösség alakul. Ez 2008-ban volt, és én mindig is nagyon szerettem a nótákat, és csatlakoztam azonnal ehhez a közösséghez, ahogy megalakult.
1: És akkor mondja Rózsika, hogy virágkötő is volt, vagy virágkötő,
2: igen,
1: ez a becsület, ez szakmája?
2: Igen, a szakmám virágkötő, de gyermekkorom óta a nótához kötődök, mert egy olyan faluba születtem, ahol egy igazi cigányzenekar játszott, minden ünnepet köszöntöttek, úgyhogy...
1: Ez melyik falu?
2: A falun. Ez Telekes, Vasvár megyébe van, és én Szombathelyre tanulni jöttem, és aztán itt is maradtam, ez már elég régen volt, de nagyon szívesen vagyok itt, kedvelem ezt a várost, és különösen a Herényi Kulturális és Sportegyesületet, akinek kezdetektől fogva tagja is vagyok. A nótakörünk viszont 2008-ban jött létre, nagy örömünkre, mert egy úriember, aki szerette a nótát, a születésnapjára kapott a családjától egy cigány zenekart, hogy játszon az ünnepségén, és ő keresett egy helyet, és a Herényi Egyesület a hagyományőrzésnek egy fontos előrevívője, és akkor helyet adott ennek a nótakörnek. Mindig bárkit szívesen látunk, havonta egy alkalommal cigány zenével énekelünk. A zenészeink Kánya László és ifjabb Kánya László. Én sokszor úgy mondom, hogy a két jó madár, pedig két jó zenész, ugye a Kánya csapat.
1: Igen. És ugye mint Luizához fordulok, vagy Luizihoz, ahogy itt szólítják, hogy mint önkéntesként működnek itt a mai napon is közre?
3: Igen. Önkéntesként.
1: Mi a feladat?
3: Mindig, amit mondanak.
1: Na de mi volt eddig például? Mert van itt ennivaló bőven azért, rengetegen vannak, egyre többen.
3: Én például, van egy Maci Birodalom a Herények házában, és tárlatvezetést tartottam, mielőtt idejöttem, meg most is oda megyek.
1: Ott legalább vagy 1000 maci van, én benéztem.
3: Így van, 1000 maci van, és nagyon-nagyon érdekes a kiállítás, és nagyon szeretik, gyerekek is jöttek. Holnap is lesz két tárlatvezetés, úgyhogy én...
1: És egy ilyen macis tárlatvezetés, az hogyan kezdődik, vagy miről szól, hát bemutatja
3: hát
1: minden macit, hogy...
3: Nem.
1: Hölgyeim és uraim.
3: Hölgyeim és uraim és gyerekek, mert leginkább, hogy elmesélem egy picit a macik történetét, hogy kezdődött, kezdve 1902-ben ugye, amikor a Teddy Maci kultusz beindult, és onnantól hát amennyit a gyerekek bírnak, egyébként meg nézegetik a macikat, és...
1: Mondja ezt, Luiz, a gyerekek, amit bírnak, ön se egy fiatal, mert én nagymama szerepben van, ugye?
3: Van, igen, nagymama vagyok, hál' Istennek.
1: De ebben a szerepben is, mikor a gyerekek meg a fiatalok jönnek és elmeséli, ezt a Maci Birodalmat bemutatja.
3: Így van.
1: És itt a folytatásban mi lesz még? Szóval vigadnak, arra nincs idő, mert azért igen, dolgozni
2: most,
1: kell.
2: Most egyelőre nem vigadunk, bár már a nagy előkészületen túl vagyunk. Én a szakmámból adódóan a két héttel ezelőtt a virágültetésekbe, a dekorálásba, a festésbe ilyen kis ládákat dekorációnak készítettünk, és abba is részt vettem, és készülünk holnapra a Nóta körrel, lesz egy fellépésünk a Csók István utcai színpadon, ahol virágos nótákat és mindenféle jó dalokat fogunk énekelni.
4: És van kedvenc nótájuk is?
2: Van ám. Az egyik például, mert nagyon sok van, az egyik az, hogy nem tudom az életemet, hol rontottam. Na, én
1: ebből
2: el,
1: az első
2: hol...
1: strófát elérnek el, itt ketten búcsúzó.
2: Igen.

0: Elvadni. A tavaszi nóták közül pedig az a kedvencünk, hogy teli-teljes ibolya.
1: No, ezt is majd meghallgatjuk, de tovább kell adjam a szót. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
2: Köszönjük mi is.

0: azt mondtam az előzőekben, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, és nincs magyar rózsa nemesítés Márk Gergely nélkül, és aki ezt leginkább tudja, és azokat a rózsákat dédelgeti, szeretgeti, amit Márk Gergely valamikor nemesített, az például Pócs Margit, a Márk Rozáriumból érkezett. Hol van ez a rozárium, ez a Márk Rozárium, Margit?
1: Ez a rozárium Szombathelytől Bükkfürdő felé autózva 15-16 kilométerre található, közvetlenül a főút mellett, könnyű megtalálni, egy szép kilógató zománc tábla jelzi.
0: A Csádon, ugye?
1: A Csádon.
0: Mert hogy ez nagyon fontos, hogy a Csádra áttelepítették.
1: Ebben a Kisvas megyei faluba, igen.
0: És milyen jó, hogy itt virítanak tovább a rózsák, de hogyan kerültek a Csádra Márk Gergely rózsa tövei?
1: Egy a Csádon indult az egész történet, ennek a rózsamesének a kezdete is, ugyanis egy véletlen találkozás volt a kiinduló pont, amikor is összetalálkoztunk itt ebben a kis faluban egy rózsabaráttal, egy Németországban élő magyar rózsabaráttal, Kígyós is mit Tévával. A kettőnk külön utakon végzett rózsás tevékenysége 2012 kapcsolódott össze, majd 2013-ban belevágtunk ebbe a nagy rózsás projektbe, és 2015-ben pedig leszaporítottuk az acsádi kertben, mindenféle parcellákon, a török bálinti kert akkori teljes rózsállományát.
0: Mert hogy a Márk Gergelyről azért áruljuk el azoknak, akiknek csak úgy dereng vagy sejlik, hogy ki is lehetett ő, hogy ő egy nagyon komoly rózsanemesítő volt, a legnagyobb a magyar kertészetben.
1: Az ő tevékenységéhez meg kell jegyezni, hogy ő volt a Budatétényi Rózsakert alapítója, rangos kiállításokat szervezett ott, számos fajtát nemesített, és nyugdíjazását követően pedig a török bálinti saját kertjében folytatta a rózsanemesítést. De utódlás hiányában ennek a kertnek nagyon bizony talán volt a sorsa, 2014-ben már erős lejtmenetbe került, tehát nem tűrt halasztást ez a rózsamentősi tevékenység.
0: És akkor egyszerűen azt mondták, hogy csináljuk meg a rózsakertet itt Acsádon, és bekopogtattak a török bálinti kertbe a tulajdonosokhoz, a leszármazottakhoz, hogy adjanak tövet, és akkor önök ezt elvinnék?
1: Nem, mind a ketten a 2012-es találkozást megelőzően én is, és Kígyós is, mint Téva is, már jártunk kint a török bálinti rózsakertbe. Tehát kapcsolatban voltunk a nemesítővel. És a 2012-es halála után, akkor Kígyós és mi Téva úgy döntött, hogy nem hagyja veszni ezt a kertet, és az ő nagyvonalú mecenatúrájának köszönhető, hogy elindulhatott ez a projekt.
0: És most mennyi tő van? Hány rózsa virít önöknél a Csádon?
1: Lementett rózsafajták és fajta jelöltek száma az 710. És ez az, ami megalapozta a Márk Rozáriumnak a gyűjteményét. 710 fajta, fajtánként három tő van elültetve a biztonságos megőrzés érdekében, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy ez egy gyűjteményes kert. Minden tevékenység, minden művész alkotónak vannak kiemelkedő alkotásai, ilyen például jelen esetben Márk Gergelynek az Árpádházi Szent Erzsébet emléke rózsája, ami 2000-ben Rómában aranyérmet kapott, és vannak gyengébb kvalitásúak is, de lehetnek jó genetikai adottságok hordozói.
0: Mennyire életképesek a rózsák? Tehát, hogy mennyire hosszú távú az, amit Márk Gergely nemesített. Nyilván ez fajtára válogathatja, hogy melyik erősebb, melyik kevésbé bírja az időjárási viszontagságokat, de ugye hát melegszik a klíma, sokat beszélünk arról, hogy minden változik körülöttünk.
1: Az acsádi kert, akkor ezt mondhatjuk ebből a szempontból a rózsáknak egy edzőtábor. Mert itt nem kapnak, csak ültetéskor kaptak vizet, vegyszert nem használunk, műanyagot nem használunk, kerüljük ezeket a kertben, tehát ők mindig a klimatikus és időjárások viszonyokat szépen tükrözik, hogy éppen milyen állapotban vannak. Igyekszünk biodiverz beültetések

0: kiállításinak. Ezt jobb hiány a közösségi média oldalán találják meg az érdeklődők.
1: Hát akkor keressék a Márk Rozáriumot a Csádon, Pócs Margit, a kert gondozója, lelkes, szíves háziasszonya hívogatta önöket itt az országjáróban. A Csád nincs messze innen, a Herényi Virágúttól, és hogyha gyönyörű rózsákat akarnak látni, akkor mindenképpen menjenek a Márk Rozáriumba.
2: Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot,

0: Ez a csodálatos muzsika járja be egyébként a Virágyi Herény virágutat, mert hogy Németh József Verkli mester muzsikál itt nekünk, járja az utcákat, mint régi Verkli mester, úgy mutatja meg a különféle műfajokban ezeket a zenei költeményeket, és hát itt nagyon sokan rácsodálkoztak a Herényi virágúton. Gyerekek, felnőttek, volt, akinek kedves emlékek jutottak az esetébe, volt, aki a Pál utcai fiúkat emlegette éppen Németh Józsefnek, ugye a Verkli muzsika abban is ott van, és hát a gyerekek nagy csodálkozással nézték ezt a zenélő szerkezetet, és szerencsére József annyira ügyes, hogy úgy is tudunk egy picit beszélgetni, hogy szól a muzsika. Szóval mióta tekeri József a Verklit?
1: 10 éve. 10 éve akkor készítették a Verklit nekem, azóta folyamatosan járom a fesztiválokat, illetve minden kedves meghívásnak eleget teszek.
0: És biztos vagyok benne, hogy azért mindenhol nagy-nagy nosztalgiával és szeretettel fogadják, mert azért a Verkli muzsika egy különleges muzsika, nem nagyon hallani ma már ilyet.
1: Hát az igazság az, hogy 10 Verkli van az országban egyébként, és mi minden évben összejövünk Martonvásáron, magyar verklisek, és ott csinálunk egy jó kis programot.
0: És önből hogy lett verklis? Azt mondta, hogy ezt ki meg akarja tanulni, de hát kitől tudja megtanulni az ember?
1: Tulajdonképpen nem a Verkli volt az első, én gyűjtöm a citerákat. És beszereztem egy olyan citerát, ami lyukszalaggal működik, és kerestem a lyukszalagot, így jutottam el a Verklihez.
0: Na hát azért ez egy elég merész lépés sor lehetett. Lyukszalagot keresett, és akkor hogyan lett a citerás kezdeményezésből lyukszalag egyáltalán? Miért kellett a citerához lyukszalag?
1: Hát ez egy olyan speciális citera, ami lyukszalaggal működik. És ugye az neki az érdekessége, hogy amikor befűzöm a szalagot a citerába, és elkezdem tekerni egy kis kart, egy mechanika pengeti a húrokat. Ez egy nagyon speciális egyébként, egy nagyon ritka hangszernek számít a citerák közt. És ugye mivel lyukszalag kellett hozzá, így elkezdtem a lyukszalag után menni, és így találtam rá a Verklire.
0: És hát nagyon különlegesek a Verklik is, mert én nem tudtam, de Verkli és Verkli között is van különbség.
1: Hogyne, a mesterek általában még mindig egyébként készítenek Verklit Nyugat-Európában, Németországban, illetve még Hollandiában is lehet Verklihez jutni. A lényeg az, hogy többfajta hangszert próbálnak integrálni, fuvalát, klarinétot, egyéb más dolgokat a Verklibe,

0: És én nekem külön kérésem volt egy berlini mestertől, hogy nekem pánsipokat készítsen a verklimre, ami azt jelenti, hogy bambusipok vannak az első sorban.
1: Igen, itt láthatom is ezeket a sípokat, és azt mondta, hogy az előbb hallott muzsika az igazán jól passzol ehhez a verklihez.
0: Így van, tulajdonképpen ez volt az a zenemű, amihez én a hangszert készítettem.
1: Tehát előbb volt meg a zene, és utána lett hozzá a hangszer?
0: Igen, igen. Ez a magányos pásztor tulajdonképpen, amit pánsipon játszanak, egy rendkívül szép és kellemes nóta.
1: Na de azóta nem adta alá, és nagyon sokféle magyar slágert, különféle komoly zenei darabokat, nagyon-nagyon sok mindent úgymond átdolgoztatott lyuk szalagra, hogy Werklin tudja muzsikálni.
0: Így van, amiket lehet kapni szalagokat Nyugat-Európában, sajnos azokat kell játszani. És nem biztos, hogy összeillik azzal a lehetőséggel, amit én szeretnék játszani, és én magam elkészítem a szalagokat. Rengeteg, több száz szalagom van mindenfajta műfajba. A legjobb a Werklin, ami szólnak, azok a marsok, a polkák és a tánc zenék.
1: És mondta, hogy ez a különleges hangzású muzsika, ez akár gyógyítani is tud. Nem egyszer volt olyan kérés, amikor bizonyon egy szolgálatot tett, hogy a muzsikája, a Werklin muzsikája segíthessen.
0: Ez tulajdonképpen nem is kérés volt. Keszthelyen volt mindig nekünk egy fesztiválunk, a Nemzetközi Werklin Fesztivál. És volt egy házas pár, a férj fotoművész, a kishölgy pedig egy grafikus, egy rendkívül tehetséges grafikus. És anélkül, hogy ismert volna, vagy találkoztunk, egy szót is váltottunk volna, ő készítette a Facebook profilomra a Werklis karikatúrát. És az oldalon egyszer jött a Facebook oldalon, hogy a Nati rákos lett, egy nagyon súlyos betegséget kapott. És én akkor írtam neki a Messengeren, hogy Nati, küldenék neked egy zenét. És elküldtem, és ő visszaírt, hogy hát nagyon szépen köszöni, rendkívül jó lett neki a kedve, meg stb. És mondom, figyelj Nati, hogyha ez neked jó, akkor én nagyon szívesen tovább csináljuk. És képzelj el, 380 napig küldtem neki a zenét minden nap. 9 és 10 óra közt. Pontosan ez nagyon fontos volt, hogy ő pontosan várja. Szóval én ezzel nem azt akarom mondani most, hogy a zene gyógyít, és mindenki hagyja abba a tablettázást, meg az orvoshoz járást. Nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy abban a 3 vagy 4 percben még hallgatta a zenét, egészen biztos nem gondolt a betegségére.
1: Mi se gondoljunk most semmi rosszra. Egy kicsit még muzsikáljon nekünk Németh József Werklin mester, egy újabb muzsika.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az Országjáróban ma Vasvár megyében a 22. Herényi Virágút helyszínére hívogatjuk Önöket, és a csodálatos napsütésnek köszönhetően nagyon sokan érkeznek ide a Herényi Virágút helyszínére. Tulajdonképpen közel egy kilométernyi út, amit a virágok között lehet sétálva megtenni. Van itt kis vonat, lehet vonatozni, és hát nagyon sokféle program is szegélyezi ezt a virágszőnyeget, ami mellett itt elhaladhatunk. És hát persze sok kínálat van az Országjáró műsorában is. Virágok, képek, portrék, csendéletek, méghozzá a hímző rámán. Hamarosan érkezik hozzánk egy hölgy, aki kicsi gyerekkora óta lelkesen hímez, var, alkot, de az igazi szerelem végül a goblin technika lett. Végtelen türelemmel ölti egymás mellé a szálakat, hogy aztán a türelemjáték végén egy csodás kép születhessen meg, amelyből akár meg tud tölteni akár több szobányit is. Hogy lesz a rózsa, a tulipán, a nárcisz a valósághoz megszólalásig hasonló az öltéseknek köszönhetően, már is elmeséli nekünk. Majd régi virágos képeslapok és bélyegek, a Herényi Virágút története, akár képekben elmesélve. Érkezik hozzánk egy lelkes gyűjtő is, aki Kanadától, Japánig, Norvégiától, Indiáig tudja, és ha kell, meg is tudja mutatni, hogy a virág a postai bélyegző alatt hogyan is néz ki. Szóval kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is, ezúttal a Herényi Virágút mentén. Tartsanak velünk negyed hatig!

0: Virágom, virágom, hát a Herényi virágúton rengeteg virág nyílik a mai napon is, meg persze holnap is, úgyhogy érdemes jönni a 22. Herényi virágútra, a csodálatos tavaszi virágfesztiválra. És aki nem először jár itt, sőt, lelkes lokálpatrióta, az dr. Balogh Lajos, ő a Szavária Múzeum botanikus muzeológusa, és azt mondta itt ácsorogva, hogy hát minden tud itt a kis templom környékéről, hogy ezek az épületek egykor mik is voltak, amelyekre. Ma már nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi volt. Ez volt az iskola, azt mondta nekem.
1: Amit tudok édesanyámtól, tudom, aki 93 évesen múlt ősszel ment el, és tőzsdőkeres Herényi, az utolsó Herényi bíró Szekér István lánya, legkisebb lánya, 10, illetve felnőtt 9 közül, én az ő fia vagyok. Nyilván lokálpatriótaként vagyok jelen, mindenféle tekintetben. A gyermekkorom is ide köt, itt áthaladó Perint és Gyöngyös patakok partjain nőttem fel, meg a Kálmoni Arborétumba.
0: Milyen szép gyerekkora lehetett. Hát most is olyan gyönyörű ez a sok zöld, a patak, akkor biztos, hogy még vadregényesebb volt.
1: Így van, ami aztán könnyű választást hozott a szakdolgozat, főiskolai szakdolgozat tárgyát illetően, a Perint patak dövényzete volt ez. Sajnos már akkor is kiterjedt figyelemmel az özönnövények térhódítására. Egyébként a növényi invázióknak ezt a magyar megfelelőjét, ezt az özönnövények szót jó magam alkottam, ennek én vagyok a keresztapja, keresztülője ennek a szónak. De van egy nagyon érdekes vízrajzi különlegessége ennek a térségnek, ahol most vagyunk, ugyanis a glóbuszon, ha látjuk a vízfolyásokat, mind egymásba ömlenek és folynak. Itt viszont azt pillanatot, ritka pillanatot érhetjük nyomon, hogy elválnak a vízfolyások. Ez 2000 évvel ezelőtti rómaiaknak köszönhető, akik Szombathelyről északra a Gyöngyös patak eredeti medrét egy zsilippel ketté osztották, és a mesterséges, sekélyebb csatornák ásásával, meg meglévő kis vízfolyások felhasználásával hozták létre a mai sekélyebb Gyöngyös medret. Az eredeti medret, ami mélyebb és kanyonszerűen halad tovább, és Zsennyénél éri el a Rábát, még a Gyöngyös csatorna úgymond idézőjelbe az Sárvárnál. Tehát a másik, a Perint nevet viszi tovább, a Gyöngyös pedig hát a másik, két patak között folyik a rómaiak, a Gyöngyösre telepítették a malmaikat, a Perintbe pedig engedték a szennyvizüket. Érdekes, értékes vízrendezési gyakorlatuk volt, az ivóvizet pedig Bozsokferezen friss forrásaiból hozták, Szavária vízvezetékén, akveduktuszán, amit most is föltárva több helyen látható, az Aranypatak völgyébe, ami régen nagy árvizeket is tudott hozni Szombathely térségé.
0: Hát Lajos rögtön előadást is tartott, nagyon szépen köszönöm arról, hogy milyen helytörténeti érdekességek vannak, de én a potyondi mocsarat keresem, legalábbis a hangok segítségével.
1: Mire rátérnék, meg annyit hadd mondjak el, mi egy nagyon földrajzilag nagyon érdekes területen vagyunk, a magyar vagy pannóniai flóratartomány és a kelet-alpi flóratartomány között egy átmeneti jellegű dunántúli flóravidéken, amit Prenórikumnak hívnak tudományosan, erről kapta a kertészeti vállalat is a nevét, a Prenór, azon belül is az alpokai flórajárásba, a Kastriferreikumba.
0: Na hát most már lassan szakdolgozatot írhatunk, de akkor magyarázz el.
1: Mert gyakorlatilag itt végződik, ez a legkeletebbi elvégződése az Alpoknak, itt megy át a Lapályba, az Oladi, Sé, Toronyfalvak dombsorával ez a terület, és törik le a síkságba. És hát itt vannak azok a gyertyános tölgyesek, sok védett növénye, szártalan kankalinnal, kisvirágú hunyallal, turbáliliommal, aminek a tövébe ott van a potyondi mosár, amit tetszik említeni, ami egykori kavicsbányászat maradványaként létrejött kis tavak alkotják, és nagyon élénk változatos hinár növényzet, mocsári növényzet, bokorfüzesek, puhafaliget, egy igazi ökológiai gyömszem, egy lépőkő, egy stepping stone, ilyen hivatalos tudományos nyelven, és egy nagyváros, egy megyeszékhely hónaljába képetesen, szóval ez egy nagy érték, hiszen olyan élő lények, nem csak növények, állatok is fordulnak ott elő, szürkegém és társai, amikért azért általában távolabb kell menni egy nagyvárostól.
0: Nem kell viszont távol menni, itt maradunk a Szent György templom tövében, hogyha egy különleges kőre akarunk leülni. Én megtettem teljesen véletlenül, és erre azt mondta Lajos, hogy hát ennek a kőnek története van. Én azt hittem, csak egy nagyobb kődarabra, egy szikladarabra ülök rá, és azt mondja, hogy nem, ennek múltja van.
1: Igen, én botanikus vagyok, de évtizedek óta, gyerekkorom óta felfigyeltem erre, kérezgettem mindenkit, nem tudta senki megmondani, milyen eredetű kő. Ez egy olyan tért fölötti combközépi gérő nagy kődarab, beágyazva a templom melletti jebbe. Szakembereket kérdezgettem, ugye a reformátusoknál van ilyen szégyenkő, de ez valószínűleg nem az. Nos, egy szó mint száz, a Szombathelyi Levéltár közleményei tavalyi egy szavai száma Herényről szól, ebbe írtam egy párodalos is közleményt a fejtegetéseimről, ami elképzelhető, hogy egy római eredetű kő, ami lehet, itt sok római lelet került elő, lehet, hogy a korábbi középkori templomba be volt építve, és amikor azt lemontották, és az újat építették, ezt nem akarták ezt elhagyni, itt hagyták mementóként, emlékezetként, és hát emberemlékezetként itt is van, ahogy édesanyám is elmondta a gyerekkorában, és ugyanúgy ült rá, ahogy a Szilvia.
0: Hát milyen érdekes, hogy az ember, hogyha tud hozzá egy történetet, egy igaz történetet, egy igaz mesét, akkor mennyivel értékesebbé is válik egy pillanat. Ma nagyon sokat beszélünk a növényekről, arról, hogy kertészkedni jó, a természetet szeretni jó. Hát ön viszont nem csak egy fát gondoz, hanem itt a köznek tündérkertet álmodott.
1: Igen, hát erre a kérdésre nem is készültem, inkább muzeológiai tevékenység része, hogy a Vasi, a Magyarországi Múzeumfaluk között elsőként honosítottam meg a tündérkert műfaját a Vasi skanzenben. Több száz gyümölcsfát nevelek ott, Kovács Gyula, porszombati gyümölcsész barátom jó voltából már másfél évtizede. Magam metszem őket, gondozom őket az ottani kollégák segítségével. Nagy öröm és sikerélmény, hogy ezt is megtehetem. De van egy másik fejezet is, amiről még szívesen szólnék, hogyha...
0: Rengeteg védett növény lenne, hogyha lenne még egy kis időnk, de majd erre egy másik alkalommal térünk rá. Mert hát sajnos az idő robog, de dr. Balogh Lajost érdemes felkeresni itt Herényben, vagy a Szavária Múzeumban, ott botanikus, muzeológus, lelkes gyümölcsész is, és hát természetvédő, és köszönjük, hogy egy kicsit kalauzolt minket itt az éterben.
1: Köszönöm.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A Herényi Virágfesztiválon, a Herény úton vagyunk, és itt ma minden a virágokról szól, például képeslapokon virág, bélyegen virág, és különbözőféle alkotásokban a virág. A vendégünk is Attila, aki gyűjti is mindezeket. Például itt van egy album, amiben ugye bélyeggyűjtemény van, és ahogy nézem, itt Kubától kezdve egészen nem tudom, hogy Szingapúr, mindenféle távoli országból bélyegek és virágok mióta gyűjti ezeket?
4: 1974-ben kezdtem a gyűjtést, akkor léptem be egy ifjúsági szakkörbe, és onnantól kezdve aztán elindult a bélyeggyűjtés.
3: És melyik volt itt ezek közül a legeslegelső bélyeg? Az is egy virágos bélyeg volt?
4: Nem tudom, nem emlékszem rá. Hát iskolai szakkör formájában kezdődött a bélyeggyűjtés, aztán ez folytatódott, beléptem a felnőtt szakkörbe, és mivel Herénybe költöztünk, és kapcsolatba kerültem Szekér Tamással, és a Herényi Virágút szervezésében én is részt vettem, adott volt, hogy akkor csináljak egy virágos kiállítást bélyegekből.
3: És itt lapozzok, ugye Bulgária rózsákról ismert, és itt a bélyegeken is rózsák. 1961-ből való ez a sorozat. Ezt így egybevette, vagy külön-külön gyűjtögette?
4: Egybevettem ezeket. Van, amit darabonként lehet megvenni. Hát ugye itt arról van szó, hogy minden ország ad ki bélyeg sorozatokat. A bélyeg sorozatokon belül is különféle tematikák vannak, a közlekedés, az űrhajózás, az egészségügy, a természetvédelem és a virágok, növények, állatok. A tematikákon belül itt ugye, mivel Herényben vagyunk, adott volt, hogy a virágokról gyűjtök össze egy anyagot.
3: És a hazai magyar bélyegek is kikerültek?
4: Természetesen az albumomban itt vannak első napi borítékokon található virágcsendéletes festmények, virágcsendéletet ábrázoló festőknek a művei, amiken első napi bélyegként láthatók.
3: És még ez is valamikor 1971, vagy nem látszik pontosan a postai bélyegzőből, de hitelesek. És miért találta ebbe meg az örömét?
4: Hát nagyon szeretem rendezgetni őket, mindenféle témában próbáltam, és ugye a virágok mellett aztán elkezdtem a helytörténetet is. Többek között így került hozzám egy pár herényi képeslap, itt a Szent György templomot ábrázoló képeslap, régi szoborról, a Szent György templomról, Üdvözlet Herényből képeslap, amik a helytörténetet erősítik.
3: Ezek eredetiek, eredetiek, de nem írták, vagy nem adták föl soha sem, de van olyan is, amit föladtak egyébként.
4: Igen.
3: Azon is, ami rajta van üzenet, persze ez ugye levéltitoknak is minősül, de olyan régen volt már, hogy szerintem meg is oszthatunk egyet-kettőt a hallgatókkal, hogy miket írtak egy ilyen képeslapra például.
4: Hát,
3: ezen olvasható.
4: Nehezen olvasható. Most itt éppen a kezemben egy herényi eredeti bélyegzéssel 1909-ben feladott képeslap látható. Ez még mint levelező lap, és előre nyomott díjegyes bélyeggel.
3: És milyen szép írással, gyöngybetűkkel írták.
4: Igen, a nagyon nagy szerepe volt a szép betűs írásnak.
3: Rajzolták a betűt.
4: Szinte rajzolták, és mint érdekesség itt a herényi bélyegző, ez is a helytörténetet erősíti. Hát sajnos ugye ezt Németországban adták föl, ha jól látom, csak ugye az érkező bélyegzőt is ráteszik itt Magyarországon, ez a régi mód, ezt is helytörténetben felhasználjuk.
3: Amikor az ember elővesz ugye régi képeslapokat, ugye épp mondjuk herényről szól, ez tulajdonképpen egy kordokumentum, olyan ez, mint egy történelemkönyv, csak képekben.
4: Igen, igen, igyekeznek a helyek megőrizni valamilyen formában az épületeiket, a szép dolgaikat, és ezekről régen nagyon sok képes lapot adtak ki. Itt kezemben például a Herényi Arborétumban látható régi híd, fahíd látható. Ez is egy gyűjteményem.
3: Ez olyan, mint a Sóhajok hídja lenne.
4: Hát igen, igen. Most adták át Kámonba, az Arborétumba a japán hidat, mint érdekesség. Hát arról még nem adtak ki bélyeget, de képes lap készül. Fog, remélem.
3: És ugye kiállítás is van a Herényiek házában, ha valaki most oda betér, akkor virágokról láthat sorozatot.
4: Igen, ott igyekeztem kirakni virágsorozatokat, meg bélyegeket is raktam oda ki, természetesen ilyen üdvözlő lapokat, amik hát a virágokat ábrázolja, ezzel is próbálták a hangulatot, hogy a jó kívánságot kifejezni.
3: És a mai világban kik nézik meg, kik kíváncsiak, kopogtatnak be önhöz, hogy Attila, mutasson már egy-két bélyeget, mert nagyon kíváncsi lennék.
4: Sajnos a képeslap írás, mint olyan, meg egyáltalán a levélírás az egyre nagyobb teret vesz. Az internet az lefoglal mindent, minden oda tolódik át, de azért még akad remény arra, hogy emberek a szép érzéket felhasználva képeslapot küldenek egymásnak. Így talán még nem veszik el ez a fajta kultúra.
3: Most azon gondolkodtam, hogyha föladnánk itt a 21. században egy képeslapot valakinek, akkor milyen képeslapot választana, és mondjuk mit írna rá erről a mai napról?
4: Hát itt a Herényi Virágútról egy üdvözlőlapot tudnák feladni, valamilyen virágos képeslapot természetesen. Ez adott lenne, hogy mindenképpen virágosat.
3: Hát akkor üdvözöljük az országjáró hallgatóit egy ilyen képeslappal, és hogyan látja, hogy például mondjuk 50 vagy 100 év múlva miről tudnak beszélni az akkoriak majd? Szóval ezek a képeslapok azért ott lesznek, de mi az, ami ennek a helyébe lép?
4: Hát ezt nem tudom megmondani, sajnos. Biztos, hogy megmarad, mert valamilyen formában elteszik az emberek, ha én nem, akkor más valaki. Többen vagyunk, akik szenvedélyesen gyűjtjük a régi képeslapokat, helytörténeti dolgokat, és ez fontos része, hogy továbbadjuk, és talán emiatt megőrizzük azt, hogy meg tudjuk mutatni a fiataljainknak, hogy így nézett ki az épület, lehet, hogy már le is bontották, és csak sajnos a fényképen maradt fönn. Ez az üzenete, hogy nem veszik el semmi, mert a fényképen megmarad.
3: Nagyon szépen köszönjük Kis Attila gyűjtőnek, aki itt volt az országjáróban, és mesélt bégekről, virágokról.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.

0: A Vihar Vándorból hallhattak egy részletet, amit S. Hollósi Kornél, fiatal zongorista, fiatal zeneszerző, az, aki ezt megalkotta, és itt van az országjáróban. Ez a muzsika, ez hogyan született meg, amikor ugye a vihar ott van a középpontban, és hallgattam ezt a zenét, úgy szépen építkezik. Viharos volt a hangulat ön körül?
1: Foghatjuk rá. Igen, ez inkább egy lelki állapotot tükröz. Megoldatlan problémákat, kialakuló helyzeteket, amikre nem találunk megoldást, és ez a hasonlat a vihar, ahogy kialakul, ahogy kirobban, majd ahogy lecseng.
0: Ekkor hány éves, amikor ezt írta?
1: Most vagyok 20 éves, ez a dal 3 évvel keletkezett, 17 éves voltam.
0: És azóta ez a vihar erősebb lett, vagy csendesebb? Mi a helyzet?
1: Még nem csendesült le a vihar, ugyanúgy mondhatni tombol, de várom a végét.
0: És mindez hogyan jön az ön életébe, hogy zongorázik és zenét is szerez, és közben pedig a Szombathelyi Egyetemen, ugye az ELTE Szombathelyi Karán tanul, nem zenét, hanem földrajzot és történelmet.
1: Igen, hát furcsa lehet, nem fér össze a kettő igazából.
0: Összefér, az miért ne?
1: Hát mondjuk, hogyha a földrajzi vonatkozását tekintjük, akkor igen, a vihar és a földrajznak van egy kis hasonlata, de elsősorban én zeneszerző szeretnék lenni. Érdekel a tanári szakma is, hiszen az egész családom pedagógus.
0: Akkor miért nem zene konzervatóriumba jelentkezett?
1: Gondolkodtam ezen is, viszont bármennyire is érdekel maga a zeneszerzés, nem tudnám szerintem elsajátítani azokat a képességeket, tananyagot, amiket ott kínálnának.
0: És amikor zenét szerez, akkor mi játszódik le önben? Szóval mi az, ami inspirálja, mi az, ami motiválja? Itt a vihar volt, ez a bizonytalanság az előzőekben, amiről hallottunk egy muzsikát, de úgy általában, amikor más dalokról beszélünk, akkor ott mi az, ami a középpontban van?
1: Nehéz kifejezni ezt, hiszen mindig csak úgy előtör belőlem egy adott dallam, ami köré megírom a többi részét. Inspirál engem például a magánéleti vonatkozásaim, illetve szeretteim, barátaim, történetei, és abból merítkezek.
0: Ha vesszük a stílusát, meg ennek az egésznek a vezetését, akkor ez líra, ballada, vagy valami könnyebb dolog. Hogyan lehet ezt meghatározni?
1: Nehéz. Sokan kérdezték ezt már tőlem is. Én inkább azt mondanám, hogy ezek könnyed lírai dalok, illetve a szerzeményeim között van olyan is, ami például a visszajelzések alapján inkább filmzenére hajaz, de van olyan is, ami például egy egyszerű négyakordos popzenének is megfelelhetne.
0: A filmzenéről beszélünk, de hol van a film?
1: Még a fejemben, ugye előbb a film, utána a zene.
0: Hát akkor az ön fejében ott van már az a bizonyos film játszódik, a film forog. A muzsika megszületik.
1: Igen, nem is egy adott filmre kell gondolni ilyenkor, hanem csak egy jelenetre, és akkor az alatt születik a zene.
0: Ki vagy, mi az, ami inspirálja? Példaképei vannak?
1: Természetesen a legnagyobb példaképemnek Máté Péter tekintem. Nagyon inspiráló számomra az ő zenei világa, a zenei zsenialitása, főleg úgy, hogy halála óta eltelt már 40 év, és még mindig slágeri örökzöldek.
0: És ugye mondja, hogy a film meg a filmzene az közel áll önhöz. Én azt mondom, hogy akkor Morricone is lehetne egy példakép.
1: Ez így van. Régen, kiskoromban nagyon sok Morricone-t hallgattam. A keresztapám volt az, aki először megmutatta nekem az ő zenei tevékenységét. El is vitt egy Morricone koncertre még, amikor itt játszott Budapesten, és hát az is inspirációként hatott.
0: És itt most ebben az időszakban, amikor beszélgetünk, most is ott jár valami a fejében, valami muzsika?
1: Most például nem, de amúgy igen, tehát a gondolataim mellett általában hangok, zenék mennek a fejembe, amikre lehet, hogy nem is emlékszem, csak leülök a zongora elé, és akkor valahogy így kijön belőlem.
0: Hát, hogy zongorázni, ugye tanul, de hát ez nem a középpont, hanem itt inkább ez a fajta saját magam oldom meg, ugye így van?
1: Ez így van. Én főképp autodidakta módon tanultam zongorázni, igyekszem magamat minél jobban fejleszteni.
0: És úgy vannak elképzelése, víziói? Mi lehetne itt a csúcs ilyen fiatalon? Milyen messzire lát az ember?
1: Szerintem nem egyszerű. A jelenlegi helyzet, amiben én benne vagyok, mivel ugye ezekre nincsen szöveg, nincs hozzá ének, tényleg egyedül amit el tudok képzelni, az, hogy filmekbe szerepeljenek. Mindig egy önbíráskodást tartok. Sajnos én olyan vagyok, hogy sose elégszem meg az adott művekkel, amiket szerzek. Van az, hogy hónapok napokig eltart, még megszerzek egyet.
0: Ugye mondtuk azt, hogy tanul történelmet, földrajzot, meg zenét szeret, muzsikál. Most akkor mi akar lenni az életbe a végén?
1: Egyértelműen zeneszerző szeretnék lenni. Ehhez úgy párosul a tanárszak, hogy ott a nyári szünet, akkor lehet fellépni, hogyha úgy van.
0: Legyen így, köszönjük szépen!
2: Kedves hallgatóink, a nyár előzetesét, a csodálatos tavaszt ma a Herényi Virágút helyszínéről reméljük, hogy elvittük önöknek. Csodálatos virágok nyílnak, és csodálatos herényi közösséget ismerhettünk itt meg. Ha tehetik, akár még holnap jöjjenek, vagy jövőre. De minden esetre örülünk, hogy ma az országjáró 331. adásában a Herényi Virágút helyszínéről jelentkezhettünk. Holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes virágos beszámolóit, jövő hétfőn pedig az országjáró új Facebook játék kérdését. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnökök Kuklis Béla, Galó Dániel és Romvári Tamás. Munkatársunk volt Karai Aladár, Misányi Olivér, Tóth Attila, Ludas Dezső, Varga András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük a herényi közösségnek, hogy ma végigkísértek minket ezen a csodás virágszőnyegen. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen Magyar Péter szól majd a megjelentekhez. Nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét a magyar kormány, mert az politikai, jogi és alkotmányjogi szempontból is aggályos. Ez áll Orbán Viktor még hivatalban lévő miniszterelnök Súlyog Tamás államfőnek írt levelében. Az uniós bíróság szerint ugyanakkor a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország unió tagságából eredő kötelezettségeit. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti. Levélben értesítette a kongresszust az Irán elleni harcok beszüntetéséről az amerikai elnök. Donald Trump pénteki bejelentését azután tette, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akciókhoz már a kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Teherán továbbra is veszélyt jelent, és éberen kell őrizni a békét. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU-s csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Az Éllovas Győr 4-0-ra nyert otthon a kieső Diós Győr ellen a labdarúgó Fizliga 32. fordulójának szombati mérkőzésén. Így, ha a címvédő Ferencváros vereséget szenved, az ősi rivális Újpest otthonában bajnok lesz. Zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 1-9, napközben 20 és 25 fok között valószínű. A pontos idő 1 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: Gyúkai Mór, és mégis mozog a föld.

0: Hetedik rész.
1: Kalender úr átment a középső szobájába, s onnan egy nagy acéllakatra járó tárcával tért vissza.
2: Tehát legelőbb is leszámolom ön elé az összeget. Azután megírjuk a kötelezvényt. 6-os kamattal. Ez a csomag itt 1000 forintot tesz 5 forintos bankjegyekben. Ez a második csomag szintén 1000 forint sorsjegyekben.
3: Sorsjegyekben? Hát mit csináljak én sorsjegyekkel?
2: Elviszi ön a legelső pénzváltóhoz, s az igen csekély rabattért beváltja önnek készpénzre. És itt van aztán további 8000 forint értékpapírban.
3: Uram, ne tartson engem bolondá! Ön ezeket valahol fontszámra vette meg egy antikváriusnál. Ez a 8000 forint megér 8 garast. Többet nem.
2: Ön elmés fiatal ember. De hát arra nem gondolt ön, hogy ennek a valóságos 2000 forintnak ráadás is kell?
3: Mondtam, uram, hogy 1000 forintot kérek. Ezt a 10000 forintot nem használhatom.
4: Csak két nővel kellene boldogulni. Katinkával és a nagymamával.
1: Ó, te nagy poéta! Az egy tőzsérrel nem bírtál boldogulni, s majd azt hiszed, hogy két asszonyon kifogsz. Egyenesen Katinkához ment. Már fél nap óta nem látta. Nagy idő.
4: Magában senki sem kacag.
1: Katinka a kereveten ült, két kezét feje fölé téve, s úgy kacagott, karjaira hajtva fürtös szép fejét. A lábainál pedig a kis rokokó székben ült Báró Bálvándi. Ugyanabban, amelyben Kálmán szokott minden nap felolvasni a szép hölgy előtt. Kálmán eddig azt hitte, hogy a szép hölgy csak olyankor tud ilyen szépen kacagni, mikor ő mesél neki valamit.
5: Szervusz, pajtás!
1: Kálmán észrevette, hogy Bálvándi fekete kesztyűt visel.
3: Kit gyászolsz? Valakit meghalt?
5: Szegény nagynéném halt meg. Rám hagyta a kordicai uradalmát. Isten nyugosztalja meg szegényt. Éppen arra kértem most ő nagyságát, hogy mához egy hétre a rekviemjén megjelenni kegyeskedjék.
3: Mához egy hétre már Ostendében kellene lenni.
5: Mához két hétre pedig a megboldogult hagyományába ünnepélyesen be fognak iktatni, egybekötve hajtóvadászattal, teátrális előadásokkal és templomszenteléssel.
6: No, már most menjenek. Készülnöm kell a színházba.
1: Kálmán egy rózsaszínű álom közepett járt, s a rózsaszínben az árnyék, mindenben vér. Két egymásnak ellenmondó szín, két egymással rokon ellentét. Most már a féltést is meg kellett ismernie. Attól aztán egészen elbódult, mint aki kétféle bort ivott, édeset meg keserűt. De Ostendéhez pénz kell, s megint itt vagyunk az akadálynál. A rózsaszínű álom álmodója repülni szeretne, aztán nem bírja a lábait emelni. Ólomból vannak. Az agya meg lángolt.

0: azon vette észre magát, hogy egyszer csak Kalender úr szobájában van.
1: Á, Jenői úr! Ismét látjuk egymást? Miben lehetek szolgálatjára?
2: Felveszem azt a pénzt.
1: Tehát aláírja ön a kötelezvényt?
2: Aláírom.
1: Hanem most még egy kicsin kis formalitás van hátra.
2: Mi legyen az? Essünk át rajta.
1: Uraságod még nem nagykorú. Mint maga is mondá, megbánhatja, hogy pénzt vett fel. S akkor aztán a hitelező bánja meg, hogy adott. A kiskorú adós azon nagykorú nevében, kitől örökségét várja, egy levelet ír hozzám, melyben biztosítatom, hogy az összeg az illető által nekem meg fog térítetni.
2: Mit? A nagyanyám nevére levelet habisítsak?
1: No. Csak ne heveskedjék ön.
2: Alá szolgálja!
1: Még egyszer vissza fog ön hozzám jönni.
2: Soha ide!
0: Pedig hát mégiscsak vissza kellett egyszer még térnie. Amire az volt oka, hogy csak a tornácban vette észre, hogy a saját kalapja helyett a tőzsérét kapta fel. Már ezért mégiscsak vissza kellett térnie.
1: Mondtam ugye, hogy visszajön még ön egyszer.
2: A kalapomért!
0: Azután nagyon meg volt lepetve, amint a kalapjában találta a számára rendelt összecsomagolt pénzt.
1: Ne haragudjék, csak próbára akartam önt tenni. Én elégettem önnek a kötelezvényét, ezáltal önnek az adóssága becsületbeli tartozássá vált. Most már biztosítva vagyok, alászolgálja.
0: Íme azon fennkölt jellemek sorába számítatik, akiknek megvan engedve, hogy egy lekötött becsületszóra vagyonukat tönkretegyék, s fizessenek a lekötött szóért vagy pénzzel, vagy a fejükön keresztül röpített golyóval. Szédítő magaslat ez egy fiatal főnek.

0: Természetesen legelébb is haza sietett, hogy a kapott pénzt biztos helyre elzárja. Mikor nagy szívdobogással nyitná a kis hálószoba ajtaját, szemközt jön rá Sánta Bíróci.
1: Decséri üzenetével jövök. A főispán hazamegy uradalmába a törvényszünet alatt, s téged óhajt ez alatt magához venni.
2: No és mi örvendetes van rám nézve ebben?
1: Te kívántál jurátus lenni mellette.
2: De nem falun.
1: Lesz ott egyéb mulatság is. Az öreg hercegnő éppen most hozza haza Bécsből az apácáktól az unokáját. Valami angyal. Láttam az arcképét elefántcsontra festve. És nekünk alkalmunk lesz együtt utazni velük egy hintóban.
0: Na, ez meg már éppen olyan dolog volt, mint mikor a gyomorfájós embernek drága jó ételekről beszélnek.
2: Hagyd nekem békét! Én most nem utazom velük, még a mennyországba sem.
1: Beteg vagy?
2: Igenis, beteg vagyok.
1: No, majd holnap meglátogatlak, talán akkora meggyógyulsz. Talán a szép komtesznek az arcával fogsz álmodni.
0: Kálmán elővette a leveleket, miket a szépasszony írt hozzá. Újra meg újra elolvasta azokat. Szitta magába cseppenként azt a mámorító mérget, mely a lelket az élő emberben külön választja a testtől. Kereste bennük a vigasztalást, s ha azt megtalálta, kereste az elkeseredést, s egyiktől jobban megrészegült, mint a másiktól. Késő volt már az éj, mikor aludni ment.

0: Másnap reggel egy huszár lépett be az ajtón.
1: Csuka, Feri! Hát te!
2: Szabadsággal utazom haza, s Pestet útba ejtém. Hanem olvastad-e már a tudományos gyűjteményt?
1: Hát hogy jussz-e a tudományos gyűjteményhez?
2: Ó, nekem megvan. Telik a lénunkból.
1: Hisz én is járatom.
0: Észre sem vette, hogy már hazudni is tud. Az ember kicsiben kezdi.
2: Hát akkor olvastad a legutolsó számát?
1: Nem. Még nem vágtam fel.
2: Az enyém itt van felvágva. Olvasd el belőle.
1: Mit?
2: Hát a nekünk szóló levelet.
1: Nekünk szóló levelet?
2: Kálmán. Nem láttad te azt a tudományos gyűjteményt?
0: Jenői úr elvörösödött.
2: Pedig azt a levelet jól lesz elolvasnod, mert utazó barátunk írja hozzánk. Barkó Pali a kirgizek sivatagából, régi krónikaíró pajtásainak. Itt hagyom nálad. Olvasd el.
0: Kálmán úrfi röstelte, hogy ez a lószagú katona figyelemmel kíséri azt, amivel már ő nem is törődik. Megvonja szájától a falatot, hogy az egyetlen tudományos folyóiratot megszerezhesse. Fölvette azt, és elolvasta. És amit olvasott, egész lelkét foglyul ejté. Egy merész, vasakaratú, ifjú férfinak élményei voltak azok. Semmi frázis, semmi pátosz. A meggyőző, szemmel látott való. Ha leírja, hogy a kopár földön hált, nem mondja, hogy az kemény volt. Ha a hófuvat eltemette, nem mondja, hogy hideg volt. Ha nap-nap után nem talált emberi hajlékot, nem mondja, hogy éhezett. Ha vad rabló népek megüldözték, nem mondja, hogy félt. Ha sebeket kapott, ha megkötözték, ha megsütögették, nem mondja, hogy fájt. Ha nem találta azt, amit elérni akart, nem mondja, hogy csalatkozott. Ha a fáradtságtól, a vészektől, az akadályoktól legyőzve összeroskadt, nem mondja, hogy kétségbe esett. Újra fölveszi magát, s halad mélyebben az ismeretlen világba. És amit leír, az csak tudomány.
1: Így beszélnek a dzungárok, így a búrjátok, így a vogulok. Mikor lázt kapott közöttük, tanulmányozta ősi szokásaikat, hogyan gyógyítanak. Szolgált tatárúrnál rabszolgaként, s vágott olmot a kolivántónál, mint elfogott szökevényrab. Hált menekülő zsiványokkal együtt a fehér skorpiók barlangjában, s leírta, mint természettudós a bányát, a skorpiót s a zsiványt. Kiböjtölte egy faudúba elbújva az altái medvét, s lerajzolta a medvét. Belevesztette a viharlepte tóba minden öltözetét, de megmentette táskájában minden iratait. És amikor a legelső civilizált emberrel összeakadt, az egy orosz volt. S 2000 rubelt kínált neki érte, ha ezeket átadja a Szentpétervári Tudományos Akadémia etnográfiai osztályának. S a még barbárabb magyar nem adta azt az orosznak, hanem megkérte, hogy küldje el ezeket a leveleket a lapnak ingyen. S a barbár orosz elküldte azokat Pestre. Így kerültek a levelek haza.
0: Mi vitte az írójukat tova? Mi hozta a leveleket haza? Az a véghetetlen szerelem, aminek számára nincsen név a földön. S csak te nem éreznéd meg. Te, a költő.

0: Kálmánnak első dolga volt Kalender úrra rajta rontani, s a tegnap kapott csomagot pénz és nem pénztartalommal markába nyomorítani.
1: Itt van, tessék! A becsület szavamat pedig viszem vissza.
0: Onnan azután sietett Birócihoz.
1: No, itt vagyok. Parancsolj velem. Vigy, ahová akarsz.
2: Ismét a régi vagy.
3: Egészen más vagy most, mint reggel voltál.
0: Délben a három fiú együtt ebédelt a Griffben. Kálmánt nem bocsáták el többé kezeik közül. Délután pedig egyenesen Korca úrnak szolgáltatták ki. Aki rögtön gálába csapta magát, s vitte Kálmánt a hercegnőhöz, hogy bemutassa neki.

0: hercegnő kövér elhízott asszonyság volt, meglátszott rajta a vágy, mindig jót tehetni, csak pénzbe ne kerüljön. A hercegnő csókolásra nyújtá az uraknak félkesztyűbe álcázott kezét, s könnyű kézmozdulattal inte unokája felé.
1: Dorotea grófnő.
0: Mintha elefánt csontra volna festve, halavány arc, körülfogva aranyfényű, dúsgazdag hajfürtökkel. Szemöldei és szempillái csak nem feketék, alattuk nagy kék szemek.
2: Hát az ajkak, vajon mire használja őket? Vajon a madonna arcok szoktak-e enni? Vagy ajkaikon át is csak égi malasztal élnek?
0: De bizony beszélni is használja e finom ajkakat, midőn Kálmán azt kérdi tőle.
2: Komtesz, meddig marad Pesten?
3: Holnap együtt utazunk.
2: Együtt? Lehet-e ennél gyönyörteljesebb szó a világon?
0: A lépcsőkön lehaladva Korca úrtól búcsút vett.
4: Jó fiú volt, fráter. Csak a főispánnak is kedvében járjon. Eddig is nagyon szeretik. No, csak haladjon előre.
0: A fiskális aztán átadta Kálmánt Biróci kezeibe. A kis Sánta meg a trombitás egész éjjel nem hagyták őt magára. De pedig már fölösleges volt a strázsálás. Fogva volt ő, elsüllyedve a tengerszem kékségű szép szemek örvényében. Az a másik asszony el volt feledve nála.

0: Másnap kora hajnalban előjárt a nagy utazóbatár. Reggel 4 óra volt, mikor a hercegnő és Dorotea a kastély emeletéből alájöttek. Kálmán serényen nyújtá eléje kezét, hogy a hintóba felsegítse a hercegnőt. Azután a komtesz lebbent fel, a hátulsó ülésben nagyanyja mellett helyet foglalva. Következett Biróci szemközt jutva a hercegnővel, míg Kálmánnak a negyedik üres hely kínálkozott, ahol térdet ért Dorotea grófnővel. A postakocsi is belefújt a trombitába, s a nehéz bárka megindult a város sorompója felé, kegyetleneket zökkenve a primitív alkotású kövezeten. Szép tájai vannak a szívnek, csak hogy változik bennök a világítás. Egyszer a hold ábrándos ezüstje dereng fölöttük, másszor az éjjeli égés tűzfénye, néha az életadó meleg nap. A rózsaszínű álomnak vége volt. Ami szívének világát bearanyozta most, az volt a nap, maga az életadó nap, egy szűzi halovány arc. Délután egy végtelen sík unalmas rónán döcögött végig a bárka. Az idő meleg volt, a hercegnő szunyókált. Egyszer aztán Dorotea is hátrahajtá szép fejét a hintó puha támlányára, s elszenderült. Kálmán ott maradt egyedül. Belenézhetett a napba.
1: Ébren vagy?
2: Nem.
1: Meghaltam. A feltámadás reményében.
0: Miért beszéltek latinul? Azért, hogyha a hölgyek mégis nem találnának aludni.
1: De nem tud magyarul, majd megtanul. Ki tanítja meg?
2: Én. Magasan áll. Nőni fogok, még elérem.
0: Amint e szót kimondá, az elefánt csontra festett szentkép arcáin könnyű pír hajnallott által.
2: Talán hallá? Talán érti? Tán attól pirult el?
0: Egy zökkenése a bárkának egyszerre fölébreszti mind a két hölgyet. Dorotea pedig felnyitá a szemeit, és mosolygott. Kálmánnak olyan jól esett, hogy mosolyog, s a szép szemek aztán ismét lecsukottak, mintha hívnák vissza a félbeszakadt álmot. Hanem a hercegnő elkezdett beszédes lenni, s minden szavát Kálmánhoz intézte. S ez aztán így tartott, míg csak a decséri kastély kapuján be nem hajtattak. Kálmánnak az volt a kötelessége, ami a malomnak, mikor a zsilipet felnyitják mögötte. Őrölt!

0: Másnap a reggelihez már áthívták a jurátusokat a grófi étterembe. Jelen volt az öreg gróf is. Most is ugyanazon kék kabátban s alázatos fejhajtással üdvözli Kálmán barátunkat, ki nem bírt arcának parancsolni, hogy el ne vörösödjék, mikor az a fatális két garas eszébe jut.
1: Kit kíván a hercegnő a két jurátus közül a családi tanácskozmányhoz vonni, mint jegyzőt? Talán Bíróczi urat?
2: Nem, Jenői úr jön velünk.
0: Nagy kitüntetés volt. Az étteremből átmentek az archívumba. A direktor egy dokumentumot elkezde fennhangon olvasni. Latin okmány volt.
3: Vajon érti ez ezt?
0: Aztán a hercegnő a legválasztékosabb klasszikus latinsággal szólt a tárgyhoz, nagy bölcsességgel és éles felfogással. Kálmán azt érzi, hogy forog vele az egész hosszú asztal körös körül. Az a bizonyos revindikált kereszt hazakerült már, fel is volt állítva. Tiszteletére egy kápolna emelve, mindkettő ünnepélyes beszenteltetésre vár. Elébb azonban tanácsot kell tartani afölött, hogy biztosítva van-e kellő törvényes eljárással az utókor számára e visszavívott erekje. Nehogy a hitetlenek beleköthessenek. S e tárgyban Kálmánhoz több rendbeli kérdés intéztetett, mikre meg kellett felelnie. Mindenki latinul beszélt hozzá. Átkozta magába még azt is, aki legelőször diák grammatikát árult Magyarországon. Mikor a családi tanácskozmánynak vége volt, a hercegnő feloszlatta a gyűlést. Kálmánnak pedig inte, hogy maradjon.
2: Non semper qui oculos, clausus habent dormitant.
4: Nem mindig alusznak, akiknek szemük hunyva van.
2: Jól van. Legyen úgy, ahogy ön mondta. Fel akarok hozzá nőni, tehát nőjön ön. Én az olyan embereket, akiknek erős akaratuk van, szeretem. A merészség, nemesség. Amennyit nyer ön a világ előtt, annyit nyer én előttem. Önben van ész, akarat, erő. Használja fel. Önök egymást közbeszélve hibául számíták be Doroteának, hogy magyarul nem tud. Miért tanulta volna? Tanácstermeikben csak a latin nyelvet hallja. Énekelni olaszul tanult. Ha olvasni akar német, angol, francia könyvtár áll előtte, mire használja a magyar nyelvet? Csokonai erotikumait nem adhatom a kezébe. Amit eddig magyar költők írtak, az mind férfiaknak való. De én mégis igazat adok önnek. Meg lehet, hogy Dorote a magyar férj neje lesz. Ön azt mondta, hogy meg fogja őt tanítani magyarul. Nem bánom. Adjon neki naponként egy órai oktatást a magyar nyelvtanból.
0: Ezer fennhéjázó terv született agyában, s valamennyinek a végén, mint a Jákob lajtorjáján, ott ragyogott az az elefánt csontra festett drága szentkép, akit el kell érnie, ha még olyan magasan van is. Fényes ábrándjaiból csak az ebédre hívás zavarta fel. Most már egész biztossággal lépett be a főúri terembe. Azt hitte, otthon van. Maga a család és hozzátartozói nagy számot adtak ki. Az asztalfőt elfoglalta a hercegnő. Mellette ült az öreg úr jobbról, balról a főispán, az öreg úr mellett Dorotea grófnő, a főispánon túl a három kis grófocska. 10, 8 és 6 éves úrfiak, mellettük a fölkent fejű nevelő, az asztal végén pedig Monsieur Henri, a francia táncmester, aki pedig Szerecsen volt. A legtökéletesebb néger arc, lapos orral, vastag ajkkal, eleven szemekkel, kondor gyapjú hajjal. Hanem azért ő volt a társaságnak a lelke. Ő tartotta élcekkel és adomákkal a társaságot. Kálmánnak pedig nem voltak fülei a táncmester élcei számára. Csupán szemei Doroteát lopva bámulgatni, aki viszont fel nem emeli a szemeit soha a tányéráról, s fejét félre nem fordítá az egész ebéd alatt. Ebéd után Kálmán Bírócival kisétált a

0: Úrregényének rádió változata. A hetedik részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Hercegnő, Gubás Gabi. Dorotea, Kövesi Csenge. Bálvándi, Kelemen József. Biróci, Jaskó Bálint. Csuka Feri, Hevesi László. Kalender, Domokos László. Közreműködött Szervét Tibor, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: Nyolcadik rész.
1: Könnyű a regényírónak, mert azt írhatja, ami neki tetszik. De nehéz a történetírónak, mert azt kell írnia, ami igaz. A mai realisztikus korban pedig már azzal sem elégszenek meg, ha valamit hiteles okiratokkal megerősítve bizonyítunk, hogy valósággal megtörtént. Még azt is megkívánják, hogy felvilágosítást adjunk róla, miszerint az a mechanika, kémia és elektromagnetizmus szabályai szerint lehetséges is volt, hogy megtörtént legyen. Kezdjünk az analízishez. A decséri grófok egy messzelátó családot képeztek. A messzelátás ezúttal magasabb értelme a spekulációnak. Ez ösztönt és tehetségeket kíván. A decséri családnak minden tagja ilyen messzelátási tehetséggel bírt. A főispán messzelátása nem domíniumokra, de egész országra terjednek ki, s ebben anyja, a hercegnő a vezetője. Van egy magyar szó, nexus. Ez az egyedüli nagyhatalom a világon. Ott ül a bírói székben, ott szavaz az urnánál, ott suttog a budoárban, ott szónokol a hordó tetején, ott lovagol a hadsereg előtt, ott informál a minisztereknél, ott táncol az udvari bálokban, szerez mindent. Pénzt, rangot, hivatalt, szerelmet, érdemjeleket, kedvező ítéletet, népszerűséget, s kisegít minden bajból. Ez a nexus. Egyik intézménye a nexus csinálásnak volt a családnál, a jurátusi rendszer. A 20 éves fiatal jogtudós gyereket egyszerre megteszik olyan nagyúrrá, akinek szabad volt belépni a királyi kúria titkos tanácskozásainak zárt ajtaján, s akinek mindezekért kemény esküvést kellett letennie, hogy méltóságát híven viselendi, s a nagy titkokat, miket megtud, el nem árulandja. Ez így tartott egy esztendeig. Akkor aztán megkapta a diplomát, s azzal vége volt a dicsőségnek. Becsapták az orra előtt a kúria tanács termének ajtaját, s mehetett vissza szegény ördögnek. Tehát ilyen ideiglenes nagyságokat szokott maga mellé szedni decséri főispán. De a jurátusi rendszer nála messzebb látó terv volt. Mikor az év beteltén egy jurátus megvált a grófi háztól, vitte magával azt a láthatatlan, de elszakíthatatlan fonalat, amely őt kötve tartja hozzá. Aztán a főispán jurátusai nem mentek vissza szegény ördögöknek. Tapasztalhatták, hogy amint kiléptek a világba, mindjárt találtak ott valami üres helyet a maguk számára, s az a hely egyre emelkedett. Ilyen formán lassanként minden körbe elhatoltak a láthatlan fonalak, mik a decséri háznál folynak össze. Az ő pártfogoltjai, lekötelezettjei mindenütt jelen voltak. A világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik. 20 esztendő elég egy metamorfózisra, mely egy egész országot átváltoztat. Jenői Kálmán vezérfénye volt az akkori fiatalságnak. Ez oldja meg a decséri házhoz jutását, ez az első fogadtatást. Ha engedi magát vezettetni a magasra, vezetni fogják odáig, ahol a cél ragyog. Ha nem engedi, eldobják, s ott hagyják feküdni a földön.

0: A Decséri palota valódi úrlak volt. Volt annak régiség múzeuma, képgyűjteménye, miket a gróf, főispán maga szokott minden vendégének megmutogatni. S néha olyan kedvében volt, hogy magára vevén a múzeum őri szerepet, sorba magyarázgatá a becses gyűjtemények ritkaságait. Könyvtára egy egész termet foglalt el, melynek felső részét körülfutó karzaton lehetett végig tekinteni. Mind drága bőrbe kötött könyvek voltak a tudományok minden ágából, minden élő és holt nemzet nyelvén, a legrégibb literatúrától a legújabbig. Pompás díszkiadások, miknek ára ezerekbe megy, hírhedett térképgyűjtemények, és mindezek gyönyörű szembeötlő osztályozással. A barna bőr ezüst nyomású sarokkal a vallási tartalmú könyvek. A fehér disznóbőr aranynyomással a régi klasszikusok. A sárga borjúbőr veres címsarokkal a történelmi és jogi könyvek, a veres szattyánbőr a szép literatúra. Egy osztály a kínai és japáni könyvek számára, alatta a török és arab vegyest, csillagászat, történelem és regék. Mikor mindezeket végigmutogatta a gróf a bámuló ifjúságnak, Monsieur Henri azt a malíciózus kérdést ejti el.
1: Hát a magyar literatúra osztálya melyik?
0: A gróf oda mutatott egy szekrényre, melyen ez állt. Hungarika.
1: Hisz ez mind latinul van? Hát igazi magyar nyelven írott könyvek nincsenek?
0: A gróf oda mutatott egy szegletre. A karzatra felvezető lépcső alá volt becsomoszolva egy nyaláb mindenféle nyomtatvány, be sem kötve, fel sem vágva. Az volt minden. Máskor a régiség tárát mutatta meg nekik a gróf.
1: Magyar munka ez a Betlenkata nyaklánca?
2: Nem, ez velencei mű.
1: Hát ez a csüngőség szel, amit Dusán menyasszonya viselt?
2: Ez pedig szerb munka. A cifrázatai mutatják.
1: De ez a cifra buzogány csak magyar termény?
2: Nem, ez cseh maradvány.
1: Ezt a szép hólyagos bilikomot ki készítette bátorinak?
2: Brassói szász.
1: Ezek a Tiszában talált rézkardok a magyarok fegyverei voltak?
2: Nem, a kvádok harcoltak azokkal.
1: Nincs a régi érmek között a híres Rákóczi fejedelemnek egy emlékpénze?
2: Itt van egy részből.
1: De hisz erre is latinul van írva, pro libertate.
3: Monsieur, ezen a földön marad emléke a szarmatának, a kvádnak, a rómainak, az avarnak. De annak a népnek, amely ezt a földet olyan nagyon szerette, semmi emléke nem marad itt.
1: Csupán egy dolgotok van magyaroknak, és ezt az egyet úgy elhanyagoljátok, pedig az egész világot meghódíthatnátok vele. Ez a magyar magántánc.
3: No hát taníts meg engem a magyar szólóra, szerecsen. Hadd hódítom meg vele a világot.
1: Ó, igen, szívesen. S ami a hódítást illeti, az tökéletes lesz, mert a komikumnak is van hódító eleje. Hanem önnél nem vesznek kába a fáradtságom, Monsieur Clément. Naponként egy órát adhatok, mikor üres időm van. Nem kell érte fizetés. Majd ha ön nagy úr lesz, akkor meghálálja azt nekem. Mert higgye el, ön a feje nem fogja önt olyan magasra felvinni, mint a két lába helyei. Ha én rám bízza alokat.
3: Jó, én megtanulom öntől a magyar magántáncot.
1: Délután 4-től 5-ig?
3: Ó, nem lehet. Akkor éppen én adok órát a magyar nyelvből a grófnőnek.
1: Ach, mit tanulok azon? Csak kaluskás szájú pahasztok beszélik.
0: Kálmán olyat nézett erre a szóra a szerecsenre, hogy az megértheti ebből a tekintetből a választ.
1: No, hát tanuljunk este, mikor mindenki lefeküdt a háznál, a kerti pavilon termében.
0: De nem vesztett volna el egyet is azokból a drága magyar nyelvtani órákból, Kálmán. De még csak egy másodpercet sem. Egymás mellett ülhetni a bálványozott gyermekkel, egy könyvben nézhetni vele, és mondani ugyanazon szavakat, lesni ajkain a megszülető igét, tanítni ez ajkakat, miként idomuljanak, hogy a határozott magyar magánhangzókat helyesen kiejtsék. kényszeríteni a lesütött szép szemeket, hogy szemébe nézzenek. Hát az nem volt-e valódi diadal, midőn a tanítvány a feladott penzumot egy szó hiba nélkül dicsekedve mondta fel. A tantárgy vagy a tanító diadala? Hogy figyelmeztetéseit emlékében tartotta? Hogy azt a hibát, amiért egyszer megigazította, úgy igyekezett többé el nem követni? Hogy úgy engedelmeskedett? Hogy úgy óhajtott még többet megtudni? Nem egy neme-e ez a szerelem vallomásnak? Kálmán szerelmes volt a tantárgyba is, meg a tanítványba is. A legkomolyabb illem határai között folytak le a tanórák. A kis íróasztallal szemközt ült a hercegnő maga az egész lecke alatt, és kötött. Ez a legéberebb előőrs. Ha a franciák minden táboruk szélére egy kötőasszonyt ültettek volna, sohasem lepték volna meg őket a németek. Semmi gyanús szó nem mondatott, és nem íratott le. De bárgyúság is lett volna szavakkal beszélni ott, ahol a lelkek suttogása hallik. Valóban szerelem volt az. Talán ez magyarázza meg azt is, hogy Kálmán oly igyekezettel tanulta viszont a maga részéről éjfelekig a kerti pavilonban, egyedül bezárkózva a négerrel a magyar magántáncot. De ez valóban eszményi szép tánc volt.
1: Született táncos? Valódi Seni? Ne legyek becsületes ember, ha a jövő fangsangom, Monsieur Kaman, nem fog az udvari bálban táncolni, s ha nem, mint kamahás jön onnan vissza.
0: Kálmán kezdte lenézni Birócit, mióta ilyen magasra tanult emelkedni, tudnélik lábúj hegyeire. Biróci észrevette a lenézést, s azzal állt bosszút Kálmánon, hogy megmutatta neki, miszerint ő a két sánta lábával mindazokat a mesterséges figurákat el tudja járni, mikkel Kálmán olyan nagyra van. S eljárta a szokott délutáni társaság előtt a harangot, a bokázót, kígyózót, hegyezőt, a topogót, s még magasabbra felbírta hányni a lábait, mint Kálmán, hogy a talpát meg tudta csókolni. Megveszni való mulatság volt. Kálmán ilyenkor veres volt, mint a pulyka. Elnyögte, ha gúnyolta előtte a néger a magyarnak minden jó tulajdonságát. De aki már még a magyar magántáncot is gúnytárgyává képes volt tenni, az ellen felforrott nemes haragja.

0: A családiasság még a buzgóság fölött is uralkodott. Ez még a spekulációnál is erősebb volt a decsériek közt. A pálnapi ünnepély kezdődik egy áltatos misén a kastély kápolnájában. A hercegnő maga adja elő az orgonán Haydn gyönyörű szent hangzatait. Elébb a hercegnő és a főispán röviden és halkan sok számos évet kívántak az öreg úrnak, azután jött Páter Demszusz a három növendékével. A legnagyobb gróffiú római Tibicennek volt öltöztetve. Nagy, karikára hajtott, aranyozott kürttel a vállán. A középső svájci Sennerbubnak, aranyozott kaszával. A legkisebbik velencei Gondolásnak, aranyozott evezővel a kezében. A Tibicen római nyelven tartott hexameter szónoklatot nagyatjához, de nem adta okát, hogy miért van a nyakában az a nagy kürt. A svejcer elmondá németül a kétség kívül igen szép verseket, hanem afelől az sem mondott semmit, hogy minek a kasza a kezében. A Gondolás azonban annál hatalmasabban elpattogtatá a maga verseit Petrarca klasszikus nyelvén, de hogy minek nála az evező, majd megtudjuk talán később. Ekkor a hercegnő eléje vezette Doroteát.
1: Na hát te mit tudsz?
0: Kérdezi németül. Arra aztán a fehér liliomszál szép csengő hangon mondá nagyapjának magyarul.
2: A jó Isten tartsa meg nagyapámat sok esztendőig mi nekünk, és szeressen minket, ahogy mi szeretjük.
1: Az Isten áldjon meg tégedet, kedves kis leányom.
3: Bizony jobban beszéli a magyarul, mint a nálamnál.
0: Az öreg gróf ránézett a fiára.
1: Tapasztalom. Hát aztán ki tanított meg téged magyarul?
2: Jenői úr.
1: Jenői úr?
0: Egy szép antik óra volt a zsebében. Azt kivonta oly tekintettel, mintha azzal rögtön meg akarná ajándékozni Kálmánt. De megnézte az óráján mennyi az idő, s visszadugta azt a zsebébe.
1: No, Jenői, ezt én önnek nagyon köszönöm.
0: És ezentúl Pál gróf mindig tegezte unokáját. Péter Pál napja késő estig a kellemes meglepetések napja volt. Persze, hogy mindennek a hercegnő volt a rendezője. Ő adta mindenkinek az eszmét, mivel lepje meg az ünnepeltet. Este hangverseny fejezi be az ünnepét. Azután következett a tabló, az eleven rébusz, melyet képviselt a három férfi unoka. S ekkor derült ki, hogy kinél mi célra valók a jelvényes eszközök. A legnagyobb unoka, a kerek kürtel, egy nagy P betűt képezett. A középső, a kaszára támaszkodva, egy A-t. A legkisebb, egy gondola végén állva, L betűt. Együtt, hárman, a nagyapa nevét. A gróf nagyon meg volt elégedve a hercegnő gyöngéd ötletével. A hercegnő még most is olyan szeretetteljes Pál grófhoz, mint volt 52 év előtt. És az nagyon szép. Ez lett volna zár jelenete a családi ünnepélynek, de előlépett Monsieur Henri a hegedűvel és nyirettyűvel.
4: Kérem az úri társaságot, hogy még néhány percet áldozzanak fel annak a meglepetésnek, amellyel én fogok kedveskedni.
5: Erről nem tudok semmit.
0: Monsieur Henri az állához szorította a hegedűt, neki akasztotta a nyirettyűt, s egy előjátékkal jelzi a magyar magántánc dallamát. A kíváncsian szétbámuló társaság valahonnan a háttérből Kálmánt látta előlépni. Testre öntött, nyalka nemzeti ruhát viselt, s büszkén lejteni kezdi azt az úrnak való táncot. Mint a zeneművészről mondják, hogy érzi, amit játszik, ő is érzi, amit táncolt. Az öreg gróf arcán egyszerre két szokatlan tűzű piros folt kezdett kigyulladni. Azután felállt, spengőtlen sarkantyúit maga sem vette észre, hogy kezdi veregetni sarkaival.
1: Éppen ezt táncoltam én. Ezelőtt 52 esztendővel felséges királynénk Mária Terézia előtt az udvari bálban.
6: Ön látta azt, hercegnő, ugyebár?
7: Veszedelmes egy tánc az.
1: Mikor azt a táncot eljártam, ő fensége odajött hozzám, és kivont a zsebéből ezt a gyöngyökkel rakott órát. Viselje ön, ennek a táncnak emléke ül. Hát most én mondom önnek, viselje ön ezt, ennek a táncnak az emléke ül.
4: Nos, uram, hát mivel megy ön magasha? A fejével-e, vagy a lápával?
8: Bajtárs, neked csak az óráját adta oda az öreg úr, de ha engem meglátott volna táncolni, nekem ide adta volna magát a tornyot.
0: Katinka egész nap várta, hogy Kálmán meglátogatja. S hogy az nem kereste, levelet írt neki, s elküldte Inasától Kálmán lakására.
9: A teljes úr ma délután elköltözött Korca úrtól Gróf Decséri jégpalotájába, s azokkal holnap reggel utazni fog falusi jószágukra.
0: Bezárkózott a szobájába, s amint a hajnalsugár derengett a redőnyökön át, odaült az ablakához, s a szomszédház udvarát leste. Látta, amint a cselédek előhúzzák a kocsi színből a hintót. Ekkor aztán elővette távcsövét. A kastélyból lejönnek az utazandók. Egy nehéz termetű asszonyság, egy lepkejárású fiatal jányka, egy sánta ember, meg egy karcsú ifjú. Ohohoho. Erre ráismert minden mozdulatáról. Katinka sírt keservesen. Nagyon fájt benne valami. Tán a szív? Nem. Csak a hiúság. Az, hogy őtet most kinevetik.
10: Senki számára nem vagyok itthon. Beteg vagyok.
0: Pedig azért sem volt beteg, hanem levelet írt. S háromszoros sűrű fátyolt vetve a kalapjára, felvitte a levelet a postára, és maga adta fel. A negyedik napon aztán csodamódra meggyógyult, s megengedi, hogy látogatóit bebocsássák.
11: Oh, asszonyom, az égre! Ne ijesztegesse ön a világot betegsége hírével. Gyógyítassa magát.
7: Köszönöm, már meggyógyultam. Írtam a férjemnek, hogy jöjjön fel Pestre. Ki akarok vele békülni?
11: Mi célból?
7: Hát mi egyéb célból, mint hogy ezután együtt éljünk, mint tisztességes házastársakhoz illik.
11: Hát, ez menje itt, réfa! Katinka nagysámat a gödény laki birkateleltetőben képzelni, ez minden fantáziát fölülmúl.
7: Mind a ketten hibáztunk, s mind a ketten megbocsájtunk egymásnak. Ma kaptam meg a válaszát. Örömmel fogadja meg hívásomat. Holnap után itt lesz.
11: És hol fog lakni?
7: Azt nem mondom meg önnek.
0: A fehér hajóba bérelt szállást Katinka az ő kedves férjének, mit az el is fogadott az asszony kedveért. Így végighajtatott az egész városon a lókészségével. Végig a Hatvani meg az Úri utcán, be egyenesen a fehér hajó tátott torkába, ahol olyan szerencsésen viszi neki az ügyes kocsis a hátulsó tengelyével a szegletkőnek, hogy Csollán Berti nem is ugrik, de repül ki a hintóból, s úgy mázoltatik a falhoz, hogy lemegy a képéről valami. Talán a bőr nem biza, csak egy kis piszok. Szobájába megy, ahol nyomban megjelenik a pincér, kinek a fél szeme be van kötve. A vasárnapi bálban megütötték.
12: Tetszik-e valamit parancsolni?
13: Micsoda megnézni való van itt most Pesten?
12: Schiller a színházban?
13: Nem kell nekem. A Schiller csak úgy veszem be, ha bor.
12: A Kerepesi úton a Stokker udvarban van ma is nagy hetsz, amit az uraságok nagyon látogatnak.
13: Miféle hetsz, te félszemű kupidó?
12: Hát kutyák meg bikák verekesznek egymással.
13: De már oda elmegyek, aztán elnevesszem valami a szobából, mert akkor azt a másik szemedet is kiütöm.
0: Az ajtó küszöbén találkozott felesége házi kisasszonyával, kinek csak fél szeme volt, a másikat himlőben vesztette el.
14: Kérem, nagyságos úr, négy szem között akarnék önnel beszélni.
13: Te Kellner, gyere csak vissza! Hozd ide azt a fél szemedet, mert ez a kisasszony négy szem közt akar velem beszélni. Aztán kettőnknek nincs több háromnál.
14: Goromba!
0: Csollán Berti tehát nem ment Katinkához megérkezése estéjén, hanem ment a Heczbe.
15: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Dorotea Kövesi Csenge. Hercegnő Gubás Gabi. Katinka Szabó Erika. Bálvándi Kelemen József. Decséri gróf Szervét Tibor. Monsieur Henri Görög László. Csollán Berti Tamási Zoltán. Főispán Bedefazekas Szabolcs. Közreműködött Gali Petra, Jaskó Bálint, Mózes András, Nagy Viktor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vida Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
16: A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen.
17: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István hangsúlyozta, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti majd. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben az intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen bóvli napszemüveg viselése. A lencsének az ideális elsötétítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolnia kell, ezért vásárláskor nem csak az árat érdemes figyelni. A napszemüvegek megbízhatóságát az idei nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és termék kiesésre is készülni kell. Az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináliában. Szívós Márton együttese az Athénban zajló négyes döntő szombati első elődöntőjén 16-12-re nyert az Apollon Smirnis ellen. Az OB1-ben elődöntős gárda a harmadik számú európai kupasorozat vasárnapi fináliában